0: nyilatkozóról az egyházközségi munkatársak. Kedd délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormányminiszterei, derül ki a parlamenti honlapon található információkból. Az ülés 16 órakor kezdődik a napirend elfogadásával, majd ismertetik Súlyog Tamás köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. Az államfőhöz fordulom Mi Hazánk, azt kérve Súlyog Tamástól, hogy ne írja alá a Meta reklámadójának eltörlését és tartalmazó törvényt. Tájékoztatta a távirati irodát a Mi Hazánk frakció vezető helyettese. Novák előtt közleményében azt írta, a köztársasági elnöktől azt kérte a párt, hogy ne írja alá a veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szóló 79 oldalas törvényt, benne a Meta reklámadójának eltörlését, melyet már az alakuló ülésen a házszabálytól való eltéréshez szükséges 4/5-ös paktummal szavazott meg a Fidesz és a Tisza. Bírálta, hogy a Mi Hazánk módosító javaslatáról törvénysértő módon nem is rendeltek el szavazást, és hozzászólást sem engedélyeztek. Washingtonban sok százan vettek részt a Magyar Nagykövetség nyílt napján szombaton, az Európa Naphoz kapcsolódó hagyományos rendezvénysorozat részeként. Az EU nyílt nap az amerikai fővárosban működő Európai Uniós Nagykövetségek hagyományos programja, amikor egy napra megnyitják kapuikat a látogatók előtt, bemutatva nemzeti sajátosságaikat, hagyományaikat. Az amerikai közönség egy szimbolikus útlevélbe gyűjthet pecséteket az ilyenkor nyitva tartó külképviseleteken. Az előzetes adatok szerint Magyarország nagykövetségére közel 2000 ember látogatott el. Végül az időjárásról. Hétfőn erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, emellett hosszabb, rövidebb időre kisüthet a nap. Egyre nagyobb valószínűséggel, egyre több felé, több hullámban alakulhatnak ki záporok. A déli órákig kis, azt követően nagy eséllyel zivatarok is. A déli és keleti országrészben intenzív, esetleg heves zivatarok is előfordulhatnak. Nagy területen megerősödik a délnyugati szél. Zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 20 és 26 fok között valószínű. Híreket hallottak.
1: A lélek útjain.
2: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Tikovics Ernő nevében is, a mikrofonnál Klész Beáta. A múlt alkalommal indítottuk útjára a Varga Kamél Ferences testvér sorozatát, a hét boldogávatás előtt álló Ferences vértanúról. Mai műsorunk első felében Köröztös Krizosztom élettörténetét ismerhetik meg.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Varga Kamil Ferences testvér vagyok a Gyöngyösi Kolostorból. Elkezdtük a hét Ferences vértanú életének, lelkiségének az ismertetését. Ma a második alkalommal Köröztös Krizosztomról szeretnék beszélni. Nézzük meg, hogy kik is a vértanúk. Vértanú, mártír, vagy a görögben mártűr, tanú szóból származik. Átvitt értelemben minden olyan személy, aki az igazságért életét adja. Ezért nevezzük például az aradiakat vértanúknak, aradi vértanúknak. Szoros értelemben véve a vértanú olyan keresztény személy, aki hitéről élete föláldozásával tesz tanúságot. Azaz hite megvallásáért, vagy az erény védelméért halálbüntetést kap, illetve börtönben vagy kínzások következtében hal meg. Az egyház ezt a tanúságot elismeri. Az apostolok cselekedeteinek első fejezetében ezt olvassuk. Kell tehát, hogy azok közül, akik mindig velünk tartottak, amikor a mi úrunk Jézus Krisztus köztünk járt kelt, kezdve János kerességétől, egészen mennybevétele napjáig, valaki velünk együtt tanúskodjék föltámadásáról. Isten ezt a Jézus támasztotta föl, akinek mi tanúi vagyunk. Az apostolok előbb szavaikkal, később pedig életükkel tettek tanúságot a föltámadt Krisztusról. A hét Ferences vértanú, Károlyi Bernát, Köröztös Krizosztom, Kovács Kristóf, Hajnal Zénó, Kis Szaléz, Lukács Pelbárt és Krisztián Rafael Ferences szerzetesek 1944 és 1954 között életükkel tettek tanúságot Isten iránti elkötelezettségükről, emberszeretetükről. Mindannyian tudták előre, hogy a nemzeti szocializmus és a kommunizmus diktatúrái alatt kiállni az egyházért, a hívekért, az üldözöttekért, a kisemmizettekért, finoman fogalmazva sem vett majd jó fényt rájuk. Talán életüket is áldozatul kell adni. Krizosztom atya életét kezdjük Szent Ferenc imádságával. Mindenható szentséges, fölséges, hatalmas Isten, minden jó, legfőbb jó, egészen jó, aki egyedül vagy jó, neked áldozunk minden dicséretet, minden dicsőséget, minden kegyelmet, minden tiszteletet, minden áldást és minden jót, úgy legyen, amen. Krizosztom Köröztös Imre néven született Pécsen 1909. január 10-én. Édesapja Köröztös Vince hentes mester volt. Édesanyja pedig Vizeki Aloizia. Testvérei Aranka, Luisa, Márta, Imre, ő pedig a pécsi gimnáziumban tanult. 1925-ben belépett a Kapisztrán Szent Jánosról nevezett ferences rendtartományban. Széchenyi rendházba került, itt volt novícius, itt kezdte meg a szerzetesi életét, kapott Krizosztom nevet, és öltötte magára a rendnek a ruháját. Egyébként Krizosztom görög eredetű, Krizosztomus névből ered, jelentése aranyszájú. Talán többeknek ismeretes aranyszájú Szent János neve, aki nagy egyházatya volt, egyháztanító. Krizosztom atya örökfogadalmára 1930. december 20-án került sör Gyöngyösen. 32. június 19-én szentelték pappá, ugyancsak Gyöngyösen. Szolgálatot teljesített Széchenyben, Mohácson, Szigetváron, Simontornyán. 1938-tól egy egészen új szolgálatra kap megbízást, felkérést, méghozzá az amerikai magyarok lelki gondozója lesz. Tudjuk róla, hogy járatos volt a zenében, tanított egyházi éneket a novíciusoknak is, Széchenyben alapított cserkész csapatot is. 1945-től katonalelkész is volt. A keleti fronton Isiász betegséget szerzett magának, emiatt sokan az öreg barát néven emlegették, pedig alig múlt csak 30 éves is. 1943-tól az újvidéki rendház vardiánja, vagyis őre házfőnöke lett. Amikor megnézzük Kovács Kristóf atyáról a filmet, ott is említik az ő nevét, Miért fusson az ártatlan című filmben. 1944. október 23-án tudjuk meg a filmből, szerb csapatok vonultak be a városba. Krizosztom a fokozódó veszély ellenére nem volt hajlandó elhagyni a várost, nem volt hajlandó elhagyni a híveit. Ezt mondta és írta egy alkalommal. Miért fusson az ártatlan? Amíg jönnek hívek a templomba, a pap nem hagyhatja el a rábízottakat. Nem akarjuk cserben hagyni azt a népet, amely megszeretett minket, nagy áldozatot hozott, és akiknek minden bizalmuk az Isten után bennünk van. Itt maradásunk valószínű következményeivel tisztában vagyunk. Ezt 1944. szeptemberében írja elöljárójának. A beérkező szerb csapatok október 26-ától kezdődően összegyűjtötték a város és a környék férfi lakosságát. Köröztös Krizosztom kihallgatója a rendházban korábban menedéket kapott partizán volt. Fogva tartói felajánlották, hogy idős korára, noha csak 35 éves volt, és betegségére tekintettel hazamehet. de ő ragaszkodott ahhoz, hogy rendtársaival együtt maradjon. 44. október 27-én 300 nevet olvastak föl, köröztük Krizosztomnak a nevét is. Azt mondták, hazamehetnek, folytathatják a munkát. Krizosztom atya további sorsáról csak bizonytalan információink vannak, feltételezzük, hogy agyonverték. Sírja ismeretlen helyen van, lehetséges, hogy a Kátyi erdőben. Abban az időben ebbe az erdőbe is sok magyart mészároltak le, gyilkoltak meg és temettek el. Harmad Károly újvidéki házfőnök rendtársam 2015-ben így nyilatkozott. János apostolnál olvassuk. A szeretetet arról ismerjük fel, hogy ő életét adta értünk. Nekünk is kötelességünk életünket adni testvéreinkért. Ezt a kötelességet igazán csak a magát teljesen Krisztusnak odaszentelő egyén veszi komolyan. Szeretetből szilárdan helytáll a kötelesség teljesítésében, egészen az élet odaadásáig. Az ilyen ember képes arra, hogy testvérei iránti felelősségtől testét élő, szent, Istennek tetsző szellemi hódolatként mutassa be. Méltón élni a kapott szerzetesi, papi, szülői hivatáshoz teljes odaadást követel, hiszen mindent megteszünk, de mégis mi haszna szolgáknak tekintjük magunkat, az Isten szolgájának, Krisztusnak a szolgálatában. Krizosztom rendtársamnak több alkalommal lehetősége volt az elmenekülésre, de mindannyiszor tudatosan vállalta magyarságát, katolikus hitét, Ferences szerzetességét, papságát, és az ezzel járó következményeket is, a mártíromságot, a vértanúságot. Most szeretnék egy rövid részletet felolvasni Krizosztom atyának leveléből, melyet beteg orvos sógorának írt 1934-ben. A bűnös embernek nincs nagyobb öröme, mintha a papot látja vétkezni. A szegény, orvostól megkínzott ember is valahogy így néz az orvosra, ha az jajgat. De amint, most jön az erkölcsi tanulság, a bűnbe esett pap megtanul elnézőbb lenni a bűnössel szemben, úgy te is, kínlódó orvos, amikor megint kezedbe veszed a kést, megemlékezvén kínjaidról, légy irgalmas a pácienseidhez. Most pedig megemlékezvén sok kegyetlenkedésedről, tűrd békén bajaidat. Írja ezt, még egyszer mondom, beteg orvos sógorának 34-ben. Egy másik alkalommal pedig ezt írja. Hálám legszebb kifejezése az álhatatosság. Magam részéről úgy gondolom, hogy ebben az esetben fölösleges volna az öt pátert és a két testvért itt Újvidéken tartani. Én mindenképpen maradni szeretnék, s úgy látom, hogy Kristóf és Mihály is maradnának szívesen, illetve nem akarjuk cserben hagyni azt a népet, amely megszeretett minket. Áldozatot hozott. Akiknek minden bizalmunk Isten után bennünk van. Itt maradásunk valószínű következményeivel tisztában vagyunk. Eddig az idézetek Krizosztom atyától, most pedig az előadás vagy a életismertetés végén hallgassuk meg a hét ferences vértanú boldoggávatásért mondott imádságot. Ezekkel a szavakkal köszönök el, dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Erős és igaz Istenünk, te Bernát szolgád és társai életében csodálatosan kibontakoztattad a kereszt misztériumát, amikor áldozatvállalásuk által a diktatúrát sötétségében is felragyogtattad a hit világosságát. Kérünk, dicsőítsd meg szolgáidat szent egyházadban, hogy hitvalló életük és vértanúságuk példája ma is bátorító erőforrásunk legyen a szegény és alázatos Krisztus követésében, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen.
2: Az elmúlt percekben Varga Kamil ferences testvér sorozatának második részét hallották. A hét boldoggávatás előtt álló ferences vértanú közül ez alkalommal Köröztös Krizosztom élettörténetét ismertette.

0: A most következő tanúságtételt az Új Jeruzsálem közösség jóvoltából sugározzuk. Nagyné Bollaheni tanúságtételét hallják megtéréséről.
1: Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket, Nagyné Bollaheni vagyok, és Zoli arra kért fel, hogy a megtérésemről hozzam a tanúságot. Én 1974-ben születtem, nem kell számoljatok, 49 éves vagyok jelenleg, és annyit elmondok így előjáróban, hogy nem vallásos családból származom, tehát a szüleim nem járattak így templomba, nem jártunk templomba sosem. Egy véletlen folytán, de mint tudjuk, véletlenek nincsenek az Úr kegyelméből, elkeveredtem 8. évelején egy katolikus iskolába felvételi előkészítő hittanórára. Életemben először voltam hittanon, másnap életemben először ministráltam azonnal a szentmisén. Látom, hogy valamit csinálnak az emberek közé, egy pár szentmise kellett, mire rájöttem, hogy így evangéliumnál valami különleges dolog történik. Tehát ennyire így kerültem a hithez közel. Nagymamám nyáron elvitt minket görög katolikus szertartásra, azok nagyon jók, bensőségesek voltak, ennyi volt. Felvételiztem Debrecenbe a Svetics gimnáziumba, felvettek, és egy varázslatos és számomra egészen új világban találtam magam. Nővérek voltak, azt gondoltam, hogy apácák csak a tévéfilmekben vannak már, tényleg nem tudtam, hogy léteznek még ma is. Tehát ennyire így kerültem a gimnáziumba, viszont nagyon-nagyon megragadott Jézusnak a szerelme. Annyira, hogy a szüneteket kiskápolnában töltöttem, mindig az volt a fontos, hogy amint szabadidőm van, szaladtam a kápolnába, és egyszerűen Jézussal voltam, és gyönyörű időszak volt napi szentmisékkel, napi szentáldozással, és hát boldog voltam, nagyon jó volt az Úrral lenni. Azután elkerültem főiskolára, magyar hittanári szakra mentem a gimnázium után, és ott kezdődött el a mélyvíz. Jött a szerelem, jöttek a szaktársaknak a buliai, mert én nem jártam se buliba, se diszkóba, sehová, viszont nagyon szerelmes lettem egy nem épp az

sütök, főzök, feleség leszek, ez volt, amiben beleszerettem. Nagyon fiatalon hozzámentem, pár hónapra rá természetesen elváltunk. Egy olyan értékrendje volt, ami, hát én most úgy mondom, hogy nem nevezhetem őt értékrendnek, viszont mindent odaadtam neki. És ugye ezzel mindent el is veszítettem. Ő rávett arra, hogy vegyek részt egy manöken fotomodell tanfolyamon, és ebbe belementem, és akkor, amikor, tehát itt is egy picit belekóstoltam abba, hogy mit is jelent ez igazándiból, vannak szégyenteljes foltok így az életemben, amiket Krisztus vére ma már tudom, hogy teljesen tisztává tett, de tettem meg dolgokat. És mivel vége lett, és ez egy hatalmas csalódás volt, közben édesanyám beteg lett, daganatos beteg lett, apáik elkezdtek utána járni, hogy hogyan lehetne őt gyógyítani, agykontrollba belementek, aztán abban én is részt vettem. Én tovább mentem, találtam kineziológus, aki így energiákkal gyógyít, aztán reiki egy-kettő beavatásba belementem. Egyetlen egy dolgot mesélek el nektek, hogy tényleg a szellemi világ milyen erősen működik. A széken ült az egyik tag, és négyen így kis ujjal megemeltük a széket energiából, pillanatok alatt sikerült. Tehát valami tényleg nagyon erősen létezik a gonosz jelenléte. Én tudom, hogy akkor, amikor a szertartás, beavatás szertartás volt, akkor egy iszonyú forró, szinte lyukszerű valamit éreztem a homlokomon, tehát zajlik a szellemvilágban a harc a lelkekért. Ez nagyon fontos, hogy tisztában legyünk ezzel. Azután... Anya nagyon beteg volt már, én egyre mélyebbre kerültem, kapcsolat, ilyen nagyon felszínes kapcsolataim voltak, a tisztaság már rég nem volt sehol, azok az értékek, amik fontosak voltak számomra, teljesen eltűntek, és nem voltam más, csak egy otthon, teljesen egyedül létező valaki, aki egyre jobban össze van törve, féltem, és annyira magányos voltam, arra emlékszem, ez egy meghatározó dolog volt az életemben, minden áldott este úgy aludtam el, hogy a telefonkészüléket magam mellé húztam, hát ha keres majd valaki, soha senki nem keresett, mert nem voltak barátaim, magányos voltam, egyedül voltam és féltem. Anya meghalt közben, és azután még jobban féltem, mindig attól féltem, hogy az ilyen hideg, csontos ujjaival egyszer csak jön és megérint, és rettegtem akkor már a haláltól, ráadásul volt nem férjem, kezdett így utánam nyúlni, hogy öngyilkos lesz, ha nem megyek vissza, tehát így mindig elért tudtam, hogy hazugság tudtam, hogy hülyeség, nem kellett vele foglalkozzam, de mégis lelkileg azért egy, akkor voltam 21 éves, 22 éves naív lány, azért úgy megviseltek ezek a dolgok. És ezekben az időkben egy olyan állapotba kerültem, amikor az volt bennem, a katolikus gimnáziumban nekünk minden éven volt 2 egynapos rekollekció, csendes nap, és minden éven volt 3 teljes napot teljes csendességben töltöttünk, imádságban atyák jöttek általában előadni, gyónni lehetett, és egyszerűen az egész csendesség, az egész, amit elveszítettem valahol, nagyon-nagyon-nagyon hiányzott, és ez nagyon erősen ott volt jelen az életemben. Úgyhogy a barátnőmnek mondtam, hogy ha nem történik valami, akkor nem, egyszerűen már nem tudom, hogy mi lesz velem. Nagyon sok megalázó helyzet volt mögöttem. És akkor a barátnőm születésnapi ajándékaként kerültem el Ménfőcsanakra, az akkori Kekakó, mai Szent András Evangelizációs Iskola alapkurzusára, a Fülöp kurzusra, ma ez az új életkurzus. És ott voltak emberek, akik mondták nekem, volt olyan, aki az ezotériából már megtért, és mondta, hogy Henny, amiben vagy, nem jó. És nem értettem, hogy miért nem. Én nekem az volt, amit bevettem, amit elhittem, hogy a papok kapták meg azt a hatalmat, hogy gyógyítsanak imádsággal, stb. Nem csinálják, ezért az Úr átadta másoknak, ezek ugye az ezósok. Én akkor nem láttam a különbséget ezotéria és keresztény vallás hit között. Tényleg nem láttam, tényleg nem értettem, nem tudtam értelmezni. És amikor a kurzusban a bűntémáról volt szó, akkor az igéből felolvasott a tanító egy mondatot, hogy amikor a sátán megkísértette Évát, feltette a kérdést, hogy
Miért?

0: Parancsolta nektek Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek. És ezután a tanító mondta, hogy a sátánnak már a kérdésében hazugság van. Már a kérdése hazugság. És ez olyan szinten megdöbbentett, és valami akkor belém nyilalt és hasított, én abban a pillanatban tudtam, hogy teljes hazugság az, amiben vagyok, és az összes könyvet elégettem, hazamentem, tudtam, hogy teljesen új életet kell kezdjek, és vissza Krisztushoz. Akkor még az a srác, akiben nagyon szerelmes voltam fősulin, az természetesen bekúszott ekkor az életembe, de mondtam neki, hogy bocsi, megtértem, erre mondta, hogy annyira bírt, mindig olyan kis szélsőséges voltam, és hogy ez is milyen kedves, hogy most meg megtérek, és mondtam neki, hogy is kezdeményezni akart, és mondtam, hogy figyelj, ezt most nagyon komolyan gondolom, megtértem Jézus Krisztushoz, és akkor felállt, és elment, és azóta nem láttam. És hiszem, hogy az Úrnak a győzelme volt az Úrnak a munkája, hogy akkor tényleg tudtam nemet mondani, akkor már tudatosan tudtam, hogy kihez tartozom. És így indult. Így indult el az az utam, amikor én attól kezdve foggal körömmel kapaszkodtam Jézusba, jártam az Új Jeruzsálem közösségnek a tűz alkalmaira, és egy alkalommal, amikor odahaza voltam, kinyitottam a Bibliát, és nem olvasom el az egész részt, az Izajás 54-nél nyitotta ki számomra az Úr. Újjong te meddő, aki nem szültél, újjongásban törj ki, és kiálts, aki nem vajúttál, mert több fia lesz az elhagyottnak, mint a férjes asszonynak, mondja az Úr. Szélesíts ki sátrat helyét, és hajlékait, kárpityait feszíts ki, ne kíméld. Hosszabbítsd meg köteleidet, és szövekeidet erősítsd meg, mert jobbra és balra ki fogsz terjeszkedni. Utódod nemzeteket örököl, melyek elhagyott városokat népesítenek be. Ne félj, mert nem szégyenülsz meg, és ne pirulj, mert nem kell szégyenkezned. Mert ifjúkorod szégyenét elfelejted, és özvegységed gyalázatára nem emlékezel többé, mert a te alkotód a férjed, seregek ura az ő neve, és Izrael szentje a megváltód, az egész föld istenének hívják őt. Mert mint elhagyott és bánkódó lelkű asszonyt hívott meg téged az Úr, mint ifjúkorban eltaszított asszonyt, mondja a te Istened, egy rövid szempillantásra elhagytalak, de nagy irgalommal összegyűltelek. És megy tovább az ige, és benne az ígéret, hogy igazság lesz az alapod, távol leszel az elnyomástól, fiaid mind az Úr tanítványai lesznek, és nagy lesz fiaid békessége, tele-tele ígéretekkel. És azt elfelejtettem az elején mondani, nekem volt egy olyan utam a gimnáziumban, amikor az albérletbe tartottam haza, hogy azt éreztem, hogy az Úr el akar engem jegyezni, és így feltartottam a kezem, és átéltem azt, hogy gyűrűt húzott az ujjamra. És később esett le, hogy ez a jobb kezem nem jegyesének, hanem feleségének, hitvesének jegyzettel és gyűrűzött akkor Jézus Krisztus meg engem. És ez, hogy seregek ura az ő neve, a te alkotód a férjed, ez itt olyan erővel visszaköszönt akkor. Akkor tudtam, hogy ez az ige miattam van a Bibliában. És ez az ige nekem szól, és akkor teljes mértékben tudtam, hogy Jézus Krisztus hűséges. Én nem voltam hűséges, nem tudatosan kötődtem, ragaszkodtam még hozzá, de ő hűséges, és nem hagyott el. És megmentett, végül is a nagyon-nagyon durva szakadékba nem engedte, hogy bezuhanjak. Voltak csúnya dolgok, voltak szégyenteli dolgok, de hála legyen az Úristenek, hogy megtartott és újra utánam nyúlt. És annyit szeretnék még nektek elmondani, hogy akkor, amikor a tanúságtételemet 20 pár évvel ezelőtt először mondtam el ezt, hogy az Úr hűséges, akkor ezt láttam és tapasztaltam meg. Ma mögötte van már egy 25 év, amikor azt is látom, hogy a názáreti Jézus Krisztus állandóan égő, izzó szerelemmel van felém. És állandóan lobogó, lángoló szerelemmel ment végig a keresztúton, és halt meg értem és helyettem. És hogy az ő hűségével jelen van. és hogy megtart és hordoz. És ma már elmondhatom, hogy az életemnek a középpontja Jézus Krisztus, és hálát adok azért, hogy van családom, van egy drága férjem, aki nap mint nap meghal magának azért, hogy nekem életem lehessen. És áldalak téged, mennyei atyám, azért, hogy te engem nem hagytál. Áldalak téged, Názaret Jézus Krisztus, hogy te az enyém vagy, és én a tiéd lehetek, egyedül a tiéd. És áldott legyél, drága Szentlélek, aki ma is kiárasztod a te szerelmedet és kegyelmedet, hogy életem legyen. Amen.
1: Nagyné Bollaheni tanúságtételét hallották, mely az Új Jeruzsálem közösség nagy közösségi napján hangzott el. Ezzel műsorunk már a véget ért, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikai munkatárs Karkus István, valamint az adás szerkesztője Tikovics Ernő nevében is búcsúzom önöktől, a bemondót Klécz Beátát hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
1: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
2: Kedves hallgatóink, műsorunkban Kertész Ferenc Esperes, Tokai plébánossal beszélgetünk hivatásáról.
3: 1991 és 2008 között 17 évet Füzéren töltött.
4: Ott még meg kell említeni, hogy a leges legelején még Hernád Vécse közre játszott, mert Hernád Vécséről 1938-ban jezsuitának jelentkezett egy Bence István nevezetű fiatalember, aki azt mondta, többször mondta, amikor vendége voltam, meg hát találkoztam vele itthon is, 80 éves korában hazalátogatott, és én 82 éves korában lehettem vendége Tajvan szigetén, mert meghívott, látta, hogy ugye rám van bízva ez a 7 falu, és mindegyikben elkezdtünk valamilyen szép munkálatot. Hernád Vécsére például kértem amerikai elszármazottaktól pénzt, hogy gyűjtsenek, és küldtek, $3500 küldtek, hogy a templomot rendbe tegyük, a tetőt felújítsuk, és hát így munkálkodtunk. Aztán Hernád Petriben is kifestettük a templomot, a fái templomnak is, hát ott nem olyan sokat, és mindegyiknél volt valami szép munka, és amikor 80 évesen hazajött ez a Bence István testvér, akkor azt mondta, páter maga ezért megérdemel egy tajvani utat. És már ugye 91. szeptemberében kerültem Füzérre, és 92. augusztus-szeptember fordulóján volt, hogy majdnem 4 hetet töltöttem Tajvan szigetén, nem is akárkivel, hanem Bence István testvérének az unokájával, aki nekem kedves minisztránsom volt Hernád Vécsén, Bucskó Balázsral. Neki van egy bátyja, meg van egy öccse. Az öccse, az ő sztoria is nem akármilyen, mert volt egy fiúcska, aki szeretett légpuskával lövöldözni, és célzott rá, és kilőtte a szemét. Ennek a három fiú közül a legfiatalabbnak, akit már a ferenceseknél emlegethetünk, mint Nándi atyát.
3: Az De én most ösztön... maradjunk Feri atyánál.
4: Az én ösztönzésemre elmentek ezek, meg még másik két fiút is ferences gimnáziumba. Mikor István testvér ezt megtudta, hogy én az ő rokonságából ferences gimnáziumba juttattam 3-at is, akkor azt mondta, hogy hát még inkább megérdemesültem a tajvani útra.
3: Mennyire fontos az lelkipásztorként, hogy az adott település hívei közül a fiatalokat így a papi hivatás felé terelgesse? Vagy akár csak egyházi gimnáziumba, ferences gimnáziumba? Ez fontos papként, hogy legyen utánpótlás?
4: Igen, mert most eszembe jutott egy Düvál atya szám, amit szerettek énekelni a magam csendességében. Hald az Úr zörget szíved ajtaján, az Úr, az Úr, az Úr, az Úr. Hald az Úr zörget szíved ajtaján, miért aludnál? Hogyha az embert kapja a papi hivatás gondolata, akkor ne hesegesse el, hogy ne aludjon el ez a gondolat, hanem vegye komolyan. Gábor Berti atya 2 évvel ezelőtt volt aranymisés. Engem is meghívott, hogy a egyik aranymiséje alkalmával prédikáljak, és megkérdeztem tőle, Berti, igaz, hogy te 10 fiút indítottál a papságba? A magyarok közül 10-et, de a szlovákok közül is 10-et. Vagy itt van a Mityu, akit említettem. Ő meg szintén egy búcsúra hívott engem 3 évvel ezelőtt. És mondom a búcsúi ünnepi szép vasárnapi szentmisét, és ott van 17 minisztráns fiú. Lányok nincsenek. Mityu azt mondta, a lányok azok olvashatnak, de minisztrálni csak fiúk jöjjenek. Olyan rendkívüli módon bánt a fiúkkal, mintha mindig keménykedne velük, és mégis ott rajogtak körülötte. És nem is a plébánián, hanem az oltárnál, a Szent Misén ott érezték a hívást, a közelséget, azt, hogy hald az Úr zörget szíved ajtaján.
3: 17 évet töltött Füzéren plébánosként. Már beszéltünk itt templom felújításokról, majd még erre egy picit később visszatérek. Ebben nyilván belefért 4 hetes tajvani út, de mi fér bele 17 évben? Mi minden történt Füzéren 17 év alatt?
4: Azt hiszem, azzal kell kezdeni Füzért, hogy ott Ács István püspök atya akarta, hogy én Füzérre kerüljek. Mert elődöm, Polgári Ferenc, akivel cseréltünk, ő ment helyembe Hernád Vécsére, és én Vécséről kerültem Füzérre, és Ács István püspök úr azt akarta, hogy az a házas hétvégés lelki gyakorlatos gondolat, ami benne évekkel korábban megfogalmazódott, és úgy gondolta, hogy majd Polgári Ferenc plébános úr által folytatódik, az valahogy nem jött össze. Már csak azért sem, mert nem jöttek úgy azok az alkalmak, mint amennyire ő szerette volna, hogy sok lelki gyakorlat legyen Füzéren. Ugyanis a plébániát átalakították, szép, nagy, széles plébánia, földszintes épület, de annak az emeletére rá lehetett húzni 11 darab kétágyas szobát. Ezt ugye így áttervezték. Csilla von Boeselagernek a segítségével megkapta hozzá a pénzt, a támogatást, hogy ez a bővítés ez meglegyen. De az én időmben sem volt azért olyan sok lelki gyakorlat Füzéren, mert azok, akiket meghívtak oda lelki gyakorlatozni, házaspárokat, azoknak nagy volt a távolság, mert voltak, akik Egerből, Miskolcról, vagy olyan nagyobb távolságról tudtak volna csak menni, és azt mondják, hó, hát ez csak Miskolctól 100 kilométerre van, ezért nem volt olyan sok lelki gyakorlat. Viszont volt helyette sok más vendég. Katolikus gimnáziumból jöttek a különböző osztályok, a debreceni Svetichből, vagy máshonnan. Nagyon sok csoportot fogadtam, és az elején ott volt velem lelki gyakorlatos ház miatt Bacsó Miklós, meg a felesége Kassáról, akik házas párokként sokszor elmentek más helyekre is úgynevezett tímpároknak, akik motiválták a többi házaspárt, házas vége mozgalomban.
3: Örülök, hogy itt a lelkiségek előkerülnek. Megemlítette már a cserkészetet, ugye a házas hétvége mozgalomnak is egyik támogatója volt. Milyen lelkiségi csoportokkal találkozott így a papi szolgálati helyein? Akár Füzéren működött valami közösség?
4: Karizmatikus.
3: Karizmatikus.
4: Most is emlegetjük, hogy rádióban is, ugye a Szent István rádióban is sokszor halljuk, hogy a hegyközi karizmatikus mozgalomnak a tagjai itt vagy ott, ugye például a szentségimádást fognak vezetni, tartani, és hát másokat is szeretettel hívnak. Hát az nagyszerű volt. Főképpen a hollóházi kápolnában, mert ott van ugye egy modern templom, és megmaradt a régi kápolna, és ebben a régi kápolnában esténként, hétvégeken, ha nem is minden héten, hanem két hetenként találkoztunk, összejöttünk, és ott imádkoztunk, énekeltünk gitár mellett. Ugye Hulják Péter volt az egyik legnagyszerűbb gitározó személy, aki gyönyörű énekeket ismertetett meg velünk, és hát ezeknek az éneklésében én mindig ott voltam a elején, mert szeretek énekelni. Itt Tokajban is, a Tokaj város vegyes karában is énekelek, még most is, igen. Ezzel kapcsolatban kell, hogy megemlítsem mindjárt azt, amit szintén beszéltünk róla, hogy a Füzéren volt egy 8 gyerekes kántor, és a nagyfia este 11 órakor telefonál egy gitáros anyukának: Klári, nem kellene meglepetést okozni Feri atyának reggel 8-kor, hogy mikor kezdi a szentmisét, akkor már gitáros szentmisével találja magát szembe? És hát tényleg megvalósították, mert meghúztuk a csengőt, és akkor belecsaptak a gitárba, és kezdték énekelni a gitáros szentmisének a dalait.
3: Akkor sikerült olyan közösségeket
4: kialakítani. Hogyne, nagyon, nagyon élt, igen. De főképpen azért a füzéri fiatalok voltak azok, akik ezeket vitték.
3: 2008-ban pedig immár 18 évet Tokajba került. Hogyan telt az elmúlt 18 év?
4: Tokajnak teljesen más a világa. Mikor az elején kérdezték tőlem, hogy hogy érzem magam, mondom, szörnyen jól. Miért? Milyen az, hogy szörnyen jól? Hát mondom, van benne szörnyű is, meg jó is. Mint ahogy a édesanyám találkozott a bátyám volt osztálytársának az anyjával, és kérdezte, hogy na, hogy van a fiad, hogy alakul a helyzete? Ó, udvarról. Na, milyen a mennyasszony? Borzasztó szép. Na, ezt az ellentmondásos jelzőt, ugye, ezt akkor hallottuk először, hogy borzasztó szép. Ez mint
3: akkor
4: az,
3: itt
4: hogy...
3: meg szörnyen jó.
4: Itt szörnyen jó. Igen. Bizony, Tokajnak is megvannak a szépségei. Igen.
3: Megemlítene néhányat?
4: Olyan dolgos emberek inkább voltak, mert kihaltak, akik nagyon fontosnak tartották azt, hogy szép munkát végezzenek a szőlőben. Dr. Kis Imre mondta, hogy Feri atya, mikor fogsz már a pincébe papibort árusítani? Mondom, miért árusítanék én bort a pincémből, amikor a híveimnek ott áll a saját bora az ő pincéjükben. Nincs annyi kereslet, annyi vásárlás, én pedig azért, mert hát a plébános árusítja, akkor elvinném még azt is előlük. Na ezeknek az embereknek, akik ugye jártak dolgozni, azoknak mindegyiknek volt egy kis saját bora. Ha visszanéztem, hogy milyen bérmálások voltak, hát bizony volt olyan bérmálás, hogy 300, 400, 500 gyereket bérmáltak egyszerre. Igaz, hogy a környékről is meg ritkán
3: Tokaj
4: voltak.
3: Tokaj környékén?
4: Tokaj környékén.
3: És
4: ezek Tokajban lettek bérmálva. Hát most meg 10-20-30 bérmálkozó van.
3: Jó, de több tíz évvel ezelőtt azért akkoriban a környékbeli még településekről összegyűjtötték a bérmálkozás előtt álló fiatalokat, és akkor egy helyre összpontosult, hogy ha a főpásztor oda megy, akkor egy helyen azért valószínűnek tartom én, hogy akkor azért sikerült így 2-300 fiatalt 400-at is megbérmálni. Most is működik ez valamilyen szinten, hogy több településről.
4: Csak most
3: is
4: már két évenként lehet bérmálni, mert a 7.-8. osztályos gyerekeket szoktuk bérmálni, akkor pedig 7 évenként volt bérmálkozás. Azért is jött így össze a nagy létszám.
3: Kevesebb a templomba járó is ma?
4: Hát ez egyértelmű. Itt most Tokajban úgy vagyunk, hogy az elmúlt vasárnap is 50-en voltak, korábbi vasárnap is 50-en voltak. Na, van, amikor vagyunk 80-an, meg 100-an is, de akkor már ott vannak az ide látogatott vendégek is, akik turistaként kerülnek a templomba.
3: Lelkipásztori feladatokon túl minden településen nem tértünk ki rá, csak esetleg említésszerűen, de hogy valahol azt éreztem a Feri atya szavaiból, hogy mindenhol kellett templomot felújítani, kellett esetleg plébániát felújítani, és az jutott eszembe, hogy most így az elmúlt 10-20 évben látjuk ezeket a hatalmas felújításokat, építkezéseket, de hogy ez megvolt régen is, hogy a hívek adományából, nyugati forrásokból, adományokból, de hogy ez végig kísérte Feri atya életét is gyakorlatilag. Jól érzem ezt, hogy szinte mindenhol kellett valamit.
4: Igen, Mata András plébánossal együtt szentelődtünk, és amikor Pálházán megkapta a feladatot, hogy Füzéradványról leköltözve Pálházára új templomot építsen, Sergely érsek atya idejében, akkor ő bele lendült ebbe az építkezésbe, és ugyanakkor látta azt, hogy én itt is, ott is, amott is, mindenhol templomokat renoválok. Azt mondja Feri, hát én ezt az építkezést, ezt az új templomépítést, ezt szívesen csinálom, de hogy nekem még renoválni kelljen, mint ahogy te belefogtál például az egész füzéri templomnak a sok száz éves múltját földeríteni, kibontani a déli kaput, és akkor ott is kideríteni, hogy hát ez a gyönyörű, szép déli kapu, ez egy román stílusú templomnak a kapuja. Aztán belül levertétek ugye a vakolatot, és kiderül, hogy 1400-as évekből való falfestmények vannak, stb. Na, ezek tényleg az embernek adták a lendületet, hogy hú, hát Istenem, ilyeneket találunk. Ott volt az egyik műemlékes szakember, aki színes diákat készített, amikor mi bontottuk ki a román kapunak a körvonalait, és ezeket a képeket ő Amerikában járva levetítette az amerikai műemlékesekkel kapcsolatos fiataloknak, akik tanultak. És látjátok, nálunk íme nem olyan, mint Amerikában, hogy csak 500 éves múltról beszélünk, hanem itt még az 1200-1300-as évekből való szépség, amit eltakartunk már, pedig kiderül, hogy hát ezt nem takarni, hanem mutogatni. Tokajban annyi program van, hogy az ember már el se tud menni ezekre a programokra. Annak ellenére, hogy mindig várnak. Előfordulhat, hogy Kertész Feri hiányzik egy énekkari próbáról. Igen, szóval még a próbákon is mindig ott vagyok. Ez szerdai napokon van, esténként a misét követően. Vasútállomásra szemben, ha megérkezik valaki, akkor mindjárt rácsodálkozik, hogy ott van egy Nagy Magyarországot ábrázoló térkép, és ott előtte van az úgynevezett országzászló, és az országzászló egyesület az léptennyomon szokott rendezvények tartani, és hát ezeken a rendezvényeken mindig résztvevő vagyok.
3: Feri atya többször megemlítette az énekkart. Mesélne erről egy kicsit részletesebben nekem? Hogyan kapcsolódott be az énekkarnak a mindennapjaiba?
4: Esztergomban a ferenceseknél Kamilatyának hívtuk azt az atyát, aki kiválogatott bennünket első éves korunkban, hogy ha valakinek jó volt a hallása, akkor az már zenekarba szerepelhetett. Hát bizony én mind a 4 éven át ott már énekeltem. Az énekkarral együtt az utóbbi években én mindig mentem valahova külföldre. Már nem is kellett szervezni a magam gondolásának megfelelően, hogy megyek valahova, mert szervezte helyettem a Tokaj Város Vegyes Karának az énekkara szervezte a külföldi utat.
3: Milyen helyekre jutottak el?
4: Például Finnországba, vagy Londonban énekeltük. Éppen tegnap mondtam valakinek, hogy annyira szerettük volna, készültünk rá, hogy majd énekeljük, hogy Londonban se hely van számos. Hát nem énekeltük sehol se. Igen.
3: Több országot megemlítettünk. Amerikát, Ausztriát.
4: Tájvánról még van itt 130 fényképem is. István testvért én nem tudom most se hova tegyem, mert ez az ember azt mondta, hogy én olyan voltam kint Tajvanban, mint itthon Magyarországon egy pallér, akinek főművezető szerepe vagy ilyesmi adatott, és ezt a főművezetői tisztséget kell betöltenie, mert ő sokszor megtervezte a templomokat, és a kivitelezésben a Móka főfelügyelői tisztséget is ellátta. 500 templomot épített, tervezett és épített. Nem akarja az ember elhinni. De azt mondja, hogy nem csak Tajvannak, hanem például, amikor Vietnámban ott voltak az amerikai katonák, és eljöttek, mert megtudták, hogy Tajvanban tudunk templom belsőt, meg mindent készíteni, oltárt, a csillártól kezdve tart templompadokat, és mindent tudunk készíteni, mert azt mondja, 75 ember dolgozott a kezem alatt. Én ennek az István testvérnek voltam a vendége, aki templomról templomra járt, és mutogatta, hogy hát ezt is én építettem. Így jártunk, 1500 kilométert vezettem egy kis teherautót, egy 3 személyes kis teherautót, mert a személyautók elfogytak a jezsuita házban, és nekünk már csak a kis teherautó maradt, és azzal jártuk Tajvan szigetét.
3: Milyen érdekességeket látott a 4 hét alatt?
4: Az, hogy Tajvan egy amerikai fejlettségű ország volt. Tehát, mintha Amerikában lett volna az ember. Amerikában vásároltam annak idején egy olyan fényképezőgépet, mint amilyen fényképezőgéppel itthon járt Magyarországon Hernád Petriben az a Tóth Teodor, akinek a vendége voltam Clevelandben. És ezzel a fényképezőgéppel, amit Amerikában vásároltam, készítettem a fotókat Tajvan szigetén. Olyan fényképezőgép volt, ami digitális kijelzésű volt már, és csak jó képeket lehetett vele kattintani. Kimentünk a tengerpartra, hogy István testvér megengedi, hogy fürdünk, Balázs is, én is, és egymást a vízben is fotóztuk. Csak mikor engem fotózott Balázs, akkor nem vette észre, hogy jön egy hatalmas hullám, és a fényképezőgéppel együtt beborítja. Elromlott a fényképezőgép. A szomszédban, az egyetem mellett ott volt a fototechnika, odaadtam a gépet, másnap megyek, hogy csináltak-e vele valamit. Nem tudják megjavítani. Én szétszedtem, van ott egy porszívógép. Hát akkor azzal a porszívóval kiszívom belőle, mert látszottak a tenger víznek a szemcséi. Porszívóval kiszívtam, összeraktam, és működött.
3: Működött. Feri atya, nem véletlenül mondtam, hogy világutazó. Beszéltünk Tajvánról, beszéltünk Amerikáról, beszéltünk Ausztriáról, Finnországot megemlítette az énekkar kapcsán, 2 országról nem beszéltünk. Úgy gondolom, hogy Szentföldről is beszéltünk.
4: Olaszország.
3: Úgy gondolom, hogy egy lelkipásztornak akár egyszer mindenképpen, de többször is illik elzarándokolni Olaszországban. Hányszor járt Olaszországban?
4: Még kispapként is voltam Olaszországban, ugyanis 1975-ben szentévet írtunk, és a szentév alkalmával minden magyarországi szemináriumból 5 kispap elmehetett. Lehet, hogy engem azért neveztek be az 5 kispap közé az egyiknek, mert én akkor pappá szentelésnek a bizonytalanságában voltam, és meg akartak erősíteni. És mi volt a megerősítés élménye? Hogy amikor ott voltunk a szálláshelyünkön, én egyedül kimentem a városba, vittem magammal egy Róma térképet, és mentem egészen a Szent Péter Bazilikáig. Nem volt kivilágítva. És az a Szent Péter Bazilika a maga sötétségével mégiscsak ott volt én előttem. Aztán visszafordultam, és másnap mit látok? tele van második világháborús lövedékeknek a helyével. Akkor még megvolt. 75-ben még így nézett ki a Szent Péter bazilika homlokzata, sok lövedék. Lényeg az, hogy hát ha az egyház fő épülete ilyen ragyás, akkor az én ragyáim, hát csak elfogadhatóak, és ez erősített meg a papság vállalásában.
3: Az aranymiséjére készül éppen Feri atya. Hogyha így visszagondol erre, amiről így az elmúlt egy órában beszélgettünk, mi az, amiért a hivatására gondol, az életére gondol, akkor úgy különösen is hálás a Jóistennek?
4: Hogy meghívott. Hogy azért mégis azokat hívta meg, akik a világ szemében nem nagyok, hanem igenis kicsik, az gyengék. Ahogy Szent Pál apostol fogalmazza, hogy nem azokat hívta meg, akik a nagyoknak látszanak, hanem akik semminek látszanak, és mégis ezeket hívja.
3: Így gondol magára, Feri atya?
4: Hát ott voltak az apostolok, és őket is. A Péter apostol, aki ugye, uram, kitartok melletted, aztán mégis ő volt, aki háromszor is megtagadta. Igaz, hogy háromszor is megvallotta a genezáreti tónál is. Azon a helyen szoktunk, idézőjelben szoktunk, mert már kétszer ott ettem halat a genezáreti tó partján, ahol Péter megvallotta az urat, hogy igen, uram, én szeretlek téged. Ilyen csodálatos serkentők, mint ahogy Carlo Acutis, meg ez a másik 25 éves Pier Giorgio Frassati. Szombaton voltam a szaunába, mert szoktam menni úszni, és hát itt Tokajban, hál' Istennek, már a tanúszodában szauna is van. Hát azt is miért ne ragadja meg az ember ezt a lehetőséget. És ahogy benn vagyunk a szaunába, miről beszélgetünk? Hallottál már Carlo Acutisról, meg kérdeztem egy valakitől, akit addig sose láttam, és akkor kezdek nekik beszélni erről. Hát még a szaunában való beszélgetést is erre használom föl, hogy megismertessem a két legújabb szenti avatott fiatalunkkal.
3: Ezt a küldetést kaptuk, hogy hirdessétek, akár alkalmas, akár alkalmas.
4: És ez volt az első prédikációm, próbaprédikációm kispapkoromban, amikor megkaptam a feladatot, hogy egy próbaprédikációt kell produkálnom, akkor ez volt, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan, incs, kér, buzdíts, nagy türelemmel és hozzáértéssel, ugye, hogy ezt Szent Pál apostol írja Timóteusnak.
3: Én ezt kívánom Feri atyának, hogy legyen sok-sok olyan helyzet, amit alkalmasnak ítél meg, és a Szentlélek segítsen abban, hogy minél több embernek meg tudja mutatni azt az örömhírt, amit hiszünk és vallunk. Hálásan köszönöm ezt a beszélgetést, Feri atya.
4: Szívesen, és hát az legyen talán a végszó, hogy vár bennünket az Úr Jézus, mint barátait, mert azt mondta, hogy barátaimnak hívlak titeket is az atyai házba. Visz el, ahol az atyának az ölelő karjai, ott lesznek Jézuséval együtt bennünket ölelők.
2: Kertész Ferenc esperessel, Tokai plébánossal, Papi Ildikó beszélgetett.
0: Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
5: 3 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
6: Élőkövek lelkiház mottóval rendezték meg a plébániai munkatársak egyházmegyei találkozóját az Egri Bazilikában május 9-én. Az egésznapos program során előadásokat, tanúságtételeket hallgatott és szentmisén vett részt az egyházmegye minden szegletéből érkező több mint 800 résztvevő. A találkozón a Székesegyház 189 évvel ezelőtti felszenteléséről is megemlékeztek. Az előadások során Buda Péter egyháztörténész, a Szent István Rádió és Televízió Alapítványának elnöke nyitotta, aki Templomok, egyháziak, Eszterházi püspök korában címmel Eszterházi püspök tevékenységének legfontosabb eredményeit tárta a hallgatóság elé. Vizi János, az Egri Érseki Papnevelő Intézet rektora, az egyházmegye ifjúsági referense a papnevelés jelenéről és jövőjéről beszélt. Mihály Bártos Musinski, a Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium rektora az egyházi dinamikáról szólt. A Szentmisét bemutató Ternyák Csaba egri érsek prédikációjában örömét fejezte ki, hogy ilyen sokan vannak, akik segítik a plébánosokat és káplánokat a mindennapokban. Mint mondta, a találkozó célja, hogy mindannyian megerősödjenek szolgálatukban és identitásukban. Ehhez nem csak templomainknak és egyéni életünknek, hanem plébániai közösségeinknek is szükségük van megújulásra. Élőkövek lelkiház lehetne a mottója a mai találkozónak. Mi vagyunk az élőkövek, akik Jézusra építve leszünk lelkiházzá. Plébániáink csak akkor válnak eleven közösségek ki, ha tagjai élőkövekként épülnek egymásra. Kölcsönös figyelmességgel, szeretettel, áldozatvállalással, képesek új kezdeményezések befogadására, képesek önkontrollra, indulataik megfékezésére, és szeretettel fogadják az ügyek intézése miatt az irodába betérőket. Törekednek arra, hogy mások lelkébe békét, bizalmat tápláljanak. A plébániai munkatársak egyházmegyei találkozóján délután egyházi szolgálatot végző munkatársak tettek tanúságot. Beszéltek arról az indíttatásról és örömről, amit a szolgálatuk végzése során megtapasztaltak. A Lorettói Litánia elimádkozását követően Ternyák Csaba egriesek áldásával indultak útnak a találkozóról az egyházközségi munkatársak. Kedd délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormányminiszterei, derül ki a parlamenti honlapon található információkból. Az ülés 16 órakor kezdődik a napirend elfogadásával, majd ismertetik Súlyog Tamás köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. Az államfőhöz fordul a Mi Hazánk, azt kérve Súlyog Tamástól, hogy ne írja alá a Meta reklámadójának eltörlését és tartalmazó törvényt. Tájékoztatta a távirat irodát a Mi Hazánk frakcióvezető helyettese. Novák előtt közleményében azt írta, a köztársasági elnöktől azt kérte a párt, hogy ne írja alá a veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szóló 79 oldalas törvényt, benne a Meta reklámadójának eltörlését, melyet már az alakuló ülésen a házszabálytól való eltéréshez szükséges 4/5-ös paktummal szavazott meg a Fidesz és a Tisza. Bírálta, hogy a Mi Hazánk módosító javaslatáról törvénysértő módon nem is rendeltek el szavazást, és hozzászólást sem engedélyeztek. Washingtonban sok százan vettek részt a Magyar Nagykövetség nyílt napján szombaton, az Európa naphoz kapcsolódó hagyományos rendezvénysorozat részeként. Az EU nyílt nap az amerikai fővárosban működő Európai Uniós Nagykövetségek hagyományos programja, amikor egy napra megnyitják kapuikat a látogatók előtt, bemutatva nemzeti sajátosságaikat, hagyományaikat. Az amerikai közönség egy szimbolikus útlevélbe gyűjthet pecséteket az ilyenkor nyitva tartó külképviseleteken. Az előzetes adatok szerint Magyarország nagykövetségére közel 2000 ember látogatott el. Végül az időjárásról. Hétfőn erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, emellett hosszabb, rövidebb időre kisüthet a nap. Egyre nagyobb valószínűséggel, egyre több felé, több hullámban alakulhatnak ki záporok. A déli órákig kis, azt követően nagy eséllyel zivatarok is. A déli és keleti országrészben intenzív, esetleg heves zivatarok is előfordulhatnak. Nagy területen megerősödik a délnyugati szél. Zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 20 és 26 fok között valószínű. Híreket hallottak.

0: Krisztus kereszt az erdőn.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál az adás szerkesztője Tikovics Ernő. A mai műsorban elsőként a Torna Szent Jakabi templommal foglalkozunk, valamint néhány a környéken álló szakrális emléket is bemutatunk önöknek. A folytatásban pedig egy Mária Pócsi és egy Filkeházi útmenti feszület történetét is megismerhetik. Számítok figyelmükre!

0: Élet a határon címmel jelent meg nemrégiben Csontos László könyve, édesapja szülőfalujáról, Torna Szent Jakabról. Sok mindent olvashat benne az érdeklődő, a Torna Szent Jakab iránt érdeklődő. Többek között feldolgoztad a Szent Jakab templom és a kápolnák történetét. Miért kezdtél el foglalkozni ennek a településnek a történetével?
1: Hát, csak is a családi kötődés miatt. Ugye hát én gyerekkoromban nyaraltam Tornaszentjakabon, ugye a nagyszülőknél, Viszlón, ami egy szomszédfalu volt, meg még többet nyaraltam. Ez egy csodálatos vidék ott az ország határ mellett, és amilyen szép, annyira ismeretlen is, hiszen Trianon után ez a határzónába esett, és azért nem fejlesztették, utána a rendszerváltás után meg azért, mert éppen minden tönkrement, és akkor miért lett volna a határzónára pénz. Tehát ugye ez a mai napig megmaradt ez ebbe a két faluba, annyira különleges nép él, hogy ott a kommunisták még TS se tudtak csinálni, ami az országban alig van ilyen település, hát Tornaszentjakab meg Viszló ilyen volt, hogy megmaradt az ősi magyar falusi gazdálkodás, amit én ennek köszönhetően gyerekkoromból saját magam is ismertem, hiszen nagyapáikkal felültem a tehenes szekérre, ugye mind a kettőnél, ugye ültem a szekére, mentünk ki a határba, aratás volt, akkor láttam az aratást, ugye utána akkor kazlabba volt a széna, hogyha ugye széna volt, hogyha búza, akkor meg kalászba rakva, ugye, és akkor rakották fel a szekérre, és akkor hordtuk haza, otthon cséplés volt, cséplőgéppel, még nem volt traktor, meg nem volt kombány, meg hasonlók, legalábbis a szegény magángazda faluban, mert a TS-eknek már volt, csak hát ez a TS világ volt. Tehát ennek köszönhetően ismertem a 800 éves magyar mezőgazdaságot, mondjuk, ami ez a vidéken folyt. Én, mint történész végzett, két történész diplomám van, ugye, és úgy gondoltam, hogy emléket állítok az ősöknek addig, amíg én meg tudom csinálni, és van miről.
0: Többek között a templomról és a kápolnákról néhány szóban mondjuk el, hogy milyen is a Szent Jakab templom?
1: Hát a Szent Jakab templom egyébként ősi magyar templom, egész annyira, hogy Árpád-kori, tehát benne van a műemlékek jegyzékében is, sőt a régi bejárati fülke ki is van bontva. A templomon legalábbis úgy, hogy látható, tehát jelezve van, hogy hol volt, hiszen nem a barokk, mert később átépítették barokk stílusban, megtoldották, de megvan a régi része, és annak az oldalán van egy bejáró, egy fülkeszerűség. Ugye az volt a régi bejárat a templomnak. Ez Magyarországon nagyon kevés helyen maradt meg, főleg ilyen eldugott vidékeken, ami kétszeresen volt eldugott, egyszer azért, mert az ország pereme, de amikor nem volt a perem, akkor is eldugott vidék volt, hiszen dombság, hegyek körbe-körbe, oda még a török is csak egyszer ment, a tatárt nem tudjuk, hogy járt-e vagy nem járt ott, tehát nem volt, aki lerombolja.
0: És a kápolnák kettő van?
1: Van két római katolikus kápolna a falu szélén. Általában az egyiket ismerik, ami az országút mellett van, hát nyilván azt ismerik. 1777-ben épült, tehát még az is ilyen műemléképület. Sok érdekessége van, de egy különleges története, amely az 50-es években játszódik. Ugye én mondtam, hogy a határ mellett van, határőrség is volt ugye Hidvégardóban. Hidvégardós Jakab között, mert a tanya, ami Jakabhoz tartozik, ott volt a határőrségnek a laktanyája, és a határőrök ugye jártak Jakabra is, illetve hát ugye a határőr, nem tudom, hogy tiszt vagy altiszt volt, úgy esett meg a történet, hogy általában azok, ugye a hivatások azok kommunisták voltak, ezen nincs mit szépíteni, hiszen kommunista állam volt, és akkor gúnyolódott, mert a jakabiak azok mindig nagyon vallásosak voltak, egyébként viszlajak is, és akkor ott a kápolna előtt imádkoztak, és akkor jött a határőr tiszt lovon, és akkor ugye ő megtette azt, hogy oda ment, kivette a szentképet, a Szűz Mária szentképet a kápolnába, kimért egy tisztnek ugye ellen, mondja, egy fegyver volt nála, kettő bárki ellenállott, az a börtönbe rohadt volna meg, tehát az biztos, hogy ez elvitték volna azon az ávó, mint klerikális összeesküvőt, aki erőszakot tett a határőrön. Tehát a határőrt kivette, ugye az emberek ott szörnyűködtek, és felkötötte a ló farkára, hogy majd ő példás statuál, hogy húzza a ló utána a szentképet, hogy ennyire lebecsüli. Igen, ám csak a ló az megijedt, vagy valami, tehát nem volt hozzászok, hogy a farkához van kötve valami. Megugrott a ló, a határőr leesett, és jól összetörte magát. Elvitték, azt nem tudjuk, hogy túlélte, vagy meghalt, de ezek után jakabiak még vallásosabbak lettek, hiszen ez volt az istenverés.
0: És ezt a történetet honnan tudod?
1: Ezt édesanyámtól tudom, mert ő 56 után, 58-ban ment feleségül édesapámhoz, és másfél-két évig Tornaszentjakabon élt. Ugye édesám görög katolikus, de hát ugyanúgy járt a római katolikus templomban, nagymamám nagyon vallásos volt, és meg élt még dédnagymamám is, és elmesélték neki, és akkor lehet, hogy ezt a történetet már Tornaszentjakabon élők nem is ismerik, hiszen már abban az idős korosztályból már csak egy-kettő él, viszont édesanyám szerencsére még él, és akkor elmesélte nekem ezt a történetet.
0: Gondolom, kiskorodban, amikor ott nyaraltál, nem csak a mezőgazdasági munkákba láttál bele, hanem a vallási életbe, a búcsukba.
1: Természetesen, hát nekem nagyszüleimmel, hogyha akartam vagy nem akartam, akkor is menni kellett a templomba mind a két faluba. Ez nem volt kérdés, hogy menni kell, tehát nyilván Tornaszentcsaponon a római katolikus templomba mentem, Viszlóma az kis a görög katolikus falu, az nem megosztott falu, csak egy-két betelepő meg beházasodó van, aki katolikus volt, ott meg a görög katolikus templomba mentem. És akkor ott voltam nagyapámmal, vagy sógorral, édesanyám nővérének a férjével, fenn a karzaton, mert ugye a férfiak oda jártak, tehát én ott voltam, és akkor persze is tökéletesen is van mind a két vallást, illetve még azt azért, hogy mondjam, hogy Tornaszentcsaponon van még egy kápolna, amit kevesen ismernek, az a felvégnek a végén van, kint a földek között, de az is nagyon szép állapotban gondozott. Annak nem tudok ilyen történetét, de azt csak az említettem meg, hogy ez annyira buzgó katolikus falu volt, hogy két kápolnájuk is van.

0: Viszlót is többször említetted, rá kell, hogy kérdezzek, hogy Viszlóról ilyen történeted, vagy valamilyen van?
1: Számtalan történetem van, egész nap tudnék mesélni, de csak egyet mondok el. Nagyapám még háza volt, akkor a falu most már nem épültek közben több ház lefelé, de 1940-es éveken, tehát a világháborúkor még nagyapám még háza volt, mert új ház volt, újonnan épült, a falu legszéle volt Rakaca felé. És buzgó görög katolikusok voltak az ősök, és ezért az övék volt már a ház parcella korábban is, és útszéli keresztet, egy szép klasszikus nagy keresztet állítottak az útszélére, és mögé épült a ház.
0: Ők maguk?
1: A dédszüleim idejében, igen, tehát akkor épült a kereszt. Annak is megvolt az oka, ha jól emlékszem, az volt, hogy a utolsó pestis járvány túlélték, és ezért annyira hálásak voltak az Istennek, hogy ők túlélték, majd keresztet állítottak. Megfogadták, hogyha túlélik, állítottak egy keresztet. Túlélték, állítottak egy keresztet a falu szélén. Ez nem volt kérdés abban az időben, hiszen egy vallásos ember az becsületes volt, és nem úgy volt, hogy akkor most alkudozunk, hogy mégse kereszt, csak egy, mit tudom én, egy fából valamicskét, vagy ezért. Tehát ő azt fogadta meg, ha túléli, akkor egy kereszt, akkor egy keresztet állítottak, pléklisztussal rajta, mint ahogy illik, és akkor 1944-ben karácsonykor jöttek be az oroszok Viszlóra, ugye valójában a szovjetek, csak mi mindig oroszok mondjuk, Rakaca felül, a Cseres felül, az erdő felül, és valamelyik katona, ugye ezek az egy jó része azért, ugye hatott az ideológia, meg a fejmosás, ezek kommunisták voltak, és utálták a vallást, pláne a katolikust, ami még az ortodox, ők úgy kezdek, mint ellenség. Mi csak azt mondjuk, hogy más vallás, ők nekik ez ellenség, tehát egészen más a szemléletük az oroszoknak, és akkor meglátták a pléklisztust a falu szélén, akkor valamelyik fogta a géppisztolyt, és belelőtt, és a kezénél találta el, ahol fel volt szögezve Jézus, ugye a pléklisztus, akkor találta, és a beton mögül lecsapódott, tehát leverődött, a golyónyomot volt. Még gyerekkoromban is ott volt mindig a pléklisztus mögött, ahol a szovjet katona belelőtt, ott volt a golyónyom. Ez sajnos már nem látható, mert a keresztet a nagybátyám még élnek a nagyszüleimnek a portáján, és vagy 10 éve a lakást felújították, és a keresztet is gyönyörűen felújították, restaurált minden, csak egyetlen hibát elkövettek, kijavították a golyónyomot, tehát most már nem látszik a golyónyom, mert tökéletesen megcsinálták, csak éppen ezzel eltűnt ez a legenda.
0: De ez nem csak legenda volt.
1: Ez nem legenda, ez valóság. Tehát ez valóságos történet, persze, de... Történelmi útikönyvet is írtam, tehát az én megyém, az egy különleges megyekönyv, hiszen a megye minden része, a történelmi minden korszaka benne van a őskortól napjainkig, és ugye érdekesen történetekkel bemutatva, hiszen benne van a tatárjárástól kezdve a törökkorig minden. Tulajdonképpen egy kis útikönyv, és a legnagyobb visszajelzés az volt belőle, amikor megjelent a kötetem, és utána kaptam egy fotót a Facebookon egyik olvasómtól, amin ő volt rajta, meg egy biciklis csapat, lefotózva a nagyszülőmnek a szülőháza előtt a kereszttel, hogy eljöttünk ide, és hogy az útikönyv alapján csinálták a túrát. És akkor mondom, hát nekem ettől nagyobb visszajelzés nem kell, hogy megáll a biciklis csapat a kereszt előtt, és lefotózzák, és elküldik, hogy a könyv alapján járjuk a megyét. Egy dolgok miatt megértem megírnom, egyetlen dolog miatt már, mégpedig az, hogy ez Szlovákiából derült ki, mert Amerika, meg Kanada, meg stb. A történet hosszú. A lényeg az, hogy ugye ez határfalu volt, a rokonaim egy része Magyarország, én nem ismerem a határon túli rokonaimat, de úgy van, hogy egyik falunál Magyarország, másik falu Szlovákia, a rokonok egy része a határ másik oldalán esett. Na most volt olyan rokonom, aki Tornához csatolt településen lakott, ugye határfaluban, de az már Szlovákia lett, és 1921-ben kivándorolt Kanadában, mert nem akart Csehszlovákiába élni. Na most eltelt 3 generáció, unokája, az most már az Egyesült Államokban él. Amerikában nagy divat, hogy a DNS, hogy tudjuk, hogy ki vagyunk, ott ipari szinten csinálják a DNS kutatást, és ez a magyar kitalált, hogy ő neki meg kell csinálni a DNS-ét, megcsátotta a DNS-ét Amerikában, és addig visszamentek, hogy a Magyarországon megtalálták a legősibb ősét, Szabolcs vármegyében, egy ősi magyar honfoglaláskori temetőben az egyik bejövő magyar vitéznek a leszármazottja, a rokonom. Na már most mi a vérrokonok vagyunk, nagymamámon keresztül, tehát hogyha neki ős magyar a rokon, akkor nekem is ős magyar az ősöm. Ilyen egyszerű. Tehát ezért megérte, hogy megtudtam, hogy nekem ős magyarok az őseim, legalábbis 1,5%-ban, hiszen ki tudja, hogy azóta eltelt az a 20-22 generáció, hogy közben mit jöttek, mit cserélődtek, de én azon kevesek közé tartozom, aki elmondhatja igazoltan, hogy ős magyar ősei vannak, akik a Vereszkei szoroson keresztül jöttek be Magyarországra.
0: Az elhangzott beszélgetésben Csontos László írót hallották, akinek több könyve is Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyével foglalkozik. Mi ezekből 2 említettünk meg, az egyik az Élet a határon, a másik az Én megyém volt.

0: Ahogy adásunk elején ígértem, két kereszttel még adós vagyok, ezért most képzeletben látogassunk el Mária Pócsra. Az Éléskereszt történetét egy onnan elszármazott, név szerint Subec Mihály mondja el.
1: Mária Pócson rengeteg kereszt van, azt lehet mondani, hogy szinte minden utcasarkon, minden dűlőúton. Hát mondjuk ez érthető is, ugye, mert egy kiemelt vallási központ, és az egyik, hát nem a legrégebbi, de az egyik legrégebbi közé tartozó az úgynevezett Illéskereszt, aminek egy nagyon szomorú története van. Az Illéskeresztet Szapár Illésnek az édesanyja állítatta a fia emlékére. Szapár Illés az egy fiatal Mária Pócsi gazda volt, aki jegyességbe került egy, azt hiszem, talán tyukodi lányjal, és már ki is hirdették őket a templomba többször is, és készült a család az esküvőre. Gyakorlatilag már rotyogott a lakodalmi ennivaló ebédvacsora. Amikor ez a fiatal vőlegény, mondták neki, vagy tapasztalta, hogy nincsen elég dohány. És gondolt egyet, fölugrott a lovára, és elindult a papoknak, a görögkatolikus papoknak, akkor volt egy dohánygyára, vagy dohányszárítója Mária Pócsnak a határába, és arra elindult. Ezt a tyukodi lányt, az ő mennyasszonyát egy másik férfi is szerette volna, állítólag szintén tyukodi volt, de hát ugye a lánya másik fiúnak ígérte el magát, illetve azzal is volt a jegyesség, és ez nem tudott beletörődni a helyzetbe, és valahogyan megtudta, hogy a fiú, a fiatal vőlegény lóháton megy a falu határa felé dohányért, valahogy megleste, megvárta, aztán nem tudni, hogy én nem tudom legalábbis, pedig próbáltam már a nyíregyházi rendőrségen is utána érdeklődni. A lényeg az, hogy a felállított keresztnek a helyén ott ölte meg, és hát gyakorlatilag a násznak induló gyönyörű szép nap egy gyászba torkollott, mert a fiút ugye holtan találták meg, amikor keresni kezdték. Néhány unokabátyám él Mária Pócson, őket faggattam meg, a feleségeiket is, de túl sokat nem tudtak mondani róla. Az biztos, hogy egy tőzsgyökeres Mária Pócsi lehetett a vőlegény, mert a Szapár név az egy Mária Pócsi név.
0: És akkor ezért Illéskereszt már az ő nevét ragasztották.
1: A fiút a Szapár Illésnek hívtak, az édesanyja pedig a gyilkosság helyén a fia emlékére emeltette a keresztet 1920-ban.
0: És be tudjuk azonosítani, hogy melyik kereszt ez a jelenlegi Mária Pócsi feszületek közül?
1: Szégyengyalázat, de életemben eddig csak egyetlen egyszer voltam ennél a keresztnél, pedig többször készültem oda. Unokabátyáim vezettek el. Ez a jelenlegi Pápa térről kell kiindulni, Pócs Petri irányába, nem tudok más mondani, körülbelül Pócs Petri irányába egy ilyen erdős, dimbes, dombos úton kell menni, és akkor...
0: Hát, telefonján van a képe, ugye?
1: Igen. Hát itt van egy ez a tipikus régi kereszt.

0: A felirata pedig, mindjárt mondom, csak kinagyítom. Igen, tehát a felirat Isten dicsőségére állította özvegy Czapár Jánosné 1920. június 24-én Illés fia emlékére. És ezért az a neve, hogy Illés kereszt, mint ahogy a Gyulai felé vezető úton levő keresztet az Gyulai keresztnek nevezik, ami régen az Ófehértói úton úgynevezett Szenthegy volt, mert mit tudom, egy 20 méter magas dombon kellett átmenni a Szenthegyi kereszt. Hát ilyen elnevezések mindenhol vannak Máriapócson.
1: A Máriapócsi Illés kereszt történetét Subec Mihály osztotta meg önökkel.

0: Befejező riportunk a Borsod-Abaúj Zemplén vármegyei Filkeházán készült, ahol egy házudvarán feszület áll. Történetét, melyet még 2008-ban rögzítettem, Orosz Jánosné mondja el.
1: Szegény megboldogult férjemnek volt a vágya, 93-ba. Egy reggelen ő fölébredt, és akkor azt mondja nekem, hogy ő mit álmodott. Hát jó, mondom, mondd el. Hát azt mondja, hogy ő azt álmodta, hogy hát itt az udvaron áll egy nagy kereszt. És akkor ő ebbe nem nyugodott bele, hanem jött, ment, járt a Miskolcot, járt a Sátoraljaújhelyt, hogy ezt a keresztet megvalósítsa, annak a keresztnek a festését, és Újhelybe talált egy olyan festőt, aki ezt a keresztet megfestette. Az alapot, a lemez alapot megvette, kivágatta, és akkor Újhelybe megfestette, és még alá is, a kereszt alá, ezt a Szűz Mária és a Szent Józsefnek a, ezt is megcsináltatta. Sőt, még a falu végén, mert ott lakik a lányom, ott is van egy kereszt, oda is megcsináltatta a kereszt alá ezt a...
2: Ezt a két alakot, két. Azért föl is tűnt nekem, hogy egyforma a festés.
1: Igen, igen, igen, igen, úgyhogy ő csináltatta meg. Hát ebbe ő bele is nyugodott, sajnos elhunyt, de talán nyugodt szívvel halt meg, mivel hogy az ő álma megvalósult, és ebben nem segített senki nekünk, mink a saját kis nyugdíjunkból raktuk össze ezt a pénzecskét, és úgy csináltattuk meg. Hát ez a bácsi, aki Pető Istvánnak hívták, ezt Újhelybe lakott, ő hozzá elment, meg hát elmentünk mind a ketten, és akkor ő csinálta meg nekünk. De már meghalt ez is. Meghalt. Ez a, hogy mondjam, kőfaragó mester volt. És megegyeztünk, hogy mennyiért, hogy és mint. Hát ez a mi kis nyugdíjunkból volt felállítva. Nem kértünk senkitől egy fillért sem. Úgyhogy hát ő ebből a nyugodt lelkiismerettel ment a más világra, és hogy hát ő ezt megcsináltatta, legyen a gyerekek előtt, szem előtt, hogy ez a szülői háznak az udvarán van, és akkor ő ezzel aztán meg is nyugodott.
2: És tetszik ez a kereszt itt a itt lakóknak, meg az átmenőknek?
1: Tudom, hogy tetszik, mert sokan megállnak és fényképezik, meg megnézik, meg hát a falubeli, hát itt a családtagoknak is tetszik, meg az átmenő forgalom is sokszor megállnak, és akkor lefényképezik, meg megállnak és elolvassák a feliratot.
0: Az elmúlt percekben egy korábbi riportunk ismétlésében a filkeházi Orosz Jánosnét hallották. Mai műsorunk ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Vasvári Detti és a technikai munkatárs Tompos Péter nevében is búcsúzom. De még mielőtt ezt megtenném, hadd kérjem további segítségüket a műsor életben tartásához. Tehát ha ismernek olyan történeteket, melyek keresztekhez, szobrokhoz, harangokhoz, esetleg toronyórákhoz kötődnek, kérem írjanak nekünk, hogy azokat mások is megismerhessék. Címünk Szent István Rádió, 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Telefonszámunk 36-os körzet 510-610, e-mailt pedig az infokukat szentistvánrádió.hu címre várunk. Új adással mához két hétre jelentkezünk legközelebb, de addig se felejtsék, kidőlt keresztfának, nem köszön már senki. Tikovics Ernőt hallották.
3: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
4: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
5: Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Az elmúlt héten Czeizel Barbarával, a Budapesti Korai Fejlesztő Központ intézményvezetőjével az ADHD-ról, vagyis a figyelemhiányos hiperaktivitás zavarról beszélgetett Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Egy olyan témáról lesz szó az előttünk álló percekben, amely egyre divatosabb, mégpedig az ADHD-ről. Szezer Barbaráról azt lehet olvasni az interneten egyebek közt, hogy olyan kisgyermekes családoknak ad új reményt, ahol a gyerekek fejlődési lemaradással, fogyatékossággal küzdenek, vagy atipikus viselkedés veszélye áll fenn. Ez az a két szó, amely miatt felkerestem Szezer Barbarát, a Budapesti Korai Fejlesztő Központ intézményvezetőjét, akit köszöntök szeretettel a telefonvonal végén.
1: Köszönöm szépen a meghívást, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
0: És hogy megkérdezzem, és megkérjem, hogy beszélgessünk erről az ADHD-ról, az egyik legkevésbé ismertem, ritkának egyáltalán nem mondható pszichiátriai problémáról. Vajon például az atipikus viselkedés és az ADHD között van összefüggés, lehet összefüggésbe hozni?
1: Minden olyan viselkedés, ami nem tipikus, tehát nem átlagos, az atipikus, és ilyen módon az ADHD is ide tartozik, de hát ezen túl ide tartoznak a spektrumon lévő gyerekek, tehát az autizmus spektrumon lévő gyerekek, vagy az autizmussal élő gyerekek, és hát a különböző részképességzavarokkal élő gyerekek, és a különböző más esenés gyerekek is, hiszen ők atipikusak. Nagyon nehéz ez, hogy milyen fogalom alá, köré, hát nem azt mondom, hogy csoportosítsuk a gyerekeket, mert egy csoportban, aki lehet egy kis csoport is, van három gyerek, és az három külön önálló individuum, három külön önálló individuális családból érkezve, és mindig az egyént, az egyéni gyereket és az egyéni családi helyzetet, környezetet kell vizsgálni ahhoz, hogy támogatást tudjunk adni a családnak. Szóval a kérdésére a válasz, hogy én inkább úgy fogalmaznék, hogy azért szakemberkörökben, főleg a kisgyermeknevelő intézményekben, főleg a COVID óta az az érzés a szakemberek szájából, hogy mintha tényleg már a bölcsődei csoportban, ugye ahol csak 12 kisgyerek van, az óvodai csoportban, ahol csak 20-25 körüli gyerek van, de az iskolában is, hogy egyre több az olyan kisgyerek, aki különleges figyelmet igényel. Akkor így nevezhetjük őt az ön szóhasználatával atipikusnak, nevezhetjük őket, ha pontosabb differenciál diagnosztikai vizsgálatnak vetjük alá őket, ami nem szép kifejezés, de hogy eljutnak mondjuk egy pedagógiai szakszolgálatba, vagy egy olyan vizsgáló helyre, ahol olyan diagnosztikai eljárással vizsgálják, ami megfelelő, meghatározó jó szakember által végzett, akkor kijöhetnek bizonyos olyan fejlődési eltérések, ez lehet akár mennyiségi. A mennyiségi fejlődési eltérés az az, hogy nem hozza mondjuk egy 6 éves kisgyerek, ugye ez a klasszikus iskola érettségi vizsgálat, az iskola érettséghez szükséges intellektuális, finommotoros figyelmi fejlődés területén azt, ami majd az iskolában elvárandó. De ezt ugye különböző más területeken is tudjuk vizsgálni. Szóval, hogyha most átfogóan azt mondjuk, hogy atipikus, akkor én bevezetnék egy újabb kifejezést, amit most egyre többen a szakmában is használunk, ami megint csak egy ilyen gyűjtő fogalom, az a neurodiverz gyerekek, a neurodiverzitást, ami azt jelenti, hogy a neurotipikushoz, tehát megint csak onnan, hogy ön is ezt mondta, hogy van az atipikus, meg van a tipikus, az átlagos, akkor ez egy tágabb fogalom szakmailag, és szakmai fogalom, hogy azt mondjuk, hogy vannak a neurotipikus gyerekek, akik így jobban az átlaghoz tartoznak, és vannak a neurodiverz gyerekek, vagy felnőttek, és mind a kettő, ugye ez nem csak gyerekekre vonatkozik, csak most mi gyerekekről beszélünk, hanem felnőttekről, a neurodiverzek, akik pedig különbözőek valamilyen aspektusból. Ide tényleg beletartozhatnak, és ez fontos, szerintem az érdekes is megjegyezni, hogy a neurodiverzitás fogalmát a magasan funkcionáló autista felnőttek kezdték el használni magukra vonatkoztatva, hogy az autizmust, meg az autizmus diagnózisokat, meg őket, mint autista embereket ne stigmatizálják, hanem inkább úgy fogadják el, és úgy próbáljunk a társadalomban velük együtt élni, hogy egy különleges személyiségi jegyként fogadjuk el az autizmusukat, de ez vonatkozik különben az ADHD-ra is, és akkor ők nem valamivel kevesebbet tudnak, hanem egész egyszerűen ők mások, bizonyos területeken más igényekkel, bizonyos területeken más képességekkel, ami lehet mind a kettő több is, és bizonyos területeken pedig szükségletekkel, amely szükségletek kielégítése segíti őket ahhoz, hogy a társadalomba minél harmonikusabban tudjanak beilleszkedni.
0: Ugye neurobiológiai fejlődési rendellenességnek is mondják az ADHD-t.
1: Igen.
0: Aminek a tünetei gyerekkorban kezdődnek, és eszembe jutott, hogy vajon van-e, és ha igen, akkor milyen szerepe van az ADH felismerésének a korai fejlesztésben például?
1: Ugye nem én vagyok a megfelelő ember különben, tehát nálamnál jóval, hogy mondjam, az ADHD-val jóval tapasztaltabb és nagyobb tudású emberekkel is lehetne beszélgetni, de azért nem hárítottam el a felkérését, mert ugye azt mondjuk, hogy az ADHD tünetei, amit mindjárt elmondok, hogy mely három fő területre fókuszálnak a tünetek erősítése, azok akkor állják meg a helyüket, hogy ha már 7 éves kor előtt is megjelentek. Most az élőadás előtt ugye mi beszélgettünk arról, hogy ennek van egy ismerőse, ahol ott a kamasz fiatal felnőtt korba fölvetődött, hogy ott érintette a fiatal,
0: igen,
1: mert hogy nehéz vele az otthoni életben együttműködni. És ezt azért fontos ilyen módon, most mégiscsak visszahozom az ön példáját, mert azért fontos az anamnézis, és azért fontos az anamnézis az, hogy feltérképezzük, hogy ez a mondjuk most 14 éves gyerek, vagy 18, milyenek voltak a szülési körülményei, ez nagyon fontos. A szüleinek milyen volt a kisgyerekkora, ők hogyan nőttek fel, akkor milyen volt a várandóság, milyen volt a csecsemőkor, és milyen volt a kisgyerekkora, mert az ADHD diagnózist csak akkor adja meg a jó szakember, hogyha egyértelműen látható, hogy a tünetek már 7 éves kor előtt is megvoltak, de most már egyértelműen tudjuk, hogy ezek a tünetek, és ezt már mi is látjuk a korai fejlesztő központban, 2 éves kor körül is egyértelműen ott vannak, és hogyha nagyon érzékenyen vesszük fel az anamnézist, akkor ez már kiderül, hogy ez már a csecsemő korban megjelennek bizonyos olyan fajta tünetek, hogy nehezen megnyugtatható, nehezen altatható, a táplálkozásban is azért nagyon nagy nehézségei vannak a családnak, hogy ezt a babát megetessék. Szóval a kérdésére a válasz, hogy többnyire 4 éves kor felett kapnak az érintett gyerekek ADHD diagnózist, ugye egyáltalán nem mindegy, hogy ki adja, ezt nem lehet csak egy ilyen, hogy mondjam, a játszótéri, vagy az óvodai csoportban, vagy az iskolai viselkedés alapján egy ilyen szubjektív benyomásra alapozni és diagnózist adni. Ennek van egy komoly diagnosztikai protokollja, amit minden esetben gyerek pszichiáter, fejlődés, neurológus, pszichológus és hozzáértő pedagógus adhat meg megfelelő vizsgáló eszközökkel. Most azt mondjuk, hogy az iskolás korú gyerekek körülbelül 10%-a érintett az ADHD-ban, ami azért nagyon sok, tehát 100 gyerekből 10. Nem. És akkor, hogy az okokra most visszamegyek, csak hogy elmondtam, hogy idáig, hogy a tünetek megjelenése ugye az segít, és a tüneteknek a tisztázása, hogy már a születés csecsemőkor, kisgyerekkorban, hogy alakult ennek a gyerkőcnek a fejlődése. Szóval egyértelműen ugyanúgy, mint az autizmusnál, és azért ez fontos az autizmusról is beszélnünk, mert nagyon-nagyon sok kisgyerek mind a kettő tünetcsoportban érintett. Tehát az ADHD-ban is, és az autizmusban is.

0: Ugye itt a figyelemzavarra, meg a figyelemzavarra, meg a hiperaktivitásra kell elsősorban gondolni, ugye?
1: Mindjárt a tüneteket elmondom, igen. Csak még egyszer mondom, hogy csak ADHD-ról is és tudunk csak beszélni. A mi gyakorlatunkban, a koraiban azért ezek nagyon gyakran, tehát mondjuk a gyerekek 25%-ánál, akiket látunk, és aztán a későbbiekben is van mind a két tünet együttesben érintettsége a gyereknél. Szóval a tünetek, három fő terület van, ami figyelmet igényel, ugye ADHD figyelem zavart jelenti, ami azt jelenti, hogy szórt a gyerkőc figyelme, nehezített a feladattartása, nem követi például az utasításokat, de ugyanakkor nagyon fontos kihangsúlyoznom, hogy ez nem azt jelenti, hogy ő nem tud figyelni, hanem pont azt jelenti, hogy egyszerre több dologra is figyel. Tehát, hogyha játszik valamivel, de éppen elrepül az ablak előtt egy repülő, vagy egy busz megáll a busz megállóba, aminek beszűrődik a hangja, vagy egy motor, vagy a szomszédszobába egy kisgyerek felsikkant, akkor ő az a pillanatban eltereli az addig végzett feladatról való figyelmét. Tehát nem az van, hogy nem tud figyelni ez a kisgyerek, hanem éppen az, hogy az idegrendszere nagyon érzékeny, és hogy elviszi a fókuszt az éppen adott viselkedésről egy másik inger. Jó, tehát, hogy ez a szólt figyelem vagy figyelem zavar. Ez a vezető tünet, ugye, mert az iskolába, az oktatási rendszerekbe, ugye ez az, ami kiüti a biztosítékot, hogy nem ül meg a popsiján, fenekén nevezzük nevén, de kisgyerek meg popsiján, nem vesz részt olyan módon a közös feladatokban, nem tartja a feladatiságot. Tehát ilyen módon a figyelmére hatással van, de miért van hatással? Mert ott van ugye a hiperaktivitás is ugyanúgy benne. A hiperaktivitás pedig ugye azt jelenti, szóban is benne van, hogy nagy a mozgásigénye, nehezen tud megülni és fókuszálni az előbb említett feladatra, így módon a figyelmét is nehezen tudja megtartani. Ez olyan, mintha egy állandó ilyen készenléti állapotban lenne az ő teste is, hogy ő tehát leül mondjuk 2-3-15 másodpercre, de megint észrevesz valami, és akkor itt megint csak a szólt figyelemre észreveszi azt, hogy elmegy egy motor vagy egy gyerek az ablak előtt, és azonnal oda szalad, és ilyen módon nem tudja azt a feladatot tartani, tehát hogy elkalandozik a figyelme, ez mind a kis buksiában is, de ez mind fizikailag is megtörténik, tehát nem ül meg játékfoglalkozás közben, ebéd közben, a feladat helyzetekbe, ami hát szintén, ugye, ha az iskolát vesszük alapul, ugye ez nem egy előny. És ugyanakkor, hogy ha ember ezekről a tünetekről beszél, akkor mindig azt szokta mondani a hallgató, hogy hát ha én most magamat elkezdem vizsgálni, és ezeket a tüneteket hallom, akkor mindenki körülbelül azt mondja, hogy valamilyen szinten én is érintett vagyok, mert itt van például az a fő, itt a hiperaktivitással összefüggő tünet, hogy nagyon rossz a monotón a tűrése. Tehát ő valamit csak azért hosszú ideig nem csinál, az ADHD-s gyerek, mert az az iskolai feladat. Tehát most itt az alsó tagozatban emlékszünk, hogy a betűket hogyan kellett tanulni, és hány hullámos vonalat, meg vízszintes vonalat kellett egymás után sokszor leírni. Na most egy ADHD-s kisgyereknek ez egy olyan, meg tudja csinálni, de körülbelül az van, hogy minek csinálja meg három sorban, amikor egyben már megcsinálta, és ő neki elkalandozik a figyelme. Tehát ez a monotónia tűrése, ami ugye azt is jelenti, hogy nem jó, ilyen módon nem tartja fenn a figyelmét, és egy számára érdekesebb dologra fókuszál. Ugye ezeket így elmondom, akkor ezek egyáltalán nem kóros tünetek, és akkor jön a harmadik, az impulzivitás, ami ugye mind a kettővel összefügg, a szólt figyelemmel, ugye ezzel a hiperaktív mozgással is a térben, és ott van az impulzivitás, ami például a szociális interakciókban jelenik meg, hogy az óvónéni, vagy a szülő, vagy bárki elkezd vele beszélgetni, és akkor nem várja meg, amíg befejezi a másik, hanem rögtön közbe vág a saját érdeklődése, vagy a témába vágóan, ugye nem hallgatja meg a kérdést, hanem azonnal közbevág, és hát most belegondolunk, mindenkinek van ilyen ismerőse, magamat is beleértve, mármint hogy én magamat, mint érintettek, hogy én is hajlamos vagyok erre, mert ugye intenzíven működik az agya, hallja a kérdés elejét, és ő azt gondolja, hogy már az egész kérdést meghallotta, és válaszol például. De közben ez nem biztos, hogy ez valóban jól mérte fel ezt a helyzetet, tehát hogy ez ilyen, hogy mondjam, ilyen hétköznapi nyelven nevezhetjük türelmetlenségnek.
0: Belevág.
1: nevezhetjük udvariatlanságnak, ez megint csak egy iskolai helyzetben, ahol a tanítónéni kérdez, és ott van egy koreográfia, hogy a tanítónéni kérdez, a gyerek válaszol, a tanítónéni reagál. Na most, amikor a gyereknek több az információja a fejében, és ő egy kérdésre nem csak egy dolgot tud válaszolni, hanem eszébe jut 12 másik dolog, azért ugye az megint csak nem az, amit a tanítók szeretnek, pont. Igen. Szóval gyorsan reagálnak, ez is van, hogy nagyon gyorsan reagálnak, és túl sok információ jut akár egy dologról eszükbe, és ez a sok minden, tehát a figyelem zavar, és a figyelemnek ez a fajta nehezen összpontosítása, a sok dologra való figyelem, a fizikai aktivitásban is megjelenő ugyanilyen impulzivitás, és ez a kommunikációban is megjelenik, akkor belegondolunk, hogy ennek a kisgyereknek, hogy mennyi inger van a fejében, tehát, hogy mennyi egy kérdésre, őnek eszébe jut 6 dolog, de főleg akkor, hogyha 6 dolog történik a környéken, és mind a 6-ot észleli, közben fókuszálnia kell az óvodai iskolai feladatra, abból neki eszébe jut valami, de közben abból még inkább eszébe jut, hogy milyen ingert hallott egy másik szobába. Szóval ebből adódik össze az a tünetegyüttes, ami, és akkor ez a nagy kérdés, hogy ennek mi az oka, mert egyértelműsíthetjük, és ha anamnézist veszünk fel, ugye amikor a szülőket kikérdezzük, hogy ők milyenek voltak gyerkőckorúba, hogy ők hogyan élték meg a saját gyerekkorukat, akkor körülbelül azért a szülők 50%-a arról számol be, hogy ők is hasonló attitűdű, viselkedésű, impulzivitású emberek voltak, legalább az egyik szülő, ez nem minden esetben természetesen, de és akkor itt az öröklődés ugyanúgy, mint amikor az autizmusról is beszélünk, hogy az autisták is többen vannak-e. Ugye mind az autizmus, mind az ADHD esetében azért az egyértelmű, hogy most beszélünk erről ennyit. De 5 éve, 10 éve nem beszéltünk az ADHD-ról és az autizmusról úgy, mint a, nem tudom, az időjárásról, vagy akik érintettek a különleges igényű gyerek gondozásában, nevelésében, szülőségében, most meg erről beszélünk.
0: De nem is volt szám szerint ennyi érintett.
1: Egyrésztről több az internet általi tudás, és bocsánat, belevágtam.
0: Én vágtam bele, bocsánat, hogy nem is volt szám szerint ennyi érintett, az az igazság, mint amennyi most van.
1: Na ezt mondom, hogy egyrésztről ugye az is egy kérdés, hogy valóban többen vannak-e az érintettek, vagy mi szakemberek és a nem szakemberek tudása, differenciál diagnosztikai, ez most a szakemberekre vonatkozó ismerete nagyobb, mert azok a gyerekek, akik 10 éve, 20 éve hasonló tüneteket produkáltak, és most már fiatal felnőttek, és esetlegesen gyereket vállalnak. Azok a fiatal felnőttek akkor úgy voltak titulálva, hogy ő a rossz gyerek, a nehezen együttműködő gyerek, tehát nem ezeket a kifejezéseket, diagnózisokat használtuk rájuk. Azokról a fiatal felnőttekről beszélek, vagy nem fiatal felnőttekről, felnőttekről, akik szintén érintve voltak, csak nem voltak megnevezve, nem voltak ilyen státusszal ellátva, hogy mondjuk atipikus, vagy neurodiverz, vagy ADHD, vagy autizmus. Mert nem volt erre tudásunk, és az internetről, ami megdobta ezt a tudás mennyiséget mindenki számára, nem tudtuk beazonosítani ezeket a tüneteket. És akkor azért folytatnám, szóval, hogy az okok, az apámnak volt az egész életének a témája, hogy egy atipikus fejlődés, vagy egy tipikus fejlődés, az mennyiben genetikai, mennyiben környezeti. Na most ezeknél a gyerekeknél, akikről beszél, ott egyértelmű, hogy van, és minimum 50%-ban, tehát nem minden gyerek esetében, de hogyha nézzünk mondjuk 100 gyereket, megkérdezzük a szüleiket, felvesszük az anamnézist, azért 50%-ban minimum van, hogy a szülőkben is és a családban is volt hasonló impulzív
0: előfordulás,
1: igen, tehát hogy a szülőkben, akár az érintett szülőkben. Itt ezt nagyon fontos megemlítenem, hogy azért mostanában már ugye nagyobb a párkapcsolati választási lehetősége a fiataloknak. Mi annak idején jártunk X helyekre, és nagy valószínűséggel, jó szerencsével azon a 6 helyen, ahova jártunk a szocializáció témakörében, vagy az oktatásban, ott találkoztunk valakivel, aki aztán megtetszett, és összekötöttük az életüket. Most ha belegondolunk abban, hogy megint csak a online világ megnyílásával fiatal többnyire már egyrészt találkoznak különböző társkeresőkön, de ott is aztán a kapcsolódás akár a közös érdeklődés lehet. Tehát, hogyha belegondolunk, hogy fiatalok egyrészt most már sok olyan területre tudnak fókuszálni az online meg a nem online térben, ami a saját érdeklődésük. Tehát például van egy fiatal, aki az informatika iránt érdeklődik, a fizika iránt, a matematika iránt, zene iránt, és akkor itt most erre próbálok kiukadni, akkor nagyobb valószínűséggel az internet megadja a lehetőségét, hogy olyan párt is találjon, aki hasonló érdeklődésű, és két hasonló érdeklődésű ember, akár hasonló viselkedésű, akár nevezhetjük atipikusnak esetében, ugye ez a genetikai faktor, amikor két olyan fiatal találkozik, akinek mind a kettőnek az informatika, a menetrendek, a repülők, a zene, a fizika, stb. Más a közös érdeklődés, ott azért nagyobb az esély arra, hogy ezek a területek egy különleges személyiséget, egy atipikus vagy egy neurodivers személyiséget rejtenek, és amikor ők családdá alakulnak, akkor megemelkedik ugye a két szülő által, mert egy szülő is hordoz genetikai valószínűséget, amit tovább, de hogyha két szülő érintett, akkor ez meg tud, ez a valószínűség emelkedni.
0: Kedves tehát Barbara, bocsánat, hogy közbeszólok, ugye megszólalt Ömböt Szerzer Endre leánya, talán nem sértő, ugye, hogy ezt mondtam,
1: de az
0: időt be kell fejeznünk a beszélgetést, vagy azt mondani, hogy folytatjuk majd a beszélgetésünket.
1: Még befejezném az apám gondolatával, hogy van a genetika, és van a környezet. A környezet nagyon meg tudja határozni azt a hajlamot, amivel érkezünk. Itt a Covid az nem segített, itt nem a vírusra beszélek, hanem a bezártság, a természet nélküliséga, a játszóterek nem kihasználtsága, és aztán nagyon tud befolyásolni még egyéb más szocializációs tényező, és akár családi okok egy olyan genetikai hajlamot, ami ezen az említett témák köré csoportosul. Tehát ezek mind összejátszhatnak, a legfontosabb, hogy ezeket a gyerekeket ne stigmatizáljuk, megfelelő szakember vizsgálja, a legeslegfontosabb, hogy a szülők kapjanak segítséget, mert ez nem rossz nevelés, ezek a gyerekek különleges személyiségek, a szülők kapjanak szülőedukációt, a gyerekek kognitív viselkedés terápiát, és a társadalom pedig információt és elfogadást tanúsítson.

0: Mai műsorunkban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten Czeisel Barbarával, a Budapesti Korai Fejlesztő Központ intézmény vezetőjével az ADHD-ról, vagyis a figyelemhiányos hiperaktivitás zavarról beszélgetett Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Négy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Élőkövek lelkiház mottóval rendezték meg a plébániai munkatársak egyházmegyei találkozóját az Egri Bazilikában május 9-én. Az egésznapos program során előadásokat, tanúságtételeket hallgatott és szentmisén vett részt az egyházmegye minden szegletéből érkező több mint 800 résztvevő. A találkozón a Székesegyház 189 évvel ezelőtti felszenteléséről is megemlékeztek. Az előadások során Buda Péter egyháztörténész, a Szent István Rádió és Televízió Alapítványának elnöke nyitotta, aki Templomok, egyháziak, Eszterházi püspök korában címmel Eszterházi püspök tevékenységének legfontosabb eredményeit tárta a hallgatóság elé. Vizi János, az Egri Érseki Papnevelő Intézet rektora, az egyházmegye ifjúsági referense a papnevelés jelenéről és jövőjéről beszélt. Mihály Bártos Musinski, a Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium rektora az egyházi dinamikáról szólt. A Szentmisét bemutató Ternyák Csaba egriesek prédikációjában örömét fejezte ki, hogy ilyen sokan vannak, akik segítik a plébánosokat és káplánokat a mindennapokban. Mint mondta, a találkozó célja, hogy mindannyian megerősödjenek szolgálatukban és identitásukban. Ehhez nem csak templomainknak és egyéni életünknek, hanem plébániai közösségeinknek is szükségük van megújulásra. Élőkövek lelkiház lehetne a mottója a mai találkozónak. Mi vagyunk az élőkövek, akik Jézusra építve leszünk lelkiházzá. Plébániáink csak akkor válnak eleven közösségekké, ha tagjai élőkövekként épülnek egymásra. Kölcsönös figyelmességgel, szeretettel, áldozatvállalással, képesek új kezdeményezések befogadására, képesek önkontrollra, indulataik megfékezésére, és szeretettel fogadják az ügyek intézése miatt az irodába betérőket. Törekednek arra, hogy mások lelkébe békét, bizalmat tápláljanak. A plébániai munkatársak egyházmegyei találkozóján délután egyházi szolgálatot végző munkatársak tettek tanúságot. Beszéltek arról az indíttatásról és örömről, amit a szolgálatuk végzése során megtapasztaltak. A Lorettói Litánia elimádkozását követően Ternyák Csaba egriesek áldásával indultak útnak a találkozóról az egyházközségi munkatársak. Kedd délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormányminiszterei, derül ki a parlamenti honlapon található információkból. Az ülés 16 órakor kezdődik a napirend elfogadásával, majd ismertetik Súlyog Tamás köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. Az államfőhöz fordul a Mi Hazánk, azt kérve Súlyog Tamástól, hogy ne írja alá a Meta reklámadójának eltörlését és tartalmazó törvényt. Tájékoztatta a távirat irodát a Mi Hazánk frakcióvezető helyettese. Novák előtt közleményében azt írta, a köztársasági elnöktől azt kérte a párt, hogy ne írja alá a veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szóló 79 oldalas törvényt, benne a Meta reklámadójának eltörlését, melyet már az alakuló ülésen a házszabálytól való eltéréshez szükséges 4/5-ös paktummal szavazott meg a Fidesz és a Tisza. Bírálta, hogy a Mi Hazánk módosító javaslatáról törvénysértő módon nem is rendeltek el szavazást, és hozzászólást sem engedélyeztek. Washingtonban sok százan vettek részt a Magyar Nagykövetség nyílt napján szombaton, az Európa naphoz kapcsolódó hagyományos rendezvénysorozat részeként. Az EU nyílt nap az amerikai fővárosban működő Európai Uniós Nagykövetségek hagyományos programja, amikor egy napra megnyitják kapuikat a látogatók előtt bemutatva nemzeti sajátosságaikat, hagyományaikat. Az amerikai közönség egy szimbolikus útlevélbe gyűjthet pecséteket az ilyenkor nyitva tartó külképviseleteken. Az előzetes adatok szerint Magyarország nagykövetségére közel 2000 ember látogatott el. Végül az időjárásról. Hétfőn erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, emellett hosszabb, rövidebb időre kisüthet a nap. Egyre nagyobb valószínűséggel, egyre több felé, több hullámban alakulhatnak ki záporok, a déli órákig kis, azt követően nagy eséllyel zivatarok is. A déli és keleti országrészben intenzív, esetleg heves zivatarok is előfordulhatnak. Nagy területen megerősödik a délnyugati szél. Zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 20 és 26 fok között valószínű. Híreket hallottak.
0: Holdvilág.
1: Kedves hallgatóink, a most következő zenei összeállításunkban Kenny G a világ leghíresebb szaxofonosa muzsikál. Kellemes zene hallgatást kívánunk!

kedves hallgatóink! Elhangzott hajnali zenés műsorunkban Kenny G, a világ leghíresebb szaxofonosa muzsikált. A műsort Vasvári Bernadett készítette. További kellemes rádiózást kíván a műsorvezető Sinkovics Andrea.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2026. május 11. napja van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim, a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a hírszerkesztő hírolvasó Domen Vivien, a technikai pultnál pedig Karkus István ül, rádiónk elnöke Buda Péter atya, igazgató főszerkesztőnk Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas hétkezdést kívánok mindenkinek. Robert Frosttól származik a mai nap gondolatébresztő mondata, három szóban összefoglalhatom azt, amit az életről tanultam, megy minden tovább. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé a következő órában. Műsorismertetésünk után a napi mája hangzik el, majd híreket mondunk és a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, fél hattól hírek, majd a névnaposokat köszöntjük és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 6 órától harangszó hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Tartsanak velünk, érdemes!

0: A nap imája.
1: Legyen áldott Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atya, aki eltöltött téged a názáreti szűzet minden szellemi áldással Krisztusban. Isten akaratából fogantattál szeplőtelenül, előre kiválasztottak, hogy te légy az anyja, üdvözültél benne és általa sokkal inkább, mint bármely más emberi lény. Megkíméltetvén az eredeti bűn örökségétől, te megfogantál és a világra jöttél a szentséges kegyelem állapotában. Kegyelemmel teljes. Te, aki első vagy a megváltottak között, segíts rajtunk. Segíts nekünk, hogy megint megtaláljuk szerepünket a megváltás misztériumában. Segíts nekünk, hogy mélyebben megértsük az isteni dimenziót, s ugyanakkor ennek a misztériumnak az emberi dimenzióját is. Segíts, hogy tökéletesebben aknázzuk ki kiapadhatatlan forrásait. Segíts nekünk, akiket megváltott Krisztus drága vére.

0: Hallgassák meg híreinket!
1: Az Úr nem hagy magunkra az élet megpróbáltatásaiban, fogalmazott 14. Leó pápa vasárnap délben. Május 10-én, húsvét 6. vasárnapján a Szentatya a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozószobájának ablakából imádkozta el a mennyek királyné asszonya imát a Szent Péter téren összegyűlt zarándokokkal. Beszédében a napi evangéliumból kiindulva hangsúlyozta, hogy azért vagyunk képesek szeretni, mert Isten előbb szeretett bennünket, és mivel szeret bennünket, a Szentlélekben vigasztalót, ügyvédet adott nekünk. A Szentatya kifejtette, a mai evangéliumban néhány olyan mondatot hallottunk, amelyet Jézus az utolsó vacsora során intéz tanítványaihoz. Miközben a kenyeret és a bort szeretetének élő jelévé teszi, Krisztus ezt mondja, ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat. Ez a kijelentés megszabadít bennünket egy félreértéstől, vagyis attól az elképzeléstől, hogy azért szeretnek bennünket, mert megtartjuk a parancsokat. Így igaz voltunk, Isten szeretetének feltétele lenne. Épp ellenkezőleg. Isten szeretete a feltétele a mi igaz voltunknak, hangsúlyozta Leó pápa, majd hozzátette. Akkor tartjuk meg valóban a parancsokat Isten akarata szerint, ha felismerjük irántunk való szeretetét úgy, ahogyan Krisztus feltárja azt a világ előtt. Jézus szavai tehát a kapcsolatra hívnak, nem pedig zsarolást vagy kétes fenyegetést jelentenek, hangsúlyozta, mivel elsőként Isten szeretett bennünket, mi is tudunk szeretni, és amikor valóban szeretjük Istent, valóban szeretjük egymást is. Úgy történik ez, mint az élet esetében. Csak az élhet, aki életet kapott, s így csak azt tud szeretni, aki szeretetet kapott. Emelte ki 14. Leó pápa vasárnap délben. Az új országgyűlés megalakulását követően nem elkezdődik a rendszerváltozás, hanem befejeződik. Véget ért a posztkommunizmus időszaka, írta Németh Zsolt, fideszes országgyűlési képviselő a közösségi oldalán. Németh Zsolt, aki az új országgyűlésben az egyedüli, 1990 óta folyamatosan mandátummal rendelkező képviselő, azt írta, bár ellenzékben lesznek, de van minek örülni. A mai nappal nem elkezdődik a rendszerváltozás, hanem befejeződik. Véget ért a posztkommunizmus időszaka, hiszen mind a négy parlamenti párt jobboldalinak tekinti magát, fogalmazott a külügyi bizottság fideszes alelnöke. Hozzátette, közös felelősségünk, hogy ne is térjenek vissza. Ez kell legyen az új nemzeti minimum. Magyar Péter a választáson győztes Tisza párt elnöke, megválasztott miniszterelnök, több alkalommal is rendszerváltásként értékelte a választás eredményét. Végül az időjárásról. Hétfőn erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, emellett hosszabb, rövidebb időre kisüthet a nap. Egyre nagyobb valószínűséggel, egyre több felé, több hullámban alakulhatnak ki záporok. A déli órákig kis, azt követően nagy eséllyel zivatarok is. A déli és keleti országrészben intenzív, esetleg heves zivatarok is előfordulhatnak. Nagy területen megerősödik a délnyugati szél. Zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 20 és 26 fok között valószínű. Híreket hallottak.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témája... A 14. Leó pápa üzenete a társadalmi kommunikáció 60. világnapjára, május 10-ére. A Szent Atya üzenetének címe: az emberi hangok és arcok megőrzése. Kedves testvéreim! Az arc és a hang minden személy egyedi, megkülönböztető jegyei. Kifejezik megismételhetetlen identitását és minden találkozás alkotó elemei. Ezt az ókoriak is jól tudták. Ezért az emberi személy meghatározására az ókori görögök az arc proszópon szót használták, amely eredeti tekintve azt jelenti, ami a tekintet előtt áll, a jelenlét és a kapcsolat helye. A személyt jelentő latin persona kifejezés a per sono igéből, ezzel szemben a hangot foglalja magában, nem akármilyen hangot, hanem valakinek az összetéveszthetetlen hangját. Az arc és a hang szent. Istentől kaptuk, aki saját képére és hasonlatosságára teremtett bennünket, és azzal az igével hívott életre, amelyet ő maga intézett hozzánk. Ez az ige először a próféták hangján szólalt meg az évszázadok során, majd az idő teljességében testé lett. Ezt az igét, Istennek ezt az önközlését közvetlenül is hallhattuk és láthattuk, mert megismertette magát Jézusnak, Isten fiának a hangjában és arcában. Isten az ember teremtésének pillanatától fogva saját beszélgető társának akarta, és amint Nüsszai Szent Gergely mondja, arcára véste az isteni szeretet viszényét, hogy a szeretet által teljesen megélhesse saját emberségét. Az emberi arcok és hangok megőrzése ezért ennek a pecsétnek, Isten szeretete eme eltörölhetetlen viszonyának a megőrzését jelenti. Nem előre meghatározott biokémiai algoritmusokból álló faj vagyunk. Mindegyikünknek pótolhatatlan és utánozhatatlan hivatása van, amely az élet során bontakozik ki, és éppen a másokkal való kommunikációban nyilvánul meg, szól Leó pápa üzenete. Ha elmulasztjuk ezt az őrzést, fennáll a veszélye, hogy a digitális technológia gyökeresen megváltoztatja az emberi civilizáció néhány alappillérét, amelyeket olykor magától értetődőnek veszünk. Az emberi hangok és arcok, bölcsesség és tudás, tudatosság és felelősség, empátia és barátság szimulálásával a mesterséges intelligenciaként ismert rendszerek nem csak az információs ökoszisztémákba avatkoznak be, hanem a kommunikáció legmélyebb szintjét, az emberi személyek közötti kapcsolat szintjét is birtokba veszik. A kihívás tehát nem technológiai, hanem antropológiai. Az arcok és a hangok megőrzése végső soron önmagunk megőrzését jelenti. A digitális technológia és a mesterséges intelligencia által kínált lehetőségek bátor, eltökélt és megkülönböztető elfogadása nem jelenti azt, hogy ne venném tudomást a kritikus pontokról, a homályos területekről és a kockázatokról. Ne mondjunk le saját gondolkodásunkról. Régóta számos bizonyíték van arra, hogy a közösségi médiába történő bevonás, a platformok számára jövedelmező, maximalizálására tervezett algoritmusok a gyors érzelmeknek kedveznek, míg háttérbe szorítják azokat az emberi megnyilvánulásokat, amelyek több időt igényelnek, mint például a megértése irányuló erőfeszítést és az elmélyült gondolkodást. Ezek az algoritmusok azáltal, hogy a könnyű egyetértés és a könnyű felháborodás buborékaiba zárnak embercsoportokat, gyengítik a meghallgatás és a kritikai gondolkodás képességét, és fokozzák a társadalmi polarizációt.
Ehhez társult a naív és kritikátlan bizalom a mesterséges intelligenciában, mint minden tudó barátban, minden információ osztogatójában, minden emlék tárolójában és minden tanács orákulumában. Mindez tovább gyengítheti azt a képességünket, hogy elemző és kreatív módon gondolkodjunk, hogy megértsük a jelentéseket, és hogy különbséget tegyünk szintaxis és szemantika között. Noha a mesterséges intelligencia támogatást és segítséget nyújthat kommunikációs feladatok megoldásában, ha kivonjuk magunkat saját gondolkodásunk erőfeszítése alól, és megelégszünk egy mesterséges statisztikai összeállítással, az hosszú távon kognitív, érzelmi és kommunikációs képességeink fokozatos leépüléséhez vezethet. Az utóbbi években a mesterséges intelligencia rendszerei egyre inkább átveszik a szövegek, a zene és a videók erőállításának irányítását is. Így fennáll a veszély annak, hogy az emberi alkotó tevékenységhez kötődő iparágak nagy részét leépítik, és a Powered by AI készült a mesterséges intelligencia segítségével megjelöléssel váltják fel, az embereket pedig nem gondolt gondolatok, névtelen, szerzőség és szeretet nélküli tartalmak merében passzív fogyasztóivá teszi. A minket foglalkoztató kérdés mindazonáltal nem az, szól a pápa üzenete, hogy mire képes vagy mire lesz képes a gép, hanem az, mire vagyunk és mire leszünk képesek mi, emberségben és tudásban növekedve, az ilyen nagy erejű bennünket szolgáló eszközök bölcs használata révén. Az ember kezdettől fogva kísérti a vágy, hogy a tudás gyümölcséhez anélkül jusson hozzá, hogy vállalná a befektetett munka, a keresés és a személyes felelősség terhét. Ha azonban lemondunk az alkotó folyamatról, és átengedjük a gépeknek saját értelmi funkciónkat és képzeletünket, azzal elássuk talentumainkat, amelyeket arra kaptunk, hogy személyként növekedjünk az Istenhez és másokhoz fűződő kapcsolatunkban. Azt jelenti, hogy elrejtjük arcunkat és elnémítjük hangunkat. Lenni vagy színlelni. A kapcsolatok és a valóság szimulációja. Ahogy hírfolyamainkat görgetjük, és egyre nehezebb eldönteni, hogy valódi emberekkel lépjünk a kapcsolatba, vagy inkább botokkal és virtuális influencerekkel. Ezeknek az automatizált szereplőknek a nem átlátható beavatkozásai befolyásolják a közéleti vitákat és az emberek döntéseit. Különösen a nagy nyelvi modelleken alapuló chatbotok bizonyulnak meglepően hatékonynak a rejtett befolyásolásban, a személyre szabott interakció folyamatos optimalizálása révén. E nyelvi modellek párbeszédes, alkalmazkodó és mimetikus szerkezete képes utánozni az emberi érzelmeket, és így kapcsolatot szimulálni. Ugyanakkor ez az antropomorfizálás, amely akár szórakoztatónak is tűnhet, megtévesztő, különösen a sebezhetőbb személyek számára, mert túlzottan szeretetteljesre formált chatbotok, azon túl, hogy mindig jelen vannak és rendelkezésre állnak, érzelmi állapotaink rejtett alakítóivá válhatnak, és így behatolhatnak az ember intimszférájába, és elfoglalhatják azt. A kapcsolat iránti szükségletünket kihasználó technológia nem csak az egyének sorsára nézve járat fájdalmas következményekkel, hanem a társadalmak társadalmi, kulturális és politikai szövetét is megbontja, hangsúlyozza Leó pápa üzenete. Ez akkor történik, amikor a más emberekkel való kapcsolatokat a mesterséges intelligenciával kialakított kapcsolatokkal helyettesítjük, amelyeket gondolataink feltérképezésére képeztek ki, és amelyek így egy olyan tükörvilágot építenek körénk, ahol minden a képünkre és hasonlatosságunkra készül. A mesterséges intelligencia modelljei alkotói világnézetét tükrözik, és ezért gondolkodásmódokat kényszeríthetnek ránk azáltal, hogy megismétlik azokat a sztereotípiánkat és előítéleteket, amelyek az általuk felhasznált adatokban jelen vannak. Az algoritmusok tervezésének átláthatatlansága, valamint az adatok nem megfelelő társadalmi reprezentativitása könnyen odavezethet, hogy olyan hálózatok csapdájába esünk, amelyek manipulálják gondolatainkat és fenntartják, sőt, tovább erősítik a társadalmi egyenlőtlenségeket és igazságtalanságokat.
A kockázat nagy, szögezi le Leó pápa. A szimuláció ereje olyan nagy, hogy a mesterséges intelligencia párhuzamos valóságok erőállításával meg is téveszhet bennünket, kisajátítva arcunkat és hangunkat. Egy olyan többdimenziós világban élünk, ahol egyre nehezebb különbséget tenni valóság és fikció között. Ehhez társul a pontatlanság problémája. A statisztikai valószínűséget tudásként feltüntető rendszerek valójában legfeljebb az igazság megközelítéseit kínálják számunkra, amelyek olykor valódi hallucinációk. A források ellenőrzésének hiánya együtt a helyszíni újságírás válságával, amely az események helyszínén végzett folyamatos információgyűjtő és ellenőrző munkát igényel, még inkább kedvez a dezinformációnak, valamint fokozza a bizalmatlanságot, a tanástalanságot és a bizonytalanságot. Egy lehetséges szövetség. Emögött a hatalmas láthatatlan erő mögött, amely mindnyájunk életére hatással van, csupán néhány vállalat áll. Azok, amelynek alapítóit nemrégiben úgy mutatták be, mint az év embere 2025-ben, a mesterséges intelligencia megalkotói. Ez komoly aggodalomra ad okot, amely az algoritmusokon és mesterséges intelligencián alapuló rendszerek feletti ellenőrzés egy szűk kör kezében van, miközben ezek képesek észrevétlenül irányítani az emberi viselkedést, sőt képesek az emberiség és az egyház történelmét is újraírni, gyakran anélkül, hogy ennek valóban tudatában lennénk. Az előttünk álló kihívás nem a digitális innováció megállítása, hanem annak irányítása, ambivalens jellegének tudatosítása. Mindannyian fel kell emelnünk szavunkat az emberi személy védelmében, hogy ezek az eszközök valóban szövetségeseinké válhassanak. Ez a szövetség lehetséges, de három pilléren kell nyugodnia. A felelősségen, az együttműködésen és a nevelésen. Mindenek előtt a felelősségen. Ez attól függően, hogy ki milyen szerepet tölt be, megjelenhet becsületességben, átláthatóságban, bátorságban, jövőbe tekintő gondolkodásban, a tudás megosztásának kötelességében, vagy éppen a hiteles tájékoztatáshoz való jogban. Végső soron senki nem bújhat ki a közösen alakított jövőért viselt felelősség alól. Az online platformok irányítói számára ez annak biztosítását jelenti, hogy az üzleti stratégiákat ne kizárólag a profit maximalizálásának szempontja vezérelje, hanem egy olyan előrelátó szemlélet is, amely tekintettel van a közjóra, ugyanúgy, ahogyan mindegyikük szívén viseli saját gyermekei javát. A mesterséges intelligencia modelljeinek alkotóitól és fejlesztőitől a társadalom átláthatóságot és társadalmi felelősséget vár el a tervezési elveik, illetve az algoritmusaik és fejlesztett modelljeik alapját képező moderációs rendszerek tekintetében, hogy ez elősegítse a felhasználók tájékozott beleegyezését. Ugyanez a felelősség hátul az egyes országok törvényhozóira és a nemzetek feletti szabályozó szervekre, amelyeknek örködniük kell az emberi méltóság tiszteletben tartása felett. Az emberi szabályozás megvédheti az embereket a chatbotokhoz való érzelmi kötődéstől és visszaszoríthatja a hamis, manipulatív vagy félrevezető tartalmak terjedését, megőrizve az információ épségét annak megtévesztő szimulációjával szembe. A média és a kommunikációs vállalatok sem engedhetik meg maguknak, hogy a néhány másodperccel több figyelemét folytatott harcban mindenáron győzni akaró algoritmusok felülkerekedjenek az igazság keresésére irányuló szakmai értékeikhez való hűségükön. A közönség bizalmát pontossággal és átláthatósággal lehet elnyerni, nem pedig az elköteleződés mindenáron való hajszolásával. Világosan jelezni kell, ha egy tartalmat mesterséges intelligenciával készítettek vagy módosítottak, és világosan meg kell különböztetni az emberek által létrehozott tartalmaktól. Védelemben kell részesíteni az újságírók és más tartalomkészítők szellemi tulajdonjogát és alkotásai feletti rendelkezési jogát. Az információ közjó. Az építő és valóban értékes közszolgálat nem a homályosságon, hanem a források átláthatóságán, az érintettek bevonásán és a magas szakmai színvonalon alapul, szól a pápa üzenete.
Mindannyian az együttműködésre kaptunk meghívást. Egyetlen ágazat sem képes egyedül megbirkózni a digitális innováció és a mesterséges intelligencia irányításának kihívásaival. Ezért védelmi mechanizmusokat kell létrehozni. Minden szereplőnek, a technológiai ipartól a törvényhozókig, a tartalomgyártó vállalkozásoktól a tudományos élet képviselőig, a művészetektől az újságírókig és az oktatókig részt kell vennie egy tudatos és felelős digitális állampolgárság kialakításában és megerősítésében. A nevelés célja éppen ez, hogy fejlesz-e személyes képességünket a kritikus gondolkodásra, a források hitelességének megítélésére, a hozzánk eljutó információ kiválasztása mögött álló lehetséges érdekek felismerésére, a működésbe lépő pszichés mechanizmusok megértésére, valamint arra, hogy családjaink közösségek,

szellemi szabadságban. Továbbá ezt a tudatos használatra való nevelést szélesebb körű, élethosszig tartó nevelési kezdeményezésekbe kell integrálni, és el kell érni az időseket és a társadalom peremére szorultakat is, akik gyakran kirekesztettnek és tehetetlennek érzik magukat a gyors technológiai változásokkal szemben. A média tudatosságra, az információkezelésre és a mesterséges intelligencia használatára való nevelés segítsen mindenkinek abban, hogy ellenálljon a rendszerek antropomorfizáló sodrásának, és eszközként kezelje őket, hogy mindig külső források alapján is ellenőrizze a mesterséges intelligencia által nyújtott információkat, amelyek pontatlanok vagy hibásak is lehetnek, és hogy a biztonsági paraméterek és a jogorvoslati lehetőségek ismeretében megvédje magánszféráját és személyes adatait. Fontos, hogy neveljünk és nevelődjünk a mesterséges intelligencia tudatos használatára, és ebben összefüggésben óvjuk saját képünket, fotóinkat és hangfelvételeinket, saját arcunkat, saját hangunkat, hogy azokat ne használják fel káros tartalmak és magatartásformák, például digitális csalások, netes zaklatás, vagy a magán és intimszféra beleegyezés nélkül sértő deepfake-ek létrehozására. Ahogy az ipari forradalom alapműveltséget igényelt ahhoz, hogy az emberek alkalmazkodni tudjanak az új helyzetekhez, úgy a digitális forradalom digitális műveltséget igényel, hogy megértsük, miként alakítják az algoritmusok a valóságról alkotott képünket, hogyan működnek a mesterséges intelligencia előítéletei, milyen mechanizmusok határozzák meg bizonyos tartalmak megjelenését hírfolyamainkban, és milyen gazdasági erőfeltevésekre és modellekre épül a mesterséges intelligencia gazdagsága, illetve ezek hogyan változhatnak. Végül, szükségünk van arra, hogy az arc és a hang ismét a személyét fejezze ki. Szükségünk van arra, hogy őrizzük a kommunikáció ajándékát, mint az ember legmélyebb igazságát, amelyhez minden technológiai innovációt is igazítanunk kell. Ezeket a gondolatokat megosztva köszönetet mondok mindazoknak, akik az itt megfogalmazott célok elérése érdekében munkálkodnak, és szívből adom áldásomat mindazokra, akik a kommunikáció eszközeivel szolgálják a közjót. Kelt a Vatikánban, január 24-én, Szalízi Szent Ferenc emléknapján, 14. Leó pápa. Leó pápának a társadalmi kommunikáció 60. világnapjára írt üzenetét olvastuk fel. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudi.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Öt óra 30 perc.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Az Úr nem hagy magunkra az élet megpróbálását.

0: szolgáltatásaiban, fogalmazott 14. Leó pápa vasárnap délben. Május 10-én, húsvét 6. vasárnapján a Szentatya a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozószobájának ablakából imádkozta el a mennynek királyné asszonya imát a Szent Péter téren összegyűlt zarándokokkal. Beszédében a napi evangéliumból kiindulva hangsúlyozta, hogy azért vagyunk képesek szeretni, mert Isten előbb szeretett bennünket, és mivel szeret bennünket, a Szentlélekben vigasztalót, ügyvédet adott nekünk. A Szentatya kifejtette, a mai evangéliumban néhány olyan mondatot hallottunk, amelyet Jézus az utolsó vacsora során intéz tanítványaihoz. Miközben a kenyeret és a bort szeretetének élő jelévé teszi, Krisztus ezt mondja, ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat. Ez a kijelentés megszabadít bennünket egy félreértéstől, vagyis attól az elképzeléstől, hogy azért szeretnek bennünket, mert megtartjuk a parancsokat. Így igaz voltunk, Isten szeretetének feltétele lenne. Épp ellenkezőleg, Isten szeretete a feltétele a mi igaz voltunknak, hangsúlyozta Leó pápa, majd hozzátette. Akkor tartjuk meg valóban a parancsokat Isten akarata szerint, ha felismerjük irántunk való szeretetét úgy, ahogyan Krisztus feltárja azt a világ előtt. Jézus szavai tehát a kapcsolatra hívnak, nem pedig zsarolást vagy kétes fenyegetést jelentenek. Hangsúlyozta, mivel elsőként Isten szeretett bennünket, mi is tudunk szeretni, és amikor valóban szeretjük Istent, valóban szeretjük egymást is. Úgy történik ez, mint az élet esetében. Csak az élhet, aki életet kapott, s így csak azt tud szeretni, aki szeretetet kapott. Emelte ki 14. Leó pápa vasárnap délben. Az új országgyűlés megalakulását követően nem elkezdődik a rendszerváltozás, hanem befejeződik. Véget ért a posztkommunizmus időszaka, írta Németh Zsolt, fideszes országgyűlési képviselő a közösségi oldalán. Németh Zsolt, aki az új országgyűlésben az egyedüli, 1990 óta folyamatosan mandátummal rendelkező képviselő, azt írta, bár ellenzékben lesznek, de van minek örülni. A mai nappal nem elkezdődik a rendszerváltozás, hanem befejeződik. Véget ért a posztkommunizmus időszaka, hiszen mind a négy parlamenti párt jobboldalinak tekinti magát, fogalmazott a Külügyi Bizottság fideszes alelnöke. Hozzátette, közös felelősségünk, hogy ne is térjenek vissza. Ez kell legyen az új nemzeti minimum. Magyar Péter a választáson győztes Tisza párt elnöke, megválasztott miniszterelnök, több alkalommal is rendszerváltásként értékelte a választás eredményét. Végül az időjárásról. Hétfőn erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, emellett hosszabb, rövidebb időre kisüthet a nap. Egyre nagyobb valószínűséggel, egyre több felé, több hullámban alakulhatnak ki záporok. A déli órákig kis, azt követően nagy eséllyel zivatarok is. A déli és keleti országrészben intenzív, esetleg heves zivatarok is előfordulhatnak. Nagy területen megerősödik a délnyugati szél. Zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 20 és 26 fok között valószínű. Híreket hallottak.
1: Napköszöntő. Reggeli magazin.
2: Kedves hallgatóink, ma május 11-én Ferenc napja van. Szeretettel köszöntjük az ünnepelteket névnapjuk alkalmából, és sok boldogságot kívánunk nekik innen a Szent István Rádióból. Nézzük a névnap eredetét. Francia, latin eredetű név, az olasz Francesco név latinosított Franciscus formájából származik, Assisi Szent Ferenc gyermekkori beceneve volt, melyet azért kapott, mert édesanyja francia származású volt, jelentése francia. Isten éltesse tehet a névnaposokat, és persze azokat is, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy más évforduló miatt fontos nekik a mai dátum, a következő szám szóljon nekik.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig következzenek a napjeles eseményei a Szent István Rádió kalendáriumából. Május 11-e az év 131. napja a Gergely naptár szerint, az évből még 234 nap van hátra. Boldog Salkaházi Sára emléknapja, ezen túl Miskolc ünnepnapja, 1909-ben ezen a napon adományozott a városnak koronás címert első Ferenc József. Hazánkban 2015 óta a mai nap a közlekedési kultúra napja. Nézzük, kik születtek ezen a napon a történelem folyamán. 1760-ban született Palóci Horváth Ádám, magyar költő, író. 1823-ban született Kovács Ferenc, politikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, Hódmezővásárhely korabeli közéletének jeles alakja. 1881-ben született Kármán Tódor gépészmérnök, az aerodinamika és űrkutatás kiemelkedő alakja. 1899. május 11-én született Boldog Salkaházi Sára, a Szociális Testvérek Társasága apáca nővére, közel 100 magyarországi zsidó megmentője, a nyilas rémuralom idején vértanú. 1904-ben ezen a napon született Salvador Dali, katalán-spanyol szürrealista festőművész. 1934-ben született Fonyó József, Jászai Mari díjas színész. 1956-ban látta meg a napvilágot Lőcsei Jenő, Liszt Ferenc díjas magyar táncos, koreográfus, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Most nézzük, kik hunytak el ezen a napon a történelem folyamán. 912-ben halt meg 6. León, bizánci császár, a Makedón dinasztia második tagja, első Baszileiosz fia, a honfoglalás előtti évek egyik kulcs szereplője. 1610-ben hunyt el Matteo Ricci, olasz jezsuita szerzetes, matematikus, Kína utazó. 1934-ben halt meg Somogyi Szilveszter, várospolitikus, Szeged szabadkirályi város polgármestere. 1981-ben hunyt el Bob Marley, jamaikai énekes, gitáros, dalszerző. Most nézzünk még néhány eseményt, amik a mai naphoz köthetők. 330-ban első nagy Konstantin megalapította a Konstantinápoly városát. 1875-ben ezen a napon, 6 évnyi várfogság után amnesztiát kapott Teleki Blanka grófnő, reformpedagógus, a magyar nemzeti szellemű nőnevelés úttörője, a női egyenjogúság harcosa. 1931-ben ezen a napon a bécsi Kreditanstalt bejelentette a csődöt, az európai pénzügyi válság kezdete volt. 1945-ben ezen a napon a magyar aranyvonatot Salzburgban lefoglalta az amerikai hadsereg. 1949-ben ezen a napon ismét Tájföld lett Siam hivatalos neve. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is! I feel like

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Hat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Az Úr nem hagy magunkra az élet megpróbáltatásaiban, fogalmazott 14. Leó pápa vasárnap délben. Május 10-én, húsvét 6. vasárnapján a Szentatya a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozószobájának ablakából imádkozta el a mennynek királyné asszonya imát a Szent Péter téren összegyűlt zarándokokkal. Beszédében a napi evangéliumból kiindulva hangsúlyozta, hogy azért vagyunk képesek szeretni, mert Isten előbb szeretett bennünket, és mivel szeret bennünket, a Szentlélekben vigasztalót, ügyvédet adott nekünk. A Szentatya kifejtette, a mai evangéliumban néhány olyan mondatot hallottunk, amelyet Jézus az utolsó vacsora során intéz tanítványaihoz. Miközben a kenyeret és a bort szeretetének élő jelévé teszi, Krisztus ezt mondja, ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat. Ez a kijelentés megszabadít bennünket egy félreértéstől, vagyis attól az elképzeléstől, hogy azért szeretnek bennünket, mert megtartjuk a parancsokat. Így igaz voltunk, Isten szeretetének feltétele lenne. Épp ellenkezőleg. Isten szeretete a feltétele a mi igaz voltunknak, hangsúlyozta Leó pápa, majd hozzátette. Akkor tartjuk meg valóban a parancsokat Isten akarata szerint, ha felismerjük irántunk való szeretetét úgy, ahogyan Krisztus feltárja azt a világ előtt. Jézus szavai tehát a kapcsolatra hívnak, nem pedig zsarolást vagy kétes fenyegetést jelentenek, hangsúlyozta, mivel elsőként Isten szeretett bennünket, mi is tudunk szeretni, és amikor valóban szeretjük Istent, valóban szeretjük egymást is. Úgy történik ez, mint az élet esetében. Csak az élhet, aki életet kapott, s így csak azt tud szeretni, aki szeretetet kapott. Emelte ki 14. Leó pápa vasárnap délben. Az új országgyűlés megalakulását követően nem elkezdődik a rendszerváltozás, hanem befejeződik. Véget ért a posztkommunizmus időszaka, írta Németh Zsolt, fideszes országgyűlési képviselő a közösségi oldalán. Németh Zsolt, aki az új országgyűlésben az egyedüli, 1990 óta folyamatosan mandátummal rendelkező képviselő, azt írta, bár ellenzékben lesznek, de van minek örülni. A mai nappal nem elkezdődik a rendszerváltozás, hanem befejeződik. Véget ért a posztkommunizmus időszaka, hiszen mind a négy parlamenti párt jobboldalinak tekinti magát, fogalmazott a Külügyi Bizottság fideszes alelnöke. Hozzátette, közös felelősségünk, hogy ne is térjenek vissza. Ez kell legyen az új nemzeti minimum. Magyar Péter a választáson győztes Tisza párt elnöke, megválasztott miniszterelnök, több alkalommal is rendszerváltásként értékelte a választás eredményét. Végül az időjárásról. Hétfőn erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, emellett hosszabb, rövidebb időre kisüthet a nap. Egyre nagyobb valószínűséggel, egyre több felé, több hullámban alakulhatnak ki záporok. A déli órákig kis, azt követően nagy eséllyel zivatarok is. A déli és keleti országrészben intenzív, esetleg heves zivatarok is előfordulhatnak. Nagy területen megerősödik a délnyugati szél. Zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 20 és 26 fok között valószínű. Híreket hallottak.
3: Reklám.
4: Hittanári képzések. Az Egri Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2 fél éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
1: XVIII. tavasz köszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
3: Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet.
5: Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
6: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
5: Nem csak katolikusoknak.
6: Keresztényélet.hu.
1: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecsként a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
7: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18 57 87 26 kötőjel 1 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
7: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
1: Napköszöntő. Reggeli magazin.
8: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2026. május 11. napja van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim, a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Edem lesz a nap folyamán, a technikai pultnál pedig Netrán István ül, rádiónk elnöke Buda Péter atya, igazgató főszerkesztőnk Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. Robert Frosttól származik a mai nap gondolatébresztő mondata, 3 szóban összefoglalhatom azt, amit az életről tanultam, megy minden tovább. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé a következő 2 órában. Műsorismertetésünk után kérem a következő című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd útinform híreket és időjárás előrejelzést hallhatnak, ezután a nap verse hangzik el. Mécs László Májusi Legenda című versét Balog András mondja el. Fél héttől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd Szívem első gondolata című műsorunkkal jelentkezünk. 7 órától kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. Ezután Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Boldog Salkaházi Sára életét ismerhetik meg. 7:50-től Cseppelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk, ezt az órát a napimája és programajánló zárja, 8 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel a játékidő előtt. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel, tartsanak velünk, érdemes!
1: Kérem a következőt! Egészségpercek a Szent István Rádióban.
9: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben dr. Beregszászi Melindával érintett szülőként a Down-szindrómáról beszélget Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Köszöntöm velem szemben beszélgető partneremet, aki azért érkezett ma ide hozzánk, hogy egy kicsit visszatérésképpen a március 21-i Down-szindróma világnapjáról beszélgessünk, mert hogy érintett szülőként ő velem szemben, hiszen a harmadik kislányuk Hanga Down-szindrómával született, aki most már 10 éves lesz hamarosan. Hát köszönöm szépen először is, hogy elfogadta ezt a meghívást, és beszélgethetünk
1: én
0: a személyes érintettségről. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt van, és hát kezdjük talán egy sportvonatkozású hírrel, mert hogy megosztotta velem az imént, hogy éppen március 21-én, amikor a Down-szindróma világnapját ünnepeljük, vagy emlékezünk róla, akkor a Diósgyőr foci csapat a Nyíregyházán játszott, és önök oda kaptak egy nagyon szép meghívást, ahol Hanga egy kicsit főszerepet is kapott.
1: Így van, egyébként is, ő ezt nagyon élvezte, hozzáteszem. Ugye szombaton volt a Down-szindrómának a világnapja, és ebből az alkalomból kerestek olyan gyermekeket, akik a játékosokat bekísérték a pályára. Tehát amikor elkezdődik a meccs, akkor ugye bevonulnak a játékosok, és általában mindig gyerekek, kisfiú gyerekek kísérik őket. Most viszont Down-szindrómás gyerekek, felnőttek kísérték be a játékosokat, és Hanga is úgymond kiválasztásra került, és olyan szerencsés volt ráadásul, hogy a DVTK-nak a csapatkapitányát kísérhette be a pályára, tehát elsőként vonulhatott be, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon szép lehetőség volt, és hangosan ugye, hogy a meccsen mi ezt hallgattuk ott a helyszínen, bemondták, hogy ma van a Down-szindróma világnapja, és hogy a különbség kisebb, mint gondolnád, szlogennel ezt mindenki megfigyelhette és megnézhette, úgyhogy ez egy nagyon nagy élmény volt egyébként nekem is, meg a gyereknek is.
0: És milyen szép kezdeményezés, azt gondolom, akár itt az elfogadás, ugye a társadalmi problémák kiegyenlítése okán is akár, és mit mondott Hanga, milyen élmény volt ez neki, mert hát azt gondolom, ez
1: igen,
0: a lényeg.
1: Igen, igen, hát ő nagyon-nagyon lelkes volt, tehát már előtte egy nappal azt hallgattam, hogy mikor megyünk már a meccsre, kapott kölcsön egy DVTK-s piros meszt is, úgyhogy nagyon boldog volt, úgyhogy ő nagyon bátor volt, tehát ő nagyon élvezte, hogy ott lehet. Utána megnéztünk egy fél időt, az már annyira nem tetszett neki, az egy kicsit unalmas volt neki, de önmagában azt láttam, hogy nagyon, nagyon elvarázsolta a dolog, és nagyon tetszett neki.
0: És ezek maradandó élmények,
1: igen,
0: azt gondolom, a gyerekek
1: is
0: életében,
1: igen,
0: sokáig,
1: igen,
0: tudnak,
1: igen,
0: belőle táplálkozni, meg talán a család is, hiszen Nyíregyházára természetesen elkísérték
1: önök van,
0: is.
1: Így van, elutaztunk Nyíregyházára ebben az alkalomból, úgyhogy nagyon, nekünk is nagy élmény volt, megmondom őszintén, egy kicsit az volt nekem furcsa, hogy én még egyszer ennyi Down-szindrómás embert egy helyen nem láttam. Tehát, és a korosztály az ilyen kicsi, nem tudom, aztán talán 5-6 éves lehetett, talán legkisebb, és voltak ott idősebbek is, tehát nem csak feltétlenül gyerekek voltak ott a kísérőként, hanem voltak felnőtt Down-szindrómások is. Nagyon érdekes élmény volt még nekem is, hogy ezek a gyerekek hogy viszonyulnak egymáshoz egyáltalán. Mondom, ennyi Down-szindrómás még nem láttam egy helyen is, és tényleg mintha olyan furcsa világ az övék, de olyan magától értetődő volt, hogy ők megtalálták a közös hangot, azonnal játszottak, azonnal beszélgettek a maguk kis nyelvén, ugye nem mindenki tud akár beszélni, mert azért a Down-szindrómánál is elég nagy a szórás abban a tekintetben, hogy most enyhe, középsúlyos vagy súlyosabb, és nagyon ügyesen megtalálták a hangot egymással, tehát nagyon élvezték, én úgy láttam.
0: Mondhatjuk, hogy 2026-ban önök a Down-szindróma világnapját így ünnepelték Nyíregyházán a focipályán?
1: Igen, mondhatjuk, igen, igen, határozottan mondhatjuk ezt, igen, felemelt zokniban, úgyhogy...
0: Egyébként fontosnak tartják ezt az egy napot, mert hát azt gondolom, hogy önöknek kicsit több mint 10 éve az életük valahol erről szól,
1: igen,
0: azt gondolom, mindjárt fogunk a történetükről majd beszélgetni, meg hát ugye a világnapokról szoktuk mondani, hogy évben egy nap, de hát önöknek nyilván ez sokkal többről szól.
1: Így van, egyébként kiskora óta tisztában vagyunk azzal, hogy ez a Down-szindrómások világnapja, és a gyerkőccel egészen pici korától ezen a napon felemelt zoknit húzott. De nem csak ő, hanem a család is. És sokszor volt olyan, hogy a nagyobbik gyermekeim, mert ugye 4 gyermekem van, a nagyobbak iskolába jártak, és ők ugyanúgy felvették a felemelt zoknit, és mindenki érdeklődött, hogy most elnézték, rosszul húzták fel. Mondjuk általában a felemelt zokni úgy az igazi, hogy az egyik zöld, a másik meg sárga, tehát hogy valami látványos
0: úgy
1: különbség
0: felemes,
1: legyen, úgy az igazi. És ők azért mindig büszkén mondták, hogy ők azért húzzák fel, mert ma van a Down-szindróma világnapja, és az ő testvérük is Down-szindrómás. Manapság már az iskolában is egyébként most csütörtökön is figyeltek erre, ugye ott is több Down-szindrómás gyerek jár az iskolában, ahova Hanga, és csütörtökön mindenki felemás cipőbe ment, diagnózistól függetlenül tanárok, gyerekek. Tehát ebből a szempontból megemlékezünk róla, igen, figyelünk rá, úgyhogy ez egy szép kezdeményezés, azt gondolom, és egyre többen figyelnek erre.

0: Elhangzott egészségügyi perceinkben dr. Beregszászi Melindával érintett szülőként a Down-szindrómáról beszélgetett Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
2: Napköszöntő. Reggeli magazin.
3: Válogatása az útinform ma érvényben lévő híreiből. Az M3-as autópályán Budapest felé a Halászaranyosi pihenőben megnyitották a kamionparkolót. Magyaród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, szintén az M3-ason. A 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a leálló sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnami felé a külső és a leálló sáv járható. A Vásárosnami felé vezető oldalon a 37-es és a 43-as kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták, a forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest irányába a külső és a leálló sáv járható. A 39-es kilométernél lévő Baktura aszó csomópont le és felhajtó ága mindkét oldalon járható. A Budapest felé vezető oldalon az M3-ason az 59-es kilométernél lévő 60 kelet csomópont felhajtó ágát lezárták. 60 térségében is sávelhúzással terelik a forgalmat a 62-es és a 70-es kilométer között a Vásárosnami felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható. Az M30-as autópályán a Tornyos-Németi határ felé vezető oldalon, Felsőzsolca térségében a 28-as és a 30-as kilométer között burkolatfelújítás miatt a külső sávot lezárták. A munkavégzéshez kapcsolódóan a 29-es kilométernél lévő Miskolc-Kelet, Tornyos-Németi és Sátoraljóújhely csomópontban a lehajtóágon a belső sávot is zárva tartják, így aki Tornyos-Németi felé szeretne tovább menni a 3-as főúton, annak a József Attila utcánál lévő körforgalomnál vissza kell fordulnia, mivel közvetlenül nem lehet lehajtani a terelő utat sárga táblákkal jelölik. A 3-as főúton Miskolcon a 181-es kilométernél a közművezetékeket újítják fel, a belváros felé vezető két sávot lezárták, a forgalom a Budapest felé vezető oldalon egy-egy sávon halad. A 25-ös főúton Kerecsenden kábelt telepítenek, az 1-es kilométernél a félútpályát lezárták. Szintén a 25-ösön Egeráttkelési szakaszán a főút csomópontjainak felújítását végzik, a 13-as és a 20-as kilométer között irányonként csak egy sáv járható. A 26-os főúton Miskolc átkelési szakaszán útépítés kezdődött, az 1-es és a 4-es kilométer között mindkét oldalon a külső sáv lezárására kell számítani. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az utinform.hu információi alapján.
1: Napköszöntő. Reggeli magazin.
3: Jön az év egyik legzivatarosabb napja. Kedves hallgatóink, a folytatásban a várható időjárásról tájékoztatjuk Önöket. Ma erősen megnövekszik a fátyol és gomoly felhőzet, és már reggel előfordulhatnak záporok, délután pedig újabb záporok, zivatarok kialakulása várható térségünkben. Az zivatarokat felhőszakadás, kisebb szemű, jégeső, eső, viharos széllökések kísérhetik. A déli délnyugati szél napközben élénk erős lesz, délután 22 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap markáns hideg front érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főként keleten zivatarra. Estére a Dunántúlon megszűnik a csapadékhullás, de a régiónkban még ekkor is csapadékos marad az idő. Az érkező hideg front mögött északnyugatira fordul a szél, melyet sokfelé erős helyenként viharos széllökések kísérnek majd. kora reggelre 8 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben 12 és 22 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Délkeleten mérhetjük a legmagasabb értékeket. Szerdán kezdetben sok napsütésben lesz részünk, majd napközben egyre több felé megnövekszik a gomoly felhőzet, záporok elsősorban a Tiszán túlon alakulhatnak ki. A nyugati, délnyugati szél mérsékelt helyenként élénk lesz, a legalacsonyabb hőmérséklet általában 0 és 7 fok között alakul, de a fagyzugos helyeken gyenge fagy sem kizárt, délután 15-19 fokot mutathatnak a hőmérők. Csütörtökön napos, gomoly felhős időre készülhetünk, záporok csak néhol elsősorban az észak-nyugati határ közelében és az Alpok alján fordulhatnak elő, gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás. Hajnalban 1 és 9 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben pedig 19 és 23 fok közötti maximumokat mérhetünk. Pollen jelentés, a pollen terhelés a hétvégén felerősödött. Az eperfafélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat, a fenyőféléké, valamint a pázsitfűféléké országosan közepes szintet érhet el. A tölgy, a nyír, a dió, a bükk, a platán, a kür is és a vadgesztenye virágporának mennyisége jellemzően az alacsony közepes tartományban alakul, a kültéri allergén gombák spóra száma jellemzően alacsony. Orvos meteorológia, ma egy közeledő hidegfront előoldalán intenzív melegedés zajlik térségünkben, így a melegfrontra melegedésre érzékenyek körében fejfájás, migrén, rosszullét, vérnyomás problémák és keringési panaszok továbbra is előfordulhatnak. Általános tünet lehet a fáradékonyság, bágyadság, dekoncentráltság is. A sokfelé megerősödő déli-délnyugati szél miatt tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság is jelentkezhet. Többfelé alakulhatnak ki záporok, zivatarok, melyek környezetében füllettebbé, párásabbá válik a levegő, ami nehéz légzést, légszomjat okozhat. Az UV-sugárzás 11 és 15 óra között már sokfelé eléri az erős fokozatot, így a szabadban érdemes lesz gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket és figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. Közlekedés meteorológia. Ma hazánkban többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok, melyek vizes, csúszós útszakaszokat okozhatnak, az intenzívebb zivatarok okozta felhőszakadások miatt néhol villámárvizek, vízátfolyások is nehezíthetik a közlekedést. A záporokban, zivatarokban átmenetileg hirtelen jelentősen lecsökkent a látótávolság. Többfelé élénk erős lesz a déli-délnyugati szél, ami ronthatja a járművek menet stabilitását. A napos tájakon és időszakokban érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk! Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak az időkép.hu adatai alapján.
2: A napverse.

Mécs László, májusi legenda. Zöldvetések ringó tengerében, gyalogösvény ment, oly keskeny épen, mintha Mózes vágta volna széjjel, világhírű varázsvesszejével. Léha tücskök dáridója zengett, s csiklandozta a mosolygó csendet. Bár szívemben régi tüske égett, megáldottam a nagy mindenséget. Az utacskán lába

0: hallhatóan csengett, s bár lehunta mindkét szempillámat, mintha Jézus nézett volna rám ott. Borzongások leptek el, mint hangyák, s meghallottam Jézus titkos hangját. Mit számolgatsz olyan kínos bölcsen, mikor kértél, hogy szíved megtöltsem boldogsággal, s balzsam kellett kegyszer. Anyád csókját számoltam csak egyszer. Megszámoltam álmaid vetését, gyermekek, fák, fecskék nevetését, holdas esték néma titkú báját, lepkék, rétek, targa karneváját. Megszámoltam a sok szívet, ember, mely feléd nyílt, mint tulipán tenger. Számoltam az égből rátszalasztott napsugarat, jóságot, malasztot. Megszámoltam csöppenként a vérem, mely kifolyt, hogy élhess hófehéren, s boldogsággal szívedet megtöltse. Te meg számolsz, mint garaskák bölcse. E szavakra pillám felnyitottam, de nem láttam, csak a koldust ottan. Pénzt várt. Én meg zavaromban nyomban pénztárcámat a markába nyomtam. Ő rám nézett félve, megindultam, s azt gondolva, hogy megbolondultam. Futni kezdett. Nagy jó kedvem támadt. Zöld kalászok csókolták ruhámat. Tust vonózott a föld minden tücskes, a szívemből önmagától kihullott egy régi rozsdás tüske.
1: Mécs László májusi legenda című versét Balog András mondta el. Mécs László premontrei szerzetes költő, lakszerkesztő, a két világháború közötti vallásos líra legnépszerűbb, leghatásosabb egyénisége, 1895. január 17-én született Hernád Szent Istvánon. Falusi tanító fia, középiskolai tanulmányait Kassán végezte, majd a Pázmány Péter Tudományegyetem magyar-latin szakos hallgatója lett. 1914-ben belépett a premontrei szerzetes rendbe. A következő évtől jelentek meg versei, 1916-ban a rend tanárjelöltjeként folytatta tanulmányait, két évvel később pappá szentelték Jászóváron. A felvidéki premontrei gimnáziumok megszűnése után jászóvári könyvtáros majd 1920 és 29 között nagykaposi plébános volt. 23-ban jelent meg első kötete, a Hajnali harangszó. 1930-ban plébánosnak nevezték ki Király Helmetszre, 35-ben találkozott Paul Valéry francia költővel, aki később előszót írt a második francia nyelvű verses kötetéhez. 1941-től a Vigília főszerkesztője volt. 44-ben elhagyta Király Helmetszet Csornán és Pannonhalmán. Barátainál, rokonainál élt visszavonultan. 1953-ban Kohol vádak alapján 10 évi börtönbüntetésre ítélték, 56-ban rehabilitálták. 1978. november 9-én hunyt el Pannonhalmán.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat.

A stúdióban Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témája... Tizennegyedik Leó pápa üzenete a társadalmi kommunikáció 60. világnapjára, május 10-ére. A Szentatya üzenetének címe: az emberi hangok és arcok megőrzése. Kedves testvéreim! Az arc és a hang minden személy egyedi, megkülönböztető jegyei. Kivejezik megismételhetetlen identitását és minden találkozás alkotó elemei. Ezt az ókoriak is jól tudták. Ezért az emberi személy meghatározására az ókori görögök az arc proszópon szót használták, amely eredetét tekintve azt jelenti, ami a tekintet előtt áll, a jelenlét és a kapcsolat helye. A személyt jelentő latin persona kifejezés a per sono igéből, ezzel szemben a hangot foglalja magában, nem akármilyen hangot, hanem valakinek az összetéveszthetetlen hangját. Az arc és a hang szent. Istentől kaptuk, aki saját képére és hasonlatosságára teremtett bennünket, és azzal az igével hívott életre, amelyet ő maga intézett hozzánk. Ez az ige először a próféták hangján szólalt meg az évszázadok során, majd az idő teljességében testé lett. Ezt az igét, Istennek ezt az önközlését közvetlenül is hallhattuk és láthattuk, mert megismertette magát Jézusnak, Isten fiának a hangjában és arcában. Isten az ember teremtésének pillanatától fogva saját beszélgető társának akarta, és amint Nüsszai Szent Gergely mondja, arcára véste az isteni szeretet vízfényét, hogy a szeretet által teljesen megélhesse saját emberségét. Az emberi arcok és hangok megőrzése ezért ennek a pecsétnek, Isten szeretete eme eltörölhetetlen vízfényének a megőrzését jelenti. Nem előre meghatározott biokémiai algoritmusokból álló faj vagyunk. Mindegyikünknek pótolhatatlan és utánozhatatlan hivatása van, amely az élet során bontakozik ki, és éppen a másokkal való kommunikációban nyilvánul meg, szól Leó pápa üzenete. Ha elmulasztjuk ezt az őrzést, fennáll a veszélye, hogy a digitális technológia gyökeresen megváltoztatja az emberi civilizáció néhány alappillérét, amelyeket olykor magától értetődőnek veszünk. Az emberi hangok és arcok, bölcsesség és tudás, tudatosság és felelősség, empátia és barátság szimulálásával a mesterséges intelligenciaként ismert rendszerek nem csak az információs ökoszisztémákba avatkoznak be, hanem a kommunikáció legmélyebb szintjét, az emberi személyek közötti kapcsolat szintjét is birtokba veszik. A kihívás tehát nem technológiai, hanem antropológiai. Az arcok és a hangok megőrzése végső soron önmagunk megőrzését jelenti. A digitális technológia és a mesterséges intelligencia által kínált lehetőségek bátor, eltökélt és megkülönböztető elfogadása nem jelenti azt, hogy ne venném tudomást a kritikus pontokról, a homályos területekről és a kockázatokról. Ne mondjunk le saját gondolkodásunkról. Régóta számos bizonyíték van arra, hogy a közösségi médiába történő bevonás, a platformok számára jövedelmező, maximalizálására tervezett algoritmusok a gyors érzelmeknek kedveznek, míg háttérbe szorítják azokat az emberi megnyilvánulásokat, amelyek több időt igényelnek, mint például a megértése irányuló erőfeszítést és az elmélyült gondolkodást. Ezek az algoritmusok azáltal, hogy a könnyű egyetértés és a könnyű felháborodás buborékaiba zárnak embercsoportokat, gyengítik a meghallgatás és a kritikai gondolkodás képességét, és fokozzák a társadalmi polarizációt. Ehhez társult a naív és kritikátlan bizalom a mesterséges intelligenciában, mint minden tudó barátban, minden információ osztogatójában, minden emlék tárolójában és minden tanács orákulumában. Mindez tovább gyengítheti azt a képességünket, hogy elemző és kreatív módon gondolkodjunk, hogy megértsük a jelentéseket, és hogy különbséget tegyünk szintaxis és szemantika között.
Noha a mesterséges intelligencia támogatást és segítséget nyújthat kommunikációs feladatok megoldásában, ha kivonjuk magunk a saját gondolkodásunk erőfeszítése alól, és megelégszünk egy mesterséges statisztikai összeállítással, az hosszú távon kognitív, érzelmi és kommunikációs képességeink fokozatos leépüléséhez vezethet. Az utóbbi években a mesterséges intelligencia rendszerei egyre inkább átveszik a szövegek, a zene és a videók előállításának irányítását is. Így fennáll a veszély annak, hogy az emberi alkotó tevékenységhez kötődő iparágak nagy részét leépítik, és a Powered by AI készült a mesterséges intelligencia segítségével, megjelöléssel váltják fel, az embereket pedig nem gondolt gondolatok, névtelen, szerzőség és szeretet nélküli tartalmak merében passzív fogyasztóivá teszi. A minket foglalkoztató kérdés mindazonáltal nem az, szól a pápa üzenete, hogy mire képes vagy mire lesz képes a gép, hanem az, mire vagyunk és mire leszünk képesek mi, emberségben és tudásban növekedve, az ilyen nagy erejű bennünket szolgáló eszközök bölcs használata révén. Az ember kezdettől fogva kísérti a vágy, hogy a tudás gyümölcséhez anélkül jusson hozzá, hogy vállalná a befektetett munka, a keresés és a személyes felelősség terhét. Ha azonban lemondunk az alkotó folyamatról, és átengedjük a gépeknek saját értelmi funkciónkat és képzeletünket, azzal elássuk talentumainkat, amelyeket arra kaptunk, hogy személyként növekedjünk az Istenhez és másokhoz fűződő kapcsolatunkban. Azt jelenti, hogy elrejtjük arcunkat és elnémítjük hangunkat. Lenni vagy színlelni. A kapcsolatok és a valóság szimulációja. Ahogy hírfolyamainkat görgetjük, és egyre nehezebb eldönteni, hogy valódi emberekkel lépünk a kapcsolatba, vagy inkább botokkal és virtuális influencerekkel. Ezeknek az automatizált szereplőknek a nem átlátható beavatkozásai befolyásolják a közéleti vitákat és az emberek döntéseit. Különösen a nagy nyelvi modelleken alapuló chatbotok bizonyulnak meglepően hatékonynak a rejtett befolyásolásban, a személyre szabott interakció folyamatos optimalizálása révén. E nyelvi modellek párbeszédes, alkalmazkodó és mimetikus szerkezete képes utánozni az emberi érzelmeket, és így kapcsolatot szimulálni. Ugyanakkor ez az antropomorfizálás, amely akár szórakoztatónak is tűnhet, megtévesztő. Különösen a sebezhetőbb személyek számára, mert túlzottan szeretetteljesre formált chatbotok, azon túl, hogy mindig jelen vannak és rendelkezésre állnak, érzelmi állapotaink rejtett alakítóivá válhatnak, és így behatolhatnak az ember intimszférájába, és elfoglalhatják azt. A kapcsolat iránti szükségletünket kihasználó technológia nem csak az egyének sorsára nézve járat fájdalmas következményekkel, hanem a társadalmak társadalmi, kulturális és politikai szövetét is megbontja, hangsúlyozza Leó pápa üzenete. Ez akkor történik, amikor a más emberekkel való kapcsolatokat a mesterséges intelligenciával kialakított kapcsolatokkal helyettesítjük, amelyeket gondolataink feltérképezésére képeztek ki, és amelyek így egy olyan tükörvilágot építenek körénk, ahol minden a képünkre és hasonlatosságunkra készül. A mesterséges intelligencia modelljei alkotói világnézetét tükrözik, és ezért gondolkodásmódokat kényszeríthetnek ránk azáltal, hogy megismétlik azokat a sztereotípiánkat és előítéleteket, amelyek az általuk felhasznált adatokban jelen vannak. Az algoritmusok tervezésének átláthatatlansága, valamint az adatok nem megfelelő társadalmi reprezentativitása könnyen odavezethet, hogy olyan hálózatok csapdájába esünk, amelyek manipulálják gondolatainkat és fenntartják, sőt, tovább erősítik a társadalmi egyenlőtlenségeket és igazságtalanságokat. A kockázat nagy, szögezi le Leó pápa. A szimuláció ereje olyan nagy, hogy a mesterséges intelligencia párhuzamos valóságok erőállításával meg is téveszhet bennünket, kisajátítva arcunkat és hangunkat. Egy olyan többdimenziós világban élünk, ahol egyre nehezebb különbséget tenni valóság és fikció között. Ehhez társul a pontatlanság problémája. A statisztikai valószínűséget tudásként feltüntető rendszerek valójában legfeljebb az igazság megközelítéseit kínálják számunkra, amelyek akkor valódi hallucinációk.
A források ellenőrzésének hiánya együtt a helyszíni újságírás válságával, amely az események helyszínén végzett folyamatos információgyűjtő és ellenőrző munkát igényel, még inkább kedvez a dezinformációnak, valamint fokozza a bizalmatlanságot, a tanástalanságot és a bizonytalanságot. Egy lehetséges szövetség. Emögött a hatalmas láthatatlan erő mögött, amely mindnyájunk életére hatással van, csupán néhány vállalat áll. Azok, amelynek alapítóit nemrégiben úgy mutatták be, mint az év embere 2025-ben, a mesterséges intelligencia megalkotói. Ez komoly aggodalomra ad okot, amely az algoritmusokon és mesterséges intelligencián alapuló rendszerek feletti ellenőrzés egy szűk kör kezében van, miközben ezek képesek észrevétlenül irányítani az emberi viselkedést, sőt képesek az emberiség és az egyház történelmét is újraírni, gyakran anélkül, hogy ennek valóban tudatában lennénk. Az előttünk álló kihívás nem a digitális innováció megállítása, hanem annak irányítása, ambivalens jellegének tudatosítása. Mindannyian fel kell emelnünk szavunkat az emberi személy védelmében, hogy ezek az eszközök valóban szövetségeseinké válhassanak. Ez a szövetség lehetséges, de három pilléren kell nyugodnia. A felelősségen, az együttműködésen és a nevelésen. Mindenek előtt a felelősségen. Ez attól függően, hogy ki milyen szerepet tölt be, megjelenhet becsületességben, átláthatóságban, bátorságban, jövőbe tekintő gondolkodásban, a tudás megosztásának kötelességében, vagy éppen a hiteles tájékoztatáshoz való jogban. Végső soron senki nem bújhat ki a közösen alakított jövőért viselt felelősség alól. Az online platformok irányítói számára ez annak biztosítását jelenti, hogy az üzleti stratégiákat ne kizárólag a profit maximalizálásának szempontja vezérelje, hanem egy olyan előrelátó szemlélet is, amely tekintettel van a közjóra, ugyanúgy, ahogyan mindegyikük szívén viseli saját gyermekei javát. A mesterséges intelligencia modelljeinek alkotóitól és fejlesztőitől a társadalom átláthatóságot és társadalmi felelősséget vár el a tervezési elveik, illetve az algoritmusaik és fejlesztett modelljeik alapját képező moderációs rendszerek tekintetében, hogy ez elősegítse a felhasználók tájékozott beleegyezését. Ugyanez a felelősség hátul az egyes országok törvényhozóira és a nemzetek feletti szabályozó szervekre, amelyeknek örködniük kell az emberi méltóság tiszteletben tartása felett. Az emberi szabályozás megvédheti az embereket a chatbotokhoz való érzelmi kötődéstől, és visszaszoríthatja a hamis, manipulatív vagy félrevezető tartalmak terjedését, megőrizve az információ épségét annak megtévesztő szimulációjával szemben. A média és a kommunikációs vállalatok sem engedhetik meg maguknak, hogy a néhány másodperccel több figyelemét folytatott harcban mindenáron győzni akaró algoritmusok felülkerekedjenek az igazság keresésére irányuló szakmai értékeikhez való hűségükön. A közönség bizalmát pontossággal és átláthatósággal lehet elnyerni, nem pedig az elköteleződés mindenáron való hajszolásával. Világosan jelezni kell, ha egy tartalmat mesterséges intelligenciával készítettek vagy módosítottak, és világosan meg kell különböztetni az emberek által létrehozott tartalmaktól. Védelemben kell részesíteni az újságírók és más tartalomkészítők szellemi tulajdonjogát és alkotásai feletti rendelkezési jogát. Az információ közjó. Az építő és valóban értékes közszolgálat nem a homályosságon, hanem a források átláthatóságán, az érintettek bevonásán és a magas szakmai színvonalon alapul, szól a pápa üzenete. Mindannyian az együttműködésre kaptunk meghívást. Egyetlen ágazat sem képes egyedül megbirkózni a digitális innováció és a mesterséges intelligencia irányításának kihívásaival. Ezért védelmi mechanizmusokat kell létrehozni. Minden szereplőnek, a technológiai ipartól a törvényhozókig, a tartalomgyártó vállalkozásoktól a tudományos élet képviselőig, a művészetektől az újságírókig és az oktatókig részt kell vennie egy tudatos és felelős digitális állampolgárság kialakításában és megerősítésében.
A nevelés célja éppen ez, hogy fejlessze személyes képességünket a kritikus gondolkodásra, a források hitelességének megítélésére, a hozzánk eljutó információ kiválasztása mögött álló lehetséges érdekek felismerésére, a működésben lépő pszichés mechanizmusok megértésére, valamint arra, hogy családjaink, közösségeink és egyesületeink gyakorlati kritériumokat tudjanak kidolgozni egy egészségesebb és felelősebb kommunikációs kultúra érdekében. Éppen ezért egyre sürgetőbb, hogy az oktatás minden szintjén bevezessék a médiatudatosságra, az információ kezelésre és a mesterséges intelligencia használatára való nevelést, amelyet egyes civil intézmények már ma is támogatnak. Katolikusként hozzájárulhatunk, és hozzá is kell járulnunk ahhoz, hogy az emberek, különösen a fiatalok, elsajátítsák a kritikus gondolkodás képességét, és növekedjenek a szellemi szabadságban. Továbbá ezt a tudatos használatra való nevelést szélesebb körű, élethosszig tartó nevelési kezdeményezésekbe kell integrálni, és el kell érni az időseket és a társadalom peremére szorultakat is, akik gyakran kirekesztettnek és tehetetlenek érzik magukat a gyors technológiai változásokkal szemben. A média tudatosságra, az információ kezelésre és a mesterséges intelligencia használatára való nevelés segítsen mindenkinek abban, hogy ellenálljon a rendszerek antropomorfizáló sodrásának, és eszközként kezelje őket, hogy mindig külső források alapján is ellenőrizze a mesterséges intelligencia által nyújtott információkat, amelyek pontatlanok vagy hibásak is lehetnek, és hogy a biztonsági paraméterek és a jogorvoslati lehetőségek ismeretében megvédje magánszféráját és személyes adatait. Fontos, hogy neveljünk és nevelődjünk a mesterséges intelligencia tudatos használatára, és ebben összefüggésben óvjuk saját képünket, fotóinkat és hangfelvételeinket, saját arcunkat, saját hangunkat, hogy azokat ne használják fel káros tartalmak és magatartásformák, például digitális csalások, netes zaklatás, vagy a magán és intim szférá beleegyezés nélkül sértő deepfake-ek létrehozására. Ahogy az ipari forradalom alapműveltséget igényelt ahhoz, hogy az emberek alkalmazkodni tudjanak az új helyzetekhez, úgy a digitális forradalom digitális műveltséget igényel, hogy megértsük, miként alakítják az algoritmusok a valóságról alkotott képünket, hogyan működnek a mesterséges intelligencia előítéletei, milyen mechanizmusok határozzák meg bizonyos tartalmak megjelenését hírfolyamainkban, és milyen gazdasági előfeltevésekre és modellekre épül a mesterséges intelligencia gazdagsága, illetve ezek hogyan változhatnak. Végül, szükségünk van arra, hogy az arc és a hang ismét a személyét fejezze ki. Szükségünk van arra, hogy őrizzük a kommunikáció ajándékát, mint az ember legmélyebb igazságát, amelyhez minden technológiai innovációt is igazítanunk kell. Ezeket a gondolatokat megosztva köszönetet mondok mindazoknak, akik az itt megfogalmazott célok elérése érdekében munkálkodnak, és szívből adom áldásomat mindazokra, akik a kommunikáció eszközeivel szolgálják a közjót. Kelt a Vatikánban, január 24-én, Szalízi Szent Ferenc emléknapján, 14. Leó pápa. Leó pápának a társadalmi kommunikáció 60. világnapjára írt üzenetét olvastuk fel. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Kicsértessék a Jézus Krisztus. Laudi.

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

Jézus az utolsó vacsorán elmondott beszédében nem ígér könnyű utat tanítványainak. A mai evangéliumi részben arról beszél, hogy követőit üldözni fogják, sőt lesznek, akik azt hiszik, hogy Istennek tesznek szolgálatot azzal, ha megölik őket. Még ebben a sötét jövendülésben egy hatalmas ígéret is elhangzik, az igazság lelke eljön, hogy tanúságot tegyen Jézusról. A Szentlélek nem csupán vigasztaló a szenvedések idején, hanem tanúságtevő is. Ő az, aki megnyitja értelmünket és szívünket Jézus titkára. A Szentlélek belső tanúja annak, amit kívülről nem mindig látunk, hogy Jézus valóban él, valóban Úr, és ma is munkálkodik az ő tanítványaink keresztül. A lélek az, aki bátorságot ad, amikor a világ visszautasít, és aki erőt nyújt, amikor a hit meginog. Jézus nem hiteget, hanem felkészít. A keresztény ember életében valóban eljönnek a próbatételek, az elutasítás, a gúny vagy akár üldözés is. De mindez nem vereség, hanem annak a jele, hogy az evangélium szembesíti a világot az igazsággal. Aki hűséges marad, az nem egyedül küzd, mert mellette ott van a vigasztaló, a lélek, aki tanúságot tesz Jézusról, és bennünk is tanúságot tesz az igazságról. Az igazság lelke velünk van.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk, a szertartás énekei a következők. Az Éneklő Egyház című énekeskönyv 102-es énekek két részletben, majd az 553-as, illetve a Szent vagy Uram 105-ös éneke. Még egyszer a számok, tehát az Éneklő Egyház című énekeskönyv 102-es és 553-as, majd a Szent vagy Uram 105-ös éneke csendül fel a szertartáson. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: Szeretettel köszöntöm kedves híveket, akik itt reggel megjelentek ezen a Szentmisén, és azokat is, akik a Szent István rádión keresztül kapcsolódnak be. Reggeli Szentmisénket Bakor Ferenc és Kántor Erzsébet elhunyt jó szülőkért ajánljuk fel születésnapi imádságként, valamint élő családtagokért. Szent liturgián kezdetén tekintsünk magunkba, vizsgáljuk meg a mi szívünket és lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.

0: Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Könyörögjünk. Irgalmas Istenünk, rendelésed szerint megöljük húsvét szent ünnepét. Add, hogy gyümölcsöző erejét mindenkor érezzük. Ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Szent lecke az apostolok cselekedeteiből. Pál éjszakai látomása után Troászban tengerre szálltunk. Megérkeztünk Szamotrákiába, majd másnap Neápoliszba, innen meg Filippibe, amely Macedónia azon részének legjelentősebb városa, kolóniája volt. Néhány napig ebben a városban maradtunk. Szombaton kimentünk a város kapuján kívül a folyóhoz, mert úgy tudtuk, hogy ott van az imádság helye. Letelepettünk, és beszélni kezdtünk a körénk gyűlt asszonyokhoz. A hallgatóság között volt egy Lídia nevű, istenfélő bíboláros asszony, Tiatira városából. Ennek az úr megnyitotta a szívét, hogy figyelemmel hallgassa Pál szavait. Háza népével együtt megkeresztelkedett, és utána így rimánkodott. Ha véleményetek szerint az úr híve vagyok, térjetek be házamba, és ott vegyetek szállást. És erővel rá is vett erre minket. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent János könyvéből.
2: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Jézus az utolsó vacsorán így szólt apostolaihoz. Ha eljön a vigasztaló, akit az atyától küldök, az igazság lelke, aki az atyától származik, ő majd tanúságot tesz rólam. Tegyetek ti is tanúságot rólam, hiszen kezdettől fogva velem vagytok. Azért mondtam ezt nektek, hogy meg ne botránkozzatok. Ki fognak zárni benneteket a zsinagógákból? Sőt, eljön az óra, amikor mindaz, aki megöltiteket, azt hiszi, hogy szolgálatot tesz Istennek. Így tesznek majd veletek, mert nem ismerik sem az atyát, sem engem. Ezeket azért mondtam el nektek, hogy amikor eljön az óra, eszetekbe jusson, hogy előre megmondtam nektek. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Krisztusban, kedves testvérek! Hallottuk ezt a részletet az apostolok cselekedeteiből. Folytatódik, amit a múlt héten vettünk, ahogy Szent Pál apostol társával elindul missziós útjára, és még a múlt héten hallottuk, ahogy a Szentlélek vezeti őket, nem mindenáron úgy, hogy állandóan mindig látnak valamit, ami rögtön követnek, hanem az eseményeken keresztül szándékoznak elindulni valahova, és Szent Pál és a társa felfedezi, hogy hát a Szentlélek nem engedi, hogy abba az irányba menjünk, akkor elmennek a másik irányba. Aztán lát éjszaka egy álmot Szent Pál, ahol egy macedón férfi mondja, hogy át kellene jönnöd megmenteni bennünket, akkor felismeri, hogy Macedóniába kell menni. Tehát nagyon fontos, mert a Szentlélek különböző módon vezeti azokat az embereket, akik az evangelizációba vannak. És ez mind a mai napig így van. És utána mit tapasztalnak, amikor átérnek már Macedóniába, bemennek Filippibe, és akkor elkezdi Pál arra a helyre, megkérdezik, hogy hol van az imádságnak a helye, oda mennek, és beszél Jézusról Pál, és utána van már valaki, aki hisz, aki rögtön befogadja az evangéliumot, és mondja, ez a Lídia nevű istenfélő bíboráros asszony, Tiátria városából. Megnyitotta az Úr a szívét, és befogadta az evangéliumot. Rögtön megtér, meg is keresztelkedik, és akkor jó asszony lévén meg is hívja vendégségbe magához, vagy hát magukhoz, a családhoz, Pált és a kísérőit. Sőt, itt azt mondja Pál, hogy utána így rimánkodott: ha véleményetek szerint az Úr híve vagyok, térjetek be házamba, és ott vegyetek szállást, és erővel rá is vet minket erre. Számomra olyan szép kép, egy frissen megtért hívő asszony, és akkor az apostolokat, vagy hát úgy apostolokat, akik hiszt, hozták neki a jó hírt, rögtön be is kényszeríti, na gyertek, akkor nálam kell megszállnotok, akkor innentől tovább nem mentek. Mint amikor a kispapokat, szeminaristákat, mert én is tapasztaltam, vagy akár az atyákat is, elmennek vendégségbe, és akkor jól megtömik, hogy atya, innentől enni kell, meg atya, innentől be kell jönni hozzám, tehát ezek a szép képek, de nem ez a lényeg, hanem a fontos az, hogy a Szentlélek itt is vezette Pált, vezeti az apostolokat, és megtapasztalnak egy csomó olyan eseményt, amikor utána még az Isten gondoskodik is róluk. És higgyük el, hogy ez a mai világban sincsen másképpen. Nem is tudom, hogy erről én beszéljek-e egyáltalán, mert annó évekkel ezelőtt, amikor a krakói világtalálkozó volt, előtte mi csináltunk a közösségemmel, egy csoporttal, fiatalokkal főleg, egy olyan missziót, amikor elmentünk, persze nem csak úgy kitaláltuk, hanem ennek megvan a módja, és érsek úrnak az áldásával mentünk el evangelizálni, hirdetni az evangéliumot, de egy kicsit úgy, mint a tanítványok annó, amikor Jézus küldte őket, pénz nélkül. ha Isten úgymond nem gondoskodik, akkor kinn alszunk az utcán. Volt is egy éjszaka, amikor kinn aludtunk az utcán, de egyébként nagyon megtapasztaltuk azt, hogy amit itt hallunk, az működik mind a mai napig. Az Isten csodásan tud gondoskodni. Pécsen megkérdeztük, hogy hol van a katolikus templom. Hát persze az emberek annyira tudták, hogy elküldtek bennünket a református templomhoz. És ott kapálgatott egy hölgyecske. Mentünk oda hozzá, hirdettük az evangéliumot neki, stb. Stb. És mondtuk, hogy mi a szituáció. Hát mondta, hogy másnap menjünk vissza, tud adni enni. Mai nap nem tud foglalkozni vele, mert sok dolga van. És akkor megmondta, hogy hol a katolikus templom. Elmentünk a katolikus templomba, az ottani atya tudta, hogy miről van szó, be is fogadott bennünket éjszakára, ott a vendégszobába tudtunk aludni, adott nekünk enni, és aztán másnap visszamentünk ehhez a hölgyhöz, mert azért mégiscsak beszéltünk vele, és ez a hölgy azt mondta, hogy hát holnap este el tudtok jönni hozzám, és nálam tudtok aludni a családnál. És higgyétek el, hogy mi voltunk kvázi a legjobban meglepődve. Két vadidegen fickó, aki hirdeti az evangéliumot, és ez a hölgy bátran befogadja a saját házába, és ott aludhattunk. Lehet mind a mai napig ilyen csodákat megtapasztalni. Amit itt az apostolok, az első tanítványok is megéltek, ez mind a mai napig élő dolog. Most nem arra akarok bátorítani bárkit is, hogy akkor gyerünk, menjünk, mert ennek megvolt a külön módja, megvoltak a külön feltételei, érsek úrnak az áldásával mentünk, tehát fontos az egyházzal az összhang, tehát nem azt csinálunk, amit akarunk így jobbra-balra, de fontos nagyon ez, hogy mind a mai napig meg lehet tapasztalni azt, és más téren is, hogy amikor az evangelizációban vagyunk, mikor hirdetjük Krisztust, akkor az Isten tényleg gondoskodik. Mint a 72 tanítványt, amikor elküldi, pénz nélkül, mondja, hogy ne vigyenek semmit magukkal, ne biztosítsák be magukat, itt arról szól a történet, hagyatkozzanak rá a mennyei atyának a gondviselésére. És örömújongással jönnek vissza, hogy hát egyrészt láttuk, ahogy az ördögök engedelmeskednek nekünk, hogy gyógyulnak a betegek a mi szavunkra, meg hogy tényleg Isten gondoskodott róluk. Aztán Jézus mondja, minek örüljetek? Hogy a nevetek föl van írva a mennybe. Annak örüljetek, ne ezeknek elsősorban. De ezek mind segítenek bennünket is igazából, akik az evangelizációban vagyunk. Na de nem mindig erről van szó. Akkor se botránkozzunk meg, hogyha nem mennek jól a dolgok. És itt már el is érkeztünk az evangéliumhoz. Mert Jézus pont erről beszél a tanítványoknak, hogy megkapják a Szent Lelket, a Szentlélek, aki elsősorban tanúságot tesz róla, mindig a Szentlélek működik az evangelizációban. De ti is tegyetek rólam tanúságot, tehát ott vagyunk mi is, mint a Szentléleknek eszközei is, tehát Isten meghív bennünket egy együttműködésre ő vele. A Szentlélek, aki vezeti az egészet, de ebbe benne vagyunk mi is, emberek, ami emberi oldalunkkal. Na de itt Jézus felhívja a figyelmét az apostoloknak, a tanítványoknak, hogy ne botránkozzanak azon, hogy vannak, akik nem fogják elfogadni az evangéliumot, sőt, teljes mértékben ellene fognak menni. Tehát van egy oldal, amit ha megtapasztalunk, akkor örvendezünk, mikor az Isten gondoskodik, csodákat ad, csak zárójelben megjegyzem, számomra egy olyan csoda volt, vasárnap a 8:30-es szentmisébe 19 gyereket kereszteltünk meg, Mikele atyával. Ebből 18 gyerek már nagyobb korú volt, 10 készülnek az első áldozásra, és hát ők nem lettek valamilyen módon valamiért megkeresztelve, de most eljött az idő. Számomra egy csoda volt. Látni az Istent, ahogy cselekszik. Katolikus iskoláknak egy gyümölcse ez szerintem, hogy ennyi gyermeket kereszteltünk most abban a misében. Azon aggódtam, hogy nem fogjuk befejezni időre a misét, hogy pont a 10 órási mise, amit közvetít a Szent István Rádió, az nem fog tudni időbe elkezdődni, mert nem fogjuk befejezni a misét. De hála Istennek sikerült. Akkor a prédikációt tudtam extra röviden mondani, szerintem 3-4 percbe. Úgyhogy ezt csak zárójelben megjegyzem. Tehát vannak ilyen sikereink, és adjunk hálát a mindenható Istennek, de amikor látjuk, hogy nem fogadják el, sőt, itt Jézus egyértelműen a legdurvább esetet mondja, amikor mindaz, aki megöl titeket, azt hiszi, hogy szolgálatot tesz Istennek. Az apostolok ezt konkrétan megtapasztalták, hiszen az ószövetségi választott néptagjai, és egyébként még korábban Pál apostol is, aki már ezt a missziót csinálta, korábban még Pál apostol is, még Saulként, még a megtérése előtt üldözte a keresztényeket. Egy elfajzott zsidó szektának tartotta a keresztényeket. Ezt ki kell írtani, ez nem lehet. Ne botránkozzunk azon, mikor valaki radikálisan visszautasít. Mert ezt Jézus előre megmondta. Lesznek ilyenek, akik radikálisan visszautasítanak minket. De a küldetésünk hozzájuk is szól. És nem biztos, hogy az a jó út, hogy fejbe csapkodjuk őket a fekete Bibliával, és azt mondjuk, hogy te mégiscsak térjél meg, hanem azért ezt a apostolok is megtapasztalták, mikor jól megverték őket, megkövezték, stb. Stb. Egyszerűen csak nem vonták vissza azt, amit ők mondtak, és folytatták tovább. Adott esetben tudtak megbocsátani. István, az első vértanú, diakónus, imádkozik az őt halálra kövezőért. Azt teszik, mint amit a mester tesz. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek. Imádkozik Jézus a kereszten. Szent János evangéliuma. Na ez már megint csak emberfeletti teljesítmény. Azokért imádkozni, akik talán pont a keresztény voltunk miatt nem fogadnak el minket és üldöznek, módszeresen piszkálnak, kigúnyolnak, stb. Stb. Stb. Itt azért még Európában, mármint inkább mondjuk úgy Magyarországon, itt azért olyan komoly keresztényüldözés még nincs, hogy valakit mondjuk, mit tudom én, börtönbe zárnának, vagy ellehetetlenítenék, vagy mint a Közel-Keleten tényleg meg is ölnék, levágnák a fejét, vagy ilyesmi. Még ilyen nincsen, még. Nem tudjuk, hogy mi lesz a jövőbe. De találkozhatunk mindannyian, és a saját családon belül is akár. Olyannal, aki egyszerűen nem tudja azt elfogadni, hogy mi Krisztushoz tartozunk. A meghívásunk az, hogy tartsunk ki, tegyünk tanúságot, ne bosszút akarjunk állni, hanem bízzuk a mennyei atyára a dolgot. És Isten tudja, hogy fogja alakítani a történelmet. Kedves testvérek, adjunk hálát a sikerekért, a mindenható Istennek, és egyébként ne lopjuk el az ő dicsőségét, tehát ne magunknak tulajdonítsuk. Isten az, aki cselekszik, ezt nagyon jól látom én is itt a történetekben, történésekben, de amikor üldöznek, akkor se botránkozzunk, mindent bízzunk a mennyei atyára. Ő tudja, mikor, miért, hogyan, és ő vezet bennünket az üdvösségre. Amen. Testvéreim, áldjuk minden időben feltámadt Urunkat, és könyörögjünk együtt segítségéért.
3: Add, Urunk, hogy Szent Atyánk Leó pápa, főpásztoraink és papjaink az apostolok lelkületével vezessék népedet az üdvösség útján. Hallgass meg, Urunk!
4: Kérünk téged, hallgass meg minket!
3: Addunk, hogy az evangélium tanításának fényében felismerje az emberiség a békére vívő utat. Hallgass meg, Urunk!
4: Kérünk téged, hallgass meg minket!
3: Segítsd keresztény népedet, hogy mindenben keresse és teljesítse akaratodat. Hallgass meg, Urunk!
4: Kérünk téged, hallgass meg minket!
3: Segítsd a szülőket, hogy szavukkal és példájukkal gyermekeiknek igaz tanítói legyenek. Hallgass meg, Urunk!
4: Kérünk téged, hallgass meg minket!
3: Segítsd a szenvedőket és a betegeket, hogy béketűrésük gyümölcsöző legyen az örök életre. Hallgass meg, Urunk!
4: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Urunk Istenünk, könyörgünk hozzád Bakor Ferenc és Kántor Erzsébet elhunyt jó szülőkért, hogy a mennyei dicsőségben a te boldogító színelátásodnak örvendezhessenek, és kérünk az élő családtagokért, hogy tapasztalhassák a te gondviselő szeretetedet. Hallgass meg, Urunk!
4: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Urunk Jézus Krisztus, add meg nekünk, hogy akik megismertük feltámadásod kegyelmét, Szent lelked erejével újjászülessünk, és elnyerjük az örök dicsőséget, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezedből az

0: Az Úr legyen veletek.
1: És oda te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban, méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most, a húsvéti időben, midőn áldozattá lett értünk Krisztus, a húsvéti bárány. Ő szüntelenül felajánlja értünk életét, és színed előtt állandóan pártfogol minket. Feláldozva önmagát, nem hal meg soha többé, halálában lett örökkön élő áldozat. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve újong. A mennyei erők és az angyali hatalmak a te dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is. Majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föl támadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a szent lélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, Ferenc és Erzsébet szolgáidról, akiket magadhoz szólítottál ebből a világból. Add, hogy akik a keresztségben titokzatos módon részesültek fiat halálában, részesüljenek fiat feltámadásában is. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőségünk

0: Üdvözítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.
1: Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké.
2: Amen.
0: Ha Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
3: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
0: Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait. Békesség nektek! Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
2: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
3: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Békesség.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, tekints jóságosan népedre, és akiket örök életre szóló misztériumaiddal megújítottál, azokat juttasd el a megdicsőülő test romolhatatlan feltámadására. Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen hála.
0: Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűz anya, a magyarok nagyasszonya közbenjárására. Adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.

0: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából, amelyet Herbst Ádám, a Bazilika káplánja mutatott be, az éneket vezette és orgonán közreműködött Birincsik Péter. A felolvasó dr. Löffler Erzsébet volt, a technikai közvetítést Nátrán István irányította. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Debnár Ádámot hallják. Jézus feltámadása, hitünk szívének közepe, fogalmazott Ternyák Csaba egri érsek a plébániai munkatársak egyházmegyei találkozójának keretében bemutatott szentmisén szombaton a Bazilikában. Ez a hit gyűjt össze bennünket, ez a hit tesz keresztényé, és ez újít meg minket napról napra, fogalmazott a főpásztor, hozzátéve, hogy néha szükség van arra, hogy megtapasztaljuk, nem is vagyunk kevesen. Az érsek már újévi levelében főegyházmegyei találkozóra hívott mindenkit, az intézményekben, plébániákban dolgozókat, az önkénteseket. A nap folyamán délelőtt előadások hangzottak el, később zenei programra és tanúságtételekre került sor. Ma elkezdődik a leendő Tisza kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Magyar Péter már beiktatott miniszterelnök vezetésével, kedden az új kormány is feláll, holnap 16 órától az új országgyűlés plenáris ülést tart, ahol esküt tesznek a miniszterek. Utána beindul a törvénygyár, a kétharmados Tisza többségű parlamentnek rengeteg jogszabályt kell módosítania, hiszen szerdán jogilag véget ér a 2020 óta tartó, először járványügyi, majd háborús veszélyhelyzet. Pótköltségvetést fog benyújtani az új kormány, erről beszélt Kármán András leendő pénzügyminiszter. Erre azért van szükség, mert a költségvetési hiány már április végén elérte az éves hiánycél 91%-át. Az idei évre tervezett költségvetési hiány 4220 milliárd forint, ez április végéig 3850 milliárd forint lett már. Az új országgyűlés megalakulása után nem elkezdődik a rendszerváltozás, hanem befejeződik, mert véget ért a posztkommunizmus időszaka, írta Németh Zsolt, a Fidesz országgyűlési képviselője. Németh Zsolt, aki az új parlamentben az egyedüli 1990 óta folyamatosan mandátummal rendelkező képviselő, azzal indokolta álláspontját, hogy mind a négy parlamenti párt jobboldalinak tekinti magát. Magyar Péter szombaton beiktatott miniszterelnök több alkalommal is rendszerváltásként értékelte a választás eredményét. Donald Trump amerikai elnök szerda és péntek között látogatást tesz Kínában Xi Jinping kínai elnök meghívására. Elemzők szerint a tárgyalások középpontjában várhatóan az amerikai-kínai kereskedelmi konfliktus áll majd. Elküldte válaszát Irán a legutóbbi amerikai tűzszüneti javaslatra a pakisztáni közvetítőknek. A teheráni állami televízió jelentése szerint Irán véget akar vetni a háborúnak minden fronton, és helyre akarja állítani a hajózás biztonságát. A washingtoni fehérház egyelőre nem reagált az iráni válaszra. Tegnap egy drón kisebb tüzet okozott egy hajón Katar partjai közelében. Az Egyesült Államok elfogadná, hogy egy átmeneti egyességben ne szerepeljen az iráni atomprogram lezárásának kötelezettsége. Chris Wright, amerikai energiaügyi miniszter egy interjúban kijelentette, a konfliktus rendezésénél két végső célt lát, az egyik a hormuzi szoros szabad forgalmának biztosítása, a másik pedig Irán nukleáris programjának lezárása. Az energiaügyi miniszter szerint, amint helyreáll a szoros forgalma, az energiárak csökkennek majd. Délután zárulhat le a hantavírus járvány által érintett Hondius óceánjáró utasainak evakuálása és egészségügyi vizsgálata a Spanyolországhoz tartozó Tenerife szigetén. A hajó a helyi vezetés tiltakozás ellenére kiköthetett. A spanyol hatóságok az orvosi vizsgálatok után a tünetmentes embereket kisebb csoportokban engedik partra. Az utasokat szigorú biztonsági intézkedések mellett szállítják a repülőtérre, ahonnan hazatérnek saját országukba. A hajón eddig három ember hunyt el és hat megerősített fertőzésről tudni. Végül az időjárásról. Erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, egyre több felé alakulnak ki záporok, délután kora este zivatarok, akár hevesebb viharok is, a szél sok felé lesz erős, a csúcshőmérséklet 22-24 fok körül alakul, híreinket hallották.
1: Szentek, szentéletű emberek.
3: Boldog salkaházi Sára, szőz és vértanú. Nagy örömmel ünnepeltük salkaházi Sára szociális testvér boldoggávatását Budapesten, a Szent István Bazilika előtti téren 2006. szeptember 17-én. A boldogávatást Erdő Péter bíboros úr végezte 16. Benedek pápa megbízásából. Ezen a csodálatos eseményen sok ezer magyar testvérünk vehetett részt, akiknek csak kis része juthatott volna el Rómába, ha a boldogávatás ott történik. Családias, bensőséges és kegyelmekben kétségtelenül nagyon gazdag esemény sorozat volt egész napon át minden katolikus hívő számára, de a nem katolikus magyar testvéreink számára is. Salkaházi Sára 1899. május 11-én született Kassán. 1929-ben Budapesten belépett a Szociális Testvérek Társaságába, ahol fogadalmakkal teljesen Istennek szentelte életét. Örök fogadalmi jelmondata: Alleluja, ecce ego mitte me. Magyarul: Alleluja, itt vagyok, engem küldj. Krisztus iránti szenvedélyes szeretete fejeződött ki nagylelkű apostoli buzgóságában. Sokirányú szociális, mozgalmi és írói tevékenységet folytatott. Részt vett az üldözöttek mentésében a II. Világháború idején. 1943-ban tudatosan felajánlotta életét a társaságért, különösen a gyengékért, betegekért, azon esetre, ha egyházüldözés, a társaság és a testvérek üldözése következne be. Részlet naplójából. Ó fölséges Szent Háromság, legkegyelmesebb Atyám, aki engem végtelen szeretetedből megteremtettél, s jóságos irgalmadból gyermekeddé fogadtál, ó édes Jézus Krisztusom, aki szent véreddel engem megváltottál, s végtelen jóságodból jegyesednek választottál, ó drága Szentlélek, aki kegyelmek bőségét zuhogtatod rám, s aki nekem méltatlannak a hivatás kegyelmét és a társaságot ajándékozta, ó legteljesebb Szent Háromság, én ma a társaság és a testvérek iránti hálából és szeretetből felajánlom magam, mint a társaság áldozatát. 1944. december 27-én elhurcolták, és menekítettjeivel együtt a Dunába lőtték. Sára testvér naplójából idézek. Életünk tele van zajjal, lármával, kapkodással, sietéssel, idegességgel, gonddal, bánattal. Annyi mindenre van szükségünk, s amire szükségünk van, az olyan nehezen tudjuk megszerezni. Annyi mindent szereznénk, és sok-sok vágyunk teljesülhetetlenül hull a semmibe. Olyan sok minden sarkal előre, és olyan sok akadály kerül utunkba. Rohanunk és kifáradunk. Kifáradunk, és nem tudunk pihenni. Duc in altum, evez a mélyre, a mély vizek fölé. Ott nyugalom, béke, csend, áldott csend, szent csend fogad. Menj a templomba a tabernákulum elé. Ott Krisztus vár az ő békéjével, az ő csendjével, az ő édes szent szívével. Előtte nem kell sírnod, könnyek nélkül is megvigasztal. Nem kell erőért könyörögnöd, kérés nélkül is meghallgat. Csupán csak meg kell jelenned előtte. Térdre kell omlanod, s bele kell felejtkezni egy kicsit a csendbe, hogy ő megszólaljon. Ugyancsak Sára testvér naplójából egy másik részlet. Jézus lábaihoz ülni és hallgatni, mit mond? Itt ülök a kápolnában. A tabernákulum ajtaja nyitva, és benne van Jézus. Nézek Jézusra, az édes, drága Jézusra. Mit mond Jézus? Ezt mondja: add nekem szívedet, légy egészen az enyém. Szeress nagyon engem, akard egész szívvel, amit én akarok, még ha nem érted, akkor is. Légy békés, légy gyermek, és egyben légy erős ember, szívben szemben gyermek, akaratban ember. Szeresd nagyon az embereket, mindenkiért meghaltam, a jódásokért is. Boldog Salkaházi Sára emléknapján a Szentmisében így imádkozunk. Mindenható örökisten, te boldog Sára szűz és vértanú, neked szentelt életét mártíromsággal koronáztad meg. Kérünk engedd, hogy hirdethessük a szegényeknek az üdvösséget, a raboknak a szabadulást, a szomorúaknak az örömet. Krisztus a mi Urunk által. Áldozás utáni könyörgésünk pedig így hangzik. A mai ünnepet örömmel megülve részesültünk mennyei ajándékodban, Istenünk. Add meg, kérünk, hogy mi, akik ezzel az áldozati lakomával fiad halálát hirdetjük, a szent vértanúkkal együtt fiad dicsőséges föltámadásának is részesei lehessünk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Boldog Salkaházi Sára vértanú, könyörögj érettünk, könyörögj az egész magyar népért.
4: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: A nap imája.
1: Legyen áldott Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atya, aki eltöltött téged a názáreti szűzet minden szellemi áldással Krisztusban. Isten akaratából fogantattál szeplőtelenül, előre kiválasztottak, hogy te légy az anyja, üdvözültél benne és általa sokkal inkább, mint bármely más emberi lény. Megkíméltetvén az eredeti bűn örökségétől, te megfogantál és a világra jöttél a szentséges kegyelem állapotában. Kegyelemmel teljes. Te, aki első vagy a megváltottak között, segíts rajtunk. Segíts nekünk, hogy megint megtaláljuk szerepünket a megváltás misztériumában. Segíts nekünk, hogy mélyebben megértsük az isteni dimenziót, s ugyanakkor ennek a misztériumnak az emberi dimenzióját is. Segíts, hogy tökéletesebben aknázzuk ki kiapadhatatlan forrásait. Segíts nekünk, akiket megváltott Krisztus drága vére.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, programajánlónk következik. Május 11-én, tehát a mai napon 16:30-tól népi énekesek tavaszi koncertje lesz a Bródy Sándor könyvtárban, Egerben a Kossuth Lajos utca 16 szám alatt. Fellépők Gyula Fanni és tanítványai, közreműködnek a Szent Imre Katolikus Művészeti Iskola növendékei. Május 13-án, szerdán 9:45 és 10:30 között Ciróka lesz a gyermekkönyvtárban, a Bródy Sándor könyvtár gyermekkönyvtárában a Bartók tér 6 szám alatt. A mai napon Mucsi Zoltán, Túróci Szabolcs és Katona László előadásában a Fajok eredete című fergeteges komédia lesz megtekinthető a Tudomány és Technika házában Miskolcon. Május 15-én a Lupe színházi társulás látogat az Ady Endre művelődési házba, műsoron pedig nem más, mint a Becsapódás című darab lesz. Május 14-e és 16-a között az Avasi Borangolás immár 14. alkalommal tölti meg pezsgéssel és finom bükki borokkal az Avasi Pince Sormacska Köves utcáit. A fesztivál során a látogatók több mint 70 borászat kiváló borait kóstolhatják, valamint 50 pincegazda különleges pincéjébe nyerhetnek bepillantást. A rendezvény továbbá gasztronómiai különlegességekkel, élőzenével és kulturális programokkal is várja a borangolókat. Idén július 18-án szombaton Szilvásváradon egy különleges helyszínen a Lovas stadionban ad koncertet a Bagosi Brothers Company. Jubileumi gála hangversenyt rendeznek Mezőkeresztesen a 170 éves fiúkórus és az 55 éves citera zenekar tiszteletére. A hangverseny helyszíne Mezőkeresztesi Magyarok Nagyasszony a Római Katolikus Templom. Szeretettel várnak mindenkit a gála műsorra 2026. május 16-án 16:30-tól. Fellépő kórusok Sepsi Szent Györgyi Cantus Firmus vegyeskar, a Mátrai Visszhangok vegyeskar, a Szerencsi Férfi Kórus, a Pannonia Citera Zenekar, a Mezőkeresztesi Férfi Kórus, a Mezőkeresztesi Citera Zenekar, a Mezőkeresztesi Kamarakórus és Járvás Zoltán ének. Idén, ahogyan eddig, minden évben megrendezésre kerül a motoros búcsú, kerékpáros és motoros zarándoklat, az idei 20. motoros búcsú május 15-16-án lesz, az Ecsét település szélén található Szentkút völgye Boldogasszony kápolnánál. A szombati főnapon ünnepi szentmisét mond és motorokat megállja főtisztelendő Novák József, felvidéki plébános. Kedves hallgatóink, programajánlónkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: Nyolc óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Az év első igazán viharos napja lehet a mai. A Hungaromet ZRT egyelőre elsőfokú citromsárga figyelmeztetést adott ki az ország teljes területére. Ez azt jelenti, hogy zivatar alakulhat ki, elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat. Ma elkezdődik a leendő Tisza kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Magyar Péter már beiktatott miniszterelnök vezetésével, holnap az új kormány is feláll, délután 4 órától az új országgyűlés plenáris ülés tart majd, ahol esküt tesznek a miniszterek. Utána beindul a törvénygyár, a kétharmados tiszatöbbségű parlamentnek rengeteg jogszabályt kell módosítania, hiszen szerdán jogilag véget ér a 2020 óta tartó először járványügyi, majd háborús veszélyhelyzet. Pótköltségvetést fog benyújtani az új kormány, erről beszélt Kármán András leendő pénzügyminiszter. Erre azért van szükség szerinte, mert a költségvetési hiány már április végén elérte az éves hiánycél 91%-át. Az idei évre tervezett költségvetési hiány 4220 milliárd forint, ez április végéig 3850 milliárd forint lett már. Vállalhatatlannak nevezte a Mi Hazánk képviselőinek szombati kivonulását a kormányfő a tamburás gyerekek előadásáról, valamint a szózatról és a himnuszról. Magyar Péter arra reagált, hogy a Mi Hazánk elhagyta a termet az országgyűlés alakuló ülésén, amikor a sikösdi Danubia tambura zenekar előadta a cigány himnuszt. A Mi Hazánk lépését a 100 tagú cigány zenekar is elítélte. A Mi Hazánk elnöke és frakcióvezetője visszautasította az állítást. Torockai László arra hívta fel a figyelmet, az előzetesen elfogadott napirend szerint az uniós himnusz az örömóda előtt tervezték a kivonulást, de a Tisza párt a napirendet szerintük váratlanul módosította. Az új országgyűlés megalakulása után nem elkezdődik a rendszerváltozás, hanem befejeződik, mert véget ért a posztkommunizmus időszaka, írta Németh Zsolt, a Fidesz országgyűlési képviselője. Németh Zsolt, aki az új parlamentben az egyedüli, 1990 óta folyamatosan mandátummal rendelkező képviselő, azzal indokolta álláspontját, hogy mind a négy parlamenti párt jobboldalinak tekinti magát. Magyar Péter szombaton beiktatott miniszterelnök több alkalommal is rendszerváltásként értékelte a választás eredményét. A körözött volt lengyel miniszter megerősítette, hogy már nincs Magyarországon. Zbigniew Ziobro egy tévéinterjúban beszélt arról, hogy elutazott az Egyesült Államokba. A cseh miniszterelnök bízik abban, hogy Magyar Péter miniszterelnökkel együttműködve új lendületet kaphat a visegrádi együttműködés. Andrej Babis a cseh hírügynökségnek azt mondta, eljött az ideje a V4-ek megújításának, mert Csehországnak, Magyarországnak, Lengyelországnak és Szlovákiának továbbra is sok közös érdeke van az Európai Unióban. Babis mellett a cseh ellenzéki polgári demokratikus párt vezetője Martin Kupka is gratulált Magyar Péter miniszterelnöki kinevezéséhez. Donald Trump amerikai elnök szerda és péntek között látogatást tesz Kínában Xi Jinping elnök meghívására. Elemzők szerint a tárgyalások középpontjában várhatóan az amerikai-kínai kereskedelmi konfliktus áll majd. Elküldte válaszát Irán a legutóbbi amerikai tűzszüneti javaslatra a pakisztáni közvetítőknek. A teheráni állami televízió jelentése szerint Irán véget akar vetni a háborúnak minden fronton és helyre akarja állítani a hajózás biztonságát. Most arra viszont már kiderült, Donald Trump amerikai elnök visszautasította Irán válaszát az amerikai megállapodási javaslatra. Jelenleg is zajlanak az egyeztetések Iránnal és a diplomáciai munka folyamatos, még akkor is, ha a kívántnál lassabban halad, hangoztatta Mike Waltz, az Egyesült Államok ENSZ nagykövete tegnap. Hozzátette, Pakisztán államfője azt kérte, az amerikai elnök adjon még egy esélyt a tárgyalásoknak, mielőtt folytatna az Irán elleni bombatámadásokat. Délután zárulhat le a hantavírus járvány által érintett Hondius óceánjáró utasainak evakuálása és egészségügyi vizsgálata a Spanyolországhoz tartozó Tenerife szigetén. A hajó a helyi vezetés tiltakozás ellenére köthetett ki. A spanyol hatóságok az orvosi vizsgálatok után a tünetmentes embereket kisebb csoportban engedik partra. Az utasokat szigorú biztonsági intézkedések mellett szállítják a repülőtérre, ahonnan hazatérnek saját országukba. A hajón eddig 3 ember hunyt el és 6 megerősített fertőzésről tudni. brit ejtőernyősök juttattak orvosi felszereléseket az Atlanti-óceán déli térségében fekvő Tristan da Cunha szigetére, amelynek egyik brit állampolgárságú lakója feltehetően hantavírussal fertőződött meg. Végül az időjárásról. Erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, egyre több felé alakulnak ki záporok, délután, kora este zivatarok, akár hevesebb viharok is, a szél sok felé lesz erős, ha a csúcshőmérséklet 22-24 fok körül alakul, híreinket hallották.
1: Reklám.
3: Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán kateképp a lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
4: XVIII. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
5: Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet.
6: Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
7: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
6: Nem csak katolikusoknak.
7: Keresztényélet.hu.
4: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
3: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
4: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2026. május 11. napja van, hétfő. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját, a mikrofonnál a mai reggel műsorvezetőjét, Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Ádám, a technikai pultnál pedig Nátrán István ül. Rádiónk elnöke Buda Péter atya és igazgatója, főszerkesztője Bércesi András, valamint a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Robert Frosttól származik, és így hangzik: három szóban összefoglalhatom azt, amit az életről tanultam, megy minden tovább. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. Hamarosan kezdődik a játék, kvízjátékunk lesz a mai reggelen, három kérdésre kell tudni a választ ahhoz, hogy bekerüljenek a sorsolásba és elvigyék könyvnyereményünket. Három könyvnyereményünk is lesz a mai reggelen, bejátszásunkban pedig a rovásírás kutatás és a hagyományok tisztelete lesz a téma. 9 órától hírek, majd Közélet című adásunk következik. Adásunk tartalmából: szakmai tanulmányúton jártak a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzés hallgatói, bemutatjuk a Budapesti Zarándok Központot, ajánlunkban Gadácsi Pétert, a Budapesti Zarándok Központ koordinátorát hallják.
2: Azért izgalmas és fontos a zarándoklat, mert hogy dolgozik a lélek, és a lélek mindig megteremti azt, amiért nekünk oda kellett menni. Ha elindulunk úgy zarándokolni, hogy ezt még nem is tudjuk, akkor is úgy fogunk visszajönni, hogy megtudtuk.
1: 9 után Kilátó című regionális műsorunkban a Miskolci Állatsegítő Alapítványt keressük fel, akik minden nap körülbelül 200 kutyáról gondoskodnak. A történetéről, lehetőségeiről, korlátairól, önkénteseiről, csiprendszerről és örökbefogadásról is lesz szó. Következzen ajánlunk, melyben Horváth Rita menhelyvezetővel a felelős állattartásról beszélünk.
3: Ezzel megelőzhető nagyon sok probléma, és különböző egészségügyi dolgok megelőzhetőek a kutyáknál, az ivartanyítás által. Nagyon fontos az, hogy a környezetbe ne okozzon problémát, akár a kutyak a kifelszedéséről gondolok itt, hogyha elviszük sétáltatni a kutyát. Nagyon fontos az, hogy amit mondtam is, hogy átgondolva, akár egy kinti kutyáról beszélek, hogy biztosítva legyen a feje felett a fedél, az, hogy minden nap friss víz legyen, naponta legalább minimum egyszer legyen etetve, lehetőség szerint ne láncon legyen tartva. Lehet Magyarországon láncon tartani állatot, minimum 3 méteres láncon, és csak is úgy, hogyha életvitelszerűen tilos tartani. Ha legalább naponta egyszer egy fél órára el van engedve, vagy elviszik sétálni.
1: Napról napra a című regionális műsorunkban a Miskolci Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola környezetvédelmi programjairól lesz szó. Most Pockodiné Matesz Tíme a Máriát, az intézmény igazgatóját hallják.
4: Nekünk ez hosszú évtizedek munkáját jelent, ez az Örökös Ökoiskola cím elnyerése. 2012-től folyamatosan jelen van a teremtésvédelem, vagy akkor még fenntarthatóságként kezeltük környezetvédelemként. Azt tapasztaltuk, hogy a gyerekek nagyon közel állnak a természethez, nagyon szeretik az állatokat, az élőlényeket, illetve hozzánk került a Szent Anna óvoda, mint a óvodánk, és náluk is nagyon erősen jelen volt a zöld óvoda, a óvodában zöld óvodaként hívják ezt a programot, és úgy gondoltuk, hogy legyen meg az átmenet, az építkezés, ezért mi is ráültünk erre a programra.
1: 10 órától hírek, majd kezdődik Mindennapi Egészségünk című adásunk. Mai egészségügyi műsorunkban dr. Harangozó Hajnalka egri fogorvossal beszélgetünk a leggyakoribb fogászati problémákról. Bejátszásunkban a fluoridos fogkrémek jelentőségéről beszél a fogszúvasodás szempontjából.
5: Na most, hogyha a szuvasodás még egy nagyon kezdeti, tehát egészen az ománc legfelső szintjét érintette ez az úgynevezett demineralizációs folyamat, tehát ott indult el az ásványanyagoknak a kioldása, akkor fluorid tartalmú fokrémmel ezt meg tudjuk akadályozni, és vissza tud keményedni az a megpuhult fogszövet. Hogyha már mélyebb a szuvasodás, akkor már nem tudjuk ezt megállítani, de még attól függetlenül nagyon jó, hogyha ezeket a fogkrémeket használjuk.
1: 11 órától hírek, majd Mesterségem címere című műsorunkat sugározzuk. A mai adásban az idén 101 éves Mustos Aladárné Jutka nénivel beszélget életéről a műsorszerkesztője Farkas Erzsébet. Most következzen rövid ajánlónk, melyben Jutka néni egyik kedvenc Horácius idézetét mondja el.
6: Tavaszi szél a fagyott, a tavasztól üzi a tűnő nyár, s ha az almahozó ősz kiteríti gyümölcsei kincsét, újra betoppandom, ha ködével a tél.
7: Ez kedves annak.
6: Igen, igen. Igen, olyan szép, ritmusos minden. Úgyhogy, hát ugye latin vers, és aki fordította, ügyesen fordította, úgyhogy megvan a ritmusa is, és a szótagszám minden, úgyhogy jó.
1: 11.30-tól a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a nap verse hangzik el. Ma Mécs László májusi legenda című versét Balog András előadásában hallgatjuk meg. Ezt az órát a napi mája zárja. Délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival a Mennek királyné asszonyai imádságot. 12 óra 5 perctől az egyházi híreket hallgathatják meg, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, romai és német nyelveken. Szentek, szent életű emberek című műsorunkban Boldog Salka házisára életét ismerhetik meg. 12.35 körül Cseppelényi György boldog elvatásáért imádkozunk, majd a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeiről hallhatnak. 13 órától hírek, majd Neuma című műsorunkat sugározzuk, ezután a népzenei kincsestárral várjuk Önöket a készülékek elé. 14 óra előtt pár perccel jelentkezünk legközelebb műsor ismertetéssel. A pontos idő 8 óra 20 perc, most zenélünk és kezdődik a játék. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek!

0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Játsszon velünk és nyerjen! Figyelje kérdésünket, és ha tudja a választ, hívja a 36-os körzet 5-10-6-10.
2: 8 óra 24 perc van, játékidő kezdődik, tehát itt a Szent István Rádió hullámhosszán. Szeretettel köszöntök mindenkit, Molnár Andrást hallják. Három kvíz kérdésünk van önökhöz, ha mind a három megfejtés megvan, akkor tárcsázzák tehát a telefonszámunkat, és három személy fog nyerni, három játékosunk fog nyerni az óra végén egy-egy szép könyvet. Jöjjenek a kérdések, hol született Boldog Salkaházi Sára? Ez az első kérdés. Miskolc, Kassa, Komárom vagy Pozsony? Kifestett képet az égő zsiráf, gyorsan mozgó csendélet és a polgárháború előérzete címmel. Pablo Picasso, Vincent van Gogh, Salvador Dalí vagy Gustav Klimt? Ma van Miskolcváros napja, melyik évben adományozott Miskolcnak címeres kiváltság levelet Ferenc József? Ez a harmadik, egyben utolsó megválaszolandó kérdés, a lehetőségek pedig 1901, 1909, 1911 vagy 1919. Ezek tehát a kérdések, hívjanak minket bátran, ha megvan mind a három megfejtés, kisorsoljuk például MC Beaton a Szende Minerva című könyvét, a hat nővér sorozat részét. Szakó István a Hit világa című könyvét is megnyerheti valaki, illetve dr. Nehéz Márta Mirjam Jézus vár az ösvényen című írását is kisorsoljuk. Egy szerencsés játékos megkaphatja az óra végén. Annyi a teendőjük, hogy ezt a három kérdést megválaszolják, és tárcsázzák a 36-os körzet 510-610-es telefonszámot. Most zenélünk egy kicsit, utána majd elhangzik még egyszer a három kérdés, és ezután pedig majd Sólyom Ferenc rovásírás.

0: Hol született boldog Salkaházi Sára, Miskolc, Kassa, Komárom vagy Pozsony, kifestett képet az égő zsiráf, gyorsan mozgó csendélet és a polgárháború előérzete címmel, Pablo Picasso, Vincent van Gogh, Salvador Dali vagy Gustav Klimt, illetve melyik évben adományozott Miskolcnak címeres kiváltságlevelet Ferenc József, 1901, 1909, 1911 vagy 1919, ha mind a három megfejtés megvan, akkor tercsezzeg a 36-os körzet 510-610. Ez a telefonszámunk, tehát ezt kell tercsezni, és három nyertesünk is lesz az óra végén, úgyhogy érdemes hívni minket a játék örömén túl is. Május 11-e van, a Ferenc nevű hallgatóinkat köszöntjük sok szeretettel névnapjuk alkalmából is. Most következő beszélgető partnerem Sólyom Ferenc lesz, őt is Isten éltesse sokáig. Fogadják szeretettel a két részletet a pénteki iránytűből, közben pedig hívjanak minket, fejtsék meg a feladványunkat, hívjanak minket bátran, és nyerjenek tőlünk egy szép könyvet. Tartsanak velünk ezen a szép reggelen is. Sólyom Ferenc hagyományőrzőt, rovásírás kutatót köszöntöm szeretettel a stúdióban. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Nagy örömmel jöttem, és várom a kérdéseket.
0: Egy gyertyamártó kiállítás lesz a fő témánk, de még mielőtt erről beszélgetnénk, a hagyományőrzésről néhány szót. Hogyan is került a hagyományőrzés közelébe, mióta őrzi a hagyományokat?
1: Van nekem egy pásztor barátom, a Pusztobajusz királya, akitől megtanultuk azt, hogy a hagyományt nem kell őrizni, mert nem rab. Nem kell ápolni, mert nem beteg, hanem meg kell élni. Tehát benne kell élni abba az értékrendben, erre kell törekednünk. Hát ennek az előképe az, hogy a nagyszüleim paraszt emberek voltak. Becsületes, református, hittel élő, földművesek, akik keze alatt nevelkedtem. És az a életkép, ami már sajnos kimúlt, mert sajnos már azt a fajta önellátó életmódot, amit ők vittek, ha csak háztáiban is, mert a földjeiket be kellett adni a nagy közösbe, meg az állataikat, de akkor is önmagukat ellátták. Tehát világháborúk átmentek a fejük felett, és túlélték, mert magukat el tudták látni. Hol van már ez a világ? No, ez jelenti számomra az, amikor visszatekintek, és azt, amit ránk hagytak, nevezzük hagyománynak, annak a tiszteletében élek, hanem is úgy, mint ők, mert egy panel lakás 6. emeletén. Ott nem lehet csirkét tartani. Tehát, hogy hús legyen hétvégén az asztalon, hanem elmegyünk a Tesco-ba, aztán megvesszük a húst, vagy ott van az anyós, akik még tartanak, vagy vesznek állatot, amit kukoricán tartanak 2 hétig, hogy finom húsa legyen és jó színe legyen, tehát még ők még őrzik, tehát még a feleségem szüleiben még ott van az, amit otthonról hoztak harsányból. Na, ez a hagyomány, amúgy meg gondolkodásmódomban a magyarság tisztelet, és nem csak tisztelet, hanem tenni érte. Ha nem is nagy dolgokat, de kell. Mindenki egy valami kicsit tegyen le az asztalra a saját népéért. Értelemszerű, hogy az én liberalizmusom konzervatív. Tehát én elfogadok mindenkit, ha ő is elfogad olyannak, amilyennek én vagyok. Ez az én konzervativizmusom, amiben benne van az a fajta liberalizmus, hogy tisztelem a másikat. És hagyományőrzés. Például 50 éves koromban szembesültem vele, mindig volt szőr az arcomon, tehát sosem borotváltam, illetve 22 éves koromtól nem borotváltam, ahogy megnősültem, leteljesen, mindig volt valamilyen, hol Petőfi szakáll, mit ad Isten, 26 évesen, akkor olyan arcszőrzet, amikor azt mondták a gyerekek a folyosón, hogy Krisztus, mert 33 éves voltam, és mikor már egy olyan kort értem el, és olyan szakállam volt, akkor meg egy barátom Rubionak nevezett, tehát az életkorral együtt változott az arcszőrzetem, és 50 éves koromban jöttem rá, hogy bajuszt kéne növeszteni. Tehát például a bajusz is egy tisztelet, több mint hagyományőrzés, tisztelet az őseim előtt, akik bajuszviselők voltak, hisz ez a magyarság tudatukhoz hozzá tartozott, hogy magyar férfi bajuszt visel.

0: A világháború parancsolta le a bajuszt, aztán a borotva, az önmagát borotválni képesség a zsiletpengével, és így a magyaroknál ez az ősi, az öntudatához tartozó viselet lekopott. Most kezd újra éledni ennek a tudata a hipster arcszőrzeten túl, hogy egyre több kifent bajuszt látok fiatalokon. Ami egy nagyon izgalmas. Ez a kultúra kiveszett, mert vodrászok se tudják már a bajuszt ápolni. Tudnilik, ez bajusz pedrő kell. Ami meg egy különleges viaszkészítmény, ami megint magyar találmány. Na hát ez egy nagy témám. És tagja vagyok a Magyar Bajusz Társaságnak, 3 világversenyen szerepeltem, egy ausztriai nemzetközi versenyen magyar bajusz kategória bajnoka lettem, Borsodban 8 bajusz versenyt szerveztem, bajusz királyt választottunk, Harsányban a Szürke Marha Fesztiválon, még a Magyar Bajusz Társaság Kebelén, a társaságnak a bajusz fesztiváljain, a Mustránkon, bajusz szakállal kategória bajnoka lettem egyszer, és 2 évvel ezelőtt valami csoda folytán a magyar bajusz kategóriát, a nagy bajusz kategóriát, a 4-szeres világbajnokunk Járomi Zsolt elé engem tettek meg bajnoknak, amit nem értettem, hogy hova tette a zsűri a szemét, majd a 4 bajnok közül engem választottak bajusz királynak. Tehát egy évig én regnáló bajusz királya voltam a magyar bajuszviselőknek. És abban komoly volt ez, mert volt feladatom rendezvényen, ahol ki kellett állnom, fazekasoknak a rendezvényén, ahol a Miska Kancsók pályázatán kellett egy felajánlást tennünk a győztes számára. Tudnilik, a győztes a következő esztendőben a díjakat ő készíthette, egy fiatal ember, 18 éves, még annyi se volt, és gyönyörű Miska Kancsókat készített, és ebben már ez a esztendeiben már én, mint leköszönő bajusz király a zsűri elnöke voltam. Mindez kővágó őrsön. Most ott tartjuk már a 4. bajusz mustránkat. Amúgy eznek a gondolata Kiskunfélegyházán született, Gulyás László Vándor muzsikus ötletéből, és rögtön megszületett a bajusztársaság, tehát ennek már 20 éve. Tehát bizony van egy baráti közösség, aminek nagyon hálás vagyok az Úristennek, hogy rájuk akadtam, és komoly gyűjtéseket csinálunk, például 2,5 év alatt 10 000, meg egyszer mondom, 10 000 bajusz megnevezést, jelzőt, kifejezést és a bajuszápolással kapcsolatos szólásokat meg, tehát döbbenetes anyag gyűlt össze, az Arcanumról gyűjtöttük, kiadót keresünk hozzá. Olyan horribilis anyag, amihez kellene, hogy könyvben nyomtatottan Gutenberg még él, hogy megjelenhessen, és nem találunk. Tehát nem könnyű dolog a szellemi kincseket, amiket az ember gyűjt. Na hát a gyűjtés az nagy mánia.
1: A rovás írás az mikor jött?
0: Na hát az még aztán, az is egy gyűjtés. 11 éves voltam, amikor Miskolcra költöztünk. Tehát én nem született miskolci vagyok, a hajdúságból, Hajdunánásról. De érdekességképpen mondom, hogy édesapám Vajai, Kuruci vadék, a Vai grófok birtokáról, édesanyám pedig Közép-Somogyból, egy Lőzdombok közötti kis faluból származik, tehát 2 bicskás, a Somogyi meg a Szabolcsi bicskásnak vagyok a utóda leszármazotta, és a Hajdunánáson laktunk, édesapámat nevezték oda ki káplánnak, és ott ragadtunk. Az egy érdekes történet, ez nem csapok egy újabb szárnyvonalat a történésben, és 11 éves koromban költöztünk Miskolcra. És itt a Deszka templom volt a gyülekezeti templomunk, oda jártunk, az volt a közelbe, oda tartoztunk, és a temetőn keresztül, és mindig rácsodálkoztam egy sírra, mert különleges betűk voltak rajta. És én már akkor tudatosodott bennem, hogy ez a rovásírás. Ez Mokri Mészáros Dezsőnek, a miskolci képzőművésznek, turanista festőnek a sírja volt, amit a szüleinek, s majd magának készített. És majd kiderült, hogy a Deszka templom tornyában is rovás felirat van. Az 86-ban mentem fel a toronyba, és én csodálkoztam el rajta, hogy mit látok a sarok gerendákon. 2 gerendán 3-3 sorban volt a templom történetével kapcsolatos adatok, valamint a templom építése kapcsolatos emlékező sorok. Még fejből is tudom, hogy templom épült deszkából és fából, örökhagyó Nemes Bató István és Neje Imre Eszter végrendelete szerint újraépítette, vagy tehát valami ilyen most jön itt, és Farkas István püspök úr, Vitt Nagybányai Horthy Miklós kormányzó úr és Farkas István Rev püspök úr idejében. Igen, itt van a sor, hogy az örökhagyók végrendelete szerint deszkából és fából. Ugye, tehát ez a sor. És egy érdekes dolog volt, üresen volt néhány betűnek a helye hagyva. És elkezdett foglalkoztatni, hogy miért. És az ő meg az ő betű maradt ki. Üresen. Nem tudták eldönteni, hogy milyen betűt faragjanak, és úgy hagyták. Ez 1938-ban történt, és ezt elkezdtem kutatni. Hát ennek az lett a következménye, hogy ezt tudták rólam, hogy én a rovásírással foglalkozom, és a Bölcsész Egyesület, Gyárfás Ágnes elnökasszony alapította a Bölcsész Egyesület, amely egy magánegyetemet működtetett, a Nagy Lajos Király Magánegyetemet. Ágnes asszony felkért, hogy a történelemszakos hallgatóknak szemináriumi keretben tartsak órát a rovás írás történetéről, ismereteiről. Hát ez 10 évig csináltam. Ez egy különleges történet az életemben, úgy, hogy számon tartanak mai napig, és ez a felfedezés, ez az ő betű probléma, kiderült, hogy árpádkori nyelvállapotokig megy vissza, tudnélik, a kétféle betűt felcserélve is használták, és ennek a felcseréltsége arra utal, hogy azt, amit ma ővel mondunk, sok esetben azt ővel mondták az árpádkorban. És mit ad Isten, mikor én a moldvai csángókhoz kezdtem el járni, nyáron iskolát csinálni egy faluba, hogy a gyerekek magyarul is tudjanak írni, olvasni, ott így beszéltek, mint az árpádkori magyar beszéd, űzve. Azt mondja a tehénnek, hogy ünü, és nem ünő. És azt a ragadozó madarat, amelyik elviszi a csirkét, azt ők úgy mondják, hogy ülü, vagy üljű, ejtve az elipszilonos jét. Tehát külön hangja még ott él az elipszilonos jének, egy keményen ejtett jéhang, ami a lő meg a jö között kell kiejteni, üljű. És a csángok így mondták, hogy az ülő elviszi a kerpás pislenyt, vagyis a kontyos csirkét. Tehát saját szavaik vannak, de ezek magyar szavak mind. Olyan, mint egy időutazás, mikor én a csángok között voltam, úgyhogy ez egy másik nagy szerelmem 6 nyáron át keresztül barátaimmal, és ennek köszönhetően abba a faluba felépült egy ház, ahol magyar nyelvű tanítás zajlik, míg az iskolában csak heti 3 órában ennyit sikerült elérni a hivatalosan, hát, de addig csináltam, amíg valamilyen módon el nem kezdődött. Tehát ez is egy fogadalom volt. Igen.
1: Mozzanélünk egy kicsit, utána itt folytatjuk.

0: 8 óra 40 másodperceken belül 8 óra 41 perc van, játékidő itt a Szent István Rádió hullámhosszán, folyamatosan csörög a telefon, nagyon sokan játszanak ma reggel is velünk, ennek nagyon örülök és köszönöm önöknek, aki még nem tette, az pedig tárcsázzon. A kérdéseink azok kedvéért, akik most kapcsolódtak be az adásba, három kérdést kell megválaszolni, hogy nyerhessenek egy könyvet, és három könyvünk van, tehát három nyertesünk is lesz hamarosan. A kérdések pedig így hangzanak: hol született Boldog Salkaházy Sára? Miskolc, Kassa, Komárom vagy Pozsony? Kifestett képet az égő zsiráf, gyorsan mozgó csendélet és a polgárháború előérzete címmel Pablo Picasso, Vincent van Gogh, Salvador Dali vagy Gustav Klimt? Illetve melyik évben adományozott Miskolcnak címeres kiváltságlevelet Ferenc József? Ma van ugyanis Miskolc város napja, 1901, 1909, 1911 vagy 1919. Ha mind a három megfejtés megvan, akkor tárcsázzák a 36-os körzet 510-610-es telefonszámunkat, és nyerjék meg például a Szende Minerva című könyvet, MC Beaton könyvét, vagy a Jézus vár az ösvényen című könyvet, Dr. Nehéz Márta Miriam írását, illetve Cakó István a Hitvilága című könyvét is kisorsoljuk a helyesen válaszolók között. Most következik még egy részlet a beszélgetésből, utána majd jövünk vissza az egyik nyertessel, elárulom majd a megfejtéseket is, és a három nyertes nevét is természetesen megtudhatják még 9 óra előtt, úgyhogy tartsanak velünk, még van 10 percük körülbelül, ha velünk akarnak játszani, szűk 10 percük, hogy hívjanak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon, és megfejtsék mai három feladványunkat. Játszanak velünk itt a Szent István Rádió hullámhosszán. Sólyom Ferenc rovásírás kutató a vendégem, folytatjuk beszélgetésünket. Csíksomjóra is többször
1: bizony. Hát a moldvai csánkokhoz így jutottam el, hogy ehhez a kapu, a szent kapu, a szakrális kapu az Csíksomjó volt. A diósgyőri katolikus gyülekezet Kebelén Lang Laci szervezésében KDNP-s busz indult, ez 93-ban volt, és a sulintól bérelték, és a sofőrünk szólt. És így csöppentem bele abba a buszos zarándok társaságba, és olyan, hogy fejezzem ezt ki, katartikus, elementális élmény volt nekem átélni az akkori körülmények között, még ez kezdetleges volt a búcsúnak a élményét, még a két templomba még bent se voltam, tehát első alkalommal még be se jutottam a templomba, és lent volt a mise a templom tér, a templom előtt, nem fent a hegyen a nyeregbe, és amikor zarándokolva az emberek felmentek a kápolnához és jöttek le, és felmentünk oda, és a nyerget mikor megláttam, azt mondtam, hogy itt kéne a misét tartani, mint ad Isten a következő esztendőben ott volt. Valaki meghallotta? Tehát, és 20 évig szerveztem, fogadalmam volt, hogy ameddig az Úristen jónak látja, és mindig kaptam a jelet, hogy még mindig kell szervezni, még mindig. A feleségem kérdezte, hogy már megint szervezel? Igen, mert kérdezik, Feri, vissza, mész, szervezel, megyünk veled. És 20 éven keresztül úgy, hogy két nap oda, két nap vissza, és az 5 nap középső napja, az volt maga teljessége, gyimesi csángokkal lehetett 35 kilométert bezarándokolni Somjóra, napvárás, virrasztás, gyimesi csángokkal a Szent Mise, fenn a mise után a passiójáték, és virrasztás, tehát én Somjón buszon lehetett pihenni, vagy a kegytemplomba, vagy bérelt magának valaki, mert ott nem szerveztem, mert az nem arról szólt. Az a szakralitásról szólt, a pünköst szent éjszakájáról, annak a csodájáról, és a napvárásról, amit a gyimesi, illetve a moldvai csángoknak az ősi-ősi napkultuszos ritusa. Mindjárt ebőgöm magam, mert kezd feltolulni bennem azok az érzelmek, amiket megéltem, és a református papgyerek vagyok, de én nexusban vagyok a somjói szűzagyával. Hozzám szólt, mikor felmentem hozzá, és megérintettem a tulipános mintás nyakkendőmmel, a turulmadaras nyakkendőmmel, hogy oltalmazó anyánk, és én ezt hiszem. Hiszem. A reformáció Máriát nem dobta ki. A kultuszát félretette, de Máriát tiszteljük. és olyan jól esett, mikor az egyik mise kezdetén elhangzik hangos szóba az egyik egyházi vezetőtől, hogy köszöntjük a protestáns testvéreket is, akik itt vannak, mert aki a fiút szereti, az anyát hogy ne szeretné. Ez annyira jól esett, hogy ott elbőgtem magamat. Na, hát ilyen élmények ezek, és így fűződik sorba-sorba össze.
0: Egy gyertyamártó kiállításra hívunk meg mindenkit. Hogyan is kezdődött, menjünk az elejére a történetnek, a gyertyamártással mióta foglalkozik?
1: Igen, hát azért itt a megnevezésemben kell egy kis átvezetés, mert a rovás íráskutató is közben gyertyamártó, hát úgy néz ki, vannak semmi köze egymáshoz. A rovás írás az, ahogy elmondtam, a Bölcsész Egyesületben ott teljesedhettem ki, és számon tartott rovás íráskutató vagyok. Tudnék anekdotázni itt különleges történeteket, hogy a Tudományos Akadémia rovásírással foglalkozó tudós kutatója a nevemet kiírta a Facebookon rám hivatkozva, és csak néztem egyet. Hát én csak egy matematika rajszakos tanárbácsi vagyok. Egy útszéli, tehát egy amatőr, vagy laikus, vagy bárminek lehet nevezni, de lelkes, és felelősen gondolkodó, tehát a déli bábosságokat azt kontroll alá teszem, de nem zárom ki dogmatikusan a lehetőségét sok mindennek, amit a Tudományos Akadémiai nézet kizár. Ugye? Tehát ezt én megtehetem. Engem nem fognak ellehetetleníteni a kollégák, mert merek újat gondolni. Na most a rovás írás kutatás az alap az életemnek, olyan szinten, ezt erről egy kicsit beszéljek, hogy például a Facebookon, Messengeren rám ír egy vadidegen, hogy tudok-e a segesvári rovásírásról, rovásfeliratról. Nem hallottam róla, érdekel, de honnan gondolja, hogy én engem ez érdekel? Hát onnan, mert látom, hogy miket oszt meg a Facebookon. Wow. És ez egy kolozsvárot, grafikai képzést kapott Pesten élő atyafi volt, tehát erdélyi, aki tudott románul, és egy román építészmérnöknek az oldalán talált rá egy videóra, a segesvári várfal egyik tornyáról a cserepet bontották le felújítás, restaurálás céljából, és a nyári gyakorlatos kis fiatal román egyetemisták, ahogy szedték le a cserepet, megszemlélték alaposan mindegyiket, és az egyiknek az alján, és lefele álló oldalán, a cserépnek 14 betűs rovás feliratot találtak. 10 órakor hívott föl, vagy jelzett nekem ez az atyafi, délután 1 órakor megvolt a megfejtés, és ledöbbentem. Utána néztem, mikor épült a torony, 1583-ban, az azt jelenti, hogy a cserépnek ilyen réginek kell lenni, mert a szöveg tartalma unitárius. Ami Erdélyben a református, az evangélikus és a katolikus mellett a negyedik bevett vallás, vagyis az egyisten hitet vallók, Dávid Ferenc volt ennek a hitújításnak az atya, és az első mártír apostola az unitáriusoknak, és a Homorod menti unitáriusokról beszélek, mert Segesvár ott van a közelben, és oda jutottam a nyomozással, hogy Homorod menti cserépgyártó székelyek készíthették a segesvári várfalra és a tornyaira, a céhes tornyokra a cserepeket, egy különleges formájú cserép, a ívesen lesarkalt, tehát nem gömbölyű, mint a hódfarkú, hanem mint a toll, a régi tollakat, ahogy megvágták a hegyét, egy olyan formára metszett végű cserepek, és egy ilyen hátoldalán a szöveg a következő, az egy atya áld, hamiképpen kell. Az egy atya, ebből esett le a tantusz, hogy ez unitárius tartalmú, mert a Jézus minket arra tanított meg bennünket az új szövetséghez képest, hogy az Isten a mi atyánk, aki minket szeret. Tehát nekünk nem félni, rettegni kell a hadakurától, a seregkurától, a bosszúállás istenétől, ez az ószövetségi istenfélés. Nekünk szerető istenünk van, és ez a szerető Isten, ami atyánk, akinek mi az ő gyermekei vagyunk. És a gyermekei között a legszentebb, a legbeavatottabb, akit hitünk szerint mi a Szent Háromság kebelén az Isten megnyilvánulásaként, emberként földre szállva Jézust tartjuk, az unitáriusok pedig legkedvesebb gyermekének tartják Jézust, tehát ők is Jézus tanításait vallják, csak a Szent Háromság dogmáját nem vallják. És ezt meg kellett kutatnom. És végül 4 hónap után tanulmányt írtam ebből, és az emlegetett Bölcsész Egyesületnek a folyóirata, amit Argentinából Badinyi Jós Ferenc, sumerológus adott át Gyárfáságinak a kiadás jogát, ez az ősi gyökér, és ebben egy 9 oldalas tanulmányom erről a rovás feliratról és a megfejtésről és a korba ágyazottságáról, ez megkészült és kiadva van.
0: 8:51 van, Súlyom Ferenc rovásírás kutatóval beszélgettem, és a beszélgetés folytatását végét holnap délután 16:30-tól meghallgathatják az Iránytű című műsorban. De most vissza a játékhoz, most egy rövid zene következik, közben sorsolás, és utána kiderül, hogy ki a mai 3 nyertesünk, tehát kiviszi el a mai 3 szép könyvet, tehát zene, és jövünk vissza az egyik nyertessel. Yeah.

0: Most kiderül, hogy ki ajánlotta fel a Szende Minerva című könyvet, utána jövünk a nyertessel.
1: A könyv felajánlója a Génius könyváruház, ahol minden sikerkönyv, tankönyv és nyelvkönyv egy helyen megvásárolható. Génius könyváruház Miskolcon, a Széchenyi utca 107-es szám alatt. Telefon plusz 3646 412 878. Webáruházak www.genius.hu és www.geniustankönyv.hu. Génius könyváruház. Minden könyvben Génius.
0: Kor szeretettel köszöntöm volna a túlsó végén hallgatónkat, dicsertessék a Jézus Krisztus, Molnár András vagyok.
2: Minden, aki amen, Bordás Szilvia.
0: Honnan telefonál?
2: 60-ból telefonálok.
0: Nehéz volt a mai feladvány?
2: Hát, kicsit igen, utána kellett nézni.
0: Utána kellett nézni. Eruljuk el a hallgatóknak, hogy mi is a megfejtés, hol született Boldog Salka házisára?
2: Kassán született.
0: Így van.
2: 1899-ben.
0: Így van. Kifestette az égő zsiráf, vagy a gyorsan mozgó csendélet című könyve, képeket?
2: Salvador Dalí.
0: Így van, és melyik évben adományozott címeres kiváltságlevelet Ferenc József Miskolcnak?
2: 1990.
0: Így van, Szilvia, gratulálok önnek, és választhat, hogy melyik könyvet szeretné, ha postáznánk önnek 60-ba. A Szende Minerva című könyvet M.C. Beatontől, Szakó István a Hitvilága, vagy Jézus vár az ösvényen, dr. Nehéz Márta Mériam kiadványát szeretné meggyárni ma tőle.
2: Jézus vár az ösvényen, azt szeretném.
0: Postázzuk önnek 60-ba, gratulálok a nyereményéhez, forgassa egészséggel.
2: Nagyon szépen köszönöm, és áldott napot kívánok önöknek.
0: Viszont kívánom további szép napot. 8 óra, köszönjük szépen. 8 óra 55 perc van, a másik két nyertesünk pedig, akinek a Szende Minerva című könyvet postázzuk, Dojcsák Istvánné Szirma Besenyőből telefonált. Szakó István a Hitvilága című könyvét pedig Novaidrányba postázzuk Tirpák Imrénének. Gratulálok a mai nyerteseknek, játszanak velünk máskor is. És köszönöm a velünk játszóknak a megfejtéseket, holnap és azután is hívjanak minket játékidőben, munkatársaimnak pedig köszönöm a közreműködést, a zenéket Kovács Krisztinának, azt pedig, hogy fogadta az önök hívásait Netrán István technikus kollégámnak. A stúdióban Debner Ádám vált engem hamarosan, aki a friss hírekkel készült önöknek. 8 óra 56 perc van, búcsúzik, és további tartalmas napot kíván a mai reggel műsorvezetője, Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Elkezdődött a leendő Tisza kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Magyar Péter már beiktatott miniszterelnök vezetésével holnap az új kormány is feláll, 16 órától majd az új országgyűlés plenáris ülést tart, ahol esküt tesznek a tárcavezetők. Utána beindul a törvénygyár, írja az Index. A kétharmados Tisza többségű parlamentnek rengeteg jogszabályt kell ugyanis módosítania, hiszen szerdán jogilag véget ér a 2020 óta tartó, először járványügyi, majd háborús veszélyhelyzet. Az egészségügy a Tisza kormánynak központi kérdés, olyan egészségügyben hiszek, ami átlátható, betegközpontú, transzparens, mondta Hegedűs Zsolt miniszterjelölt a Parlament Egészségügyi Bizottságának meghallgatásán a Telex tudósítása szerint. Arról beszélt, az egészségügy a nemzet jövőjének legfontosabb alapja, nem költségvetési tehernek és kommunikációs felületnek tekinti, hanem a nemzet jövőjébe tett befektetésnek. Pótköltségvetést fog benyújtani az új kormány, erről beszélt Kármán András lendő pénzügyminiszter. Erre azért van szükség, mert a költségvetési hiány már április végén elérte az éves cél 91%-át. Az idejévre tervezett költségvetési hiány 4220 milliárd forint, ez április végéig 3850 milliárd forint lett már. Az új országgyűlés megalakulása után nem elkezdődik a rendszerváltozás, hanem befejeződik, mert véget ért a posztkommunizmus időszaka, írta Németh Zsolt, a Fidesz országgyűlési képviselője. Németh Zsolt, aki az új parlamentben az egyedüli 1990 óta folyamatosan mandátummal rendelkező képviselő, azzal indokolta álláspontját, hogy mind a négy parlamenti párt jobboldalinak tekinti magát. Magyar Péter szombaton beiktatott miniszterelnök több alkalommal is rendszerváltásként értékelte a választás eredményét. A körözött volt lengyel miniszter megerősítette, hogy már nincs Magyarországon. Zbigniew Ziobro egy tévéinterjúban beszélt arról, elutazott az Egyesült Államokba. A cseh miniszterelnök bízik abban, hogy Magyar Péter miniszterelnökkel együttműködve új lendületet kaphat a visegrádi együttműködés. Andrej Babis a cseh hírügynökségnek azt mondta, eljött az ideje a V4-ek megújításának, mert Csehországnak, Magyarországnak, Lengyelországnak és Szlovákiának továbbra is sok közös érdeke van az Európai Unióban. Donald Trump amerikai elnök szerda és péntek között látogatást tesz Kínában Xi Jinping elnök meghívására. Elemzők szerint a tárgyalások középpontjában várhatóan az amerikai-kínai kereskedelmi konfliktus áll majd. A két vezető fél éve találkozott utoljára. Elküldte válaszát Irán a legutóbbi amerikai tűzszüneti javaslatra a pakisztáni közvetítőknek. A teheráni állami televízió jelentése szerint Irán véget akar vetni a háborúnak minden fronton, és helyre akarja állítani a hajózás biztonságát. Mostanra kiderült, Donald Trump amerikai elnök visszautasította Irán válaszát az amerikai megállapodási javaslatra. Jelenleg is zajlanak az egyeztetések Iránnal, és a diplomáciai munka folyamatos, még akkor is, ha a kívántnál lassabban halad, hangoztatta Mike Waltz, az Egyesült Államok elnök nagykövete tegnap. Hozzátette, hogy Pakisztán államfője azt kérte, az amerikai elnök adjon még egy esélyt a tárgyalásoknak, mielőtt folytatna az Irán elleni bombatámadásokat. Lemondott Andriy Spütz, Lettország védelmi minisztere, miután két Oroszország felől érkezett ukrán drón zuhant le az országban. A drónok 4 üres olajtartályt rongáltak meg egy rezeknei raktárban, nagyjából 40 kilométerre az orosz határtól. Mivel nem először történt Lettországban ilyen incidens, Evika Szilina miniszterelnök lemondásra szólította fel a védelmi minisztert, mondván a drón ellenes rendszerek telepítése nem történt meg elég gyorsan. Új védelmi miniszterré Raivis Melnis lett ezredest nevezte ki. Délután zárulhat le a hantavírus járvány által érintett Hondius utcán járó utasainak evakuálása és egészségügyi vizsgálata a Spanyolországhoz tartozó Tenerife-szigetén. A hajó a helyi vezetés tiltakozás ellenére köthetett ki. A spanyol hatóságok az orvosi vizsgálatok után a tünetmentes embereket kisebb csoportokban engedik partra. Az utasokat szigorú biztonsági intézkedések mellett szállítják a repülőtérre, ahonnan hazatérnek saját országukba. A hajón eddig 3 ember hunyt el és 6 megerősített fertőzésről tudni. Kína új teherűrhajót indított a Tiangong űrállomás ellátására, közölte a kínai űrprogram hivatala. Felvisznek egy futópadot is az űrhajósok edzéséhez. Végül az időjárásról: erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, egyre több felé alakulnak ki záporok, délután kora este zivatarok, akár hevesebb viharok is. A szél sok felé lesz erős, a csúcshőmérséklet 22-24 fok körül alakul. Az év első igazán viharos napja lehet a mai. A Hungaromet ZRT egyelőre elsőfokú citromsárga figyelmeztetést adott ki az ország teljes területére. Ez azt jelenti, hogy zivatar alakulhat tehát ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat. Híreinket hallották.
2: Reklám.
4: Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
5: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6,5 éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterhazy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető: Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123, telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterhazy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola Tanulmányi Osztály, Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk: Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
5: XVIII. tavasz köszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe: Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
6: Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
5: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét.
7: Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18 57 87 26 kötőjel 1 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
8: Közélet. Délelőtti magazin.
9: Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. 2026. május 11-e hétfő van, adásunk tartalma. Bemutatjuk a Budapesti Zarándok Központot. Szakmai tanulmányútól jártak a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szakhallgatói. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk!

0: a hazai zarándoklás lehetőségeinek bemutatására, valamint az arról való szakmai és közösségi párbeszéd előmozdítására jött létre Budapesten a Zarándok Központ, amely egyaránt szolgálja a magyarországi zarándokokat, vallási turistákat és a zarándoklással foglalkozó szakembereket és közösségeket. A Zarándok Központ a Ferenciek terén a templom mögötti udvar 5-ös lépcsőházának első emeletén található. Májustól állandó nyitvatartással várják a zarándokokat. A Zarándok Központról és a zarándoklásról Gadácsi Péterrel, a Budapesti Zarándok Központ koordinátorával beszélgetünk.
1: Szeretettel köszöntelek a Szent István Rádió mikrofonjánál. Elindult, megnyitott a kapuit ez a Zarándok Központ Budapesten 2024 év végén. Ki és milyen célokkal hozta létre ezt a Zarándok Központot?
2: Ezt a szakmai közösség, a Viator Egyesület hozta létre, azzal a céllal, amely már magában a zarándok turizmusban egy hiánypótló dolog, hogy legyen egy olyan tér és lehetőség, ahova a zarándokok betérhetnek, ahol inspirálódhatnak, információhoz juthatnak, és ezen túl egy közösségi élményt szerezhetnek, egy közösséghez tartozhatnak, és kapcsolódhatnak a hazai zarándok iparhoz, a zarándok turizmusnak a különböző kezdeményezéseihez. Tehát nekünk a zarándoklásban egyfajta ilyen gyűjtő és közvetítő szerepet szeretnénk kialakítani, vagy folyamatban van ennek a kialakítása, és ez a cél, hogy a különböző dolgok egy helyen, egy információs adatbázisba valamilyen módon, akár személyesen egy beszélgetés során, vagy egy honlapon, vagy valamilyen felületen ezek elérhetőek legyenek.
1: És akkor így jelenleg az elmúlt másfél év mire volt elég, milyen tapasztalatokat gyűjtöttek?
2: Hát az első másfél évnek a első éve az arról szólt, hogy kaptunk egy helységet, és ezt a helységet próbáltuk beüzemelni. Itt nagyon sok nehézségbe ütköztünk, és ezeknek a infrastruktúrának a leküzdése volt meg. És akkor utána tudtunk elkezdeni építkezni. Első körben a magát a központot berendeztük, ahol létrehoztunk egy könyvtárat, ahol kifejezetten zarándoklás, zarándoklat témájú könyvek és szakirodalom van. Ez egy helyben olvasó könyvtár, akit érdekel, kutat a témában. Nyilván végleges számú inspirációhoz szolgáló könyvnek folyóirat van, de ez hozzájuthat. Aztán elkezdtünk a különböző zarándokutakkal, ugye ami Magyarországon megjelenik, közösen együttműködésben gondolkodni, most folyamatban van ennek, hogy velük egyeztetünk, megismerjük egymást, az ő kiadványaik is elérnek hozzánk a központba, és ehhez is így hozzá lehet jutni. Aztán a zarándok pont, ugye ez Budapesten volt egy korábbi kezdeményezés, hogy a különböző zarándokutak kiadványai elérhetőek voltak, ennek egyfajta folytatólagosságát próbáltuk kialakítani azzal, hogy ezeket a zarándokutakhoz kapcsolódó információt beszereztük, és gyakorlatilag áruljuk, árusítjuk, továbbadjuk. Emellett létrehoztunk programokat, ezek jellemzően ilyen rövidebb programok, félnaposok, egynaposok. Szervezünk minden hónapban egyszer egy zarándok fórumot, ahol valamilyen szakmai előadás, legutóbb például a mesterséges intelligencia az zarándok turizmusban címmel tartott egy ferences atya egy előadás, de hogy hasonlóan tényleg egy ilyen előadás ismeretterjesztés az, amit zarándok fórumként folyamatosan hirdetünk. Csinálunk egy zarándok teaházat, ez inkább egy kötetlen beszélgetős, akár társasjátékozós, ismerkedős félnap este. Emellett pedig csinálunk havonta egyszer szintén lélektúrákat, lelki túrákat, ahol kifejezetten egy ilyen mini zarándoklat keretében próbálunk szerzetes közösségeket, hitéleti problémákat, nehézségeket, aktuális kérdéseket feszegetni spirituális lelki tartalommal. Úgyhogy jelenleg ezek a folyamatban, vagy üzemelő dolgaink, ugye mellette most május elejével elkezdjük az állandó nyitvatartást, most hétfőnként, délután, esténként lehet hozzánk betérni, és velünk kapcsolatban lenni, beszélgetni, ismerkedni, plusz vannak ugye a program lehetőségek, a programok, és emellett pedig hát így őszre, évvégére szeretnénk létrehozni egy olyan felületet, egy honlapot, ahol az összes ilyen zarándoklással kapcsolatos információk, egyhelyek, programok, zarándokutak egy helyen megtalálhatóak lesznek.
1: Tehát ha mondjuk valaki el akar indulni egy zarándok úton, de nem tudja, hogy még hová, csak hogy ki akarja ezt próbálni, hogy milyen zarándokolni, és ha önöket megkeresi, akkor végül is konkrétan erről tud önökkel beszélgetni, tudnak önök konkrét gyakorlati tapasztalatokat átadni.
2: Így van, jelenleg arra van mód, hogy e-mailben, Facebookon valahogy kapcsolatba kerüljünk, és akkor egyeztetünk egy időpontot, és beszélünk velük, de májustól minden hétfőn erre személyesen dedikált időpontban is lehetőség lesz, de továbbra is ez a e-mailes megkeresés, ez tud működni, és tudunk egyeztetni időpontot. Amit még elfelejtettem, és erről eszembe jutott, hogy egy kicsit így a tudományos szférához kapcsolódik, hogy most már 3 hallgatónál járunk, aki ugye a hazai zarándoklásból, zarándok turizmusból ír szakdolgozatot, és ők is inspirálódnak akár interjú által, akár a irodában jelenlevők tapasztalatai alapján, úgyhogy őket is egyfajta ilyen tudományos segédlettel segítjük.
1: Mikorra vezethető ez így vissza hazánkban, hogy a zarándok turizmus mint fogalom, vagy mint gyakorlat megjelent?
2: Hát a zarándok turizmus ugye mint legősibb turisztikai forma több ezer évre visszamenőlegesen van már jelen Magyarországon, ugye különböző kegyhelyek, ez való zarándoklása. Ez a modernkori zarándok turizmus, ez az új turizmusnak egy ilyen újszerű állapota, ága. Én azt gondolom, hogy ez az El Camino-nak egy magyarországi hatása. Ugye ennek kapcsán születtek és születnek zarándokutak, zarándok kezdeményezések az elmúlt 10-20-30 évben, amelyek gyakorlatilag ezt az úton levést, ezt az utazást inspirálják és segítik. És az a nagyon nagy szerencse, hogy ez most már nem csak a klasszikus zarándoklás, illetve konkrétan az El Camino mintájára épült vagy épített zarándokutak mentén alakul, hanem alakulnak közösségek, alakulnak előadások, fórumok, edukációs, meg közösségszervezői céllal, és önmagában a közösségben is erőt ad és lehetőséget teremt arra, hogy megismerkedjünk magával a zarándoklással. Ami azért fontos, és azért tartom nagyon kiemelkedőnek, mert hogy önmagában nem feltétlenül kell nekünk kilométereket gyalogolni ahhoz, hogy zarándokoljunk, hanem ez egy belső utazás, ez egy belső átalakulás is lehet.
1: Így a zarándoklásra gondolva, ugye hát én többnyire buszos megrepülő zarándokutakon jártam, és nekem nagyon fontos volt az egy zarándok úton, hogy azért csendben is legyen az ember. Tehát ugye ezek mindig szervezett közösségi utak voltak, mert úgy gondolom, hogy a csend hozza el a találkozásnak a lehetőségét. Hogy mi a erről a tapasztalata, hogy a csend, a találkozás milyen módon jelenik meg a zarándoklásban?
2: A csend az egy nagyon izgalmas tere a ráhagyatkozásra, ráfigyelésre. A jogában is, meg különböző ilyen gyakorlatokban szoktak magával a csenddel gyakorlatozni, vagy használni, mert amikor a csend van, akkor az érzékszerveink ugye kinyílnak, tehát nem a beszédre vagy a látásra koncentrálódnak, hanem elkezdünk neszelni, fülelni, és valószínűleg ezért elkezdünk belső légzésünkre figyelni, a belső ritmusunkra figyelni. Ezért van valóban ennek egy nagyon izgalmas állapota, hogy a csendben hamarabb érzünk meg valamit, hamarabb találkozhatunk valamivel. Zarándoklatban szoktunk csendszakaszokat hirdetni, pont ezért, hogy egy kicsit ne a beszélgetés, vagy ne a mindennapi élet legyen előtérbe, hanem mi magunk, a mi gondolataink, problémáink, nehézségeink. És hát ez egy bevált gyakorlat, hogy a csend szakaszban akár valami újszerű élményt is beleteszünk. Én például cipő nélkül szoktam menni, és akkor valahogy sokkal természetkezelőbbnek fogom ezáltal érezni magamat. A klasszikus buszos, klasszikus repülős zarándoklaton még szokott lenni egy lelki vezető, akinek hát gyakorlatilag azon túl, hogy feladat ennek a lelkiévnek a megtervezése, szerintem neki is nagyon fontos, hogy beépítse a programba ezt az odafigyelést, ezt a csendet. Mert amikor zarándoklunk, akkor nem csak a szenttel találkozunk, hanem önmagunkkal is, és ennek a kettőnek a szimbiózisa egy nagyon-nagyon fontos dolog.
1: Itt az Egri Főegyház megyében vagyunk, ugye itt a Szent Erzsébet zarándokút talán a legismertebb a hallgatók előtt is, Sárospataktól Kassáig tart, de milyen jelentős magyarországi zarándokutak vannak még?
2: Hát ugye van a Mária út, amit talán így legtöbben hallottak és ismertek, ugye ennek két ága, fő ága van, Mária Celltől, mert Csíksomjóba, ez a Lila Mária út, illetve van egy észak-déli is, ez a lengyelek pálos központjától a Csehszlovákiából vezet Medjugorjébe, és ez gyakorlatilag így keresztül szeli Magyarországot. Egy kis helyi Mária utak ezek mentén, hogy a fő Mária út mellett ilyen helyi szűzanya jelenések helyszínéhez kapcsolódóan, meg egyéb szűzanyag egy helyekhez kapcsolódóan ilyen tematikus kis körutak is kialakultak, de ezek ilyen pár kilométeresek, tehát ez nem egy hosszú távú út. Emellett ugye van a Magyar Zarándok út, Esztergomtól megy le Mária Gyüdig, Pécs mellé. Ez kifejezetten annak a mentén, annak a meghívására épült, hogy az El Camino tapasztalatait továbbhozva lássák, hogy Magyarországon egyfajta ilyen út, ez hogyan tud működni és kialakulni. Aztán a Mária útnak vannak ilyen via partium, meg egyéb ilyen utózöngéi, hogy ahhoz az út, hogy abból az inspirációból, vagy abból kiváló közösségek építettek utat, de őket inkább ugye a Mária út alá mögé mellé sorolom. Aztán van a Szent Jakab út, ugye az infrastruktúrájában talán a legnépszerűbb és leginkább erősebb Magyarországon, kettő ága van. A Camino Hungaro, ez Budapestről 0 km kötől megy, Tatapanohalma lébény érintésével adja az országot Pozsony irányában, illetve a másik, a Camino Benedictus, ami Tihany felől Bakonybél érintésével kanyarodik rá Pannonhalmányra, és úgy megy lébény fele, Szlovákia fele ki az országba. Körülbelül 5 napra szokták tenni ennek a teljesítését, nekik is van egy Zarándok Zug nevű irodájuk Budapesten, ahol átvehető az útlevél, és az El Camino-nak a szellemiségét, a Szent Jakab apostolnak ezt a lelkületét, ívét viszi tovább. És hát a Gyöngyök útja, ez volt az első magyarországi zarándokút, ezt is egy svéd mintára hozták létre, ugye az életnek a gyöngyei, az élet élő gyöngyökkel tarkított és sétált út, ebből is kettő van Magyarországon, de legalább ugyanannál az egyesületnél. Van egy rövidebb útvonal, ez Budapesttől megy Mátra-Verebély-Szentkútig, illetve van egy hosszabb út, ami ennek a útnak egyfajta kiegészülése. Ezek a klasszikus, nagy, hosszú zarándokutak, és emellett ugye épülnek sorra, mint például Fény a határon útja, ugye Brenner Józsefnek a nyomdokait ott Szombathely térségében, a Szent Márton út, ugye, ami a Nemzetközi Szent Márton úthoz kapcsolódik, az is ott Szombathely térségében megy. Aztán vannak a pálos utak, ezek ilyen tematikus rövid utak, ezek ilyen 27 és 2-3 kilométer közötti különböző távok, tehát egy nap alatt bejárható, állandóan ilyen fix állomásokkal, lelki impulzusokkal tarkított természetjárás tesz lehetővé. Emellett pedig ugye vannak ezek a egynapos vagy többnaposra szervezett zarándoklatok, például a Gyöngyök útja közössége, akik talán így az egyik legerősebb közössége a zarándok utaknak. Ők minden évben szerveznek és terveznek, de amúgy a Magyar Zarándok út is ilyen bejárást. Úgyhogy rengeteg ilyen apróbb kezdeményezés, ötlet, gondolat van, ezek a klasszikus utak nagyjából így ezek.

0: saját tapasztalataiból származó bölcsességek szerintem nagyon fontos iránymutatói lehetnek. Úgyhogy azért izgalmas és fontos az arándoklat, mert hogy dolgozik a lélek, és a lélek mindig megteremti azt, amiért nekünk oda kellett menni. Ha elindulunk úgy zarándokolni, hogy ezt még nem is tudjuk, akkor is úgy fogunk visszajönni, hogy megtudtuk.
1: Zarándokolni tulajdonképpen nyilván nem csak egyedül, hanem közösségben is lehet. Mi a tapasztalata önnek, hogy melyik a gyakoribb? Van ilyenre rálátásuk?
0: Rálátásunk tapasztalatok mentén van, igazából a beszámolók mentén. Nagyon sokan, inkább többségében mondom ezt, kelnek úgy útra, hogy egyéni zarándokként, és kapcsolódnak ott valamilyen közösséghez. Ennek valószínűleg az az oka, hogy kiszakadni vágynak a mindennapokból. Nagyon jellemző, hogy elmennek egyedül egy El Camino-ra, vagy itt felkerekednek az ország különböző részein, és megpróbálják megismerni a hazai zarándokutaknak a szépségeit is. Aztán előbb-utóbb kialakul majd egy közösség. Ugyanakkor vannak ilyen vezetett zarándoklatok, tipikusan azok mennek ide, akik bizonytalanul tájékozódnak, vagy éppen a közösség az, ami meghívja őket egy zarándoklat, tehát a közösségi erő az, ami az alapja ennek az utazásnak, az együttlétnek. Ennek meg pont ez az erőssége, hogy előre definiált programok, imák, gyakorlatok az, amik ott várnak rá, és ott tényleg elég csak belefeledkezni, belemerülni az ott létbe, és ez egy teljesen más meghívás, de ennek is van egy nagyon izgalmas szépsége. Én azt javaslom, hogy aki nem zarándokolt még soha, az egy ilyen közösségi élményben ismeri ezt meg, és ha tetszik neki, akkor utána előbb-utóbb egy belső készítése lesz arra, hogy induljon útra egyedül.
1: Amiket említett, kiépített zarándokutakat, tehát akkor azok olyan szempontból is kiépítettek, hogy megmondják, hogy hol van a szállás lehetőség, vízvételi lehetőség, tehát hogy ez mennyire van úgymond biztosítva az út.
0: Ez nagyon változó. Ennek mintájára talán vagy a Szent Jakab utat, tehát a Magyar Kaminót tudom hozni, vagy a Magyar Zarándok utat, mert ez a kettő talán az, ami infrastruktúrájában a legerősebb jelzésekkel, szállásokkal, szálláshelyekkel, füzettel, tartalommal. A Gyöngyök útjának ez a központi útja az, ami járható stabilan, ez is jelzésfestésében, jelöltségében azért stabil, illetve mindegyik út, így a Gyöngyök útja is ad egy GPS tracket a honlapjukról, ez letölthető, és akkor gyakorlatilag egy telefon segítségével biztosítani tudjuk a megfelelő utat, vagy hogy megfelelően menjünk. Ugye a Mária út a nagyságából eredően az egy sokkal nagyobb kihívás. Vannak nagyon jól jelzett területek, de vannak kevésbé jól jelzett területek, úgyhogy ott ezekben már a kihívásokban bele törhet a bicskánk, de azért, hogyha van egy gyakorlat túravezető velünk, vagy mi azért a tájékozódásban erősek vagyunk, akkor ezzel nem lehet probléma. Ha egyénileg akarunk indulni, és a legbiztosabbat akarjuk választani, akkor a Szent Jakab út az, ami el tud minket kísérni infrastruktúrájában a legbiztosabb alapokkal.
1: Említettük, amikor a zarándokot, illetve hát a turistát hoztam föl az infrastruktúrára, egy pillanatig kitért, tehát tulajdonképpen, hogyha szállást szervezünk, szállásszervezés szempontjából, mi az egyiknek az igénye, mi a másiknak az igénye, tehát hogy így különbséget tudunk-e tenni közöttük.
0: De szokták mondani a zarándokokra, hogy elég igénytelenek, ami nem abból ered, hogy valóságában az emberi igénytelenség jelenik meg, hanem inkább abból, hogy lemondás. Tehát a zarándoklásban azzal, hogy kiszakadunk a mindennapokból, egyfajta böjtöt, egyfajta nélkülözést is magunkban hordozunk, hogy legyen erre egy lehetőség, egy kicsit jobban rá tudjunk hangolódni magunkra. Ebből ered ez, hogy a zarándoknak igazából tényleg a alap infrastruktúrán, tehát hogy egyen valamit, igyon valamit, és legyen egy ágy, ahol lehajthatja a fejét, nem sok minden van, tehát nem vár arra, hogy transzfere legyen, nyilván jó, ha van. Nem vár arra, hogy este borral, meg mindenféle izgalmas dologgal várják, örül, ha van, de nem ez a cél, nem ez az alap. Úgyhogy talán, hogyha különbséget kell tenni, akkor az arándok inkább egy belső utazáson, egy belső kikapcsolódáson, egy belső indítatású nyaraláson vesz részt, míg a turista inkább ő a kikapcsolódást a különböző kultúráknak a megismerésében látja a mindennapokból, olyasfajta kiszakadással, ami nem feltétlenül a nélkülözéshez kapcsolódik. Az arándoklás is szerintem lehet egy izgalmas nyaralás, de ott nem a külső elemek dominálnak, hanem a belső értékek.
1: Hát végül is igen, tehát a motiváció az, ami talán megkülönbözteti.

0: az arándokot, meg a turistát, hogy mi készteti, meg hova akar eljutni.
1: Igen, valóban, ugye, hogy egy külső-belső motiváció fölértékelődik, nyilván egy belső motiváció itt egy zarándok esetében, de hozom azt a példát, amit pont legutóbb egy zarándok hozott be a zarándok központra. Ő mesélte azt, hogy teljesen véletlenül keveredett a magyar zarándok útra, amit aztán végigjárt, és ez inspirálta őt, tehát, hogy innen már egy külső inspiráció lett, hogy aztán ő most, mint egy ilyen matricagyűjtő album megcsinálja az összes zarándok utat, találkozzon az összes zarándok útnak a arculatával. Ő ezt most folyamatában csinálja, de van egy ilyen ilyesfajta inspiráció is. De az ősi alapzarándok utat, meg azt gondolom, hogy az úton megélt élményeket, azt mindenképpen ő is ahhoz a belső motivációkhoz köti, ami a varázs ennek az egésznek, ami egy olyan lelki feltöltődést ad, amely többeknek egy élethelyzetnek a megváltozásához, egy új megújuláshoz, egy tényleges feltámadáshoz vezet, vagy megújuláshoz, igen, talán ez a legjobb szó.
0: Említette a programoknál a lelki túrákat, lelki programokat, amiket a Zarándok Központ szervez, tehát akkor ez tulajdonképpen egy egynapos fizikai túra?
1: Így van, különböző távban. Itt télen inkább ilyen rövidebb távokat mentünk, most nyáron azért már 10 kilométer fölé merészkedünk, de elsődlegesen a cél egy zarándoklatnak a megélése, a különböző csendszakaszokkal, az egymásra figyeléssel, az imádsággal, akár egy szerzetes közösséghez, vagy bármilyen egyéb közösséghez való betéréssel, megismerésével. Tehát, hogy egy ilyen ráhangolódás, és azért hívjuk lelki túrának, mert lelki inspirációkat adunk, tehát annyi van több, mint egy sima túra, hogy lelki inspirációk mentén gyaloglunk, mint egy erdei zarándokolatba bugyolált idegenvezetés.
0: Most az jutott itt eszembe a kék túra kapcsán, hogy például annak is ugye az eredeti neve a Szent István vándorlás volt, és végülis a túrázón, vagy az emberen magán, az emberen múlik az, hogy ő például a teremtett világban is észreveszi-e az Istent, vagy felfedezi azt, hogy a természet meg az erdő lehet akár a legszebb templom is.
1: Ez így van, és ezért is szoktuk mondani, hogy ha valaki zarándokolni vágyik, akkor nem kell feltétlenül elindulnia bármelyik zarándok úton, vagy az El Caminóig kimenni, mert elég, ha elkezdi a kék túrát, 2-3 nap elcsendesedés, meg élmény sokaság után el fog indulni benne egy belső átalakulás, és innentől kezdve is zarándok.
0: Ön melyik magyarországi zarándokutakat járta már végig?
1: Én az a különleges ember vagyok, aki nem járt végig így zarándokutat, inkább a szervezésben, vagy a létrehozásokban jeleskedtem, vagy annak kialakításában. Részekben voltam a Mária útnak bizonyos részein, illetve a Gyöngyök útjának egy részein, illetve én, ahol lakok, Budapesten, ott keresztül halad a Magyar Zarándok út is, úgyhogy annak a szakaszait majdnem minden nap megteszem, de így egészében sajnos még így nem volt lehetőségem végigmenni. Hát a kék túrát azt teljesítettem, de ez így nem a klasszikus zarándok út.
0: És végül, hogyha hallgatják olyanok a rádiót, akik még soha nem zarándokoltak, azoknak mit javasol, hogy milyen távot válasszanak, hol kezdjenek el, akkor hát nyilván önöknél is lehet érdeklődni, tehát mik azok a praktikumok, amiket egy első zarándok úton érdemes betartani?
1: Mindenképpen tájékozódjon. A tájékozódásra nagyon sok internetes forrás van, köztük majd lesz a mi honlapunk is, illetve tényleg mi is szeretettel várunk mindenkit az irodába. Ugye az infókukat zarándokközpont.hu e-mail címen minden információval el tudjuk látni, tudunk beszélni is vele, beszélgetni is vele, akár személyesen. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a tájékozódás, tájékoztatás a mi részünkről, ez egy kulcsfontosságú első lépés. Aztán, hogy az elindulásban, hogy kinek milyen táv, nyilván ez egy fizikai állapothoz mérhető és ahhoz kapcsolódik. Nem kötném itt senkinek meg a kezét, meg a gondolatát sem, mert nagyba is lehet álmodni. Ez az önkéntes, akire az előbb hivatkoztam, ő azt mesélte magáról, hogy ahogy véletlenül a Magyar Zarándok útra tévedt, ő tudta, hogy ezt meg akarja csinálni. Kialakított magának egy erős hónapos pihenőt, szabadságot, és elindult, és bejárta ezt az utat. De akinek csak pár napja van, akár egy szabadság kapcsán, ugye 5 napban ott a Szent Jakab út, a Magyar Szent Jakab út, amely a Magyar Camino, amely szintúgy járható. Azt gondolom, hogy az első lépés az, hogy legyen egy döntés, hogy valamire vágyunk, valami felé akarunk menni, utána jön ez, hogy tájékozódni, információkat gyűjteni, várjuk szeretettel mi a zarándokokat, akiknek tudunk tapasztalati, illetve a zarándokutaktól kapott információkkal szolgálni. Azt gondolom, hogy ez a kettő, a helyzet, ami szülte a zarándoklás vágyát, illetve az, hogy milyen lehetőségek vannak, ez ki fogja rajzolni azt, hogy kinek merre van az útja.
0: És végezetül, hogy már itt a beszélgetésben említette a ráhagyatkozást, az Istenre való ráhagyatkozás biztos, hogy az út során segít, és biztos, hogy megérintődik egy zarándok, ha nem is zarándoknak nevezem, tehát egy ember megérintődik az Isten által.
1: Ez nem egy élményígéret, mint egy klasszikus turisztikai termékben, hogy kiutazom, nem tudom, Toszkánába, és akkor fogok tudni olivabogyót látni. Én azt tudom mondani, hogy a jó Isten gondoskodik arról, hogy ez az út, ez létrejön az ember életébe, és arról is fog gondoskodni, hogy ez az út, ez tartalommal, élményekkel, és azzal, amire meghívott minket, ezáltal az ott legyen és meglegyen. Úgyhogy ennek a lelkületében, ráhangolódásában kell elindulni, és a jó Isten erről gondoskodni fog.
2: A zarándoklásról és a Budapesti Zarándokközpont küldetéséről Gadácsi Péterrel, a Zarándokközpont koordinátorával beszélgettünk.

0: Szakmai tanulmányúton jártak a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szakhallgatói. Tihany, Barnag, Veszprém, Pannonhalma útvonalon. A tanulmányút keretében a képzéshez kapcsolódó partnereket keresték fel, mondta el Domjánné dr. Nyizsalovszky Rita, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem turizmus tanszékének tanszékvezető egyetemi docense.
1: Ebben a tanévben végez a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szak második évfolyama itt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. A tanév rendjéhez hozzátartozik egy szakmai kirándulás. Erről fogunk most beszélgetni. Miért szükséges, hogy egy ilyen szakmai kirándulás is része legyen a képzésnek?
2: Amikor elindítottuk a képzést, akkor mint minden más turisztikai képzésünk esetében nagyon fontos volt az, hogy egyben gyakorlatorientált legyen. Tehát kapják meg a hallgatók az elméleti alapokat, de mindezek mellett a szakmai tudás mellett egy gyakorlati tapasztalatot is szerezzenek. Éppen ezért a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzésnek a tantervébe mind a két fél évbe beépítésre került egy-egy szakmai tanulmányút. Az első fél évben egy egynapos tanulmányút, és a második fél évben egy kétnapos tanulmányút került beépítésre. Amikor a képzést elindítottuk, akkor ugye fontosnak tartottam azt, hogy gyakorlatban megvalósított vallásturisztikai attrakciókat is meg tudjuk tekinteni, éppen ezért úgynevezett gyakorlati partnereket vontunk be a képzésbe. 6 gyakorlati partner került bevonásra, ők a Mátraverebély-Szentkúti kegyhely, a Mária Pócsi kegyhely, görögkatolikus kegyhely, a Tiszántúli Református Püspökség, a Zarándok Akadémia, a Pannonhalmi Bencés Főapátság és a Tihanyi Apátság kerültek bevonásra, mint szakmai gyakorlati partnerek, és tulajdonképpen a két fél év során őket látogatjuk meg. Az első fél évben a Tiszántúli Református Püspökségnek a vallásturisztikai jó gyakorlatait tekintettük meg, nem csak a Tiszántúli Református Püspökségnek az értékeit, tákos csarodát tekintettük meg, hanem a Mária Pócsi nemzeti egy helyet is, illetve a hozzá kapcsolódó vallásturisztikai fejlesztéseket is megtekintettük, és most a második fél évben egy kétnapos tanulmányútra mentünk, ami nagyon mozgalmas volt, programokkal nagyon sűrűn megtűzdelt volt. Két partnerünket kerestük fel, a Tihanyi Apátságot és a Pannonhalmi Bencés Főapátságot, és mindezek mellett még 2 másik vallásturisztikai helyszínt is felkerestünk. Az egyik az a Veszprémi érsekség és az érsekségnek a veszprémi értékeit, a veszprémi várban lévő vallásturisztikai értékeit bemutató rövid párórás kitérünk volt. Ezt azért is tartottam nagyon fontosnak, hiszen 2 apropóból is fontossá vált számunkra Veszprém az elmúlt időszakban. Az egyik az az, hogy nemrég volt Veszprém, illetve a Balatonfelvidék Európa kulturális fővárosa, és ennek keretében zajlott tulajdonképpen a Várnegyednek a teljes megújítása, beleértve a vallásturisztikai attrakciókat is. Másrészt ugye tavaly ünnepelhettük boldog Bódi Mária Magdolnának a boldoggá avatását, és az ő kapcsán felmerülő zarándok turizmusról, a megélénküléséről is információkat szereztünk, benyomásokat próbáltunk szerezni a kirándulás során. Ezen kívül még egy különleges helyszínt is sikerült beépíteni a kirándulásba, a tanulmányútba, ez pedig a Balatonfelvidéken lévő Barnag település határában lévő Kálváriának a megtekintése volt, amit dr. Szilágyiné, dr. Kós Annikó polgármesterasszony mutatott be nekünk. Talán emlékeznek a hallgatók arra, hogy egy korábbi riportban szintén beszámoltam, elmeséltem a februárban lezajlott Veszprémben megrendezésre kerülő Zarándok Akadémiának a programját, az itt történt eseményeket. Ennek a Zarándok Akadémiának volt egy fontos momentuma, a helyieknek, a helyi értékőrzőknek a bemutatása, bemutatkozása, és ennek keretében mutatták be többek között Márkus Névörös Hajnak, a Várbörtön igazgató asszonynak a vezetésével a Balatonfelvidék sváb kálváriájára épült úgynevezett Via Kálvária kulturális tematikus utat, ennek a rendszerét, és igazából annyira megfogott engem személyesen ez az értékkincs, amit ők itt bemutattak. Nagyon-nagyon sok sváb település volt a Balaton felvidéken 17.-18. században, és ezek a sváb közösségek, ezeknek mindegyike épített egy-egy káváriát a falunak a határában. Ezek különböző állapotban vannak, de szerencsére a Via Kávária Egyesületnek a segítségével az elmúlt években ezek közül számos kávária meg is újult, és igazából ezeket szerettem volna, hogyha a hallgatók is megismerik, hiszen ez a Balaton felvidéknek egy talán kevéssé ismert, de mindenféleképpen kiemelkedő vallásturisztikai érték kategóriai értékcsoportja.
1: Akkor innen vezetett tovább az út Tihanyba, illetve Pannonhalmára.
2: Igen, Tihanyban a Mihály Norbert Jeromos Perjel atya előadásában, nagyon lendületes és nagyon élvezetes előadásának a segítségével megismerhettük Tihanynak a múltját, az apátságnak a múltját, hogyan érkeztek ide az első szerzetesek, a történetét nagyon sok olyan különlegességgel, nagyon sok olyan érdekes információval megerősítve, amelyek felkeltették a hallgatóknak is az érdeklődését. Ezt követően Simor Eszter, az apátság turizmusért és rendezvényszervezésért felelős munkatársa vezetett minket végig a kiállításon. És Jeromos atya amellett, hogy bemutatta magát az apátságnak az épületét, az apátsági templomot, illetve az altemplomot is, nagyon részletesen beszélt az apátságnak, mint vallásturisztikai értéknek a fejlesztéséről, a lehetőségéről, jövőbeni lehetőségéről, ezeket az információkat egészítette ki később Simor Eszter, az ő munkatársa, közvetlen munkatársa. Ezt követően mentünk át Veszprémbe, bekapcsolódtunk abba a tematikus sétába, amelyet Márkusné Vörös Hajnalka, a Várbörtön Látogatóközpontnak a vezetője, illetve Csernai Balázs plébános atya tartott, Mindszenty József bíboros emlék sétája volt ez. Ő mielőtt Magyarország hercegprímása lett volna, ő veszprémi püspök is volt, igaz, viszonylag rövid ideig. Méghozzá nagyon különleges kötődése is van a veszprémi várhoz, főleg a várbörtönhöz, hiszen letartóztatták őt több kispapjával együtt, és végigmentünk azon az útvonalon, ahol őt nagy valószínűséggel vezették a törvényszéknek az udvaráról. Ilyen elfeledett folyosókon keresztül jutottunk le a várbörtönbe, és megnéztük azt, hogy hol volt az a helyszín, ahol ő nagyon különleges módon, de felszentelte azokat a kispapokat, akikről úgy gondolta, hogy azáltal, hogy ezen a helyszínen szenteli fel, lehetőséget ad nekik, hogy a papi hivatásukat elkezdhessék. Tehát megnéztük ezt a helyszínt, majd ezt követően Antal Valéria, az érsekség turisztikai munkatársa segítségével tekintettük meg az érseki palota látogatóközpontot, illetve magát a székesegyházat. Nagyon mozgalmas és élményekben gazdag és információban gazdag napot tudtunk magunk mögött. Majd a következő nap Pannonhalmára, a Pannonhalmi Bencés főapátságba látogattunk el, ahol először Dejcsics Konrád atya, az apátság kulturális igazgatója mutatta be szintén, mint a Pannonhalmi főapátságot, mint vallásturisztikai helyszínt, a fő célcsoportot, kik érkeznek ide, hogyan változott az elmúlt években a látogatóknak a száma, illetve a látogatóknak az összetétele. Érdekes volt egyébként, hogy nagyon sokan nem vallásturisztikai, elsődleges vallásturisztikai motivációval érkeznek, hanem sokkal inkább, mint ugye világörökségi helyszínről van szó, tehát mint világörökségi helyszín, mint a magyar épített kulturális örökségnek egy kiemelkedő elemét keresik meg. Majd ezt követően Kelemen Edit, az apátság turizmusért és rendezvényszervezésért felelős kollégája mutatta be a turizmusnak a fő jellemzőit, kihívásait, és ezt követően a csoport pedig Citabank testvérrel egy séta keretében megtekintette az apátság legfontosabb termékelemeit, mármint vallásturisztikai termékelemeit. lesétáltunk többek között az arborétumnak a területére, ezt tekintettük meg, valamint a nemrégiben ismételten átadott könyvtárat, azt talán a hallgatók is értesültek róla, hogy a tavalyi évnek az augusztus környéki időszakában sajnos le kellett zárni a pannonhalmi főapátságnak a könyvtárát egy kenyérbogár fertőzés miatt, és gyakorlatilag egy bő fél évig, majdnem háromnegyed évig tartotta a kártevő okozta a problémának az elhárítása, és nem olyan régen került ismételten átadásra, illetve bár lehetővé, hogy ismét látogatható legyen az apátsági könyvtár. Ezt követően pedig természetesen lehetőség nyílt egy kis szabad programra a hallgatók számára, és már indultunk is haza.
1: Milyen visszajelzéseket kaptatok a hallgatóktól, hogy nekik mit jelentett ez a kirándulás szakmai út?
2: Nagyon sűrű volt a programunk, nagyon, nagyon hajtós volt, nagyon kevés szabadidő állt lehetőségre a hallgatók számára, de alapvetően pozitív visszajelzéseket kaptam tőlük, mert olyan szemüvegen keresztül pillanthattak be ezeknek a vallásturisztikai attrakcióknak az életébe, amelyet egy szimpla turista nem láthat. Tehát gyakorlatilag betekinthettünk a kulisszák mögé, megtapasztalhattuk az okokat, nem csak az örömöket és nem csak a pozitívumokat, hanem hogy egy-egy ilyen fejlesztés mögött milyen nehézségek állnak, esetleg milyen kudarc élmények érhetik az üzemeltetőket. Úgy gondolom, hogy ez is nagyon fontos, hiszen nem csak a jó dolgokból, nem csak a pozitívumokból lehet tanulni, hanem sok esetben a kudarcok is hozzájárulnak ahhoz, hogy tapasztalatokat szerezzenek a hallgatók. Tehát egy nagyon mozgalmas, de nagyon értékes tanulmányúton voltunk túl 2 héttel ezelőtt.
0: A vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szak hallgatóinak szervezett tanulmányútról Domjánné dr. Nyizsalovszky Ritát, az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem turizmus tanszékének tanszékvezető egyetemi docensét hallották.

Kedves hallgatóink, elhangzott a közélet. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztőriporter Sinkovics Andrea. Műsorunkat 22 óra 5 perctől és holnap hajnalban 3 óra 5 perctől megismételjük.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
1: Tíz óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Elkezdődött a leendő Tisza kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Magyar Péter már beiktatott miniszterelnök vezetésével az új kormány is feláll, holnap 16 órától az új országgyűlés plenáris ülés tart, ahol esküt tesznek a tárcavezetők. Utána beindul a törvénygyár, fogalmaz az Index. A kétharmados Tisza többségű parlamentnek ugyanis rengeteg jogszabályt kell módosítania, hiszen szerdán jogilag véget ér a 2020 óta tartó, először járványügyi, majd háborús veszélyhelyzet. Pótköltségvetést fog benyújtani az új kormány, erről beszélt Kármán András leendő pénzügyminiszter. Erre azért van szükség, mert a költségvetési hiány már április végén elérte az éves cél 91%-át. Az idei évre tervezett költségvetési hiány 4220 milliárd forint, ez április végéig 3850 milliárd forint lett már. A magyar gazdaság beindításának kulcsa a befektetői és társadalmi bizalom helyreállítása, jelentette ki Kapitány István a Gazdasági és Energetikai Bizottság előtt. A gazdasági és energetikai miniszterjelölt kormányzati célként a startup környezet erősítését is megjelölte. Négy elemet sorolt még fel, kiszámítható szabályozást, tisztességes versenyt, a korrupcióval szembeni zéró toleranciát és átlátható támogatási rendszert. Energetikai területen versenyképes áru energiát ígért a lakosságnak és a vállalkozásoknak is. A tudásalapú társadalmat a mezőgazdaságban is meg szeretnék teremteni, ezt mondta az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszterjelölt az Agrár- és Élelmiszergazdasági Bizottság előtt. Bóna Szabolcs fontos problémának tartja a gazdatársadalom előregedését, de szerint az öröklés támogatás helyett az új szereplők belépését kellene segíteni. A versenyképesség fokozására sok próbálkozás történt az elmúlt időszakban, de ezek elmondása szerint szerény sikerekkel jártak csak. Az egészségügy a Tisza kormánynak központi kérdés, olyan egészségügyben hiszek, ami átlátható, betegközpontú, transzparens, ezt mondta Hegedűs Zsolt a Parlament Egészségügyi Bizottságának meghallgatásán a Telex tudósítása szerint. A miniszterjelölt arról beszélt, az egészségügy a nemzetjövőjének legfontosabb alapja, nem költségvetési tehernek és kommunikációs felületnek tekinti. Bejelentette, hogy Karikó Katalin Nobel-díjas tudós elfogadta felkérését az egészségügyi tanácsadó testületbe. A magyar külpolitika első feladata a bizalom helyreállítása, visszaépítjük Magyarország tekintélyét az EU-ban és a NATO-ban is, ezt mondta Orbán Anita külügyminiszter jelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottság előtt. A Tisza párt politikusa kiemelte, jelenleg Magyarország egyik legsürgetőbb nemzeti ügye az uniós pénzek hazahozatala. Donald Trump amerikai elnök szerda és péntek között látogatást tesz Kínában Xi Jinping elnök meghívására. Elemzők szerint a tárgyalások középpontjában várhatóan az amerikai-kínai kereskedelmi konfliktus áll majd. A két vezető fél év elteltével találkozik újra. Elküldte válaszát Irán a legutóbbi amerikai tűzszüneti javaslatra a pakisztáni közvetítőknek. A teheráni állami televízió jelentése szerint Irán véget akar vetni a háborúnak minden fronton, és helyre akarja állítani a hajózás biztonságát. Most arra kiderült, Donald Trump amerikai elnök visszautasította Irán válaszát az amerikai megállapodási javaslatra. Jelenleg is zajlanak az egyeztetések Iránnal és a diplomáciai munka folyamatos, még akkor is, ha a kívánnál lassabban halad, hangoztatta Mike Waltz, az Egyesült Államok ENSZ nagykövete tegnap. Hozzátette, Pakisztán államfője azt kérte, az amerikai elnök adjon még egy esélyt a tárgyalásoknak, mielőtt folytatna az Irán elleni bombatámadásokat. Délután zárulhat le a hantavírus járvány által érintett Hondius óceán járó utasainak evakuálása és egészségügyi vizsgálata a Spanyolországhoz tartozó Tenerife szigetén. A hajó a helyi vezetés tiltakozás ellenére köthetett ki. A spanyol hatóságok az orvosi vizsgálatok után a tünetmentes embereket kisebb csoportokban engedik partra. Az utasokat szigorú biztonsági intézkedések mellett szállítják a repülőtérre, ahonnan hazatérnek saját országukba. A hajón eddig 3 ember hunyt el és 6 megerősített fertőzésről tudni. Kína új teherűrhajót indított a Tiangong űrállomás ellátására, közölte a kínai űrprogram hivatala. Felvisznek egy futópadot is az űrhajósok edzéséhez. Végül az időjárásról. Erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, egyre több felé alakulnak ki záporok, délután koráste zivatarok, akár hevesebb viharok is, a szél sok felé lesz erős. A csúcshőmérséklet 22-24 fok körül alakul. Az év első igazán viharos napja lehet a mai. A Hungaromet ZRT egyelőre elsőfokú citromsárga figyelmeztetést adott ki az ország teljes területére. Ez azt jelenti, hogy zivatar alakulhat ki, tehát esődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat. Híreinket hallották.

0: mindennapi egészségünk.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A mai műsorban folytatjuk a fogászati kérdéskört, hiszen nem vettük át a leggyakoribb fogászati problémákat. Köszönöm, hogy eljött hozzánk Harangozó Hajnalka fogorvos, akivel ezeket át tudjuk most venni.
2: Én köszönöm a meghívást.
1: Mi a leggyakoribb probléma, amivel érkeznek a rendelőbe a betegek?
2: A leggyakoribb probléma szerintem a fogszúvasodás, tehát hogy valaki érzi, hogy belemegy az étel a fogába, már ott keletkezett egy lyuk, illetve hát kísérő jelensége lehet még, hogy szájszaga van, de ezek a leggyakoribbak, és amikor már elfajul a folyamat, akkor ugye fájdalma van a delikvánsnak, mert olyan mély a szúvasodás, hogy az már elérte a fogbelet, és az bizony begyullad, gyulladással reagál, ez pedig ugye fáj.
1: Mi is az a fogszúvasodás?
2: A fogszúvasodás, ugye amikor hétköznapi nyelven azt mondjuk, hogy lyukas a fog, ez nagyon sok minden függvénye, a szánkban rengeteg, több száz baktérium él, amelyek melléktermékként a táplálkozásuk során savakat termelnek, és ez a sav, amit termelnek, ez a fogszövetnek a zománc rétegét megbontja, és elkezd kialakulni egy olyan úgynevezett demineralizációs folyamat, amely során a zománcból a szervetlen anyagok kioldódnak. És a kioldódás során előbb-utóbb egy makroszkópikus méretű lyuk keletkezik, ami egyszer csak így beroppan, behorpad, és akkor azzal jönnek, hogy letört a foga, és beleszorul az étel, és hogyha ez nagyon-nagyon sokáig fennáll, akkor ugye fájdalom is kialakulhat.
1: Az, hogy a fogszúvasodás már elindult, azt mondjuk mindenféle étellel tudjuk produkálni, itallal, amit elfogyasztunk?
2: Főleg a szénhidrátok azok, amik nagyon fontosak. Ugye ezek a baktériumok szénhidráttal táplálkoznak, tehát akár cukrok, akár édesség, akár ugye a kenyér, péksütemények, minden, ami tulajdonképpen szénhidrátot tartalmaz, az táplálékként szolgál ezeknek a baktériumoknak. Tehát, hogyha csökkentjük ezeknek az ételeknek a bevitelét, már azzal hozzájárulunk, illetve minden olyan étel vagy ital, ami a szájüregi pH értéket növeli, ugyanis ezek a savak csökkentik, és hogyha például megeszünk egy sajtot mondjuk a péksütemény mellé, azzal ugye egy picit emeljük a szájüregi pH értéket, és nem tudnak kioldódni a szervetlen anyagok.
1: Mi a szerepe a fluoridnak a fogkrémekben? Az előfordulhat, hogy ő egy már mikrorepedést, lyukadást, szúvasodásról beszélünk, azt visszaépíti a felszínen, és belülről még azért folytatódik ez a folyamat?
2: A fluoridnak nagyon fontos szerepe van, ezért is van a fogkrémekben, ugye a felnőtt fogkrémekben olyan 1400-1500 ppm tartalmú fluorid. Ez azért van, mert a fluorid vissza tud épülni a zománcba, és ezzel ugye erősebbé ellenállóbbá teszi a környezeti hatásokkal szemben. Na most, hogyha a szúvasodás még egy nagyon kezdeti, tehát egészen a zománc legfelső szintjét érintette ez az úgynevezett demineralizációs folyamat, tehát ott indult el az ásványanyagoknak a kioldása, akkor fluorid tartalmú fogkrémmel ezt meg tudjuk akadályozni, és vissza tud keményedni az a megpuhult fogszövet. Hogyha már mélyebb a szúvasodás, akkor már nem tudjuk ezt megállítani, de még attól függetlenül nagyon jó, hogyha ezeket a fogkrémeket használjuk.
1: De hogy észrevétlen maradhat-e a fogszúvasodás? Tehát, hogy arra a beteg részre ráépül ez a fluorid, és mondjuk ott már egy ilyen kezeletlen szúvasodás tud-e tovább terjedni?
2: Nem, tehát nem zárja le a felszínt, ezt nem úgy kell elképzelni, hanem magába a lyuknak a felszíni részébe visszaépül, úgyhogy nem zárja le, tehát nem marad észrevétlen ilyen szempontból.
1: Mi a kezelési lehetőség mondjuk bizonyos stádiumok esetében?
2: Hogyha a legkezdetibb szúvasodásról beszélünk, akkor ezek a fluorid tartalmú fogkrémek, vagy vannak ilyen gélek, lakkok, amiket a rendelőben is használunk, ezek megállíthatják a folyamatot, illetve itt még érdemes megemlíteni a gyerekeknél, a tájfogak azok sokkal kevésbé ellenállóak a szúvasodással szemben, mint a maradó fogak, sokkal könnyebben romlanak, vékonyabb a zománc és a dentin rétegük, úgyhogy már egy nagyon pici szúvasodás is okozhat nekik fájdalmat. És van egy Tusmus nevű gél, aminek a használatával ellenállóbbá tudjuk tenni a tejfogakat is, illetve nagyon jó, hogyha ezek a újonnan előtört maradó fogak is egy olyan szájüregi környezetbe törnek elő, ami számukra ideális, és ellenállóvá tudnak válni.
1: Ha már a tejfog romlott, tehát szúvas, ott az milyen további problémát okozhat? Okozhat-e problémát majd a későbbi csontfognál?
2: Hogyha nagyon nagy mértékű a szúvasodás és begyullad, ezt úgy tudjuk elképzelni, hogy egy kis pukli keletkezik a tejfog mellett, vagy hogyha nagyon előre haladott, akkor az egész arc félbe is tud duzzadni, ami tényleg nagyon ijesztő a szülők számára is. És ez a gyulladás ez tartósan fennmarad, akkor a maradó fogak azok a tejfogak alatt helyezkednek el a csontban, és a maradó fogaknak a zománca sérülhet, ilyen sárgás, fehéres elszíneződések keletkezhetnek rajta, tehát érdemes a tejfogakat ellátni, és el is kell látni, hogy ne okozzon problémát ez majd a maradó fogak fogszövetében.
1: A szülőknél még elő szokott fordulni az a félelem, hogy mi van, ha letörik. Mi a teendő akkor, ha letörik a tejfog? Akár a csontfog.
2: Az kérdéses, hogy miért tört le. Tehát, hogyha baleset miatt tört le a fog, akkor azt mindenképpen ugye el kell látni, nem csak esztétikai szempontból, hanem ilyenkor azért sokkal érzékenyebbek a fogak, főleg ez a maradó fogakra jellemző. Hogyha pedig fogszúvasodás miatt tört le, akkor pedig azt meg abból a szempontból kell ellátni, hogy ez a szúvasodás ne progrediáljon, tehát ne menjen tovább, megállítsuk, ugye a tömés során kitisztítjuk azokat a területeket, amik szúvasak, érintettek ugye ebben a demineralizációs folyamatban, és aztán pedig a töméssel ugye lezárjuk, megállítjuk ezt a folyamatot.
1: Még a gyakori problémákhoz én azt gondolom, de ezt majd mindjárt megmondja a doktornő, hogy a gyökérkezelés és a gyökértömés az mennyire gyakori egyébként mostanában?
2: Elég gyakori, tehát hogyha már odafajul a dolog, főleg egy maradó fognál, hogy fájdalma van a páciensnek, éjszaka ilyen lüktető fájdalomra szoktak panaszkodni, illetve hogyha esznek valamit, tehát ráharapnak az adott fogra, akkor fáj, viszont a hideget, meleget már nem érzik. Ez annak a jele, hogy elindult a fogbélnek az elhalása, és nagyon sok esetben ilyenkor gyökérkezelés a megfelelő terápia. A gyökérkezelés mindig a fognak a megmentésének az utolsó lépése, tehát hogy ezzel megpróbáljuk megmenteni, hogy a fog minél tovább még a szájüregben maradjon, de általában ez kérdéses, hogy mi a végkimenetele a gyökérkezelésnek is, mert nagyon sokszor a foggyökeret úgy kell elképzelni, mint a folyóknál a delta torkolatot, hogy szerte ágazik a foggyökér, és ezekben a nagyon pici méretű csatornákban azok a műszerek, amik a rendelkezésünkre állnak, nem tudnak bemenni, nem tudjuk azokat a területeket kitisztítani, és itt bizony a baktériumok tovább tudnak szaporodni, és előbb-utóbb ez egy újabb fájdalmat fog jelenteni a páciensnek, és ezek a fogak egyébként gócként szolgálnak a szájüregben, tehát okozhatnak hajhullástól kezdve bőrtüneteket, szívproblémákat, úgyhogy ezekre érdemes odafigyelni és kontrollálni a gyökérkezelt fogakat, hogy minden rendben van-e velük.
1: Hogyan történik, hogyha el tudjuk mondani a hallgatóknak egy gyökértömés?
2: A gyökértömés során megnyitjuk a fogat, ezt úgy kell elképzelni, hogy egy lyukat fúrunk bele, amin keresztül a gyökércsatornát ki tudjuk tisztítani, ki tudjuk szedni az elhalt fogszövetet, és megfelelő méretűre tágítjuk. Ezt körülbelül úgy kell elképzelni, mint egy fúrót, ezeket a csatornákat, és amikor már elég tágak, hogy a gyökér tömőanyag belemenjen, ezt úgy kell elképzelni, mint ilyen kis narancsárga, kúpszerű, úgynevezett guttaperha anyagot rakunk a fogba, és lezárjuk utána. Ez a guttaperha nevezetű anyag fogja eltömíteni az összes kis csatornát, és ezzel megakadályoz, hogy a baktériumok tovább szaporodjanak, és hogy gyulladás maradjon fenn.
1: Hát akinek volt már ebben része, azt tudja, hogy nem egy kellemes folyamat, de...
2: Igen, amikor jövünk a tűkkel, tehát nem biztos, hogy ez a legkellemesebb fogászati beavatkozások közé tartozik, mert ugye általában, akinek gyökérkezelésre van szüksége, annak fájdalma is van nagyon sok esetben, és amikor ilyen gyulladt szövetekbe adunk érzéstelenítőt, az egyrészt nem úgy hat, és ezért kellemetlen tud lenni, de amikor már másodjára jönnek a páciensek, mert ha valakinek nagyon be van gyulladva a foga, az nem egy ülésben történik a gyökérkezelés, hanem általában többször kell visszajönni, akkor már ugye csillapodik a gyulladás, és azért elviselhetőbb a dolog.
1: A fogtömés tekintetében is nagyon sok minden változott az elmúlt évek során. Azért a klasszikus amalgámot már nagyon modern eszközök váltották föl. Mi áll a rendelkezésükre most, és hogyan történik akkor egy ilyen beavatkozás?
2: Igen, most az amalgám töméseket már nem igazán használjuk, ezért egyrészt azért, mert nem esztétikusak. A páciensek minél esztétikusabb, minél a természeteshez közel álló fogakat szeretnének, úgyhogy úgynevezett kompozit töméseket készítünk. Ezek ilyen műanyagbázisú anyagok, amik a fény hatására kötnek meg. Ugye ez a polimerizációs lámpa, aminek ilyen kék fénye van, azzal világítjuk meg a tömőanyagot, és ugye úgy éri el a végső keménységét. Az amalgám töméseknek van egy olyan előnye, hogy ugye higanyt tartalmaznak, és a higany az nagyon jó a baktérium ellenes tulajdonságai miatt, tehát hiába nem egy esztétikus tömésről beszélünk, azzal, hogy a higany megakadályozza ugye a baktériumok szaporodását, azzal elősegíti, hogy ez a tömés, vannak ugye 40 éve is szájban lévő amalgám tömések, ennek pont az az oka, tehát ha jól el van készítve az amalgám tömés, akkor az akár életünk végéig is tarthat. Ezek a műanyagbázisú kompozit tömőanyagokról még annyi információ nincs, vagy nem áll rendelkezésünkre, hogy nyilatkozni tudjunk, de egyébként, hogyha az is szakszerűen van elvégezve, akkor azért tartósak.
1: Mi a helyzet akkor, hogyha kiesik a tömés? Akkor rohanni kell a fogorvoshoz azonnal, vagy van ebben egy ilyen várakozási idő, akármi mást okozhat-e?
2: Célszerű azonnal menni és időpontot kérni, mert ugye belemehet az étel, érzékeny lehet, a nyelvnek is zavaró, hogy ott van egy lyuk a fogban, tehát nem érdemes vele várni, minél hamarabb telefonáljunk, és akkor a szükséges ellátni.

0: Amikor valakinek fáj a foga, azt úgy nagyjából meg tudjuk különböztetni attól, amikor érzékeny a fogunk a hidegre, melegre. Ezt mi okozza, és mit tudunk tenni ellene?
1: A fogérzékenység az nagyon gyakori egyébként mostanában. Van, akinek azért érzékeny a foga, mert olyan erősen mossa, hogy lesúrolja az ínyt a fognyakról.
0: Hogy túlzásba esünk a fogmosással?
1: Igen, vagy nem megfelelő technikával mossuk, vagy túl erős fogkefesörtét választunk, és gyakorlatilag lesúroljuk a fognyakról az ínyszövetet, és a fog nyaki része az szabaddá válik a külső hatásokkal szemben, és ugye ez érzékenységet okoz, hiszen a fog nyaki részt már nem fedi az ománc, ami megvédi az alatta lévő érzékeny dentin szövetet a hideg-meleg hatásoktól. Ez egy nagyon gyakori dolog. Másrészt, akinek fogágybetegsége van, annál ugye sorvad az íny, sorvad a csont, és itt is ugye szabaddá válik a fognyaki rész, ami pedig hasonló oknál fogva, mint az előtt is említettem, tehát érzékeny. Ezek a leggyakoribb okok egyébként, vagy hogyha valaki nyilván valami trauma érte a fogat, beütötte, akkor is lehet, hogy érzékeny, vagy például olyan nagy mértékű volt a szúvasodás, még nem kellett gyökérkezelni a fogat, de egy nagyon mély tömést kellett elkészíteni, hogy amíg a fogszövet regenerálódik egy picit, addig átmenetileg érzékeny lehet a fog.
0: És hihetünk egyébként a fogkrém reklámoknak, hogy a bizonyos fogkrémek használatával ezt a fajta érzékenységet csökkenthetjük?
1: Igen, abszolút. Tehát, hogy ezek a fogkrémek olyan anyagokat tartalmaznak, amik lezárják a dentin tubulusok felső részét, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a zománc az egy élettelen szövet, ami ugye a fogakat fedi, és a zománc alatt található a dentin. És a dentin ez ilyen tubuláris szerkezetű, tehát mintha a slagcsöveket egymás mellé állítanánk, és hogyha nem fedi semmi ezeknek a csövecskéknek a felszínét, ugye ilyen, amikor lecsúszik az íny, vagy valaki nagyon erősen csikorgat, ledarálja a zománcot, a

0: a fogai?
1: Abból is, igen, meg abból, hogy reggel felkelés, főleg az állkapocsizülete, az ahhoz tartozó izmok, azok nagyon feszesek, fájnak, illetve hát igen, tipikus, hogy a párja a delikvensnek szól, hogy hét csikorgatod a fogad, és hogy ez nagyon hangos, mert tényleg ennek van hangja, és az, aki csikorgat, az sokszor nem tűnik fel neki, hogy ezt csinálja, hiszen alszik, nincsen tudatában ennek. Úgyhogy igen, abszolút a fogérzékenység is ide tartozhat.
0: És akkor ez hosszú távon neki mit okozhat? Tehát, hogyha nem próbálja majd megoldani ennek az okát, akkor a fogcsikorgatás marad. Ő vele mi történik ott a szájában?
1: Hát egyre több lesz ez a kipattogzott terület a fogán, ami további érzékenységet von maga után, és előbb-utóbb az állkapocsizületében is kialakulhat egy fájdalom, ami viszont sokkal rosszabb, mint a fogérzékenység, mert ezt tényleg nem tudják, hogy mitől van, hogy mitől alakul ki, és elsősorban a fülorgégészhez mennek ezekkel a problémákkal, mert cseng a füle, zúg a füle, ezek nem tipikus fogászati problémák, és akkor, amikor ott megvizsgálják őket, és azt mondják, hogy fülorgégészeti szempontból minden rendben van, akkor elkezdik bújni az internetet, és akkor rátalálnak, hogy az állkapocsizületi problémáknak egy tünete is lehet az, hogy valakinek ilyen problémái vannak.
0: És akkor végül eljutnak a fogorvoshoz ezzel a problémával,
1: igen.
0: Önök hogyan tudnak segíteni nekik?
1: Hát meg kell határoznunk, hogy mitől alakul ki ez a szorítás. Van, aki pszichésen szorít, tehát bizonyos antidepresszánsoknak a mellékhatása is lehet az, hogy ugye éjszaka valaki csikorgatja a fogát. Ilyenkor próbáljuk azt megakadályozni, hogy az állkapocsizületben bármilyen további negatív dolog történjen. Tehát általában sineket szoktunk készíteni, olyan sineket, amivel meg tudjuk akadályozni azt, hogy a páciens összeszorítsa a fogait, és ezzel egyrészt óvjuk a fogait is, hogy ne darálja le még jobban, másrészt pedig ezek a sinek azért van egy magasságuk, van egy vastagságuk, és azáltal, hogy biztosítunk egy teret a fogak között, amit kitölt ez a kemény műanyag sín, azáltal az állkapocsizülethez tartozó izmok is el tudnak lazulni, és sokkal jobb lesz a közérzetük, igen.
0: Az ínyről magáról is beszéltünk, és azt gondolom, hogy ezt sem szabad elhanyagolni, hiszen ha már a reklámoknál tartunk, itt ezt folyton folyvást halljuk, hogy mennyire fontos a fogínnek az egészsége. Mivel tudjuk támogatni magát a fogény egészségét?
1: Elsősorban a megfelelő fogmosás az, amit kulcsfontosságú.
0: A fogény szempontjából is?
1: A fogény szempontjából is, mert hogyha lepedék vagy fogkő van a fogakon, akkor az íny az begyullad, és vérzik. És ugye tipikus az a tünet, hogy doktor úr, doktornő, vérzik a fogínyám, és hogy ez mitől lehet. Általában ott van valami fogkő vagy lepedék, tehát nincs megfelelően tisztítva a fog, ezért kell nagyon odafigyelni, hogy nem csak a fogat mossuk, hanem a fog és az íny találkozási pontját is nagyon fontos, hogy megmossuk.
0: Akkor ezért is fontos, hogy puha legyen maga a sörte?
1: Így van, így van, hogy ne sértse az ínyt, és ne súroljuk le, mert akkor ugye az előbb említett fogérzékenységig tudunk jutni. Úgyhogy ha tiszta a fog, tiszta az ínyszél, akkor sokkal kevésbé fordul elő a fogínyvérzés is, tehát elsősorban erre kell koncentrálni.
0: A fogény sorvadás az mitől lehet? Most ismeretségi körben is tudok például olyanról, hogy egyszerűen kiesik a fog. Az minek a következménye?
1: A fogágybetegség alapvetően szintén a fogkő az egyik kulcsfontosságú elem, de vannak olyanok, akiknek a szájában azokból a baktériumokból van több, genetikailag, amik a fogágybetegséget okozzák. Ugye ez a több száz baktérium, ami a szájüregben van, vannak olyanok, amelyek fogszúvasodást okoznak, vannak olyanok, amik fogágybetegséget, és akinek az utóbbiból van több a szájüregében, az sokkal hajlamosabb egyébként is a fogágybetegség kialakulására. Tehát neki különösen fontos odafigyelni arra, hogy fél évente vagy akár negyed évente elmenjen a fogorvoshoz egy professzionális tisztítással, leszedesse a fogkövét, mert hogyha ez nincs leszedve, és még ráadásul hajlamos is a fogágybetegség kialakulására, akkor sokkal gyorsabban progrediál a folyamat. De alapvetően itt is a fogkő

0: és a nem megfelelő fogmosás egy kulcskérdés, hogy ezt távolítsuk el, tehát ne legyen fogkő, ne legyen olyan úgynevezett plakretentív faktorok, tehát mondjuk egy kiálló tömésszél ne legyen fogkő, aminek az érdes felszínén megtapadhat a lepedék, ami utána begyullasztja az ínt, az vérzik, és ez a krónikus gyulladás a csontot is, tehát a fogágyat is leépíti, és előbb-utóbb, hogyha már nagyon előre haladott a folyamat, akkor mozoghatnak a fogak, rések keletkezhetnek közöttük, és gyakorlatilag magától ki is eshetnek. Tehát nagyon fontos, hogy ezt megállítsuk, ezt a folyamatot, ezt a rendszeres fogászati szűrővizsgálattal, fogkő eltávolítással, meg hát az otthoni megfelelő szájhigiénés szokásoknak a kialakításával tudjuk elérni.
1: De mi is az a fogkő, és hogyan tudjuk akkor megelőzni azon túl, hogy mondjuk fogat mosunk, de akkor egyedül a fogmosás ennek a kulcsa?
0: Nagyrészt igen, hiszen a fogkő az a mineralizált plak. Tehát azok az ételmaradékok, amik ott maradhatnak ugye az ínszélnél tipikusan. Vannak ilyen olyan területek a szájban, amelyeknél különösen nagy számban gyülemlik fel a fogkő. Ezek a nyálmirigy kivezető csöveknek a területei, hiszen ugye a nyálban vannak ezek a szervetlen anyagok, amik beépülve ebbe a plakba, amik ott maradnak a fogakon, kialakítják a fogkövet, ami már egy kemény fogkefével el nem távolítható anyag. Tehát ezt csak a professzionális fogkő eltávolítással tudjuk már onnan leszedetni. Tehát igazából a fogkő az a mineralizált plak, és ezért mondjuk, hogy a fogmosással tudunk a legtöbbet tenni érte. Van olyan, akinek teljesen tökéletes a szájhigiéniás szokása, mégis van egy nagyon picike fogkő. Ez tulajdonképpen természetes, tehát valamennyi mindenkinek képződik, de az, akinek nem megfelelő a fogmosási szokása, vagy mondjuk tollódott a fogazata, tehát még nehezebb tisztítani, itt sokkal gyakoribb.

0: Beszéltünk a műsor elején arról, hogy a rossz lehellet miatt is érkezhetnek a paciensek. A rossz lehelletet mi okozhatja?
1: A rossz lehellet egyik oka lehet az a szuvasfog, tehát, hogy elkezdődött egy szuvasodás, ami mondjuk még észrevétlen, nem látja a páciens, de mondjuk fogsejmezés közben, ez tipikus, hogy megszagolják a fogsejmet, és a szuvasodásnak van egy tipikus szaga, ami azért nem egy Chanel parfüm, maradjunk annyiban. És a másik ok pedig a fogágybetegség, hiszen a fogágybetegség során, ahogy sorvad az íny, úgy kialakulhatnak tasakok, úgynevezett tasakok a fog felszíne, illetve az íny között. És ezek a tasakok, ezek vérezhetnek, és benne maradhat a lepedék is, tehát ezeknek a tasakoknak van egy jellegzetes szaguk.
0: Ezt ő érzi a szájában valahol, vagy teljesen fedve marad a dolog?
1: És akkor ez általában csak ezek véreznek, ezek a tasakok, tehát bármennyire is megmossa ott a fogát, sokszor úgynevezett szubgingivális fogkő alakul ki, tehát a fogkőnek két típusa van, egy, ami az íny fölött van, egy pedig, ami az íny alatt. Az íny fölötti fogkő általában ilyen sárgás, fehéres színű, az íny alatti fogkő pedig fekete. És ezek az íny alatti fogkövek általában társulnak tasakokkal. Erre van egy kis műszerünk a fogászaton, hogy megmérjük ezeknek a tasakoknak a mélységét, és hogyha ezeket a tasakokat rendszeresen kitisztítjuk, ugye a paradontológia a fogászatnak ezen területe, ami ugye fogágybetegséggel foglalkozik, ezeket a pácienseket nagyon szoros kontroll alatt tartja, és el tudnak jutni arra a szintre, hogy ezek a tasakok gyakorlatilag megszűnnek, páciens továbbra is fogágybeteg marad, viszont a tünetei azok csökkennek, megszűnnek, és fenntartani szükséges majd ezt az állapotot, hogy ne essen vissza a páciens. Tehát, hogy ezek a tasakok nagyon gyakoriak egyébként, hogy kellemetlen lehelletet okoznak.
0: Most erről megint eszembe jutottak a reklámok, hogy ugye magára a fogényre is van megfelelően ajánlott fogkrém. Azok hogyan segítenek? Segítenek egyáltalán a fogény szempontjából?
1: Ugye tartalmaz olyan anyagokat, amik a fogfelszínen egyszerűen nem hagyják, hogy a lepedék megtapadjon. És azáltal, hogy nem hagyják, hogy megtapadjon, nem tud kialakulni fogkő, és így járulnak hozzá a fogénynek az egészségéhez. Azért ide még azt is fontos megemlíteni szerintem, hogy nem feltétlenül szájhigiénés szokások, fogkő, plak lehet az oka az ínyvérzésnek, hanem bizonyos gyógyszerek, vagy akár C-vitamin hiány, ezek is okozhatnak ilyen tüneteket. Tehát a rendszeres vérvétel az ebből a szempontból nagyon fontos.
0: Ha már itt tartunk, a vitaminok szempontjából hogyan tudjuk támogatni a fogunk egészségét?
1: Elsősorban a C-vitamin, amire nagyon oda kell figyelni. Azért egyre több és egyre elterjedtebb szerintem, hogy különböző táplálékkiegészítőket szednek az emberek. A C-vitaminen azt gondolom, hogy a legfontosabb a fogíny szempontjából.
0: Felírtam ide magamnak egy ilyen érdekes szót, amire nem tudtam, hogy mi is a pontos definíció, úgyhogy itt most fel is teszem a kérdést. Ez az impaktált fog kérdése. Mi is ez az impaktált fog?
1: Az impaktált fog, amikor nem tud előtörni egy fog a szájüregbe, és a csontban marad. Tulajdonképpen ez azt jelenti.
0: Na és ennek akkor mi a sorsa ennek a bent maradó fognak?
1: Vagy kiszedjük, tehát ki kell sebészi úton onnan műteni, vagy pedig akár fogszabályzással a felszínre tudjuk hozni őket, viszont itt is fontos megemlíteni, hogy ennek is van egy műtéti háttere, hiszen hozzá kell férnünk ahhoz a foghoz először.
0: Hát és itt még gyerekekről beszélhetünk, gondolom, hát, vagy itt a bölcsességfogról is szó lehet?
1: Igen. Igazából van impaktált fog, és retinált fog. És az impaktált fog, az nem tört elő, de ennek a hátterében van valami jól látható fizikai akadály, mondjuk nincs hely, hogy előtörjön. Nagyon tipikus példa ennek, hogy a szemfog az nem tud előtörni, mert nincs neki elég hely, és ezért a csontban marad. Ilyenkor általában ugye leszoktuk őket húzni fogszabályozásra, vagy megpróbáljuk lehúzni a sorba. A retinált fog az pedig abban különbözik az impaktától, hogy nincsen látható jele annak, nincsen fizikai akadály, ami miatt nem tudott előtörni.
0: Na itt most mennyi időről beszélünk, türelmi időről, amíg mondjuk a fognak ki kell jönnie? Más egy bölcsességfog, és ugye...
1: Más egy bölcsességfog, tehát bölcsességfog valakinek 20 éves korában, valakinek 30 éves korában nő ki egy-egy csücsök, de ugye a fogáttörésben van egy szekvencia, ami általában mindenkire jellemző, hogy hány éves kor körül melyik fognak kell előtörni, és ezért is fontos a rendszeres szülővizsgálat, hogy a fogorvos ugye látja, hogy már mondjuk 10 éves a páciens, de mondjuk az egyik metszőfoga még mindig nem tört elő, tehát akkor ilyenkor felvetődik.
0: Tehát, hogyha kiesett mondjuk 7 évesen, és 10 évesen még nincs kint, akkor az már egy ilyen jelentékeny.
1: Igen.
0: De akkor még egy éven belül, vagy kettő, azt még meg kell várni, tehát hogy ez még belefér ebbe a folyamatba?
1: Hát egy éven belül igen. Én azt gondolom, hogy egy év fölött már érdemes elvinni a gyerkőcöt fogorvoshoz, és csinálnak egy röntgenfelvételt, és ott kiderül, az is lehet, hogy nincsen csírája, tehát nincsen maradó foga a tejfog alatt, és azért nem tör elő, mert nincs minek előtörni, vagy pedig van valami más oka annak, hogy nem tört elő. Tehát nagyon fontos, hogy azért 6 éves kor körül menjünk el szűrővizsgálatra, és aztán fél évente legalább nézessük meg, mert a fogorvos tudni fogja, hogy melyek azok a fogak, amiknek már a szájban kéne lenni. Persze vannak olyan gyerekek, akik lassabban váltják a fogukat, főleg a fiúk egyébként, ők később váltják le a fogakat, a lányok pedig hamarabb, tehát van, aki már 5-5 és fél évesen már nő ki a maradó metszőfoga, míg fiúknál ez azért akár egy évvel később is bekövetkezhet.
0: És hát ugye az előző beszélgetésünk alkalmával beszéltünk arról, hogy ha már itt tartunk, hogy röntgenezik a gyereknek a szájüreget, ott ugye arról beszélgettünk, hogy már láthatják azt a szakemberek, hogy szükség van-e fogszabályozásra például.
1: Így van, mert vannak olyan eltérések, amik már akár tejfogazati korban láthatóak, mondjuk egy mélyharapás, nyitott harapás, keresztharapás, tehát ezeket már akkor el kell kezdeni kezelni, és vannak olyan eltérések is, amik ugye később ütköznek ki, tehát kezdetben minden tankönyv szerint halad, de aztán... Amikor már ugye vegyes fogazatról beszélünk, tehát van még tejfoga, de már vannak maradó fogai is, akkor a leggyakoribb egyébként, hogy közbeavatkozunk.
0: Bölcsességfoghoz még visszatérnénk egy gondolattal, hogy a köztudatban benne van az, hogy nagyon gyorsan romlik a bölcsességfog. Vagy kijön, vagy nem, ezt az előbb említettük. Miért van ilyen hátrányos helyzetben a bölcsességfog?
1: Azért ilyen gyakori, hogy nem törnek elő, vagy nincs elég helyük, mert régebben sokkal másabb volt a táplálkozás, mint most. Tehát többet rágtunk, a kenyérhéja sem ilyen puha volt, és az állkapocs csizület fejlődéséhez a megfelelő rágás az kulcsfontosságú. Tehát sokkal kevesebbet rágunk most, mint mondjuk 100 évvel ezelőtt, és ezért az állkapocs nem tud olyan nagyra fejlődni, mint akkor. És ezért nincs helyük, ugye ők az utolsók a fogívben fent és lent is, nincs helyük egyszerűen, hogy kinőjenek, és utána csak galibát tudnak okozni, tehát ezért célszerű őket preventíven megelőző szempontból is sokszor eltávolítani.
0: És ezt mennyire szokták a paciensek kérni, hogy távolítsák el?
1: Azzal nem igazán jönnek, hogy azt szeretném kérni doktornő, hogy távolítsuk el. Inkább mi hívjuk fel rá a figyelmüket, hogy ott vannak a csontban, nagyon rossz pozícióban, elmondjuk, hogy miket okozhatnak, tehát akár egy fekvő bölcsességfog, aminek kint van egy csücske, kialakulhat körülött egy tasak, ami begyulladhat, ugye az előbb említett rossz lehelletet okozhatja, nem tudja azt a tasakot megfelelően tisztítani, és előbb-utóbb akár a hetes fog, tehát ugye az előtte lévő fog egészségét is veszélyezteti egy olyan fog, ami félig van előtörve, nem tört elő, vagy például fogszabályzás után szoktuk mondani, hogy célszerű kiszedetni látni a bölcsességfogakat, hogyha olyan pozícióban vannak, hogy a későbbiekben ne okozzon főleg a metszőfogak területén torlódást. Általában ott szokott érvényesülni az a tolóerő, ami a bölcsességfog áttörésében kulcsfontosságú, hogy a metszőfogaknak van a legvékonyabb, legkeskenyebb gyökere, és általában azok szoktak összetorlódni, és ilyenkor azért elég bosszantó, mikor valaki átesik egy másfél-két éves fogszabályzó kezelésen, tökéletesek a fogai, és aztán a bölcsességfoggal nem kezdünk semmit, és csak azt veszi észre, hogy torlódik össze a foga. Ez nagyon sokszor a bölcsességfognak a tünete.
0: És miért van az, hogy nagyon gyorsan romlanak? Csak amiatt, hogy a sorban a legvégén helyezkednek el, és kevésbé férnek hozzá az emberek?
1: Igen, igen. Főleg ezért, főleg felül, tehát egyszerűen lehetetlen a még a legkisebb fogkefe fejjel is oda beférkőzni, és jól megtisztítani, és mivel nem férünk hozzá, ezért romlanak sokkal gyorsabban.
0: Hát akkor így a műsoridő vége felé vegyük át újra, hogy hogyan is érdemes a szájhigiénét megtartani helyesen.
1: Az otthoni fogápolásra nagyon fontos szerepet kell fordítani, ugye megfelelő fogkefét válasszunk, akár elektromos, akár manuális fogkeféből, ugye a puha sörtéjűt, és megfelelő technikával, körkörös mozdulatokkal nem csak a fogfelszínt, hanem a fog és az íny találkozási pontját is tisztítsuk meg, és fogsejmezzünk, hiszen a fogközökbe a fogkefe nem fog beférni, és ezeket a területeket is muszáj megtisztítani, ehhez pedig a fogsejem kiváló. Akinek viszont már fogágybetegsége van, és a fogközei megnyíltak, tehát nagyobb fogközei vannak, azoknak a fogköztisztító kefe nagyon fontos, hogy használják, és ugye fél évente járjunk szűrésre. És még azt is elfelejtettem mondani, hogy a nyelvünket is tisztítsuk meg, hiszen a nyelven is rengeteg baktérium és lepedék tud megtapadni, tehát ezzel azt gondolom, hogy mindent megteszünk a szájüregi egészségünkhöz. Nyilván vannak ilyen kiegészítő eszközök, mint például a szájzuhany.
0: Vagy a szájvíz, például a hasznunkra van-e a szájvíz?
1: Abszolút hasznunkra van, de nem szabad túlzásba esni vele, hiszen elpusztítani a szájban lévő baktériumok nagy részét nem szeretnénk, tehát ugye szükségesek ezek a baktériumok ahhoz, hogy az élő flóránk fennmaradjon, illetve bizonyos szájvizek hosszantartó használata elszíneszeti a fogakat, a nyelvet is, tehát amikor javasolja a fogorvos például fogkőszedés után, vagy fogszabályzó brekettek felragasztása eset követően, hogy használjunk bizonyos ideig szájvizeket, az általában ilyen két hét, akkor ajánlatos, de én azt gondolom, hogy a mindennapi fogmosási rutinba a szájvíz az nem szükséges.
0: A gyerekeknek és akkor a felnőtteknek milyen időközönként érdemes vagy ajánlott látogatni a fogorvost?
1: Fél évente abszolút. Felnőtteknél, akik nagyon hajlamosak fogkövesedésre, azoknak én azt mondom, hogy negyed évente menjenek és szedessék le a fogkövet, nézessék át a fogakat, de egyébként fél évente ajánlatos.

Az elmúlt közel egy órában dr. Harangozó Hajnalka egri fogorvossal beszélgettünk a leggyakoribb fogászati problémákról. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Kovács Krisztina és technikus kollégám Nátrán István nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Elhangzott összeállításunkat holnap este 22:10-től megismételjük.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: Tizenegy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Az év első igazán viharos napja lehet a mai. A Hungaromet ZRT egyelőre elsőfokú citromsárga figyelmeztetést adott ki az ország teljes területére. Ez azt jelenti, hogy tehát zivatar alakulhat ki, elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, égeső előfordulhat. Elkezdődött a leendő Tisza kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása reggel. Magyar Péter már beiktatott miniszterelnök vezetésével az új kormány is feláll, holnap 16 órától az új országgyűlés plenáris ülés tart, ahol esküt tesznek a tárcavezetők. Utána beindul a törvénygyár, írja az Index. A kétharmados tiszatöbbségű parlamentnek rengeteg jogszabályt kell módosítania, hiszen szerdán jogilag véget ér a 2020 óta tartó, először járványügyi, majd háborús veszélyhelyzet. Pótköltségvetést fog benyújtani az új kormány, erről beszélt Kármán András lendő pénzügyminiszter. Erre azért van szükség, mert a költségvetési hiány már április végén elérte az éves cél 91%-át. Az idejévre tervezett költségvetési hiány 4220 milliárd forint, ez április végéig 3850 milliárd forint lett már. A magyar gazdaság beindításának kulcsa a befektetői és társadalmi bizalom helyreállítása, jelentette ki Kapitány István a Gazdasági és Energetikai Bizottság előtt. A miniszterjelölt kormányzati célként a startup környezet erősítését is megjelölte, és négy elemet sorolt még fel, kiszámítható szabályozást, tisztességes versenyt, a korrupcióval szembeni zéró toleranciát és átlátható támogatási rendszert. Energetikai területen versenyképes áru energiát ígért a lakosságnak és a vállalkozásoknak is. A tudásalapú társadalmat a mezőgazdaságban is meg szeretnék teremteni, ezt mondta az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter jelölt a bizottság meghallgatásakor. Bóna Szabolcs fontos problémának tartja a gazdatársadalom előregedését, de szerinte az öröklés támogatás helyett az új szereplők belépését kellene segíteni. A versenyképesség fokozására sok próbálkozás történt az elmúlt időszakban, de ezek elmondása szerint szerény sikerekkel jártak csak. Mint elhangzott, a Tisza kormány első intézkedései között szerepel a zöldségek és gyümölcsök forgalmi adójának 27-ről 5%-ra csökkentése. Az egészségügy a Tisza kormánynak központi kérdés, olyan egészségügyben hiszek, ami átlátható, betegközpontú, transzparens, mondta Hegedű Zsolt a Parlament Egészségügyi Bizottságának meghallgatásán a Telex tudósítása szerint. Arról beszélt, az egészségügy a nemzet jövőjének legfontosabb alapja, nem költségvetési tehernek és kommunikációs felületnek tekinti. Bejelentette, hogy Karikó Katalin Nobel-díjas tudós elfogadta felkérését az egészségügyi tanácsadó testületbe. A magyar külpolitika első feladata a bizalom helyreállítása, visszaépítjük Magyarország tekintélyét az Európai Unióban és a NATO-ban is. Ezt mondta Orbán Anita, külügyminiszter jelölt, kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottság előtt. A Tiszapárt politikusa kiemelte, jelenleg Magyarország egyik legsürgetőbb nemzeti ügye az uniós pénzek hazahozatala. Az uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő elutasította Vlagyimir Putyin orosz elnök felvetését, miszerint Gerhard Schröder egykori német kancellár legyen az ukrajnai háború lezárása ügyében az európai közvetítő. Ha megadjuk Oroszországnak a jogot, hogy a nevünkben tárgyalót nevezzen ki, az nem lenne túl bölcs dolog, indokolt Kaja Kallas. Donald Trump amerikai elnök szerda és péntek között látogatást tesz Kínában Xi Jinping elnök meghívására. Elemzők szerint a tárgyalások középpontjában várhatóan az amerikai-kínai kereskedelmi konfliktus áll majd, a két vezető fél év elteltével találkozik újra. Elküldte válaszát Irán a legutóbbi amerikai tűzszüneti javaslatra a pakisztáni közvetítőknek. A teheráni állami televízió jelentése szerint Irán véget akar vetni a háborúnak minden fronton, és helyre akarja állítani a hajózás biztonságát. Most arra kiderült, Donald Trump amerikai elnök visszautasította Irán válaszát az amerikai megállapodási javaslatra. Jelenleg is zajlanak az egyeztetések Iránnal és a diplomáciai munka folyamatos, még akkor is, ha a kívántnál lassabban halad, hangoztatta Mike Waltz, az Egyesült Államok ENSZ nagykövete tegnap. Hozzátette, Pakisztán államfője azt kérte, az amerikai elnök adjon még egy esélyt a tárgyalásoknak, mielőtt folytatna az Irán elleni bombatámadásokat. Kína új teherűrhajót indított a Tianjin űrállomás ellátására, közölte a kínai űrprogram hivatala. Felvisznek egy futópadot is az űrhajósok edzéséhez. Végül az időjárásról. Erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, egyre több felé alakulnak ki záporok, délután kora este zivatarok, akár hevesebb viharok is, a szél sok felé felerősödik, a csúcshőmérséklet 22-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám.
3: Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható. Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
4: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
4: Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
5: Dicsőltessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! Kedves riportalanyom, Mustos Aladárné Jutka néni idén néhány nappal ezelőtt ünnepelte 101. születésnapját. Én a most következő riportommal szeretném őt köszönteni, melyet még évekkel ezelőtt készítettem vele. Fogadja ő, és hallgassák Önök is szeretettel.
6: A Szent István Rádió mikrofonja előtt szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, Mustos Aladárné Jutka nénit, akit Miskolci otthonában kerestem fel. Ha élete pályáját szeretnénk áttekinteni az előttünk álló néhány percben, akkor természetesen a gyermekévekhez kell először visszatérnünk. Milyen családból is származik Ön?
7: Nagy családban apu is tanító volt, anyu is tanítónő. Csak mikor Vajtára kerültünk, akkor ott anyu már nem tanított, mert csak 3 tanító állás volt, és egy volt a kántor tanítói, volt üres, azt pályázta meg apu, és arra vették föl. Akkor voltak a gyerekek, sorba, hogyha úgy se tudott volna tanítani.
6: Szekszárdon született 1925-ben, és összesen önnel együtt 7 gyermekük volt a szüleinek.
7: Igen, igen, igen.
6: Ez valóban egy szép nagy család.
7: Család, igen, igen, és nagyon szerettük egymást, mikor a legkisebb született, nem is sejtettük, hogy születni fog. Otthon voltunk ugyan a karácsonyi szünetre, és februárban született, és nem is sejtettük, és akkor most jött a hírát, fölvertük az egész intézetet, úgy örültünk annak a picinek.
6: És milyen volt a nemek aránya a 7 testvér között?
7: 4-3.
6: A lányok javára?
7: Igen. Igen.
6: Beszéljünk akkor még a gyermekévekről. Milyen élmény volt, és milyen érzés volt egy ilyen nagy családban felnőni?
7: Hát olyan természetes volt, hát ezt szoktuk meg.
6: És gondolom, egy mélyen vallásos családba igen, született
7: igen,
6: ön.
7: Hát apukám tanító volt. Ott a falu közepén volt a templomiskola, a sekrestésnek a lakás, a tanítói lakás. Plébánia, ez mind ott a falu közepén egybe volt.
6: Melyik falu ez?
7: Vajta nevű falu, Fejér megyének a legdélibb csücskébe. Körös-körül Torna megye van már, ez úgy valahogy belenő.
6: Általános iskolai tanulmányait is ott Vajtán ott, végeztem?
7: Igen, az első négyet, igen.
6: És utána?
7: Utána a Budai Margitba jártam.
6: Egészen pontosan a Szent Margit gimnáziumba, Budán.
7: Budán, igen, most is megvan. Akkoriban volt új, még egy kicsit előbb építették a nővérek, hát építették.
6: A nővérek az apácák, mert hogy ott apácák tanították
7: apácák
6: önöket.
7: Tanítottak.
6: Milyen érzés volt ebben a Szent Margit gimnáziumban tanulni? Mire tanították meg önöket ott a nővérek?
7: Hát mindenre, ugye általában az iskolai tanárok is nővérek voltak, és mint hogy mi vidéki gyerekek voltunk, mind a 4 lány ott járt, hát nem egyszerre csak 2 voltunk ott. Akkor ők voltak az internátusban is, meg az iskolában is ők tanítottak. Úgy volt, hogy a földszinten első emeleten volt a gimnázium, és a második emeleten voltak a mi internátus. Nem olyan, mint egy kollégium, mert hát nem voltunk annyira szabadok, nem lehetett például kimenni, olyan nem volt, hogy én kikérezkedem a városba, vagy kimentünk, akkor sorakozó volt, úgyhogy sorba mentünk. Egyszer volt egy érdekes eset is, fölfelé akart indulni a sor, és akkor volt egy nővér velünk, aki magyar volt eredetileg, de Amerikában született, és Amerikában nőtt föl. És akkor odaértünk, ahol fölfelé kellett mennek, azt mondja, forduljatok föl.
6: És ha minden igaz, akkor nyelveket is tanultak itt ebben a gimnáziumban, tehát a nyelvek iránti igen. Így nagy érdeklődése már a gimnázium éveire tehető.
7: Igen, igen. Elsőben németül kezdtük, olyan nehezen ment, úgyhogy tudom, hogy felállítottak, és akkor mondta a nővér, hogy na most mondjam, hogy ich setze mich, ich stehe auf, ich sitze, meg ezeket, és olyan nehéz volt. Hát aztán belejöttünk.
6: Mert hogy németül tanult, franciául, latinul?
7: Ez mind az iskolában tanult.
6: Ez mind az iskolában?
7: Nálunk 3 nyelv volt a gimnáziumban, akkor még 3 nyelv volt minden gimnáziumban.
6: Tehát akkor németül, franciául és latinul tanult.
7: Igen, németül kezdtük, latinnal folytattuk 3. gimnáziumban, és 5. franciául, úgyhogy a franciára jutott 4 év, a latinra 6 és a németre még 8.
6: És oly jól megtanulta ezeket a nyelveket, igen. Hogy mind a mai napig igen. Beszéli is, és igen. Olvas is ezeken a nyelveken.
7: Igen.
6: Gyakorolja valahogyan? Vagy azon hát túl, hogy olvas, vagy valakivel van módja és lehetősége beszélgetni?
7: Van egy angol könyv, úgyhogy ha megyünk a villamoson, megyek a templomba, akkor mindig azt olvasom oda-vissza.
6: Mert hogy még angolul is megtanult időközben?
7: Igen, mikor már érettség után tanultam angolul, igen.
6: És a gimnázium elvégzése után jött a nagy kérdés. Hova tovább?
7: Igen, igen.
6: Hol tanult tovább?
7: Hát tanultam, egyetemre jártam a Pázmányra, de csak 2 fél év volt, 1 fél év rendes volt. A második fél évben volt az, hogy befejezték a tanévet valamikor márciusban vagy áprilisban, és mindenkinek haza kellett menni, hogy ne legyenek Pesten diákok. Hogyha jön az ostrom, vagy háború, vagy valami, akkor ne legyen ezzel probléma. Úgyhogy mindenkit hazaküldtek akkor, úgyhogy csak ennyit jártam. Utána, mint hogy vegyészetre iratkoztam be, ott, ha valaki 2 évig kihagyta, akkor már előről kellett újra kezdeni. Tehát, ha valaki 2 év kihagyás után nem mehetett 3., hanem előről kellett kezdeni. De hát nem csak azért nem tanultam tovább, hanem anyagilag sem ment akkor, már az sokkal nehezebb volt. Tandíjmentes voltam, szóval nem kellett fizetnem az egyetemen, de a kollégiumot kellett fizetni.
6: És akkor a Pázmány Péter Tudományegyetemen végzett 1 évet?
7: Az 1 évet úgy, hogy az második fél év az nagyon csonka volt. Befejezték hamar a tanévet, hogy mindenki menjen el Pestről.
6: És utána?
7: Utána otthon voltam, és akkor utána fölmentem Pestre, gondoltam, hogy elmegyek Angliába, és akkor megtanulok angolul, utána elmegyek Franciaországba, Németországba, mint háztartási alkalmazott. Tudom a három nyelvet, majd hazajövök, aztán adok órákat. És akkor anyuéknak se kerül pénzbe, hát a kisebbeknek még a gimnázium is hátra volt. Senkinek nem kerül pénzbe, és mégis megvan.
6: És el is tudott utazni ezekbe az országokba?
7: Nem, meg volt már az útlevelem, már azt mondták, hogy egy hét múlva ekkor és ekkor menjek az útlevélért. A helyem meg volt Angliába, és akkor azt mondták, hogy beszüntették az útlevél kiadást, akkor szűnt be. Mert ez tulajdonképpen kivándorló útlevélnek számított. Ilyen útlevelet adtak annak, aki ki akart menni. Beszüntették, nincs tovább, és akkor nem kaptam útlevelet.
6: Itthon maradt, és akkor el kellett kezdeni dolgozni.
7: Igen, hát már előbb dolgoztam, már mikor Pestre mentem az útlevél. Már akkor 2 évet dolgoztam Pesten. Egy zsidó családnál voltam, ahol az édesapjuk ott maradt a gyerekeknek, amikor ugye elvitték a zsidókat, és akkor a nagyszülőknek volt vendéglőjük, és az édesanyjuk ott dolgozott a vendéglőbe. És akkor én voltam a mama helyettes. Én voltam velük, hát nem egész nap, mert délelőtt iskolába mentek. Csak délután megcsináltuk a leckét, meg sétáltunk, meg játszottunk, meg minden, úgyhogy délután én voltam velük lefekvésig, és akkor ott volt egy szobám, úgyhogy ott kaptam egy szobát, igen.
6: Aztán elérkezett 1950, az a bizonyos év, amikor férjhez ment.
7: Igen.
6: Hát minden lány életében az egyik legszebb nap a férjhez menetele napja. Gondolom önnek is így volt ez. Budapesten kötöttek házasságot.
7: Bazilikához tartozott a zsidó család, az a Sziget utcában lakott, és a Sziget utca az a Bazilikához tartozott. Ott nem volt közel templom. Nem tudom, hogy most van-e már. Általában zsidó családok laktak azon a részen, nagyon sokan.
6: Férje, Mustos Haladár, őróla mit lehet tudnunk?
7: Őről azt lehet tudni, hogy ő neki is az édesanyja az kétszer ment férjhez, úgyhogy az édesapja az a második férje volt, és akkor így az első házasságból van neki 3 testvére, és a másodikból 2 voltak. A kislány meghalt 6 éves korában, úgyhogy hát ő egymaga maradt. Most akkor utána az édesapja is meghalt, édesanyja is meghalt, és akkor ő egyedül lakott Farkasréten, ott volt neki egy bérelt lakása, nem saját lakása. Pontosan egy osztálytársamnál.
6: És hogyan ismerkedtek meg?
7: Így pontosan az osztálytárs révén. Amikor 5 éve érettségiztünk, 43-ban érettségiztem, tehát 48-ban, akkor elmentem minden osztálytárshoz, mindenkitől kérdeztem valakit, hogy tudja-e valamelyiknek a címét, és így végeredményben mindenkihez eljutottam. És mikor Gabihoz mentem, ahol a férjem lakott, akkor még egy helyre el akartam menni, még egy osztálytársamhoz. Mondta a Gabi, hogy elkísérő, tudta, hogy hol lakik. Ő mondta meg az osztálytársnak a címét, és akkor hát elindultunk volna mindjárt, de akkor közben, amíg beszélgettünk az osztálytársammal, az emeletről lejött Ali, és akkor hát bemutattak neki, és akkor mondta Gabinak az édesanyja, hogy hát kísérd el a sötétbe, már ne egyedül menjenek, kísérd el őket, és akkor elkísért minket, hát nem sokat beszélgettünk, meg nem is gondoltam semmire az égvilágon. És akkor, mikor hazamentek, akkor nem volt otthon az osztálytársam, akit kerestem, tehát ott mindjárt elváltunk, én mentem haza, és akkor ő mondta neki, Gabi Alinak, hogy na, ezt a lányt vedd el, ez olyan, amilyet te keresel. És akkor hát utána keresett mindenhol, végigjárta az egész utcát, mindenkor megkérdezte a nevemet, és sehol nem tudtak ilyen nevű lakóról, és hát akkor arra még emlékezett, hogy azt mondtam, hogy én a budai ferencesekhez járok templomba. És akkor hát azt mondta, hát akkor csak itt kereshet meg. Egyik vasárnap elhatározta, hogy végigmegy minden szentmisén. Elment a reggelire, és sorba egy után a másikra. Na, és én éppen az esti misére mentem, tehát egész napját ott töltette. És amikor meglátott, akkor utána adott nekem egy levelet. És mondta, hát a Gabi írt nekem, és már addigra el is tűnt, úgyhogy csak odaadta a levelet, kezembe nyomta a levelet, és eltűnt, és akkor a levélben az volt, hogy hát szeretne komolyabban megismerkedni velem, és ilyen fantasztikus.
6: Nagyon szép történet. Ali tehát akkor a férje,
7: igen,
6: mert hogy az Aladárt igen, úgy becézik, igen, hogy Ali.
7: Igen.
6: És 1950-ben tehát házasságot is kötöttek, és házasságukból született egy fiúgyermek.
7: Igen. Péter.
6: Péter.
7: Péter, igen, hát ő is itt lakik Miskolcon. Hát azért jöttünk mi ide, különben nem jöttünk volna Miskolcra. hanem mikor Peti az a bencisekhez járt Pannonhalmára, és akkor várható volt, hogy nem veszik föl sehol egyetemre, úgyhogy kerestük az egyetemi felvételi könyvet, hogy hol van a legkevesebb felvételre jelentkező, mert ez benne volt a könyvben, hogy hol mennyi, és itt úgy nézett ki, hogy a Miskolci Egyetemen a gépészmérnökire aránylag kevés a jelentkező, és akkor azért ide adta be jelentkezést, és akkor vissza is jött, hogy nem veszik föl, mert hát Pannonhalmáját, azt nem írták oda. Aztán olyan sokan érdeklődtek, akik szintén katolikus iskolába jártak, hogy fölvették el az egyetemre, érdekelte őket a saját gyereküknek a sorsa miatt, és akkor annyian érdeklődtek, hogy végül jött a minisztériumból, hogy mégis fölvették. És akkor így került ide ő Miskolcra.
5: Önök pedig utána jöttek.
7: Utána jöttünk, igen.

0: Egy jelentős időszakot dolgozott ön, egészen 27 évet nevelőotthonban, gyermekotthonban.
1: Igen.
0: Hol?
1: Balatonalmátéban. Mert amikor a férjemmel összekerültünk, akkor ugye ő neki pesti lakása volt, és a pesti lakást aztán eladta, de ő Almádiban nőtt föl, illetve Veszprémben is Almádiban. Almádiban híres ember volt az ő nagyszülei szülei, úgyhogy így aztán ő oda kívánkozott, mert amúgy is volt a családban több pedagógus, úgyhogy ő neki nem kellett iskolába járni elevébe általánosba, hanem magántanuló volt, mert a sok pedagógus tanította, és akkor olyan sokáig mehetett mindig csónakázni, meg mehetett a Balatonra, úgyhogy élvezte a Balatont, és hát így oda kívánkozott, meg az őseinek ott voltak. Volt több háza is, úgyhogy csak akkor éppen nem volt üres, laktak benne, úgyhogy aztán mi az egyik nagynénénél kaptunk egy szobát, és akkor ott laktunk először. Aztán utána ő minden áron nem akart így maradni, hanem vett egy telket, és akkor a telken építettünk egy házat, és akkor már ott laktunk.
0: A nevelő otthonos időszakból pedig szép és megható történeteket is el tudunk mesélni. Igen. A kedves hallgatóknak, például Karcsika megható történetét.
1: Igen. Én nevelő otthonban először egy évig én is nevelő voltam, de tudták, hogy templomba járok, és hát az nagyon nem volt jó pont, úgyhogy fölmondtak, de akkor kérdeztem, hogy hát más állás nem volna-e ott, és akkor fölvettek raktárosnak, élelmezésvezetőnek, végeredményben, mint élelmezésvezető jöttem nyugdíjba. Az én irodám mellett volt egy hálószobájuk a gyerekeknek, nagyon sokan aludtak benne, legalább 15-en, hát ott aludt Karcsika is, és akkor egyszer, ahogy ott dolgozom az irodában, általában sokat túlóráztam délután, meg még a kertben is dolgoztam, akkor egyszer csak bejön Karcsika, egy kis pöttönke kis gyerek, és volt ott egy karosszék, leült, ott mocorgott benne, aztán kiment. Akkor ezt megcsinálta többször is, másnap is, harmadnap is, aztán akkor megkezdtem kérdezni, hát hogy hívnak, és akkor megtudtam, hát, hogy tulajdonképpen nem tudott semmit a családjáról, mert második elemista volt, úgyhogy nem tudta, hogy honnan került oda, csak hát ő az állami nevelő otthonban volt. Hát akkor tanuljunk egy kicsikét, másodikos volt akkor, és már másodszor járt a másodikat, mert megbuktatták olvasásból. Na hát akkor gyere, olvassunk, és akkor olvastunk, akkor a többi tantárgyból jó volt, csak olvasni nem tudott, nem tanult meg. Na, és akkor hát megtanult olvasni, és akkor utána egész nyolcadikig pártfogoltam, mindig bejött tanulni, meg minden, úgyhogy hát így volt az Karcsika. Közben megtudta, hogy kik a szülei. Az édesapja valaki durva ember lehetett, máig se ismeri Karcsika, már 50-valahány éves volt már itt is, úgyhogy...
0: Akkor tetszenek tartani még mind a mai napig a kapcsolatot.
1: Igen, és akkor az megverte annyira az édesanyját meg őt, hogy kórházba kerültek mind a ketten, és akkor az édesanyja meggyógyult, azt kiengedték, Karcsika ott maradt, és az édesanyja ott is felejtette, és aztán az édesanyja férjhez ment még egyszer máshoz, és akkor onnan van 3-4 gyerek, azokat is ismerem, volt nálam is közülük. És akkor utána, amikor elvégezte az általános iskolát, akkor, hogy mire menjen, hát aztán kitaláltuk, hogy láttam, hogy jól rajzol, hát menjen üvegcsiszolónak, sose tudtam, hogy ennyire gyönyörűen rajzol, mert onnan Ajkáról jött vissza a nevelő otthonba, megkérdeztük az igazgatót, hogy vállalja-e, hogy szóval ott lehet-e karácsonyi szünetbe, és akkor eljött karácsonyi szünetbe, egy kicsit dolgozgatott a konyhán, és akkor ott volt, hozta a rajzait, tehát olyan gyönyörűek voltak, hogy néztem, ezt a tányért például ő csinálta.
0: Van egy szép tányér itt előttünk az asztalon, valóban szép mestermunka.
1: Igen.
0: Valamint Zolika történetét is megoszthatjuk a kedves hallgatókkal.
1: Igen, mikor Karcsika elment, akkor aztán nem volt fiam már a nevelő otthonban, és akkor ő vele úgy került sorba, hogy jött egy német hölgy Németországból, és az igazgató éppen el volt foglalva, és megkért, hogy vezessen végig a nevelő otthonon, mutassam meg neki, hogy hol vannak a gyerekek, és sehol nem volt gyerek, csak egy osztályban, abban volt Zolika éppen, és akkor bevezettem oda, és mutattam, és akkor tudtam, hogy Zolika tud furujázni, és mondom, hát itt a furuja, furujázd el ezt a ótanemben, az ó zöld fenyő, furujázd el a néninek, mert azt biztos ismeri, mert az német ének, és akkor Zolika nem tudta, nem sikerült neki, de a német, hogy elvette a furuját, és ő elfurujázta. Úgyhogy hát aztán így lett a Zolika, és akkor ő is jött hozzám minden délután tanulni, amíg dolgoztam a nevelőotthonban, addig oda, amikor már nem, akkor följött, közel laktam a nevelőotthonhoz, és akkor oda jött föl, és akkor is ott nyolcadikig ott tanult. Hát most már nagy, három gyereke van, két fiú, egy kislány, igen.
0: Akkor vele is tartja a kapcsolatot.
1: Vele is tartom most, és ő mindig németül ír. Kiment Németországba, és ott nősült meg, úgyhogy német a felesége, és a gyerekek se tudnak magyarul, úgyhogy...
0: És mind a mai napig németül leveleznek minden, akkor.
1: Igen, én magyarul írok neki, csak hadd menjen is, de ő németül ír mindig.
0: És hány évvel ezelőtt kerültek ide Miskolcra?
1: Petéknél a két gyerek, ővelük alig találkoztunk. Miskolc Almádi nagyon messze van egymástól, csak a szünetbe tudtak jönni, hát így, hogy olyan ritkán láttuk őket.
0: Hát mármint az unokákat.
1: Unokákat. Nem is annyira én találtam ki, mint a férjem. Jobb is, hogy ő, mert ő nagyon ragaszkodott Almádihoz. Úgyhogy mondta, hogy akkor eladjuk a házat, és akkor eljövünk ide Miskolcra. És akkor már ő egyszer régebben volt itt, és Hámorba vett egy házat. Ide jöttünk időnként nyáron. Nem időnként, az egész nyarat itt töltötte. Érdekes, hogy Almádi volt, de nagyon tetszett neki Hámor. És akkor aztán utána vettük ezt a lakást, amelyikben most vagyunk. És a gyerekeknek is vett egy-egy lakást, mind a két unokának. Mind a két unoka kapott egy háromszobás lakást, úgyhogy nekik is megvan a lakásuk. Eljöttünk utána, hogy ne legyünk ilyen messze, mert ritkán láttuk egymást, és akkor jöttünk aztán ide véglegesen.
0: Miskolcra kerülése után pedig az itt található különböző vallási közösségek szolgálatából, munkájából azért ön kivette tevékenyen a részét. Például sokat segített, önkénteskedett a máltai szeretetszolgálatnál is.
1: Igen, igen. Megkérdeztem, hát először azt mondták, hogy nem kell, olyan sokan vannak, nem vesznek föl, de Éva néni volt akkor a gazdasági vezető, és akkor azt mondta, hogy na mégiscsak jöjjek, úgyhogy akkor aztán így jöttem, a csomagokat készítettünk először. Aztán később már szükség volt mindenfélére, mert ahogy az akkoriban kezdődött itt a máltai szeretetszolgálat, aztán mindenféle munkát csináltam, ezt és azt is, közben aztán olyan csúnya volt a kert, na, hát akkor azt is, és akkor először még az élelmezésnél dolgoztam, főleg a nyilvántartásnál, kiszámolásnál, hogy mennyibe került, meg a névsor készítésben, hogy akik ott ebédeltek, azoknak a nevét majdnem mind ismertem most, és nagyon sokan köszönnek, ha az utcán találkozom velük. Aztán inkább a kertben dolgoztam, úgyhogy ott tulajdonképpen két kert is volt. Az egyik kert a máltai szeret

0: alakított ki, és nem csak a Máltai Szeretetszolgálat udvarán, hanem időközben a Diósgyőri plébánia udvarán is.
1: Az még megvan, úgyhogy azt még most is csinálom, úgyhogy éppen ma szóltam, hogy nyissák meg a vizet, mert nagyon fúj a szél, és nagyon száraz lehet, majd kell menni öntözni. Ott árvácskák vannak, szépen áttereltek, 120 darab van, hát most már meg kell öntözni.
0: És milyen virágokat ültetett ezekbe a virágos ágyásokba?
1: Hát olyan virág kell ott, ugye, amelyik mindig nyílik. Hát mindig nyílik az árvácska, és mindig nyílik ez a begónia. Úgyhogy úgy szoktam csinálni, hogy ősszel, mikor elfagy a begónia, akkor beültetem árvácskával, ugye az átterel szépen, azzal nincs probléma, és akkor az van májusig, és akkor utána ültetek begóniát, az van fagyokig. Ez a kettő van, csak úgy egy kicsit variálom, hogy mintás legyen, hogy többféle színből, és valami mintája legyen, és akkor így.
0: És mind a mai napig gondozza ezt a kertet?
1: Igen, most beültettem ősszel, benne vannak az árvácskák, hát van benne más minden is. Múltkor megnéztem, és akkor pont egy hóvirág van nyílott is.
0: Nagy öröm volt akkor. Igen. Mondjuk el a kedves hallgatóknak, hogy aktív tetszik lenni, kora ellenére.
1: Igen.
0: Isten éltesse még sokáig.
1: Igen.
0: Hogyan került kapcsolatba élete során a Szent Mónika közösséggel és a Szent Johanna közösséggel?
1: Hát a Mónika közösség ugye ott van a plébánián, tehát az természetes volt, hogy akikkel templomba jártunk, azok voltak, hát ott mentem én is, úgyhogy az természetes volt, és hát a Johanna közösség, hát abban kevesen vagyunk, azt a plébánosot tartja, és egy hónapban csak egyszer van, akkor van egy óra hosszabb. De oda azok mentek eleinte, akik letették ezt a Szentlélek szemináriumot, igen.
0: És élete során eljutott különböző külföldi országokba is. Igen. Járt például a Niagara vízesésnél, vagy a Világkereskedelmi Központ tetején is.
1: Igen, igen. Azért, mert az egyik testvérem apáca volt, és amikor a 50-ben az iskolák megszüntet, akkor már ő apáca volt, kiküldték először Olaszországba, aztán onnan Amerikába. Úgyhogy ő Amerikába végezte el az egyetemet, és ott is tanított a rendnek, amelyikbe jártam. Tulajdonképpen anyunak a testvére volt abban a rendbeli apáca, úgyhogy onnan volt a renddel az ismeretség. És akkor hát ő ebben a rendbe belépett, és akkor hát odakint volt. És a másik húgom az pedig 56-ban ment ki, úgyhogy ők kimentek a férjével, hogy jobb világ lesz odakint. Hát már ők mind a ketten meghaltak, de a lányok kint van, úgyhogy nem olyan régen volt itthon, és olyan hamar megtanult magyarul, úgyhogy gyerekkorában beszélt magyarul, de aztán azóta nem.
0: Visszajöttek a gyerekkori emlékek.
1: Igen, így a húgom meghívott, ez a húgom meghívott, aki nem apáca volt, és akkor kint voltam egy hónapig, és akkor mentünk ide-oda mindenhova.
0: Nyugodtan kijelenthetjük, hogy egy kalandos élet
1: Igen.
0: áll ön mögött, kalandos élete volt. Beszélgetésünk végén befejezhetjük a riportunkat azzal a bizonyos Horácius idézettel?
1: Hogyne.
0: Az hogyan szól, és miért olyan kedves az az idézet önnek?
1: Én Horácius nagyon szerettem, és nagyon, nagyon sok verset tudok fejből, és latinul mondogattam magamba, de ez egy olyan jó fordítás volt, és akkor azért volt az a Horácius idézet, igen. Tavaszi szél a fagyot, a tavasztól üzi a tűnő nyár, s ha az almahozó ősz kiteríti gyümölcsei kincsét, újra betoppandom, ha ködével a tél.
0: Ez kedves önnek.
1: Igen, igen. Igen, olyan szép, ritmusos minden, úgyhogy hát ugye latin vers, és aki fordította, ügyesen fordította, úgyhogy megvan a ritmusa is, és a szótagszám minden, úgyhogy jó.
0: Köszönöm szépen Mustas Aladárné Jutka néninek a beszélgetést, további életéhez jó egészséget, igen, és a jó Isten áldását kívánom.
1: Köszönöm. Igen, igen, hát minden este gondolok rá, hogy meddig ki tudja, hát minden nap azzal kezdi az ember a napot, hogy köszönöm.
0: Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek, viszont hallásra! Most elhangzott portréműsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesejai László. Vasárnapi adásunk témája... XIV. Leó pápa üzenete a társadalmi kommunikáció 60. világnapjára, május 10-ére. A Szent Atya üzenetének címe: az emberi hangok és arcok megőrzése. Kedves testvéreim! Az arc és a hang minden személy egyedi, megkülönböztető jegyei. Kifejezik megismételhetetlen identitását és minden találkozás alkotó elemei. Ezt az ókoriak is jól tudták. Ezért az emberi személy meghatározására az ókori görögök az arc, proszópon szót használták, amely eredetét tekintve azt jelenti, ami a tekintet előtt áll, a jelenlét és a kapcsolat helye. A személyt jelentő latin persona kifejezés a per sono igéből ezzel szemben a hangot foglalja magában, nem akármilyen hangot, hanem valakinek az összetéveszthetetlen hangját. Az arc és a hang szent. Istentől kaptuk, aki saját képére és hasonlatosságára teremtett bennünket, és azzal az igével hívott életre, amelyet ő maga intézett hozzánk. Ez az ige először a proféták hangján szólalt meg az évszázadok során, majd az idők teljességében testé lett. Ezt az igét, Istennek ezt az önközlését közvetlenül is hallhattuk és láthattuk, mert megismertette magát Jézusnak, Isten fiának a hangjában és arcában. Isten az ember teremtésének pillanatától fogva saját beszélgetőtársának akarta, és amint nüsszai Szent Gergely mondja, arcára véste az isteni szeretet vízfényét, hogy a szeretet által teljesen megélhesse saját emberségét. Az emberi arcok és hangok megőrzése ezért ennek a pecsétnek, Isten szeretete eme eltörölhetetlen vízfényének a megőrzését jelenti. Nem előre meghatározott biokémiai algoritmusokból álló faj vagyunk. Mindegyikünknek pótolhatatlan és utánozhatatlan hivatása van, amely az élet során bontakozik ki, és éppen a másokkal való kommunikációban nyilvánul meg, szól Leó pápa üzenete. Ha elmulasztjuk ezt az őrzést, fennáll a veszélye, hogy a digitális technológia gyökeresen megváltoztatja az emberi civilizáció néhány alappillérét, amelyeket olykor magától értetődőnek veszünk. Az emberi hangok és arcok, bölcsesség és tudás, tudatosság és felelősség, empátia és barátság szimulálásával a mesterséges intelligenciaként ismert rendszerek nem csak az információs ökoszisztémákba avatkoznak be, hanem a kommunikáció legmélyebb szintjét, az emberi személyek közötti kapcsolat szintjét is birtokba veszik. A kihívás tehát nem technológiai, hanem antropológiai. Az arcok és a hangok megőrzése végső soron önmagunk megőrzését jelenti. A digitális technológia és a mesterséges intelligencia által kínált lehetőségek bátor, eltökélt és megkülönböztető elfogadása nem jelenti azt, hogy ne venném tudomást a kritikus pontokról, a homályos területekről és a kockázatokról. Ne mondjunk le saját gondolkodásunkról. Régóta számos bizonyíték van arra, hogy a közösségi médiába történő bevonás, a platformok számára jövedelmező, maximalizálására tervezett algoritmusok a gyors érzelmeknek kedveznek, míg háttérbe szorítják azokat az emberi megnyilvánulásokat, amelyek több időt igényelnek, mint például a megértése irányuló erőfeszítést és az elmélyült gondolkodást. Ezek az algoritmusok azáltal, hogy a könnyű egyetértés és a könnyű felháborodás buborékaiba zárnak embercsoportokat, gyengítik a meghallgatás és a kritikai gondolkodás képességét, és fokozzák a társadalmi polarizációt.
Ehhez társult a naív és kritikátlan bizalom a mesterséges intelligenciában, mint minden tudó barátban, minden információ osztogatójában, minden emlék tárolójában és minden tanács orákulumában. Mindez tovább gyengítheti azt a képességünket, hogy elemző és kreatív módon gondolkodjunk, hogy megértsük a jelentéseket, és hogy különbséget tegyünk szintaxis és szemantika között. Noha a mesterséges intelligencia támogatást és segítséget nyújthat kommunikációs feladatok megoldásában, ha kivonjuk magunkat saját gondolkodásunk erőfeszítése alól, és megelégszünk egy mesterséges statisztikai összeállítással, az hosszú távon kognitív, érzelmi és kommunikációs képességeink fokozatos leépüléséhez vezethet. Az utóbbi években a mesterséges intelligencia rendszerei egyre inkább átveszik a szövegek, a zene és a videók előállításának irányítását is. Így fennáll a veszély annak, hogy az emberi alkotó tevékenységhez kötődő iparágak nagy részét leépítik, és a Powered by AI készült a mesterséges intelligencia segítségével, megjelöléssel váltják fel, az embereket pedig nem gondolt gondolatok, névtelen, szerzőség és szeretet nélküli tartalmak merében passzív fogyasztóivá teszi. A minket foglalkoztató kérdés mindazonáltal nem az, szól a pápa üzenete, hogy mire képes vagy mire lesz képes a gép, hanem az, mire vagyunk és mire leszünk képesek mi, emberségben és tudásban növekedve, az ilyen nagy erejű bennünket szolgáló eszközök bölcs használata révén. Az ember kezdettől fogva kísérti a vágy, hogy a tudás gyümölcséhez anélkül jusson hozzá, hogy vállalná a befektetett munka, a keresés és a személyes felelősség terhét. Ha azonban lemondunk az alkotó folyamatról, és átengedjük a gépeknek saját értelmi funkciónkat és képzeletünket, azzal elássuk talentumainkat, amelyeket arra kaptunk, hogy személyként növekedjünk az Istenhez és másokhoz fűződő kapcsolatunkban. Azt jelenti, hogy elrejtjük arcunkat és elnémítjük hangunkat. Lenni vagy színlelni. A kapcsolatok és a valóság szimulációja. Ahogy hírfolyamainkat görgetjük, és egyre nehezebb eldönteni, hogy valódi emberekkel lépjünk a kapcsolatba, vagy inkább botokkal és virtuális influencerekkel. Ezeknek az automatizált szereplőknek a nem átlátható beavatkozásai befolyásolják a közéleti vitákat és az emberek döntéseit. Különösen a nagy nyelvi modelleken alapuló chatbotok bizonyulnak meglepően hatékonynak a rejtett befolyásolásban, a személyre szabott interakció folyamatos optimalizálása révén. E nyelvi modellek párbeszédes, alkalmazkodó és mimetikus szerkezete képes utánozni az ember érzelmeket, és így kapcsolatot szimulálni. Ugyanakkor ez az antropomorfizálás, amely akár szórakoztatónak is tűnhet, megtévesztő. Különösen a sebezhetőbb személyek számára, mert túlzottan szeretetteljesre formált chatbotok, azon túl, hogy mindig jelen vannak és rendelkezésre állnak, érzelmi állapotaink rejtett alakítóivá válhatnak, és így behatolhatnak az ember intimszférájába, és elfoglalhatják azt. A kapcsolat iránti szükségletünket kihasználó technológia nem csak az egyének sorsára nézve járat fájdalmas következményekkel, hanem a társadalmak társadalmi, kulturális és politikai szövetét is megbontja, hangsúlyozza Leó pápa üzenete. Ez akkor történik, amikor a más emberekkel való kapcsolatokat a mesterséges intelligenciával kialakított kapcsolatokkal helyettesítjük, amelyeket gondolataink feltérképezésére képeztek ki, és amelyek így egy olyan tükörvilágot építenek körénk, ahol minden a képünkre és hasonlatosságunkra készül. A mesterséges intelligencia modelljei alkotói világnézetét tükrözik, és ezért gondolkodásmódokat kényszeríthetnek ránk azáltal, hogy megismétlik azokat a sztereotípiánkat és előítéleteket, amelyek az általuk felhasznált adatokban jelen vannak. Az algoritmusok tervezésének átláthatatlansága, valamint az adatok nem megfelelő társadalmi reprezentativitása könnyen odavezethet, hogy olyan hálózatok csapdájába esünk, amelyek manipulálják gondolatainkat és fenntartják, sőt, tovább erősítik a társadalmi egyenlőtlenségeket és igazságtalanságokat.
A kockázat nagy, szögezi le Leó pápa. A szimuláció ereje olyan nagy, hogy a mesterséges intelligencia párhuzamos valóságok erőállításával meg is téveszhet bennünket, kisajátítva arcunkat és hangunkat. Egy olyan többdimenziós világban élünk, ahol egyre nehezebb különbséget tenni valóság és fikció között. Ehhez társul a pontatlanság problémája. A statisztikai valószínűséget tudásként feltüntető rendszerek valójában legfeljebb az igazság megközelítéseit kínálják számunkra, amelyek olykor valódi hallucinációk. A források ellenőrzésének hiánya együtt a helyszíni újságírás válságával, amely az események helyszínén végzett folyamatos információgyűjtő és ellenőrző munkát igényel, még inkább kedvez a dezinformációnak, valamint fokozza a bizalmatlanságot, a tanástalanságot és a bizonytalanságot. Egy lehetséges szövetség. Emögött a hatalmas láthatatlan erő mögött, amely mindnyájunk életére hatással van, csupán néhány vállalat áll. Azok, amelynek alapítóit nemrégiben úgy mutatták be, mint az év embere 2025-ben, a mesterséges intelligencia megalkotói. Ez komoly aggodalomra ad okot, amely az algoritmusokon és mesterséges intelligencián alapuló rendszerek feletti ellenőrzés egy szűk kör kezében van, miközben ezek képesek észrevétlenül irányítani az emberi viselkedést, sőt képesek az emberiség és az egyház történelmét is újraírni, gyakran anélkül, hogy ennek valóban tudatában lennénk. Az előttünk álló kihívás nem a digitális innováció megállítása, hanem annak irányítása, ambivalens jellegének tudatosítása. Mindannyian fel kell emelnünk szavunkat az emberi személy védelmében, hogy ezek az eszközök valóban szövetségeseinké válhassanak. Ez a szövetség lehetséges, de három pilléren kell nyugodnia. A felelősségen, az együttműködésen és a nevelésen. Mindenek előtt a felelősségen. Ez attól függően, hogy ki milyen szerepet tölt be, megjelenhet becsületességben, átláthatóságban, bátorságban, jövőbe tekintő gondolkodásban, a tudás megosztásának kötelességében, vagy éppen a hiteles tájékoztatáshoz való jogban. Végső soron senki nem bújhat ki a közösen alakított jövőért viselt felelősség alól. Az online platformok irányítói számára ez annak biztosítását jelenti, hogy az üzleti stratégiákat ne kizárólag a profit maximalizálásának szempontja vezérelje, hanem egy olyan előrelátó szemlélet is, amely tekintettel van a közjóra, ugyanúgy, ahogyan mindegyikük szívén viseli saját gyermekei javát. A mesterséges intelligencia modelljeinek alkotóitól és fejlesztőitől a társadalom átláthatóságot és társadalmi felelősséget vár el a tervezési elveik, illetve az algoritmusaik és fejlesztett modelljeik alapját képező moderációs rendszerek tekintetében, hogy ez elősegítse a felhasználók tájékozott beleegyezését. Ugyanez a felelősség hátul az egyes országok törvényhozóira és a nemzetek feletti szabályozó szervekre, amelyeknek örködniük kell az emberi méltóság tiszteletben tartása felett. Az emberi szabályozás megvédheti az embereket a chatbotokhoz való érzelmi kötődéstől és visszaszoríthatja a hamis, manipulatív vagy félrevezető tartalmak terjedését, megőrizve az információ épségét annak megtévesztő szimulációjával szemben. A média és a kommunikációs vállalatok sem engedhetik meg maguknak, hogy a néhány másodperce több figyelemért folytatott harcban mindenáron győzni akaró algoritmusok felülkerekedjenek az igazság keresésére irányuló szakmai értékeikhez való hűségükön. A közönség bizalmát pontossággal és átláthatósággal lehet elnyerni, nem pedig az elköteleződés mindenáron való hajszolásával. Világosan jelezni kell, ha egy tartalmat mesterséges intelligenciával készítettek vagy módosítottak, és világosan meg kell különböztetni az emberek által létrehozott tartalmaktól. Védelemben kell részesíteni az újságírók és más tartalomkészítők szellemi tulajdonjogát és alkotásai feletti rendelkezési jogát. Az információ közjó. Az építő és valóban értékes közszolgálat nem a homályosságon, hanem a források átláthatóságán, az érintettek bevonásán és a magas szakmai színvonalon alapul, szól a pápa üzenete.
mindannyian az együttműködésre kaptuk meghívást. Egyetlen ágazat sem képes egyedül megbirkózni a digitális innováció és a mesterséges intelligencia irányításának kihívásaival. Ezért védelmi mechanizmusokat kell létrehozni. Minden szereplőnek, a technológiai ipartól a törvényhozókig, a tartalomgyártó vállalkozásoktól a tudományos élet képviselőig, a művészetektől az újságírókig és az oktatókig részt kell vennie egy tudatos és felelős digitális állampolgárság kialakításában és megerősítésében. A nevelés célja éppen ez, hogy fejlessze személyes képességünket a kritikus gondolkodásra, a források hitelességének megítélésére, a hozzánk eljutó információ kiválasztása mögött álló lehetséges érdekek felismerésére, a működésbe lépő pszichés mechanizmusok megértésére, valamint arra, hogy családjaink, közösségeink és egyesületeink gyakorlati kritériumokat tudjanak kidolgozni egy egészségesebb és felelősebb kommunikációs kultúra érdekében. Éppen ezért egyre sürgetőbb, hogy az oktatás minden szintjén bevezessék a médiatudatosságra, az információ kezelésre és a mesterséges intelligencia használatára való nevelést, amelyet egyes civil intézmények már ma is támogatnak. Katolikusként hozzájárulhatunk, és hozzá is kell járulnunk ahhoz, hogy az emberek, különösen a fiatalok, elsajátítsák a kritikus gondolkodás képességét, és nevekedjenek a szellemi szabadságban. Továbbá ezt a tudatos használatra való nevelést szélesebb körű, élethosszig tartó nevelési kezdeményezésekbe kell integrálni, és el kell érni az időseket és a társadalom peremére szorultakat is, akik gyakran kirekesztettnek és tehetetlenek érzik magukat a gyors technológiai változásokkal szemben. A média tudatosságra, az információ kezelésre és a mesterséges intelligencia használatára való nevelés segítsen mindenkinek abban, hogy ellenálljon a rendszerek antropomorfizáló sodrásának, és eszközként kezelje őket, hogy mindig külső források alapján is ellenőrizze a mesterséges intelligencia által nyújtott információkat, amelyek pontatlanok vagy hibásak is lehetnek, és hogy a biztonsági paraméterek és a jogorvoslati lehetőségek ismeretében megvédje magánszféráját és személyes adatait. Fontos, hogy neveljünk és nevelődjünk a mesterséges intelligencia tudatos használatára, és ebben összefüggésben óvjuk saját képünket, fotóinkat és hangfelvételeinket, saját arcunkat, saját hangunkat, hogy azokat ne használják fel káros tartalmak és magatartásformák, például digitális csalások, netes zaklatás, vagy a magán és intim szférá beleegyezés nélkül sértő deepfake-ek létrehozására. Ahogy az ipari forradalom alapműveltséget igényelt ahhoz, hogy az emberek alkalmazkodni tudjanak az új helyzetekhez, úgy a digitális forradalom digitális műveltséget igényel, hogy megértsük, miként alakítják az algoritmusok a valóságról alkotott képünket, hogyan működnek a mesterséges intelligencia előítéletei, milyen mechanizmusok határozzák meg bizonyos tartalmak megjelenését hírfolyamainkban, és milyen gazdasági erőfeltevésekre és modellekre épül a mesterséges intelligencia gazdagsága, illetve ezek hogyan változhatnak. Végül, szükségünk van arra, hogy az arc és a hang ismét a személyét fejezze ki. Szükségünk van arra, hogy őrizzük a kommunikáció ajándékát, mint az ember legmélyebb igazságát, amelyhez minden technológia innovációt is igazítanunk kell. Ezeket a gondolatokat megosztva köszönetet mondok mindazoknak, akik az itt megfogalmazott célok elérése érdekében munkálkodnak, és szívből adom áldásomat mindazokra, akik a kommunikáció eszközeivel szolgálják a közjót. Kelt a Vatikánban, január 24-én, Szarizi Szent Ferenc emléknapján, 14. Leó pápa. Leó pápának a társadalmi kommunikáció 60. világnapjára írt üzenetét olvastuk fel. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudét

0: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
1: A napverse.

0: Mécs László, májusi legenda. Zöldvetések ringó tengerében, gyalogösvény ment, oly keskeny épen, mintha Mózes vágta volna széjjel, világhírű varázsvesszejével. Léha tücskök dáridója zengett, s csiklandozta a mosolygó csendet. Bár szívemben régi tüske égett, megáldottam a nagy mindenséget. Az utacskán lábam hegykén ment át, orrom mesét szimatolt, legendát. S íme jött is szembe az ösvényen egy szakállas koldus lassan, vénen. Úgy mutatta félkarját a csonkát, pőrém, mint pénz kölykező vagyonkát. Másik karja felém nyúlva pénzt kért. Belenyúltam a zsebembe pénzért. Számolgattam, apró pénzt kerestem, bosszankodva és fukarkaresten. S még pirulva pénzböngészve álltam, hirtelen lódbőrös lett a hátam. Különleges túlvilági csend lett, harangvirág hallhatóan csengett. S bár lehuntam mindkét szempillámat, mintha Jézus nézett volna rám ott. Borzongások leptek el, mint hangyák, s meghallottam Jézus titkos hangját. Mit számolgatsz olyan kínos bölcsen? Mikor kértél, hogy szíved megtöltsem boldogsággal, s balzsam kellett kegyszer. Anyád csókját számoltam csak egyszer. Megszámoltam álmaid vetését, gyermekek, fák, fecskék nevetését, holdas esték néma titkú báját, lepkék, rétek, targa karneváját. Megszámoltam a sok szívet, ember, mely feléd nyílt, mint tulipán tenger. Számoltam az égből rátszalasztott napsugarat, jóságot, malasztot. Megszámoltam csöppenként a vérem, mely kifolyt, hogy élhess hófehéren, s boldogsággal szívedet megtöltse. Te meg számolsz, mint garaskák bölcse. E szavakra pillám felnyitottam, de nem láttam, csak a koldust ottan. Pénzt várt. Én meg zavaromban nyomban pénztárcámat a markába nyomtam. Ő rám nézett félve, megindultam, s azt gondolva, hogy megbolondultam. Futni kezdett. Nagy jó kedvem támadt. Zöld kalászok csókolták ruhámat. Tust vonózott a föld minden tücskes, a szívemből önmagától kihullott egy régi rozsdás tüske.
1: Mécs László májusi legenda című versét Balog András mondta el.

0: A nap imája.
1: Legyen áldott Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atya, aki eltöltött téged a názáreti szűzet minden szellemi áldással Krisztusban. Isten akaratából fogantattál szeplőtelenül, előre kiválasztottak, hogy te légy az anyja, üdvözültél benne és általa sokkal inkább, mint bármely más emberi lény. Megkíméltetvén az eredeti bűn örökségétől, te megfogantál és a világra jöttél a szentséges kegyelem állapotában. Kegyelemmel teljes. Te, aki első vagy a megváltottak között, segíts rajtunk. Segíts nekünk, hogy megint megtaláljuk szerepünket a megváltás misztériumában. Segíts nekünk, hogy mélyebben megértsük az isteni dimenziót, s ugyanakkor ennek a misztériumnak az emberi dimenzióját is. Segíts, hogy tökéletesebben aknázzuk ki kiapadhatatlan forrásait. Segíts nekünk, akiket megváltott Krisztus drága vére.

0: dél van. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mennek királyné asszonya, örülj szép szűz, alleluja, mert itt méhedben hordozni méltó voltál, alleluja. Amint megmondotta vala, föltámadott, alleluja. Imád Istent, hogy lemossa bűneinket, alleluja. Örülj és örvendez szűz Mária, alleluja.
1: Mert valóban feltámadott az Úr, alleluja.
0: Könyörögjünk, Istenünk, aki fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak föltámadása által a világot megörvendeztetted, add kérünk, hogy az ő szent anyja Szűz Mária által az örök élet örömeit elnyerhessük Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, egyházi hírek következnek. Plébániai munkatársak egyházmegyei találkozóját tartották az Egri Bazilikában szombaton. Az egésznapos program során előadásokat, tanúságtételeket hallgatott és szentmisén vett részt az egyházmegye minden szegletéből érkezett több mint 800 résztvevő. A találkozón a Székesegyház 189 évvel ezelőtti felszenteléséről is megemlékeztek. A megjelenteket Csizmadé István plébános köszöntötte, aki röviden bemutatta a Főszékesegyház felújításának legfontosabb mozzanatait. Az előadások során Buda Péter egyháztörténész, a Szent István Rádió és Televízió Alapítványának elnöke nyitotta, aki Templomok, egyháziak Eszterházi püspök korában címmel Eszterházi püspök tevékenységének legfontosabb eredményeit tárta a hallgatóság elé. Az ember számára nagyon fontos a múlt ismerete is, hiszen ebből értjük meg a saját helyünket, helyzetünket, és a múlt ismerete által tudunk erőt meríteni a jövőhöz, kezdte előadását. Beszélt arról, Eszterházi Károly püspöknek nagyon sok gonddal kellett megküzdenie a maga korában, az egyházmegye déli részén a törökök pusztítása, keleten pedig a reformáció előretörése rendítette meg az egyházmegyét, ám ő mégis megmutatta, hogy ha az ember oda teszi magát ahhoz, amivel az egyház megbízza, akkor az Isten áldása kísérni fogja. Példaként említette, hogy Eszterházi a saját jövedelmének egy részét is új plébániák alapítására és a szegény plébániák támogatására fordította. Rámutatott, az egyház önmagában nehezen tudja fenntartani magát, szükség van külső segítségre, kegyúrak támogatására, akik maguk is hívők voltak és fontosnak érezték az egyházak megmaradását. Bár fogy a hívek száma és bizonytalanok a jövőjük miatt, de bízzunk a jó Istenben, bízzunk az emberek jó akaratában és az egyház bennünk és általunk élni fog tovább, zárta szavait az előadó. Vizi János, az Egri Jelseki Papnevelő Intézet rektora, az egyházmegye ifjúsági referense, a papnevelés jelenéről és jövőjéről szólva elmondta, 1404-ben kezdődött el a papnevelés Telekes István püspöksége alatt. Beszélt a különböző programokról, lelki gyakorlatokról, nyílt napokról és az iskolamisszióról is, amelyek azt a célt szolgálják, hogy a hivatásválasztás előtt álló fiatalok megismerhessék a szemináriumot és a papnövendékek életét. A papnövendégek felkészülését segíti a teológiai és spirituális képzés, tanórákon kívüli foglalkozások, különböző munkacsoportok, ahol az alapvető emberi értékeket erősítik meg bennük, a rendet, fegyelmet, pontosságot. Jelenleg 9 papnövendég tanul a szemináriumban, felhívta a figyelmet a hivatásokért való imádkozásra, és arra kérte a jelenlévőket, hogy ne csak új hivatásokért, hanem a meglévőkért is kérjék a Jóisten segítségét, valamint mindenkit arra biztatott, bátran vigyenek csoportokat és tekintsék meg a szemináriumot. Mihály Bartosz Musinski, a Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium rektora az egyházi dinamikáról beszélt. Az egyházmegye befogadta a missziós szemináriumot, és ezáltal új lendülettel fordulhat az emberekhez az evangélium hirdetésével. A szemináriumban tanuló több nemzetiségből érkezett fiatalok valóban missziós lelkülettel vannak jelen az egyházmegyében. Elhagyták hazájukat, sokszor több ezer kilométerre kerülnek a családjuktól, vállalva azt a küldetést, amelyre Isten hívta őket. Ebből a szemináriumból már 16 fiatalt szentelt az egriesek. Kósede lajosvárosi plébános az egyházközség missziós tevékenységéről, a plébániai munkatársak szerepéről szólt. Közös gondolkodásra hívta a jelenlévőket arra vonatkozóan, hogy mit jelent plébániai munkatársnak lenni. Célként fogalmazta meg számukra, hogy Isten munkatársaként azon kell dolgozzanak, egyházunk és a világ is igazságosabbá és testvériesebbé váljon. Elszántság, szolgálatkészség, tetrekészség, valamint küldetéstudat szükséges ahhoz, hogy a feladatokat elvégezzék. Krisztusnak küldetése van az emberekhez, ezért az egyháznak és az egyház munkatársainak is küldetése van, küldöttként lépnek fel, hogy az egyház építését szolgálják. Nem saját programjukat, hanem Krisztus küldetését valósítják meg, hívta fel a figyelmet a plébános. A szentmisét bemutató Ternyák Csaba egriesek prédikációjában örömét fejezte ki, hogy ilyen sokan vannak, akik segítik a plébánosokat és káplánokat a mindennapokban. Mint mondtam, a találkozó célja, hogy mindannyian megerősödjenek szolgálatukban és identitásukban. Ehhez nem csak templomainknak és egyéni életünknek, hanem plébániai közösségeinknek is szükségük van a megújulásra. Élő kövek, lelki ház lehetne a mottója a találkozónak. Mi vagyunk az élő kövek, akik Jézusra építve leszünk lelki házzá, plébániáink csak akkor válnak eleven közösségekké, ha tagjai élő kövekként épülnek egymásra, kölcsönös figyelmességgel, szeretettel, áldozatvállalással, képesek új kezdeményezések befogadására, képesek önkontrollra, indulataik megfékezésére, és szeretettel fogadják az ügyek intézése miatt az irodába betérőket, törekednek arra, hogy mások lelkébe békét, bizalmat tápláljanak. A főpásztor felhívta a figyelmet arra, hogy a misszió szolgálatban nem csak a lelkipásztoroknak, hanem a munkatársaknak is kiemelt szerepük van. Kérte a jelenlévőket, tegyék önzetlenül szolgálatukat, a felelősség megosztásában segítsék papjaikat, az egyházközösségén kívülállókat türelemmel és nyitottsággal fogadják, hiszen a papok mellett a híveken is múlik, hogy veszik-e a bátorságot, hogy ne csak krízishelyzetekben vegyék igénybe az egyház szolgálatát, hanem a mindennapokban is otthon érezzék magukat a templomban és a plébánián. Mutassuk meg, hogy mennyire hatékony a védőernyő, éledjen fel a vágy bennük, hogy részt vegyenek a közösség életében, buzdította a híveket az érsek. Prédikációja végén a szűzanya közbenjárását kérte az egyházmegye és az egyházközségek munkatársaira, hogy a rájuk bízott küldetésnek hűségesen meg tudjanak felelni. A délután folyamán egyházi szolgálatot végző munkatársak tettek tanúságot, beszéltek arról az indítatásról és örömről, amit a szolgálatuk végzése során megtapasztalnak. A Loretói Litánia elimádkozását követően Tányák érsek áldásával indultak útnak a találkozóról az egyházközségi munkatársak, a lelki feltöltődés megerősítés mellett ajándékul kapva Michael Hesseman 14. Leó pápa a Hídépítő című életrajzi könyvét. Az Egri Hittudományi Főiskolán a 2026-27-es tanévben katekéta lelkipásztori munkatárs alapszakon 3 éves és hittanári szakon 4+1 éves képzésben levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre a főiskola saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára 2 fél éves hitoktatói szakirányú továbbképzés is. Bővebb információ a főiskola honlapján olvasható, a cím www.eghf.hu. Kántor alapszakot indít az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nappali és levelező tagozaton szeptembertől az Egri Hittudományi Főiskolával közös képzésben. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyházzenéért felelős szolgálatra, az egyházzene elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában képesek a különböző életkorú gyülekezeti csoportokkal való foglalkozásra. A képzés 6 fél éves, nappali és levelező tagozaton került meghirdetésre. Jelentkezni lehet az egyetem felvi.uni-eszterházy.hu internetes címéről letölthető jelentkezési lapon, és ezt az Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani, a határidő május 31-e. Az élet szent, Szent Gianna Beretta Molla, vagyis Szent Janka, feleség, édesanya, orvos. Az édesanyák, az orvosok és a meg nem született magzatok védőszentjének életét bemutató kiállítás érkezett az Egri Bazilikába, mely augusztus 30-áig látogatható. A kiállításhoz programok is kötődnek, amelyek közül egy még hátra van. Május 14-én 18 óra 30 perckor felolvasva este várják a híveket Szent Gianna Beretta Molla és Pietro Molla Szerelmes Levelek című könyvéből. Közreműködik Simorjai Emese színművész. A helyszín a Szent Orsolya Bencés Iskola Központ kollégiuma lesz. A könyv megvásárolható a Bazilika látogatóközpontban. Idén is megrendezik a kerékpáros és motoros zarándoklatot, mégpedig 20. alkalommal az Ecsét település szélén festőjén szép környezetben található Szent Kút völgye Boldogasszony kápolnánál az előttünk álló hétvégén. Lehetőség lesz a 2 nap során sátorozni és lelkileg feltöltődni. A 20. motoros búcsú programjai idén is változatosak, érdekesek, előadások, találkozók, bemutatók színesítik a 2 napos eseményt. A kulturális és közösségformáló alkalmak mellett lelkiségi programokkal is készülnek a szervezők. Pénteken a megnyitót követően litániát tartanak, majd gyertyás körmenetet, szombaton pedig délután 2 órakor ünnepi szentmise keretében megáldják a motorokat és motorosokat. A 20. alkalom keretében szentmisét mutat be és a motorokat megáldja főtisztelendő Novák József felvidéki plébános. A szentmis előtt a Szkíta Motoros Egyesület kérésére felszentelik a Drapán János motorkerékpár versenyző emlékére készült kopjafát, amely Kékestetőről került új helyére. A Szentmise után az Ecsédi Motoros Egyesület jóvoltából és a Motomot felajánlásában látják vendégül az odaérkező motorosokat, érdeklődőket. A napot a településen történő motoros felvonulással zárják. Pünkösdi dicsőítő alkalom lesz Egerben, a Ciszterci templomban május 23-án szombaton 15 órától. A program Szentmise, Szentlélek hívás, dicsőítő szentségimádás közbenjárással. Mindenkit szeretettel vár az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Május 30-án lesz a Bélapátfalvi apátsági templom megáldása. A 13. században épült templom műemlékére konstrukciós munkálatai befejeződtek. A beruházás során az épület külső és belső felújítása mellett megújult környezettel és a zarándokok, turisták fogadására szolgáló két új épülettel várják a látogatókat. A templom felújítás utáni ünnepélyes megáldása tehát május 30-án szombaton lesz, a 10:30-kor kezdődő szentmise keretében. A szentmisét Ternyák Csaba érsek mutatja be az egyházmegye papságának híveinek és a meghívott vendégek részvételével. Július 16-a és 19-e között rendezik meg idén az Egerszalók ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot. A motto a naphimnuszból: dicsérjétek az Urat és áldjátok. Az online regisztráció már lehetséges, az első 800 szalókos pólót kap ajándékba. Emellett már az önkéntesek is regisztrálhatnak az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat lebonyolításának segítésére. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
0: Reklám.
2: Hittanári képzések. Az Egri Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2 fél éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
3: XVIII. tavasz köszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
4: Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet.
5: Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
6: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
5: Nem csak katolikusoknak.
6: Keresztényélet.hu.
3: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
7: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
3: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához.
8: A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
9: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A mai nap evangéliuma magyar nyelven következik.
2: Evangélium Szent János könyvéből. Jézus az utolsó vacsorán így szólt apostolaihoz: ha eljön a vigasztaló, akit az atyától küldök, az igazság lelke, aki az atyától származik, ő majd tanúságot tesz rólam. Tegyetek ti is tanúságot rólam, hiszen kezdettől fogva velem vagytok. Azért mondtam ezt nektek, hogy meg ne botránkozzatok. Ki fognak zárni benneteket a zsinagógákból? Sőt, eljön az óra, amikor mindaz, aki megöltiteket, azt hiszi, hogy szolgálatot tesz Istennek. Így tesznek majd veletek, mert nem ismerik sem az atyát, sem engem. Ezeket azért mondtam el nektek, hogy amikor eljön az óra, eszetekbe jusson, hogy előre megmondtam nektek. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Ha eljön a vigasztaló, aki az atyától származik, ő majd tanúságot tesz rólam. Pünkösd ünnepéhez közeledve a Szent Mise olvasmányai a Szent Lélekre irányítják figyelmünket. Ő az, akinek erejével az Atya feltámasztotta és megdicsőítette Jézus testét, s aki együttműködik a megdicsőült Krisztussal az Atya dicsőségére az első keresztény hithirdetők munkálkodása és a mi ige hirdetésünk mélyén is. A Szent Lélek tanúságtétele, amiről Jézus a mai evangéliumban beszél, a feltámasztás és a megdicsőítés műve volt, amely általa kinyilatkoztatta a világnak, hogy Jézus az Atya egyszülöttje, Isten hatalmas fia. Most azonban az apostoloknak kell tanúságot tenniük, ugyancsak a Szent Lélek erejében. A Szent Lélek vezeti őket, sugalva, hová menjenek és hová ne menjenek. A minap olvastuk. A Szent Lélek megtiltotta, hogy Ázsia tartományaiban prédikáljanak. Ő ad isteni erőt emberi szavaiknak, az Úr Krisztus pedig megnyitja a hallgatóság szívét, hogy befogadják tanúságtételüket, mint Lídia, a tiatírai bíborárus asszony. Jézus és a Szentlélek csodálatos együttműködését látjuk itt, hol a Szentlélek nyit ajtót Jézusnak, hol pedig fordítva. Ahogy a szentáldozásban is a Szentlélekkel fogadjuk a megdicsőült Krisztust, ugyanakkor Jézus eukarisztikus jelenléte a Szent Lelket árasztja szívünkbe. Ők ketten együtt alakítanak bennünket az Atyaisten gyermekeivé. A mai Szentlecke egy további tanítást is hordoz. Egyetlen asszony nagy lelkűsége elég egész Európa missziójának megindításához. A női lélek egyházalapító szerepére vett fényt az apostolok cselekedeteinek mai részlete, arra a készséges lelkületre, amellyel Szűz Mária befogadta az örök igét, arra a gondos, szolgáló szeretetre, amellyel Márta vendégül látta a mestert, s arra az odaadó figyelemre is, amellyel Márta nővére, Mária hallgatta Jézus tanítását. Íme a nők szerepe az egyházban. Nem azzal nyernék el méltóságukat, ha ők is viselhetnének papi hivatalt, hanem ha sajátos női karizmájukat kibontakoztatnák. Ha sokszínű és nélkülözhetetlen tevékenységükkel kiegészítenék a hithirdető és egyházszervező férfiak munkáját. Ha úgy működnének együtt velük, amilyen egységben, mégis csodálatos munkamegosztásban Krisztus és a Szentlélek tevékenykedik.
1: Most a mai nap evangéliumát hallgathatják meg szlovák nyelven.
4: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána. Ježiš pozdvihol oči k nebu a hovoril: Svätý Otče, neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno ako ty. Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet uveril, že si ma ty poslal. A slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno, ja v nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa. Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred stvorením sveta. Spravodlivý Otče, svet ťa nepozná, ale ja ťa poznám. I oni spoznali, že si ma ty poslal. Ohlásil som im tvoje meno a ešte ohlásim, aby láska, ktorou ma miluješ, bola v nich a aby som v nich bol ja. Počuli sme slovo Pánovo.
1: A mai nap evangéliumát roma nyelven hallgathatják meg a következő percekben.
5: Te hablataro ajutori, kaskatharo dad bisavo le čači maskoduho, savokatharo dad lelpes, voj maj dihitori skočači pešola. Anda kodipendem tu menge kadal, ke te aveltaro časo ande tumári kódi, te avel, ke angle avri pendem tu menge. Maj anglal naborbisárdem peleste, ke tumanca somász.
1: A nap evangéliuma következik német nyelven.
6: Evangélium nach Johannes. Wenn aber der Beistand kommt, den ich euch vom Vater aus senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, dann wird er Zeugnis für mich ablegen. Und auch ihr sollt Zeugnis ablegen, weil ihr von Anfang an bei mir seid. Das habe ich euch gesagt, damit ihr keinen Anstoß nehmt. Sie werden euch aus der Synagoge ausstoßen. Ja, es kommt die Stunde, in der jeder, der euch tötet, meint, Gott einen heiligen Dienst zu leisten. Das werden sie tun, weil sie weder den Vater noch mich erkannt haben. Ich habe es euch gesagt, damit ihr, wenn deren Stunde kommt, euch an meine Worte erinnert. Das habe ich euch nicht gleich zu Anfang gesagt, denn ich war ja bei euch. Wort des lebendigen Gottes.
7: Szentek, szent életű emberek.
8: Boldog Salkaházi Sára, szőz és vértanú. Nagy örömmel ünnepeltük Salkaházi Sára szociális test

számára is. Salkaházi Sára 1899. május 11-én született Kassán. 1929-ben Budapesten belépett a Szociális Testvérek Társaságába, ahol fogadalmakkal teljesen Istennek szentelte életét. Örök fogadalmi jelmondata: Alleluja, ecce ego mitte me. Magyarul: Alleluja, itt vagyok, engem küldj. Krisztus iránti szenvedélyes szeretete fejeződött ki nagylelkű apostoli buzgóságában. Sok irányú szociális, mozgalmi és írói tevékenységet folytatott. Részt vett az üldözöttek mentésében a II. Világháború idején. 1943-ban tudatosan felajánlotta életét a társaságért, különösen a gyengékért, betegekért, azon esetre, ha egyházüldözés, a társaság és a testvérek üldözése következne be. Részlet naplójából. Ó fölséges Szent Háromság, legkegyelmesebb Atyám, aki engem végtelen szeretetedből megteremtettél, s jóságos irgalmadból gyermekeddé fogadtál, ó édes Jézus Krisztusom, aki szent véreddel engem megváltottál, s végtelen jóságodból jegyesednek választottál, ó drága Szentlélek, aki kegyelmek bőségét zuhogtatod rám, s aki nekem méltatlannak a hivatás kegyelmét és a társaságot ajándékozta, ó legteljesebb Szent Háromság, én ma a társaság és a testvérek iránti hálából és szeretetből felajánlom magam, mint a társaság áldozatát. 1944. december 27-én elhurcolták, és menekítettjeivel együtt a Dunába lőtték. Sára testvér naplójából idézek. Életünk tele van zajjal, lármával, kapkodással, sietéssel, idegességgel, gonddal, bánattal. Annyi mindenre van szükségünk, s amire szükségünk van, azt olyan nehezen tudjuk megszerezni. Annyi mindent szereznénk, és sok-sok vágyunk teljesülhetetlenül hull a semmibe. Olyan sok minden sarkal előre, és olyan sok akadály kerül utunkba. Rohanunk és kifáradunk. Kifáradunk, és nem tudunk pihenni. Duc in altum, evez a mélyre, a mély vizek fölé. Ott nyugalom, béke, csend, áldott csend, szent csend fogad. Menj a templomba a tabernákulum elé. Ott Krisztus vár az ő békéjével, az ő csendjével, az ő édes szent szívével. Előtte nem kell sírnod, könnyek nélkül is megvigasztal. Nem kell erőért könyörögnöd, kérés nélkül is meghallgat. Csupán csak meg kell jelenned előtte. Tédre kell omlanod, s bele kell felejtkezni egy kicsit a csendbe, hogy ő megszólaljon. Ugyancsak Sára testvér naplójából egy másik részlet. Jézus lábaihoz ülni és hallgatni, mit mond? Itt ülök a kápolnában, a tabernákulum ajtaja nyitva, és benne van Jézus. Nézek Jézusra, az édes, drága Jézusra. Mit mond Jézus? Ezt mondja: add nekem szívedet, légy egészen az enyém, szeress nagyon engem, akard egész szívvel, amit én akarok, még ha nem érted, akkor is. Légy békés, légy gyermek, és egyben légy erős ember. Szívben szemben gyermek, akaratban ember. Szeresd nagyon az embereket, mindenkiért meghaltam, a júdásokért is. Boldog Salkaházi Sára emléknapján a Szent Misében így imádkozunk. Mindenható örökisten, te boldog Sára szűz és vértanú, neked szentelt életét mártíromsággal koronáztad meg. Kérünk, engedd, hogy hirdethessük a szegényeknek az üdvösséget, a raboknak a szabadulást, a szomorúaknak az örömet. Krisztus a mi Urunk által. Áldozás utáni könyörgésünk pedig így hangzik: a mai ünnepet örömmel megülve részesültünk mennyi

0: mennyei ajándékodban, Istenünk. Add meg, kérünk, hogy mi, akik ezzel az áldozati lakomával fiad halálát hirdetjük, a szent vértanúkkal együtt fiad dicsőséges föltámadásának is részesei lehessünk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Boldog salkaházi Sára vértanú, könyörögj érettünk, könyörögj az egész magyar népért.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

Kedves hallgatóink, ma május 11-én Ferenc napja van. Szeretettel köszöntjük az ünnepelteket névnapjuk alkalmából, és sok boldogságot kívánunk nekik innen a Szent István Rádióból. Nézzük a névnap eredetét. Francia, latin eredetű név, az olasz Francesco név latinosított Franciscus formájából származik, Assisi Szent Ferenc gyermekkori beceneve volt, melyet azért kapott, mert édesanyja francia származású volt, jelentése francia. Isten éltesse tehet a névnaposokat, és persze azokat is, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy más évforduló miatt fontos nekik a mai dátum, a következő szám szóljon nekik.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig következzenek a napjeles eseményei a Szent István Rádió kalendáriumából. Május 11-e az év 131. napja a Gergely naptár szerint, az évből még 234 nap van hátra. Boldog Salkaházi Sára emléknapja, ezen túl Miskolc ünnepnapja, 1909-ben ezen a napon adományozott a városnak koronás címert első Ferenc József. Hazánkban 2015 óta a mai nap a közlekedési kultúra napja. Nézzük, kik születtek ezen a napon a történelem folyamán. 1760-ban született Palóci Horváth Ádám, magyar költő, író. 1823-ban született Kovács Ferenc, politikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, Hódmezővásárhely korabeli közéletének jeles alakja. 1881-ben született Kármán Tódor gépészmérnök, az aerodinamika és űrkutatás kiemelkedő alakja. 1899. május 11-én született Boldog Salkaházi Sára, a Szociális Testvérek Társasága apáca nővére, közel 100 magyarországi zsidó megmentője, a nyilas rémuralom idején vértanú. 1904-ben ezen a napon született Salvador Dali, katalán-spanyol szürrealista festőművész. 1934-ben született Fonyó József, Jászai Mari díjas színész. 1956-ban látta meg a napvilágot Lőcsei Jenő, Liszt Ferenc díjas magyar táncos, koreográfus, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Most nézzük, kik hunytak el ezen a napon a történelem folyamán. 912-ben halt meg 6. León, bizánci császár, a Makedón dinasztia második tagja, első Baszileiosz fia, a honfoglalás előtti évek egyik kulcs szereplője. 1610-ben hunyt el Matteo Ricci, olasz jezsuita szerzetes, matematikus, Kína utazó. 1934-ben halt meg Somogyi Szilveszter, várospolitikus, Szeged szabadkirályi város polgármestere. 1981-ben hunyt el Bob Marley, jamaikai énekes, gitáros, dalszerző. Most nézzünk még néhány eseményt, amik a mai naphoz köthetők. 330-ban első nagy Konstantin megalapította a Konstantinápoly városát. 1875-ben ezen a napon 6 évnyi várfogság után amnestiát kapott Teleki Blanka grófnő, reformpedagógus, a magyar nemzeti szellemű nőnevelés úttörője, a női egyenjogúság harcosa. 1931-ben ezen a napon a bécsi Kreditanstalt bejelentette a csődöt, az európai pénzügyi válság kezdete volt. 1945-ben ezen a napon a magyar aranyvonatot Salzburgban lefoglalta az amerikai hadsereg. 1949-ben ezen a napon ismét Tájföld lett Siam hivatalos neve. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is! I feel like

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Reggel elkezdődött a leendő Tisza kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Magyar Péter már beiktatott miniszterelnök vezetésével az új kormány is felel. Holnap 16 órától az új országgyűlés plenáris ülést tart, ahol esküt tesznek a tárcavezetők. Utána beindul a törvénygyár, írja az Index. A kétharmados Tisza többségű parlamentnek rengeteg jogszabályt kell módosítania, hiszen szerdán jogilag véget ér a 2020 óta tartó, először járványügyi, majd háborús veszélyhelyzet. Pótköltségvetés fog benyújtani az új kormány, erről beszélt Kármán András lendő pénzügyminiszter. Erre azért van szükség, mert a költségvetési hiány április végén elérte az éves cél 91%-át. Az idei évre tervezett hiány 4220 milliárd forint, ez április végéig 3850 milliárd forinttal már majdnem teljesült. A magyar gazdaság beindításának kulcsa a befektetői és társadalmi bizalom helyreállítása, jelentette ki Kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszterjelölt kormányzati célként a startup környezet erősítését jelölte meg. Négy elemet sorolt még fel, kiszámítható szabályozást, tisztességes versenyt, a korrupcióval szembeni zéró toleranciát és átlátható támogatási rendszert. Magyarország nem válik le az orosz energiáról, hanem diverzifikálja beszerzési forrásait, és megmarad a rezsicsökkentés a lakosságnak. 5 évre visszamenőleg vizsgálni fogják a Bethlen Gábor alap működését, jelentette ki Tar Zoltán, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszteri poszt várományosa. A Tisza kormány első intézkedései között szerepel a zöldségek és gyümölcsök forgalmi adójának 27-ről 5%-ra csökkentése, ezt mondta az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszterjelölt. Bóna Szabolcs szerint az öröklés támogatás helyett az új szereplők belépését kellene segíteni az agráriumban. Karikó Katalin Nobel-díjas tudós elfogadta a felkérést az egészségügyi tanácsadó testületbe, jelentette be Hegedűs Zsolt. A tárca várományosa azt mondta, az egészségügy a nemzet jövőjének legfontosabb alapja, nem költségvetési tehernek és kommunikációs felületnek tekinti. Feloszlatják a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központot, helyette pedig felállítanak egy önálló gyógyszerészeti intézetet. Olyan intézményi környezet kialakítására tett ígéretet a belügyminiszter jelölt, amelyben a szakemberek politikai nyomás nélkül törvényesen, professzionálisan és kiszámítható keretek között dolgozhatnak. Pósai Gábor szerint a tárca jelentős átalakítására van szükség. A magyar külpolitika első feladata a bizalom helyreállítása, visszaépítik Magyarország tekintélyét az Európai Unióban és a NATO-ban, ezt mondta Orbán Anita. A külügyminiszter jelölt kiemelte, jelenleg Magyarország egyik legsürgetőbb nemzeti ügye az uniós pénzek hazahozatala. A Tisza kormány a béke kormánya, jelentette ki Ruszin Szendi Romulus. Nem küldünk katonát az ukrán-orosz háborúba, sem fegyvert, és nem állítjuk vissza a hadkötelezettséget, sorolta a honvédelmi miniszteri poszt jelöltje. Az uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő elutasította Vlagyimir Putyin orosz elnök felvetését, miszerint Gerhard Schröder egykori német kancellár legyen az ukrajnai háború lezárása ügyében az európai közvetítő. Ha megadjuk Oroszországnak a jogot, hogy a nevünkben tárgyalót nevezzen ki, az nem lenne túl bölcs dolog, indokolt Kaja Kallas. Donald Trump amerikai elnök szerda és péntek között látogatást tesz Kínában Xi Jinping elnök meghívására. Elemzők szerint a tárgyalások középpontjában várhatóan az amerikai-kínai kereskedelmi konfliktus áll majd. A két vezető fél év elteltével találkozik újra. Elküldte válaszát Irán a legutóbbi amerikai tűzszüneti javaslatra a pakisztáni közvetítőknek. A teheráni állami televízió jelentése szerint Irán véget akar vetni a háborúnak minden fronton, és helyre akarja állítani a hajózás biztonságát. Mostanra viszont kiderült, Donald Trump amerikai elnök visszautasította Irán válaszát az amerikai megállapodási javaslatra. Jelenleg is zajlanak az egyeztetések Iránnal, és a diplomáciai munka folyamatos, még akkor is, ha a kívántnál lassabban halad, hangoztatta Mike Waltz, az Egyesült Államok ENSZ nagykövete még tegnap. Hozzátette, Pakisztán államfője azt kérte, az amerikai elnök adjon még egy esélyt a tárgyalásoknak, mielőtt folytatna az Irán elleni bombatámadásokat. Kína új teherűrhajót indított a Tiankung űrállomás ellátására, közölte a kínai űrprogram hivatala. Felvisznek egy futópadot is az űrhajósok edzéséhez. Végül az időjárásról. Erőteljessé vált a gomoly felhőképződés, egyre több felé alakulnak ki záporok, délután kora este zivatarok, akár hevesebb viharok is lehetnek jégesővel, károkozó széllel, a szél amúgy is sokfelé megerősödött. A csúcsomérséklet délután 22-24 fok körül alakul. Óvatosnak kell lenni a várható viharok miatt. Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallják.
1: Kedves hallgatóim, szeretettel köszöntöm Önöket húsvét 6. hetében. Az elmúlt vasárnap introitusa, Vocem Jucunditatem, újra a húsvéti örömújongás zengi, Isten nagy tetteinek hirdetésére hív minket. Antifonája, Ézsaiás könyvének 48. részéből a 20. vers. Örvendező szózattal hirdessétek és hallassátok, halleluja, hirdessétek a föld határáig, megszabadította az Úr az ő népét, halleluja, halleluja. A verzus a 66. per 65. Zsoltár első-második verse. Újjongja az Istennek egész világ, mondjatok nevének éneket, dicsőségét dicsérve zengétek. Majd a doxológia következik, dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben, vala, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámen. És az antifona visszatérése, örvendező szózattal hirdessétek és hallassátok, alleluja, hirdessétek a föld határáig, megszabadította az Úr az ő népét, alleluja, alleluja.

Múlt heti adásunkban középkori eredetű gyülekezeti énekekkel foglalkoztunk, és hallhattuk a népi hagyományban fennmaradt változataikat. Most Johann Sebastian Bach korálfeldolgozásaiból mutatok néhányat. Az Orgel Büchlein című kötetben 6 húsvéti éneket dolgozott fel a lipcsei mester. Ebből egyet, a Christist Erstandent, egy korábbi adásban már hallhatták hallgatóink. A Jézus Krisztus Unser Heiland kezdetű ének magyar változata az evangélikus énekeskönyv 214. tétele. A református énekeskönyv ennek egy sajátos magyar változatát közli.

Refrénként minden verszak végén énekeljük Kyrie eleison, Uram irgalmas. A középkori német nyelvű énekek végén nem volt ritka, hogy oda énekelték ezt a refrént. Sokszor nem ejtették ki az összes szótagot, hanem csak annyit énekeltek, hogy Kyrie eleis. Innen kapta ez az énekcsoport a nevét, hogy Leisz énekek. Ez az ének is ebbe a csoportba tartozik. Bach feldolgozásában a szoprán szólamban hangzik a dallam.

Dietrich Buxtehude, akitől Bach sokat tanult, szintén a felső szólamba helyezte a Luther ének dallamát, de a többi szólam egészen más figurációval írja azt körül.

az Erstanden ist der Heilige Christ feldolgozásában, a hármas lüktetésben halljuk az újongást, a felfelé száguldó dallammenetek a feltámadást szemléltetik. Szövege így hangzik. Feltámadt a Szent Krisztus, alleluja, alleluja, aki a világnak vigasztalója, alleluja, alleluja.

Igazán robbanékony és népszerű húsvéti énekünk a Felvirrat áldott szép napunk kezdetű, amelyet a reformátusok énekeskönyvében a 356. szám alatt, az evangélikusoknál a 217. szám alatt találunk meg. Felvirrat

Bach feldolgozásában a korál dallama, a szopránban és a basszusban együttem eltéréssel azonos formában, tehát kánon szerkesztésben hangzik el. A középső szólamok pedig az öröm ritmusában száguldanak, ahogyan Albert Schweitzer nevezte.

Ismét a szopránban énekel a Haj triumfíret Gottes-Zón dallama, újból hármas lüktetésben és gyors mozgású nyolcad menetekkel körülírva. Szövege: ma diadalmaskodott Isten fia, aki a halálból már feltámadt, alleluja, alleluja. Nagy pompával és dicsőséggel neki adjunk hálát mindörökké, alleluja, alleluja.

Végül Luther leghíresebb húsvéti éneke következzék, amelynek feldolgozása az első az Orgelbüchleinban. Christ lagin tod es banden. Az evangélikus énekeskönyv 215. énekéről van szó. Szövege: Krisztusunk feláldoztatott váltságára bűneinknek, de harmadnap feltámadott, megszerezte életünket, ezért szívből vígadjunk, Istenünknek hálát adjunk. Zengedezzük, halleluja, halleluja. Orgonás feldolgozásában a szopránban mutatkozik be ez a nemes dallam.

Bach negyedik kantátája változtatás nélkül használja fel Luther szövegét, korál kantátáról van szó. Nyitó hangszeres tételében, a szinfoniában, a dallam elemeiből alakítja ki a tematikus anyagot. Az első verset feldolgozó kórustételben énekes és hangszeres csoport áll szemben egymással, a komponista utasítása szerint a kórus szólamait részfúvós hangszerekkel lehet erősíteni. Az ének dallama a szopránban szólal meg, felvételünkön egy cink nevezetű hangszer erősíti és emeli ki. E pompás muzsikával kívánom önöknek Isten gazdag áldásait!

0: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallották. Adásunkat szerdán 14 óra 35 perctől ismételjük meg.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon,

0: Népzenei kincsestár.
1: Kedves hallgatóink, műsorunkban ma a Tarsoly zenekar Muzsikel, az együttest a Váci Bartók Pikéti Zeneművészeti Szakgimnázium tanulói alapították 2010-ben, hogy szeretett magyar népzenénket magas szakmai színvonalon népszerűsítsék országhatárainkon kívül belül egyaránt. Erre való törekvésüket és az elmúlt évek sikereit számos szakmai elismerés mutatja. 2023 év végén Pest vármegye népművészetéért díjat vehettek át, valamint többek között Nívó díjat, a Bonyhádi külön díjat, a Tepió Szent Mártoni népzenei versenyeken, de a Fölszállott a páva című televíziós vetélkedőben több ízben résztvevő középdöntős zenekarából hárman már junior prima díjjal is büszkélkedhetnek. A banda rendszeresen együtt dolgozik a magyar néptáncos szakma vezető együtteseivel, műhelyeivel. Gyakori a közös munka az örökség nemzeti gyermek és ifjúsági népművészet.

Fesztivál vagy a Szászhalombattai Summerfest programjain is fellépnek. Legutóbb Törökországban vendégszerepeltek, de Portugália, Indonézia, Kína és Kanada neve is olvasható azon a listán, melyen azt foglalták össze, hogy szerte a világban merre képviselték már hazánk hagyományos népi kultúráját. Fontosnak tartják a paraszti kultúra zenei örökségének továbbadását, melyet jól mutat, hogy a Máramár Zeneakadémiát végzett muzsikusok közül a 7 tagú bandából 5 jelenleg is aktívan tanítanak. Eddig 6 lemezük jelent meg, melyek közül a legutóbbi az Írtam egy levelet Amerikába címet viselő album, egy manapság is aktuális téma, a népek és azon belül is a magyarok elvándorlását dolgozza fel a Kárpát-medence zenei hagyományain keresztül. A zenei összeállítások alapja hazai és erdélyi, magyar és nemzetiségi vokális és hangszeres népzene, ám a Tarsoly tagjai azokat kreatív megközelítéssel formálják újra. Erről a lemezről válogatunk, ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Kedves hallgatóink, elhangzott összeállításunkban a Tarsoly zenekar 2021-ben megjelent Írtam egy levelet Amerikába című lemezéről válogattunk. A szerkesztő Kovács Krisztina nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, további tartalmas időtöltést kívánok. Molnár Andrást hallották.
1: Délidőben.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a délutáni stáb nevében is. Ma a hírszerkesztő Debnár Ádám, a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a technikai munkatárs Nátrán István. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk délutáni műsorainkat. A 14 órai híreket követően előbb regionális sportmagazinunkat hallgathatják meg, majd hét nap címmel riport összefoglaló műsorra jelent. 14 órától 15 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján. Rozgics Kisanita Dula a Mévirág Központ és anyamenedékről, az otthonszülésről és az anyasságról mesél, majd Gabriel de Vos Kármelita szerzetes Benső Végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzanak el részletek. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási frekvenciáján két témával foglalkozunk. Szakmai úton jártak a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzés hallgatói, bemutatjuk a Budapesti Zarándok Központ. Ezekről hallhatnak. A 15 órai híreket követően Boldog Salkaházi Sára életéről emlékezik meg Katona István néhai egri segédpüspökünk, majd Lélekszava című műsorunk szól. A mai adásban Lóczi Tamás atya a húsvét 6. vasárnapjának evangéliumáról emélkedik. 15:30 kezdődik Hitvalló című műsorunk, melyben Vámos Néa Csórit a hitoktató, Néri Szent Fülöpről és Szent II. János pápáról beszélget, az egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztorovoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival. A 16 órai híreket követően előbb a Remény hírnökei című műsorra jelentkezünk. Az egri Szent Orsolya Bence és iskola a központ kollégiumának meghívására Egerbe érkezett az Élet Szent című kiállítás. A Szent Gianna Beretta Molla, vagyis Szent Janka életét bemutató tárlata az egri bazilika Jézus szíve kápolnájában augusztus 30-áig lesz látogatható. Lukács Krisztinával, a Szent Janka imakör egyik alapítójával és a Magyarországi Billings központ vezetőjével beszélgetünk. Rövid ajánlónkat hallják.
3: Tulajdonképpen ezt kiállításnak nevezzük, de ez egy érdekes műfaj, mert valóban molinókat látunk. A szövegekkel, az életéből vett történetekkel, imákkal, illetve fényképekkel, de a molinók mellett posztamenseken találhatók csendéletek is. Ezért valójában azt szoktam mondani, hogy ez egy picit több, mint kiállítás, elmélkedésre, imádságra, gondolkodásra is késztet. Végül is ez egyfajta, akár sétánynak is nevezhetjük.
2: 15:00 kezdődik Közelkép című portréműsorunk, melyben Tóth Ferenccel, az APCI Boldog Brenner János Katolikus Általános Iskola intézmény vezetőjével munkásságáról beszélgetünk. 17 órakor regionális híreket hallanak, majd a kora esti hírmondóval és a régió sporthíreivel jelentkezünk. 18 órától májusi litániát közvetítünk az egri bazilikából. Ezt követően kezdődik Legyetek Szentek című műsorunk, melyben Anselm Grün Megbékélés Istennel sérült istenképénk gyógyítása című művét folytatjuk. Ma a 10. részt következik. A 19 órai híreket követően Nem középiskolás fokon című irodalmi műsorunkban Móri Zsigmond Hét Krajcár című művét ismerhetik meg dr. Hanisné Petró Valéria nyugdíjas magyar nyelv és irodalom tanár előadásából. 19 órától 20 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján előbb Csajkovszki bémol zongora versenyének részletei csendülnek fel, majd meghallgathatják Juhász Ferenc atya hétvégi levelét. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási vételkörzetében sport és riport összefoglaló műsorra jelentkezünk. Kedves hallgatóink, ezek délutáni programjaink, ha tetszett a kínálat, töltsék velünk az időt.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Reggel elkezdődött a leendő Tisza kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Magyar Péter már beiktatott miniszterelnök vezetésével az új kormány is feláll, holnap 16 órától az új országgyűlés plenáris ülést tart, ahol esküt tesznek a tárcavezetők. Utána beindul a törvénygyár, írja az Index. A kétharmados Tisza többségű parlamentnek rengeteg jogszabályt kell módosítania, hiszen szerdán jogilag véget ér a 2020 óta tartó, először járványügyi, majd háborús veszélyhelyzet. Pótköltségvetés fog benyújtani az új kormány, erről beszélt Kármán András lendő pénzügyminiszter. Erre azért van szükség, mert a költségvetési hiány április végén elérte az éves cél 91%-át. Az idei évre tervezett hiány 4220 milliárd forint, ez április végéig 3850 milliárd forinttal már majdnem teljesült. A magyar gazdaság beindításának kulcsa a befektetői és társadalmi bizalom helyreállítása, jelentette ki Kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszterjelölt kormányzati célként a startup környezet erősítését jelölte meg. Négy elemet sorolt még fel, kiszámítható szabályozást, tisztességes versenyt, a korrupcióval szembeni zéró toleranciát és átlátható támogatási rendszert. Magyarország nem válik le az orosz energiáról, hanem diverzifikálja beszerzési forrásait, és megmarad a rezsicsökkentés a lakosságnak. 5 évre visszamenőleg vizsgálni fogják a Bethlen Gábor alap működését, jelentette ki Tar Zoltán, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszteri poszt várományosa. A Tisza kormány első intézkedései között szerepel a zöldségek és gyümölcsök forgalmi adójának 27-ről 5%-ra csökkentése, ezt mondta az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszterjelölt. Bóna Szabolcs szerint az öröklés támogatás helyett az új szereplők belépését kellene segíteni az agráriumban. Karikó Katalin Nobel-díjas tudós elfogadta a felkérést az egészségügyi tanácsadótestületbe, jelentette be Hegedűs Zsolt. A tárca várományosa azt mondta, az egészségügy a nemzet jövőjének legfontosabb alapja, nem költségvetési tehernek és kommunikációs felületnek tekinti. Feloszlatják a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központot, helyette pedig felállítanak egy önálló gyógyszerészeti intézetet. Olyan intézményi környezet kialakítására tett ígéretet a belügyminiszter jelölt, amelyben a szakemberek politikai nyomás nélkül törvényesen, professzionálisan és kiszámítható keretek között dolgozhatnak. Pósai Gábor szerint a tárca jelentős átalakítására van szükség. A magyar külpolitika első feladata a bizalom helyreállítása, visszaépítik Magyarország tekintélyét az Európai Unióban és a NATO-ban, ezt mondta Orbán Anita. A külügyminiszter jelölt kiemelte, jelenleg Magyarország egyik legsürgetőbb nemzeti ügye az uniós pénzek hazahozatala. A Tisza kormány a béke kormánya, jelentette ki Ruszin Szendi Romulus. Nem küldünk katonát az ukrán-orosz háborúba, sem fegyvert, és nem állítjuk vissza a hadkötelezettséget, sorolta a honvédelmi miniszteri poszt jelöltje. Az uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő elutasította Vlagyimir Putyin orosz elnök felvetését, miszerint Gerhard Schröder egykori német kancellár legyen az ukrajnai háború lezárása ügyében az európai közvetítő. Ha megadjuk Oroszországnak a jogot, hogy a nevünkben tárgyalót nevezzen ki, az nem lenne túl bölcs dolog, indokolt Kaja Kallas. Donald Trump amerikai elnök szerda és péntek között látogatást tesz Kínában Xi Jinping elnök meghívására. Elemzők szerint a tárgyalások középpontjában várhatóan az amerikai-kínai kereskedelmi konfliktus áll majd. A két vezető fél év elteltével találkozik újra. Elküldte válaszát Irán a legutóbbi amerikai tűzszüneti javaslatra a pakisztáni közvetítőknek. A teheráni állami televízió jelentése szerint Irán véget akar vetni a háborúnak minden fronton, és helyre akarja állítani a hajózás biztonságát. Mostanra viszont kiderült, Donald Trump amerikai elnök visszautasította Irán válaszát az amerikai megállapodási javaslatra. Jelenleg is zajlanak az egyeztetések Iránnal, és a diplomáciai munka folyamatos, még akkor is, ha a kívántnál lassabban halad, hangoztatta Mike Waltz, az Egyesült Államok ENSZ nagykövete még tegnap. Hozzátettem, Pakisztán államfője azt kérte, az amerikai elnök adjon még egy esélyt a tárgyalásoknak, mielőtt folytatna az Irán elleni bombatámadásokat. Kína új teherűrhajót indított a Tiankung űrállomás ellátására, közölte a kínai űrprogram hivatala. felvisznek egy futópadot is az űrhajósok edzéséhez. Végül az időjárásról, ma akár hevesebb viharok is lehetnek károkozó széllel, jégesővel. Holnap általában erősen felhős lesz az ég, többfelé várható eső, zápor, zivatar, a szél megélénkül. A hőmérséklet kedden hajnalban 12-13, napközben 18-20 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám.
4: Hittanári képzések. Az Egri Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
5: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az Egri Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 féléves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy Egri Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
5: XVIII. tavasz köszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
6: Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életed.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
5: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. A zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét.
7: Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18 57 87 26 kötőjel 1 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
8: Hajrá, magyarok!
9: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adásában. Mai műsorunkban először a miskolci repülőtérrel, ezt követően labdarúgásról, a kazincbarcikai sportág választó rendezvénnyel, atlétikával, végül pedig diákolimpiával foglalkozunk. Rövid zene után tartsanak velünk! Négy év szünet után a Csorbató mellett nyílik meg újra Miskolc repülőtere. A négy lelkes pilóta összefogásával létrejött Miskolc City Airport a régi helyszín közelében füves pályával várja a sport és speciális repülőgépeket. A területrendezés befejeződött, a következő lépés a hangárok építése és a terület bekerítése. Az új légi kikötő a tervek szerint a helyi gazdaság fellendítésében is szerepet vállal majd. Ezen kívül a kiemelt profil a sportrepülés mellett közösségi és oktatási funkciókat is betölt a jövőben. A hivatalos nyitórendezvényre augusztusban kerül majd sor. A részletekről Drótos Lászlót, az új repülőtér vezetőjét hallják.
10: Négy éve ma már, hogy megszűnt a Borsod megyei repülőtér, és hát ott maradtunk sokan pilóták, hogy mit kezdjünk. Repülőgépeket összecsomagoltuk, hazavittük őket, de hát hosszú távon ugye meg kellett oldani a repülőtérnek a helyzetét. Akik tudtak, elmentek a környező repülőterekre, Nyíregyháza, Hajdúszoboszló, Maklár, Eger, de hát sokan nem tudtunk, és hát sok ígéret ellenére ugye nem lett repülőterünk. Hát saját kezünkbe vettük a dolgot, és elkezdtünk repülésre alkalmas területet keresni, és hát rengeteg területet megnéztünk. Ezt találtuk a legjobbnak, hogy mégis Miskolc. Miskolchoz közel van, ugyanakkor olyan jó helyen sikerült találni, hogy fel- és leszállásnál nem fogjuk zavarni a lakosságot. Ez is fontos számunkra, hogy békében tudjunk egymás mellett működni. És hát ugye, hogy városi busszal megközelíthető legyen, 800 méter az utolsó városi busz megálló. Tehát, hogyha egy gyereknap vagy nagyobb rendezvény van, akkor akár tömegközlekedéssel is igény lehet venni. Két irányból meg lehet közelíteni, a József Attiláról, illetve a régi repülőtérnek az utcájából, az M30-asnak a lehajtójáról is meg lehet közelíteni. Tehát nekünk az fontos, hogy egy olyan megközelíthetősége legyen a repülőtérnek, hogy egy nagyobb tömeg megjelenése esetén ezt biztonságosan le tudjuk bonyolítani. Egy repülőtérnek alkalmas terület kiválasztásánál nagyon sok minden, mint ahogy említettem, hogy egy lakosságot például ne zavarjunk, tehát hogy lakott területtől ne legyen távol, de ne is legyen nagyon közel, hogy őket ne zavarjuk, ugyanakkor tömegközlekedéssel elérhető legyen, ne legyenek távvezetékek a közelben, olyan villanyoszlopok, vagy olyan tereptárgyak, amik befolyásolják a repülésünket. A szélirányt, tehát a rettentő sok dolgot szemügyre kell venni, vagy szem előtt kell tartani, és hát levegőből, autóval rengeteg-rengeteg helyet megnéztük, tulajdonosokat felhajtottunk, még aztán rátaláltunk erre a területre, és azt gondolom, hogy ez egy jó választás volt. A sajtótájékoztató az nagyon rövid volt, polgármester úr és Csöböl Katalin országgyűlési képviselő szinte mindent elmondott előttem, úgyhogy nekem már nem nagyon volt mit mondanom. Lényeg az, hogy terveztünk, korábban lett volna egy rendezvényünk, az láthatóan már nem tudjuk megvalósítani, most jelenleg augusztus 20-ára tervezünk akkor egy reptérnyitó rendezvényt. Én úgy kezdtem a sajtótájékoztatót, hogy egy történelmi pillanat, még a szerény körülmények között is, mert tényleg szerény körülmények között tudunk egyelőre működni, de hát még van hova fejlődni. Hát az, hogy sikerült megvásárolni ezt a területet, az azért még messze, mert nem volt ez vége. Repülési alkalmassá kellett tenni ezt a területet, illetve be kellett szerezni a különböző szakhatósági engedélyeket. Hát ami 4 év betelt, még mire minden engedélyt megszereztünk. A pályának a kialakítása az már nem volt nagy dolog, tehát a pályajeleknek az elhelyezése, ez már nem olyan nagy probléma. Sokan kilátogatnak hozzánk, és keresik a repülőteret, és hol a repülőtér. Hát itt nyilván a levegőből látni inkább már a repülőteret, illetve a pályajeleket. A repülőtéren nagyon sok mindent a földről még nem nagyon látni, a szélzsákon kívül. Hát van hova fejlődni, szociális helyiségeket, irodahelyiségeket kialakítani, hangárakat építeni, de hát ez ugye mind ez nekünk lassan megy, mert kevesen vagyunk, kevés pénzből gazdálkodunk, úgyhogy lassan haladunk.
9: Az előző percekben Drótos Lászlót, az új Miskolci repülőtér vezetőjét hallották. Rövidesen véget ér a nyíregyházi kispályás labdarúgó bajnokság, ahol idén is egy szuperkupa finálé dönt arról, ki lesz az abszolút bajnok. Dajka Lászlót, a Nyíregyházi Sportcentrum főszervezőjét hallják.
11: Elkezdtük most már az utolsó mérkőzéseket, ugye, hiszen a 450 mérkőzést már lejátszottunk, 150 van hátra, hiszen 600 mérkőzés maradt tavaszra, ősszel is lejátszottunk 600-at, és nagyon jól alakul a bajnokság, hiszen jelen pillanatban olyan nagy küzdelmek vannak az utolsó napokban, hogy két 100%-os csapatunkban, és hát inkább veretlen csapatunk, mert a két csapatnak van egy-egy döntetlenje az A csoportba, az elit csoportba.
9: A bajnokság 450 mérkőzésnél tart, azaz közeledik a hajrá, és több csoportban is izgalmas végjáték várható. Összesen 1200 mérkőzést játszanak az együttesek a Városi Stadion kispályáin. A szezont egy szuperkupa döntő zárja, ahol a bajnokok mérik össze tudásukat. Június 2-án a 9 bajnok 3-3-as csoportba kerül, majd ezt követően dől el ki az abszolút bajnok. A kispályás bajnokság népszerűsége töretlen. 60 éve kezdődött a sorozat, mára pedig az ország egyik legnépszerűbb szabadidősport rendezvénye. Az évforduló alkalmából egy kiadvány is készült.
11: Most 60 éves ebben az évben, és István Attila tollából, fejéből készül egy fantasztikus könyv, ami erről a 60 évről szól, hiszen a bajnokság az két pályán kezdődött el. A stadionban volt egy pálya, meg a dohánygyárban volt egy pálya. Erről a régiek azok sok mindent tudnának elmondani, és itt szeretném megkérni azokat, akiknek bármi a fiókba rejtőzik, tehát ilyen emlékek, csapatokról, vagy éppen történetek, azokat küldjék el részemre a Continental Arénába, vagy éppen a stadionba a bajnoki mérkőzések alatt. Örömmel vesztük, hiszen abban a könyvben sok minden bekerül majd. Valószínűleg karácsony környékére kerül kiadásra ez a könyv, és ez egy fantasztikus lapozni való lesz.
9: Már lehet nevezni a következő szezonra. Kérik is a szervezők, hogy minél hamarabb jelezzék a csapatok az indulási szándékukat. Több új gárda már jelentkezett, és vannak, akik csoportot váltanak. A kispályás bajnokság befejezése után a strandon második alkalommal rendezik meg a Fatum Properti Kupa strandfoci fesztivált. Eddig 16 csapat jelentkezett. A tornára Szlovákiából is érkeznek majd együttesek. Sportágválasztó napot rendeztek Kazincbarcikán a Kazinci Ferenc tagiskolában, ahol a város alsó tagozatos tanulói 11 sportágban próbálhatták ki magukat. A programon a Kazincbarcikán működő sportegyesületek mutatkoztak be azzal a céllal, hogy a gyerekek minél korábban megtalálják a számukra kikapcsolódást jelentő mozgásformát. Kovács László sporttanácsadó szerint a rendezvény legfontosabb feladata, hogy közelebb hozza a helyi sportegyesületeket a gyerekekhez, és lehetőséget adjon számukra a választásra.
12: Reméljük, hogy A gyerekek megtalálják a számításokat, és a sportkörökbe köszönthetjük őket. Szeretnénk azt elérni, hogy a szülőkkel együttműködve, a sportkörökkel együttműködve minden gyerek a városban találja meg a számára kikapcsolódás jelentő sporttevékenységet. Nem fontos, hogy mindenkiből élversenyző legyen, de az, hogy sportoljon ebbe a korosztályba, az elengedhetetlen. Szükség van a szülőknek a támogató segítségére, és arra, hogy motiválják a gyerekeket, hogy ne otthon ülve töltsék a szabadidejüket, hanem valamelyik sportkörbe kapják meg azt a mozgást, ami a fejlődéséhez szükséges.
9: Kazincbarcikán 8. alkalommal rendezték meg a sportág választónapot. A város alsó tagozatos diákjai összesen 11 sportágban kóstolhattak bele interaktív bemutatók keretében. Labdarúgás, röplabda, kosárlabda, kézilabda, tenisz, birkózás, súlyemelés, íjászat, folmászás, kerékpározás és görkorcsolyázás. Ezekkel a sportágokkal ismerkedhettek meg a gyerekek a sportág választónapon. A helyszín a Kazinczy Ferenc tornacsarnok, a Kazinczy Ferenc tagiskola tornaterme, illetőleg a KBSC műfüves pályája volt, amelyek ezúttal megteltek mozgással. Kovács László hozzátette, évente mintegy 1000 gyermek vesz részt a programon, közülük jelenleg körülbelül 15% kezd el rendszeresen sportolni, ezen szeretnének a jövőben javítani. Szitka Péter polgármester kiemelte, Kazincbarcika a nemzet sportvárosaként fontos feladatának tekinti, hogy már fiatal korban lehetőséget adjon a gyerekeknek a sport kipróbálására.
13: Rengeteg olyan szakember dolgozik a városunkban, olyan sportember, olyan edző, olyan testnevelő tanár, aki egyébként a gyerekekhez nagyon jó nyúl hozzá szakmai szempontból, akik egyébként meg tudják ennek bizonyos sportágaknak a szeretetét mutatni ezeknek a gyerekeknek. És azt gondolom, hogy egy sportágválasztó is valami ilyesmi küldetése van. Tehát amikor a kollégák és a sportegyesületek gyakorlatilag itt az általános iskola legfiatalabbjainak megmutatják azt, hogy egyébként mi a csínja ezeknek a sportágaknak, akkor azt gondolom, hogy nagyon sokaknak felkeltjék az érdeklődést, és azt követően pedig az, hogy sportolás, az, hogy sportol, az, hogy egészséges életmód, az beleívódik a mindennapjaikba.
9: Viszoszki Sándor, a Kazinczy Ferenc tagiskola igazgatója szerint a rendszeres mozgás iránti igényt már kisgyermekkorban ki kell alakítani.
14: A mai világban egyik legfontosabb dolog a mozgás, a rendszeres mozgás. Az, hogy gyerekkorban ebbe beleneveljük őket, akkor az azt fogja eredményezni, hogy felnőtt korban is a mozgást, a mozgás szeretetét, a sport szeretete tovább marad, és nagyon fontos az egészséges életmód megtartásához.
9: A szakemberek egyetértenek abban, hogy a sport nem csak az egészség megőrzésében játszik szerepet, hanem önfegyelemre, kitartásra és közösségi együttműködésre is nevel. Hellebrandt Máté szeretne ott lenni a Los Angeles-i olimpián. A nyíregyházi gyalogló eddig 4 olimpián szerepelt, és bízik abban, hogy az Egyesült Államokban is ott lehet. Idén az Európa-bajnokság lesz a főversenye.
15: Igazából semmilyen nem vagyunk elkésve, sőt, igazából az elmúlt 1-2 hónap felkészülés az nagyon jól zajlott. Itthon készülünk az edzőmmel, és szerencsére a sérülések és betegségek is nagyjából elkerültek, ezért bizakodók vagyunk az Európa-bajnokságot illetően. Előtte majd edzőtáborozni fogunk, ha jól tudom, Olaszországban fogunk magasati edzőtáborban részt venni. Itt a válogatott több tagjával is együtt leszünk, ami nagyon jó, mert mivel már van konkurenciám, szerencsére az országban, így tudjuk egymást húzni.
9: A nyíregyházi Continental Arénában rendezett eseményen a Nyíregyházi Sportcentrum 25. születésnapját ünnepelték, és az atléta életnagyságú képét is kiállították. A gyalogló túl van az idei első szabadtéri versenyén, melyet Bonyhádon rendeztek. A 10.000 méteres bajnokságon második lett. A felkészülést egy hónappal később kezdték, mivel a főverseny számára az augusztusi Európa-bajnokság lesz. Az EB-n már maratoni távon indul a nyíregyházi atléta, mivel ismét változott a kiírás. Korábban 25, 30 és 50 kilométeren állt rajthoz a sportcentrum gyaloglója, aki 4 olimpián vett részt.
15: Mindenképpen szeretnék részt venni a Los Angeles olimpián, viszont már egyre nehezebb kijutni, szóval a szintek is egyre nehezebbek, a konkurencia is egyre nagyobb, és hát már én sem vagyok fiatal, 37 éves vagyok, Los Angelesben 39 leszek. Szóval én egy kicsit lassulok, a fiatalok meg egyre jobban jönnek fel, és nagyon, nagyon nehéz lesz kijutni, de mindent meg fogunk próbálni. Már csak azért is, mert kislányomnak szeretném még megmutatni magam az olimpián, és ez hatalmas motivációt ad.
9: Az új versenytáv új taktikát is kíván, így edzőjével, Pokrovenszki Józseffel ezen is dolgoznak. A sportoló bízik abban, hogy az Európa-bajnokságon az élmezőnyben végez majd. Emlékfát ültettek a napokban a miskolci Petőfi téren, Monspart Sarolta tiszteletére. Az eseményen a helyi gyaloglóklub tagjai így adóztak a 2021-ben elhunyt világbajnok tájfutó emléke előtt, aki az idősek aktív életmódjának legnagyobb hazai támogatója volt. A faültetés nem csupán tisztelgés, hanem szimbólum is. A Monspart Sarolta nevét viselő alapítvány ugyanis mára egy több mint 510 tagszervezetet számláló országos hálózatot koordinál. A 2017-ben indult kezdeményezés célja, hogy a rendszeres gyalogláson keresztül ne csak a 60 év felettiek fizikai egészségét javítsák, hanem közösséget is építsenek. A Nemzet Sportolója címmel is kitüntetett alapító vallotta, hogy a sétai sport és a mentális frissesség záloga. A részletekről Burmeister Erzsébet, a kezdeményező túra csapat vezetője adott tájékoztatást.
16: Egészen pontosan a Rezgő Nyárfa túra csapatnak vagyok a vezetője, és mi a Rezgő Nyárfa túra csapat ültetjük most ezt a emlékfát, de valójában mi, mint gyalogló klub, tagja vagyunk az országos gyalogló klubhálózatnak, melyet a MOSA segíti, a Monspart Sarolta egészséges életmódért alapítvány, és maga a fát is Monspart Sarolta emlékére ültetjük, mert 3 nap múlva lesz az 5. évfordulója, hogy meghalt. Ő egy nagyon-nagyon aktív, tevékeny ember volt. 32-szeres magyar bajnok, tájfutásba, sífutó bajnok volt, a Nemzet Sportolója volt. Rengeteg mindent lehet róla tudni. Klubokat ő kezdte, ő alapította, és amikor meghalt, akkor vette át végül is a öccse, mert Zsolt, aki itt van, ő az öccse, és ő a MOSA alapítványnak az elnöke. És most már van ilyen, 620 gyalogló klubba van az országban, tehát igen, és a céljuk az, még ez Saroltának volt az álma, hogy 1000 klub legyen az országban. Hát és mi vagyunk az egyik klub, Miskolcon van még 2 vagy 3, azt hiszem, meg hát szert az országban mindenütt vannak. És már sok helyen volt emlékfaültetés, és a Petőfi tér először a Népkertet akartuk, de azt, ahhoz nem járult hozzá a főkertész azt, hogy mert ezt ugye csak engedéllyel lehet, megkaptam minden tudnivalót, és a Petőfi teret jelöltek, és nagyon, ez egy nagyon szép rész, és pont ide való, ez egy korai juharfa, valószínűleg ez való ide, mert ő azért élt hozzá, mint Miskolcon a főkertész. Mindig szerdán megyünk, minden héten, ha mi nem vagyunk itt, való elutazok, akkor van egy helyettesem, legfeljebb akkor nem megyünk, ha nagyon rossz az idő, de tavaly például után 2 alkalommal maradt el, abban is látszik, hogy kevés eső esett, tehát mindig megyünk, változó a létszám, de úgy 10-25-ig, nyáron talán kevesebb, amikor sok az unokázás, meg utaznak el az emberek, nyáron amúgy is rövidebb túrákat tartunk a nagy hőség miatt, de általában 8-15 kilométerig, tehát a maximum, volt már 18 kilométeres is, de a jellemző 10-12-14, most például Bükkaljára megyünk, és én mindig előre megtervezem, körülbelül 11 kilométert fogok ott menni.
9: Mára országszerte csaknem 80 ezer szépkorú csatlakozott a hálózathoz, így ők hülyek maradtak Monspart Sarolta örökségéhez. Most az alapítvány elnökét, Monspart Zsoltot hallják.
17: Óriási segítséget kaptunk itt a lelkes csapattól, úgyhogy én nagyon örülök ennek az újabb Monspart Sarolta emlékfának. Az a célunk, hogy a mai fiatalok tanulják meg tőle az egészséges életmód szemléletét, és azt az elszántságot és kitartást, ahogy ő élte az életét. Ahogy a nővérem az egész életét erre áldozta, hogy az emberek egészségesen éljenek, úgy én is megpróbálom az ő hagyatékát tovább gördíteni, és hát ez annyiban sikerült, hogy a Covid utáni 120-ról most már 650-re nőtt. az országban a gyalogló kluboknak a száma, ez kb. 80 ezer rendszeresen gyalogló embert jelent, és a tavalyi évben, ha összeadjuk a becsült edzéseket, akkor 143-szor kerültük meg az egyenlítőt. Ez 10 milliárd lépés. Ezek csodálatos számok, és azt jelenti, hogy 80 ezer ember boldogan, egészségesen éli meg az időskorát. És ez a célunk, hogy minél többen ébredjenek rá, hogy a mozgással meg lehet hosszabbítani, élményét tenni az időskort. A klubvezetők határozzák meg, hogy mikor legyen edzés, milyen rendszeressége, milyen hosszú, hogy terheljék. Mi a klubvezetőket képezzük. Tehát a nővérem adott még annó edzésterveket, és az ő alapelveit, a fokozatosság, a bemelegítés, a hogy építsük föl a terhelést, ezeket oktatjuk. Tehát kétszintű oktatás van ma már, egy alapszint, illetve most egy kommunikációs, egy vezető, klubvezetői szintű képzést is elindítottunk. Tehát az alapítvány nagyon sokban igyekszik segíteni, támogatni az amúgy önkéntes és a saját idejüket, energiájukat erre a mozgalomra áldozó klubvezetőket.
9: Kedves hallgatóink, az előző percekben Monspart Zsoltot, a Monspart Sarolta Alapítvány elnökét hallották.

0: sportágakat választottunk olyan megmérettetéseket, amit egy első osztálytól nyolcadik osztályig, ugye minden gyerkőc, minden osztályon, évfolyamon belül ugye meg tudunk rendezni. Vannak csapatsportjaink, illetve csináltunk nyilván egyéni versenyszámokat is.
1: A jelképes olimpiai láng fellobbanásával vette kezdetét a viadal. A közös bemelegítés után a gyerekek izgatottan foglalták el a versenypályákat, sokan már napok óta készültek a megmérettetésekre. A játékokon a gyerekek többek között kötélhúzásban, célbadobásban, kosáradobásban és kapuralövésben is összemérhették ügyességüket. A szervezők úgy állították össze a programot, hogy minden korosztály kipróbálhassa magát a különböző ügyességi feladatokban. Az iskola 3 évvel ezelőtt a párizsi olimpia idején indította útjára a saját olimpiai játékait. A kezdeményezés akkora sikert aratott a diákok körében, hogy azóta hagyománnyá vált. Az intézmény kiemelt figyelmet fordít az egészséges életmódra nevelésre, ennek részeként nemrég mászófallal is bővült az iskola sporteszköz parkja. Kamerárni Nyéki Orsolya igazgatót hallják.
2: Hát az egészséges életmódra nevelés az mindennapos nálunk. Azt gondolom, hogy ez csak a csúcsa ennek a rendezvénysorozatnak, és a mozgások meg kell szeretetni a gyerekekkel, és azt gondolom, hogy ezt kiskorban kell elkezdeni, úgyhogy próbálunk eleget tenni ennek a kihívásnak is.
1: Széles Diana, Debrecen alpolgármestere arról beszélt, hogy az ilyen közösségi sportprogramoknak ma különösen nagy jelentőségük van, hiszen valódi élményeket és közösségi kapcsolatokat adnak a gyerekeknek a digitális világ mellett.
3: Én ezt külön fontosnak tartom, hogy mindig legyenek ilyen iskolai események, amikor a napi rutinból a gyerekeket kiszedik, kihozzák, és osztályként, közösségként együtt küzdenek azért, hogy büszkék legyenek a saját csapatukra, büszkék legyenek az iskolájukra.
1: A legeredményesebb versenyzőket érmekkel jutalmazták. A szervezők célja, hogy jövőre más debreceni iskolák is csatlakozzanak a diákolimpiai játékokhoz. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a műsor szerkesztő vezetője Kriston Tamás. További jó vételt, kellemes rádiózást kívánok.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
1: Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina.

0: Stabil költségvetéssel vágott neki az idei évnek Sárospatak. A város jegyzője szerint az önkormányzat által fenntartott intézmények fegyelmezett gazdálkodással járulnak hozzá ahhoz, hogy a település tartani tudja a tervezett kereteket. Mindez természetesen szükséges ahhoz is, hogy a városvezetés megvalósíthassa az idei évre betervezett infrastruktúrális és egyéb beruházásokat. Dr. Szabó Gergő jegyzőt hallják.
1: A 2025. évben már egy új szociális területen megjelenő ellátási forma bevezetése is megtörtént, és büszkén mondhatom el, hogy a gondozási központunk önkormányzati önerőre gyakorolt hatása mintegy 5-5,5 millió forint értékre csökkent. Azért itt érezhető a jelentős mértékű differencia, és mindemellett természetesen béremelés itt ennél az intézménynél is megvalósult. Óvoda és bölcsöde területén egy 604 millió forint értékű önkormányzati finanszírozási összegről beszélhetünk, amely esetében az önkormányzati önerőre gyakorolt hatás egy 10 millió, 11 millió forintra szorítkozik. A Sárospataki Művelődési Ház és Könyvtára esetében 130 millió forintos összegről tudok beszámolni, ami a költségvetésben a Művelődési Ház és Könyvtára esetében finanszírozással érintett forrás összeg.

E tekintetben az állami normatívával fedezett összeg mintegy 24 millió forint. A kettő közti különbözet az az önkormányzati önerő. A sárospataki kommunális szervezet, amely a sárospataki városüzemeltetési feladatokat látja el, 260 millió forint összegből gazdálkodhat a tárgyévben. Ezen összeg tekintetében egy 23 millió forintos önkormányzati önerőről beszélhetünk. Tehát a fennmaradó rész a Sárospatakváros önkormányzatának egyéb bevételéből származó forrásból kell, hogy megteremtődjön. Az intézményeink átstruktúrálásával és reformintézkedések bevezetésével, ugye büszkén mondhatom el, amit említettem, hogy több mint 110 millió forint értékben számolhatok be arról, hogy ilyen mértékben tudott csökkenni az intézményeink fenntartása. Azért ez egy jelentős összeg, én azt gondolom, amelynek átcsoportosítása, illetőleg racionalizált felhasználása meg tud jelenni Sárospatak városának működése szempontjából. Beruházási források tekintetében egy 260 millió forint értékű elkülönített előirányzatról beszélhetünk, amelyekből valósítható meg játszóterek, térfigyelő kamerarendszer bővítése, útfelújítás, belterületi utak és járdák felújítása, amely azért egy szintén egy jelentős mértékű előre mozdulást jelent a korábbi tervezett költségvetéshez mérten. Nem tervezett önkormányzatunk hitelfelvételével, és ezzel szemben pedig azt gondolom, hogy egy jelentős mértékű tartalék képződésről is beszámolhatok. Több mint 70 millió forint értékben a kockázatok megfelelő kezelésére és a likviditási problémák elkerülésére több mint 70 millió forint értékű tartalékot sikerült elkülöníteni, azon túlmenően, amit elmondtam már, forrás megtakarítást.

0: A Miskolci Közgyűlés legutóbbi ülésén több napirendi pont is terítékre került, de a legélesebb vita a DAM, vagyis a diósgyőri acélművek területének jövőjéről bontakozott ki. A tanácskozáson kiemelték, hogy a most meghozott döntések hosszú távon hatással lehetnek a város működésére, fejlesztéseire és gazdasági irányára. A városvezetés hangsúlyozta, a DAM ügyében nem politikai megfontolások, hanem szakmai szempontok alapján döntöttek, céljuk pedig a terület rendezése és jövőbeni hasznosítása. A kérdés jelentőségét az is adja, hogy a korábbi iparterület sorsa évtizedek óta rendezetlen, miközben kulcs szerepet játszhat Miskolc jövőbeli fejlődésében. Tóczentai József Miskolc polgármestere ígéretet tett arra, hogy nyilvánosságra hozzák azt a tanulmányt, amely tartalmazza a terület hasznosításának menetét.
1: Megvettük a végelszámolótól, amit meg lehetett venni. Töredék áron szereztünk meg olyan vagyonelemeket, amelyek Miskolc jövője szempontjából stratégiai jelentőségűek. Ezután következett a második lépés, a további területek megszerzése. Amikor ehhez a forrás rendelkezésre állt, és amikor a jogi pénzügyi feltételek adottak voltak, akkor azonnal léptünk. Haladék nélkül, tétovázás nélkül. Én ezt tudatosan tettem így. Nem akartam, hogy ez a lehetőség a politika játékszerévé váljon. Nem akartam megkockáztatni, hogy telik az idő, változnak a körülmények, új szereplők jelennek meg, és miközben mi politikai döntésre, vitákra, gesztusokra vagy támogató szavazatokra várunk, a lehetőség elmúlik. Mert vannak helyzetek, amikor a város érdeke gyors döntést kíván. Vannak helyzetek, amikor a mulasztás sokkal nagyobb kárt okoz, mint a cselekvés politikai kockázata. Én ebben az ügyben vállaltam a döntést. És akkor tegyük föl világosan a kérdéseket. Jogszerűen jártunk-e el? Igen. A város érdekében jártunk-e el? Igen. Költséghatékonyan jártunk-e el? Igen. Gyarapodott Miskolc vagyona? Igen. Stratégiai mozgásteret szerzette a város? Igen. Akkor miről is beszélünk? Lehet vitatkozni, lehet kérdezni, lehet ellenőrizni. Ez természetes egy demokratikus közgyűlésben. De az alaptalan sejtetést, a szándékos félremagyarázást és a politikai gyanúsítgatást kérem fejezzük be. Mert ez az ügy nem rólam szól, és nem is egy frakcióról szól. Nem arról szól, hogy ki milyen posztot ír ma este. Én azt kérem önöktől, hogy ezt az ügyet a jelentőségének megfelelően kezeljék. Azt kérem önöktől, vitázzunk, kérdezzenek, ellenőrizzenek, ez a dolguk. De a sejtetést, a gyanúsítgatást, a politikai hangulatkeltést fejezzék be. Mert ebben az ügyben a város nem veszített, hanem nyert. Nem csökkent a vagyona, hanem gyarapodott. Nem elszalasztottunk egy lehetőséget, hanem végre éltünk vele. És higgyék el, Miskolc az elmúlt évtizedekben nem abból volt túl sok, hogy valaki gyorsan cselekedett a DAM ügyében, hanem abból, hogy túl sokáig nem történt semmi. A DAM területét évtizedeken át hagyták leépülni. Mi most elkezdtük visszaszerezni, rendbe tenni, és újra a város gazdasági vérkeringésébe kapcsolni. Ez a különbség a beszéd és a cselekvés között. Én ezt a döntést vállalom. A város érdekében hoztam meg. És meggyőződésem, hogy néhány év múlva nem az lesz a kérdés, miért léptünk ilyen gyorsan, hanem az, hogy ez miért nem történt meg korábban. És még egy döntést meghoztam, és ezt most önökkel közlöm először. Nyilvánosságra hozzuk a DAM ügyében készült tanulmányt. Tudom, hogy van, aki ezt az anyagot ismeri. Ez engem nem zavar. Sőt, bizonyos értelemben még meg is erősít abban, hogy nincs itt semmiféle titok. Készült egy tanulmány, ami rengeteget segített nekünk abban, hogy felelős döntést hozzunk. Vannak benne ötletek, amik hasznosak, vannak benne realitástól elrugaszkodott elképzelések, de az irány a helyes. Visszaszerezni a DAM-ot, és újra a város működő aktív részévé tenni. Eddig minisztériumi engedélyekre vártunk, nem kaptuk meg. Én pedig úgy döntöttem, hogy nem várok tovább. Nem azért, mert bárkivel konfliktust keresek, hanem azért, mert Miskolc városának érdeke és a nyilvánosságnak joga fontosabb annál, hogy mi tovább is fenntartsunk egy teljesen felesleges homályt, egy olyan ügy körül, amelyben nincs mit rejtegetnünk. A tanulmány tehát nyilvánosságra hozzuk. A miskolciak meg fogják ismerni, milyen szakmai anyagok és milyen információk alapján hoztuk meg ezt a döntést. És mindenki látni fogja, nem rögtönöztünk, nem kapkodtunk, hanem egy történelmi lehetőségre szakmai alapon gyorsan és felelősen reagáltunk. Köszönöm a figyelmüket!
0: Az ellenzéki képviselők kritikusan fogadták a döntéseket, többek között a tervek átláthatóságát és gazdasági megalapozottságát kérdőjelezték meg. Szerintük a DAM körüli intézkedések kockázatokat hordoznak, és a városvezetés nem adott minden kérdésre megnyugtató választ.

0: Szerencs és a felvidéki Rozsnyó között régóta élő testvérvárosi kapcsolat a kultúrában is megmutatkozik. Ennek jegyében nyílt meg Szerencsen a több évtizedes múltra visszatekintő Baksa Malom művésztelep alkotásaiból rendezett kiállítás. A tárlatot Kardos Ferenc, a Rozsnyó partnervárosaiért polgári társulás elnöke nyitotta meg, aki beszédében a közös értékek és a határokon átívelő együttműködés fontosságát hangsúlyozta.
1: Nem először vagyunk itt ebbe a kiállítóterembe, az én tudom szerint azt most negyedik alkalommal csináljuk ennek a tábornak a kiállítását itt Szerencsen is. Talán a táborról egy pár szót, a Baska József Nemzetközi Művésztábornak a gyökerei valamikor a múlt század 90-es éveiben nyúlnak vissza. Tulajdonképpen mindig a Baska József nevéhez fűződtek. Baska József rozsnyói, Rozsnyó környékéről származó festőművész, akik 1947-ben a menesültdekrétumok alapján menekültek Magyarországra, és itt élte le az életét. Elismert művész lett belőle, érdemes művész is különböző kitüntetésekkel, és a Művészeti Egyetem docense volt Budapesten. A tábor tulajdonképpen úgy indult, hogy a őrajta keresztül sikerült Rozsnyónak aláírnunk a testvérvárosi szerződést Budapest belváros Lipótvárossal. Ő ott élt, és mindig, ha jött Rozsnyóra, mindig mondta, hogy ő ide hazajön, és egyszer megegyeztünk rajta, hogy megpróbáljuk megcsinálni a testvérvárosi szerződést. Az akkori polgármester úr, a Karsai Károly kijöttek, és nagyon gyorsan megegyeztünk rajta. 1997. március 27-én írtuk el ezt a szerződést, akkor a szerencsi szerződés már régen érvényben volt. A szerződés aláírása után a Baska József művész barátom mindig egy ilyen mozgó ember volt, és mindjárt szervezkedett, és már ősszel kihozta a kollégáit, elismert művészeket Budapestről, a Nádor Galéria, Vigadó Galéria igazgatóit, és megismerkedtek Rozsnyóval, rozsnyói művész festőinkkel. Ezt számoljuk talán, hogy az első ilyen művész találkozónak, és ennek aztán volt egy folyamata, amikor kezdtük erre a találkozóra meghívni minden testvérvárosunknak a képviseletét. Rozsnyónak 6 testvérvárosa van, és minden évben megszólítsuk mind a 6 testvérvárost, hogy delegáljanak művészeket a táborba. Ezen keresztül a szerencsések is éveken keresztül mit voltak. Hát talán az egyik ilyen törzs része jó év volt, a Suhály Zoli. Az utóbbi időben nagyon el van foglalva, de azért az időt talál mindig kijön ő is erre a táborba. Annyit szeretnék még elmondani, hogy a kiállítást, hát most már megnyissuk, ez május végéig lesz nyitva itt ebben a kiállítóteremben, és mi már készítsük elő a 27. évfolyamát ennek a tábornak, amelyik augusztus 1-től 8-áig lesz ez éven. Természetesen azután is ez a kiállítás fog vándorolni. Azt még el kell mondani, most szerencsén állítsuk ki a tavalyi képeket, az előző évben született képeket, azokat Csesinben, Lengyelországban voltak kiállítva, úgy, mint itt mostán, az előző pedig Cseszki Csesinben, Csehországban. Tehát váltakoznak a testvérvárosok, és megpróbálják ezt a körforgást kialakítani.

0: Petrovics Zsuzsanna nyugdíjas egészségügyi szaktanár El Camino félúton útfélen című könyvében saját zarándok útjának élményeit dolgozta fel. A szerző több településen, köztük Sátoraljaújhelyen is bemutatta művét, ahol személyes történetein keresztül engedett betekintést a több száz kilométeres út testi és lelki kihívásaiba.
1: Az El Camino-ba valójában egy nagyon-nagyon régi újságcikk kapcsán egy gyermekkori álmot felfedezve indultam el rá 7 évre, tehát 7 évig készültem arra, hogy el tudjak menni erre a zarándok útra. Én nem vallási alapon, hanem egy élethelyzet vezetett oda valójában, hogy megcsináljam, illetve ez a felismerés. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon kevés felnőtt ember, én akkor már 2 gyerekes családanya voltam, amikor rádöbbentem, hogy ez egy visszatérő álmom van itt leírva ennek az újságcikknek a sorai között, és én úgy gondoltam, hogy ha az ember felismeri az álmait, akkor ugye a mesébe is azt olvastam, meg a filmek is azt mondják, meg úgy egyáltalán mindenki azt mondja, hogy ha az embernek vannak álmai, azokat ne hagyjuk fel, az álmainkért küzdjünk. Hát én is úgy gondoltam, hogy ha én ezt most fölismertem, és engem ez megérintett, akkor én ezt a zarándoklatot, én ezt meg fogom csinálni. Tehát, hogy én ezt a gyalogutat, ezt le fogom gyalogolni. És ez így is volt, hogy szükségem volt rá. A 7 év azért az, hogy mindenféle dolgot elolvastam, az addig megjelent zarándokok által írt útinaplókat elolvastam. Lelkiekben, tehát az El Camino, ő kimondottan a lélek zarándok útja. Itt lelkiekben tud az ember megerősödni, akinek erre szüksége van. Én úgy gondoltam, hogy nem kell nekem miben erősödni, mert az én lelkem úgy gondoltam, hogy elég erős. Ettől függetlenül az út sok-sok kihívást rejtett magában, és én úgy gondolom, hogy ezeknek a kihívásoknak eleget is tettem, és mindenféleképpen megújulva, lelkileg föltöltődve, szellemileg, hogy úgy mondjam, tisztára mostam magamat, egy csomó önismereti, új ismeretre tettem szert. 22-ben megírtam az életrajzi könyvemet, tehát, hogy a szellemi hanyatlásnak ne essek neki, ezért én írtam egy életrajzi könyvet. Na most ezt az életrajzi könyvet egy páran elolvasták, és a visszajelzésekből az jött le, hogy meg kell írnom ezt az El Caminót, hisz az életrajzi könyvemben a kanaszta vagy életem játékába ott csak egy ilyen 3 oldalkát írtam összefoglalólag erről a kitekintésemről, vagy erről az utamról. És hát valójában az olvasói kérések. És az volt a jó, hogy mint minden zarándok, én is vittem magammal noteszt, és mindent fölírtam, ami ott volt, úgyhogy ezeket jó volt elővenni, hisz volt egy sorvezetőm így, ami alapján meg tudtam írni a könyvet, de 10 év távlatából, 13 év távlatából, hogy is mondjam, újra jártam az egészet, tehát ugyanúgy bőgtem, ugyanúgy kifáradtam, ugyanúgy fájt, ugyanúgy élményszámba ment maga az írása is, és ezért lett az, hogy ilyen késleltetett.

0: Új élményprogram sorozatot indít Miskolc város turisztikai irodája a Bükk városa titkai címmel. A program 4 különleges tematikus útvonalon mutatja be a környék rejtett kincseit. A gasztronómiai túra keretében a résztvevők a Lillafüredi állami erdei vasúttal utazva kóstolhatnak bele az erdő ehető értékeibe. A színházkedvelők a Miskolci Nemzeti Színház kulisszái mögé tekinthetnek be Dériné nyomában. Az avasi bornegyed túrája a történelmi pincesorok világát és a város egykori borkultúráját eleveníti fel. A vallási sokszínűséget pedig a szent helyek nyomában séta mutatja be, a különböző felekezetek legszebb templomain keresztül. A programok részletes menetrendjéről és a jegyvásárlásról a miskolctitkai.hu oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők. A program céljáról Fekete Angyal Enikő, a Midmar Kft. Ügyvezetője adott tájékoztatást.
1: Szerettünk volna egy olyan programkínálatot megvalósítani, ami nem csak a miskolciak számára, hanem akár akik távolabb élnek Miskolctól és turistaként érkeznek Miskolcra, nekik is kellő vonzással bír. És hát azt gondolom, hogy az elmúlt években nem mutattuk meg eléggé azokat az értékeket, amikkel Miskolc rendelkezik, és ezen is szerettünk volna változtatni. Ugye korábban a Turinform kínálatában ilyen úgynevezett városnéző séták mentek, viszont ezzel jellemzően miskolciak vettek részt, ami egyrészt nem probléma, mert természetesen a miskolciakat is nagyon sok szeretettel várjuk, de azért a mi fő feladatunk, tehát a Midmár, a Visit Miskolc fő feladata, hogy a ide érkező turisták számára is biztosítson megfelelő színvonalú programot, és hát az is célunk, nem titkolt célunk, hogy szeretnénk ezeken a programokon keresztül a ideérkező vendégeket arra is ambicionálni, hogy lássák meg a fantáziát Miskolcban olyan tekintetben is, hogy jöjjenek több éjszakára és maradjanak hosszabb időre Miskolcon, és élvezzék ki azt a lehetőséget, hogy megismerhetik a város különböző arcait. Ez a város azt gondolom, hogy rendkívül sokszínű és óriási kínálattal bír, ami mondhatom azt, hogy felfedezésre vár, akár miskolciak részéről, akár turisták részéről, és hát mi ezt szeretnénk ugye bemutatni, és ezt szeretnénk fölvillantani a fájdalmat azokról a kicsit talán a múlt homályába vesző értékekről, amik nincsenek úgy fókuszban az elmúlt években. Úgyhogy ezért 4 tematikában indítjuk el ezeket a programokat. Az egyik az a már tavalyról is ismert Erdély Gastro Express kirándulása az ehető erdő kóstolóval egybefűzve. Ugye tavaly már ebből ilyen próbajáratokat indítottunk, ahol ugye komplexen meg lehet tapasztalni ezt az élményprogramot. Ez mondhatom, hogy nyilván a részben annak is köszönhetően, hogy ugye Miskolc város nemrégiben nyerte el a Green Destinations legjobb 100 turisztikai jó gyakorlatának járó világ első díját, és ennek apropóján is indítottuk már tavaly ugye ezeket a Gastro Express kirándulásokat, mert maga a pályázat, amit benyújtottunk erre a versenyre, éppen erről szólt, tehát az ehető erdő projektet járja körbe, és ennek is tudom be azt, hogy ez a kirándulásunk óriási népszerűségnek örvend, anélkül, hogy hirdetnénk, mert ugye ezeket a programokat előre egy évre meghirdetjük, áprilistól októberig havonta havi rendszerességgel indítjuk mindegyik programot, tehát tulajdonképpen minden szombatra jut majd egy ajánlatunk, és hát az a helyzet az Erdély Gastro Express programunkkal, hogy az áprilisi, az valamikor március közepén betelt, nem sokkal azután, hogy meghirdettük az időpontot, és jelezték a kollégáim, hogy már a május 16-ai túránk is betelt, és végig az év során az összes meghirdetett időpontra már elég szépen vannak foglalásaink, tehát ez látszik, hogy anélkül, hogy hirdetnénk, ez iránt a program iránt nagyon komoly érdeklődés van, feltehetően azért, mert már a Green Destinations díjhoz kapcsolódó, tehát ez a nemzetközi turisztikai elismeréshez kapcsolódó marketing tevékenységünk is feltehetően kezd beérni. Úgyhogy ez mondhatom azt, hogy a number one favorit program.

0: Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hír összefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk. Addig is viszont hallásra!
1: Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.

0: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
1: 15 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Elkezdődött a leendő Tisza kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Pótköltségvetést fog benyújtani az új kormány, erről beszélt Kármán András leendő pénzügyminiszter. Erre azért van szükség, mert a költségvetési hiány már április végén elérte az éves cél 91%-át, 4220 milliárdból már 3850 milliárd forintot. A magyar gazdaság beindításának kulcsa a befektetői és társadalmi bizalom helyreállítása, jelentette ki Kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszterjelölt kormányzati célként a startup környezet erősítését jelölte meg. Négy elemet sorolt még fel, kiszámítható szabályozást, tisztességes versenyt, a korrupcióval szembeni zéró toleranciát és átlátható támogatási rendszert. Magyarország nem válik le az orosz energiáról, hanem diverzifikálja beszerzési forrásait, és megmarad a rezsicsökkentés a lakosságnak. A vasútrombolás korát le kell zárni, át kell lépni a vasútfejlesztés időszakába, jelentette ki Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszterjelölt hangsúlyozta, dolgozni kell az uniós pénzek hazahozatalán. A Tisza kormány első intézkedései között szerepel a zöldségek és gyümölcsök forgalmi adójának 27-ről 5%-ra csökkentése, ezt mondta el az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszterjelölt. Bóna Szabolcs szerint az öröklés támogatás helyett az új szereplők belépését kellene segíteni az agráriumban. Szeptemberben állhat fel az új országos környezetvédelmi hatóság, amelynek feladata lesz az ipari vállalatok, köztük az akkumulátorgyártók ellenőrzése, mondta el Gajdos László. A Tisza kormány alatt Európa legszigorúbb szankcióit, legnagyobb bírságait alkalmazzák majd a szennyezőkkel szemben, ismertette a leendő élő környezetért felelős miniszter. Karikó Katalin Nobel-díjas tudós elfogadta a felkérést az egészségügyi tanácsadó testületbe, jelentette be Hegedűs Zsolt. A tárca várományosa azt mondta, az egészségügy a nemzet jövőjének legfontosabb alapja, nem költségvetési tehernek és kommunikációs felületnek tekinti. Feloszlatják a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központot, helyette pedig felállítanak egy önálló gyógyszerészeti intézetet. Olyan intézményi környezet kialakítására tett ígéretet a belügyminiszter jelölt, amelyben a szakemberek politikai nyomás nélkül törvényesen, professzionálisan és kiszámítható keretek között dolgozhatnak. Pósai Gábor szerint a tárca jelentős átalakítására van szükség. A magyar külpolitika első feladata a bizalom helyreállítása, visszaépítjük Magyarország tekintélyét az Európai Unióban és a NATO-ban is, ezt mondta Orbán Anita. A külügyminiszter jelölt kiemelte, jelenleg Magyarország egyik legsürgetőbb nemzeti ügye az uniós pénzek hazahozatala. A Tisza kormány a béke kormánya, ezt mondta Ruszin Szendi Romulus. Nem küldünk katonákat az ukrán-orosz háborúba, sem fegyvert, és nem állítjuk vissza a hadkötelezettséget, sorolta a honvédelmi miniszteri posztjelöltje. Közölt azt is, nem lesz csádi misszió. Szondi Vanda, Magyar Éva és Köböl Anita lesznek a kormány három szóvivője, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Az új kormányfő vezetésével az új kabinet is feláll, holnap 16 órától az új országgyűlés plenáris ülés tart, ahol esküt tesznek a tárcavezetők. Utána beindul a törvénygyár, ahogy az Index fogalmaz. A kétharmados Tisza többségű parlamentnek ugyanis rengeteg jogszabályt kell módosítania, mivel szerdán jogilag véget ér a 2020 óta tartó, először járványügyi, majd háborús veszélyhelyzet. Az uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő elutasította Vlagyimir Putyin orosz elnök felvetését, miszerint Gerhard Schröder egykori német kancellár legyen az ukrajnai háború lezárása ügyében az európai közvetítő. Ha megadjuk Oroszországnak a jogot, hogy a nevünkben tárgyalót nevezzen ki, az nem lenne túl bölcs dolog, indokolt Kaja Kallas. Donald Trump amerikai elnök szerda és péntek között látogatást tesz Kínában Xi Jinping elnök meghívására. Elemzők szerint a tárgyalások középpontjában várhatóan az amerikai-kínai kereskedelmi konfliktus áll majd. A két vezető fél év elteltével találkozik újra. Elküldte válaszát Irán a legutóbbi amerikai tűzszüneti javaslatra a pakisztáni közvetítőknek. A teheráni állami televízió jelentése szerint Irán véget akar vetni a háborúnak minden fronton, és helyre akarja állítani a hajózás biztonságát a Hormuzi szorosban. De most arra kiderült, Donald Trump amerikai elnök visszautasította Irán válaszát az amerikai megállapodási javaslatra. Kína új teherűrhajót indított a Tiangong űrállomás ellátására, közölte a kínai űrprogram hivatala. Felvisznek egy futópadot is az űrhajósok edzéséhez. Végül az időjárásról. Ma még hevesebb viharok is lehetnek, holnap általában erősen felhős lesz az ég, többfelé várható eső, zápor, zivatar, a szél megélénkül. A hőmérséklet kedden hajnalban 12-13, napközben 18-20 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Reklám.
3: Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
4: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6,5 éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
3: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
4: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Szentek, szent életű emberek.
5: Boldog Salkaházy Sára, szőz és vértanú. Nagy örömmel ünnepeltük Salkaházy Sára szociális testvér, boldoggávatását Budapesten, a Szent István Bazilika előtti téren 2006. szeptember 17-én. A boldoggávatást Erdő Péter bíboros úr végezte 16. Benedek pápa megbízásából. Ezen a csodálatos eseményen sok ezer magyar testvérünk vehetett részt, akiknek csak kis része juthatott volna el Rómába, ha a boldoggávatás ott történik. Családias, bensőséges és kegyelmekben kétségtelenül nagyon gazdag esemény sorozat volt egész napon át minden katolikus hívő számára, de a nem katolikus magyar testvéreink számára is. Salkaházi Sára 1899. május 11-én született Kassán. 1929-ben Budapesten belépett a Szociális Testvérek Társaságába, ahol fogadalmakkal teljesen Istennek szentelte életét. Örök fogadalmi jelmondata: Alleluja, ecce ego mitte me. Magyarul: Alleluja, itt vagyok, engem küldj. Krisztus iránti szenvedélyes szeretete fejeződött ki nagylelkű apostoli buzgóságában. Sokirányú szociális, mozgalmi és írói tevékenységet folytatott. Részt vett az üldözöttek mentésében a II. Világháború idején. 1943-ban tudatosan felajánlotta életét a társaságért, különösen a gyengékért, betegekért, azon esetre, ha egyházüldözés, a társaság és a testvérek üldözése következne be. Részlet naplójából. Ó fölséges Szent Háromság, legkegyelmesebb Atyám, aki engem végtelen szeretetedből megteremtettél, s jóságos irgalmadból gyermekeddé fogadtál, ó édes Jézus Krisztusom, aki szent véreddel engem megváltottál, s végtelen jóságodból jegyesednek választottál, ó drága Szentlélek, aki kegyelmek bőségét zuhogtatod rám, s aki nekem méltatlannak a hivatás kegyelmét és a társaságot ajándékozta, ó legteljesebb Szent Háromság, én ma a társaság és a testvérek iránti hálából és szeretetből felajánlom magam, mint a társaság áldozatát. 1944. december 27-én elhurcolták, és menekítettjeivel együtt a Dunába lőtték. Sára testvér naplójából idézek. Életünk tele van zajjal, lármával, kapkodással, sietéssel, idegességgel, gonddal, bánattal. Annyi mindenre van szükségünk, s amire szükségünk van, azt olyan nehezen tudjuk megszerezni. Annyi mindent szereznénk, és sok-sok vágyunk teljesülhetetlenül hull a semmibe. Olyan sok minden sarkal előre, és olyan sok akadály kerül utunkba. Rohanunk és kifáradunk. Kifáradunk, és nem tudunk pihenni. Duc in altum, evez a mélyre, a mély vizek fölé. Ott nyugalom, béke, csend, áldott csend, szent csend fogad. Menj a templomba, a tabernákulum elé. Ott Krisztus vár az ő békéjével, az ő csendjével, az ő édes szent szívével. Előtte nem kell sírnod, könnyek nélkül is megvigasztal. Nem kell erőért könyörögnöd, kérés nélkül is meghallgat. Csupán csak meg kell jelenned előtte. Tédre kell omlanod, s bele kell felejtkezni egy kicsit a csendbe, hogy ő megszólaljon. Ugyancsak Sára testvér naplójából egy másik részlet. Jézus lábaihoz ülni és hallgatni, mit mond? Itt ülök a kápolnában. A tabernákulum ajtaja nyitva, és benne van Jézus. Nézek Jézusra, az édes, drága Jézusra. Mit mond Jézus? Ezt mondja: add nekem szívedet, légy egészen az enyém. Szeress nagyon engem, akard egész szívvel, amit én akarok, még ha nem érted, akkor is. Légy békés, légy gyermek, és egyben légy erős ember. Szívben szemben gyermek, akaratban ember. Szeresd nagyon az embereket, mindenkiért meghaltam, a jódásokért is. Boldog Salkaházi Sára emléknapján a Szentmisében így imádkozunk. Mindenható örökisten, te boldog Sára szűz és vértanú, neked szentelt életét mártíromsággal koronáztad meg. Kérünk, engedd, hogy hirdethessük a szegényeknek az üdvösséget, a raboknak a szabadulást, a szomorúaknak az örömet. Krisztus a mi Urunk által. Áldozás utáni könyörgésünk pedig így hangzik: a mai ünnepet örömmel megülve részesültünk mennyei ajándékodban, Istenünk. Add meg, kérünk, hogy mi, akik ezzel az áldozati lakomával fiad halálát hirdetjük, a szent vértanúkkal együtt fiad dicsőséges föltámadásának is részesei lehessünk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Boldog Salkaházi Sára vértanú, könyörögj érettünk, könyörögj az egész magyar népért.
6: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Sajátos hangulat lengi át húsvét 6. vasárnapjának olvasmányait, főleg az evangéliumot. Jézus úgy beszél magáról, mint aki kis idő múlva már nem lesz a tanítványokkal. De mindezt olyan sejtelmesen teszi, rövid idő, és már nem lát engem a világ, ti láttok, stb. És ehhez hasonló. Érezzük, hogy Jézus tudatosan készíti fel a tanítványait az ő távozására. És eztán az első, legfontosabb üzenete ennek a mai vasárnapi evangéliumnak, a távozás. Hogyan kell jól távozni, hogyan kell jól elmenni azoktól, akiket szeretünk. Egyikünk sem ússza meg az életében a szakításokat, a változást. Akár egy haláleset szakít el bennünket a szeretteinktől, akár az, hogy elköltöznek távolra, vagy megszakadnak régi barátságok, kapcsolatok, mind-mind fájdalmasan megélendő dolgok. Minden távozás egy kis halál a mi életünkben. És hát gyenge vigasz az, hogy emlékezünk az illetőre, mert mindannyian érezzük, hogy az emlékezet nem helyettesítheti azt, aki elmegy. Ezt Jézus is érzi, mármint az ember Jézus érzi, hogy a tanítványok nehezen fognak megbirkózni ezzel a változással, ha csak ő nem segít nekik előre ebben, hogy felkészülten érkezzenek meg ide. Ha valaki szeret valakit, akkor úgy távozik, hogy szeretne gondoskodni azokról, akiket otthagy. Így van ez Krisztussal is. Jézus nem csak azzal készíti fel a tanítványait a jövendőbeli hiányára, hogy szépen búcsúzik el, tehát nem csak angolosan lelép, ez még kevés volna, hanem azzal is, hogy küld maga helyett valakit. Igen ám, de vajon kit küldhet valaki, aki távozik? Aki távozik, azt nem pótolhatja akárki. Érezzük, hiszen mindannyian egyediek vagyunk. Például olyan, aki nála kevesebb, vagy tőle különbözik, az szóba sem jöhet. Ezek nem lennének egy lapon említendők vele, és a csalódás talán még nagyobb lenne, mert beígértek valamit, és nem azt kaptuk cserébe. Jézus azonban nem kevesebbet, nem nála kisebbet és különbözőt ígér a tanítványoknak, hanem a vele egyenlőt, az ugyanazt az isteni lényeget birtokló másik isteni szemét, a Szent Lelket. A Szent Lelket, akit maga helyett küld Jézus, sokkal közelebb tud lenni a tanítványokhoz, mint Krisztus valaha is tudott lenni az övéhez. És itt értjük meg igazán Jézus távozását. Mert ez nem törés a szeretet vonalában. A szeretet az egy állandó közeledés. A szeretet első lépését Isten azzal tette meg, hogy megteremtette ezt a világot és benne az embert. Az egész teremtés róla szól. De ahhoz képest, hogy valami róla szól, méretetlenül több, hogy eljött közénk az ő fiában. Kézzel foghatóvá, megtapinthatóvá, tapasztalhatóvá vált, akivel beszélgetni tudtunk. De még ez is kevés, hiszen akkor csak néhány ember számára egy adott időpontban és helyen lenne elérhető az Isten. És az Isten nem áll meg a szeretetben ezen a ponton, neki nem akadály az idő és a tér, meg a test, az anyag. És a szeretetet, a közeledést folytatja. Jézus távozása nem visszalépés a szeretetben, meg a közeledésben, hanem a folytatása ennek az útnak. Ugyanis csak így tud eljönni az a Szent Lélek, aki már túl van az időn és a téren, akinek már nincs anyaga teste, és ezért sokkal közelebb tud lenni hozzánk, mint Krisztus valaha is tudott lenni az övéihez. Mindenkié tud lenni mindenkorban, és nem rajtunk kívüli valaki, hanem ha beengedjük az életünkben, meg fölfedezzük őt az életünkben, akkor olyan valaki, aki bennünk él. És ezzel gyakorlatilag az Isten közeledése teljessé válik, a szeretetnek a legnagyobb vágya, az egyesülés a szeretet lénnyel megvalósul. Persze ez csak azok életében válik valósággá, akik el is fogadják ezt a közeledést. Egy példával élve, hiába vezetik el a lakásunkig a vezetékes vizet, ha mi sosem nyitjuk meg a csapot, számunkra ennek nem lesz hatása a mindennapokban. Az első legfontosabb gondolat tehát a Jézus távozásának módja. Jézus nem lelép, hanem távozik, teljesebbé lesz. Nem cserben hagy minket, hanem gondoskodik rólunk. Nem távolodik tőlünk, hanem mint Istenség egyre közelebb érkezik hozzánk. Másik fontos érdekessége ennek a búcsúbeszédnek egy olyan mondat, amelyet mi nem tudtunk volna magunktól összerakni. Azt mondja Jézus, aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Három dolog van ebben. Isten ismerete, a szeretet gyakorlása és a parancsok megtartása. És úgy látszik, hogy ezek elválaszthatatlan fogalmak egymástól. Olyanok, amik kölcsönösen feltételezik egymást. Mi ugye nem gondolnánk, hogy ezeknek feltétlenül össze kéne függniük. De ha Isten így mondja, ez így van. És ha közelebb megvizsgáljuk ezt a dolgot, valóban nem működik ez a három dolog, Isten ismerete, a szeretet gyakorlása és a parancsok megtartása egymástól függetlenül. Nincs ugyanis Isten ismeret, igazi Isten ismeret, ha valaki nem kezd el szeretni, és nem követi a parancsokat. Elvégezheti valaki a teológiai doktorátust is, ha nem szeret, nem indul a szeretet útján, és nem követi a parancsokat, valami olyan dolog hiányzik számára Isten ismeretéből, amit nem tud egy tankönyv kárpótolni. De a szeretet igazi jelentése is csak Isten ismeretében, azaz közelében és parancsainak megtartásában, azaz követésében bontakozik ki. Hiába mondom én magamról, hogy szeretek, ha nem tartom meg a parancsokat és nem követem Jézust, akkor ez a szeretet olyan meg nem valósult szeretet marad, olyan bezárt szeretet, olyan gondolat, elv, idea, amiben nincsen kézzelfogható tartalom. És a harmadik dolog a parancsok megtartása. Parancsokkal is csak akkor fogunk helyesen élni és nem visszaélni, ha azokat Isten ismeretében, azaz Krisztus életpéldájából és szeretetének szellemében gyakoroljuk. Mindannyian ismerjük, hogy lehet hidegvérűen a parancsokkal is ölni, ha azokat kiátsszuk valaki el. Lásd a farizeizmus, amit Jézus annyiszor ostoroz életében. Azaz csak Krisztus példáját követve és a szeretetének szellemében értjük meg a parancsoknak az igazi tartalmát. Milyen érdekes. A ma embere inkább azt mondja, ha szeret, akkor nem parancsolgat nekem, hanem szabadon hagy. A hívő ember, az eredeti ember, az, aki vissza tud menni a romlatlan énjébe, pedig úgy látja, ha szeret engem, akkor nem mindegy neki, hogy hogyan élek. Nem enged engem elveszni, és nem enged a vesztembe rohanni. Mi Jézus parancsában nem valami korlátozó dolgot látunk, hanem egy olyan gondoskodást, egy olyan iránymutatást, amely helyettünk küzdi, tehát segít minket abban, hogy ne menjünk bele a zsákutcákba, ne sérüljünk. Fontos lenne, hogy húsvétot követően valami megváltozzon bennünk, hogy látszódjon rajtunk, hogy mi is meglettünk váltva. Krisztus feltámadása nem csak a messiás életének egy eseménye, hanem mindannyiunk jövője. Fontos lenne, hogy ne csak kívülállóként szemléljük a történéseket, hanem engedjük, hogy azok valósággá váljanak bennünk. Ugye a mai Szentlecke egy nagyon szívenütős mondatot mond, hogy mindannyian legyünk készek arra, hogy számot adjunk arról a reményről, ami bennünk van. Hogy mindenkinek válaszolni tudjunk, aki csak kérdező, mi az alapja a reményünknek. Vajon tudnánk most per pillanat válaszolni, ha valaki megkérdezné, mi az alapja a te reményednek? Mi? A gazdasági helyzet, az egészségi állapot, a politika, a kapcsolataim, ezek időlegesek, ezek változhatnak. Nem lehet az alapja a reményemnek ilyen földi dolog, csak is Krisztusnak ez a közeledése, a Szentléleknek az elfogadása, bennem lakása. Kedves testvérek, ma megtanított bennünket Jézus arra, hogy hogyan kell helyesen távozni, hogy a szeretet hogyan tud úgy elmenni, hogy közben ott marad, még teljesebben, mint korábban. Talán a mi magunk véges módján ebből mi is megtanulhatjuk, levonhatjuk következtetést, hogy milyenek legyenek emberi távozásaink, lezárásaink az életben. Talán finomabbak és tapintatosabbak leszünk, ha ezt eltanuljuk Jézustól. És ha megértjük, mit jelent az, hogy az ő ismerete, parancsainak teljesítés és a szeretet gyakorlása mennyire összefüggnek, mennyire szorosan összefüggnek, többet nem lesz kérdés az, hogy valóban őt tiszta szívvel teljesen akarjuk-e követni.
0: A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Hitvalló.
2: Hittan és beszélgetések.
3: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámos Néi Acsúrit, a hitoktató, Néri Szent Fülöpről és Szent II. János pápáról beszélget az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival.
4: Az Atya, a Fiú, a Szent Lélek nevében, ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Ámen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
5: Mindörökké. Ámen.
4: Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók! A mai adásunkban két vidám szívű szentről fogunk beszélgetni. Két olyan emberről, akik nem csak a maguk korában voltak példaképek, hanem ma is nagyon sokat tanulhatunk tőlük. A szeretetről, az örömről, az emberségről és Istenhez való hűségükről. Először olyan szentre emlékezünk, aki mindig mosolygott, mégis mély és igaz hittel élt. Ő volt Néri Szent Fülöp, akit gyakran csak a derűs szentként emlegetnek. Ezután pedig arról a szent pápáról fogunk beszélgetni, akinek a születésnapi évfordulója nem régiben volt, május 18-án. Ő II. János Pál pápa. Egy különleges életút az övé, kisfiúként sok szomorúságot átélt, de soha nem veszítette el a hitét. Pápaként pedig az egész világot bejárta, hogy hirdesse Isten szeretetét, és különösen szerette a fiatalokat. Kérlek szépen akkor, Ákos, légy szíves, ismertesd Néri Szent Fülöp életét röviden.
6: Fülöp 1515-ben született Olaszországban, Firenzében. Már kis gyermekként is sokat mosolygott, szeretett játszani, és mindig figyelt arra, ha valaki szomorú volt, és próbálta jobb kedvre deríteni. A szülei kereskedők voltak, de Fülöp inkább Isten dolgai iránt érdeklődött. Sokat imádkozott, gyakran egyedül elvonult, hogy Jézussal beszélgessen.
4: Tamás, légy szíves, folytasd!
7: Fiatal korában, 1531-ben Monte Cassinói kolostor lábánál fekvő San Germanóban került a nagybátyjához, aki gazdag kereskedő volt, és azt szerette volna, ha Fülöp majd átveszi az üzletet, hogy kereskedőnek tanuljon. Csak hogy Fülöp hamar megérezte, őt nem ez az út hívja. Elhagyta a gazdag örökséget, és Rómába ment, szinte üres zsebbel, de tele Isten iránti vágyal. Rómában kezdetben magántanulóként filozófiát és teológiát tanult, de sosem akart egy nagy tudós lenni. Napjai nagy részét templomokban, kórházakban szegények között töltötte. Gyakran látogatta a betegek kórházát, vigasztalt.

0: Ezt sokan úgy tartják számon, mint misztikus élményt, Isten szeretete fizikailag is átformálta őt.
1: Köszönöm szépen, Lázár. Tehát itt egy újabb csoda történt, hogy a szíve megnagyobbodott, úgymond. Ákos, légy szíves, folytasd.
2: Fülöpöt 36 évesen pappá szentelték. Onnantól kezdve még többen keresték fel. Nem csak szegények, hanem nemesek, fiatalok, papok és tanulni vágyó emberek. A gyóntató székében gyakran hosszú sor állt, mert híres volt arról, hogy kedvességgel, humorral, mégis igazsággal vezette mindenkit közelebb Istenhez.
1: Ki tudja, hogy mi az az oratórium? Ákos.
2: Ahhoz, hogy legyen hol fogadni az embereket, megalapította az oratóriumot, egy olyan közösséget, ahol naponta imádkoztak, szentírást olvastak. Zenéltek, és együtt gondolkodtak Isten dolgairól. Az oratórium nem szerzetes rend, hanem egy baráti, nyitott közösség, amely ma is létezik a világ számos országában.
3: Fülöp hit abban, hogy a hit nem csak komoly dolog, hanem örömteli is, és sokan éppen ezért tudtak közelebb kerülni Istenhez. Az oratóriumban gyakran rendeztek közös sétákat, énekléseket, kis kirándulásokat, ahol az emberek szabadon kérdezhettek, beszélgethettek.
1: Köszönöm. Ez ilyen kötetlen beszélgetés volt, és ott nem csak vallásos dolgokról, hanem másokról is beszélhettek, sétálhattak, énekelhettek, kirándultak. És így vezette őket például Fülöp atya a hithez, az embereket Istenhez közelebb. Összegyűjtötte az utcagyerekeket, a szegény gyerekeket, és azoknak alapította az oratóriumot. Léna, légy szíves, mondd el a vidám tanításait Fülöp atyának.
4: Fülöp különleges módon tanított. Ha valaki túl büszke volt, néha tréfás módon vezette alázatra. Egyszer egy nagyon okos embernek azt mondta, menj végig a városon egy tollseprűvel a kezedben. Máskor ő maga is különös öltözetben jelent meg, hogy megmutassa. A szentség nem a kinézeten múlik. De soha nem gúnyolt ki senkit, de tükröt tartott a viselkedés elé, szeretettel, mosollyal. Hosszú betegeskedése végén Néri Szent Fülöp 1595. május 26-án halt meg, közel 80 éves korában. Aznap úrnapjának előestéjén azt mondta mosolyogva lakótársainak. Most meg kell halnom. Aztán lefeküdt. Nem félsz? Kérdezte az egyik testvér. Fülöp megrázta a fejét, így erősen azt mondta. Nem, nem félek. Isten jó. Majd egy kis elnézéssel lesz az ő ostoba és haszontalan Fülöpjével szemben. Halála után az emberek százai emlékeztek vissza arra, mit kaptak tőle? Békét, örömöt, tanítást, imádságot. 1622-ben szentté avatták. Ma is sok templom viseli a nevét, és az oratórium közösségei folytatják az ő szellemiségét. A híres arasz szentek között ő a jókedv és lelki öröm szentje.
1: Hallottátok, hogy melyik napon halt meg, és hogyan halt meg? Ákos.
2: 1595. május 25-án betegségben halt meg.
1: Igen, így van. Látjátok, megkérdezték a társai tőle, hogy félsz-e, Fülöp atya, és ő rázta a fejét, hogy nem. Vidáman, derűsen azt mondta, hogy nem, nem félek, mert az Isten jó, majd egy kis elnézéssel lesz az ő ostoba és haszontalan Fülöpjével szemben. Szerintetek így lehetett ez? Ostoba volt szerintetek? Janka?
5: Nem, szerény volt, és a gyerekeket nagyon szerette.
1: Így van, és alázatos volt, és azért mondta ezt, hogy megbocsátja a Jóisten neki, ha néha viccelődött. Mit tanulhatunk Néri Szent Fülöptől ma, 2025-ben? Tomi?
6: Legyünk mindig jókedvűek, szerények és boldogak.
1: Igen, jót mondtál. Janka?
5: Befogadta a szegény gyerekeket.
1: Igen.
5: És főzött nekik.
1: Így van, főzött. Nem csak az imádsággal beszélt nekik, meg az Istenről, hanem megetette őket. Főzött nekik finom levest.
2: És Méri Szent

0: szülőknek volt egy csodája, hogy amikor levest főzött a gyerekeknek, akkor kértek második adagok, mert nagyon éhesek voltak, és...
1: Volt második adag?
0: Nem, mert elfogyott, de utána csoda történt, és újra töltődött a bogrács, megint elfogyott, és megint újra töltődött, és Méri Szent Fülöp megköszönte az Istennek, hogy meg tudta etetni a gyerekeket.
1: Igen, hogy csoda történt, és megsorsorozta a levest. Úgy, mint régen Jézus a kenyérszaporításban, meg a halat is megszaporította. Mit tanulhatunk Méri Szent Fülöpről, Lázár?
2: Isten nem csak a templomban van jelen, hanem a nevetésünkben, a játékainkban, a barátságainkban is.
1: Így van, köszönöm. Tomi?
3: A szentség nem azt jelenti, hogy szigorúak vagyunk, hanem hogy teljes szívünkből szeretjük Istent, akár mosolyogva is.
1: Igen, Ákos?
0: A jókedv nem bűn, sőt, ha tiszta, segíthet másoknak közelebb kerülni Istenhez.
1: Így van, köszönöm szépen, nagyon jól mondtátok. És ki emlékszik, hogy mi Méri Szent Fülöpnek a jelmondata, hogyan szól? Janka?
4: Legyetek jók, ha tudtok.
1: Így van. Van egy ilyen énekünk is. Hogy szól az ének? Ákos?
0: Legyetek jók, ha tudtok. A többi nem számít.
1: Igen, szoktuk énekelni. Köszönöm szépen az iskolába is. Van egy szép imádságunk. Ezzel fejezzük be Méri Szent Fülöpnek az életét. Olvassuk el.
0: Ima Néri Szent Fülöphöz. Ó, Néri Szent Fülöp, aki egész életedet a szegénynek és betegek segítésének szenteled, kérünk, hogy vedd körül minket a te szereteteddel és védelmeddel. Segíts nekünk megtalálni az utat az alázathoz és a segítőkészséghez, ahogy te is tettél minden nap. Áld meg azokat, akik rászorulnak segítségedre, és adj nekünk erőt és bölcsességet, hogy kövessük példádat.

0: Eljutottunk a második szentünkhöz, Szent II. János Pál pápához. Ki ismeri Szent János Pál pápát? Tamás.
1: Ő volt az, akit meglőttek.
0: Igen, ezt is tudjuk róla. Így van, a múltkori adásban a fatimai szűzanyáról beszélgettünk, és pontosan a harmadik titok őróla is szólt, hogy 1981-ben merénylet áldozata lett.
1: Túlélte a lövést, és megbocsátott annak, aki meglőtte, és a börtönben egy csomószor meglátogatta.
0: Így van, köszönöm szépen.
2: Karol Joseph Wojtyla 1920. május 18-án született Lengyelországban, Vadovics nevű kisvárosban. Édesapja, idősebb Karol, hivatásos katonatiszt volt, édesanyja, Emília, csendes, mélyen vallásos asszony volt. Három gyermekük született, Edmund, Karol és egy kislány, aki azonban még csecsemő korában meghalt.
3: Karol egészen kisgyermekként kezdte megtapasztalni az élet nehézségeit. Amikor 9 éves volt, elveszítette édesanyját, aki egy gyermekszülés során halt meg. Ez hatalmas fájdalmat jelentett családnak. Néhány évvel később, 1932-ben bátyja Edmund, aki orvosként dolgozott, szintén meghalt, miután megfertőződött egy beteg ápolása közben. Végül 1941-ben, már a II. Világháború idején meghalt Karol édesapja is. Karol ekkor 20 éves volt, és teljesen egyedül maradt a világban. Ezek a veszteségek megérintették a szívét, de nem zárták be. Épp ellenkezőleg, megtanult együtt érezni a szenvedőkkel, és még jobban Isten felé fordult. Gyermekkorában Karol kiváló tanuló volt. Nagyon szeretett sportolni, különösen focizni, síelni és túrázni, de közben mélyen vallásos is maradt. Mnistrát, imádkozott, sokat olvasott, és különösen érdekelte a költészet, a színház és az irodalom. Tehetséges volt a színjátszásba, és verseket írt. Sokan úgy emlékeznek vissza rá, mintha egy csendes, de rendkívül figyelmes és érzékeny fiúra, aki mindig mások felé fordul.
1: Amikor 1939-ben kitört a II. Világháború Lengyelországot, lerohanták a németek. Az egyetemeket bezárták, a papságokat üldözték, sok templomot elpusztítottak, vagy állami felügyelet alá vontak. Karol kényszermunkát vállalt egy kőbányában, majd egy vegyi gyárban, hogy elkerülje a Németországba való deportálást. Ezek az évek rettenetesen nehezek voltak számára, de mégis ekkor érlelődött meg benne az elhatározás, Isten papnak hívja őt. 1942-ben a föld alatti lengyel egyházban titokban kezdte meg teológiai tanulmányait. Papságot a háború alatt üldözték, így élete veszélyben volt, de ő tudta, hogy az igazi szabadság belül az ember lelkében kezdődik, és Isten szolgálatát semmi sem akadályozhatja meg.
0: Így van. Meghaltak a szülei, meghaltak a testvérei, utána jött a II. Világháború, és mégis kitartott, és tanult ebben a háborúban is, beiratkozott a teológiára.
1: 1946. november 1-én szentelték pappá Krakkóban. A szertartás után Rómába küldték tanulmányai folytatására, ahol erkölcs teológiát tanult. Karol Wojtyla immár papként visszatért Lengyelországba, és a Krakkói Egyetemen tanított. Szeretett beszélgetni a fiatalokkal, sokszor nem csak az egyetem falai között, hanem túrázások, kenutúrák és kirándulások közben is. Diákjai csak Vujek, azaz bácsi néven emlegették, mert ez a megszólítás elkerülte a rendőrségi figyelmet. Ez a barátságos, közvetlen kapcsolat jellemezte egész életét. 1958-ban lett segédpüspök, majd 1964-ben krakkói érsek, és 1967-ben bíboros. Részt vett a II. Vatikáni zsinaton, ahol sok újítást támogatott, főleg azt, hogy az egyház jobban megértse a modern világ kérdéseit, problémáit, és tudjon válaszolni rájuk szeretettel és igazsággal. Krakói érsekként sokat tett a kommunista elnyomás alatt élő lengyelekért. Bátorította az embereket a hit megőrzésére, templomokat építettet, és soha nem adta fel, hogy a kereszténység szabadságot adó tanítása eljusson mindenkihez.
0: És amikor bíborosként 1978-ban megválasztották őt, ő lett az első lengyel pápa 1978. október 16-án. Ez óriási meglepetést jelentett. 455 év után először nem olasz pápa lett, hanem egy lengyel, a kommunista országból. Amikor megjelent a Szent Péter téren, így szólt az emberekhez: ne féljetek, tárjátok ki a kapukat Krisztus előtt. Ő volt a 264. pápa. Ez a mondat egész pápaságának vezérgondolata lett, a nehéz, sötét időkben reményt vitt a világnak.
3: Második János Pál pápa volt a legtöbbet utazó pápa, több mint 100 országba látogatott el, hogy elvigye az evangélium üzenetét. Fiatalokhoz, szegényekhez, politikusokhoz, betegekhez egyaránt szólt, és soha nem félt kimondani az igazságot, akkor sem, ha az nem volt népszerű. A fiatalokat különösen szerette. Megalapította a világi ifjúsági találkozókat, amelyek ma is élnek. Először 1986-ban találkoztak így fiatalok több országból, és a pápa mindig arra hívta őket, merjenek szentek lenni mai világban is.
0: És tudjátok, Magyarországon is járt itt kétszer is. Először 1991-ben, augusztusban, 16-20-ig volt itt. Én is részt vettem Esztergomban a Szentmisén, ahol pápa látogatást végzett. Aztán 1996-ban is eljött hozzánk, szeptember 6-án és 7-én, akkor kevesebb időt töltött Magyarországon, akkor Pannonhalmára, Győrbe, és Budapestet látogatta meg. Ott meg Győrben vettem részt az ő általa mondott Szentmisén. És most jön az a merénylet, amiről beszéltünk.
2: 1981. május 13-án merényletet követtek el ellene, a török származású Ali Agca háromszor lőtt rá a Szent Péter téren. A pápa súlyosan megsebesült, de túlélte, és első dolga az volt, hogy megbocsátotta merénylőinek, sőt, később meglátogatta a börtönben.
0: Így van, bekerült a kórházba, megműtötték őt, és utána később elment és meglátogatta a merénylőjét, és megbocsájtott neki. Ő volt az az első pápa, aki zsinagógába, mecsetbe, protestáns templomokba is ellátogatott, jelezve, hogy a vallások között hídre van szükség, nem falakra. Az ökumené a vallások közötti párbeszéd egyik legnagyobb apostola volt.
1: A 2000-es évekre egészségi állapota romlani kezdett. Parkinson korral küzdött, alig tudott beszélni és mozogni, de mégis folytatta szolgálatát. Sokak szerint élete utolsó éveiben is prédikált, nem szavakkal, hanem a szenvedés csendes elfogadásával.
0: És a haláláról mit tudunk, Janka?
3: 2005. április 2-án este halt meg. 84 éves korában, húsvét második vasárnapjának előestéjén. Halálának pillanatában fiatalok ezrei virasztottak érte imával a Szent Péter téren. A világ minden tájáról az emberek ezt kiáltották: Santo Subito, azonnal szenté.
0: Így van, tehát nagyon szerették második János Pál pápát. A fiatalok ott imádkoztak a kórház előtt, és nagyon-nagyon sok imát, meg rózsafűzért mondtak érte, és amikor meghalt, akkor ezt kiáltották, hogy azonnal szenté szerették volna mindjárt avatni, és ez végül meg is történt. Mikor? Léna?
3: 2014. április 27-én avatták szenté 16. Benedek pápa előkészítése után Ferenc pápa által.
0: Így van, tehát Ferenc pápa avatta szenté. És hány évig volt pápa, ki tudja, gyerekek? Ákos.
1: Ő volt a legtovább pápa, mert ő 26 évig pápa volt.
0: Igen, így van. Köszönöm, ügyesen mondtad. Szent második János Pál pápa jelmondata az volt, hogy totus tuus, ami magyar fordításban azt jelenti, hogy egészen a tiéd. Ez a jelmondat a Szent Szűz Máriával való szoros kapcsolatát és az ő segítségére való támaszkodását fejezi ki, amely Márián keresztül Jézushoz vezetett. Fatimába zarándokolt, és ott mondott köszönetet a szűzanyának. És képzeljétek el, magával vitte, és oda tette Mária lábához azokat a lövedékeket is, amelyek áthatoltak rajta, s melyeket megtaláltak a Szent Péter téren. Összegzésként, tehát akkor kérlek benneteket, hogy vigyük magunkkal Néri Szent Fülöp életét, életéből a jó dolgokat, és Szent II. János Pál pápát is. Néri Szent Fülöp és Szent II. János Pál pápa példája emlékeztessen minket arra, hogy a hit, az öröm, az imádság erő, és a szeretet mindig továbbadható. Imádkozzunk most Szent II. János Pál pápa közbenjárásáért.
3: Kérünk téged, Urunk, hallgass meg közbenjárásán Szent II. János Pál pápa előtt, és áld meg imáinkat általa. Add, hogy példája inspiráljon minket a hit mélyebb gyakorlására és az evangélium hirdetésére a világban.
4: Segít nekünk abban, hogy követni tudjuk az ő példáját a szeretetben és az együttműködésben másokkal.
0: Köszönöm szépen nektek, Lázár, Tomi, Ákos, Léna és Janka, hogy együtt beszélgethettünk erről a két csodálatos szentről. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
5: Mindörökké. Amen.

Elhangzott műsorunkban Vámosné Jacsórita hitoktató beszélgetett tanítványaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.

0: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
1: Tizenhat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Elkezdődött a leendő Tisza kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Pótköltségvetést fog benyújtani az új kormány, erről beszélt Kármán András leendő pénzügyminiszter. Erre azért van szükség, mert a költségvetési hiány már április végén elért az éves cél 91%-át, 4220 milliárdból már 3850 milliárd forintot. A magyar gazdaság beindításának kulcsa a befektetői és társadalmi bizalom helyreállítása, jelentette ki Kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszterjelölt kormányzati célként a startup környezet erősítését jelölte meg. Négy elemet sorolt még fel, kiszámítható szabályozást, tisztességes versenyt, a korrupcióval szembeni zéró toleranciát és átlátható támogatási rendszert. Magyarország nem válik le az orosz energiáról, hanem diverzifikálja beszerzési forrásait, és megmarad a rezsicsökkentés a lakosságnak. A vasútrombolás korát le kell zárni, át kell lépni a vasútfejlesztés időszakába, jelentette ki Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszterjelölt hangsúlyozta, dolgozni kell az uniós pénzek hazahozatalán. A Tisza kormány első intézkedései között szerepel a zöldségek és gyümölcsök forgalmi adójának 27-ről 5%-ra csökkentése, ezt mondta el az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszterjelölt. Bóna Szabolcs szerint az öröklés támogatás helyett az új szereplők belépését kellene segíteni az agráriumban. Szeptemberben állhat fel az új országos környezetvédelmi hatóság, amelynek feladata lesz az ipari vállalatok, köztük az akkumulátorgyártók ellenőrzése, mondta Gajdos László. A Tisza kormány alatt Európa legszigorúbb szankcióit, legnagyobb bírságait alkalmazzák majd a szennyezőkkel szemben, ismertette a leendő élő környezetért felelős miniszter. Karikó Katalin Nobel-díjas tudós elfogadta a felkérést az egészségügyi tanácsadó testületbe, jelentette be Hegedűs Zsolt. A tárca várományosa azt mondta, az egészségügy a nemzet jövőjének legfontosabb alapja, nem költségvetési tehernek és kommunikációs felületnek tekinti. Feloszlatják a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központot, helyette pedig felállítanak egy önálló gyógyszerészeti intézetet. Olyan intézményi környezet kialakítására tett ígéretet a belügyminiszter jelölt, amelyben a szakemberek politikai nyomás nélkül törvényesen, professzionálisan és kiszámítható keretek között dolgozhatnak. Pósai Gábor szerint a tárca jelentős átalakítására van szükség. A magyar külpolitika első feladata a bizalom helyreállítása, visszaépítjük Magyarország tekintélyét az Európai Unióban és a NATO-ban is, ezt mondta Orbán Anita. A külügyminiszter jelölt kiemelte, jelenleg Magyarország egyik legsürgetőbb nemzeti ügye az uniós pénzek hazahozatala. A Tisza kormány a béke kormánya, ezt mondta Ruszin Szendi Romulus. Nem küldünk katonákat az ukrán-orosz háborúba, sem fegyvert, és nem állítjuk vissza a hadkötelezettséget, sorolta a honvédelmi miniszteri posztjelöltje. Közölt azt is, nem lesz csádi misszió. Szondi Vanda, Magyar Éva és Köböl Anita lesznek a kormány három szóvivője, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Az új kormányfő vezetésével az új kabinet is feláll, holnap 16 órától az új országgyűlés plenáris ülést tart, ahol esküt tesznek a tárcavezetők. Utána beindul a törvénygyár, ahogy az Index fogalmaz. A kétharmados Tisza többségű parlamentnek ugyanis rengeteg jogszabályt kell módosítania, mivel szerdán jogilag véget ér a 2020 óta tartó, először járványügyi, majd háborús veszélyhelyzet. Az uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő elutasította Vlagyimir Putyin orosz elnök felvetését, miszerint Gerhard Schröder egykori német kancellár legyen az ukrajnai háború lezárása ügyében az európai közvetítő. Ha megadjuk Oroszországnak a jogot, hogy a nevünkben tárgyalót nevezzen ki, az nem lenne túl bölcs dolog, indokolt Kaja Kallasz. Donald Trump amerikai elnök szerda és péntek között látogatást tesz Kínában Xi Jinping elnök meghívására. Elemzők szerint a tárgyalások középpontjában várhatóan az amerikai-kínai kereskedelmi konfliktus áll majd. A két vezető fél év elteltével találkozik újra. Elküldte válaszát Irán a legutóbbi amerikai tűzszüneti javaslatra a pakisztáni közvetítőknek. A teheráni állami televízió jelentése szerint Irán véget akar vetni a háborúnak minden fronton, és helyre akarja állítani a hajózás biztonságát a Hormuzi szorosban. De most arra kiderült, Donald Trump amerikai elnök visszautasította Irán válaszát az amerikai megállapodási javaslatra. Kína új teherűrhajót indított a Tiankong űrállomás ellátására, közölte a kínai űrprogram hivatala. Felvisznek egy futópadot is az űrhajósok edzéséhez. Végül az időjárásról. Ma még hevesebb viharok is lehetnek, holnap általában erősen felhős lesz az ég, többfelé várható eső, zápor, zivatar, a szél megélénkül. A hőmérséklet kedden hajnalban 12-13, napközben 18-20 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám.
3: Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
4: XVIII. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
5: Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet.
6: Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
7: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
6: Nem csak katolikusoknak.
7: Keresztényélet.hu.
8: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
9: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
4: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
10: Műsorajánló.
4: A megértés hullámhosszán.
11: Ma este 20 óra 10 perctől Szabó József atya várja hallgatóink telefonhívásait a Szent István Rádió interaktív műsorában. A megértés hullámhosszán minden hétfő este 20 óra 10 perckor a Szent István Rádióban.
10: Műsorajánlót hallottak.
12: A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
13: Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Az Egri Szent Orsolya Bencés Iskola Központ kollégiumának meghívására Egerbe érkezett az Élet Szent című kiállítás. A Szent Gianna Beretta Molla, vagyis Szent Janka, feleség, édesanya, orvos, az édesanyák, az orvosok és a meg nem született magzatok védőszentjének életét bemutató tárlat az Egri Bazilika Jézus Szíve kápolnájában augusztus 30-áig látogatható. Lukács Krisztinával, a Szent Janka imakör egyik alapítójával, a Magyarországi Billings Központ vezetőjével beszélgetünk. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő, Sinkovics Andrea.
12: A remény hírnökei. Értékünk az ember.
13: Szeretettel köszöntelek a Szent István Rádió mikrofonjánál. Egerbe, ide a Bazilika Jézus Szíve kápolnájába érkezett az Élet Szent című kiállítás, amely Gianna Beretta Molla, vagy magyarosan Szent Janka életét mutatja be. Itt a kiállító térben beszélgetünk a Jézus Szíve kápolnában. Első pillantásra, ha ránézek a kiállításra, molinókat látok. Ez egy vándorkiállítás. Mikor és miért indítottátok el ezt a vándorkiállítást?
14: A kiállítás mögött több éves kutató munka van, és lelki élet is, mondhatom. Többünknek, a Szent Janka imakör tagjai közül, többünknek személyes érintettsége és személyes kapcsolata fűződik Szent Jankához. Ezért nagyon sokszor tapasztaltuk az ő közbenjárását ima meghallgatások kapcsán, és szerettük volna ezt közkincsíteni, tehát az ő életszentségét szerettük volna megmutatni másoknak, és az a vágyunk született meg, hogy Magyarországon is ismerté váljon az ő életszentsége, az ő személyisége.
13: Hogyan képzeljék el a rádióhallgatók?
14: Tulajdonképpen ezt kiállításnak nevezzük, de ez egy érdekes műfaj, mert valóban molinókat látunk. A szövegekkel, az életéből vett történetekkel, imákkal, illetve fényképekkel, de a molinók mellett posztamenseken találhatók csendéletek is. Ezért valójában azt szoktam mondani, hogy ez egy picit több, mint kiállítás, elmélkedésre, imádságra, gondolkodásra is késztet. Végül is ez egyfajta, akár sétánynak is nevezhetjük. Körbe lehet járni, meg lehet állni egy-egy molinól áll. Azt fontosnak tartom elmondani, hogy mivel mi Szent Janka családjával kapcsolatban vagyunk, ezért az ő lányától és hát a rokonaitól kaptunk fotókat, nagyon jó minőségben, jó felbontású képeket, amelyekkel díszítettük a molinókat. Úgyhogy itt eredeti fényképek vannak Szent Jankáról. Az installációk, a csendéletek pedig korabeli tárgyakat tartalmaznak, és ezek is segítik egy picit az ő életében való elmélyedését.
13: Ezeket a csendéleteket ugye úgy kell elképzelni, hogy különböző tárgyakat, illetve idézeteket látunk kőlapokra írva. Egy-kettőt, ha kiemelnél közülük ízelítőül.
14: A csendéletek és a hozzájuk tartozó molinók tulajdonképpen tematikusak az ő élet hivatásának, és az egyáltalán az ő életének a különböző aspektusait és állomásait mutatják be. Tehát van olyan csendélet, ami az ő feleség mi voltát, aztán az ő anyaságát, vagy az egyik csendélet például az orvosi hivatását mutatja be, illetve természetesen az élet áldozatát, a férjével való kapcsolatát is, és ezért az adott szövegekhez kapcsolódó csendéleteket látunk, képekkel és konkrét tárgyakkal, amelyek használati tárgyak, az ő életéből vett, konkrét, akár ruházat, akár az orvosi eszközeire gondolunk, vagy rózsafűzérre, és akkor ezeket lehet látni, amelyek segítik megérteni azokat a történeteket, és egyáltalán az ő életét. Ezáltal lehetünk részesei az ő életszentségének, és talán megérthetünk valamit abból a mélységből, ami az ő személyiségéből sugárzik.
13: Szent Jonka 1922 és 1962 között élt, a 20. századnak a szentje. Az a gyermeke, a negyedik gyermeke jelenleg is él Olaszországban, akiért életét áldozta föl. Ahogy végigolvastam ezeket a molinókat, két visszatérő gondolat ütött szíven. Az egyik az, hogy a gondviselés mindig ott volt az életében, a házasságukban, a gondviselésbe vetett bizalom. A másik meg többször visszatérő volt az imádságnak a, hát nem mondom azt, hogy motívuma, a gyakorlata, inkább az imádságnak a gyakorlata. Ha be kellene mutatni Szent Jonka életszentségét, mik azok a vonások az életéből, amiket kiemelnél?
14: Nagyon sokszor, mikor Szent Jankáról beszélnek, akkor az életáldozatával kezdik, és azért ez egy nagyon erőteljes mozzanat az ő életében, és megosztó egyébként az, ami történt. Nagyon sok embert elszomorít, mert tragédiának fogja fel. Számunkra viszont, keresztény emberek számára, akik az örök életbe vetett hit fényében élünk, hogyha végignézzük az ő gyerekkorától az életét, és ezért szeretném most megfordítani, és csak egy mozzanatot mondok, hogy milyen szent életű családban született, ferences harmadrendi szülők gyermekeként, és 5 éves korában volt első áldozó, tehát onnantól kezdve tulajdonképpen napi áldozó volt, mert az édesanyjával templomba járt, és hogyha végigvesszük az ő korszakait, ifjúsági vezető volt, utána orvostan hallgató az egyetemen, aztán házi orvosi rendelőt nyitott, és egy nagyon mély Isten kapcsolata volt, akkor azt mondhatjuk, hogy az ő életáldozata egy természetes következménye annak, ahogyan ő élt. Tehát tulajdonképpen megkoronázta, ez volt a csúcspontja az életének. És lehet, hogy első gondolatra ez úgy szomorúnak tűnik, hogy valaki 39 éves korában meghal. Ez ugye az ő mennyei születésnapja, és ne felejtsük el, hogy egy mélyen hívő férj van az oldalán. Tehát két érett felnőtt keresztény ember házasodik össze, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy a házasságkötésük előtt ők évekig imádkoztak külön-külön, és a szűzanyát kérték azért, hogy megtalálják a párjukat, akivel keresztény családot tudnak alapítani. És hogyha már elérkeztem az ő férjéhez, Pietro Mollához és a házasságukhoz, akkor szeretném elmondani a kiállítás kapcsán, hogy ennek a tárlatnak az első változatát ugye 2022-ben indítottuk útjára, ugye vándorkiállításként, és akkor ez volt a cél, hogy Szent Janka életszentségét hirdessük. Az a 2022-es évet meghirdettük a Szent Janka évnek, mert ez volt a születésének a 100., a halálának, tehát a mennyei születésnapjának pedig a 60. évfordulója. Az üzenet egyértelmű volt, a nőiség, az anyaság, illetve egyáltalán az élet szentsége. És 2 évvel később újra értelmeztük ezt a kiállítást, és most egy picit kibővítettük és felújítottuk 2025 elején, tehát a szent évben, amikor Szombathelyre hívta a Székely János püspök atya ezt a tárlatot. És azért került sor a kibővítésére, mert időközben mi kommunikálunk az ő Szent Janka lányával, a Gianna Emanuelával, és elmondta, hogy benne is elég erős a vágy, és nagyon sok Szent Janka tisztelőben, hogy Pietro Mollát oltárra emeljék. Mert azért nem véletlen, hogy ha a házaspárnak az egyik fele szenté avatott, akkor azért ott a másik fél is az életszentség útján jár. És tulajdonképpen Gianna Emanuele megkért minket arra, hogy terjesszük az ő édesapja tiszteletét is, és egy magán használatra írt imát is lefordítottunk, amit ők jóvá hagytak. Ezért néhány molinóval kibővült a kiállítás, és ugye itt felragyog Pietro Mollának, a mérnök, a férj, az édesapa és a gyárigazgatónak az életszentsége, és egy csodálatos üzenete van ennek, azt hiszem a mai korban különösen, amikor a házasság szentsége olyan sok oldalról támadás alatt van, és tulajdonképpen felragyog az ő szerelmük, és az ő Istenben köttetett, és az Istenben élt házasságuk. Úgyhogy ez egy picit többlet üzenetet hordoz most már ez a tárlat, és hát nagyon örülünk, hogy itt Egerben második alkalommal látható őszig.

0: Életvédelem szentjének is nevezhetjük Szent Jankát, ugye ő választhatta volna úgymond hát önző módon a saját életének a megmentését is, amikor a negyedik gyermekét szülte, de ugye azt mondta, hogy az gyermeket tartsák életben.
1: Igen, de úgy gondolom, hogy ismerve az ő életét, ha belegondolunk abban, hogy valaki napi szinten felajánlja magát az Istennek, és az Istennel és az Istenben él, ugye napi áldozóként, akkor azt mondhatjuk, hogy nem biztos, hogy volt más választása, illetve természetesen szabad akaratból döntött így, de miután megfogant ez a gyermek, és utána derült ki, hogy egy jó indulatú, tulajdonképpen egy mióma volt a méhén, ezért nem dönthetett másként, mert ő úgy gondolta, hogy az a gyermek már ott van, és az a gyermek él. Még akkor is, hogy az anya méhben van, de ugyanolyan joga van az élethez, mint a másik három már megszületett gyermekének. Tehát valójában nem volt más választása, ő onnantól kezdve nagyon sokat imádkozott, azt kérte a sebészektől, hogy hagyják meg a magzat életét, és természetesen az ő méhét is. Ez lett volna a legbiztonságosabb megoldás, hogy kiveszik a méhét a babával együtt, de ő azt kérte, hogy csak a daganatot távolítsák el. És hát sebészként pontosan tudta, hogy ez később a szüléskor okozhat komplikációkat. Egyébként csodával határos módon a műtét után, ez a várandóságának a harmadik hónapjában volt, ő felépült, és továbbra is ellátta orvosi teendőit. Elmondják róla, hogy nagyon csendes, nagyon mély imádságba kezdett, és nyilván a várakozással teli hónapok álltak előtte, de ő folyamatosan imádkozott és kérte a Jóistent azért, hogy meghagyja az ő életét. Sőt, van egy nagyon aranyos, számomra kedves történet. Ugye tudjuk, hogy ő szeretett szép ruhákban öltözködni, és azt kérte a férjétől, aki Párizsba utazott munkaügyben, hogy hozzon neki divatlapokat, mert szó szerint így fogalmazott, hogy ha Jóisten úgy gondolja, hogy megtart a földön, akkor a legszebb ruhákat szeretném megvarratni magamnak a szülés után. Úgyhogy ez is azt mutatja, hogy egy élettel teli, egy életszerető nő volt, aki mindenkinek a doktornője, mert nagyon szerették, nagyon kedves volt, szerette a természetet és mindent, amit az Isten ajándékozott, de mindent Istenben szemlélt, és ő folyamatosan kicsikora óta az Isten akaratát kereste. Tehát ő élni akart, és erre készült, de ebbe benne volt az, férjével megbeszélve, nyilván vagy együtt átimádkozva, hogyha véletlenül másképp dönt az Isten, akkor ők azt elfogadják.
0: Pont a mai napon van ugye Szent Jankának a liturgikus ünnepnapja, április 28-a van, amikor Egerben megnyitják ezt a kiállítást, 94-ben avatták boldoggá, 2004-ben pedig szenté Szent Jankát. Mennyire ismert szent ő itt Magyarországon, milyen a kultusz, ahol lehet vele találkozni?
1: Én úgy gondolom, hogy évről évre egyre ismertebb, amikor én vele találkoztam, az 2006-ban történt, és akkor még nagyon kevesen ismerték, főleg azok az atyák, akik esetleg Olaszországban tanultak, vagy Rómából jöttek, tértek vissza, és ők hozták a hírét. Az ő tiszteletének a terjedésében egy nagyon komoly mérföldkő volt a 2018-as év, amikor mi Pócs Petriben életvédő konferenciát szerveztünk, és ott egy domokos szerzetes atya javasolta nekünk, hogy fordítsuk le a nevét. Megkérdezte, hogy hát miért nem magyarul szólítjuk meg, ugye Gianna. Hát a Gianna az annyira nem magyaros, és hát nagyon sokan nem is értették, vagy akár az idősebbek, hogy akkor most ki is ez a szent. Ezért mi lefordítottuk ugye Jankának, és a molinókon egyébként mind a két név szerepel, és azt tapasztaltuk, hogy mikor a legelső ilyen fordított kiadvány megjelent, akkor Budapestről jött egy csoport, és ott egy néni mondta, hogy hát tudja, hogy van egy ilyen szent, aki az édesanyák és a magzatok védőszentje, de nem jut eszébe a neve. És akkor a plébánosunk mondta, a lelkivezetőnk, hogy hát Janka, Szent Janka. És mondta a néni, hogy jaj, de jó, most már meg tudom szólítani. És az a tapasztalat, hogy valóban a szentek nevét lefordítjuk magyarra, és sokkal egyszerűbb így imádkozni hozzá, vagy kérni az ő közbenjárását. És innentől kezdve úgy gondolom, hogy miután mi felvállaltuk, és nagyon fontosnak tartjuk az ő tiszteletének a terjedését, ugye mi a viennei testvérek közösség lelkiségében élünk, és a megszentelt életet élő férfi közösségről van szó, akiknek a karizmája többek között a szentek közösségének a hirdetése, hogy egyáltalán felfogjuk, hogy mit jelent a szentek közössége, hogy ők itt vannak köztünk, és mindig azt szoktam mondani, hogy Janka is, Szent Janka is olyan számunkra, mint egy nővér, mint egy barát, mint egy testvér, aki előttünk jár, de azért van itt, hogy segítsen minket, kézen fogjon, és közelebb vezessen az Istenhez.
0: És egészen konkrétan, tehát akkor Pócs Petriben, illetve Mária Pócson vannak olyan erekjék, illetve a családok útja Mária Pócson, ami Szent Janka életéről szól.
1: Igen, úgy gondolom, hogy mivel mi azon a környéken élünk, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyébe, és a Viennei Testvérek Közösség is, ezért talán mondhatom azt, hogy az elmúlt 10-15 évben a Mária Pócs és Pócs Petri körül alakult ki egyfajta Szent Janka tisztelet hely. Nekünk ez azért volt fontos, mert tudjuk, hogy nem mindenki tud elzarándokolni Olaszországba és látni az ő rendelőjét, vagy akár a sírját, vagy a szülőházát. Ezért a Szentlélek indítatására mindig eszünkbe jut valami olyan esemény, amivel mi ezt a tiszteletet tudjuk terjeszteni. Az első volt ez a vándorkiállítás, amit útjára indítottunk, és több egyházmegyében volt már. Aztán megszületett bennünk a vágy, hogy legyen egy szobor, egy bronzszobor. És ez a Mária Pócsi római katolikus kis templomnak a kertjében van. És e köré aztán épült tavaly egy 7 stációból álló, ez azt jelenti, hogy 7 bronzból készült szoborcsoportból álló imasétány. Ezt hívjuk úgy, hogy családok útja. 30-40 centiméteres szobrok mutatják be ugye Szent Jankát, Pietrót, illetve a gyermekeiket, tehát attól függően, hogy éppen melyik stációnál állunk, de nem csak az ő életét mutatja be ez az út, ez az imasétány, hanem minden családnak az állomásait, az esküvőtől a halálig. És hát Pócs Petriben található az ország egyetlen ruhareki és oltára, amit a nuncius úr szentelt, és hát nagyon sok ima meghallgatás történik ott, tehát most már kapunk visszajelzéseket, és hálából ilyen kis hálakendőcskéket, meg cipőcskéket szoktak kiakasztani. Az emberek visszazarándokolnak Mária Pócsra, Pócs Petribe, és az ima meghallgatások nyomán hálát adnak Szent Janka közbenjárásáért.
0: Illetve Debrecenben a Domonkosok közreműködésével megjelent egy könyv is.
1: Igen, ez is egy nagyon szép könyv, mindenkinek ajánlom. A Debrecenben a Domonkosok által

lehetőség, úgyhogy a 40-es, 50-es években rendszeresen írtak levelezőlapot, képeslapot egymásnak, és nagyon gyakran, és ezekben a levelekben imákat is találunk, és kitűnik belőle az a mély szeretet, és az a mély hit, amivel ők egymáshoz kapcsolódtak Istenben.

0: a Remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, az élet szent. Szent Gianna Beretta Molla, vagyis a Szent Janka életét bemutató kiállításról volt szó. A tárlat az Egri Bazilikában augusztus 30-áig látogatható. Vendégünk volt Lukács Krisztina, a Szent Janka imakör egyik alapítója és a Magyarországi Billings Központ vezetője. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. Műsorunkat szerdán 21 óra 30 perctől megismételjük.
0: A Remény hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610 számon, e-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
2: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
3: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Hajdú Mária vagyok. Mai műsorunkban Tóth Ferenccel, az APCI Boldog Brenner János Katolikus Általános Iskola intézmény vezetőjével beszélgetek. Kedves Ferenc, átadom a szót.
4: Szeretettel köszöntök mindenkit. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Mindörökké, amen.
4: Igazából, ahol vagyok most intézmény vezető, ahhoz képest elég messziről származom, Albert Irsáról. Cegléden születtem 1973-ban, és Albert Irsán éltem be a gyermekkoromat és a fiatalkoromat, és tulajdonképpen onnan indult ki, hogy az egész életem onnan bontakozott ki. Ott jártam általános iskolába, ott voltam az első egyházi szolgálatomban, amelyet nagyon sokszor emlegetve köszönök meg az ottani plébánosnak, Döbrösi Béla atyának. Ő vezetett be, és ő volt az, aki úgy az egyházhoz közelebb vitt. Már 6 éves koromban megszólított, első osztályos koromban. Már akkor ministráltam, szüleimmel jártunk a templomban rendszeresen, tehát nem volt neki nehéz megszólítani, hiszen ott voltam azért, ott nőttem fel a templomban, az egyházban. És 10 éves koromtól, mivel közben én billentyűs hangszert tanultam, zongorát, 10 éves koromban megszólított az atya, hogy mi lenne, ha egy májusi litánián részt vennék és beugranék kisegítésnek, mint kántor.
3: Akkor az elég korán kezdődött.
4: Igen, igen, nagyon. Én elvállaltam, nem tudtam még, hogy mi vár rám, és az első este, amikor a

0: és litánián részt vettem, felkészültem ezen a napon, és mondhatom azt, hogy onnantól még közelebb jutottam az egyházhoz, és valahol a Jóistenhez is, hiszen ezen keresztül megéreztem, hogy milyen őt dicsőíteni. Tehát Isten szeretetében, hogy lehet növekedni, és hogy Istenhez hogyan lehet közelebb jutni. Így innentől kezdve már kántorizáltam, utána későbbiekben szentmiséken is részt vettem, ott is kellett kisegíteni, mert közben meghalt a kántor úr, aki ott volt rendszeresen. 14 évesen pedig, mikor elkerültem Albert Irsáról Budapestre tanulni, ugyanígy megmaradt ez a szolgálatom, a kántori szolgálatom. Vagy ministráltam, vagy kántorizáltam. Ez a kettő volt így az életemben. Elvittek katonának, amikor eljött ez az idő, akkor még egy éves katonai idő volt, és a leszerelésem után pedig hát szinte olyan természetesnek vettem azt, hogy szeretnék valahol ebben még jobban közelebb jutni a Jóistenhez, és a kántorság az közel állt hozzám, így elvégeztem Vácon egy 4 éves kántorszakot. Ott megismerkedtem a feleségemmel, és házasságot kötöttünk egy éven belül. Együtt közösen kezdtük el már a hittudományi főiskolát. Éreztem azt, hogy valahogy még közelebb kell jutni a Jóistenhez. Persze ebben benne volt a gondviselés is, mert augusztus 15-én születtem nagy boldogasszony
1: ünnepén, igen.
0: És mindig éreztem azt, és valahol ott fogtam föl ebben a 20 éves koromban, hogy valahogy a szűzanya mindig ott van mellettem, és valahol közben jár értem. És egyre vezet az úton előre, és nem vagyok egyedül. És úgy mindig hálás voltam, és úgy mindig megköszöntem a szűzanyának a közbenjárását. És valahol ő vezetett tulajdonképpen eddig, hogy a hittudományi főiskolára is jelentkeztem, de együtt a feleségemmel. Párhuzamosan akkor kerültem Hortra, hiszen itt a hitoktatót kerestek, és így az atyánál, az akkori Somodi János plébános atyánál jelentkezve buzdított, hogy vállaljam el bátran, párhuzamosan az iskolával. Még akkor nem tudtam igaz, hogy mire vállalkozom. Nehéz volt az iskola, és ugyanakkor pedig a főiskolát is vinni együtt. De nagyon sokat tanultam belőle, mint pedagógiailag, mint pedig nevelésben, oktatásban, és ezáltal tudtam egy fokot megint feljebb lépni, hiszen elvégeztem a hittudományi főiskolát. Itt közben kihagytam, de a feleségem 60-i, tehát Albert Irsáról elkerültem 60-ba.
1: Tehát akkor ez a házasság révén volt ez a lakhelyváltozás.
0: Igen, ez a váltás, igen. Így ezen keresztül történt meg. Ott én már elhatároztam azt a hittudományi főiskolán, hogy nem állok meg ezen a szinten, hiszen volt már a kezemben egy egyházi kántori diploma, és úgy gondoltam, hogy egy kicsit a világ részéről, világ felől is meg szeretném úgy jobban ismerni magát, a zenét, és ekkor jelentkeztem Egerbe az Eszterházy Károly főiskolára, ahol az énekzene tanár diplomát végeztem. Majd pedig valahol ott már érlelődött bennem, hogy még közelebb és még közelebb szeretnék jutni az egyházhoz is, de az egyházon keresztül a Jóistenhez, és akkoriban hallottam erről, hogy az egyház képez diákonusokat. Második vatikáni zsinat ezt úgy felélesztette, és valahol ezt a hivatást úgy belülről a szívemből éreztem. Éreztem azt, hogy még tovább tudnék előre jutni Isten országához, és ezáltal egy kis biztatással is, de önmagamtól jelentkeztem erre a képzésre, hiszen még akkor nem volt biztos, hogy indul ez a diákonus képzés, de mivel úgy nézett ki, hogy 6-an-8-an összejövünk, akkor elindították ezt a képzést 2006-ban. 2008-ban szentelt minket dr. Ternyák Csaba egri érsek úr november 29-én. Nagy örömömre szolgált, hogy tényleg eddig eljuthattam. Párhuzamosan mindenféle feladatot végeztem, a kántorizálást is természetesen, ugyanakkor gyerekeket a hittannak az útján, az egyházi úton próbáltam meg vezetgélni kisebb-nagyobb sikerekkel, de azt mondhatom, hogy mindig tudtam olyan utat mutatni fiataloknak, ami által talán így utólag látom azt, hogy ők is eljutottak és közelebb jutottak az egyházhoz és Istenhez. Utána újabb indítatást kaptam, valahol ez még jobban a gondviselést erősítette bennem, hogy 2014-ben jelentkeztem közoktatás vezető és pedagógus szakvizsgára Jászberényben, ahol további fejlődést érhettem el a nevelés, oktatás területén, majd pedig még mindig nem fejeztem be, úgy éreztem, hogy még mindig lehet tovább lépni és előre lépni, és a görög katolikus testvéreinkhez jelentkezve Nyíregyházára egy MA hittanári, nevelőtanári mesterszakot végeztem el. Talán ott éreztem úgy, hogy most egy picit már abba kell hagyni a tanulást, persze soha nem lehet abba hagyni a tanulást, de ott éreztem azt, hogy most már valami más irány felé is el kell indulnom. Akkor nyílt lehetőség, hogy meg lehetett pályázni Abcon az iskolai igazgatóságot, és ott adtam be a pályázatomat. Így párhuzamosan igazából már többféle feladatom volt, de elsősorban természetesen onnantól kezdve, hogy a pályázatot megnyertem, és Ternyák Csaba érsek úr megbízott azzal, hogy akciiskolát vezessen, mint intézményvezetőként.
1: Ha néhány szót szólna az Apci Katolikus Általános Iskolában való intézményvezetői teendőiről.
0: Egy iskolát úgymond vezetni soha nem egyszerű. Szívügyemnek éreztem mindig, hiszen valahol a hittanon keresztül éreztem, hogy meg kell szólítani a fiatalokat, szülőket. Ezt úgy egész pályafutásomban, amikor már elkezdtem tanítani, akkor igyekeztem ezt megvalósítani, de úgy éreztem, hogy egy iskolán, főleg egy katolikus iskolán belül még jobban meg lehet szólítani a fiatalokat, gyerekeket, ifjúságot és a szülőket. Nagy lelkesedéssel indultam el ezen feladatban, és azért azonosultam ott, hogy amennyire sok a lehetőség, ugyanakkor mennyire nehéz is. A feladatokban egyre többet próbáltam úgy arra rákoncentrálni, hogy minél jobban megnyissuk az iskolát, egyrészt a szülők felé, egyrészt azok, akik kíváncsiak, hogy mi is folyik egy ilyen katolikus intézményben, és több olyan nyílt napot is szerveztünk, hogy ne csak a magát, a tanulást ismerjék meg a szülők, vagy akik kíváncsiak, hanem magát megismerjék azt, hogy az iskolán belül mi megy, akár egy lelki nap, akár egy olyan közösségi összejövetel, ami rámutat arra, hogy milyen lelkiségben tudnak a gyerekek nevelkedni, hiszen van egyfajta többlet, amit tudunk adni a gyerekeknek, és azon kívül, hogy oktatunk és nevelünk, ez az egyháznak a keresztényi erkölcse, amit fontosnak tartok a mai világban, és ugyanakkor a gyakorlati egyházi életnek a megvalósulása egy adott fiatalnak, egy személynek az életében, hiszen addig, amíg régen a szüleinktől, vagy a nagyszüleinktől megtanultuk a gyakorlati életben azt, hogy miként nevelkedhetek én bele az egyházba, ez az utóbbi évtizedekben be kell látnunk, hogy ez így nem működik, hiszen nincs már meg ez a tapasztalat, viszont amit meg mi végzünk az elmúlt évtizedekben, egy picit úgy érzem, hogy ez pedig ilyen elméleti síkon megy, ezzel pedig nagyon nehéz a gyakorlatot átadni. És itt lehetőség nyílik arra, hogy a gyakorlati életben is a gyerekeket bevonjuk az egyháznak az életébe, különböző programokon keresztül. Ezek a programok azon kívül, hogy osztálymiséket tartunk, hiszen ugye a szentmisei nagyon fontos
1: része. Ez milyen gyakorisággal van az iskolában? Heti, napi gyakorisággal?
0: Hát heti szinten az osztályokat próbáljuk bevonni, osztályfőnök jóra keretében, akkor ott az iskolának a helyi kápolnájában, ugyanakkor pedig minden vasárnap próbálunk egy-egy osztállyal részt venni az adott szentmisén. Ott hívjuk természetesen a szülőket, hozzátartozókat is, és közreműködésüket is kérjük a szentmisében, akár felolvasással, akár más egyéb szolgálattal. De ugyanakkor a gyakorlati élethez azért hozzátartozik az is, hogy megismertessük a gyerekeket a rózsafűzér imádsággal, az októberi litániákon beszervezzük őket minden héten, ugyanakkor a Szentkútra rendszeres zarándoklattal, vagy egy nagymaros ifjúsági találkozóra elmegyünk a gyerekekkel.
1: És hogy látja, hogy a mostani fiatalok mennyire nyitottak erre a dologra, tehát mennyire veszik ezeket a programokat szívesen?
0: A gyerekek nagyon nyitottak mindenre. Próbáljuk őket úgy irányítani, hogy szeressenek és rajta részt venni. Amikor viszont kimennek az iskolából, igazából ott már nem rajtunk múlik, hanem ott már igazából azon múlik, hogy ők saját maguk
1: Mennyire erős a hit, amit elsajátítottak.
0: Vagy pedig egyáltalán, hogy mennyire tudják ezt továbbvinni önmagukba. De akkor is az alapindítatást megadtuk, én úgy érzem, még hogyha esetleg szülői támogatás nincs is úgymond mögötte gyakorlat szempontjából, de megadtuk azt az alapot, ami után későbbiekben dönthet ő saját maga is, hogy most ugyan már többet nem megyek, vagy nem élem a gyakorlati hitemet, de mégiscsak eszembe jut 22 évesen, 30 évesen, hogy de nekem volt egy alapom. És benne van az a lehetőség, hogy visszatér, de nekem pozitív tapasztalataim is vannak, hogy valaki rendszeresen utána is megmarad, és mindig tudja azt, hogy hova tartozik, és megmeri vallani a hitét, vagy magát a hitvallását is egy következő másik iskolába, ahova tovább megy tanulni, visszatér hozzánk, szeret közöttünk lenni, sőt a tapasztalatom itt Horton, hogy olyannyira visszatérnek, hogy amikor már párjuk van nekik, házasságot kötnek, akkor a gyermekeikkel is később visszatalálnak, visszajönnek, és itt vannak közösen családban.
1: Egy kis statisztikát, ha ismertetne a kedves hallgatókkal, és az önök intézményében milyen pedagógiai program működik?
0: Az intézményünkben 166 gyermek jár, aktívan.
1: És akkor 1-től 8. osztályos korukig tanulhatnak itt a gyermekek?
0: Így van, igen, tehát általános iskoláról beszélünk, minden évfolyamban egy osztály van, változó a létszám, maga a község 2700 fős körülbelül, tehát ehhez képest az arányában elég szép számmal járnak a gyerekek.
1: És csak falubeliek, vagy a környező településekről is járnak önök?
0: Vannak köz. Bejárók is, tehát vannak olyanok is, akik utaznak és jönnek minden nap busszal. Ugyanakkor hát a községben is van olyan, aki nem ide jár hozzánk esetleg, hanem más községben jár el. Ebből a 166 főből 87 felsős van, 79 alsós. A fiúk 79-en vannak, a lányok pedig 87-en. Megfordul a számnak a menete. Igazából a pedagógiai programot, hogyha nézzük, egy katolikus iskolának alapvető, hogy kiinduljon az egyháznak a tanításából. Ez nekünk is egy nagyon egyértelmű, hogy a pedagógiai programot úgy állítottuk össze annak idején, hogy természetesen ezek az alapok benne legyenek, az egyháznak a tanítása, a különböző megnyilatkozások, amelyek az oktatásra, nevelésre és egy pluszra magára az a keresztény erkölcsre épülnek rá. Próbáljuk a fiatalokkal ezt a mindennapos életben is, a gyakorlati életben is megtanítani, elsajátítatni velük, hogy ne csak mondjuk, hanem hogy éljék is. Ez minden pedagógusnak feladata az iskolába, ez nem csak a hitoktatók feladata, hanem az is, aki ott van bent, és esetleg, ha ő önmaga nem is egy gyakorlati keresztény, attól még őnek ezt az egyházi keresztény értékeket ugyanúgy közvetíteni kell.
1: Milyen programok vannak így a tanév során önöknél?
0: Ugye említettem már az előbb az osztálymisék, a rózsafűzér imádság, de ezen kívül, ahogy haladunk az évben, ugye a zarándoklatot is így említettem.
1: És akkor oda csak gyermekek vagy szülők is mennek például a zarándoklatra?
0: Fiatalokat viszünk elsősorban, de hogyha valaki szeretne jönni természetesen szülők közül, érdeklődők közül, akkor mindig őket is bevonjuk ebbe, hiszen nem csak az a feladat, hogy a gyerekek, hanem hogy a gyerekekkel együtt a szülőket is elvezessük, hiszen talán mai világban mondhatjuk azt, hogy a szülőknek ugyanúgy hitoktatást kellene tartanunk, mint a gyermekeknek, mert így kéz a kézben talán őket tudjuk elvezetni, és közelebb hozni magához, Istenhez és az egyházhoz. Adventben jönnek az adventi gyertyagyújtások, ezekre külön készülünk lelkileg is, lelki napot is tartunk, a lelki napokat minél jobban úgy próbáljuk meg felépíteni, hogy valóban legyen egy lelki töltődés benne. Külső segítséget hívunk, mint például legutóbb is a Rád találtam, ők egy szombathelyi egyházmegyében működő ifjúsági közösség, akiket meghívtunk, hogy segítsenek nekünk ebben a lelki felkészülésben, magára a karácsonyra és így az adventnek a folyamán. A karácsonyi pásztorjáték, ez egy alapvető, igaz, minden iskolába szokták, de úgy gondolom, hogy nálunk ez még jobban bele kell, hogy épüljön, hiszen a mai világban, hogyha egy kicsit szétnézünk, akkor én a tévében, amikor hallok egy-két ilyen riportot, és ilyen utcai embereket megkérdeznek, akik jönnek-mennek, hogy mit ünnepelünk karácsonykor, és bizony a mai világban is még ott vagyunk, hogy nem mindenki azt tudja, hogy Jézus születését, hanem a fenyő ünnepe, vagy esetleg más valamihez kötik. Természetesen ez nálunk, ez alapvetően a gyermekekbe kell, hogy tudják, hogy Jézus születését ünnepeljük. Haladunk előre az évben, jön a Nagyböjt, szintén lelki napot tartunk. A Nagyböjtben élő keresztutat próbálunk megtartani, ahol Jézusnak a szenvedésének az útján haladnak a gyerekek is végig az elmélkedésükön, gyerekszinten természetesen, de hogy jobban megéljék, a templomból kiindulunk, és kijelölünk osztálytermeket, ahol a osztályokat is bevonjuk ebbe, és egy-egy állomás, egy-egy órára való bemenetel egy 5 percre, és ott egy-egy stációnak a megélése, egy picit az átélése, akik ott vannak, majd pedig haladunk tovább, egészen addig, amíg az iskoláknak a kápolnájáig el nem jutunk, és ez alapján mindenki át tudja élni azt, hogy mit szenvedett érettünk Jézus, és hogy nekünk is van feladatunk, nekünk ugyan lehet, hogy nem kell szenvedni, mert az iskolában a tanulás az ne legyen szenvedés, vagy az, hogy iskolában vagyunk, de természetesen, hogy a mindennapi életünket meg kell, hogy úgy tudjuk élni, hogy Jézus ott van mellettünk, és ő már szenvedett érettünk, tehát nekünk ezt valahol úgy kell fogadni, hogy nyitott szívvel, nekünk is kell akkor viszont adni valamit, hiszen ő szeretettel vett mindent, nekünk ugyanígy szeretettel kell erre válaszolni. Évelei Veni Sancte, évvégi Te Deum, ez egy természetes, hogy nem csak egy sima évnyitót vagy egy évzárót tartunk, hanem bevonjuk a Szent Misén keresztül a gyerekeket, és egy többletet adunk. Ugyanakkor az egész év során figyelünk arra, hogy a gyerekek mindig kapjanak olyan többletet, hogy érezzék Jézusnak a szeretetét.
1: Az elmúlt tanév során volt-e valami nagyobb esemény az intézményben?
0: Igen. Készültünk rá egy éven keresztül, hogy az iskoláknak a neve Boldog Brenner Jánost vehesse fel, hiszen Apácei Csere János volt, aki nem azt mondjuk, hogy nem egy szép név, de szerettük volna azt, hogy egy olyan szentnek a nevét kaphassa, aki méltón viseli. Így esett a választás, amelyet sokan támogattak, hogy Boldog Brenner János legyen, aki egy 20. századi szent, és nekünk is fiatalként a gyerekek között vértanúságot szenvedett, de a fiatalokért tett ő is, és mi is úgy érezzük, hogy nekünk ugyan nem kell vértanú halált halni, de nekünk is van mit tenni a fiatalokért. Ezt igyekszünk mindig megvalósítani, ezért próbálunk meg az elkövetkezendő időben is mindig olyan lépéseket tenni, olyan új ötletekkel előállni, amelyben mindezt fejleszteni tudjuk. Van egy új könyvtárunk, amit így az év során átadtunk, ezt az egyházmegye támogatásával és pályázaton keresztül tudtuk megvalósítani. Eszközbeszerzésben bekerülhetett olyan játékeszközök is, mint a biliárd, vagy a csocsó, vagy mint a léghoki, pingpongasztal, ami akár a mindennapjainkban is gyerekek körében népszerűvé vált, és így a játékon keresztül is meg lehet a gyerekeket közelíteni. Nem csak az a feladat, hogy tanítsuk, okítsuk őket, hanem hogy a játékon keresztül is meg lehessen őket szólítani, hiszen ezen keresztül is közelebb tudjuk vinni őket a Jóistenhez. Talán a motivációmban el tudnám mondani azt, hogy a szentelési jelmondatom mindig itt lebeg a szemem előtt, hogy mindent Isten nagyobb dicsőségére. Hát bármit teszek, vagy bármit is cselekszem, azt mindig úgy igyekszem tenni, bármilyen feladatomat is végzem az egyházban, hogy az valóban Istennek a nagyobb dicsőségére váljék, és ugyanakkor az egyházamat tudjam vele szolgálni. Hiszen mint diakonus, nem maga a diakonizálás az, ami engem csak úgy előre tud vinni, hanem mint a szolgáló szeretet, ebben kell nekem előre haladni, és ez egy motivációs eszköz.
1: Kívánom további életútjára a Jóisten áldását, a szűzanya oltalmát. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen. Köszönöm szépen!

0: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Tóth Ferenccel, az APCI Boldog Brenner János Katolikus Általános Iskola intézmény vezetőjével Hajdú Mária beszélgetett.
1: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Regionális hírek a Szent István Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják adásunk tartalmából. Intenzíven fejlődik a Tokaj-Hegyalja Egyetem hálózata, sokan keresik az új szauna programokat Nyíregyházán, nevezetes épületeit ismerteti meg a közönséggel Miskolc. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! A Tokaj-Hegyalja Egyetem megalakulása óta nagy hangsúlyt fektet arra, hogy szoros kapcsolatot alakítson ki a gazdasági és társadalmi szereplőkkel, valamint erősítse szakmai együttműködéseit a térségben és azon is túl. Az elmúlt 5 évben végzett hálózatépítő tevékenységről dr. Kéri Szabolcs rektor beszélt.
3: Most zárul az intézményépítés első fázisa, amikor számot kell adnunk arról, hogy milyen eredményeket értünk el az oktatás, kutatás, a tudomány, a kulturális együttműködések, illetve az úgynevezett lokális ökoszisztéma partner hálózat kiépítése kapcsán. Ezek lennének egyébként Önök. Voltunk a minisztériumban, amikor hát nem is már a beszámoló volt az eddig elért eredményekről, hanem már a következő 6 év közfinanszírozási tervezetét tárgyaltuk meg, ahol szóba került az is, hogy mennyi együttműködést tudtunk kialakítani az elmúlt 5 esztendőben. 130 ilyen együttműködésről van szó, amely magában foglalja a tudományos és oktatási együttműködéseken túl az önkormányzati szereplőket, a gazdaság szereplőit és a kulturális intézményeket is. Ezzel a számmal meghaladtuk azt, amit 2021-ben terveztek az elődeink, és a minisztérium jóváhagyó dicséretét kaptuk meg ezzel kapcsolatban. Talán ennél is nagyobb jelentőségű az, hogy ennek a közel 130 együttműködésnek 30%-a élő együttműködés, ami azt jelenti, hogy nem csak egy aláírás történt valahol, valamikor, és utána elfelejtettük egymást, hanem dokumentálható, élő, aktív és intenzív együttműködési munka van az elmúlt esztendők során. Ez a 30%, nem tudom kinek jut eszébe, ez egy magas arány. Államtitkár asszony azt mondta, hogy ez valóban ennyi, akkor egy kiváló eredményt értünk el ezzel kapcsolatban. Nem csak hazai terepen mozgunk, hanem nemzetközi terepen is. 41 külföldi egyetemmel van együttműködésünk, köztük Bordóval, Geisenheimmel, Törökországgal, Kínával, tehát a világ valamennyi régiójával kapcsolatban vagyunk. Ha ugyan ma a pedagógusok nincsenek itt, tehát konkrétan mondjuk a bázis óvoda hálózatunk, vagy a Pataknet résztvevői középiskolák, általános iskolák nem képviseltetik magukat, azért emlékezzünk meg arról, hogy a pedagógus képzési területen 35 együttműködő intézményünk van, borászakon 36 borászattal tartunk intenzív kapcsolatot, gyakorlatilag napi szinten. Örvendetes módon a programtervező informatikus képzésünket támogatják, 17 cégről van szó, és a már említett bázis óvoda hálózatról néhány szót, egy külön ünnepség volt ezzel kapcsolatban, 17 óvoda tagja ennek a hálózatnak.
2: Az elmúlt években jelentősen megnőtt az aktív kikapcsolódás kereső vendégek száma Nyíregyházán, ez pedig az élményfürdő látogatottságában is jól érzékelhető lett. Különösen népszerűvé váltak a napi ingyenes szauna programok, melyek a fürdő egyik legkedveltebb szolgáltatásává váltak. A Sóstó Gyógyfürdők ZRT a vendégigények kielégítése céljából egy új szaunaházat építetett, melyet áprilisban meg is nyithattak. A részletekről Matavoszki Dániel vezérigazgatót hallják.
4: Az első hosszú hétvégén, ugye a húsvéti hosszú hétvége előtt adtuk át a szaunát, akkor több mint 1000-en látogatták meg ezt az új szaunaházat, és hát igazából majd a valós forgalom növekedése az majd össze lesz látható, hiszen akkor indul majd az igazi szauna szezon, ugye most már talán a szauna szezonnak a végén járunk, bár egyébként hozzá kell tenni azt is, hogy most már annyira nem is jellemző, hogy csak tényleg szaunáznak a vendégek, hanem nyáron is azért megmarad egy elhivatott társaság, akik olyankor is szaunáznak, de hát azért a nagy dömping az majd októberbe várható, de hát egyébként az egy évvel ezelőtti azonos időszakhoz képest jelentős a növekedés. Az új szaunázat az kifejezetten úgy építettük, hogy ilyen szauna programokra terveztük, tehát arra alkalmas, hogy itt legyen elég tér, legyenek felelő technika ezeknek a programoknak a lebonyolításához. Ugye ezekről azt kell tudni, hogy a szauna mester itt a 100 fokos szaunában különböző illatokat tesz a kályhára, és zenére az illatokhoz és a különböző mozdulatokhoz stimmelő zenére gyakorlatilag a bent lévő levegőt megmozgatja különböző eszközökkel, törölközőkkel, legyezőkkel, és így áll össze egy ilyen szauna program.
2: Miskolc belvárosának rejtett titkai elevenednek meg a kőbe írt történetek elnevezésű új várostörténeti kezdeményezésnek köszönhetően. A projekt célja, hogy a nap mint nap látott patinás épületek múltját közelebb hozza a helyiekhez és a turistákhoz egyaránt. A program részeként 10 kiemelt jelentőségű belvárosi ingatlan kap központi szerepet. Az épületek falain elhelyezett QR-kódos táblák segítségével bárki azonnal hozzáférhet az adott helyszín digitális archívumához. A kódokat beolvasva régi fotók, dokumentumok és izgalmas leírások mutatják be a város épített örökségét. A részletekről Tóth Szánta József, Miskolc polgármester adott tájékoztatást.
5: Ami most itt mögöttem, 10 darab nagyon szép míves táblán látható, az Miskolc város 10 ikonikus épülete és ennek a 10 ikonikus épületnek a kőbe zárt története. Az elkövetkezendő időszakban ezek a nagyon szépen elkészített táblák kikerülnek azokra az épületekre, amelyek mellett nap mint nap eljárunk, és amelyeknek a történetéről nem biztos, hogy mindenki annyit tud, ami azt gondolom, hogy ebbe a kőbe zárt történetbe benne van és szerepel. 10 olyan épület, ami meghatározta ennek a városnak az elmúlt néhány száz évét, és ami mind a mai napig meghatározza a városnak a képét. Ez a 10 tábla abban segít majd eligazodni a miskolciaknak, hogyha egy mobiltelefont ehhez a QR kódhoz tartanak, és azt gondolom, hogy ez a mai világban talán már egy elvárható szolgáltatás, akkor annak az épületnek a történetéről nagyon sok olyan információt láthatnak és kaphatnak, ami azt gondolom, hogy mindenki számára hasznos és fontos lehet. Ugye az egyik nagy kedvencem, és azt gondolom nem csak nekem, hanem a miskolciak nagy részének is, a Miskolci Nemzeti Színház, ami a mai Magyarország történetének első kőszínháza, aminek a története azt gondolom, hogy egy ilyen rövid összefoglalóban, ami átirányít egyébként mindenkit egy adott honlapra, szépen elmondja és elmeséli ennek a városnak a történetét. Vagy akár itt a Sötét Kapu környéke, a Vejlik udvar, amiről azt szokták mondani, hogy Magyarország egyik első plázája volt tulajdonképpen az akkori kornak megfelelően. Úgyhogy ezek a táblák, ezeket a történeteket fogják majd elmondani az elkövetkezendő időszakban. Én szeretném megköszönni azoknak a kollégáknak, akik ebben segítettek, hogy ezek az információk megfelelő módon és minőségben juthassanak el a miskolciakhoz. Reimann Zoltánnak mindenféleképpen és Kelecsényi Gombos Ágnesnek, illetve a Miskolc Holding ZRT szakembereinek, akik segítettek, hogy ezek a táblák elkészüljenek, és akik az elkövetkezendő napokban erre a 10 ikonikus miskolci épületre ezt a táblát kiteszik majd. Természetesen itt nem állunk meg, folytatjuk azt a munkát, amit a miskolci belvárosban elkezdtünk, talán látják, hogyha megfordulnak, hogy új zöld szigetek vannak. Tavaly a villanyrendőr környékén zöldítettünk egy nagyot, ezt szeretnénk folytatni, és köszönjük minden olyan civil szervezetnek a munkáját és segítségét, akik az elmúlt hónapokban vagy években segítettek a belváros újra gondolásán és újra varázslásán. Külön szeretném megköszönni a belvárosi körnek, akik azokat a kapualjakat is felújították az elmúlt időszakban, amik hát az ott lakók, illetve a közös képviselők segítségével megújultak, és minden olyan kezdeményezést az elkövetkezendő időszakban, legyen az akár kapualjak felújítása, akár ezek a táblák, akár a belváros szépítése, a városvezetés nagy örömmel és nagyon jó szívvel fogad mindenki részéről.
2: Reimann Zoltán helytörténész a kezdeményezés célját ismertette.
6: Van egy városunk, amelyet nap mint nap járunk. Ismerjük az utcáit, a tereit, a házait. Vagy legalábbis azt hiszük. Reggel munkába sietünk, délután hazafelé tartunk, közben elhaladunk jól ismert homlokzatok, kapuajak, kirakatok mellett. És mégis, ezek a falak többet tudnak rólunk, mint gondolnánk. Mert Miskolc nem csupán tér és szerkezet, hanem Miskolc emlékezet. Minden egyes épület egy történet. Egy családé, egy közösségé, egy korszaké. Örömök és tragédiák, felemelkedések és újrakezdések lenyomatai. Olyan történetek, amelyek sokszor észrevétlenül, csendben húzódnak a vakolat alatt, várva arra, hogy valaki újra felfedezze őket. A kőbe írt történetek projekt erről szól. Arról, hogy megálljunk egy pillanatra. Hogy ne csak nézzük a várost, hanem értsük is. Hogy észrevegyük, ahol most állunk, ott előttünk már generációk éltek, dolgoztak, álmodtak. Ma a városnapján nem egyszerűen táblákat avatunk. Ma emlékeket teszünk láthatóvá. Kapukat nyitunk a múlt felé, és lehetőséget adunk arra, hogy egy hétköznapi séta élménnyé váljon. Egy QR kód, egy mozdulat, és már is egy másik időben találjuk magunkat. Régi fényképek, képeslapok, történetek elevenednek meg előttünk, és hirtelen már nem ugyanazt az utcát látjuk, mint néhány perccel korábban.
2: Elrendelte a Miskolci járásbíróság annak a két férfinak a letartóztatását, akik magukat rendőrnek kiadva több mint 30 millió forintot csaltak ki idős sértettektől, közölt a Miskolci Törvényszék sajtóosztálya az MT-vel. Az egyik esetben áprilisban egy ismeretlen telefonáló a budapesti rendőrfőkapitányság nyomozójának adva ki magát, azt állította egy idős sértetnek, hogy bankszámláján adathalász tevékenységet észleltek. Bizalmába férkőzve rávették a férfit arra, hogy vegye fel az összes pénzét, majd a sértett 10 millió forintot adott át a gyanúsítottaknak egy Miskolc melletti kis településen. Áprilisban egy másik idős sértettet is átvertek. Ismeretlen személy magát banki alkalmazottnak kiadva azt mondta neki, kéretlen utalást lát a számláján, amire a sértett közölte, hogy nem áll kapcsolatban az adott bankkal. Ekkor az idős sértettet becsapva egy magát budapesti nyomozónak kiadó személyhez kapcsolták telefonon, aki azt mondta neki, hekkerek támadták meg a számláját. A magát rendőrnek kiadó telefonáló rávette a sértettet, hogy utaljon át több mint 8 millió forintot az általa megadott számlaszámra. Ezt követően arra is sikerült rávenni a sértettet, hogy vegyen fel 20 millió forint készpénzt és adja azt át a helyszínre érkező magukat rendőrnek kiadó férfiaknak. A törvényszék közölte, a rendőrség már figyelte a gyanúsítottakat és megpróbálták intézkedés alá vonni őket. A gyanúsítottak a hang- és fényjelzés ellenére nem álltak meg, menekülés közben a sértett pénzét kidobálták az autóból, végül nagy sebességgel autójuk kisodródott és az útmenti árokba csapódott. A gyanúsítottak lakcímén tartott kutatás során a rendőrök eldobható mobiltelefonokat foglaltak le, kihallgatásuk során pedig további bűncselekmények elkövetéséről számoltak be. A két férfival szemben időskoránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére társtettesként elkövetett csalás büntette miatt indult eljárás. A bíróság szerint a kiemelkedő tárgyi súlyú bűncselekmény miatt kiszabható büntetési tétel nagysága okán fennáll a szökés elrejtőzés veszélye, valamint tartani kell attól is, hogy szabadlábon hagyások esetén megnehezítenék vagy veszélyeztetnék a bizonyítást. A letartóztatást egy hónapra rendelték el. Végül az időjárásról, ma hevesebb viharok is lehetnek, holnap általában erősen felhős lesz az ég, többfelé várható eső, zápor, zivatar, a szél megélénkül. A hőmérséklet kedden hajnalban 12-13, napközben 18-20 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. május 11-én hétfőn.
1: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Műsorajánló.
7: A megértés hullámhosszán. Ma este 20 óra 10 perctől Szabó József atya várja hallgatóink telefonhívásait a Szent István Rádió interaktív műsorában. A megértés hullámhosszán minden hétfő este 20 óra 10 perckor a Szent István Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
0: Jó estét kívánok, az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. Eltűnt BMW árulkodó hirdetés, a közösségi média buktatott le egy adóst. Megkezdődött a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyház 1904-ben épített angszter orgonájának teljes szétszerelése és felújítása. Alkotópályázatot hirdetett a Szegényeket Támogató Alap EGRI Alapítványa az EGRI felsőtagozatos és középiskolás diákok számára. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Egy árulkodó Facebook hirdetés vezette el a NAV végrehajtóit egy szokatlan ügy megoldásához. Miközben az adós autója a hatósági eljárás kezdetekor nyomtalanul eltűntek, a közösségi médiában felbukkanó papírok nélküli BMW új irányba terelte a kutatást. Az eladó apró hibája végül elégnek bizonyult ahhoz, hogy a hivatal beazonosítsa az eltüntetni próbált több millió forint értékű járműveket. A további információkról dr. Paskonyi Pifku Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves vármegyei kommunikáció referense tájékoztat.
8: Az adós autóit a Nemzeti Adó és Vámhivatal Borsod vármegyei kollégái lefoglalták, és az elszállításról szóló előzetes értesítést is megküldték az adózónak. Amikor azonban a végrehajtók a helyszínen megjelentek, a lefoglalt járműveket már nem találták a helyszínen. Az adózó úgy nyilatkozott, hogy semmit nem tud a kocsik hollétéről. Bár a helyszíni eljárás eredménytelen volt, a végrehajtók nem adták fel. Weboldalakon és a közösségi médiában is kutatni kezdtek a járművek után, és a keresés nem volt hiába való. Az egyik végrehajtó olyan Facebook hirdetésre figyelt fel, amelyben egy papírok nélküli járművet, gépjárművet akartak eladni. A rendszám ugyan ki volt takarva, de a hirdető korábbi posztjait átnézve egy fényképen mégis felismerhető maradt a rendszám, és ezáltal beazonosíthatóvá vált a NAV által keresett BMW. A végrehajtó vevőként feltüntetve magát kapcsolatba lépett az eladóval, aki a potenciális vásárlónak elmondta, hogy hol tekinthető meg a gépjármű. A találkozóra a NAV munkatársai hivatalos minőségükben érkeztek meg már, és azonnal intézkedni kezdtek. A tartozás rendezéséhez a 3,5 millió forint értékű autót lefoglalták és elszállították. A Nemzeti Adó és Vámhivatal sokféle eszközt használ az adótartozás jogszerű behajtása érdekében. Legyen szó akár online felületek ellenőrzéséről, vagy más egyéb innovatív vizsgálati technikákról.
0: Megkezdődött a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyház 1904-ben épített angszter orgonájának teljes szétszerelése és felújítása. Az átépítés során nem csak restaurálják a hangszert, hanem új regiszterekkel is kibővítik azt. A szakemberek célja azonban nem a mindenáron történő növelés, hanem egy hosszú távon is jól működő fenntartható orgona kialakítása. A feladatot az Ócsai illetőségű Süveges István orgonaépítő és csapata végzi, akik már számos jelentős hangszer felújításán dolgoztak országszerte. Korábban új orgonát készítettek Kaposvára, emellett a budapesti Szent István Bazilika angszter orgonájának rekonstrukcióját is ők végezték.
9: Igazából most az első lépcsőt, amit láthatunk, a sípokat kiemeltük belőle, ezeket hazavisszük, felmérjük, ekkor kiderül minden pontosan, hogy mi az, ami eredetileg megmarad belőle. A méreteik alapján utána egy rajzot elkészítünk, ugyanis a hangszer bővülni is fog új regiszterekkel, de azért a szekrényének a mérete az nagyon sok mindenben behatárol. Én nagyon sok olyan orgonát tartok arba, ahol a regiszter számot tették a legelső helyre, nem szabad. Tehát azt látom a munkám folyamán, hogy a karbantarthatóságot kell az elsődleges helyre tenni, a hangja mellett persze, de azok a hangszerek, amiket nem lehet karbantartani, azokat nem is fogják egy idő után karbantartani, majd leromlik nekik az állapotuk annyira, hogy inkább akkor megválnak tőlük. Tehát a hangszer befogadó képessége az a határ.
0: A Székesegyház közössége régóta ragaszkodik az ikonikus hangszerhez, ezért a felújítás érdekében széleskörű összefogás indult. Több mint 300 támogató ajánlott fel pénzt az orgona megmentésére, sokan egy-egy sípot jelképesen örökbe is fogadtak. Hangsúlyozta Soltész Béla, a Magyarok Nagyasszonya társ Székesegyház kántora.
10: A közösség számára elsősorban is tolmácsolni szeretném a plébános atya és a magam köszönetét és háláját, hiszen nagyon sokan adakoztak, több mint 300 név már összegyűlt, akik örökbe fogadtak orgonasípot, és ezért indulhatott el leginkább a átépítési folyamat. Most ugye hosszabb ideig elnémult a nagy orgona, elköszöntünk tőle márciusba, és így a karorgonát fogjuk használni liturgikus eseményeken.
0: A Hatvani Lajos Múzeum új időszaki kiállítása a Földből a tárlóba című tárlata jászfényszaron előkerült régészeti leletekből mutat be különleges válogatást. Az érdeklődők bepillantást nyerhetnek a múlt emlékeibe, a feltárások izgalmas világába és a térség gazdag történelmi örökségébe. A kiállítás megtekinthető a múzeum nyitvatartási idejében. A részletekről Gál Andrea régészt hallják.
11: Ez egy időszaki kiállításunk, és éppen a szomszéd településről, Jászfényszarúról érkezett az anyag, ugyanis ott egy honismereti kör is munkálódik a településen, és az volt tulajdonképpen ennek a tárlatnak, meg a kutatásuknak a legnagyobb érdeme, hogy a jászfényszarú középkori eredetét megtalálták. Ugye korábban az volt az általános gondolat, vagy elterjedt idea, hogy a mai jászfényszarú település alatt van a középkori falu is, viszont a tavalyi terepbejárásoknak köszönhetően kiderült, hogy nem így van, illetve a mostani álló templom, tehát a fényszarújak temploma az 1700-as évekre keltözhető, tehát kimutatta a falkutatás, szóval itt megdőlt az egész elmélet, és mint a dominó így ment magával, és amit itt láthatunk majd a tárlókban kiállítási anyag, az mind a középkori falunak az emlékanyaga. Viszont ezen a területen, ami a mai település szélén található a Virágos Halom nevezetű földrészen, a korábbi idők emlékei is előjöttek, őskor, illetve a római szarmata korszakra keltezhető leletanyagot látjuk itt az üvegvitrínben, a felsőben, ugye az őskor, leginkább a 60 kultúra, ugye, ami nálunk teljesen elterjedt, az jászfényszarúig is lenyúlik, ugye ez a jellegzetes fésűs díszítés, töredékek nagyon jellemzőek a 60 kultúra kerámiáira, viszont az alsó két sor az pedig már a Krisztus utáni időszakot mutatja be, a rómaiak, illetve a szarmaták megtelepedése. Ugye itt elsősorban az alsó polcon szarmata edénytöredékeket láthatunk, ami egy jellegzetes szürke, finoman csiszolt, a szarmatákra teljesen jellemző edénytípus, illetve színtípus, fölötte pedig a római kereskedelemnek, vagy a cserekereskedelemnek a tárgyait láthatjuk, ugye a rómaiaknak a luxus kerámiája, a terra szigillát, tehát megpróbálták a szarmaták is utánozni, nem teljesen tudták újraalkotni ezt a mázat, mert mi még régészek sem tudjuk ezt a mázat újra előteremteni, hanem ők is egy bizonyos másolást tudtak elvégezni, de nem pontosat. Illetve láthatunk tipikus római gyűrűt, amiből sajnos kiesett a köve, vagy római pénzeket, illetve a kornak a nagy divat viseleti eleme, a fibula, ugye a rohakapcsoló tű, illetve ugye az állattartásra utaló nyomokat is láttunk itt, egy ló koponyának a, vagy állkapocs töredékét láthatjuk a fogakkal együtt.
0: Alkotópályázatot hirdetett a szegényeket támogató alap EGRI alapítványa EGRI felső tagozatos és középiskolás diákok számára. A pályázat témája a társadalmi szolidaritás, embertársaink segítése. A részletekről dr. Farkas Zsuzsa, a SZETA kuratóriumi elnöke, szakmai vezetője nyilatkozott.
12: Tavaly fogalmazódott meg bennünk, hogy jó lenne a gyerekeket megszólítani, középiskolásokat, általános iskolásokat egy ilyen alkotó pályázattal, melynek a témája maga a szolidaritás. Itt egyrészt nagyon fontos dolog maga a szolidaritás, mint egy társadalmi érték, amely kohéziót biztosít a különböző társadalmi csoportok között, meg életkor szerint is. És most került sor erre, megfelelő előkészítés után, hogy meg is hirdettük ezt a gyerekek számára. Két korcsoportunk van, felső tagozatosok és a középiskolások, és ezen belül pedig három kategóriánk lehet pályázni rajzzal, illetve hát festéssel, tehát különböző technikákkal, fényképekkel és rövid videófilmekkel. Szeretnénk látni azt, hogy a gyerekek akár a személyes életükben, akár pedig iskolai életben, vagy egy város életében, hogyan látják ezt a kölcsönös segítségnyújtást, hogy fontos-e számukra, vagy nem fontos, hogy kellőképpen felnőttek elmondjuk-e nekik, hogy ez miről is szól, és hogy hány embert köt össze ez az érték különböző aspektusból.
13: Ez a pályázat már elindult, meddig kell és milyen módon benyújtani a pályaműveket?
12: Május 30-ig kérjük benyújtani, és különböző formában lehet postán, személyesen és elektronikus formában is.
1: Kora esti hírmondó.
0: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Plébániai munkatársak egyházmegyei találkozóját tartották az Egri Bazilikában szombaton. Az egésznapos program során előadásokat, tanúságtételeket hallgatott, és szentmisén vett részt az egyházmegye minden szegletéből érkezett több mint 800 résztvevő. A találkozón a Székesegyház 189 évvel ezelőtti felszenteléséről is megemlékeztek. A megjelenteket Csizmadé István plébános köszöntötte, aki röviden bemutatta a főszékes egyház felújításának legfontosabb mozzanatait. Az előadások során Buda Péter egyháztörténész, a Szent István Rádió és Televízió Alapítványának elnöke nyitotta, aki Templomok, egyháziak, Eszterházi püspök korában címmel Eszterházi püspök tevékenységének legfontosabb eredményeit tárta a hallgatóság elé. Az ember számára nagyon fontos a múlt ismerete is, hiszen ebből értjük meg a saját helyünket, helyzetünket, és a múlt ismerete által tudunk erőt meríteni a jövőhöz, kezdte előadását. Beszélt arról, Eszterházi Károly püspöknek nagyon sok gonddal kellett megküzdenie a maga korában, az egyházmegye déli részén a törökök pusztítása, keleten pedig a reformáció előretörése rendítette meg az egyházmegyét, ám ő mégis megmutatta, hogy ha az ember oda teszi magát ahhoz, amivel az egyház megbízza, akkor az Isten áldása kísérni fogja. Példaként említette, hogy Eszterházi a saját jövedelmének egy részét is új plébániák alapítására és a szegény plébániák támogatására fordította. Rámutatott, az egyház önmagában nehezen tudja fenntartani magát, szükség van külső segítségre, kegyúrak támogatására, akik maguk is hívők voltak és fontosnak érezték az egyházak megmaradását. Bár fogy a hívek száma és bizonytalanok a jövőjük miatt, de bízzunk a jó Istenben, bízzunk az emberek jó akaratában, és az egyház bennünk és általunk élni fog tovább, zárta szavait az előadó. Vizi János, az Egri Elseki Papnevelő Intézet rektora, az egyházmegye ifjúsági referense, a papnevelés jelenéről és jövőjéről szólva elmondta, 1404-ben kezdődött el a papnevelés Telekes István püspöksége alatt. Beszélt a különböző programokról, lelki gyakorlatokról, nyílt napokról és az iskola misszióról is, amelyek azt a célt szolgálják, hogy a hivatásválasztás előtt álló fiatalok megismerhessék a szemináriumot és a papnövendégek életét. A papnövendégek felkészülését segíti a teológiai és spirituális képzés, tanórákon kívüli foglalkozások, különböző munkacsoportok, ahol az alapvető emberi értékeket erősítik meg bennük, a rendet, fegyelmet, pontosságot. Jelenleg 9 papnövendég tanul a szemináriumban, felhívta a figyelmet a hivatásokért való imádkozásra, és arra kérte a jelenlévőket, hogy ne csak új hivatásokért, hanem a meglévőkért is kérjék a Jóisten segítségét, valamint mindenkit arra biztatott, bátran vigyenek csoportokat és tekintsék meg a szemináriumot. Mihály Bartosz Musinski, a Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium rektora az egyházi dinamikáról beszélt. Az egyházmegye befogadta a missziós szemináriumot, és ezáltal új lendülettel fordulhat az emberekhez az evangélium hirdetésével. A szemináriumban tanuló több nemzetiségből érkezett fiatalok valóban missziós lelkülettel vannak jelen az egyházmegyében. Elhagyták hazájukat, sokszor több ezer kilométerre kerülnek a családjuktól, vállalva azt a küldetést, amelyre Isten hívta őket. Ebből a szemináriumból már 16 fiatalt szentelt az egriesek. Kósede lajosvárosi plébános az egyházközség missziós tevékenységéről, a plébániai munkatársak szerepéről szólt. Közös gondolkodásra hívta a jelenlévőket arra vonatkozóan, hogy mit jelent plébániai munkatársnak lenni. Célként fogalmazta meg számukra, hogy Isten munkatársaként azon kell dolgozzanak, egyházunk és a világ is igazságosabbá és testvériesebbé váljon. Elszántság, szolgálatkészség, tetrekészség, valamint küldetéstudat szükséges ahhoz, hogy a feladatokat elvégezzék. Krisztusnak küldetése van az emberekhez, ezért az egyháznak és az egyház munkatársainak is küldetése van, küldöttként lépnek fel, hogy az egyház építését szolgálják. Nem saját programjukat, hanem Krisztus küldetését valósítják meg, hívta fel a figyelmet a plébános. A Szentmisét bemutató Ternyák Csaba egréesek prédikációjában örömét fejezte ki, hogy ilyen sokan vannak, akik segítik a plébánosokat és káplánokat a mindennapokban. Mint mondtam, a találkozó célja, hogy mindannyian megerősödjenek szolgálatukban és identitásukban. Ehhez nem csak templomainknak és egyéni életünknek, hanem plébániai közösségeinknek is szükségük van a megújulásra. Élő kövek, lelki ház lehetne a mottója a találkozónak. Mi vagyunk az élő kövek, akik Jézusra építve leszünk lelki házzá. Plébániáink csak akkor válnak eleven közösségekké, ha tagjai élő kövekként épülnek egymásra. Kölcsönös figyelmességgel, szeretettel, áldozatvállalással, képesek új kezdeményezések befogadására, képesek önkontrollra, indulataik megfékezésére, és szeretettel fogadják az ügyek intézése miatt az irodába betérőket, törekednek arra, hogy mások lelkébe békét, bizalmat tápláljanak. A főpásztor felhívta a figyelmet arra, hogy a missziós szolgálatban nem csak a lelkipásztoroknak, hanem a munkatársaknak is kiemelt szerepük van. Kérte a jelenlévőket, tegyék önzetlenül szolgálatukat, a felelősség megosztásában segítsék papjaikat, az egyház közösségén kívülállókat türelemmel és nyitottsággal fogadják, hiszen a papok mellett a híveken is múlik, hogy veszik-e a bátorságot, hogy ne csak krízishelyzetekben vegyék igénybe az egyház szolgálatát, hanem a mindennapokban is otthon érezzék magukat a templomban és a plébánián. Mutassuk meg, hogy mennyire hatékony a védőernyő, éledjen fel a vágy bennük, hogy részt vegyenek a közösség életében, buzdította a híveket az érsek. Prédikációja végén a szűzanya közbenjárását kérte az egyházmegye és az egyházközségek munkatársaira, hogy a rájuk bízott küldetésnek hűségesen meg tudjanak felelni. A délután folyamán egyházi szolgálatot végző munkatársak tettek tanúságot, beszéltek arról az indítatásról és örömről, amit a szolgálatuk végzése során megtapasztalnak. A Loretói Litánia elimádkozását követően Tárnyák érsek áldásával indultak útnak a találkozóról az egyházközségi munkatársak, a lelki feltöltődés megerősítés mellett ajándékul kapva Michael Hesseman 14. Leó pápa a Hídépítő című életrajzi könyvét. Az Egri Hittudományi Főiskolán a 2026-27-es tanévben katekéta lelkipásztori munkatárs alapszakon 3 éves és hittanári szakon 4+1 éves képzésben levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre a főiskola saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés is. Bővebb információ

0: fiatalokkal való foglalkozása. A képzés 6 féléves nappali és levelező tagozaton került meghirdetésre. Jelentkezni lehet az egyetem felvi.uni-eszterházi.hu internetes címéről letölthető jelentkezési lapon, és ezt az Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani. A határidő május 31-e. Az élet szent, Szent Gianna Beretta Molla, vagyis Szent Janka, feleség, édesanya, orvos. Az édesanyák, az orvosok és a meg nem született magzatok védőszentjének életét bemutató kiállítás érkezett az Egri Bazilikába, amely augusztus 30-áig látogatható. A kiállításhoz programok is kötődnek, amelyek közül egy még hátra van. Május 14-én 18 óra 30 perckor felolvasó este várják a híveket Szent Gianna Beretta Molla és Pietro Molla Szerelmes Levelek című könyvéből. Közreműködik Simorjai Emese színművész. A helyszín a Szent Orsolya Bencés iskola központ kollégiuma lesz. A könyv megvásárolható a Bazilika látogatóközpontban. Idén is megrendezik a kerékpáros és motoros zarándoklatot, mégpedig 20. alkalommal az Ecsét település szélén festőjel szép környezetben található Szentkút völgye Boldogasszony kápolnánál az előttünk álló hétvégén. Lehetőség lesz a két nap során sátorozni és lelkileg feltöltődni. A 20. motoros búcsú programjai idén is változatosak, érdekesek, előadások, találkozók, bemutatók színesítik a kétnapos eseményt. A kulturális és közösségformáló alkalmak mellett lelkiségi programokkal is készülnek a szervezők. Pénteken a megnyitót követően litániát tartanak, majd gyertyás körmenetet, szombaton pedig délután 2 órakor ünnepi szentmise keretében megáldják a motorokat és motorosokat. A 20. alkalom keretében szentmisét mutat be és a motorokat megáldja főtisztelendő Novák József felvidéki plébános. A szentmis előtt a Szkíta Motoros Egyesület kérésére felszentelik a Drapán János motorkerékpár versenyző emlékére készült kopjafát, amely kékes tetőről került új helyére. A szentmise után az Ecsődi Motoros Egyesület jóvoltából és a Motomot felajánlásában látják vendégül az odaérkező motorosokat, érdeklődőket. A napot a településen történő motoros felvonulással zárják. Pünkösdi dicsőítő alkalom lesz Egerben, a Ciszterci templomban május 23-án szombaton 15 órától. A program szentmise, szentélekhívás, dicsőítő szentségimádás közbenjárással. Mindenkit szeretettel vár az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Május 30-án lesz a Bélapátfalvi apátsági templom megáldása. A 13. században épült templom műemlékére konstrukciós munkálatai befejeződtek. A beruházás során az épület külső és belső felújítása mellett megújult környezettel és a zarándokok, turisták fogadására szolgáló két új épülettel várják a látogatókat. A templom felújítás utáni ünnepélyes megáldása tehát május 30-án szombaton lesz, a 10:30-kor kezdődő szentmise keretében. A szentmisét Ternyák Csaba érsek mutatja be az Egyházmegye papságának, híveinek és a meghívott vendégek részvételével. Július 16-a és 19-e között rendezik meg idén az Egerszalók ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot. A motto a naphimnuszból: dicsérjétek az Urat és áldjátok. Az online regisztráció már lehetséges, az első 800 szalókos pólót kap ajándékba. Emellett már az önkéntesek is regisztrálhatnak az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat lebonyolításának segítésére. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám, Fekete Gábor és Kriston Tamás. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket, ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
2: Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: Már biztos, hogy hazai nézők nélkül rendezik meg a Diósgyőr Paks Fizliga NB1-es labdarúgó mérkőzést. 4 év szünet után a Csorbató mellett nyílik meg újra a Miskolci repülőtér. Újult erővel szépülhetnek meg a kirándulóhelyek, ugyanis a Magyar Természetjáró Szövetség országos pályázatot hirdetett a kopott turista jelzések teljes körű felújítására. 15 évre a Sajóvölgye Focisuli Kft. Fenntartásába került az Ózdi Városi Stadion. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Már biztos, hogy hazai nézők nélkül rendezik a Diósgyőr Paks Fizliga mérkőzést május 16-án, miután a Magyar Labdarúgó Szövetség a szurkolók rasszista bekiabálásai miatt zárt kapus büntetést szabott ki a DVTK-ra, illetve 1 200 000 forint pénzbüntetést is ráterhelt a klubra. A DVTK honlapjának közleménye kiemeli, az MLS április 29-i határozatával szemben lehetne fellebbezést benyújtani, de ez csak elodázná a büntetés végrehajtását. 4 év szünet után a Csorbató mellett nyílik meg újra Miskolc repülőtere. A 4 lelkes pilóta összefogásával létrejött Miskolc City Airport a régi helyszín közelében füves pályával várja a sport és speciális repülőgépeket. A hivatalos nyitórendezvényre augusztusban kerülhet majd sor. A részletekről Drótos Lászlót, az új repülőtér vezetőjét hallják.
2: 4 éve ma már, hogy megszűnt a Borsod megyei repülőtér, és hát ott maradtunk sokan pilóták, hogy mit kezdjünk. Repülőgépeket összecsomagoltuk, hazavittük őket, de hát hosszú távon ugye meg kellett oldani a repülőtérnek a helyzetét. Akik tudtak, elmentek a környező repülőterekre, Nyíregyháza, Hajdúszoboszló, Maklár, Eger, de hát sokan nem tudtunk, és hát sok ígéret ellenére ugye nem lett repülőterünk. Hát saját kezünkbe vettük a dolgot, és elkezdtünk repülésre alkalmas területet keresni, és hát rengeteg területet megnéztünk. Ezt találtuk a legjobbnak, hogy mégis Miskolc. Miskolchoz közel van, ugyanakkor olyan jó helyen sikerül találni, hogy fel- és leszállásnál nem fogjuk zavarni a lakosságot. Ez is fontos számunkra, hogy békében tudjunk egymás mellett működni. És hát ugye, hogy városi buszon megközelíthető legyen, 800 méter az utolsó városi busz megálló. Tehát, hogyha egy gyereknap vagy nagyobb rendezvény van, akkor akár tömegközlekedéssel is igény lehet venni. Két irányból meg lehet közelíteni, a József Attiláról, illetve a régi repülőtérnek az utcájából, az M30-asnak a lehajtójáról is meg lehet közelíteni. Tehát nekünk az fontos, hogy egy olyan megközelíthetősége legyen a repülőtérnek, hogy egy nagyobb tömeg megjelenése esetén ezt biztonságosan le tudjuk bonyolítani. Egy repülőtérnek alkalmas terület kiválasztásánál nagyon sok minden, mint ahogy említettem, hogy egy lakosságot például ne zavarjunk, tehát hogy lakott területtől ne legyen távol, de ne is legyen nagyon közel, hogy őket ne zavarjuk. Ugyanakkor tömegközlekedéssel elérhető legyen. Ne legyenek távvezetékek a közelben, olyan villanyosztopok, vagy olyan tereptárgyak, amik befolyásolják a repülésünket. A szélirányt, tehát a rettentő sok dolgot szemügyre kell venni, vagy szem előtt kell tartani, és hát levegőből, autóval rengeteg-rengeteg helyet megnéztük, tulajdonosokat felhajtottunk, még aztán rátaláltunk erre a területre, és azt gondolom, hogy ez egy jó választás volt. És sajtótájékoztató az nagyon rövid volt, polgármester úr és Csöböl Katalin országgyűlési képviselő szinte mindent elmondott előttem, úgyhogy nekem már nem nagyon volt mit mondanom. Lényeg az, hogy terveztünk, korábban lett volna egy rendezvényünk, az láthatóan már nem tudjuk megvalósítani, most jelenleg augusztus 20-ára tervezünk akkor egy reptérnyitó rendezvényt. Én úgy kezdtem a sajtótájékoztatót, hogy egy történelmi pillanat, még a szerény körülmények között is, mert tényleg szerény körülmények között tudunk egyenlőre működni, de hát még van hova fejlődni. Az, hogy sikerült megvásárolni ezt a területet, azért még messze, mert nem volt ez vége. Repülési alkalmassá kellett tenni ezt a területet, illetve be kellett szerezni a különböző szakhatósági engedélyeket. Hát ami 4 év betelt, még mire minden engedélyt megszereztünk. A pályának a kialakítása az már nem volt nagy dolog, tehát a pálya jeleknek az elhelyezése, ez már nem olyan nagy probléma. Sokan kilátogatnak hozzánk, és keresik a repülőteret, és hol a repülőtér, hát itt nyilván a levegőből látni inkább már a repülőteret, illetve a pályajeleket. A repülőtéren nagyon sok mindent a földről még nem nagyon látni a szélzsákon kívül. Hát van hova fejlődni, szociális helyiségeket, irodahelyiségeket kialakítani, hangárakat építeni, de hát ez ugye mind ez nekünk lassan megy, mert kevesen vagyunk, kevés pénzből gazdálkodunk, úgyhogy lassan haladunk.
1: Új erővel szépülhetnek meg a kiránduló helyek, ugyanis a Magyar Természetjáró Szövetség országos pályázatot hirdetett a kopott turistajelzések teljes körű felújítására. A kezdeményezéshez a Borsodabói Zemplén Vármegyei Természetjáró Szövetség is csatlakozik, így szűkebb hazánkban is megújulhatnak a fontos útvonalak. Makár Rihárd elnökségi tagot hallják.
0: Hát sok éve már a turistautak megújításához a jelzésfestés pályázatot ilyenkor tavasszal meghirdeti az MTS, ez idén is így történt. Március 2-ától április 15-ig lehet pályázni a Magyarországon található turistautaknak a jelzésének a megújítására. Alapvetően a pályázat kiírása szerint is van egy meghatározott kör, tehát magánszemély nem pályázhat erre, hanem egyesületek, illetve cégek pályázhatnak erre, de az országnak a nagy területe az le van fedve, úgymond helyi egyesületek által, mint mi a Borsodabói-Zemplén megyei természetjáró szövetség, tehát mi az egész vármegyénknek a természetjáró útjait, ezt mi koordináljuk és mi festjük, de ez nem azt jelenti, hogy nálunk csak azt festhet, aki a megyei természetjáró szövetségben van, hanem hozzánk is csatlakozhatnak pályázók, csak ők nem az MTS-szel fognak szerződést kötni, hanem velünk kötik a szerződést, és meg hát mi koordináljuk az egész megyei útszakaszot, tehát aki itt Borsodban szeretne festeni, tehát nekik mindenképp velünk a megyei szövetséggel kell felvenni a kapcsolatot. Előzetesen mi a legtöbb útról már beszélünk a pályázat előtt, hogy ezt kéne felújítani, ezt kéne megcsinálni. Vannak ilyen alap dolgok, hogy olyan utat nem lehet újra festeni, amit az elmúlt 7 évben már 4 pályázat kapcsán megújítottunk, felfestettünk, tehát csak ennél régebbi utakat lehet festeni. Előnyt élveznek az olyanok, amik egyáltalán ebbe a 2015-től létező jelzésfestési pályázatrendszerben egyáltalán nem voltak felújítva, ilyenek is vannak még sajnos, és ezen felül meg érkeznek be a túrázók felől is jelzések, hogy mely útszakaszok azok, amik olyan szempontból nehezen járhatók, tehát itt most nem a fakidőlésekről meg ilyesmiről beszélünk, mert ez nem a mi részünk, tehát mi csak a jelzésekről gondoskodunk, tehát hogy mondjuk lehet, hogy kidőltek a fák, amivel együtt a jelzés is kidőlt, és akkor ott hosszú szakaszon a túrázó nem tud tájékozódni, tehát nem tudja pontosan, tehát ezek a hiba jegyzékek úgymond beérkeznek az MTS felé, és ők ezt jelzik felénk, hogy a mi területünkön milyen ilyen utak vannak, tehát ez évben is fogunk ilyeneket festeni. Mindenképpen, amit mondtam, hogy ilyen útszakaszok vannak, amiket még nem festettünk, tehát nálunk szerintem az évben most ilyenek élveznek prioritást, illetve amiket nagyon régen, tehát mondjuk ilyen 2015-ben festettünk, tehát mi ezeket néztük ki elsődleges szempontból, illetve több helyen van, hogy úgymond alakítjuk át a turista jelzésnek a rendszerét, ezt nem azért, mert most úgy döntöttünk, hogy ez más színben jobb fog kinézni, hanem van egy MS szabvány, ami alapján ezeket módosítjuk, tehát a régi dolgokat, mert az MS szabvány egy új, ez egy az elmúlt évben jött ki, tehát ez alapján kell módosítani, tehát amikor egy útvonalat felújítunk, akkor meg kell nézni, hogy ez megfelel-e ennek az MS szabványnak, és hogyha nem, akkor ott átalakítjuk. Egy ilyen átalakítás kezdődött el a bükkaljai részen, aminek a festését tavaly elkezdtük Szomójától Bagácson át Cserépvárájáig, de még mindkét irányba maradtak kirészek, tehát így Szomolyától Heves megye felé fogunk idén festeni, illetve Cserépvárajától, hát ott a Dobirét fele fog tovább menni a festés, és ezzel úgymond azt a rendszert ott be fogjuk fejezni, és amellett, hogy mondjuk lehet, hogy jelzésszint váltunk, gyakran átnézzük azt az egész rendszert, hogy az úgy valóban az jelöljük-e főútként, ami nálunk a sáv, ahol a legtöbben mennek, vagy lehet, hogy azt máshova kell vinni. Aszfaltos utakat is próbáljuk kerülni, tehát, hogy ott is minél kevesebbet kelljen menni. Tehát emiatt is vannak így átalakítások.
1: 15 évre a Sajóvölgye Foci Suri Kft. Fenntartásába került az Ózdi Városi Stadion és az ott található főépület. A városi önkormányzattal megkötött megállapodást Janicsák Dávid nyújtott át a klub képviselőinek a napokban.
3: Nagy öröm számomra, hogy ennyi év után a Sajóvölgye Foci Sulival elértük azt, hogy a stadion meg fog újulni és elindul végre a modernizáció útján. Mindenki tudja, hogy ez egy nagy múltú stadion, azonban az elmúlt évtizedekben annyira megrongálódott az állapota, hogy már-már alkalmatlan volt nézők fogadására. Ennek a felújításnak köszönhetően ez most meg fog változni.
1: A Városháza jegyzői tárgyalójában a polgármester, Kis Sándor önkormányzati képviselő, Kádár Zsolt, a Putnoki Sajóvölgye Foci Suli operatív igazgatója, valamint Bene Attila ügyvezető igazgató ült egy asztalhoz, akik a jövőbeni együttműködésről egyeztettek. Kádár Zsolt azt mondta, az elmúlt időszakban alulról építkeztek a helyi foci sulival közösen dolgozva. Az utánpótlás nevelés kiemelt feladatuk. A felnőtt csapat pedig megye 2-ből az NB3-as osztályba léphetett, ami öröm számukra.
4: Ez szerintem nagy dolog most Ózdi életében, viszont maga a stadion nem alkalmas NB3-as mérkőzésre. Itt kaptunk egy kis laufot, és elindul a hál' Istennek a sportállamtitkárság és a magyar állam segítőkezet nyújtotta kérésünkre, és első ütemben elkezdődnek azok a felújítások, amik NB3-ra alkalmassá teszik majd a stadiont. Reményeink szerint az augusztusra el kellene, hogy készüljön, és az új szezonban már komfortosabb körülmények között fogadhatjuk a szurkolókat.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteihez.
0: Könyörögjünk, add Urunk, hogy mi a te szolgáid, folytonos lelki és testi jólétnek örvendjünk, és a boldogságos mindenkor Szűz Mária dicsőséges közbenjárása által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk. Krisztus, a mi Urunk által. Oltalmad alá futunk, Istennek szent szülője. Könyörgésünket megnevez szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott Szűz. Mi asszonyunk, mi közbenjárunk, mi szószólunk. Engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Amen. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet halálban, tied jó és bal sorsban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Anyám, benned bízom és remélek, anyám, te utánad epedek. Anyám, te jóságos kegyelmez, anyám, te hatalmas védelmez. Anyám, ó jöjj, segíts imádkozni, anyám, ó jöjj, segíts küzdeni. Anyám, ó jöjj, segíts szenvedni, anyám, ó jöjj, ne hagyd elveszni. Hiszen tudsz segíteni, ó hatalmas, akarsz is segíteni, ó irgalmas. Kell is segítened, ó hűséges, fogsz is segíteni, ó kegyelmes. Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorúak vigasztalója, bűnösök oltalma s menedéke, föld reménye s mennyek ékessége. Kikérte még segélyedet hasztalanul, kitávozott tőled meghallgatatlanul. Ezért biztom mondom minden szenvedésben, Mária mindig segít minden időben. Biztosan állítom életben s halálban, Mária mindig segít minden balsorsban. Ezért hiszem, s meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek, ó anyám, fenn az égben. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Tied élet s halálban, tied jó és bal sorsban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a bűnök bajnak eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hű imáit gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.

Könyörögjünk! Istenünk, Te egyszülött fiadnak, Urunk Jézus Krisztusnak feltámadásával megörvendeztetted a világot. Ott kérünk, hogy az ő szent anyjának közbenjárására eljussunk az örök élet örömébe, Krisztus, ami Urunk által.

Üdvözlégy, örökké áldott légy, az oltári szentségben jelenlévő isteni fölség, Isten és ember, Krisztus Jézus, minden áldás élő kútfeje, menj és föld Ura Istene, akit az angyalok, mint odafenn az egekben, úgy imádnak az oltári szentségben. Én is, méltatlan teremtményed, leborulva imádom szent fölségedet, és teljes szívemből hálát adok neked, hogy te, mennyei fölség, lelkünk eledelére önmagadat adtad az oltári szentségben. Kérlek, Uram, ne vegyelek soha ítéletemre, hanem az üdvössége, szentsége legyen nekem is üdvösségemre. Amen. Most egy pillanatra elcsendesedve helyezzük minden kérésünket a szentségben jelenlévő Jézus Krisztus Urunk elé.

0: Most pedig engeszteljünk istentelen beszédért és káromlásokért. Áldott legyen az Isten. Áldott legyen szent neve. Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos ember. Valóságos Isten és valóságos ember. Áldott legyen Jézus szent neve. Áldott legyen Jézus szent neve. Áldott legyen Jézus drága vére. Áldott legyen Jézus drága vére. Áldott legyen Jézus szentséges szíve. Áldott legyen Jézus szentséges szíve. Áldott legyen Jézus az oltári szentségben. Áldott legyen Jézus. Áldott legyen a vigasztaló Szentlélek. Áldott legyen a vigasztaló Szentlélek. Áldott legyen a Szent Szűz és Isten Anyja Mária. Áldott legyen a Szent Szűz és Isten Anyja Mária. Áldott legyen az ő szeplőtelen fogantatása. Áldott legyen az ő szeplőtelen fogantatása. Áldott legyen az ő dicsőséges mennybevétele. Áldott legyen az ő dicsőséges mennybevétele. Áldott legyen Szűz Mária szent neve. Áldott legyen Szűz Mária szent neve. Áldott legyen Szent József, a Szent Szűz jegyese. Áldott legyen Szent József, a Szent Szűz jegyese. Áldott legyen Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen. Áldott legyen Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen.
1: Kenyeret adtál a mennyből, alleluja!
2: Amely minden gyönyörűséggel teljes, alleluja!
0: Könyörögjünk! Urunk Jézus Krisztus, Te ebben a csodálatos szentségben kínszenvedésed emlékét hagytad ránk. Ott kérünk, hogy tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.

Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Rubovszky Ritát kinevezték a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Oktatási Bizottságának főtanácsadójává. Székely János szombathelyi megyéspüspök, az MKP-k elnöke azt írta, az oktatás és nevelés az a legfontosabb terület, ahol a Magyar Katolikus Egyház részt vállal a magyar állam közfeladatellátási tevékenységében. A keresztény szellemiségű oktatásnak hazánk egész történelme során az államalapítástól kezdve kulcs szerepe volt, és ez így van napjainkban is, fogalmazta meg. Meghallgatták a leendő kormány miniszter jelöltjeit a különböző bizottságokban. Szükséges a nemzeti alaptanterv felülvizsgálata, jelentette ki Lannert Judit, azt a 21. századi követelményekhez kell igazítani az oktatási és gyermekügyi tárca várományosa szerint. Pótköltségvetést fog benyújtani a kormány, erről beszélt Kármán András leendő pénzügyminiszter. Erre azért van szükség, mert a költségvetési hiány már április végén elérte az éves cél 91%-át, 4220 milliárdból már 3850 milliárd forintot. A magyar gazdaság beindításának kulcsa a befektetői és társadalmi bizalom helyreállítása, jelentette ki Kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszter jelölt kormányzati célként a startup környezet erősítését is megjelölte. Négy elemet sorolt fel, kiszámítható szabályozást, tisztességes versenyt, a korrupcióval szembeni zéró toleranciát és átlátható támogatási rendszert.

mondta Orbán Anita. A külügyminiszter jelölt kiemelte, jelenleg Magyarország egyik legsürgetőbb nemzeti ügye az uniós pénzek hazahozatala. A Tisza kormánya béke kormánya, jelentette ki Ruszin Szendi Romulus. Nem küldünk katonát az ukrán-orosz háborúba, sem fegyvert, és nem állítjuk vissza a hadkötelezettséget, sorolta a honvédelmi miniszteri poszt jelöltje. Arról is beszélt, nem lesz csádi misszió. Kijev rendelkezik egy javaslatcsomaggal, és kész azt megvitatni Budapesttel a kétoldalú kapcsolatok javítása érdekében, jelentette ki az ukrán külügyminiszter. Andrij Sibiha Brüsszelben az Európai Uniós tagállamok külügyminisztereinek tanácskozása előtt nyilatkozott. Az uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő elutasította Vlagyimir Putyin orosz elnök felvetését, miszerint Gerhard Schröder egykori német kancellár legyen az ukrajnai háború lezárása ügyében az európai közvetítő. Ha megadjuk Oroszországnak a jogot, hogy a nevünkben tárgyalót nevezzen ki, az nem lenne túl bölcs dolog, indokolt Kaja Kallas. Donald Trump amerikai elnök szerda és péntek között látogatást tesz Kínában Xi Jinping elnök meghívására. Elemzők szerint a tárgyalások középpontjában várhatóan az amerikai-kínai kereskedelmi konfliktus áll majd. A két vezető fél év elteltével találkozik újra. Elküldte válaszát Irán a legutóbbi amerikai tűzszüneti javaslatra a pakisztáni közvetítőknek. A teheráni állami televízió jelentése szerint Irán véget akar vetni a háborúnak minden fronton, és helyre akarja állítani a hajózás biztonságát. Később kiderült, Donald Trump amerikai elnök visszautasította Irán válaszát az amerikai megállapodási javaslatra. Jelenleg is zajlanak az egyeztetések Iránnal, és a diplomáciai munka folyamatos, még akkor is, ha a kívánnál lassabban halad, hangoztatta Mike Waltz, az Egyesült Államok ENSZ nagykövete még vasárnap. Hozzátette, Pakisztán államfője azt kérte, hogy az amerikai elnök adjon még egy esélyt a tárgyalásoknak, mielőtt folytatna az Irán elleni bombatámadásokat. Végül az időjárásról. Általában erősen felhős lesz az ég, többfelé várható eső, zápor, zivatar, a szél megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-13, napközben 18-20 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.

0: Legyetek szentek. Lelkiségi irodalom.
1: Kedves hallgatóink, Anselm Grün Megbékélés Istennel, Sérült Istenképeink Gyógyítása című művének 10. részét Varga Orsolya olvassa fel.
2: Anselm Grün Megbékélés Istennel, Sérült Istenképeink Gyógyítása.

27 évvel Istenmérgezés című feltűnést keltő és provokatív könyvének megjelenése után Tilman Mózer megírta a választ saját töprengéseire. Az Istenmérgezéstől egy elviselhető istenig címmel. Ebben az áhítat érzéséről is szól. Már a gyermekek életében is megállapítja jelenlétét, és így írja le. Borzongásról, borsódzásról beszélünk, valami kiemelkedő érzésről, amely a teljesség érzetét kelti. Még az sem tűnik valószínűtlennek számomra, hogy az áhítat minden erős érzelemben jelen van, mivel az áhítat és önmagunk megtapasztalása szoros kapcsolatban áll valami harmadikkal. Ez a harmadik Istent jelenti. Az áhítat nem ritkán az anya közelében átélt biztonság élményéből fakad. Kiinduló pontja a gyermek csendes vagy élénk elragadtatása anyja iránt, szerepének megsejtése, s ezt az élményt fejleszti az anya meséivel és magyarázataival lassanként a hit irányába. Az az áhítat, amelyet anyja közelében él át a gyermek, megnyitja őt Isten számára. Ezt az áhítatos érzést élheti át olykor a kliens is a terápián, vagy az Isten tiszteleten, vagy az anyai természettel, anyai-apai emberekkel való találkozásban. Az áhítat eféle megtapasztalásai azok az alkalmak, amikor Isten élményről lehet beszélni. Az áhítat helyével természetesen vissza is lehet élni. Mózer szerint mindig akkor mérgeződik meg az áhítat helye, ha a védettséget és megérintettséget közvetítő élmény felébresztése helyett az áhítatos ember bűnét és bűnösségét korholják. De Istent keresve az áhítat terapeutikus útját is járhatjuk. Mindenki tudja, mi az áhítat, megragad minket valami, amihez mélységesen közünk van. Az áhítat e fogalma által Mózer ahhoz kerül közel, amit az evangélikus teológus Paul Tillich így fejezett ki. Isten az, ami feltétlenül érint engem. Mózer azt is mondja, ez az út a neurotikus istenképtől ahhoz az Istenhez vezet, akinek a hangja azt mondja, szívesen látott vendég vagy a földön, értékes ember vagy, még a számos körülmény már kezdettől fogva mély kétségbe taszított is ezzel kapcsolatban. Sőt, ez több, mint pusztán egy elviselhető Isten. Tilman Mózer rámutatott arra, hogy a pszichoterápia ma nagyon is nyitott a vallási dimenzióra. Az áhítat és a spiritualitás az ember értékes képességei, amelyek révén meg tudja haladni önmagát és a földi bonyodalmakat. Mózer szerint Jung pszichológiája túlságosan homályos, ám a jungi pszichológia nekem segített abban, hogy ne csak a saját hitem gyógyító jelentőségét ismerjem föl, hanem mások előtt is rá tudjak mutatni a vallási dimenzióra. A jungi pszichológia éppen azoknak a keresőknek segíthet megtalálni az Istenhez vezető utat, akik szem elől tévesztették Istent, mégis vágyakoznak utána. Arra a kérdésre, hogy hisz-e Istenben, Jung egyszer így felelt. Nem hiszek, tudok. Amikor erről a válaszáról faggatták, egyik levelében a következő magyarázatot adta. Amikor azt mondom, hogy nincs szükségem az Istenben való hitre, mivel tudok, akkor ezen azt értem, hogy általánosságban és egyedileg is tudomásom van az Isten képekről. Tudom, hogy egyetemes tapasztalatról van szó, és mivel nem vagyok kivétel, tudom, hogy nekem is van ilyen tapasztalatom, amit Istennek nevezek. Amikor azt kérdezték tőle, miért nevezi ezt a valamit Istennek, ezt felelte. Miért ne? Mindig is Istennek nevezték. Kitűnő és igazán megfelelő név. Egy másik levelében Jung közelebbről is leírja Isten tapasztalatát. Tudom, hogy egy önmagában véve ismeretlen valósággal szembesülök, amelyet közmegegyezéssel Istennek neveznek. Rágondolok, őt szólítom meg, amikor használom a nevét. Alkalmas megnevezése ez, minden a saját pszichikai rendszeremben meglévő lenyűgöző emóciónak, azoknak az emócióknak, amelyek legyőzik tudatos akaratomat és magukhoz ragadják fölöttem a hatalmat.
Amennyiben e sorserő eredete ki van véve befolyásom hatája alól, negatív és pozitív vonatkozásában egyaránt, a hagyománynak megfelelően Istennek nevezem. Személyes Istennek nevezem, mivel a sorsom tulajdonképpeni értelemben engem magamat ábrázol, mindenek előtt akkor, ha ez az erő a lelkiismeret alakjában lép elém, mint Vox Dei, amellyel még beszélhetek és vitázhatok is. Ezek a jungi gondolatok számos istenkereső embernek segítenek abban, hogy megbízzanak lenyűgöző tapasztalataikban, vagy lelkiismeretük hangjában, és Isten hangját ismerjék föl bennük. Maga Jung nem teológusként beszélt Istenről és az ő lényegéről, hanem pszichológusként, aki leírja az istenképeknek az emberi lélekre gyakorolt pszichológiai hatását. Jung úgy vélte, hogy a lélek bölcsességet tud Istenről, pszichológusként pedig tudta, hogy okos dolog követni a lélek bölcsességét, mert aki a lélek bölcsessége ellenében él, az nyughatatlan, nyugtalan és végül neurotikus lesz. Tilma Mózer és Carl Gustav Jung útja segíthet azoknak, akik keresik Istent, csak az ateista érvelés elbizonyította őket, és már nem járnak az Isten felé vezető úton. Nekik sem kell félretenniük az értelmüket, ha hinni akarnak Istenben, vagy számolni akarnak Istennel. Az értelem ugyan nem tudja bizonyítani Istent, de a vallási út nem áll szemben az értelemmel, sőt, az értelem inkább kézenfekvővé teszi azt. Értelmes dolog megbízni a lélek bölcsességében. Az intellektusunk persze tiltakozhat, vajon a lélek bölcsessége nem csupán a természet trükkje-e, amely azt szolgálja, hogy valamennyire elboldoguljunk ebben a világban? Ez a kérdés jogos. De megkérdezhetjük azt is, szabad-e megbíznunk saját lelkünkben és saját értelmünkben, vagy sem? Ha nem szabad megbíznunk saját értelmünkben, akkor az ateista érvelés is csupán kísérlet arra, hogy elboldoguljunk ebben a világban, de reális alapja nincs. Hiszen arról van szó, hogy döntést hozzunk, és vagy a lélek bölcsessége mellett döntsünk, vagy ellene. Az ellene való döntés azonban, ahogy Jung ismételten bemutatta, negatívan hat az ember lelki és testi egészségére, tehát legalábbis egészséges dolog Istenben hinni és bízni. Természetesen ismerjük a sok betegséget okozó istenképet, de ezek nem Isten ellen szóló bizonyítékok, hanem csak kihívást jelentenek számunkra, hogy ebben a világban, ahol sokféle istenkép létezik, útnak induljunk a valódi Isten keresésére. A magam teológiai beállítottságából következően Karl Rahnerről szereztem doktori fokozatot. A magam teológiai beállítottságából következően fontosnak tartom, hogy ha Istenről akarok valakivel beszélni, akkor a titok fogalmából induljak ki. Rahner számára Isten lényegében a titok. Rahner a keresztény hagyományra hivatkozik, az ugyanis mindig a maga felfoghatatlanságában látta Istent, és úgy véli, csak akkor harcolhatunk helyesen a mai ateizmus ellen, ha azt úgy is értelmezzük, mint a hamis és primitív istenképek lerombolását. Rahner szerint az ember kezdettől fogva rá van utalva a titokra, minden gondolatában benne foglaltatik a titok is. Az ember a titok mélységében gyökerezik, mindig együtt él a titokkal, és csak az a kérdés, hogy készségesen, engedelmesen és bizalommal éle együtt a titokkal, vagy pedig elfojtja és nem akar tudomást venni róla, féken tartja, ahogyan Pál mondja. Ami engem illet, ha Istenről beszélgetek az emberekkel, nem kérdezem meg, hiszel-e Istenben vagy nem. Mert hiszen, akkor tovább kellene kérdeznem. Mit értesz Istenen? Sokan, akiknek bajuk van Istennel, egészen határozott istenképeket hordoznak magukban, és persze elutasítják őket. Számomra az a döntő, hogy nyitott-e a másik a titokra. És ha becsületesen szemléli önmagát, ha reflektál természettudományos ismereteire, ha van érzéke a művészet iránt, akkor rá fog találni az ember alaptapasztalatára, amely Rahner szerint abban áll, hogy ki van téve a létét átható titoknak. Az az ember, aki nyitott életének titkára, minden létezés titkára, szívében már megnyílt Isten számára,
bensejében már érti, kicsoda Isten. Erre a nyitottságra építve aztán már beszélhetek Jézus Krisztusról, aki emberi alakban felragyogtatja Isten titkát, és aki azt hirdeti nekünk, hogy Isten a maradandó titok, a mi legbelső valóságunká válik. Az egész keresztény teológia sem birtokolhatja Istent, nem tudja valójában, ki ez az Isten, de nyitva marad a titok előtt. Egyes ateisták mindent egy szintre hoznak azzal, amit már ismernek, például így, Isten nem más, mint emberi kivetítés. A természet nem más, mint anyag. A vallásos gondolkodás csak bizonyos agyi ingerületekből fakad. Aki így módon leegyszerűsíti a valóságot arra, amit már ismer, annak számára minden banálissá válik. Az ilyen ember kitér a létezés titkának útjából, és nem számol kellőképpen a valóság összetettségével. Az Isten mérgezést tekintve, az imént mondottak azt jelentik számomra, hogy abban az egyházban, amelynek kárt okoznak a visszaélések és a bűnök, olyan emberek között, akiknek a hite mindig is törékeny marad, azt a titkot keresem, amely nagyobb nálam és felülmúl engem. Mert Isten maradandó titokként nyilatkoztatta ki magát egy emberben. János evangélista azt mondja, hogy az ige testé lett. A testen, a görögben szarx, az ember törékenységét érti. Az embert a maga mulandóságában, veszélyeztetettségében, esendőségében. Ez a kereszténység jó híre, és egyúttal botránya is. Az, hogy Isten az emberi élet törékenységében mutatkozik meg. Ha kiengesztelődünk a törékenységgel, akkor az evangélium reményteljes üzenetté válik, mert Isten a felfoghatatlan titok, ott lakik az én tört emberségemben, tökéletlenségemben is. Az ószövetségi csipkebokor képe belső ürességünket, szárasságunkat, értéktelenségünket, kudarcainkat jelképezi. A csipkebokor ég, anélkül, hogy elégre. Benne Isten dicsősége ragyog föl. Így ragyog fel bennünk is Isten dicsősége. A János evangéliumban Jézus megígéri öveinek, akik röviddel ezután elárulják és elhagyják: aki szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja őt, hozzámegyünk és benne fogunk lakni. Isten bennünk fog lakni a szeretetével. Jól lehet mi, a tanítványokhoz hasonlóan, megbízhatatlanok, törékenyek, hűtlenek és gyávák vagyunk.

Anselm Grün Megbékélés Istennel, Sérült istenképeink gyógyítása című művének 10. részét hallották, felolvasta Varga Orsolya, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat kedden 14:35-től megismételjük.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Meghallgatták a leendő kormány miniszterjelöltjeit a különböző bizottságokban. Szükséges a nemzeti alaptanterv felülvizsgálata, jelentette ki Lannert Judit. Azt a 21. századi követelményekhez kell igazítani az oktatási és gyermekügyi tárca várományosa szerint. Pótköltségvetést fog benyújtani a kormány, erről beszélt Kármán András leendő pénzügyminiszter. Erre azért van szükség, mert a költségvetési hiány már április végén elérte az éves cél 91%-át, 4220 milliárdból már 3850 milliárd forintot. A magyar gazdaság beindításának kulcsa a befektetői és társadalmi bizalom helyreállítása, jelentette ki Kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszterjelölt kormányzati célként a startup környezet erősítését is megjelölte. Négy elemet sorolt fel, kiszámítható szabályozást, tisztességes versenyt, a korrupcióval szembeni zéró toleranciát és átlátható támogatási rendszert. Magyarország nem válik le az orosz energiáról, hanem diverzifikálja a beszerzési forrásait, és megmarad a rezsicsökkentés a lakosságnak. A vasútrombolás korát le kell zárni, át kell lépni a vasút fejlesztés időszakába, jelentette ki Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszterjelölt hangsúlyozta, dolgozni kell az uniós pénzek hazahozatalán. A Tisza kormány első intézkedései között szerepel a zöldségek és gyümölcsök forgalmi adójának 27-ről 5%-ra csökkentése, ezt mondta az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszterjelölt. Bóna Szabolcs szerint az öröklés támogatás helyett az új szereplők belépését kellene segíteni az agráriumban. Szeptemberben állhat fel az új országos környezetvédelmi hatóság, amelynek feladata lesz az ipari vállalatok, köztük az akkumulátorgyártók ellenőrzése, mondta Gajdos László. A Tisza kormány alatt Európa legszigorúbb szankcióit, legnagyobb bírságait alkalmazzák majd a szennyezőkkel szemben, ismertette a leendő élő környezetért felelős miniszter. Karikó Katalin Nobel-díjas tudós elfogadta a felkérést az egészségügyi tanácsadó testületbe, jelentette be Hegedűs Zsolt. A tárca várományosa azt mondta, az egészségügy a nemzet jövőjének legfontosabb alapja, nem költségvetési tehernek és kommunikációs felületnek tekinti. Feloszlatják a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központot, helyette pedig felállítanak egy önálló gyógyszerészeti intézetet. Olyan intézményi környezet kialakítására tett ígéretet a belügyminiszter jelölt, amelyben a szakemberek politikai nyomás nélkül törvényesen, professzionálisan és kiszámítható keretek között dolgozhatnak. Pósai Gábor szerint a tárca jelentős átalakítására van szükség. A magyar külpolitika első feladata a bizalom helyreállítása, visszaépítjük Magyarország tekintélyét az Európai Unióban és a NATO-ban is, ezt mondta Orbán Anita. A külügyminiszter jelölt kiemelte, jelenleg Magyarország egyik legsürgetőbb nemzeti ügye az uniós pénzek hazahozatala. A Tisza kormány a béke kormánya, jelentette ki Ruszin Szendi Romulus. Nem küldünk katonát az ukrán-orosz háborúba, sem fegyvert, és nem állítjuk vissza a hadkötelezettséget, sorolta a honvédelmi miniszteri poszt jelöltje. Arról is beszélt, nem lesz csádi misszió. Kijev rendelkezik egy javaslatcsomaggal, és kész azt megvitatni Budapesttel a kétoldalú kapcsolatok javítása érdekében, jelentette ki az ukrán külügyminiszter. Andrei Sibiha Brüsszelben az Európai Uniós tagállamok külügyminisztereinek tanácskozása előtt nyilatkozott. Az uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő elutasította Vlagyimir Putyin orosz elnök felvetését, miszerint Gerhard Schröder egykori német kancellár legyen az ukrajnai háború lezárása ügyében az európai közvetítő. Ha megadjuk Oroszországnak a jogot, hogy a nevünkben tárgyalót nevezzen ki, az nem lenne túl bölcs dolog, indokolt Kaja Kallas. Donald Trump amerikai elnök szerda és péntek között látogatást tesz Kínában Xi Jinping elnök meghívására. Elemzők szerint a tárgyalások középpontjában várhatóan az amerikai-kínai kereskedelmi konfliktus áll majd. A két vezető fél év elteltével találkozik újra. Elküldte válaszát Irán a legutóbbi amerikai tűzszüneti javaslatra a pakisztáni közvetítőknek. A teheráni állami televízió jelentése szerint Irán véget akar vetni a háborúnak minden fronton, és helyre akarja állítani a hajózás biztonságát. Később kiderült, Donald Trump amerikai elnök visszautasította Irán válaszát az amerikai megállapodási javaslatra. Jelenleg is zajlanak az egyeztetések Iránnal, és a diplomáciai munka folyamatos, még akkor is, ha a kívánnál lassabban halad, hangoztatta Mike Waltz, az Egyesült Államok ENSZ nagykövete még vasárnap. Hozzátette, Pakisztán államfője azt kérte, hogy az amerikai elnök adjon még egy esélyt a tárgyalásoknak, mielőtt folytatna az Irán elleni bombatámadásokat. Új teherűrhajót indított a Tianqing űrállomás ellátására Kína, közölte a kínai űrprogram hivatala. Többek között az élelmiszerellátmány és egyéb fontos kellékek mellett felvisznek egy futópadot is az űrhajósok edzéséhez. Végül az időjárásról. Általában erősen felhős lesz az ég, többfelé várható eső, zápor, zivatar, a szél megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-13, napközben 18-20 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
1: Reklám.
4: Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
5: XVIII. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
6: Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet.
7: Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
8: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
7: Nem csak katolikusoknak.
8: Keresztényélet.hu.
5: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
9: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
5: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
10: Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.

A mai előadásban Móricz Zsigmond Hétkrajcár című művével fogunk foglalkozni. Az előadás címe Vér volt az ő drága szent vére.

Hétkrajcár, ahogy én látom, az ellentétek novellája. Az ellentét pedig mindig vívódás a végletek közt, mely rávilágít az élet teljességére. Móricz második kisfia koporsójánál írta meg ezt a novellát, és ez indította el a hírnév és az elismerés útján. 1908-ban Osváth Ernő megjelentette a Nyugatban. Adi pedig lelkesen üdvözölte Móriczot, mint annak idején Petőfi, Aranyt, a Toldi megírása után. Adi azt mondta, Móricz egymaga felér egy forradalmi, szabad csapattal. Miért? Kérdezhetnénk. Mert gyökeresen megváltoztatta azt a faluképet, amelyet addig festettek az írók. Nem eszményítette a paraszti létet, mint elődei, hanem az ezt belengő tragédiákat jelenítette meg drámai hatású novelláiban, melyek ugyanakkor filmszerűek is. Úgy ötvözte az idilt és tragédiát, a könnyet és nevetést, a nyomort elleplező büszkeséget, hogy mindenki csodálatát kiváltotta, ugyanis felismerték benne az általános emberit. Elég, ha arra 32 nyelvre gondolunk, köztük a hindire, albán, japán, kínai, török, perzsa és vietnámi fordításokra, melyeken olvasható. 1984-ig 638 fordítást ismerünk. Eszembe jut Szerb Antal különös értékelése. Ekkor látszik, mi az értelme a tüzes jelzőnek, melyet szomszédaink a magyar névelé szoktak tenni. A magyar közelebb van a lelkéhez, mint a nyugati népek. A lelke irányítja az életét, és ha áldozat, a lelkének az áldozata, írta. Móricz Zsigmond a novelláit in medias res kezdi, azaz az események közepébe vágva, hiszen innentől a végkifejletig érdekes a történet. Az író bevilágít a szereplők lelkébe, beszédükkel jellemzi gondolataikat, és úgy teremt pontos atmoszférát, hogy a ki nem mondott érzéseket is érezzük és értjük. Őt nem érdekelte a lár-pur-lár, a korában jellemző művészi áramlat, melynek lényege a művészet a művészetért. Móricz a magyar néplélek tökéletes kifejezője volt, már csak azért is, mert édesanyja, a papok leszármazottja, Pallagi Erzsébet az úri finomságot, műveltséget képviselte a családban. A négy elemit végzett Móricz Bálint, az apa pedig, az életerőt, a szenvedélyt. Ők pedig szegénységben éltek. 9 gyermekük volt, s a nyomort az író saját tapasztalatából ismerte, s a Hétkrajcár alapélményei gyermekkori emlék. Móricz kimondva kimondatlanul lázít, ezt érezték meg benne Adiék. Szerinte a nyomor, a szakadásig végzett munka, a paraszti társadalom kihasználtsága megengedhetetlen. Hiába teszi a szenvedés a lelket nemessé ebben a novellában, de ugyanakkor például a barbárokban és a tragédiában, a szegény emberekben ösztönlénnyé teszi az embereket a szenvedés. Ez Móricz szerint nem normális. Móricz e novelláját a líraiság és realizmus ugyanúgy jellemzi, mint a pszichológizmus és a társadalom ábrázolás. Miért is fontos megismernie művet? Azért, mert becsületre, lelki finomságra, empátiára tanít. Mert a tapintat, a saját érdekről való lemondás a gyengébb és kiszolgáltatottabb ember érdekében lassan ismeretlen fogalom lesz. Az ellentétek novellája tehát a Hétkrajcár. Már az első mondat filozofikus megállapítást tartalmaz. Jól rendelték azt az istenek, hogy a szegény ember is tudjon kacagni. Keserűség van-e sorban? Más nem is jut a szegény embernek. Életükben nem csak a sírás, hanem a vidámság is jelen van, hiszen leplezni kell a nyomort, fájdalmat, a magyar lélek büszkesége ez. A gyerek előtt nem lehet a fájdalmat érzékeltetni, a gyereknek derűt kell sugározni. Ez töltötte ki szívét az édesanyának is, amikor kisfia előtt a végletekig leplezni próbálta kétségbeesését.
A hat krajcár megtalálása nagyon kedves jelenetnek tűnik. Az anya és fia kapcsolata végtelenül gyöngéd, finom, tapintatos. A fiú részt vesz a játékban, együttműködik édesanyjával a saját becsapásában. Ugyanakkor ez a fiúban nem tudatosodik. Összejátszik az édesanyjával a leplező hadműveletben. Még az almáriumban eldugott krajcárt is felajánlja, csak hogy örömet okozzon neki. Közben kirajzolódik a szülők egymás iránti szeretete is, hiszen az apa ingének kimosásáról van szó, ehhez kell szappant venni. Ebben a nagy tragédiával végződő keresésben érezhető az a mély szeretet és tisztelet a szülők között, mely Móricz szülei között is jelen volt. A koldus megjelenése érdekes fordulópont e drámai novellában. Ő az, aki átlátja szegénységüket, felismeri bennük a sorstársat, és nemes lelkűségével kisegíti őket, mindezt a legnagyobb tapintattal, hogy az édesanya ne kerüljön még megalázóbb helyzetek is fia előtt. Majd még ő távozik el, hálálkodva. Mikor végre együtt van a hét krajcár, kiderül, hogy lámpaolaj sincs, s a szeretetből vállalt feladat, a feleség kötelesség teljesítése nem jöhet létre. Az anya az apáért érzett szeretetből akar dolgozni most is, erején felül, s közben takargatja a nyomort, az igazságot gyermek előtt. Ebbe a nagy akarásba szakad bele, melyet a fuldoklás jelenete fejez ki. Az erkölcsi mondani való egyértelmű. A szegény ember szeretete az önfeláldozásig fokozódik. Ennél mélyebb, keresztényibb szeretet nincs is. Ennél többet egy ember nem is tehet a másikért. Itt is csak az volt a cél, hogy az anya legtovább halogassa a gyermek felismerését, hogy nyomorúságuk felmérhetetlen. A koldus lelki finomsága, aki hallatlan érzékenységgel bekapcsolódik a kegyes hazugság játékába, kifejezi, hogy a magyar embert valóban a lelke irányítja, mely azonnal rezonál mások szenvedésére.

Jól rendelték azt az istenek, hogy a szegény ember is tudjon kacagni. Nem csak sírás, rívás hallik a putriban, hanem szívből jövő kacagás is elég. Sőt, az is igaz, hogy a szegény ember sokszor nevet, mikor inkább volna oka sírni. Jól ismerem ezt a világot. A sósoknak az a generációja, amelyből az apám való megpróbálta az inségnek legsúlyosabb állapotát is. Abban az időben napszámos volt az apám egy gépműhelyben. Ő sem dicsekszik ezzel az idővel, más sem, pedig igaz. És az is igaz, hogy soha már én a jövendő életemben nem kacagok annyit, mint gyermekségeme pár esztendejében. Hogy is kacagnék, mikor nincsen már piros arcú, vidám anyám, aki olyan édesdeden tudott nevetni, hogy a könny csorgott a végén a szeméből, s köhögés fogta el, hogy majdnem megfojtotta. És még ő sem kacagott úgy soha, mint mikor egy délutánt azzal töltöttünk, hogy 7 krajcárt kerestünk ketten. Kerestünk, és találtunk is. 3-at a gépfiókban, 1-et az almáriumban, a többi nehezebben került elő. Az első 3 krajcárt még maga meglelte az anyám, azt hitte többet is talál a gépfiában, mert pénzért szokott varni, s amit fizettek, mindig odarakta. Nekem a gépfia kifogyhatatlan kincses bánya volt, amelybe csak bele kell nyúlni, s mindjárt van terülyasztalkám. El is ámultam nagyon, amikor az édesanyám kutat-kutat benne tűt, gyűszűt, ollót, szaladarabokat, zsinót, gombot, mindent szétkotor, s egyszerre csak azt mondja nagy bámulva, elbújtak. Micsodák? A pénzecskék, szólt felkacagva az anyám. Kihúzta a fiókot. Gyere csak, kisfiam, azért is keressük meg a gonoszokat. Huncut, huncut krajcárkák. Legugolt a földre, s olyan formán tette le a fiókot, mintha attól félt volna, hogy kirepülnek, úgy is borította le egyszerre, mint mikor kalappal lepkét fog az ember. Nem lehetett azon nem kacagni. Itt vannak, benne vannak, nevetgélt, s nem sietett felemelni. Ha csak egy is van, itt kell neki lenni. Leguggoltam a földre, úgy lestem, nem búviké ki valahol egy fényes pénzecske. Nem mozgott ott semmi. Tulajdonképp nem is nagyon hittük, hogy van benne valami. Összenéztünk, és nevettünk a gyerekes tréfán. Hozzányúltam a fenekével felfordult fiókhoz. Pszt, ijesztett rám az anyám, csendesen még kiszökik. Te még nem tudod, milyen fürge állat a krajcár. Az nagyon sebesen szalad, csak úgy gurul. De még hogy gurul? Jobbra-balra dőltünk, sokat tapasztaltunk már, hogy igen könnyen gurul a krajcár. Mikor felocsúttunk, én megint kinyújtottam a kezem, hogy felbillentsem a fiókod. Jaj, kiáltott rám újra az anyám, s én megijedtem, és úgy kaptam vissza az ujjam, mintha a sparherthez értem volna. Vigyázz, te kis tékozló! Hogy sietne már kiadni az útját? Addig a miénk, amíg itt van alatta, csak hadd legyen ott még egy kis ideig, mert látod, mosni akarok, ahol szappan kell, szappanra legkevesebb 7 krajcár kell, kevesebbért nem adnak, nekem már van 3, még kell 4, az itt van ebbe a kis házikóba. Itt lakik, de nem szereti, ha háborgatják, mert ha megharagszik, úgy elmegy, hogy sose látjuk többet. Hát vigyázz, mert a pénz nagyon kényes, csinyán kell vele bánni, tisztességgel. Könnyen megáprehendál, mint az úri kisasszonyok. Te nem tudsz valami csalogató verset, azzaltán ki lehetne csalni a csigabiga héjából. Hányat kacagtunk-e csacsogás közben, tudom is én, de a csigabiga csalogató nagyon furcsa volt, én rá is kezdtem a verset. Pénzbácsi gyereki, ég a házad ideki. Azzal felfordítottam a házat. Volt alatta 100 féle szemét, csak pénz az nem volt. Az anyám savanyúan felhúzott ajakkal kotorászott hiába. Milyen kár, mondta, hogy asztalunk nincsen. Ha arra borítottuk volna ki, nagyobb lett volna a tisztesség, akkor lett volna alatta. Én összekapargáltam a sok lomot, s beleraktam a fiókba. Az anyám az alatt gondolkozott. Úgy eltörte az eszét, nem tetté valahova valaha valami pénzt, de nem tudott róla. De nekem furta valami az ódalamat. Édesanyám! Én tudok egy helyet, ahon van krajcár. Hol, fiam, keressük meg, míg el nem olvad, mint a hó. Az üveges almáriumba, a fiókba volt.
Ó, boldogtalan gyermek, bejó, hogy elébb nem mondtad, most az se lenne. Felállottunk, s mentünk az üveges almáriumhoz, aminek nem volt üvegje már régen, de a fiókjába ott voltak rajcára, ahol én tudtam. 3 nap óta készültem kicsenni onnan, de sosem mertem, pedig cukrot vettem volna rajta, ha azt is mertem volna. No, van már 4 krajcár. Sose búsulj már, fiacskám, megvan a nagyobbik fele. Már csak 3 kell. Aztán, ha ezt a 4-et megkerestük 1 óra alatt, azt a 3-at is megleljük ozsonnáig, még akkor is moshatok egy rendet estig. Gyere csak, szaporán, hát ha a többi fiókba is lesz 1-1. Hiszen ha minden fiókba lett volna, akkor sok lett volna. Mert az öreg almárium fiatalabb korában olyan helyen szolgált, ahol sok duggatni való lehetett, de nálunk nem sok terhe volt az árvának. Nem hiába volt olyan göthös, szóette fokhíjas. Az anyám minden új fióknak tartott egy kis prédikációt. Ez gazdag fiók volt. Ennek sose volt semmie. E meg mindig hitelből élt, noterosz nyavajás kódus, hát neked nincs 1 krajcárod? Ó, ennek nem is lesz, mert ez a mi szegénységünket őrzi. Na, neked ne is legyen, ha most az egyszer kérek tőled, most se adsz. Ennek van a legtöbbni. Kiáltotta kacagva, mikor kirántotta a legalsó fiókot, amelynek egy csepp fenekese volt. A nyakamba is akasztotta, aztán leültünk, nevettünk benne a földre. Megáll csak, szól hirtelen, mindjárt lesz nekünk pénzünk, az apád ruhájába lelek. A falba szegek voltak verve, azon lógtak a ruhák. S csodák csodája, ahogy a legelső zsebbe belenyúlt az anyám, rögtön a kezébe akadt 1 krajcár. A szemének alig akart hinni. Megvan, kiáltotta, itt van. Mennyi is van már? Meg se győzzük olvasni. 1, 2, 3, 4, 5. Már csak 2 kell. Mi az a 2 krajcár? Semmi. Ahon 5 van, ott akad még 2. Nagy buzgósággal kutatta végig az összes zsebeket, de sajnos hiába. Nem lelt 1-et sem. A legjobb tréfa sem csalt ki sehonnan még 2 krajcárt. Már nagy vörös rózsák égtek az anyám arcán az izgatottságtól s a munkától. Nem volt szabad dolgoznia, mert mindjárt beteg lett tőle. Persze ez kivételes munka. A pénzkereséstől nem lehet eltiltani senkit. Eljött az ozsonna idő is, el is múlt. Mindjárt este lesz. Az apámnak holnapra ink kell, és nem lehet mosni. A puszta kútvíz nem viszi ki belőle azt az olajos szennyet. És akkor a homlokára csap az anyám. Ó, én szamár, hát a magam zsebét nem néztem meg, de bizony, ha már eszembe jut, megnézem. És megnézte. És tessék, ott is lelt 1 krajcárt. A 6-at. Lázasak lettünk, most már csak 1 kell még. Mutasd csak a te zsebedet, és hát, ha abba is van. Az én zsebem, nojsz, azokat megmutathattam, azokban nem volt semmi. Bealkonyodott, és mi ott voltunk a hiányos 6 krajcárunkkal, mintha egy se lett volna. A zsidónál nem volt hitel. A szomszédok épp olyan szegények, mint mi. Csak nem kérünk 1 krajcárt. Nem volt más, mit tenni, mint tiszta szívből kinevetni a nyomorúságunkat. És akkor beállított hozzánk 1 koldus. Éneklő hangon nagy siralmas könyörgést mondott. Az anyám majd belebódult, úgy ránevezett. Hagyj el, jó ember, mondta. Ma egész délután itt heverek, mert nincs 1 krajcárom. A 1/2 font szappanhoz. Hibázik az árából. A koldus, jámborarcú öregember rábámult. 1 krajcár? Kérdezte. Hát, adok én. Na, még akkéne kódustól alamizsnát. Hadd el, jányom, nekem nem hibázik. Nekem már csak 1 hibázik, a kapafőd. Avval minden jó lesz. Kezembe adta a krajcárt, s nagy hálálkodással eldöcögött. Na, hálá légyen, szólt az anyám, szaladj hát! Ekkor 1 pillanatra megállt, aztán nagyot-nagyot kacagott. Jókor van együtt a pénz, hiszen ma már nem moshatok. Sötét van, oszt lámpaolajom sincs. Fuldoklás jött rá a kacajtól.
keserves, öldöklő fuldoklás, és ahogy odaállottam alá, hogy támogassam, amint két tenyerébe hajtott arccal hajlongott, valami melegömlött a kezemre. Vér volt. Az ő drága szent vére. Az anyámé. Aki úgy tudott kacagni, ahogy a szegény emberek között is. Csak kevés tud.

0: nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
1: Műsorunkat szerdán 13:05-től ismételjük meg.

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, ma este hallgassátok meg Kormos István Vackor című mesének következő két részét, melyet Drimba Miranda olvas fel.
2: Vackor születésnapja, amikor végre megszereti a mézet. Járt Vackor az óvodába, járt a kacsalábon forgó, ékességes palotába. Tudott mindent, amit kellett, s ha valamit már megtanult, abból semmit nem felejtett. Tudott immár szépen enni, mancsába kanalat venni. Megtanulta már a játszást, várépítést, hajókázást, s megmutatta nem is egyszer azt a híres fáramászást. Volt már napos, vonatozott, és a Balatonban úszott. Olyan sokra nem vitte még soha medve, mint az a csöpp piszénpisze. Kinek nagy volt már a híre, de mégse volt egy dologhoz semmi kedve. Nem szerette a csöpp boglyos, nem a mézet. Kínálhatták kiskanállal, unszolhatták nagy üveggel, csak az orrát fintorgatta, a szemét meg földre sunyta, és ott hagyta az egészet. Hanem egy nap, egy szép napon, a csöpp Vackor életének nevezetes napja vagyon. Születésnap, de még milyen? 6 éves lett, 6 esztendős, tehát ez a születésnap biza nem volt akármilyen. Mikor reggel belépett az óvodába, ott állt a fényes teremben a gyerekek sokasága. Nevetgélve összesúgtak. Itt jön Vackor! Ott állt Kovács Ficu köztük, s mint a legkomolyabb köztük, legeslegkomolyabb köztük, 600 szegfűvel kezében így szólt akkor. Kedves Vackor! Szeretett barátunk! Te neked igen sok jót kívánunk! Legyél nagy medve, élj sokáig, a mackói kor legvégső határáig, és a füled érjen a bokádig. Helyha, hújúj, micsoda! Azon a tréfás köszöntőn jót mulatott a ma fényes, ékességes óvoda. Hát amikor felelt Vackor, fölállt a helyén zavarban, storkát köszörülte akkor. Kedves gyerekek! Én sokat beszélni nem szeretek, de annyit mondhatok, hogy amért ide járhatok, igen boldog vagyok. Most pedig 6 éves koromra fogadom a bozontomra, hogy ami sokat itt tanulok, el nem felejtem. És hogyha megmásolnám a szavam, ne hívjatok Vackornak engem. Nem szólt többet, azt is lassan. Úgy meghatódott a pisze, hogy összeszorult a szíve. Aztán a könnye kicsordult, s hullani kezdett patakban. Nem is hagyta addig abba, nem egy csöppet, míg szeméből ki nem sírta, ki nem rítta az utolsó örömkönnyet. Akkor leült le a székre, akkor egy kedves pajtása, Varga Benedek.

0: pince állt elébe, és egy nagy-nagy üveg mézet tett az asztal közepére. Könnyein átnézte Vackor azt a nagy-nagy üveg mézet, s így szólt akkor: Ajjaj, hajjaj, mondtam sokszor, hogy én azt nem szeretem, de most egyszer kipróbálom, most az egyszer lenyelem, most az egyszer megkóstolom, s nem is bánom. Egyszer 6 éves az ember, kipróbálom. Azzal fogta az üveget, s kibontotta. Úgy belenyalt, hogy mézes lett füle orra. Utána még csettintett is. Brumma, brumma, ilyen jót se ettem eddig, amióta csak ennyi mély ez a boglyos, lompos, loncsos és bozontos barna bunda. Brumma, brumma, hóha, hó, jó a mézám, a méz jó. Aztán kipróbálta újra, másodszor is, harmadszor is, 10-szer is, 20-szor is, végül 66-szor is. És mikor elfogyott a méze, neki keseredve fújta. Brumma, brumma, hóha, hó, mézet nyalni volna jó. És az orrát akkor bemézezte Vackor.
1: Ma este Kormos István Vackor című mesének 18. részét olvasta fel nektek Drimba Miranda. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
2: Sajátos hangulat lengi át húsvét 6. vasárnapjának olvasmányait, főleg az evangéliumot. Jézus úgy beszél magáról, mint aki kis idő múlva már nem lesz a tanítványokkal. De mindezt olyan sejtelmesen teszi, rövid idő, és már nem lát engem a világ, ti láttok, stb. És ehhez hasonló. Érezzük, hogy Jézus tudatosan készíti fel a tanítványait az ő távozására. És eztán az első, legfontosabb üzenete ennek a mai vasárnapi evangéliumnak, a távozás. Hogyan kell jól távozni, hogyan kell jól elmenni azoktól, akiket szeretünk. Egyikünk sem ússza meg az életében a szakításokat, a változást. Akár egy haláleset szakít el bennünket a szeretteinktől, akár az, hogy elköltöznek távolra, vagy megszakadnak régi barátságok, kapcsolatok, mind-mind fájdalmasan megélendő dolgok. Minden távozás egy kis halál a mi életünkben. És hát gyenge vigasz az, hogy emlékezünk az illetőre, mert mindannyian érezzük, hogy az emlékezet nem helyettesítheti azt, aki elmegy. Ezt Jézus is érzi, mármint az ember Jézus érzi, hogy a tanítványok nehezen fognak megbirkózni ezzel a változással, ha csak ő nem segít nekik előre ebben, hogy felkészülten érkezzenek meg ide. Ha valaki szeret valakit, akkor úgy távozik, hogy szeretne gondoskodni azokról, akiket otthagy. Így van ez Krisztussal is. Jézus nem csak azzal készíti fel a tanítványait a jövendőbeli hiányára, hogy szépen búcsúzik el, tehát nem csak angolosan lelép, ez még kevés volna, hanem azzal is, hogy küld maga helyett valakit. Igen ám, de vajon kit küldhet valaki, aki távozik? Aki távozik, azt nem pótolhatja akárki. Érezzük, hiszen mindannyian egyediek vagyunk. Például olyan, aki nála kevesebb, vagy tőle különbözik, az szóba sem jöhet. Ezek nem lennének egy lapon említendők vele, és a csalódás talán még nagyobb lenne, mert beígértek valamit, és nem azt kaptuk cserébe. Jézus azonban nem kevesebbet, nem nála kisebbet és különbözőt ígér a tanítványoknak, hanem a vele egyenlőt, az ugyanazt az isteni lényeget birtokló másik isteni szemét, a Szent Lelket. A Szent Lelket, akit maga helyett küld Jézus, sokkal közelebb tud lenni a tanítványokhoz, mint Krisztus valaha is tudott lenni az övéhez. És itt értjük meg igazán Jézus távozását. Mert ez nem törés a szeretet vonalában. A szeretet az egy állandó közeledés. A szeretet első lépését Isten azzal tette meg, hogy megteremtette ezt a világot és benne az embert. Az egész teremtés róla szól. De ahhoz képest, hogy valami róla szól, méretetlenül több, hogy eljött közénk az ő fiában. Kézzel foghatóvá, megtapinthatóvá, tapasztalhatóvá vált, akivel beszélgetni tudtunk. De még ez is kevés, hiszen akkor csak néhány ember számára egy adott időpontban és helyen lenne elérhető az Isten. És az Isten nem áll meg a szeretetben ezen a ponton, neki nem akadály az idő és a tér, meg a test, az anyag. És a szeretetet, a közeledést folytatja. Jézus távozása nem visszalépés a szeretetben, meg a közeledésben, hanem a folytatása ennek az útnak. Ugyanis csak így tud eljönni az a Szent Lélek, aki már túl van az időn és a téren, akinek már nincs anyaga teste, és ezért sokkal közelebb tud lenni hozzánk, mint Krisztus valaha is tudott lenni az övéihez. Mindenkié tud lenni mindenkorban, és nem rajtunk kívül valaki, hanem ha beengedjük az életünkben, meg fölfedezzük őt az életünkben, akkor olyan valaki, aki bennünk él. És ezzel gyakorlatilag az Isten közeledése teljessé válik, a szeretetnek a legnagyobb vágya, az egyesülés a szeretet lénnyel megvalósul. Persze ez csak azok életében válik valósággá, akik el is fogadják ezt a közeledést. Egy példával élve, hiába vezetik el a lakásunkig a vezetékes vizet, ha mi sosem nyitjuk meg a csapot, számunkra ennek nem lesz hatása a mindennapokban. Az első legfontosabb gondolat tehát a Jézus távozásának módja. Jézus nem lelép, hanem távozik, teljesebbé lesz, nem cserben hagy minket, hanem gondoskodik rólunk, nem távolodik tőlünk, hanem mint istenség egyre közelebb érkezik hozzánk. Másik fontos érdekessége ennek a búcsú beszédnek egy olyan mondat, amelyet mi nem tudtunk volna magunktól összerakni. Azt mondja Jézus, aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Három dolog van ebben. Isten ismerete, a szeretet gyakorlása és a parancsok megtartása. És úgy látszik, hogy ezek elválaszthatatlan fogalmak egymástól. Olyanok, amik kölcsönösen feltételezik egymást. Mi ugye nem gondolnánk, hogy ezeknek feltétlenül össze kéne függniük. De ha Isten így mondja, ez így van. És ha közelebb megvizsgáljuk ezt a dolgot, valóban nem működik ez a három dolog, Isten ismerete, a szeretet gyakorlása és a parancsok megtartása egymástól függetlenül. Nincs ugyanis Isten ismeret, igazi Isten ismeret, ha valaki nem kezd el szeretni, és nem követi a parancsokat. Elvégezheti valaki a teológiai doktorátust is, ha nem szeret, nem indul a szeretet útján, és nem követi a parancsokat, valami olyan dolog hiányzik számára Isten ismeretéből, amit nem tud egy tankönyv kárpótolni. De a szeretet igazi jelentése is csak Isten ismeretében, azaz közelében és parancsainak megtartásában, azaz követésében bontakozik ki. Hiába mondom én magamról, hogy szeretek, ha nem tartom meg a parancsokat és nem követem Jézust, akkor ez a szeretet olyan meg nem valósult szeretet marad, olyan bezárt szeretet, olyan gondolat, elv, idea, amiben nincsen kézzel fogható tartalom. És a harmadik dolog a parancsok megtartása. Parancsokkal is csak akkor fogunk helyesen élni és nem visszaélni, ha azokat Isten ismeretében, azaz Krisztus életpéldájából és szeretetének szellemében gyakoroljuk. Minden ismerjük, hogy lehet hidegvérűen a parancsokkal is ölni, ha azokat kiátsszuk valaki el. Lásd a farizeizmus, amit Jézus annyiszor ostoroz életében. Azaz csak Krisztus példáját követve és a szeretetének szellemében értjük meg a parancsoknak az igazi tartalmát. Milyen érdekes. A ma embere inkább azt mondja, ha szeret, akkor nem parancsolgat nekem, hanem szabadon hagy. A hívő ember, az eredeti ember, az, aki vissza tud menni a romlatlan énjébe, pedig úgy látja, ha szeret engem, akkor nem mindegy neki, hogy hogyan élek. Nem enged engem elveszni, és nem enged a vesztembe rohanni. Mi Jézus parancsában nem valami korlátozó dolgot látunk, hanem egy olyan gondoskodást, egy olyan iránymutatást, amely helyettünk küzdi, tehát segít minket abban, hogy ne menjünk bele a zsákutcákba, ne sérüljünk. Fontos lenne, hogy húsvétot követően valami megváltozzon bennünk, hogy látszódjon rajtunk, hogy mi is meglettünk váltva. Krisztus feltámadása nem csak a messiás életének egy eseménye, hanem mindannyiunk jövője. Fontos lenne, hogy ne csak kívülállóként szemléljük a történéseket, hanem engedjük, hogy azok valósággá váljanak bennünk. Ugye a mai Szentlecke egy nagyon szívenütős mondatot mond, hogy mindannyian legyünk készek arra, hogy számot adjunk arról a reményről, ami bennünk van. Hogy mindenkinek válaszolni tudjunk, aki csak kérdező, mi az alapja a reményünknek. Olyan tudnánk most per pillanat válaszolni, ha valaki megkérdezné, mi az alapja a te reményednek? Mi? A gazdasági helyzet? Az egészségi állapot? A politika? A kapcsolataim? Ezek időlegesek, ezek változhatnak. Nem lehet az alapja a reményemnek ilyen földi dolog, csak is Krisztusnak ez a közeledése, a Szentléleknek az elfogadása, bennem lakása. Kedves testvérek, ma megtanított bennünket Jézus arról, hogy hogyan kell helyesen távozni, hogy a szeretet hogyan tud úgy elmenni, hogy közben ott marad, még teljesebben, mint korábban. Talán a mi magunk véges módján ebből mi is megtanulhatjuk, levonhatjuk következtetést, hogy milyenek legyenek emberi távozásaink, lezárásaink az életben. Talán finomabbak és tapintatosabbak leszünk, ha ezt eltanuljuk Jézustól. És ha megértjük, mit jelent az, hogy az ő ismerete, parancsainak teljesítése és a szeretet gyakorlása mennyire összefüggnek, mennyire szorosan összefüggnek, többet nem lesz kérdés az, hogy valóban őt tiszta szívvel teljesen akarjuk-e követni.
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Rubovszky Ritát kinevezték a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Oktatási Bizottságának főtanácsadójává. Székely János szombathelyi megyéspüspök, az MKP-k elnöke azt írta, az oktatás és nevelés az a legfontosabb terület, ahol a Magyar Katolikus Egyház részt vállal a magyar állam közfeladatellátási tevékenységében. A keresztény szellemiségű oktatásnak hazánk egész történelme során az államalapítástól kezdve kulcs szerepe volt, és ez így van napjainkban is, fogalmazta meg. Meghallgatták a leendő kormány miniszter jelöltjeit a különböző bizottságokban. Szükséges a nemzeti alaptanterv felülvizsgálata, jelentette ki Lannert Judit. Azt a 21. századi követelményekhez kell igazítani az oktatási és gyermekügyi tárca várományosa szerint. Pótköltségvetést fog benyújtani a kormány, erről beszélt Kármán András leendő pénzügyminiszter. Erre azért van szükség, mert a költségvetési hiány már április végén elérte az éves cél 91%-át, 4220 milliárdból már 3850 milliárd forintot. A magyar gazdaság beindításának kulcsa a befektetői és társadalmi bizalom helyreállítása, jelentette ki Kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszter jelölt kormányzati célként a startup környezet erősítését is megjelölte. Négy elemet sorolt fel, kiszámítható szabályozást, tisztességes versenyt, a korrupcióval szembeni zéró toleranciát és átlátható támogatási rendszert. Magyarország nem válik le az orosz energiáról, hanem diverzifikálja a beszerzési forrásait, és megmarad a rezsicsökkentés a lakosságnak. A vasútrombolás korát le kell zárni, át kell lépni a vasút fejlesztés időszakába, jelentette ki Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter jelölt hangsúlyozta, dolgozni kell az uniós pénzek hazahozatalán. A Tisza kormány első intézkedései között szerepel a zöldségek és gyümölcsök forgalmi adójának 27-ről 5%-ra csökkentése, ezt mondta az agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter jelölt. Bóna Szabolcs szerint az öröklés támogatás helyett az új szereplők belépését kellene segíteni az agráriumban. Szeptemberben állhat fel az új országos környezetvédelmi hatóság, amelynek feladata lesz az ipari vállalatok, köztük az akkumulátorgyártók ellenőrzése, mondta Gajdos László. A Tisza kormány alatt Európa legszigorúbb szankcióit, legnagyobb bírságait alkalmazzák majd a szennyezőkkel szemben, ismertette a leendő élő környezetért felelős miniszter. A magyar külpolitika első feladata a bizalom helyreállítása, visszaépítjük Magyarország tekintélyét az Európai Unióban és a NATO-ban is, ezt mondta Orbán Anita. A külügyminiszter jelölt kiemelte, jelenleg Magyarország egyik legsürgetőbb nemzeti ügye az uniós pénzek hazahozatala. A Tisza kormánya béke kormánya, jelentette ki Ruszin Szendi Romulus. Nem küldünk katonát az ukrán-orosz háborúba, sem fegyvert, és nem állítjuk vissza a hadkötelezettséget, sorolta a honvédelmi miniszteri poszt jelöltje. Arról is beszélt, nem lesz csádi misszió. Kijev rendelkezik egy javaslatcsomaggal, és kész azt megvitatni Budapesttel a kétoldalú kapcsolatok javítása érdekében, jelentette ki az ukrán külügyminiszter. Andrej Sibiha Brüsszelben az Európai Uniós tagállamok külügyminisztereinek tanácskozása előtt nyilatkozott. Az uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő elutasította Vlagyimir Putyin orosz elnök felvetését, miszerint Gerhard Schröder egykori német kancellár legyen az ukrajnai háború lezárása ügyében az európai közvetítő. Ha megadjuk Oroszországnak a jogot, hogy a nevünkben tárgyalót nevezzen ki, az nem lenne túl bölcs dolog, indokolt Kaja Kallas. Donald Trump amerikai elnök szerda és péntek között látogatást tesz Kínában Xi Jinping elnök meghívására. Elemzők szerint a tárgyalások középpontjában várhatóan az amerikai-kínai kereskedelmi konfliktus áll majd. A két vezető fél év elteltével találkozik újra. Elküldte válaszát Irán a legutóbbi amerikai tűzszüneti javaslatra a pakisztáni közvetítőknek. A teheráni állami televízió jelentése szerint Irán véget akar vetni a háborúnak minden fronton, és helyre akarja állítani a hajózás biztonságát. Később kiderült, Donald Trump amerikai elnök visszautasította Irán válaszát az amerikai megállapodási javaslatra. Jelenleg is zajlanak az egyeztetések Iránnal, és a diplomáciai munka folyamatos, még akkor is, ha a kívánnál lassabban halad, hangoztatta Mike Waltz, az Egyesült Államok ENSZ nagykövete még vasárnap. Hozzátette, Pakisztán államfője azt kérte, hogy az amerikai elnök adjon még egy esélyt a tárgyalásoknak, mielőtt folytatna az Irán elleni bombatámadásokat. Új teherűrhajót indított a Tianqing űrállomás ellátására Kína, közölte a kínai űrprogram hivatala. Többek között az élelmiszerellátmány és egyéb fontos kellékek mellett felvisznek egy futópadot is az űrhajósok edzéséhez. Végül az időjárásról. Általában erősen felhős lesz az ég, többfelé várható eső, zápor, zivatar, a szél megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-13, napközben 18-20 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.

0: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai, Kovács Krisztina zenei szerkesztő, Debnár Ádám hírszerkesztő, Tompos Péter technikus. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk esti műsor kínálatunkat. A 20 órai híreket követően elsőként a Megértés hullám hosszán című interaktív műsorunkkal jelentkezünk, melyben ma este Szabó József atya várja hallgatóink telefonhívásait. A 21 órai híreket követően előbb Wolf a parkban című írásának első részét Dér Gabriella előadásában hallják, majd Ternyák Csaba egriések az egyház életének legfontosabb feladatáról, a katekézisről, a kateketák szolgálatáról beszél. 21 órától 22 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján kultúrával és környezetvédelemmel foglalkozó magazinunkkal jelentkezünk. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási frekvenciáján Móri Zsigmond Hétkrajcár című művét ismerhetik meg dr. Hanisné Petró Valéria nyugdíjas magyar nyelv és irodalom tanár előadásából. 22 óra 5 perckor kezdődik Közélet című műsorunk, melyben beszámolunk arról, hogy szakmai tanulmány úton jártak a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzés hallgatói az EKK-ről, valamint bemutatjuk a budapesti zarándok központot. 23 óra 5 perctől a Vatikáni rádióadása szól, majd Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsúrita hitoktató, Néri Szent Fülöpről és Szent II. János pápáról beszélget az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival. Évfélkor a himnusszal zárjuk a mai napot. Kedves hallgatóink, további tartalmas rádiózást kívánunk, ha tehetik, töltsék velünk az estét.
1: A Megértés hullám hosszán, a Szent István Rádió interaktív műsora. Ma este Szabó József atya várja hívásaikat.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. Vasárnap már a húsvéti 6. vasárnapot ünnepeltük, következő vasárnap már Urunk mennybe menetele, utána pünkös következik. És ha valaki követi a napi evangéliumot, mindegyikben a Szentlélekről szól, az ígéretekről, hogy Jézus elküldi a Szent Lelket, a vigasztalót, aki elvezet bennünket a teljes igazságra. Vagyis a Szentléleknek a szerepére egyre többet foglalkozunk, hiszen pünkösdre készülünk. Ilyenkor vannak sok egyházközségben a bérmálások is, ugyancsak a Szentléleket hívja le a püspök vagy a pap, aki megy bérmálni, hogy átéljék az első pünkösdöt, és ugyanazokat az ajándékokat megkapják. Amikor a Szentlélek személyéről beszélünk, sokszor úgy nehéz megragadni, hogy ki is a Szentlélek. Mert a mennyi atyát sokszor úgy is ábrázolják, hogy egy ilyen időszakállas ember, a bölcs öreg, hogy Dániel prófita megfogalmazza, Jézus Krisztus emberré lett, és emberként, férfi emberként jelent meg az emberek között, és úgy élt, de a Szentléleknek úgymond nincs emberi ábrázata, hanem a különböző szentírásból vett képek, mint galam, a lángnyelvek, mint pünkösdkör, ahogy eljött, vagy az élő forrás, hogy Jézus is beszél róla, különböző ilyen szimbólumok képekben jelenik meg, de azt meg talán sokszor nehéz is megszemélyesíteni. Erről a témáról szeretnék beszélni, a Szentléleknek a szerepe a lelkéletben. Azért is, mert a Diósgyőr Egyházközségben most Szentlélek szeminárium zajlik, most volt szombaton a lélek kiáradása. Azért imádkoztunk először a szentmise, és utána imapárok imádkoztak külön-külön mindenkért, hogy a lelket, a lélek kiáradjon, és megtapasztalják a Szentléleknek a működését az életükben. És persze majd folytatódik tovább a Szentlélek szeminárium, de a Szentlélek van a középpontban, és persze az evangéliumnak a lényege, maga a kérügma, ami az első igehirdetést jelenti. Amikor a keresztény életről beszélünk, akkor úgy is mondjuk, hogy lelki életet élünk. a lélek szerinti élet. És ezt lehet úgy is értelmezni, hogy hát mivel van lelkünk, a lelki szempontokat figyelembe vesszük, vagy nem csak praktikus dolgokat teszünk, hanem a lelkünkre is figyelünk, jobban befelé nézünk, de önmagában a lelki élet az azt jelenti, hogy a Szentlélek által való élet, a Szentlélekben való élet. A Szentlélek szemináriumot hívják úgy is a címe, hogy Élet a lélekben szeminárium. Vagyis élet a lélekben, a Szentlélekben, a Szentlélek által élni. És hogy a Szentlélek által imádkozni. És ezt szeretném most úgy megragadni valamennyire, mennyire persze lehet, hogy mit is jelent így a Szentlélekben élni. Azért is, mert talán, és most persze általánosságban beszélek sokszor, hogy valaki úgy értelmezi a keresztény életet, vagy nem is értelmezi, de valamilyen formában ennyit értett meg belőle, vagy ezt gondolja, vagy így éli, hogy Jézus elmondta a parancsokat. Elmondta, hogy hogyan kell élni, hogyan kell szeretni, önmagunk számára meg kell halni, elég kemény parancsokat mondod, meg kell bocsátani az ellenségnek, sőt, akik átkoznak minket, azokért imádkozni kell. Értjük mi ezeket, de hát sokszor lehetetlennek tűnik, tehát se kedvünk, se erőnk hozzá sokszor, hogy ezek szerint éljünk. És talán úgy tűnik, hogy van az Isten a magasságban, ő elmondta a parancsokat, mi itt élünk a földön, és hogy hajrá, a saját erőmből ezt meg kell élni, és közben a Szent Háromság, vagy a Mennyi Atya szúró szemmel néz, hogy látom, hogy csalsz, megint lusta vagy, hogy imádkozol, megint eljártak a gondolataid, na majd kapsz, vagy itt a földön, vagy ha meghalsz utána, de mindenképpen előbb-utóbb úgy előveszünk tégedet, és utána jól megbüntetünk. Tehát erős parancsok, magamra vagyok hagyva parancsokkal, sőt egyfajta számonkérés van, és persze ki mennyire foglalkozik ezekkel. És ez nagyon torz felfogása a keresztény életnek. Amikor Jézus elküldte a Szent Lelket, akkor a tanítványoknak az élete megváltozott. A személyiség ugyanaz maradt, a külső körülmények sem változtak meg, igazából nem változott meg semmi a világban, mégis ők belülről megváltoztak. Péter apostol is először kiment a tömeg elé, és elkezdett beszélni, ez a kérügmát mondta, ez a kérügm a görög szó azt jelenti, hogy meghirdetés. Az evangéliumnak a lényege, hogy Jézus Krisztus eljött, mert bűnösök voltunk, a bűnnek a következménye az örök halál, de Jézus meghalt értünk, feltámadt azért, hogy nekünk örök életünk legyen, térjünk meg, és közösségben éljük meg a hitünket. Így röviden összefoglalva, ez a kérügmának, az első meghirdetésnek ez a témája. S Péter apostol kiállt, aki eddig gyáva volt, a szolgáló leány előtt is letagadta, hogy ismeri Jézust, és most nem foglalkozott, hogy ki mit szól, kiment, és a lélek által vezetve elkezdett szólni a tömeghez. És ők azt vették, tapasztalták, hogy habár különböző nyelvű emberekről van szólt Jeruzsálemben, mégis mindenki a saját nyelvén hallja, amit Péter apostol mond. Ez egyfajta nyelvcsoda, hogy a Szentlélek működik mindenkiben, a lélek által beszélt Péter apostol, a Szentlélek által értették meg ezek az emberek is, hogy mit mondott, és arról nem is beszélve, abszolút a léleknek a gyümölcse, hogy több ezer ember tért meg, és kérdezték, hát, hogy mit kell tennünk, és hogy megkeresztelkedtek, megtértek és megkeresztelkedtek. Ez a léleknek a működése. Vagyis nem a saját erőnkből kell, hanem a lélek által, a lélek szerint élnünk, és a lélekkel elkezdnünk. A Szentírásban ugyancsak a szentmiséken napról napra olvasunk az apostolok cselekedeteiből. Gyakorlatilag ez az első pünköstől az ősegyháznak az életét írja le, és az, hogy a tanítványok elindultak, hogyan hirdették az evangéliumot, hogyan jöttek létre az első közösségek, és nagyon sok esemény le van írva, ezért is jó ezeket olvasni, vagy ajánlom is mindenkinek, aki nem nagyon ismeri, hogy egyrészt olyan olvasmányos is, tehát nem annyira elvont tanítások vannak benne, persze megvan vannak fogalmazva hitigasságok, de mégis, hogy a lélek hogyan vezette a akkor kialakult egyházat, ami pünkös napján született. És ott is több leírás van, most is olvastuk vasárnap, hogy Fülöp a Szamáriába ment, és hogy ott már meg voltak keresztelve az emberek, a tanítványok kézrátételrel lehívták a szent lelket, és ezek az emberek elteltek szent lélekkel, és érdekes módon, amikor elteltek a szent lélekkel, az első gyümölcse a léleknek az volt, hogy elkezdték dicsőíteni az Istent, és elkezdtek nyelveken imádkozni. Ez volt az első reakció az embereknek. És persze ez a léleknek az irányításával jött létre, előtte nem lett megbeszélve, hogy rátok teszem a kezemet, és akkor mindenki egyszerre, és így imádkozunk, hanem lehívták a szent lelket, és már a lélek belülről imádkozott bennük, dicsőítette az Istent is nyelveken is, különböző nyelveken imádkoztak, a nyelvek adományát megkapták, és így imádkoztak. És ez nem csak, hogy most valamit tettek, vagy egy új imamódot gyakoroltak, hanem ez egy nagyon mély, benső Isten tapasztalat. Hogy az kereszténység, az nem egy elmélet csupán, nem csupán doktrína, nagyon fontos rész a tanítás, azt is tudni kell, mert akkor el tud csúszni az egész rossz irányba. Tehát ott van benne a doktrína, a tanítás, de egy mély Isten tapasztalat. A szent lélekkel való találkozás, a lélek megtapasztalása, a lélek ereje, a lélek imádkozunk bennünk, ő sóhajtozunk, ő általa dicsőítjük az Istent, a lélek az igazság lelke, aki elvezet a teljes igazságra, és a lélek az, aki működik bennünk, és aki ő indít bennünket, hogy tegyük meg a jót, vagy ne tegyük meg a rosszat. A Szentlélek az, aki bennünk él, és mi a Szentlélek templomai vagyunk, amióta megkereszteltek bennünket. A bérmálásban még különleges módon megkapjuk a Szentléleknek az adományait, de gyakorlatilag én ezt az estét, ha bár rövid idő egy óra hossza, mégis erre szeretném szentelni, hogy fedezzük fel a szent lelket, aki bennünk él. Nem valami új dolgot kell, valami új metódust, új módszer kell megtanulni, vagy nem tudom, milyen mágikus formulákkal kell valamilyen erőt megnyerni, mint az okkultizmus, hanem a szent lélek a szeretet lelke. A harmadik isteni személy, akit Jézus megígért és elküldött nekünk, aki bennünk él. Persze az Isten nem csak bennünk él, ez az immanencia, hanem az Istennek transzcendenciája is van, hogy Szent Pál apostol mondja, benne élünk, mozgunk és vagyunk. Tehát benne is vagyunk, és az Isten a mindenség. De a lélek bennünk él, bennünk minket is éltetni akar, és el akar vezetni az Isten dicséretre és az örök életre. És hogy sok ember talán úgy él, hogy mintha kereszteléskor nem kapott volna semmit, mintha a bérmáláskor úgy nem kapott volna semmit, vagy volt valamilyen ünnepség, hogy most ennek mire volt jó, vagy mi ennek a gyümölcse, én nem érzek semmit, vagy nem is tudom, hogy mire jó. És tulajdonképpen a Szentlélek szemináriumnak is egy nagyon fontos célja, hogy újra felfedezni azt, amit már megkaptunk. Tehát ez nem a keresztelés és nem a bérmálás, hanem a keresztelésben és a bérmálásban kapott ajándékokat, a Szentléleknek a működését újra felfedezni, vele együttműködni, és hogy a lélek új erőre kapjon bennünk. Hát ez a lényege, amiről ma szeretnék beszélni, de most hívjuk a Szentléleket, és hallgassunk egy kis zenét.

Kedves rádióhallgatók, ma este a lélekben való újjászületésről elmékedünk. Most az énekkel is ez imádság gyakorlatilag hívtuk a szent lelket. Lukács evangéliumának 11. fejezetében Jézus arra bátorít bennünket, hogy merjünk kitartóan kérni. Kérjetek és kaptok, zörgessetek és ajtót nyitnak. Ma Jézus mondja, ha pedig valakitől közületek kenyeret kér, fia, talán követ ad neki? S ha halat kér, talán kígyót ad hal helyett? Vagy ha tojást kér, talán skorpiót ad neki? Ha tehát ti, bár gonoszok vagytok, tudtok jót adni fiaitoknak, mennyivel inkább adja mennyi atyátok a szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Eddig az idézet, kérni a szent lelket. Gyakorlatilag a szent lelket már megkaptuk. Mit is jelent az, hogy kérni? Újra felfedezni azt, hogy Jézus elküldte a szent lelket, aki bennünk él. És hogy együttműködni vele, tudatosítani a léleknek a jelenlétét, és kérni, hogy ez a lélek, a léleknek a tűze égjen bennem. Sokszor, mivel nem foglalkozok vele, és persze ez nem a szent lelket minősíti, hanem engem meg az én hitemet, vagy kis hitőségemet, sokszor olyan talán csak, mint a parázs, vagy éppen, hogy csak valami pislákol, vagy lehet, hogy nem is látom ezt a pislákolást sem. Amikor hívom a szent lelket, akkor azt mondom, hogy Szentlélek Úristen, szükségem van rád. Szentlélek Úristen, te vagy a szívemnek a legmélyebb, legerősebb vágya. Veled szeretnék élő kapcsolatba kerülni, hogy csak a Szentlélek által tudok igazán keresztény életet élni. A Szentlélek az életszentségre vezet. A Szentlélek imádkozik bennem. A Szentlélek által tudom szeretni az ellenségeimet, minden embert. A lélek által tudom megtenni az Istennek a parancsait. A lélek által tudok megtenni mindent. És a lélek az, ami éltet engem, ami az Istenhez kapcsol, ami új életet ad nekem, a Szentlélekben való életet. Igazából ezt kérem, és kérem a szent lelket, hogy egyrészt lélek, hiszek benned. Hiszek a te jelenlétedben, a te szeretetedben, szükségem van rád, és kérlek, hogy mert nélküled nem tudom megélni azt, amire Jézus meghívott bennünket. Nem tudom megélni a megváltottságomnak a teljességét, mert az nem emberi erőfeszítésből megérhető, hanem a lélek által. Amit Jézus mond a kérésben is, hogy bátran kérjünk is, akkor kapunk, akkor megint a kérő imánál talán sokszor azt gondoljuk, vagy azt érezzük, hogy én szeretnék valamit az Istentől, ő meg hát vagy akarja adni, vagy nem akarja adni, vagy sokszor ez a mi kis hitőségünk, azt gondolom, hogy hát kérném én a szent lelket, de hát nem érdemlem meg. Múltkor is reggel is hogy beszéltem én a férjemmel, feleségemmel, főnökömmel, meg milyen genisztelen voltam, meg most is milyen bűneim vannak, meg most is lusta vagyok imádkozni, pedig kellene, inkább nézem a tévét, hogy kérjek én a Szentlélektől valamit. Hát nem érdemlem meg, úgysem ad nekem semmit. Örülök, hogyha az Isten nem ver meg ilyen élettel, és inkább nem is imádkozom semmit. És ezt úgy kell elképzelni, hogy az Isten akarja adni az ő lelkét. Nem valamit, nem erőt, energiát, meg én nem tudom, egy kis segítséget, hanem az Isten mindig önmagát ajándékozza. Ezt nevezzük a kegyelemmel, az Istennek az önmaga ajándékozása. Jézus nem valamit ad, hanem a szent lelket, a szeretetnek a lelkét. És nem úgy akarja adni, hogy hát megérdemli, nem érdemli, de a szerencsétlen már olyan régóta itt imádkozik, na adok valami kicsit a léleknek az erejéből, hanem az Isten, mivel végtelenül szeret bennünket, az ő vágya, meg maga a lényéből is következik, hogy ő a szeretet mindig adni akarja önmagát. Ez a Szent Háromságnak is a belső élete. Az Atya tökéletesen ajándékozza önmagát, a Fiú ezt befogadja, és viszont ajándékozza önmagát. És ez a kölcsönös önajándékozás külön személyé válik a szeretetnek a lelkévé. Persze ezek ilyen emberi megfogalmazások, de a szeretetnek a lényege az önmagának az ajándékozása, odaadni, hogy a másiknak életet adjon. Tehát az Istennek egy nagyon mély belső vágya, hogy az ő szeretetét megossza velünk. És igazából nekünk nem attól kell félni, hogy ugyan akarja adni, vagy nem akarja adni,
hanem hogy be tudjam fogadni, és hogy minden, ami akadály van bennem, azok eláruljanak. Tehát nem pitizni kell az Istennek, hogy légy szíves, küld már el. Hányszor mondjam már el neked, hogy küld már el, Szentlélek, Úristen. Már ezt mondom egy hete, majd mennyit kell még imádkozni, hogy mit csináljak már én te veled, hogy végre elküld. Nem erről van szó, de mindenképpen rá kell nézni arra is, hogy esetleg valamilyen akadályok vannak-e, hogy a lelket nem tudom befogadni. Ilyen úgymond tipikus akadályok lehetnek, például a hitetlenség. Hogy nekem az nem jár, én úgy se kapok. Persze vannak ilyen nagy szentek, akiket kanonizáltak, ők kaptak mindent, meg a szent lelket is, meg különböző karizmákat, én úgy se kapok senkit, nem is érdemlem meg, meg is értem én az Isten, tehát nekem az nem jár. Vagy valaki, aki ragaszkodik a bűneihez, ami nem bánja meg. Nekem ez a bűnöm, én ebből nem akarok leadni, ennyi örömöm van az életben, hogy... És ez lehet, hogy valakinek alkohol, vagy bármi, és engem ez nem érdekel, és valami bűnömhöz ragaszkodom, és az is pedig a lélek indít, hogy merjem odaadni az Istennek, de én ezzel nem akarok foglalkozni, és ez is lehet akadály. Vagy a kicsiny hitűség, hogy nem vagyok elég jó, nem vagyok elég méltó, nekem úgy sem ad. És hogy az Isten mindenkit szeret, csak engem nem. Vagy nekem úgysem ad semmit, vagy úgysem tudom befogadni, vagy az a fajta belső félelem is például, hogy amikor valaki fél az életszentségtől. Talán furcsának tűnik, de amikor megkérdezem, hogy valaki akar-e szent lenni, az itt, hogy elkezd gondolkodni, és megint mi jut eszünkbe, a szentek élete, hogy úgy vannak bemutatva, és hát biztos, hogy volt sok szenvedés is, mint akik az egész életüket különleges módon végig szenvedték Jézusért, és mindent kibírtak, és stigmák jelentek meg, meg rengeteget szenvedtek, és utána gyakorlatilag így lettek szentek. És még ilyenkor irigykedünk a fiatalokra, akik még meghaltak 24 éves korukban, hogy azoknak legalább meghaltak korán, és akkor korán szentek lettek, a mennyországba kerültek, de sokszor egyfajta félelem van attól, hogy milyen szentnek lenni. És hogy itt nincs kaptafa az életszentségben, ami a közös, az, hogy megbánni a bűneimet, és befogadni a szent lelket, és a léleknek az élete bennem, a szent lélek élete és működése, az az életszentség. Nem önmagában az én kvalitásom, az én jóságom, hanem a lélek bennem él, aki maga a szent. Egyedül csak Isten a szent a maga teljességében, és a szent bennem él, bennem működik, és ezáltal én is szenté válok. Az Isten szentsége nyilvánul meg bennem. Ez az élet szentség. És ehhez nem kell menni misszióba, valaki otthon a családjával el van, dolgozik, műveli a kertet, imádkozgat, ha idős is, vagy kinek milyen életállapotban, vagy milyen időskor, de gyakorlatilag ezt jelenti. Aki fél az élet szentségtől, az számára tulajdonképpen a Szentlélek befogadása az egyfajta fenyegetettséget jelent. Mert a lélek tesz bennünket szenté, most ha a lélek egyre jobban eláraszt engemet, a Szentlélek betölti az életemet, akkor nekem jónak kell lennem, ahhoz meg nincs kedvem, vagy félek attól, hogy az nagyon fárasztó lehet sokáig jónak lenni, és jön a kis hitőség, hát én sokáig nem tudok jó lenni. Én úgyis, mint a Szent Gyónás után, meggyóntam már ez este, vagy még hamarabb, el is bukok, és utána, na, kezdődik minden előről, kár volt elvégezni a Szent Gyónást, mert ugyanolyan vagyok. És hogy ezek a félelmek ott vannak, és amikor félek a Szenttől, akkor hogyan kérem én, hogy a Szent töltsön el engem? Ezek a legtipikusabb akadályai annak, hogy valaki befogadja a Szentléleknek a kiáradását, a Szentléleknek a működését. És hogy kell vágyódni, imádkozni és kérni a Szent Lelket, és a lélek által élni. Amikor valaki elmegy lelki gyakorlatra, akkor benne van a szóban, a kifejezésben, hogy a lelkieket gyakorolni. Tehát nem csak egy elméletben valamit átvenni, az is fontos, hogy értsem az egészet, hogy mi történik, vagy a teológiai hátterét, hangsúlyozom, ez fontos, de önmagába kevés, hanem begyakorolni, hogy mit is kell tennem. Például az is egy gyakorlat, hogy bűnbánatot tartok, és hogy Uram, eztől a bűntől mi nem tudtam megszabadulni, de most leteszem, és kérlek segíts, hogy ettől meg tudjak szabadulni.
vagy ott van bennem a kicsinyhítőség, akkor kérem, hogy Uram, erősíts bennem a hitet, vagy az isteni erényekért imádkozom. Uram, erősíts bennem a hitet, a reményt és a szeretetet a Szent Lelked által. Kicsinyhitő vagyok, mint az édesapa, aki hozta a fiát Jézushoz, hiszek, Uram, segíts hitetlenségemen. Tehát kérem az hitet önmagam számára, úgy, mint a Szentléleknek az ajándékát. Hiszen a hit az az Istennek az ajándéka. Amikor azt szeretném, hogy ez növekedjen bennem, ugyancsak a Szent Lelket kérem. Tehát ami fontos, azt a mentalitást úgy félretenni, hogy kívülről kiosztották nekem, hogy mit kell tenni, én meg a saját akaratomból, erőmmel meg kell élnem mindent, amit az Isten mondott. Ez így biztos, hogy nem fog működni. A lélek által

Bomba morgolódok, nincs ott senki, mi nem is tudok pletykálni sem, de valakitől félek, valaki megbántott, vagy valamitől félek, hogy egy beszélgetésnek mi lesz a kimenetele, és már magamban, hogy azt fogom neki mondani, de ő biztos azt fogja mondani, de én megmondom neki, hogy ez nem úgy van, de ő viszont tudom, hogy azt fogja mondani, mert mindig azt szokta, én meg azt mondom neki. Olyan ilyen monológokat levágunk emberekkel, akik ott sincsenek, és hát persze nem az történik a gyakorlatban, amit én eljátszottam, de gyakorlatilag tudunk nagyon ilyen hevesen, érzelmileg is bevonódottan olyan nagy beszélgetéseket úgy folytatni, hogy nincs is ott az a személy. Hát gyakorlatilag, amikor a Szent Lelket megszólítom, akkor olyan személyhez szólok, aki ott van, aki bennem él, aki szeret engem, és aki figyel rám. És hogy ezzel az erővel, ha már mindenképpen így magamba beszélgetni akarok, akkor ne annak mondjam el, aki nincs is ott, nem hallja, hanem ahhoz szóljak, aki bennem van. És ez nem olyan imádság, hogy most akkor Atya, Fiú, Szentlélek, összeteszem a kezemet, hanem megyek az utcán, és akkor Szentlélek, Úristen, most találkozom ezzel a valakivel, és nagyon félek tőle. Mert azt érzem, hogy nincs igaza, és hogy én meg gyengébb vagyok, és hogy neki sokkal jobb a beszélőkéje, sokkal jobban kifejezi magát, vagy sokkal agresszívabb, mindig én maradok alul, félek tőle. Szentlélek, Úristen, erősíts meg engem, vagy add meg nekem a bölcsességet, hogy olyan úgy tudjak szólni, meg úgy tudjak nyugodt maradni, úgy tudjak figyelni, ad, hogy bölcsen tudjak beszélgetni. És Szentlélek, Úristen, nagyon félek, és vedd el tőlem ezt a félelmet is, és add, hogy bízzak benned. És gyakorlatilag megyek, akármivel, kocsival, busszal, gyalog, bármivel, közben köszönnek, visszaköszönök, tehát élem az életemet, de ami bennem van, arra úgy reflektálok, hogy a Szentléleknek mondom el, aki hangsúlyozom, bennem él. És aki mindent hall, szeret, és nem csak egy valaki, nem csak egy ilyen valaki, aki engem csak meghallgat, hanem aki isteni személy. Aki személy, aki szeret, és akinek isteni hatalma és szeretete van. Tehát igazából a legnagyobb hatalommal, isteni személlyel beszélgetek, és neki mondok el mindent. És ilyenkor lehet, hogy nem úgy tűnik, mert nem olyan szép jámbor dolgokat mondok, de én ilyenkor imádkozom, és így kérem az Urat, hogy elmondok neki mindent. Amikor vége, Szentlélek, Úristen, hálát adok neked, hogy ez eszembe jutott, vagy tudtam nyugodt maradni, bölcs maradni, és teljesen más kimenetele volt a beszélgetésnek, amikor nem magamot húztam fel, hanem odafigyeltem, végre megértettem, hogy pontosan mit akar, én is el tudtam mondani. Szentlélek, Úristen, hálát adok neked, hogy itt bennem élsz, és hogy ilyen szépen, szelíden vezetsz engem. És utána megyek tovább. Nem tűnik imádságnak, de nagyon mély imádság, a Szentlélek által imádkoztam, és a lelket szólítottam meg. És amikor ez átszövi az életemet, ez az, amikor Jézus azt mondja meg Szent Pál apostol is, hogy szüntelenül imádkozzatok. Tehát nem rózsafűzét mondok folyamatosan, nem mi atyánkot mondok folyamatosan, hanem vannak különböző szituációk, amik valóban élesek, rólam szólnak, fontosak számomra, és ebben a helyzetben megszólítom a Szent Lelket. Most megint kicsit gondolkodjunk el, akár imádkozzunk befelé, és hallgassunk éneket, és továbbra is hívjuk a Szent Lelket.

0: Kedves rádióhallgatók, a megértés hullámhosszán a szentírekben való életről elmékedünk, és persze nem csak elmékedünk, vagy rádióban igen, de hogy próbáljuk életté váltani és gyakorlattá. Újra felfedezni azt, hogy mit is kaptunk a keresztségben, a bérmálásban, ki is a Szentlélek, mit csinál bennünk, hogyan van ő jelen, és hogy olyan kincses bánya Szentléleknek a benső élete, az ő élete bennünk, amit fel kell fedeznünk. És talán sokszor azért is félünk a kereszténységtől, és ezt már többször így most említettem is, hogy olyan sok szépet mond Jézus, meg olyan sok gyönyörűség van a Szentírásban, tehát kinek van ehhez ereje, meg kedve, meg türelme, meg hát az óriási munka, de úgyse fog sokáig menni, és nem tudom ezeket megtenni, és megint a gondolkodás módom, hogy az Isten nem önmagát adja, hanem csak parancsokat ad, amit a saját erőmből meg kell élni. És már az Ószövetségben elhangzik Ezekiel próféta könyvében, hogy új szívet adok nektek, új lelket öntök belétek, kőszíveteket elveszem, és húsz szívet adok nektek. Nem én cserélem ki, az Isten adja ezt az újat. Ő veszi el a régit, és ő helyezi belém ezt az újat. És ezért, amikor a Szent Lelket kérjük, először nem is az ilyen gyakorlati dolgokra figyelünk, hanem visszautalok az apostolok cselekedeteire, hogy amikor megkapták a Szent Lelket, elkezdték dicsőíteni az Istent. És hogy elkezdtek nyelveken imádkozni. És hogy el tudjuk képzelni talán annak a hangulatát, atmoszféráját, hogy egyszerű emberek is a lélek által imádkoznak, dicsőítenek, hogy amit úgy emberileg nem lehet eljátszani, megjeleníteni, ez csak a lélek tudja megadni, ez, hogy valaki így imádkozzon meg, hogy így találkozzon az Istennel. Ezért például maga a dicsőítés, a szentlélekben való dicsőítés is, azt hiszem sok ember számára idegen. Egyáltalán az, hogy dicsőíteni, örömben lenni és örömben Isten dicsőíteni, a Szentlélek örömével magasztalni az Isten, és közben mosolyogni és boldognak lenni, ez meg sokszor úgy érezzük, hogy magától az egész mentalitásunktól távol áll, meg hát minek örüljünk, mert mindig vannak bajok, és a léleknek az imádsága bennünk a dicsőítés. És ha tovább gondoljuk, hogy most erre mi szükség van, hogy én dicsőítsem az Istent, gondoljunk bele emberi szempontból is, hogy az, aki szomorú, mindig el van keseredve, annak azért a szavai, a gondolatai, az irány is, amerre ő halad, vagy másokkal érintkezik, az eléggé rossz felé visz el mindenkit. Amikor valaki jó történik, na, majd meglátod. Én is ilyen fiatal koromban, én is ilyen naiv voltam, majd megtudod. Ha majd sész, akkor gondolj rám, én megmondtam neked. Tehát gyakorlatilag mindig ez a fajta pesszimista, negatív, ami van valami igazság, mert tényleg vannak bajok, az ember rádöbben, vagy öregkorára ért meg valamit, de azért nem ennyire sötét. De aki ebben a fajta lelkületben van, ebben a lelkületnek egyik része, hogy vannak bajok, ha nincs, majd lesz. És hogy nyugodjál meg, hogy majd lesznek bajok, és hogy én megmondtam neked. A másik, hogy valahogy kimarad belőle, hogy nekünk van Istenünk, akinek hatalma van, szeretete van, és hogy az Isten gyakorlatilag az benne való élet, az életszentség, az életemnek a legfőbb célja. Ez a minden el fog romlani, minden rossz panaszkodás, ebbe gyakorlatilag megint azt élem át, hogy én magam vagyok, a bajommal együtt, hiszek én az Istenben, kérem én, de az az igazság, hogy nem ad ő nekem semmit. Vagy néha valami keveset, de azt se tudom, hogy az is tőle van egyáltalán, vagy csak szerencsém volt, vagy hát én vagyok már olyan élelmes, hogy valamit meg tudok magamnak szerezni, vagy az emberek megkönyörültek rajtam. Tehát egyfajta kishitőség, hitetlenség, bizalmatlanság is ezt a lelkületet úgy valamennyire körülveszi, és hogy ebből fakad nagyon sok negatív gondolat, bizalmatlanság, nem érdemes hozzákezdeni, nem érdemes jónak lenni, nem érdemes megházasodni, úgyse lesz abból semmi, meg a kai korból másokat is gyengít. Gondoljunk bele, az az ember, aki dicsőít, és a körülmények ugyanazok, tehát nehézségek, betegségek, fájdalmak, minden, ami van a világban, az nem változott meg, de amikor én tudok az Istenben örülni, az Istennek örülni, az önmagában gyökerestül megváltoztatja az életemet. Mert gyakorlatilag van egy olyan alapvető öröm, a dicsőítésnek az öröme, ami önmagában egy olyan öröm, ami az Istentől függ, nem a körülményektől, és egy olyan Isten tapasztalat, hogy a körülmények nem változtak meg, de én mégis tudok tiszta szívvel imádkozni és örülni az Istennek, aki a legnagyobb örömömnek a forrása. És ezért dicsőítem őt, és mondom el mindent, ami ő. Nagyságát, szépségét, szeretetét, hatalmát, minden, ami ő, meg minden, amit tett. És egy tapasztalat, a virág olyan, amilyen, de én tudok örülni az Istennek, és ezt az örömet majd a világba is elviszem, és hát ki hogy fogadja, fogadják, nem fogadják, mit csinálnak vele, ott már nem tudok vele mit tenni, de mégis az Istennek az örömét akarom elvinni, mert az Istennek a személye, a szeretete az örök. A mennyek országa örök. Ebből az örök örömből akarok valamit megtapasztalni, és a mai ember számára, világ számára valamit ebből sugározni, és másokat nem lehúzni, hanem felemelni, és ez a felemelés legfőképpen nem csak ilyen technikai dolgoknak a megszervezése, arra is szükség van, hanem az Istenhez közelebb vinni embereket. És ezért fontos akár a Szentlélek szeminárium is olyan szempontból, hogy olyan emberek közössége, akik az Istent szeretik, mélyen találkoztak vele, akik az Isten dicsőítik, és hogy most szombat este volt a lélek kiáradás ott a templomunkban, és olyan, van egy énekkorunk, nagyon szépen énekeltek, dicsőítettek, közben voltak ima csoportok, imádkoztak a lélek kiáradásáért, és a lelket megtapasztalják, befogadják, akik a jelöltek, részt vesznek a szemináriumon, és persze voltak ott családtagok is, emberek, hívek a templomban, és ez az imádság, ez átszőtte az egészet. Akkor azok a megilletődött szemek, persze csak kívülről látszik, de belül sokkal több dolog változik, akkor ezek könnyes szemek is, hogy a lélek működik, és az egésznek a közege olyan mély, az Isten szintén kézzel tapasztalható volt, ahogy jelen volt ott az imádkozókban, a templomban, az énekben, az imádságban, mindenben. Egy olyan mély, ilyen istentű, szentlektű áltját atmoszférája volt ennek az egész közösségnek, a templomnak, és akkor ilyenkor látható az, amit talán sokszor emberek nem tapasztalnak, hogy az egyház él. És azért él, mert vannak emberek, akik hisznek, akik elindulnak, és akik érték a Szentlélek szemináriumot is, tulajdonképpen mindenki azt fogalmazta meg, hogy egy sokkal mélyebb kapcsolatba szeretne kerülni az Istennel. És ezért végzi a szemináriumot, meg minden, ami ezzel jár. És ez a vágy fejezik ki, és hogy az Isten megtapasztalhatóvá válik a lélek által, az ő szeretete, és persze ez nem a csúcsa valaminek, hanem ez egy Isten tapasztalat, de utána megy tovább az élet, és utána gyakorolni kell tovább egy életen keresztül, a lélek szerint élni, meg a szent lélekben élni. Szent Pál apostol is többször felszólít bennünket, hogy a lélek szerint éljetek. Akkor nem teljesítitek a test kívánságait. És amit elkezdtem, hogy a lélek szerint élni, hogy a hétköznapokban, különböző szituációkban elkezdem segítségül hívni a Szent Lelket. Például hazamegyek, nyűgös vagyok, imádkozni kell, de egy porcikám nem kívánja, meg különben se tudok odafigyelni, mert ideges is vagyok, meg sok minden ott porog még az agyamban, és most minek imádkozok, inkább akkor hagyom is, úgy se ér a semmit alapon. És hogy gyakorlatilag, és nagyon könnyen nem is fogok imádkozni, vagy elmondok valamit, de mindenképpen valami kudarc élmény lesz számomra az imádság, amit munka után nem lehet, csak néha, amikor nagyon nyugodt helyzetben vagyok, de az meg ritkán van. És amikor imádkozom, akkor megint nem a magam erejére hagyatkozom, hanem Szentlélek Úristen, ideges vagyok, feszült vagyok, dekoncentrált vagyok, mindenfelé mennek a gondolataim, az érzéseim, és még a kis hitőség is úgy magával ragadott, hogy minek imádkozzom, hát még az Isten meg is sértődik, hogy ilyen lelkiállapotban hogy merem én őt megszólítani. Tehát így negatívan jövök ki belőle, és Szentlélek Úristen, ezt a sok hazugságot vedd el tőle, mert ezeket gondolom, ezek nem igazak. És kérlek, te imádkozzál bennem. Imádkozzunk együtt. Szentlélek Úristen, nagyon kérlek, hogy itt vagyok, oda teszem magamat, sóhajtozom, vágyolom az Isten után, de te imádkozzál bennem, te adjál hálát, te dicsőítsél, te adj most nekem hitet. És amikor imádkozni akarok, is kérem a Szent Lelket, hogy tudjak imádkozni, gyakorlatilag már elkezdtem egy nagyon mély imát. Egy nagyon mély imát, amikor is az isteni szemét szólítottam meg a Szent Lelket, és már hozzá beszélek, mélyen imádkozom, és ez igazán élő imádság. Ebben benne van az állapotom is, benne van, megvallom akár a bűneimet, a hitetlenségemet is, de kérem a Szent Lelket, aki tudom, hogy itt van, és segítsen már nekem, tőle kérek segítséget, nem vagyok magamra hagyva, hogy itt vagyok most, hogy imádkozzak én, az Isten fent van a mennybe, én meg itt vagyok, és akár mit csinálok, ilyen idegesen csak megsérteni tudom az Istent, magamot meg elszomorítani, és akkor nem imádkozom. Itt pedig a lélekkel felveszem a kapcsolatot, és egy nagyon mély, nagyon őszinte imádság. Nem az az igazán az a nagyon békés, meg nagyon jámbor, de hát nem abban az állapotban vagyok, de utána ez kiforja magam, de ez nagyon élő imádság. És a Szent Lelket hívom segítségül, és neki mondok el mindent. És gyakorlatilag akkor utána imádkozom, és végül hálát adok neked, Szent Lélek, Úristen, hogy most úgy megszenvedtem, de úgy örülök, hogy neked el tudtam mondani őszintén mindent. Ki tudtam önteni a szívemet, oda tudtam elé tenni minden nyomorúságomat, és érzem azt, hogy meghallgattál, hogy szeretsz, és azt érzem, hogy kicsit rázósnak tűnt, de nagyon mély imádság volt. És hálát adok neked, Szent Lélek, Úristen, és veled akarok lenni minden nap, téged megszólítani, veled együtt akarok élni, és veled mindent megbeszélni. És ez egy nagyon mély imádság. És gyakorlatilag ezt jelenti, és most csak egy-két példát mondtam, persze sokkal gazdagabb ez a lélekben való élet, de ezt jelenti, igazából aki bennem él és mindig hall mindent, vele beszélgetek, és nem azzal, akitől félek, nincs ott, de jól kiosztom magamba, mert az igazából persze a pszichémet felkészítem arra, hogy most vagy lesz valami, vagy nem, de általában nem az szokott történni, hanem azzal beszélek meg mindenkit, aki bennem él, és megint mindig hangsúlyozom, hogy ez nem csak egy ilyen trashparti vagy valami, hanem ő Isten. Isteni személy, isteni hatalommal, isteni szeretettel, isteni bölcsességgel, ő Isten. Neki mondok el, és őt kérem segítségül, és az Isten számára semmi sem lehetetlen. Tehát ez a teológiai alapvetés ahhoz, hogy kihez is szólok én. Ez nem csak egy ilyen pszichológiai levezetése valaminek, persze ilyen oldala is van, hiszen emberek vagyunk, és a pszichi is az Istenek a teremtménye, hanem sokkal mélyebb, és akármilyen rázósak a napjaim, akár hogy történnek ezek a benső párbeszédek és beszélgetések, mindenképpen gyümölcse lesz az, hogy a Szentlélekkel egy nagyon mély barátságot, egy mély intimitást ápolok, és azt érzem egy idő után, hogy ő olyan valaki, aki nélkül nem tudok élni. Annyira fontos, annyira szeretem, és hogy az életemnek egy olyan fontos része, egy élő része, aki nélkül nem tudok, meg nem is akarok élni, hanem szeretném az a kapcsolat még bensőségesebb lenne. Közben meg az úton olyan rázós imádságok, panaszkodások, fáradtság, sokszor ezeken keresztül vezetett az út, de mindent a lélekkel beszéltem meg, aki bennem él. Hozzá imádkoztam, sóhajtoztam, együtt imádkoztunk, együtt bocsátottunk meg, Szentlélek, Úristen, ennek az embernek én nem bocsátok meg, mert rettentően gyűlölöm és utálom. De kérlek, segíts nekem, hogy józanul tudjak ránézni erre a szituációra, az életére, és kérlek, segíts nekem, hogy a sok hazugság, ami bennem van ezzel kapcsolatban, feloldódjon, és együtt mi ketten meg tudunk bocsátani. Olyan szép Szent Pál apostol is többször írja, hogy indult valahová, de a lélek figyelmeztette, hogy ne arra menjen. Vagy én és a Szent Lélek úgy döntöttünk, Szent Pál apostol mondja, és megint elmondja az irányt, hogy merre megy. Tehát neki is az életében ott volt, hogy a lélek az egy nagyon mély, szoros, bensőséges kapcsolat, és nem az érzelmektől függ, mindenfajta érzelmi, lelki, pszichis állapotban, a szeretet lelkihez imádkozom, hozzászólok, és kérem, hogy az Isten felé vezessen engemet. És én erre hívom meg a kedves rádióhallgatókat is, persze még ez óriási téma, a szentlélekről beszélni, meg sok minden, de én ezt a gyakorlati szempontot szerettem volna most kiemelni, hogy kezdjük el ezt gyakorolni. Amit én elmondtam, az elmélet. Igaz, de önmagában elmélet. Ez csak az elmét, az intellektus gazdagítja. Azon, amikor elkezdjük így gyakorolni, ízlelgetni a bennünk lakó lelket, meg hozzá is felnőni, hogy amikor dühös voltam, vagy ilyen fáradt, dekoncentrált vagyok, így beszélek a lélekhez, nem sértődik meg, ha nem szeret, és örülök, hogy így szólok hozzá, és közben ezt elhiszem és megszokom, egyre mélyebb bensőséges kapcsolatba kerülök a Szentlélekkel. Ez a ma estének a célja, felfedezni a szent lelket, az ő erejét, a hatalmát, és hogy utána újra ez a tűz bennem úgy megint feléledjen, és a Szentlélekre ilyen mély, mindennapos, vagy egy folyamatos kapcsolatban, intimitásban éljek, és így tapasztalja meg az ő szeretetét. Hát így kívánok mindenkinek, még van hát majdnem 2 hét, de kegyelmekben gazdag pünkösdi ünnepet, meg persze ez pünkösdén nem ér véget, hanem a Szentlélekben való életnek az örömét és a szépségét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A megértés hullámhosszán Szabó József atya műsorát hallották.

0: kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Rubovszky Ritát kinevezték a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Oktatási Bizottságának főtanácsadójává. Székely János szombathelyi megyés püspök, az MKP-k elnöke azt írta, az oktatás és nevelés az a legfontosabb terület, ahol a Magyar Katolikus Egyház részt vállal a magyar állam közfeladatellátási tevékenységében. A keresztény szellemiségű oktatásnak hazánk egész történelme során az államalapítástól kezdve kulcs szerepe volt, és ez így van napjainkban is, fogalmazta meg. Meghallgatták a leendő kormány miniszter jelöltjeit a különböző bizottságokban. Szükséges a nemzeti alaptanterv felülvizsgálata, jelentette ki Lannert Judit, azt a 21. századi követelményekhez kell igazítani az oktatási és gyermekügyi tárca várományosa szerint. Pótköltségvetést fog benyújtani a kormány, erről beszélt Kármán András leendő pénzügyminiszter. Erre azért van szükség, mert a költségvetési hiány már április végén elérte az éves cél 91%-át, 4220 milliárdból már 3850 milliárd forintot. A magyar gazdaság beindításának kulcsa a befektetői és társadalmi bizalom helyreállítása, jelentette ki Kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszter jelölt kormányzati célként a startup környezet erősítését is megjelölte. Négy elemet sorolt fel, kiszámítható szabályozást, tisztességes versenyt, a korrupcióval szembeni zéró toleranciát és átlátható támogatási rendszert. Magyarország nem válik le az orosz energiáról, hanem diverzifikálja a beszerzési forrásait, és megmarad a rezsicsökkentés a lakosságnak. A vasútrombolás korát le kell zárni, át kell lépni a vasút fejlesztés időszakába, jelentette ki Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter jelölt hangsúlyozta, dolgozni kell az uniós pénzek hazahozatalán. A Tisza kormány első intézkedései között szerepel a zöldségek és gyümölcsök forgalmi adójának 27-ről 5%-ra csökkentése, ezt mondta az agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter jelölt. Bóna Szabolcs szerint az öröklés támogatás helyett az új szereplők belépését kellene segíteni az agráriumban. Szeptemberben állhat fel az új országos környezetvédelmi hatóság, amelynek feladata lesz az ipari vállalatok, köztük az akkumulátorgyártók ellenőrzése, mondta Gajdos László. A Tisza kormány alatt Európa legszigorúbb szankcióit, legnagyobb bírságait alkalmazzák majd a szennyezőkkel szemben, ismertette a leendő élő környezetért felelős miniszter. A magyar külpolitika első feladata a bizalom helyreállítása, visszaépítjük Magyarország tekintélyét az Európai Unióban és a NATO-ban is, ezt mondta Orbán Anita. A külügyminiszter jelölt kiemelte, jelenleg Magyarország egyik legsürgetőbb nemzeti ügye az uniós pénzek hazahozatala. A Tisza kormánya béke kormánya, jelentette ki Ruszin Szendi Romulus. Nem küldünk katonát az ukrán-orosz háborúba, sem fegyvert, és nem állítjuk vissza a hadkötelezettséget, sorolta a honvédelmi miniszteri poszt jelöltje. Arról is beszélt, nem lesz csádi misszió. Kijev rendelkezik egy javaslatcsomaggal, és kész azt megvitatni Budapesttel a kétoldalú kapcsolatok javítása érdekében, jelentette ki az ukrán külügyminiszter. Andrei Sibiha Brüsszelben az Európai Uniós tagállamok külügyminisztereinek tanácskozása előtt nyilatkozott. Az uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő elutasította Vlagyimir Putyin orosz elnök felvetését, miszerint Gerhard Schröder egykori német kancellár legyen az ukrajnai háború lezárása ügyében az európai közvetítő. Ha megadjuk Oroszországnak a jogot, hogy a nevünkben tárgyalót nevezzen ki, az nem lenne túl bölcs dolog, indokolt Kaja Kallas. Donald Trump amerikai elnök szerda és péntek között látogatást tesz Kínában Xi Jinping elnök meghívására. Elemzők szerint a tárgyalások középpontjában várhatóan az amerikai-kínai kereskedelmi konfliktus áll majd. A két vezető fél év elteltével találkozik újra. Elküldte válaszát Irán a legutóbbi amerikai tűzszüneti javaslatra a pakisztáni közvetítőknek. A teheráni állami televízió jelentése szerint Irán véget akar vetni a háborúnak minden fronton, és helyre akarja állítani a hajózás biztonságát. Később kiderült, Donald Trump amerikai elnök visszautasította Irán válaszát az amerikai megállapodási javaslatra. Jelenleg is zajlanak az egyeztetések Iránnal, és a diplomáciai munka folyamatos, még akkor is, ha a kívánnál lassabban halad, hangoztatta Mike Waltz, az Egyesült Államok ENSZ nagykövete még vasárnap. Hozzátette, Pakisztán államfője azt kérte, hogy az amerikai elnök adjon még egy esélyt a tárgyalásoknak, mielőtt folytatna az Irán elleni bombatámadásokat. Új teherűrhajót indított a Tianqing űrállomás ellátására Kína, közölte a kínai űrprogram hivatala. Többek között az élelmiszerellátmány és egyéb fontos kellékek mellett felvisznek egy futópadot is az űrhajósok edzéséhez. Végül az időjárásról. Általában erősen felhős lesz az ég, többfelé várható eső, zápor, zivatar, a szél megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-13, napközben 18-20 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.

0: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
1: Kedves hallgatóink, Wolf a parkban című írásának első részét Dér Gabriella előadásában hallják.
2: Thomas Wolf a parkban.

0: Abban az évben azt hiszem Bellánál laktunk. Nem, mégsem, gondolom inkább két néninél. Bár meg lehet mégiscsak Bellánál. Már magam se tudom, olyan sokat költözködtünk, és oly rég volt. Most már minden összekuszálódik bennem. Ha apa játszott, folyton mehetnékje volt, egy percig sem tudott nyugton maradni. Néha New Yorkban lépett föl, máskor meg turnéra indult Mr. Mansfield-el, és hónapokra eltűnt. Akárhogy is, aznap este, mikor az előadás véget ért, kimentünk az utcára, és a Broadway-re keveredtünk. Mindketten olyan boldogok és izgatottak voltunk, hogy alig bírtunk magunkkal, és ez végig így ment azon az éjszakán. Az első igazán szép tavaszi napok egyike volt, amikor a levegő hűvös és csípős, és mégis lágy, és az ég lila bársonyán óriási csillagok szikráznak. A színház körüli utcákon hemzsegtek a kétkerekű kocsik, fiákkerek, hintók és konflisok. Sürögtek-forogtak a színház előtt, és folyton folyvást utasokat vettek föl. A férfiak mind jóképűnek látszottak, és a nők mind gyönyörűek voltak. Mindenki olyan boldognak és mámorosnak tűnt, mint mi ketten, mintha a tavasz jöttével egy merőben új világ és új nép sarjott volna ki a földből. Minden, ami csúnya, fakó, fanyar és durva, szerte foszlott. Az utcánkon szikrázott az élet. Mindent láttam, éreztem, hogy én is része vagyok mindennek, birtokolni vágytam mindent, és valami annyira kikívánkozott belőlem, hogy szinte folytogatott. S mégsem tudtam elmondani, mert nem találtam rá szavakat. Hirtelen megrakadtam édesapám karját, és fölkiáltottam. Ó, Anglia, de remek lenne ilyenkor áprilisban lenni! Bután hangzott, de semmi más nem jutott eszembe. Igen, és Párizsban, Nápolyban, Rómában, Drezdában, ó, Budapesten lenni, kiáltott föl apa. Most, hogy április van, és harmat lepi a mezőt, s a hajnal villámként szökik elő a rámboruló éjből. Úgy tűnt, hogy újra megfiatalodott. Olyan volt, mint kislánykoromban, ha bekopogtattam a dolgozószobája ajtaján, s ő kiszólt azon a csodálatos színész hangján. Lépj be, rombolás leánya, e kínok barlangjába! Csillogott a szeme, a fejét hátravetette, és vad, boldog nevetésben tört ki. Azt hiszem, a halála előtti évben lehetett. Még nem töltöttem be a 18-at. Szépség voltam. Üde, mint az őszi barack. Akkoriban, ha játszott, megvártam előadás után, és elmentünk valahová vacsorázni. Micsoda ember volt, a legjobb is épp csak megfelelt neki. Akkoriban New York mese szép volt, tele jobbnál jobb helyekkel, nem is tudom, valahogy nem volt akkora nyüzsgés meg fejetlenség, ma már néha egészen más világnak tűnik. Az ember elmehetett a White-ba, a Martin-ba, vagy a Delmonico-ba, olyan sok jó hely hívogatta, aztán ott volt a Mokk is. Én ugyan sose fordultam meg benne, de egyik legelső gyerekkori emlékem, hallom, amint apa késő éjjel hazajön, és azt mondja, hogy a Mokkban volt. Mikor hazaért, a szobámban a fűtőtest rácsánál füleltem, és hallgattam, mit mesél a barátaival anyámnak. Lebilincselő volt. Néha másról sem esett szó, csak a Mokkról. Ó, a Mokkban voltál, véltem hallani anyámat. Ó, igen, a Mokkban, mondta apám, és... Mit tettetek a Mokkban? Kérdezte anyám. Ó, osztrigát, hozz egy kosó sört és mókás Mokk teknős békalevest, mondta apám. Előadás után majd minden este a White-ba mentünk két pappal, akik apa barátai voltak, Dolan atyával és Chris Rourke atyával. Dolan atya jól megtermett férfi volt, a legkékebb szempárral, amilyet valaha is láttam. Chris Rourke atya pedig alacsony volt, zsírosan fénylő barna arca teli fekete anyajegyekkel. A legkülönösebb arc, amit valaha is láttam. De volt benne valami nagyon erőteljes és megnyerő. Dolan atya jóvágású, szálas férfi volt, nagyon kedves, mókás, de az esze is jól vágott, és nagyon szókimondó, becsületes ember volt. Bolondult a színházért. igen sok színészt ismert, sokan az ő templomába jártak, és szerette apát is. Nagyon tudós volt, a Shakespeare darabokat csak nem betéve tudta. Gyakran versengtek apával, hogy eldöntsék, ki tud többet. Ha jól emlékszem, apa csak egyetlen egyszer kapta tévedésen, mégpedig a Lír királlyal. Azt a sort, hogy a sötétség fejedelme nemes ember, Dolan atya az ahogy tetszikből valónak vélte. Hogy tudtak ezek az emberek enni és inni? Ha valamelyiküknek másnap misíznie kellett, igencsak siethettünk, mert éjfél után már nem ehet és ihat a pap, ha másnap misét akar mondani. Ezért aztán a két atya tüstént elővette az óráját, és maga elé tette az asztalra, mihelyt leült. Krisz Rurk atya nem ivott más, csak sört, és alig foglalt helyet, a pincér nyomban fél tucat korsót tett eléje, és ő egy szuszra kétta. De ha csak egyetlen korsó sör árválkodott is előttük az asztalon éjfélbe állt, akkor ott hagyták. Mindegy, hol tartottak, mindegy, hogy befejezték-e az evés-ivást vagy sem, amint éjfélt ütött az óra, ez a két ember mindent ott hagyott, ha másnap reggel misézni készült. Krisz Rurk atya egy álló órán át úgy evett és ivott, mint akinek az élete függ tőle. Rövidlátó volt, vastag szemüveget hordott, időnként az órájához kapott és egészen közel vitte a szeméhez, s hol merőn, hol vaksin hunyorogva nézte. Mivel ő maga sietett, hogy 12 előtt végezzen, azt hitte, mindenki másnak sietnie kell. Öröki attól rettegett, hogy valaki nem lakik jól, sürgette és nyaggatta az embereket, hogy siessenek az evéssel. Dolan atya sem vetette meg az ételt, de ő beszélni is igen-igen szeretett. Olykor, ha belemerült a diskurzusba apával, még az evésről is megfeledkezett. Ilyenkor Krisz Rurk atya majd megőrült. Nógatta és bögdöste Dolan atyát, oda nyomakodott hozzá, hallára vált arccal az órájára mutatott, közben vészjóslóan mormogta. El fogsz késni, mindjárt 12, az is tókját, mondta Dolan atya. Hát akkor elkések! Noha, szép szálember volt, fura, vékony hangon beszélt, ír kiejtéssel. A hangja metsző és mégis mókás is, volt benne valami gurgulázó lejtés, úgy tűnt, mintha nagyon messziről jönne. Még ilyen embert, mint te, Krisz, hogy örökké csak a bendődön járjon az eszed! Vaj, az egyház nagy szentjei vedeléssel és zabálással ütötték agyon az idejüket? Avagy elmélkedéssel, imádkozással és testük sanyargatásával? Te még sose hallottál a falánkság bűnéről?
1: De, mondta Krisz Rurk atya, hallottam, meg azt is hallottam, hogy az oktalan pazarlás iszonyatos bűn. Szégyeld magad, Dan Dolan, azért, amit az egyház nagyszentjeiről mondtál, sose volt olyan szent, aki azért dicsért meg valakit, mert hagyta veszendőbe menni, amit az Úr néki adott. Csak nem képzeled, hogy itt ülök és elnézem, hogy ez a drága jó étel kárba vesszen, mikor a világ tele éhező emberekkel, akiknek mai éjjel is nélkülözniük kell. Nos, mondta Dolan atya. Többnyire ismerem az egyház tudós gondolkodóinak okfejtését, meg a hitetlenek kárhozatos eretnekségeit is, Aquinói Szent Tamástól egészen Spinózáig. S fiatalkoromban magam is álltam a sarat szőrszál hasogatásban, de még soha életemben nem hallottam olyat, ami a te okfejtésedet akár csak megközelítette volna. Emellett Arisztotelész szinte Wordsworth féleszű fiújának tűnik. Az istokját, ha még azt is bebizonyítod, hogy a lakmározásoddal valójában a világ éhezőit táplálod, nem tudok mit fölhozni az érveid ellen, hiszen te magának a pápának is bebizonyítanád, hogy Darwin jezsuita volt, s ő el is hinné.

0: Nos, mint mondtam, ahogy a vendéglőbe értünk, Chris Rourke atya első dolga volt, hogy az óráját az asztalra tegye, apa pedig mindjárt rendelt 2 vagy 3 üveg pezsgőt. Tudták, hogy jövünk, és a palackok ezüst jeges vödrökbe már vártak ránk. Majd apa fölvette az étlapot. Valóságos lepedő volt, tele a legincsiklandóbb ételek nevével, és szemöldökét ráncolva, komoly tekintettel, torkát köszörülve így szólt Dolan atyához. No, de? Mire fáj a nagy tiszteletű prelátusi fogad? A darab után aznap este is a Wyde-ba mentünk, és a két pap már várt bennünket, mire odaértünk. Valamivel később Mr. Gates jött be, még ma is él, a napokban láttam az utcán, rémesen megöregedett. Olyan szép nő volt a felesége, hogy párját ritkította. Egy karambolnál bennégett a kocsiban. A szeme láttára történt az egész. Hallottak már ennél borzasztóbbat? Nos, Mr. Gatesnek már a járása is elárulta, hogy irtó izgatott valami miatt. Amolyan nagy darab kövérember volt, és ahogy jött, a tokája láthatóan remegett. Te jó ég, mondta apa. Itt jön nyulacska teljes gőzzel. Mr. Gates még csak a terem közepéig ért, de már apát szólongatta. Az emberek mind megálltak és rábámultak. Joe! Joe! Mondta fura rekettes hangon. Fakó viszkimarta hangja volt, azt hiszem sokat ivott. Joe, tudod, mit csináltam? Épp most vettem egy ló nélküli kocsit. Gyere! Menjünk kocsikázni! No, no, várj! Várj! Várj! Mondta apa, színészi mozdulattal tartva föl a kezét. Ne olyan gyorsan, nyulacska! Ülj le, kapjál be valamit, aztán meséld el szép sorjában. Mikor követted el ezt a ballépést? Ma! Mondta Mr. Gates, szinte rekedten suttogva.
1: Te nem jól tettem.
0: Dülle öreg szemét naivan végigjártatta rajtunk. Arcán riadt forma kifejezés ült.
2: Jaj, mennyit nevettünk rajta.
0: Először Dolan atya nevette el magát, és apának hátba kellett ütögetnie, mert majd megfulladt. Mr. Gates írtórendes ember volt. Nagy darab, kövér, de valahogy mégis jóképű. Volt valami finomság benne abban, ahogy folyton remegett és megmegrándult a szája, ha izgatott volt, és mondani akart valamit. Azt hiszem, ezért is becézték nyulacskának. Tehát apa azt mondta, ülj le és egyél, aztán majd meglátjuk.
2: De figyelj, Joe, odakint hagytam a szerelőt, és nem tudom, mit csináljak vele, mondta Mr. Gates.
0: Úgy értsem, fölfogadtad a kocsi karbantartására? Kérdezte apa.
2: Igen,
0: mondta Mr. Gates.
2: És veszek meg, ha nem vagyok zavarban. Ez nem tudom, mit csináljak vele. Mármint nem tudom, hogy mi a társadalmi rangja.
0: Mosakszik? Kérdezte apa.
2: Hát,
0: mondta Mr. Gates Dolan atyára pislogva.
2: Ha csak nem szentelt vízzel. No, de Mr. Gates, mondtam. Jaj, rémes, és éppen Dolan atya előtt.
0: De Dolan atya nevetett, s tulajdonképpen tudtam is, hogy így lesz. Ő is amolyan nagy darab kövér fickó volt, írtó kedves ember. Chris Rourke atya is velünk nevetett, de azt hiszem, ő már korán sem szívből.
2: Akarom mondani, folytatta Mr. Gates. Nem tudom, hogyan bánjak azzal az emberrel. Most fölöttem áll, vagy alattam? Vagy hol?
0: Én úgy látom, mondta apa, mintha a fejedre nőtt volna. Azt hiszem, jól bevásároltál. Kaptál egy púpot a hátadra. Apa mindig ilyen csodálatos volt. Mindenki szerette. Mr. Gates annyit aggodalmaskodott a sofőr miatt. Ma már visszatekintve az egész olyan furcsának tűnik. Azon tépelődött, vajon étkezésnél egy asztalhoz ültesse a családjával, és maguk közül valóként bánjon-e vele, vagy hogy? Volt valami megfoghatatlan finomság Mr. Gatesben. Nagy darab volt és kövér, de igen érzékeny, kedves teremtés.
3: Szavamra, szép kis társadalmi probléma, nyulacska, mondta apa. No, de hívjuk be! Hadd harapjon valamit.
0: Majd meglátjuk, hogy fest.
3: Így aztán Mr. Gates kiment, hogy behívja, és hamarosan vele együtt tért vissza. Valóban írtó kedves fiatalember volt. Kicsi bajuszkát viselt, viharkabátot meg sapkát hordott. És mivel mindenki rámerett, és oldalba bögdöste a szomszédját, nagyon zavarba jött. De apa olyan csodálatosan tudott bánni az emberekkel. Nyomban elérte, hogy a fiú ne feszengjen közöttünk. Azt mondta neki, üljön le, fiatalember. Ha használni akarunk egy kocsit, a vezetőjét is táplálnunk kell. Akkor leült közénk, és igazán remek vacsorát ettünk. Vajban párolt, szaftos bordát, újnyi vastag rostélyost, a legfantasztikusabb osztriga és tengeri ételeket kaphatta ott az ember. Úgy emlékszem, már igencsak a szezon vége volt, de osztrigával és pezsgővel kezdtünk. Nem hinném, hogy a fiatalember hozzá lett volna szokva az iváshoz. Apa folyton teletöltötte a poharát, míg nem a fiú alaposan berúgott. Írtó vicces volt, állandóan a saját felelősségéről szónokolt.
1: Szörnyű felelősséget ró az emberre, hogy annyi, aki élete függ tőle,
3: mondta. Apa meg újból teletöltötte a poharát.
1: Kritikus helyzetben elég egy pillanatnyi megingás,
3: folytatta.
1: És mindennek vége.
3: Soha igazabb szó nem hangzott el, mondta apa, és újra töltött.
1: Világos fejre, és biztos kézre van szükség, mondta a fiú.
3: Igaza van, mondta apa. Ettől olyan biztos lesz a keze, fiam, akárha megbénult volna. Mr. Gates és Dolan atya annyit nevettek, hogy még a könnyük is kicsordult, és végigpergett az orcájukon. Írtó jól szórakoztunk akkoriban. Olyan ártatlannak tűnt minden.

0: Wolf a Parkban címírásának első részét Dér Gabriella előadásában hallották, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat kedden 0 óra 5 perctől megismételjük.
1: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: A lélek útjain.
1: Műsorunkban Ternyák Csaba egriesek az egyház életének legfontosabb feladatáról, a katekézisről, a kateképek szolgálatáról beszél.
2: Fontosnak tartottuk, hogy felvértezzük önöket azokkal a nagy kihívásokkal szemben, amelyek ma mindenhonnan érik a hitoktatókat. Iskolai hittan, kötelező hittan. Aztán ott van az a probléma, hogy kötelező lett a hittan, és hát azt tapasztaljuk, hogy hát olyanok is ott vannak a hittanon, akik hát talán nem biztos, hogy előre viszik a csoportnak a munkáját, mert meg sincsenek keresztelve, a szüleik is hát azért iratták be őket hittanra, mert ott majd tanul valami jót, esetleg visszahúzza a csoportot. Ezek nagyon komoly problémák. Ugyanakkor felvetik annak a lehetőségét, hogyha egy szülő beíratta katolikus hittanra a gyermekét, hát akkor az azt jelenti, hogy mégiscsak bizalommal tekint az egyházra. Mégiscsak azt várja, hogy mi fogjuk majd megnevelni, a jó út felé irányítani a gyermekét. És hogyha azt javasoljuk, hogy egy idő után már talán alkalmas arra, hogy keresztelkedjen meg, akkor ne késlekedjünk vele. Az egyháznak kétségtelenül a kereszteléssel kapcsolatban vannak előírásai. De én úgy gondolom, hogy azok az iskolás gyerekek, akik lemaradtak a keresztségről valami ok miatt, ott mindenképpen a hónuk alá kell nyúlni, segíteni kell őket abban, hogy minél előbb megkeresztelkedjenek. Mert hiszünk egyrészt a kegyelem erejében, másrészt hiszünk abban, hogy ezáltal

A generáció. Minden esetre látom a családban, a kisgyerekeken, hogy hát a szülők azért, hogy nyugalmuk legyen, oda nyomja a kezébe a mobiltelefont, oda nyom valami kütyüt, nézi a mesét, tehát digitális gyerekek jönnek már az iskolába. Hát én félek attól, hogyha én nekem kellene ezeknek a gyerekeknek hittan tartani az én unalmas stílusomban, hogy nem vetítek, nem tudok bűvészkedni, nem csinálom úgy, mint ahogy Bernolák Éva tanította annak idején bennünket. Mond valakinek ez a név valamit? Ugye Bernolák Éva azt tanította nekünk, amikor kispapok voltunk, hogy a hitoktatásnak olyannak kell lenni, hogy minél több érzékszervet, ezt soha nem felejtem el, amíg minél több érzékszervet be kell kapcsolni. Mert ugye általában mi csak beszélünk, és egyetlen csatornán vagy kettőn a két fülén keresztül megy be az információ. Milyen jó az, hogyha rajzoltatjuk, mert akkor kreatív lesz. Milyen jó, hogyha vetítünk neki, mert akkor a szemén keresztül is megy. De hogyha az illatát meg az ízét is meg tudnánk éreztetni az evangélium szépségének, hát akkor lennénk igazán sikeresek. Tehát minél több érzékszerven keresztül kellene megközelíteni a fiatalokat. Hála Istennek azért úgy látom, hogy sok fiatal hitoktatónk van, akik erre nagyon nyitottak és nagyon érzik, mert azért vannak módszerek is, amiket meg lehet tanulni. Meg kell tanítani azért sok mindenre ezeket a gyerekeket, mert régen az volt, hogy otthon megtanultak egy csomó mindent. Most akkor egészen régről mondom, amikor én hittarra jártam, hát ugye engem már otthon megtanítottak imádkozni, keresztet vetni. Ma a gyerekek tudnak-e keresztet vetni? Megtanítjuk-e őket keresztet vetni? Ott kezdődik, hogy megtanulnak keresztet. Megtanulják az alapimádságokat. Azért, hogyha elmennek végre egyszer a keresztény közösségbe, ahova el kell vezetnünk őket, hát akkor ott ne érezze idegennek magát, hogy hát ezek meg mit csinálnak, meg micsoda mozdulatokat, meg mi az, hogy térdhajtás. A templomba való viselkedés, megtanítani nekik az énekeket. Olyan öröm volt nekem a mai szentmisén, és ne vegyék most gazsulálásnak, de olyan jó volt hallani, hát a hitoktatóink tudnak énekelni. Úgyhogy mondtam Krisztián atyának, hogy hát ez nagyszerű, hát fantasztikus, nagyon jó hitoktatóink vannak, tudnak énekelni. És szerintem, aki tud énekelni, ott már csak egy hangyabokányi távolság van attól, hogy meg is tudjon másokat tanítani énekelni. Hát ezeket a gyerekeket az alapvető énekekre. Tehát, hogy a szentmisén, amikor végre sikerül elvinnünk, akkor ne érezze idegennek magát. Hogy akkor el tudja ő is énekelni, hogy Uram irgalmaz, meg a szent vagy, tehát hogy szent vagy, Isten báránya, legalább az ordináriumnak az a minimum. Azt tehát később, ahogy nagyok, hát egy-egy miseéneket is, egy-egy más éneket is, hogy a közösségben jól érezze magát, hogy élményszerű lehessen számára egy ünnepi szentmise, ahol esetleg hát azt tapasztalja, hogy egyszer a atyáknak mondtam sekrestyében, hát mondom, ezt szeretem, amikor ilyen lendületesen folyik az ének, mert azért az nem úgy van, hogy a hozsanna éneket, hát az föltétlenül úgy kell énekelni nekünk. A Teodóz atya annak idején a bencéseknél azt mondta, hogy hát nem rétes tészta az, hogy így nyújtsuk. Senkiben nem ébreszt örömet, és nem érzi jól magát, hogyha valaki így énekel. Örvendezzünk jertek áhítatos lelkek. Hát ez se nem örvendezés, se nem áhítat. Tehát, hogy az örömnek, az énekünkből az örömnek át kell sütnie, tüzelnie kell. Milyen jó lenne, hogyha a kántoraink, a kántorképzést szeretnénk egyébként megújítani, felfrissíteni, továbbképzést, hogy egy picit lendületesebbek legyünk, mert a mai világban tehát látjuk azt, hogy mi nem akarunk vidám vasárnapot, kétségtelen, de szomorú vasárnapot még kevésbé, tehát azért megújulás. Azt a címet kaptam én, hogy a hitoktatás megújítása. Milyen megújulás? Milyen megújítás? A motto azt sugallja, minthogyha az igazi megújulás elsősorban nem a módszerekben lenne, hanem a szívünk mélyén, hogy a megújulás az bennünk, hitoktatókban kell, hogy megvalósuljon.

Ha ott megújulunk, akkor majd keresni fogjuk a módszertani segítséget is. De az első az, hogy magunkat, a lelkesedésünket, az elkötelezettségünket újítsuk meg, hogy először mi magunk váljunk egyre elkötelezettebb, egyre hűségesebb tanítvánnyá. Szép és ihletett szavakkal II. János Pál pápa a katekézi tradendében így fogalmazza ezt meg, a hitoktatónak csak akkor van esélye arra, hogy ténylegesen és szükséges módon meg tudjon újulni a hitoktatásban, ha a tanító Krisztussal való szoros kapcsolatból meríti a fényt és az erőt. A Krisztussal való szoros kapcsolat. Olyan jó volt az, hogy milyen sokan, szinte mindenki megáldozott a Szentmisén. Fura lenne azt mondani, hogy alapkövetelmény. Hát csak azt tud vonzani, aki maga is vonzó. Csak azt tud a hitre elvezetni, aki maga is éli a hitet. És méghozzá örömmel éli. És ez átsugárzik, átragyog az egyéniségén. Hogyha gyerekek azt mondják, hát én is szeretnék ilyen lenni. Amikor én a papi hivatást kaptam, hát abban az is ott volt, hogy olyan papjaink voltak, akikre ránézve, akiknek az életét megismerve, azt mondtam, én is szeretnék így élni. Én is szeretnék ilyen lenni. Ez volt az első, az emberi motiváció abban, hogy egyáltalán nyitott voltam az Isten hívására. De hát így van ez a keresztény élettel is. Nagyon sokan vannak, akik családban nem kapják meg ezt az indítatást. De hogyha azt látja a hitoktatóján, hogy az egy talpra esett, derűs, boldog, kiegyensúlyozott, békés ember, aki tud figyelni a gyerekre is, amit esetleg még a szülőtől sem kap meg, akkor az egy fantasztikus nagy dolog. A keresztség felvételét kisiskolások esetében nem lehet mereven különböző hitéleti teljesítményekhez kötni. A pre-evangelizáció során érdeklődve, értékelve és a hit utáni vágy felébresztésével kell megszólítani a gyerekeket. Bíboros úrtól hallottam valamelyik előadásában, amit hitoktatóknak tartott, hogy vannak olyan európai országok, és ő Németországot emelte ki, ahol az iskolai hittanár vezeti a gyermekeket a Szentmisére. Én azt hiszem, hogy azért nem csak Németországban vannak ilyenek, én tudom azt, meg hiszem azt, hogy egyre többen lesznek ilyenek nálunk is, akik el tudják bűvölni a gyerekeket, és akik hát rá tudják venni az atyákat, hogy olyan szép és olyan élményszerű legyen az a liturgia, az a vasárnapi Szentmise, ahol a gyerek örömmel vesz részt, és ahol feladatot kap. Minél több gyerek, ha feladatot kap a Szentmisében, annál jobban érzi magát. Meg akkor ott van, akkor a szülő is elmegy, mert az ő gyermeke olvasni fog, énekelni fog, hárman énekelnek, öten, valami feladatot kapott. És minél több gyereknek feladata van a Szentmisében, annál inkább otthon érzi magát ő is, meg a szülei is. A hittan nem lehet csupán csak tantárgy. A neve az szörnyű, mert hittan. Ugye azt mondja, meg kell tanulni bizonyos dolgokat, a hitnek az igazságait beleverjük a gyerekbe, úgy, mint a matematikát, meg a kémiát, de a hittan és a hit oktatás azok nem mindig igazán a legjobb elnevezések. Ezért használjuk néha felváltva, de egyre többször az, hogy katekézis, ahol visszhangozzuk az evangélium igazságaikat. Mert a hit oktatása, hogyan lehet a hitet? A hitre talán inkább nevelni kellene, ránevelni, oda vonzani a gyermekeket. A hitre nevelés, amely a fő feladat, magába foglalja a hit átadását, megerősítését és a hívő közösségbe való bevezetést. Ez feltételezi a családot, az eleven hívő közösséget, amelyek gyakran hiányként jelentkeznek. Pedig a hit átadásával olyan mankót, olyan kapaszkodókat tudunk a fiatalok kezébe adni, mi ezt mindannyian tudjuk saját tapasztalatunkból, amely éppen az élet legnehezebb, legkritikusabb helyzetein segítik át az embert. Látjuk azt,
munkatársainkon, látjuk azt a hírekben, hogy mennyire sérülékenyek ma az emberek. A kortársaink, különösen azok, akik nem hívők, akiknek nincs mibe kapaszkodni. Azok, amikor valami tragédia éri őket, loholnak sokszor javakért, de azt nem sikerül, feladják, bedobják a kulcsot. Az öngyilkosságok számába ugye régen vezettünk, azt hiszem mostanában keveset beszélnek róla, de én feltételezem, hogy most is dobogós helyen vagyunk. Akkor a drog és a különféle póttevékenységek, azok bevonják az embereket, és néha gyerekeket is. És amikor megcsömörlenek, akkor nem találnak fogódzót. Nincsen egy fogódzó, nincsen egy háló, amelyik felfogja. És ha még Istenbe se hisz, ha nem tanította meg senki imádkozni, hogy legalább akkor imádkozz, amikor nagyon nagy bajba vagy. Legalább akkor ki tud mondani, hogy ja Istenem. Ezt a Placid atya, azt hiszem mindenki számára ismerős Olafsson Placid atya, érdemes szintén interneten, van a túlélés szabályairól, vannak csodálatos előadásai erről, most csak éppen utalok rá. Az utolsó szabály, amit ő kiemel, Gulagon ugye megélték azt, hogy mindenkinek nagyon nehéz volt ezeket a szenvedéseket átélni. De azért azt tapasztalták meg, hogy aki hitt, annak egy picit könnyebb volt. Mert annak volt egy kapaszkodója. Ma nincsenek ilyen üldözések, nincsenek ilyen de vannak egyéb problémák, amelyekben a hit igazi kapaszkodó lehet, mint ahogy számunkra is, az élet nehézségeiben, mert mindannyian ki vagyunk ennek téve, a hit az, amelyik segít bennünket. Mit jelent kereszténynek lenni? Mi a mi identitásunk? Jézus Krisztusban az ember lett az Isten útja. Krisztusban is emberként jött el közénk, és azóta is. Szeretni embertársainkat, mint program. Az ősegyházban ugye nézzétek, mennyire szeretik egymást, erről ismerték meg őket. Ma is ez tesz minket keresztényé. A hitoktatás során, a katekézis során jó lenne megerősíteni a fiataljainkban a keresztény katolikus identitást, hogy mi ide tartozunk, mi ennek a népnek a fiai vagyunk. A mi családunk katolikus család. Ne becsüljük le azt, hogyha valakik csupán kulturálisan nevezik magukat katolikusnak, nincsenek megkeresztelve. Ne legyen bennünk egy katolikus gőg, hogy hát te meg se vagy keresztelve, nem vagy. Miért mondod, hogy katolikus vagy, meg se vagy keresztelve? Aki katolikusnak vallja magát, azt értékeljük. Segítsük hozzá, hogy elvezessük a keresztséghez. És ne értékeljük le. Ebben nekünk papoknak is bizonyára van valami sarunk, hogy túlságosan is a vasárnapi szentmisére hegyezzük ki azt, hogy ki az igazán gyakorló katolikus. Hát kérdezem én, hát aki vasárnap elmegy szentmisére, attól már gyakorló katolikus? Nem biztos. Nem biztos, hogy attól már valaki igazán gyakorló katolikus. Természetesen, ezzel nem azt akarom mondani, hogy nem kell szentmisére, éppen ellenkezőleg. De azzal nem elégedhetünk meg. És ha valaki meg még nem jutott el oda, mert olyan neveltetése volt, olyan családból származik, azokkal nagyon türelmesen, nagyon empatikusan, nagyon nagy szeretettel kell bánnunk. Azért, hogy igazi, befogadó közösség legyünk. Ne pedig eltaszító. Ugye vannak, akik azt mondják, hogy van a nagyszerű, hogy egy csepp mézzel sokkal több legyet lehet fogni, mint egy hordó ecettel. Tehát mi papok hajlamosak vagyunk néha arra, hogy gőgösek legyünk, elutasítóak legyünk. Hát, kedves hitoktatóink, kedves katekétáink, legalább önök ne legyenek azok, ha már mi ilyenek is vagyunk. Mert... legyünk befogadó egyház, akik szeretettel invitálják. A nyitott templomajtó jelezze azt, hogy ide mindenki bejöhet. Persze fontos a jó hangulat, de azért hát a tartalomra is ügyelni kell. Azért van egy hit tartalom, amit meg át kell adni. Úgyhogy hát nehéz a katekétának a dolga, mert meg is kell tanítani egy csomó mindent, meg közben azért azt úgy kell csinálni, hogy akik ott vannak, azok jól is érezzék magukat. Úgyhogy gratulálok mindenkinek, aki sikerélményei vannak, és tudom, hogy vannak sikerélményei. Ha a hitoktatás
nem csupán száraz objektív ismeretek átadását jelenti, hanem átadhatja az egyház a helyi közösség tapasztalatának és a szilárd személyes elkötelezettségnek az átadása és a tanúságtétel. Mindez része az erős magyar és katolikus identitás kialakításának. Ne féljünk attól, ez a kettő együtt jár. A magyar az katolikus. Szent István király katolikus volt. Szent István király katolikusként ajánlotta fel országát és nemzetét a boldogságos Szűz Máriának. És ne féljünk a szűzanya tisztelettől. Ő a mi édesanyánk, és ő a mi patrónánk és védelmezőnk, mint magyaroknak. Plantáljuk át a fiatalok szívébe a szűzanya iránti tiszteletet. Szükség van sok szeretetre, szelídségre, empátiára. Nehéz megtalálni azokat a szavakat, amelyek utat találnak a szívekbe. De ha megtaláltuk, akkor azokat a szavakat, amelyek a szívhez szólnak, egészen biztos, hogy nem kiabálni kell, hanem belesuttogni az emberek fülébe. Nem lehetünk harsogó, erőszakos egyház, hanem szelíd szeretettel, ahogy az mindig is jellemzője volt katolikus identitásunknak. És az egyház ugyanakkor, tudjuk, nem önmagáért van. Mi nem a saját hatalmunkat, nem a százalékokat akarjuk javítani. Az egyház Istenért és az emberért van. Az Isten dicsőítésére és az emberek üdvösségére. És ez a kettő kéz a kézben jár. Mi az embereket az üdvösségre akarjuk elvezetni. A hitoktatásban is a gyermekeket szolgáljuk, az ő javukat keressük. Még akkor is, ha tudjuk, hogy vállalkozásunk emberileg olykor, mintha teljesen reménytelennek tűnne is. És remélünk és hiszünk a remény ellenére is. Ferenc pápa azt írja az evangélium öröméről szóló enciklikájában, amikor az evangélium hirdetéséről szól, hogy annak nem olyannak kell lennie, mint amikor egy terhet rakunk az emberek vállára. Az evangélium nem teher, nem parancsok összessége, hanem mint amikor megosztanak egy örömöt, szép távlatot mutatnak, és egyfajta vágykeltő lakomára hívnak. Majd idézi Ferenc pápa elődjének Benedek pápának a csodálatos szavait, az egyház nem prozelitizmussal, nem térítéssel, hanem vonzással növekszik. Legyünk vonzó egyház. Mit várok a hitoktatóktól? Azt gondolom, hogy ezeket az elvárásokat az órákra való rendszeres készülés, az óravázlatok, az adatszolgáltatás, a Bellarmin hitoktatási nyilvántartó rendszerre való átállás minden keresztje és minden remélt jövőbeli öröme és egyszerűsítése, és a továbbképzéseken való rendszeres részvétel, ez mind-mind elengedhetetlen. De azért, hadd mondjam, hadd tegyem hozzá, ha én elmegyek bérmálni egy egyházközségbe, és azt látom, hogy a bérmálást egy hitoktató nagyon jól előkészítette, és hogy ott minden a helyén van, és a gyerekek tudják a válaszokat, még énekelni is tudnak. És azt látom, hogy a hitoktató otthon van a templomban, és plébános atyának ő a jobb keze. Akkor én az előbbi felsorolt dolgoknál olykor még akár szemet is képes vagyok hunyni. Mert az élet a fontosabb. A hitoktatásnak, a katekézisnek az életet kell szolgálni, az egyház életét. És az egyház élete azért látható módon mégiscsak a liturgiában, amelyik a csúcs és a forrás, ott mutatkozik meg.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Meghallgatták a leendő kormány miniszterjelöltjeit a különböző bizottságokban. Szükséges a nemzeti alaptanterv felülvizsgálata, jelentette ki Lannert Judit. Azt a 21. századi követelményekhez kell igazítani az oktatási és gyermekügyi tárca várományosa szerint. Pótköltségvetést fog benyújtani a kormány, erről beszélt Kármán András leendő pénzügyminiszter. Erre azért van szükség, mert a költségvetési hiány már április végén elérte az éves cél 91%-át, 4220 milliárdból már 3850 milliárd forintot. A magyar gazdaság beindításának kulcsa a befektetői és társadalmi bizalom helyreállítása, jelentette ki Kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszterjelölt kormányzati célként a startup környezet erősítését is megjelölte. Négy elemet sorolt fel, kiszámítható szabályozást, tisztességes versenyt, a korrupcióval szembeni zéró toleranciát és átlátható támogatási rendszert. Magyarország nem válik le az orosz energiáról, hanem diverzifikálja a beszerzési forrásait, és megmarad a rezsicsökkentés a lakosságnak. A vasútrombolás korát le kell zárni, át kell lépni a vasút fejlesztés időszakába, jelentette ki Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter jelölt hangsúlyozta, dolgozni kell az uniós pénzek hazahozatalán. A Tisza kormány első intézkedései között szerepel a zöldségek és gyümölcsök forgalmi adójának 27-ről 5%-ra csökkentése, ezt mondta az agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter jelölt. Bóna Szabolcs szerint az öröklés támogatás helyett az új szereplők belépését kellene segíteni az agráriumban. Szeptemberben állhat fel az új országos környezetvédelmi hatóság, amelynek feladata lesz az ipari vállalatok, köztük az akkumulátorgyártók ellenőrzése, mondta Gajdos László. A Tisza kormány alatt Európa legszigorúbb szankcióit, legnagyobb bírságait alkalmazzák majd a szennyezőkkel szemben, ismertette a leendő élő környezetért felelős miniszter. Karikó Katalin Nobel-díjas tudós elfogadta a felkérést az egészségügyi tanácsadó testületbe, jelentette be Hegedűs Zsolt. A tárcavárományosa azt mondta, az egészségügy a nemzet jövőjének legfontosabb alapja, nem költségvetési tehernek és kommunikációs felületnek tekinti. Feloszlatják a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központot, helyette pedig felállítanak egy önálló gyógyszerészeti intézetet. Olyan intézményi környezet kialakítására tett ígéretet a belügyminiszter jelölt, amelyben a szakemberek politikai nyomás nélkül törvényesen, professzionálisan és kiszámítható keretek között dolgozhatnak. Pósai Gábor szerint a tárca jelentős átalakítására van szükség. A magyar külpolitika első feladata a bizalom helyreállítása, visszaépítjük Magyarország tekintélyét az Európai Unióban és a NATO-ban is, ezt mondta Orbán Anita. A külügyminiszter jelölt kiemelte, jelenleg Magyarország egyik legsürgetőbb nemzeti ügye az uniós pénzek hazahozatala. A Tisza kormánya béke kormánya, jelentette ki Ruszin Szendi Romulus. Nem küldünk katonát az ukrán-orosz háborúba, sem fegyvert, és nem állítjuk vissza a hadkötelezettséget, sorolta a honvédelmi miniszteri poszt jelöltje. Arról is beszélt, nem lesz csádi misszió. Kijev rendelkezik egy javaslatcsomaggal, és kész azt megvitatni Budapesttel a kétoldalú kapcsolatok javítása érdekében, jelentette ki az ukrán külügyminiszter. Andrei Sibiha Brüsszelben az Európai Uniós tagállamok külügyminisztereinek tanácskozása előtt nyilatkozott. Az uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő elutasította Vlagyimir Putyin orosz elnök felvetését, miszerint Gerhard Schröder egykori német kancellár legyen az ukrajnai háború lezárása ügyében az európai közvetítő. Ha megadjuk Oroszországnak a jogot, hogy a nevünkben tárgyalót nevezzen ki, az nem lenne túl bölcs dolog, indokolt Kaja Kallas. Donald Trump amerikai elnök szerda és péntek között látogatást tesz Kínában Xi Jinping elnök meghívására. Elemzők szerint a tárgyalások középpontjában várhatóan az amerikai-kínai kereskedelmi konfliktus áll majd. A két vezető fél év elteltével találkozik újra. Elküldte válaszát Irán a legutóbbi amerikai tűzszüneti javaslatra a pakisztáni közvetítőknek. A teheráni állami televízió jelentése szerint Irán véget akar vetni a háborúnak minden fronton, és helyre akarja állítani a hajózás biztonságát. Később kiderült, Donald Trump amerikai elnök visszautasította Irán válaszát az amerikai megállapodási javaslatra. Jelenleg is zajlanak az egyeztetések Iránnal, és a diplomáciai munka folyamatos, még akkor is, ha Kívánnál lassabban halad, hangoztatta Mike Waltz, az Egyesült Államok ENSZ nagykövete még vasárnap. Hozzátette, Pakisztán államfője azt kérte, hogy az amerikai elnök adjon még egy esélyt a tárgyalásoknak, mielőtt folytatna az Irán elleni bombatámadásokat. Új teherűrhajót indított a Tianqing űrállomás ellátására Kína, közölte a kínai űrprogram hivatala. Többek között az élelmiszerellátmány és egyéb fontos kellékek mellett felvisznek egy futópadot is az űrhajósok edzéséhez. Végül az időjárásról. Általában erősen felhős lesz az ég, többfelé várható eső, zápor, zivatar, a szél megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-13, napközben 18-20 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.

0: Mécs László, májusi legenda. Zöldvetések ringó tengerében, gyalogösvény ment, oly keskeny épen, mintha Mózes vágta volna széjjel, világhírű varázsvesszejével. Léha tücskök dáridója zengett, s csiklandozta a mosolygó csendet. Bár szívemben régi tüske égett, megáldottam a nagy mindenséget. Az utacskán lábam hegykén ment át, orrom mesét szimatolt, legendát. S íme jött is szembe az ösvényen egy szakállas koldus lassan, vénen. Úgy mutatta félkarját a csonkát, pőrém, mint pénz kölykező vagyonkát. Másik karja felém nyúlva pénzt kért. Belenyúltam a zsebembe pénzért. Számolgattam, apró pénzt kerestem, bosszankodva és fukarkaresten. S még pirulva pénzböngészve álltam, hirtelen lódbőrös lett a hátam. Különleges túlvilági csend lett, harangvirág hallhatóan csengett. S bár lehuntam mindkét szempillámat, mintha Jézus nézett volna rám ott. Borzongások leptek el, mint hangyák, s meghallottam Jézus titkos hangját. Mit számolgatsz olyan kínos bölcsen? Mikor kértél, hogy szíved megtöltsem boldogsággal, s balzsam kellett kegyszer. Anyád csókját számoltam csak egyszer. Megszámoltam álmaid vetését, gyermekek, fák, fecskék nevetését, holdas esték néma titkú báját, lepkék, rétek, targa karneváját. Megszámoltam a sok szívet, ember, mely feléd nyílt, mint tulipán tenger. Számoltam az égből rátszalasztott napsugarat, jóságot, malasztot. Megszámoltam csöppenként a vérem, mely kifolyt, hogy élhess hófehéren, s boldogsággal szívedet megtöltse. Te meg számolsz, mint garaskák bölcse. E szavakra pillám felnyitottam, de nem láttam, csak a koldust ottan. Pénzt várt. Én meg zavaromban nyomban pénztárcámat a markába nyomtam. Ő rám nézett félve, megindultam, s azt gondolva, hogy megbolondultam. Futni kezdett. Nagy jó kedvem támadt. Zöld kalászok csókolták ruhámat. Tust vonózott a föld minden tücskes, a szívemből önmagától kihullott egy régi rozsdás tüske.
1: Mécs László májusi legenda című versét Balog András mondta el. Mécs László premontrei szerzetes költő, lapszerkesztő, a két világháború közötti vallásos líra legnépszerűbb, leghatásosabb egyénisége, 1895. január 17-én született Hernád Szent Istvánon. Falusi tanító fia, középiskolai tanulmányait Kassán végezte, majd a Pázmány Péter Tudományegyetem magyar-latin szakos hallgatója lett. 1914-ben belépett a premontrei szerzetes rendbe. A következő évtől jelentek meg versei, 1916-ban a rend tanárjelöltjeként folytatta tanulmányait, két évvel később pappá szentelték Jászóváron. A felvidéki premontrei gimnáziumok megszűnése után jászóvári könyvtáros majd 1920 és 29 között nagykaposi plébános volt. 23-ban jelent meg első kötete, a Hajnali harangszó. 1930-ban plébánosnak nevezték ki Király Helmecre, 35-ben találkozott Paul Valéry francia költővel, aki később előszót írt a második francia nyelvű verses kötetéhez. 1941-től a Vigília főszerkesztője volt. 44-ben elhagyta Király Helmecet Csornán és Pannonhalmán. Barátainál, rokonainál élt visszavonultan. 1953-ban kohort vádak alapján 10 évi börtönbüntetésre ítélték, 56-ban rehabilitálták. 1978. november 9-én hunyt el Pannonhalmán.
2: Közélet. Délelőtti magazin.
3: Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. 2026. május 11-e hétfő van, adásunk tartalma. Bemutatjuk a Budapesti Zarándok Központot. Szakmai tanulmányútól jártak a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szakhallgatói. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk!

0: a hazai zarándoklás lehetőségeinek bemutatására, valamint az arról való szakmai és közösségi párbeszéd előmozdítására jött létre Budapesten a Zarándok Központ, amely egyaránt szolgálja a magyarországi zarándokokat, vallási turistákat és a zarándoklással foglalkozó szakembereket és közösségeket. A Zarándok Központ a Ferenciek terén a templom mögötti udvar 5-ös lépcsőházának első emeletén található. Májustól állandó nyitvatartással várják a zarándokokat. A Zarándok Központról és a zarándoklásról Gadácsi Péterrel, a Budapesti Zarándok Központ koordinátorával beszélgetünk.
1: Szeretettel köszöntelek a Szent István Rádió mikrofonjánál. Elindult, megnyitott a kapuit ez a Zarándok Központ Budapesten 2024 év végén. Ki és milyen célokkal hozta létre ezt a Zarándok Központot?
2: Ezt a szakmai közösség, a Viator Egyesület hozta létre, azzal a céllal, amely már magában a zarándok turizmusban egy hiánypótló dolog, hogy legyen egy olyan tér és lehetőség, ahova a zarándokok betérhetnek, ahol inspirálódhatnak, információhoz juthatnak, és ezen túl egy közösségi élményt szerezhetnek, egy közösséghez tartozhatnak, és kapcsolódhatnak a hazai zarándok iparhoz, a zarándok turizmusnak a különböző kezdeményezéseihez. Tehát nekünk a zarándoklásban egyfajta ilyen gyűjtő és közvetítő szerepet szeretnénk kialakítani, vagy folyamatban van ennek a kialakítása, és ez a cél, hogy a különböző dolgok egy helyen, egy információs adatbázisba valamilyen módon, akár személyesen egy beszélgetés során, vagy egy honlapon, vagy valamilyen felületen ezek elérhetőek legyenek.
1: És akkor így jelenleg az elmúlt másfél év mire volt elég, milyen tapasztalatokat gyűjtöttek?
2: Hát az első másfél évnek a első éve az arról szólt, hogy kaptunk egy helységet, és ezt a helységet próbáltuk beüzemelni. Itt nagyon sok nehézségbe ütköztünk, és ezeknek a infrastruktúrának a leküzdése volt meg. És akkor utána tudtunk elkezdeni építkezni. Első körben a magát a központot berendeztük, ahol létrehoztunk egy könyvtárat, ahol kifejezetten zarándoklás, zarándoklat témájú könyvek és szakirodalom van. Ez egy helyben olvasó könyvtár, akit érdekel, kutat a témában. Nyilván végleges számú inspiráció szolgáló könyv meg folyóirat van, de ez hozzájuthat. Aztán elkezdtünk a különböző zarándokutakkal, ugye ami Magyarországon megjelenik, közösen együttműködésben gondolkodni. Most folyamatban van ennek, hogy velük egyeztetünk, megismerjük egymást, az ő kiadványaik is elérnek hozzánk a központba, és ehhez is így hozzá lehet jutni. Aztán a zarándok pont, ugye ez Budapesten volt egy korábbi kezdeményezés, hogy a különböző zarándokutak kiadványai elérhetőek voltak. Ennek egyfajta folytatólagosságát próbáltuk kialakítani azzal, hogy ezeket a zarándokutakhoz kapcsolódó információt beszereztük, és gyakorlatilag áruljuk, árusítjuk, továbbadjuk. Emellett létrehoztunk programokat, ezek jellemzően ilyen rövidebb programok, félnaposok, egynaposok. Szervezünk minden hónapban egyszer egy zarándok fórumot, ahol valamilyen szakmai előadás, legutóbb például a Mesterséges Intelligencia a Zarándok Turizmusban címmel tartott egy ferences atya egy előadás, de hogy hasonlóan tényleg egy ilyen előadás ismeretterjesztés az, amit zarándok fórumként folyamatosan hirdetünk. Csinálunk egy zarándok teaházat, ez inkább egy kötetlen beszélgetős, akár társasjátékozós, ismerkedős félnap este. Emellett pedig csinálunk havonta egyszer szintén lélektúrákat, lelki túrákat, ahol kifejezetten egy ilyen mini zarándoklat keretében próbálunk szerzetes közösségeket, hitéleti problémákat, nehézségeket, aktuális kérdéseket feszegetni spirituális lelki tartalommal. Úgyhogy jelenleg ezek a folyamatban, vagy üzemelő dolgaink, ugye mellette most május elejével elkezdjük az állandó nyitvatartást, most hétfőnként, délután, esténként lehet hozzánk betérni, és velünk kapcsolatban lenni, beszélgetni, ismerkedni, plusz vannak ugye a program lehetőségek, a programok, és emellett pedig hát így őszre, évvégére szeretnénk létrehozni egy olyan felületet, egy honlapot, ahol az összes ilyen zarándoklással kapcsolatos információk, egyhelyek, programok, zarándokutak egy helyen megtalálhatóak lesznek.
1: Tehát ha mondjuk valaki el akar indulni egy zarándokúton, de nem tudja, hogy még hová, csak hogy ki akarja ezt próbálni, hogy milyen zarándokolni, és ha önöket megkeresi, akkor végül is konkrétan erről tud önökkel beszélgetni, tudnak önök konkrét gyakorlati tapasztalatokat átadni.
2: Így van, jelenleg arra van mód, hogy e-mailben, Facebookon valahogy kapcsolatba kerüljünk, és akkor egyeztetünk egy időpontot, és beszélünk velük, de májustól minden hétfőn erre személyesen dedikált időpontban is lehetőség lesz, de továbbra is ez a e-mailes megkeresés, ez tud működni, és tudunk egyeztetni időpontot. Amit még elfelejtettem, és erről eszembe jutott, hogy még kicsit így a tudományos szférához kapcsolódik, hogy most már 3 hallgatónál járunk, aki ugye a hazai zarándoklásból, zarándok turizmusból ír szakdolgozatot, és ők is inspirálódnak akár interjú által, akár a irodában jelenlevők tapasztalatai alapján, úgyhogy őket is egyfajta ilyen tudományos segédlettel segítjük.
1: Mikorra vezethető ez így vissza hazánkban, hogy a zarándok turizmus mint fogalom, vagy mint gyakorlat megjelent?
2: Hát a zarándok turizmus ugye mint legősibb turisztikai forma több ezer évre visszamenőlegesen van már jelen Magyarországon, ugye különböző egyhelyekhez való zarándoklással. Ez a modernkori zarándok turizmus, ez az új turizmusnak egy ilyen újszerű állapota, ága. Én azt gondolom, hogy ez az El Camino-nak egy magyarországi hatása. Ugye ennek kapcsán születtek és születnek zarándokutak, zarándok kezdeményezések az elmúlt 10-20-30 évben, amelyek gyakorlatilag ezt az útonlevést, ezt az utazást inspirálják és segítik. És az a nagyon nagy szerencse, hogy ez most már nem csak a klasszikus zarándoklás, illetve konkrétan az El Camino mintájára épült vagy épített zarándokutak mentén alakul, hanem alakulnak közösségek, alakulnak előadások, fórumok, edukációs, meg közösségszervezői céllal, és önmagában a közösségben is erőt ad és lehetőséget teremt arra, hogy megismerkedjünk magával a zarándoklással, ami azért fontos, és azért tartom nagyon kiemelkedőnek, mert hogy önmagában nem feltétlenül kell nekünk kilométereket gyalogolni ahhoz, hogy zarándokoljunk, hanem ez egy belső utazás, ez egy belső átalakulás is lehet.
1: Így a zarándoklásra gondolva, hogy hát én többnyire buszos megrepülő zarándokutakon jártam, és nekem nagyon fontos volt az egy zarándok úton, hogy azért csendben is legyen az ember. Tehát ugye ezek mindig szervezett közösségi utak voltak, mert úgy gondolom, hogy a csend hozza el a találkozásnak a lehetőségét. Mi a erről a tapasztalata, hogy a csend, a találkozás milyen módon jelenik meg a zarándoklásban?
2: A csend az egy nagyon izgalmas tere a ráhagyatkozásra, ráfigyelésre. A jogában is, meg különböző ilyen gyakorlatokban szoktak magával a csenddel gyakorlatozni, vagy használni, mert amikor a csend van, akkor az érzékszerveink ugye kinyílnak, tehát nem a beszédre vagy a látásra koncentrálódnak, hanem elkezdünk neszelni, fülelni, és valószínűleg ezért elkezdünk belső légzésünkre figyelni, a belső ritmusunkra figyelni. Ezért van valóban ennek egy nagyon izgalmas állapota, hogy a csendben hamarabb érzünk meg valamit, hamarabb találkozhatunk valamivel. Zarándoklatban szoktunk csendszakaszokat hirdetni, pont ezért, hogy egy kicsit ne a beszélgetés, vagy ne a mindennapi élet legyen előtérben, hanem mi magunk, a mi gondolataink, problémáink, nehézségeink. És hát ez egy bevált gyakorlat, hogy a csend szakaszban akár valami újszerű élményt is beleteszünk. Én például cipő nélkül szoktam menni, és akkor valahogy sokkal természetkezelőbbnek fogom ezáltal érezni magamat. A klasszikus buszos, klasszikus repülős zarándoklaton még szokott lenni egy lelki vezető, akinek hát gyakorlatilag azon túl, hogy feladat ennek a lelkívnek a megtervezése, szerintem neki is nagyon fontos, hogy beépítse a programba ezt az odafigyelést, ezt a csendet. Mert amikor zarándoklunk, akkor nem csak a szenttel találkozunk, hanem önmagunkkal is, és ennek a kettőnek a szimbiózisa egy nagyon-nagyon fontos dolog.
1: Itt az Egri Főegyház megyében vagyunk, ugye itt a Szent Erzsébet zarándokút talán a legismertebb a hallgatók előtt is, Sárospataktól Kassáig tart, de milyen jelentős magyarországi zarándokutak vannak még?
2: Hát ugye van a Mária út, akit talán így legtöbben hallottak és ismertek. Ugye ennek két ága, fő ága van, Mária Celltől megy Csíksomjóba, ez a Lila Mária út, illetve van egy észak-déli is, ez a lengyelek pálos központjától a Csehszlovákiából vezet Medjugorjébe, és ez gyakorlatilag így keresztül szeli Magyarországot. Én kis helyi Mária utak ezek mentén, hogy a fő Mária út mellett ilyen helyi szűzanya jelenések helyszínéhez kapcsolódóan, meg egyéb szűzanyag egy helyekhez kapcsolódóan ilyen tematikus kis körutak is kialakultak, de ezek ilyen pár kilométeresek, tehát ez nem egy hosszú távú út. Emellett ugye van a Magyar Zarándok út, Esztergomtól megy le Mária Gyüdig, Pécs mellé. Ez kifejezetten annak a mentén, annak a meghívására épült, hogy az El Camino tapasztalatait továbbhozva lássák, hogy Magyarországon egyfajta ilyen út, ez hogyan tud működni és kialakulni. Aztán a Mária útnak vannak ilyen viaparcium, meg egyéb ilyen utózöngéi, hogy ahhoz az út, hogy abból az inspirációból, vagy abból kiváló közösségek építettek utat, de őket inkább ugye a Mária út alá mögé mellé sorolom. Aztán van a Szent Jakab út, ugye az infrastruktúrájában talán a legnépszerűbb és leginkább erősebb Magyarországon, kettő ága van. A Camino Hungaro, ez Budapestről 0 km körtől megy, Tatapanohalma lébény érintésével adja az országot Pozsony irányában, illetve a másik a Camino Benedictus, ami Tihany felől Bakonybél érintésével kanyarodik rá Pannonhalmányra, és úgy megy lébény fele, Szlovákia fele ki az országba. Körülbelül 5 napra szokták tenni ennek a teljesítését, nekik is van egy Zarándok Zug nevű irodájuk Budapesten, ahol átvehető az útlevél, és az El Camino-nak a szellemiségét, tehát a Szent Jakab apostolnak ezt a lelkületét, ívét viszi tovább. És hát a Gyöngyök útja, ez volt az első magyarországi zarándokút, ezt is egy svéd mintára hozták létre, ugye az életnek a gyöngyei, az élet élő gyöngyökkel tarkított és sétált út, ebből is kettő van Magyarországon, de legalább ugyanannál az egyesületnél. Van egy rövidebb útvonal, ez Budapesttől megy Mátra-Verbély-Szentkútig, illetve van egy hosszabb út, ami ennek a útnak egyfajta kiegészülése. Ezek a klasszikus, nagy, hosszú zarándokutak, és emellett ugye épülnek sorra, mint például Fény a határon útja, ugye Brenner Józsefnek a nyomdokait ott Szombathely térségében, a Szent Márton út, ugye, ami a Nemzetközi Szent Márton úthoz kapcsolódik, az is ott Szombathely térségében megy. Aztán vannak a pálos utak, ezek ilyen tematikus rövid utak, ezek ilyen 27 és 2-3 kilométer közötti különböző távok, tehát egy nap alatt bejárható, állandóan ilyen fix állomásokkal, lelki impulzusokkal tarkított természetjárás tesz lehetővé. Emellett pedig ugye vannak ezek a egynapos vagy többnaposra szervezett zarándoklatok, például a Gyöngyök útja közössége, akik talán így az egyik legerősebb közössége a zarándok utaknak. Ők minden évben szerveznek és terveznek, de amúgy a Magyar Zarándok út is ilyen bejárást. Úgyhogy rengeteg ilyen apróbb kezdeményezés, ötlet, gondolat van, de ezek a klasszikus utak nagyjából így ezek.

0: Az Zarándok Központ célja, hogy információt és támogatást nyújtson a magyarországi zarándokoknak. A zarándokközpont.hu oldalon, vagy az info@zarandokközpont.hu e-mail címen is elérhetők a Budapesti Zarándok Központ munkatársai. Emelte ki Gadácsi Péter, a Zarándok Központ koordinátora.
1: Vannak a turisták, illetve vannak a zarándokok. A zarándokok tudják, hogy lélekben is el akarnak jutni valahová, szerintem azt különbözteti meg a turistától, de mégis ön, mint szakember, hogy látja, hogy a zarándokoknak mire van szükségük, tehát hogy itt lelki vezetésre gondolok, tehát hogy mennyire szükséges az, hogy őket is kísérje valaki.
2: Igen, amikor az infrastruktúráról volt szó, akkor ez jutott rögtön eszembe, hogy ők egy ágyat szeretnének, meg zuhanyzási, mozdulási, vagy akár mosási lehetőséget, mert ugye, hogy haladnak az úton, nekik ez kritikus, ugye a vízvétel élelem mellett. De hogyha önmagában a lelki és spirituális élményekre helyezzük a hangsúlyt, egy vezetésre hagyatkozás, ami azt gondolom, hogy mindenkinél egy ilyen igényként jelenik meg, ez lehet akár egy vezetőfüzet, amit a legtöbb út kialakít, és ott leírnak elmélkedések, gondolatokat napunkban felmerülő kérdéseket, gondolatokat, de ez lehet egy ráhagyatkozás is, hogy taníts engem, Uram, vagy egy találkozás a Szentlélekkel, vagy egy emberi kapcsolattal, tehát, hogy sétálok az úton, mellém szegődik valaki, túratársként elkezdünk közösen beszélgetni, és abból az egymás élettapasztalataiból származó bölcsességek szerintem nagyon fontos iránymutatói lehetnek. Úgyhogy azért izgalmas és fontos az zarándoklat, mert hogy dolgozik a lélek, és a lélek mindig megteremti azt, amiért nekünk oda kellett menni. Ha elindulunk úgy zarándokolni, hogy ezt még nem is tudjuk, akkor is úgy fogunk visszajönni, hogy megtudtuk.
1: Zarándokolni tulajdonképpen nyilván nem csak egyedül, hanem közösségben is lehet. Mi a tapasztalata önnek, hogy melyik a gyakoribb? Van ilyenre rálátásuk?
2: Rálátásunk tapasztalatok mentén van, igazából a beszámolók mentén. Nagyon sokan, inkább többségében mondom ezt, kelnek úgy útra, hogy egyéni zarándokként, és kapcsolódnak ott valamilyen közösséghez. Ennek valószínűleg az az oka, hogy kiszakadni vágynak a mindennapokból. Nagyon jellemző, hogy elmennek egyedül egy El Camino-ra, vagy itt felkerekednek az ország különböző részein, és megpróbálják megismerni a hazai zarándokutaknak a szépségeit is. Aztán előbb-utóbb kialakul majd egy közösség. Ugyanakkor vannak ilyen vezetett zarándoklatok, tipikusan azok mennek ide, akik bizonytalanul tájékozódnak, vagy éppen a közösség az, ami meghívja őket egy zarándoklat, tehát a közösségi erő az, ami az alapja ennek az utazásnak, az együttlétnek. Ennek meg pont ez az erőssége, hogy előre definiált programok, imák, gyakorlatok az, amik ott várnak rá, és ott tényleg elég csak belefeledkezni, belemerülni az ott létbe, és ez egy teljesen más meghívás, de ennek is van egy nagyon izgalmas szépsége. Én azt javaslom, hogy aki nem zarándokolt még soha, az egy ilyen közösségi élményben ismeri ezt meg, és ha tetszik neki, akkor utána előbb-utóbb egy belső készítése lesz arra, hogy induljon útra egyedül.
1: Amiket említett, kiépített zarándokutakat, tehát akkor azok olyan szempontból is kiépítettek, hogy megmondják, hogy hol van a szállás lehetőség, vízvételi lehetőség, tehát hogy ez mennyire van úgymond biztosítva az út.
2: Ez nagyon változó. Ennek mintájára talán vagy a Szent Jakab utat, tehát a Magyar Kaminót tudom hozni, vagy a Magyar Zarándok utat, mert ez a kettő talán az, ami infrastruktúrájában a legerősebb jelzésekkel, szállásokkal, szálláshelyekkel, füzettel, tartalommal. A Gyöngyök útjának ez a központi útja az, ami járható stabilan, ez is jelzésfestésében, jelöltségében azért stabil, illetve mindegyik út, így a Gyöngyök útja is ad egy GPS tracket a honlapjukról, ez letölthető, és akkor gyakorlatilag egy telefon segítségével biztosítani tudjuk a megfelelő utat, vagy hogy megfelelően menjünk. Ugye a Mária úta nagyságából eredően az egy sokkal nagyobb kihívás. Vannak nagyon jól jelzett területek, de vannak kevésbé jól jelzett területek, úgyhogy ott ezekben már a kihívásokban bele törhet a bicskánk, de azért, hogyha van egy gyakorlat túravezető velünk, vagy mi azért a tájékozódásban erősek vagyunk, akkor ezzel nem lehet probléma. Ha egyénileg akarunk indulni, és a legbiztosabbat akarjuk választani, akkor a Szent Jakab út az, ami el tud minket kísérni infrastruktúrájában a legbiztosabb alapokkal.
1: Említettük, amikor a zarándokot, illetve hát a turistát hoztam föl az infrastruktúrára, egy pillanatig kitért. Tehát tulajdonképpen, hogyha szállást szervezünk, szállásszervezés szempontjából, mi az egyiknek az igénye, mi a másiknak az igénye, tehát hogy így különbséget tudunk-e tenni közöttük.
2: Azt szokták mondani a zarándokokra, hogy elég igénytelenek, ami nem abból ered, hogy valóságában az emberi igénytelenség jelenik meg, hanem inkább abból, hogy lemondás. Tehát a zarándoklásban azzal, hogy kiszakadunk a mindennapokból, egyfajta böjtöt, egyfajta nélkülözést is magunkban hordozunk, hogy legyen erre egy lehetőség, egy kicsit jobban rá tudjunk hangolódni magunkra. Ebből ered ez, hogy a zarándoknak

0: a kikapcsolódást a különböző kultúráknak a megismerésében látja a mindennapokból olyasfajta kiszakadással, ami nem feltétlenül a nélkülözéshez kapcsolódik. Az arándoklás is szerintem lehet egy izgalmas nyaralás, de ott nem a külső elemek dominálnak, hanem a belső értékek.
1: Hát végül is igen, tehát a motiváció az, ami talán megkülönbözteti az arándokot meg a turistát, hogy mi készteti meg, hova akar eljutni.
0: Igen, valóban, ugye, hogy egy külső-belső motiváció fölértékelődik. Nyilván egy belső motiváció itt egy zarándok esetében, de hozom azt a példát, amit pont legutóbb egy zarándok hozott be a zarándok központra. Ő mesélte azt, hogy teljesen véletlenül keveredett a magyar zarándok útra, amit aztán végigjárt, és ez inspirálta őt. Tehát, hogy innen már egy külső inspiráció lett, hogy aztán ő most, mint egy ilyen matricagyűjtő album, megcsinálja az összes zarándok utat, találkozzon az összes zarándok útnak a arculatával. Ő ezt most folyamatában csinálja, de van egy ilyen ilyesfajta inspiráció is. De az ősi alapzarándok utat, meg azt gondolom, hogy az úton megélt élményeket, azt mindenképpen ő is ahhoz a belső motivációkhoz köti, ami a varázs ennek az egésznek, ami egy olyan lelki feltöltődést ad, amely többeknek egy élethelyzetnek a megváltozásához, egy új megújuláshoz, egy tényleges feltámadáshoz vezet, vagy megújuláshoz, igen, talán ez a legjobb szó.
1: Említette a programoknál a lelki túrákat, lelki programokat, amiket az Zarándok Központ szervez, tehát akkor ez tulajdonképpen ez egy egynapos fizikai túra?
0: Így van, különböző távban, itt télen inkább ilyen rövidebb távokat mentünk, most nyáron azért már 10 kilométer fölé merészkedünk, de elsődlegesen a cél egy zarándoklatnak a megélése, a különböző csendszakaszokkal, az egymásra figyeléssel, az imádsággal, akár egy szerzetes közösséghez, vagy bármilyen egyéb közösséghez való betéréssel, megismerésével. Tehát, hogy egy ilyen ráhangolódás, és azért hívjuk lelki túrának, mert lelki inspirációkat adunk, tehát annyiban több, mint egy sima túra, hogy lelki inspirációk mentén nyaloglunk, mint egy erdei zarándokolatba bugyolált idegenvezetés.
1: Most az jutott itt eszembe a kék túra kapcsán, hogy például annak is ugye az eredeti neve a Szent István vándorlás volt, és végülis a túrázón, vagy az emberen magán, az emberen múlik az, hogy ő például a teremtett világban is észreveszi-e az Istent, vagy felfedezi azt, hogy a természet meg az erdő lehet akár a legszebb templom is.
0: Ez így van, és ezért is szoktuk mondani, hogy ha valaki zarándokolni vágyik, akkor nem kell feltétlenül elindulnia bármelyik zarándok úton, vagy az El Caminóig kimenni, mert elég, ha elkezdi a kék túrát, 2-3 nap elcsendesedés, meg élmény sokaság után el fog indulni benne egy belső átalakulás, és innentől kezdve is zarándok.
1: Ön melyik magyarországi zarándok utakat járta már végig?
0: Én az a különleges ember vagyok, aki nem járt végig így zarándok utat, inkább a szervezésben, vagy a létrehozásokban jeleskedtem, vagy annak kialakításában. Részekben voltam a Mária útnak bizonyos részein, illetve a Gyöngyök útjának egy részein, illetve én, ahol lakok, Budapesten, ott keresztül halad a Magyar Zarándok út is, úgyhogy annak a szakaszait majdnem minden nap megteszem, de így egészében sajnos még így nem volt lehetőségem végigmenni. Hát a kék túrát azt teljesítettem, de ez így nem a klasszikus zarándok út.
1: És végül, hogyha hallgatják olyanok a rádiót, akik még soha nem zarándokoltak, azoknak mit javasol, hogy milyen távot válasszanak, hol kezdjenek el, akkor hát nyilván önöknél is lehet érdeklődni, tehát mik azok a praktikumok, amiket egy első zarándok úton érdemes betartani?
0: Mindenképpen tájékozódjon. A tájékozódásra nagyon sok internetes forrás van, köztük majd lesz a mi honlapunk is, illetve tényleg mi is szeretettel várunk mindenkit az irodába. Ugye az infókukat zarándokközpont.hu e-mail címen minden információval el tudjuk látni, tudunk beszélni is vele, beszélgetni is vele, akár személyesen. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a tájékoztatás a mi részünkről, ez egy kulcsfontosságú első lépés. Aztán, hogy az elindulásban, hogy kinek milyen táv, nyilván ez egy fizikai állapothoz mérhető és ahhoz kapcsolódik. Nem kötném itt senkinek meg a kezét, meg a gondolatát sem, mert nagyba is lehet álmodni. Ez az önkéntes, akire az előbb hivatkoztam, ő azt mesélte magáról, hogy ahogy véletlenül a Magyar Zarándok útra tévedt, ő tudta, hogy ezt meg akarja csinálni. Kialakított magának egy erős hónapos pihenőt, szabadságot, és elindult, és bejárta ezt az utat.

0: de akinek csak pár napja van, akár egy szabadság kapcsán, ugye 5 napban ott a Szent Jakab út, a Magyar Szent Jakab út, amely a Magyar Camino, amely szintúgy járható. Azt gondolom, hogy az első lépés az, hogy legyen egy döntés, hogy valamire vágyunk, valami felé akarunk menni, utána jön ez, hogy tájékozódni, információkat gyűjteni, várjuk szeretettel mi a zarándokokat, akiknek tudunk tapasztalati, illetve a zarándok utaktól kapott információkkal szolgálni. Azt gondolom, hogy ez a kettő, a helyzet, ami szülte a zarándoklás vágyát, illetve az, hogy milyen lehetőségek vannak, ez ki fogja rajzolni azt, hogy kinek merre van az útja.
1: És végezetül, hogy már itt a beszélgetésben említette a ráhagyatkozást, az Istenre való ráhagyatkozás biztos, hogy az út során segít, és biztos, hogy megérintődik egy zarándok, ha nem is zarándoknak nevezem, tehát egy ember megérintődik az Isten által.
0: Ez nem egy élményígéret, mint egy klasszikus turisztikai termékben, hogy kiutazom, nem tudom, Toszkánába, és akkor fogok tudni olivabogyót látni. Én azt tudom mondani, hogy a jó Isten gondoskodik arról, hogy ez az út, ez létrejön az ember életébe, és arról is fog gondoskodni, hogy ez az út, ez tartalommal, élményekkel, és azzal, amire meghívott minket, ezáltal az ott legyen és meglegyen. Úgyhogy ennek a lelkületében, ráhangolódásában kell elindulni, és a jó Isten erről gondoskodni fog.
2: A zarándoklásról és a Budapesti Zarándok Központ küldetéséről Gadácsi Péterrel, a Zarándok Központ koordinátorával beszélgettünk.

0: Szakmai tanulmányútól jártak a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szakhallgatói. Tihany, Barnag, Veszprém, Pannonhalma útvonalon. A tanulmányút keretében a képzéshez kapcsolódó partnereket keresték fel, mondta el Domjánné dr. Nyizsalovszky Rita, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem turizmus tanszékének tanszékvezető egyetemi docense.
1: Ebben a tanévben végez a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szak második évfolyama itt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. A tanév rendjéhez hozzátartozik egy szakmai kirándulás. Erről fogunk most beszélgetni. Miért szükséges, hogy egy ilyen szakmai kirándulás is része legyen a képzésnek?
2: Amikor elindítottuk a képzést, akkor mint minden más turisztikai képzésünk esetében nagyon fontos volt az, hogy egyben gyakorlatorientált legyen. Tehát kapják meg a hallgatók az elméleti alapokat, de mindezek mellett a szakmai tudás mellett egy gyakorlati tapasztalatot is szerezzenek. Éppen ezért a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzésnek a tantervébe mind a két fél évbe beépítésre került egy-egy szakmai tanulmányút. Az első fél évben egy egynapos tanulmányút, és a második fél évben egy kétnapos tanulmányút került beépítésre. Amikor a képzést elindítottuk, akkor ugye fontosnak tartottam azt, hogy gyakorlatban megvalósított vallásturisztikai attrakciókat is meg tudjuk tekinteni, éppen ezért úgynevezett gyakorlati partnereket vontunk be a képzésbe. 6 gyakorlati partner került bevonásra, ők a Mátraverebély-Szentkúti kegyhely, a Máriapócsi kegyhely, görögkatolikus kegyhely, a Tiszántúli Református Püspökség, a Zarándok Akadémia, a Pannonhalmi Bencés Főapátság és a Tihanyi Apátság kerültek bevonásra, mint szakmai gyakorlati partnerek, és tulajdonképpen a két fél év során őket látogatjuk meg. Az első fél évben a Tiszántúli Református Püspökségnek a vallásturisztikai jó gyakorlatait tekintettük meg, nem csak a Tiszántúli Református Püspökségnek az értékeit, tákos csarodát tekintettük meg, hanem a Mária Pócsi nemzet egy helyet is, illetve a hozzá kapcsolódó vallásturisztikai fejlesztéseket is megtekintettük. És most a második fél évben egy kétnapos tanulmányútra mentünk, ami nagyon mozgalmas volt, programokkal nagyon sűrűn megtűzdelt volt. Két partnerünket kerestük fel, a Tihanyi Apátságot és a Pannonhalmi Bencés Főapátságot, és mindezek mellett még két másik vallásturisztikai helyszínt is felkerestünk. Az egyik az a Veszprémi érsekség és az érsekségnek a veszprémi értékeit, a Veszprémi várban lévő vallásturisztikai értékeit bemutató rövid pár órás kitérőnk volt. Ezt azért is tartottam nagyon fontosnak, hiszen két apropóból is fontossá vált számunkra Veszprém az elmúlt időszakban. Az egyik az az, hogy nemrég volt Veszprém, illetve a Balaton-felvidék Európa kulturális fővárosa, és ennek keretében zajlott tulajdonképpen a Várnegyednek a teljes megújítása, beleértve a vallásturisztikai attrakciókat is. Másrészt ugye tavaly ünnepelhettük boldog Bódi Mária Magdolnának a boldoggá avatását, és az ő kapcsán felmerülő zarándok turizmusról, a megélénküléséről is információkat szereztünk, benyomásokat próbáltunk szerezni a kirándulás során. Ezen kívül még egy különleges helyszínt is sikerült beépíteni a kirándulásba, a tanulmányútba, ez pedig a Balaton-felvidéken lévő Barnag település határában lévő kálváriának a megtekintése volt, amit dr. Szilágyiné, dr. Kós Annikó polgármesterasszony mutatott be nekünk. Talán emlékeznek a hallgatók arra, hogy egy korábbi riportban szintén beszámoltam, elmeséltem a februárban lezajlott Veszprémben megrendezésre kerülő Zarándok Akadémiának a programját, az itt történt eseményeket. Ennek a Zarándok Akadémiának volt egy fontos momentuma, a helyieknek, a helyi értékőrzőknek a bemutatása, bemutatkozása, és ennek keretében mutatták be többek között Márkus név Vörös Hajnak, a Várbörtön igazgató asszonynak a vezetésével a Balaton-felvidék sváb kálváriájára épült úgynevezett Via Kálvária kulturális tematikus utat, ennek a rendszerét, és igazából annyira megfogott engem személyesen ez az értékkincs, amit ők itt bemutattak. Nagyon-nagyon sok sváb település volt a Balaton felvidéken 17.-18. században, és ezek a sváb közösségek, ezeknek mindegyike épített egy-egy káváriát a falunak a határában. Ezek különböző állapotban vannak, de szerencsére a Via Kávária Egyesületnek a segítségével az elmúlt években ezek közül számos kávária meg is újult, és igazából ezeket szerettem volna, hogyha a hallgatók is megismerik, hiszen ez a Balaton felvidéknek egy talán kevéssé ismert, de mindenféleképpen kiemelkedő vallásturisztikai érték kategóriai értékcsoportja.
1: Akkor innen vezetett tovább az út Tihanyba, illetve Pannonhalmára.
2: Igen, Tihanyban a Mihály Norbert Jeromos Perjel atya előadásában, nagyon lendületes és nagyon élvezetes előadásának a segítségével megismerhettük Tihanynak a múltját, az apátságnak a múltját, hogyan érkeztek ide az első szerzetesek, a történetét nagyon sok olyan különlegességgel, nagyon sok olyan érdekes információval megerősítve, amelyek felkeltették a hallgatóknak is az érdeklődését. Ezt követően Simor Eszter, az apátság turizmusért és rendezvényszervezésért felelős munkatársa vezetett minket végig a kiállításon. És Jeromos atya amellett, hogy bemutatta magát az apátságnak az épületét, az apátsági templomot, illetve az altemplomot is, nagyon részletesen beszélt az apátságnak, mint vallásturisztikai értéknek a fejlesztéséről, a lehetőségéről, jövőbeni lehetőségéről, ezeket az információkat egészítette ki később Simor Eszter, az ő munkatársa, közvetlen munkatársa. Ezt követően mentünk át Veszprémbe, bekapcsolódtunk abba a tematikus sétába, amelyet Márkusné Vörös Hajnalka, a Várbörtön Látogatóközpontnak a vezetője, illetve Csernai Balázs plébános atya tartott. Mindszenti József bíboros emlék sétája volt ez. Ő mielőtt Magyarország hercegprímása lett volna, ő veszprémi püspök is volt, igaz, viszonylag rövid ideig. Méghozzá nagyon különleges kötődése is van a veszprémi várhoz, főleg a várbörtönhöz, hiszen letartóztatták őt több kispapjával együtt, és végigmentünk azon az útvonalon, ahol őt nagy valószínűséggel vezették a törvényszéknek az udvaráról. Ilyen elfeledett folyosókon keresztül jutottunk le a várbörtönbe, és megnéztük azt, hogy hol volt az a helyszín, ahol ő nagyon különleges módon, de felszentelte azokat a kispapokat, akikről úgy gondolta, hogy azáltal, hogy ezen a helyszínen szenteli fel, lehetőséget ad nekik, hogy a papi hivatásukat elkezdhessék. Tehát megnéztük ezt a helyszínt, majd ezt követően Antal Valéria, az érsekség turisztikai munkatársa segítségével tekintettük meg az érseki palota látogatóközpontot, illetve magát a székesegyházat. Úgyhogy nagyon mozgalmas és élményekben gazdag és információban gazdag napot tudtunk magunk mögött. Majd a következő nap Pannonhalmára, a Pannonhalmi Bencés főapátságba látogattunk el, ahol először Dejcsics Konrád atya, az apátság kulturális igazgatója mutatta be szintén, mint a Pannonhalmi főapátságot, mint vallásturisztikai helyszínt, a fő célcsoportot, kik érkeznek ide, hogyan változott az elmúlt években a látogatóknak a száma, illetve a látogatóknak az összetétele. Érdekes volt egyébként, hogy nagyon sokan nem vallásturisztikai, elsődleges vallásturisztikai motivációval érkeznek, hanem sokkal inkább, mint ugye világörökségi helyszínről van szó, tehát mint világörökségi helyszín, mint a magyar épített kulturális örökségnek egy kiemelkedő elemét keresik meg. Majd ezt követően Kelemen Edit, az apátság turizmusért és rendezvényszervezésért felelős kollégája mutatta be a turizmusnak a fő jellemzőit, kihívásait, és ezt követően a csoport pedig Szita Bánk testvérrel egy séta keretében megtekintette az apátság legfontosabb termékelemeit, mármint vallásturisztikai termékelemeit. lesétáltunk többek között az arborétumnak a területére, ezt tekintettük meg, valamint a nemrégiben ismételten átadott könyvtárat, azt talán a hallgatók is értesültek róla, hogy a tavalyi évnek az augusztus környéki időszakában sajnos le kellett zárni a pannonhalmi főapátságnak a könyvtárát egy kenyérbogár fertőzés miatt, és gyakorlatilag egy bő fél évig, majdnem háromnegyed évig tartotta a kártevő okozta a problémának az elhárítása, és nem olyan régen került ismételten átadásra, illetve bár lehetővé, hogy ismét látogatható legyen az apátsági könyvtár. Ezt követően pedig természetesen lehetőség nyílt egy kis szabad programra a hallgatók számára, és már indultunk is haza.
1: Milyen visszajelzéseket kaptatok a hallgatóktól, hogy nekik mit jelentett ez a kirándulás szakmai út?
2: Nagyon sűrű volt a programunk, nagyon hajtós volt, nagyon kevés szabadidő állt lehetőségre a hallgatók számára, de alapvetően pozitív visszajelzéseket kaptam tőlük, mert olyan szemüvegen keresztül pillanthattak be ezeknek a vallásturisztikai attrakcióknak az életébe, amelyet egy szimpla turista nem láthat, tehát gyakorlatilag betekinthettünk a kulisszák mögé, megtapasztalhattuk az okokat, nem csak az örömöket és nem csak a pozitívumokat, hanem hogy egy-egy ilyen fejlesztés mögött milyen nehézségek állnak, esetleg milyen kudarcélmények érhetik az üzemeltetőket. Úgy gondolom, hogy ez is nagyon fontos, hiszen nem csak a jó dolgokból, nem csak a pozitívumokból lehet tanulni, hanem sok esetben a kudarcok is hozzájárulnak ahhoz, hogy tapasztalatokat szerezzenek a hallgatók. Tehát egy nagyon mozgalmas, de nagyon értékes tanulmányúton voltunk túl 2 héttel ezelőtt.
0: A vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szakhallgatóinak szervezett tanulmányútról Domjánné dr. Nyizsalovszki Ritát, az Egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetem turizmus tanszékének tanszékvezető egyetemi docensét hallották.

0: Kedves hallgatóink, elhangzott a közélet. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztőriporter Sinkovics Andrea.
1: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hírek a Szent István Rádióban.
2: Meghallgatták a leendő kormány miniszterjelöltjeit a különböző bizottságokban. Szükséges a nemzeti alaptantár felülvizsgálata, jelentette ki Lannert Judit. Azt a 21. századi követelményekhez kell igazítani az oktatási és gyermekügyi tárca várományosa szerint. Pótköltségvetést fog benyújtani a kormány, erről beszélt Kármán András leendő pénzügyminiszter. Erre azért van szükség, mert a költségvetési hiány már április végén elérte az éves cél 91%-át, 4220 milliárdból már 3850 milliárd forintot. A magyar gazdaság beindításának kulcsa a befektetői és társadalmi bizalom helyreállítása, jelentette ki Kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszterjelölt kormányzati célként a startup környezet erősítését is megjelölte. Négy elemet sorolt fel, kiszámítható szabályozást, tisztességes versenyt, a korrupcióval szembeni zéró toleranciát és átlátható támogatási rendszert. Magyarország nem válik le az orosz energiáról, hanem diverzifikálja a beszerzési forrásait, és megmarad a rezsicsökkentés a lakosságnak. A vasútrombolás korát le kell zárni, át kell lépni a vasút fejlesztés időszakába, jelentette ki Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszterjelölt hangsúlyozta, dolgozni kell az uniós pénzek hazahozatalán. A Tisza kormány első intézkedései között szerepel a zöldségek és gyümölcsök forgalmi adójának 27-ről 5%-ra csökkentése, ezt mondta az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszterjelölt. Bóna Szabolcs szerint az öröklés támogatás helyett az új szereplők belépését kellene segíteni az agráriumban. Szeptemberben állhat fel az új országos környezetvédelmi hatóság, amelynek feladata lesz az ipari vállalatok, köztük az akkumulátorgyártók ellenőrzése, mondta Gajdos László. A Tisza kormány alatt Európa legszigorúbb szankcióit, legnagyobb bírságait alkalmazzák majd a szennyezőkkel szemben, ismertette a leendő élő környezetért felelős miniszter. Karikó Katalin Nobel-díjas tudós elfogadta a felkérést az egészségügyi tanácsadó testületbe, jelentette be Hegedűs Zsolt. A tárca várományosa azt mondta, az egészségügy a nemzet jövőjének legfontosabb alapja, nem költségvetési tehernek és kommunikációs felületnek tekinti. Feloszlatják a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központot, helyette pedig felállítanak egy önálló gyógyszerészeti intézetet. Olyan intézményi környezet kialakítására tett ígéretet a belügyminiszter jelölt, amelyben a szakemberek politikai nyomás nélkül törvényesen, professzionálisan és kiszámítható keretek között dolgozhatnak. Pósai Gábor szerint a tárca jelentős átalakítására van szükség. A magyar külpolitika első feladata a bizalom helyreállítása, visszaépítjük Magyarország tekintélyét az Európai Unióban és a NATO-ban is, ezt mondta Orbán Anita. A külügyminiszter jelölt kiemelte, jelenleg Magyarország egyik legsürgetőbb nemzeti ügye az uniós pénzek hazahozatala. A Tisza kormánya béke kormánya, jelentette ki Ruszin Szendi Romulus. Nem küldünk katonát az ukrán-orosz háborúba, sem fegyvert, és nem állítjuk vissza a hadkötelezettséget, sorolta a honvédelmi miniszteri poszt jelöltje. Arról is beszélt, nem lesz csádi misszió. Kijev rendelkezik egy javaslatcsomaggal, és kész azt megvitatni Budapesttel a kétoldalú kapcsolatok javítása érdekében, jelentette ki az ukrán külügyminiszter. Andrei Sibiha Brüsszelben az Európai Uniós tagállamok külügyminisztereinek tanácskozása előtt nyilatkozott. Az uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő elutasította Vlagyimir Putyin orosz elnök felvetését, miszerint Gerhard Schröder egykori német kancellár legyen az ukrajnai háború lezárása ügyében az európai közvetítő. Ha megadjuk Oroszországnak a jogot, hogy a nevünkben tárgyalót nevezzen ki, az nem lenne túl bölcs dolog, indokolt Kaja Kallas. Donald Trump amerikai elnök szerda és péntek között látogatást tesz Kínában Xi Jinping elnök meghívására. Elemzők szerint a tárgyalások középpontjában várhatóan az amerikai-kínai kereskedelmi konfliktus áll majd. A két vezető fél év elteltével találkozik újra. Elküldte válaszát Irán a legutóbbi amerikai tűzszüneti javaslatra a pakisztáni közvetítőknek. A teheráni állami televízió jelentése szerint Irán véget akar vetni a háborúnak minden fronton, és helyre akarja állítani a hajózás biztonságát. Később kiderült, Donald Trump amerikai elnök visszautasította Irán válaszát az amerikai megállapodási javaslatra. Jelenleg is zajlanak az egyeztetések Iránnal, és a diplomáciai munka folyamatos, még akkor is, ha a kívánnál lassabban halad, hangoztatta Mike Waltz, az Egyesült Államok ENSZ nagykövete még vasárnap. Hozzátette, Pakisztán államfője azt kérte, hogy az amerikai elnök adjon még egy esélyt a tárgyalásoknak, mielőtt folytatna az Irán elleni bombatámadásokat. Új teherűrhajót indított a Tianqing űrállomás ellátására Kína, közölte a kínai űrprogram hivatala. Többek között az élelmiszerellátmány és egyéb fontos kellékek mellett felvisznek egy futópadot is az űrhajósok edzéséhez. Végül az időjárásról. Általában erősen felhős lesz az ég, többfelé várható eső, zápor, zivatar, a szél megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-13, napközben 18-20 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
3: Együtt éjfélig.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Hétfői műsorunk témái: Szeressük egymást, ahogy Jézus szeretett bennünket. Leó pápa Regina Czöli imája. Vessenek véget minden erőszaknak a száhelyövezetben. A Szent Atya felhívása. A rászorulók segítése inkább az igazságosság kérdése, mint a jótékonyságé. Leó pápa beszéde. A Szent Atya az olasz labdarúgó bajnokság győztes Inter csapatához. Értékekről tanúskodjatok. Szeressük egymást, ahogy Jézus szeretett bennünket. Leó pápa Regina Czöli imája. Jézus szeretete az, amely felébreszti bennünk az igazi szeretetet, amely örökké hűséges, tiszta és feltétel nélküli, amely önmagát adja anélkül, hogy cserébe kérne valamit. Tanított a vasárnap délben Leó pápa a Regina Czöli elimádkozása előtt mondott katekézisében. A Szent Atya a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozószobai ablakából üdvözölte a Szent Péter téren összegyűlt mintegy 25 ezer hívőt. Húsvét 6. vasárnapjának evangéliumi szakaszához fűzve gondolatait arra buzdított, hogy adjunk hálát a vigasztaló Szentlélek ajándékáért, aki olyan szövetségesünk, aki soha nem hagy bennünket cserben. Az evangéliumban ma azokat a szavakat hallottuk, amelyeket Jézus az utolsó vacsorán intéz tanítványaihoz. Miközben a kenyeret és a bort szeretetének élő jelévé változtatja, Krisztus ezt mondja: ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat.
1: Se mi amate, osserverete i miei comandamenti.
0: Kezdte beszédét a pápa. Ez a kijelentés megszabadít bennünket egy félreértéstől, nevezetesen attól a gondolattól, hogy csak akkor részesülünk szeretetében, ha megtartjuk parancsolatait. Ebben az esetben ugyanis a mi igazságosságunk lenne Isten szeretetének előfeltétele. Azonban éppen ellenkezőleg, Isten szeretete a mi igazságosságunk alapja, mutatott rá a Szent Atya. Valójában csak akkor tartjuk meg a parancsolatokat, Isten akaratának megfelelően, ha felismerjük irántunk érzett szeretetét, ahogyan azt Krisztus kinyilatkoztatja a világnak. Jézus szavai tehát kapcsolatba lépésre hívnak meg, nem pedig egyfajta zsarolás vagy kételyes felfüggesztést fejeznek ki. Ezért parancsolja nekünk az Úr, hogy úgy szeressük egymást, ahogy ő szeretett bennünket, utalt a pápa János evangéliumának szavaira. Jézus szeretete az, ami felébreszti bennünk a szeretetet, és maga Krisztus az igazi szeretet mértéke, az örökké hűséges, tiszta és feltétel nélküli szeretet kritériuma. Azé a szereteté, amely nem ismeri sem azt, hogy de, sem azt, hogy talán, amely önmagát adja anélkül, hogy birtokolni akarna, amely életet ad anélkül, hogy cserébe bármit is kérne. Mivel Isten szeret minket elsőként, mi is képesek vagyunk a szeretetre, és amikor igazán szeretjük Istent, akkor igazán szeretjük egymást is, állapította meg Leó pápa, az élettel összehasonlítva a szeretetet. Csak az élhet, aki megkapta az élet ajándékát, és csak azt tud szeretni, akit már szerettek. Az Úr parancsolatai ezért olyan életrendet jelentenek, amely meggyógyít a hamis szeretetektől, olyan lelki életmód, amely az üdvösséghez vezető út, fejtette ki katekézisében a Szent Atya. Az Úr éppen azért, mert szeret bennünket, nem hagy minket magunkra az élet megpróbáltatásaiban. Megígéri nekünk a paraklétoszt, a vigasztalót,
1: ci promette il paraclito,
0: vagyis a védelmezőt, az igazság lelkét. Ez egy olyan ajándék, amelyet a világ nem kaphat meg, amíg ragaszkodik ahhoz a gonoszsághoz, amely elnyomja a szegényeket, kirekeszti a gyengéket, megöli az ártatlanokat. Aki azonban megfelel Jézus minden iránti szeretetének, a Szentlélekben olyan szövetséges lel, aki soha nem hagy cserben. Ti ismeritek őt, mondja Jézus, mert veletek marad, és bennetek lesz. Jézus azáltal, hogy igazi és örök szeretetet kínál fel nekünk, megosztja velünk a szeretett fiú önazonosságát. Én atyámban vagyok, ti pedig én bennem, és én ti bennetek. Idézte az evangéliumi szakasz szavait Leó pápa. Ez a magával ragadó életközösség megcáfolja a vádlót, a rágalmazót, vagyis a paraklétusz ellenségét, a mi védelmezőnkkel szemben álló szellemet. Miközben a Szentlélek az igazság ereje, ez a vádló a hazugság atya, aki az embert Isten ellen, az embereket pedig egymás ellen akarja fordítani. Ez pontosan az ellenkezője annak, amit Jézus tesz, amikor megment minket a gonosztól, és testvérek népeként egyesít bennünket az egyházban, mondta Leó pápa, majd beszélve végén arra buzdított, hogy hálával telve a Szentlélek ajándékáért, bízzuk magunkat Szűz Mária, az isteni szeretet anyja közben járására.
1: Regina Celi Letare, Alleluia!
0: Vessenek véget minden erőszaknak a száj lövezetben. A pápa felhívása. A Regina Celi elimádkozását követően 14. Leó pápa mindenek előtt a száj lövezet békéért emelte fel hangját,
1: della regione del Sahel,
0: majd megemlékezett a kopt katolikus barátság napjáról, és köszöntötte az édesanyákat. Leó pápa aggodalommal értesült az erőszakos cselekmények növekedéséről a Száhél-övezetben, különösen Csádban és Maliban, amelyeket a közelmúltban terrortámadások sújtottak. A Szentatya imádkozik az áldozatokért és együttérzéséről biztosította a szenvedőket. Annak a reményének adott hangot, hogy véget vetnek az erőszak minden fajtájának, és arra bátorított, hogy tegyenek meg minden erőfeszítést a szeretett vidék békéje és fejlődése érdekében. Leó pápa emlékeztetett rá, hogy minden év május 10-én ünnepeljük a kopt katolikus barátság napját. A pápa testvéri üdvözletét küldte II. Tavadrosznak, a kopt ortodox egyház pápájának, és imáiról biztosította az egész szeretett kopt egyházat. Kifejezte azt a reményét, hogy barátságok útja elvezeti a két egyházat a tökéletes egységhez Krisztusban, aki barátainak nevezte tanítványait. A Szentatya köszöntötte a római híveket és a különböző országokból érkezett zarándokokat, közöttük a Jézus Szent Szíve díszőrség oroszországi csoportjait, valamint a Mária Rádió családjainak önkénteseit.
1: E volontari per l'evangelizzazione legati alla famiglia di Radio Maria.
0: Továbbá a mellrák megelőzésé tevékenykedő itáliai önkéntes szervezetet. Leó pápa ezután spanyolul köszönte meg a Kanári-szigetek lakóinak jellegzetes vendégszeretetét, azt, hogy befogadták a Hondius nevű óceánjáró hajót a hantavírussal fertőzött betegekkel. A pápa örömmel utalt rá, hogy június 6-a és 12-e között esedékes spanyolországi apostoli látogatása alkalmából felkeresi a Kanári-szigeteket is, és találkozik majd lakóival. Végül Leó pápa köszöntött minden édesanyát anyák napja alkalmából, amelyet Olaszországban május 2. vasárnapján ünnepelnek. Jézus és a mi anyánk Mária közbenjárására szeretettel és hálával imádkozunk minden édesanyáért, különösen azokért, akik nehezebb körülmények között élnek, hangzott a pápa buzdítása, majd köszönetét kifejezve áldását adta az édesanyákra, és szép vasárnapot kívánva búcsúzott el a Szent Péter téren összegyűlt hívektől. A rászorulók megsegítése inkább igazságosság kérdése, mint jótékonysági. Leó pápa beszéde. Május 9-én szombaton délelőtt Leó pápa első alkalommal fogadta a II. János Pál alapítvány a Száhél övezetért igazgató tanácsának tagjait, és arra buzdította őket, hogy 40 évvel az alapítás után újítsák meg küldetésüket, és a szinodalitás szellemiségével működjenek együtt a római kúriával, folytatva munkájukat, amelynek célja a Száhél-övezetben élő népek elidegeníthetetlen emberi méltóságának tiszteletben tartása és előmozdítása az átlagú emberi fejlődés projektjei révén. Az alapítvány Szent II. János Pál pápa hozta létre 1984-ben a szubszaharai afrikai népek támogatására azzal a céllal, hogy elősegítse átlagú fejlődésüket világunkban, amelyet olyan összetett kihívások sújtanak, mint a háborúk, az egyenlőtlenségek, a politikai, gazdasági és éghajlati válságok. Leó pápa első alkalommal fogadta a szervezet igazgató tanácsát, amely februárban Dakarban ülésezett, hogy elfogadja az új alapszabályt, megválaszza az új elnököt, és kijelölje az igazgató tanács új tagjait. Béke veletek! Ez az ősi köszöntés, amelyet ma is számos kultúrában használnak, teljes erejét húsvét estéjén nyerte el a feltámadott Jézus ajkain. A béke az örökké valóság lélegzete. Idézett beszéde elején a pápa a béke 59. világnapjára írt üzenetéből, emlékeztetve Szent Ágoston tanítására. A hippói egyházatja arra buzdította a keresztényeket, hogy kössenek felbonthatatlan barátságot a békével, őrizzék azt meg a lelkük mélyén, hogy ragyogó melegét mindenfelé sugározhassák. Leó pápa mindenek előtt köszönetét fejezte ki Hassa Florent Coné Mali püspöknek, aki lelkesedéssel végezte a Ferenc pápa által rábízott pápai delegátus feladatát, szinodális módon együttműködve a többi igazgatóval, valamint a római kúriával, többek között az átfogó emberi fejlődés szolgálata dikasztériumával, az államtitkársággal és a gazdasági titkársággal, annak érdekében, hogy közösen kísérik az alapítvány egy új kezdet felé. 40 éve tart a működés után az alapítvány egy olyan fordulóponthoz érkezett, amelyet a nemzetközi szintű, több dimenziós gazdasági válságokhoz kapcsolódó külső kihívások is jellemeznek. Ebben az összefüggésben elengedhetetlenné vált az alapítvány megújítása összhangban a Szentszék hatályban lévő jogszabályaival. A pápa utalt rá, hogy a februárban Szenegál fővárosában, Dakarban megtartott igazgató tanácsi ülésen elfogadták az új alapszabályt, megválasztották az új elnököt és kijelölték az igazgató tanács új tagjait. Ezzel az új alapokmányával a második János Pál alapítvány a Száhél-övezetért új arculatot ölt, miközben továbbra is hű maradt küldetéséhez, és hatékony jelként szolgál az egyház nyugat-afrikai fiai és lányai iránti szeretetének szent alapítója, II. János Pál pápa által 1980-ban Burkina Faso fővárosában, Ouagadougouban elhangzott ünnepélyes felhívása szellemében, mondta beszédében Leó pápa. Felsorolta mai világunk összetett kihívásait, mint a geopolitikai feszültségek, az egyenlőtlenségek, a háborúk, a bizonytalanság, a terrorizmus, valamint a politikai és gazdasági instabilitással kapcsolatos problémák, tovább az éghajlati válságok, amelyek egyik következménye többek között a migráció. Ezért ma különösen fontos az alapítvány küldetése, amely hozzájárul Isten művéhez, a közös otthon védelméhez. A rászorulók megsegítése inkább az igazságosság kérdése, mint jótékonysági, fejtette ki a pápa, majd üdvözölte egyhangú döntésüket, miszerint a II. János Pál alapítványt a Száhél-övezetért megőrzi pápai alapítványként, szent alapítója kívánsága szerint és új alapokmányának fényében. Mint az átfogó emberi fejlődés szolgálata dikasztériumának jogi személyisége, Leó pápa arra buzdította őket, hogy a szubszidiaritás szellemiségében a dikasztériummal és a Szentszék egyéb intézményeivel való szinodális együttműködésük járuljon hozzá a Száhél-övezetben élő népek elidegeníthetetlen emberi méltóságának tiszteletben tartásához és előmozdításához az átfogó emberi és fejlődés projektjei által. A pápa annak a meggyőződésének adott hangot, hogy az alapítvány új útja ismeretlen kihívások elé állítja majd őket. Végül Leó pápa mindnyájukat a boldogságos Szűz Mária anyai oltalmára és Szent II. János pápa közben járására bízta, majd szívből jövő áldását adva búcsúzott az alapítvány igazgató tanácsának tagjaitól. Leó pápa az olasz labdarúgó bajnokság győztes Inter csapatához. Értékekről tanúskodjatok. Sok fiatal hősként tekint rátok, legyetek az értékek tanúi is, buzdította Leó pápa szombat délelőtt az olasz labdarúgó bajnok Internacionale csapatát. Milánó kék-fekete metes csapata immár 21. alkalommal szerezte meg a bajnoki címet, akiknek 70 fős vezetői küldöttségéhez és magukhoz a játékosokhoz szólva azt kérte tőlük, hogy a sport révén olyan üzenetet adjanak át, amely különösen hasznos a fiatalok fejlődése szempontjából. A Szent Atya szombaton reggel a konzisztórium teremben találkozott az Inter vezetőivel és játékosaival, akik május első vasárnapján a Parma elleni győzelemmel megszerezték az olasz bajnoki címet. Olaszországban a labdarúgás a legnépszerűbb és leginkább követett sport, így a játékosok a médiumok segítségével nagy hatást gyakorolnak főként a fiatalokra. Gratulálok az egész csapatnak, a vezetőknek, az edzőknek, a számos szurkolónak és támogatónak az elért eredményeikhez, szólt elismeréssel Leó pápa. Ez kétségtelenül nagy öröm pillanat a számotokra, és örülök, hogy részese lehetek ennek. Ezt a nagy célt, a bajnoki cím megnyerését nagy elkötelezettségnek, csapatmunkának, fegyelemnek és kitartásnak köszönhetően sikerült elérnetek, amelyet izgalmas és kihívásokkal teli időkben is megőriztetek, csüggedés és feladás nélkül. Ezért miközben gratulálok nektek, arra kérlek benneteket, hogy gondoljátok át a tapasztalataitokat, hogy most a sikernek a pillanataiban olyan üzenetet közvetíthessetek, amely különösen hasznos a fiatalok fejlődése szempontjából.
1: Un messaggio utile specialmente alla crescita dei giovani.
0: Sokan közülük manapság hősöknek, példaképeknek tekintenek benneteket, és ez olyan felelősséget ró rátok, amely túlmutat a teljesítményen, és megköveteli tőletek, hogy sportolóként tanúságot tegyetek az értékekről. Szent II. János Pál mintegy 35 évvel ezelőtt beszélt erről az Inter klubjának, amikor a képviselőivel találkozott, ugyancsak a bajnokság megnyerése után. Miután felidézte a klub jelentős szerepét az olasz futball történetében, a játékosokhoz és a vezetőkhöz fordulva hozzáfűzte: győződjetek meg róla, hogy sokan felismerik rajtatok és magatartásotokon a hitelességet és a rendíthetetlen fedhetetlenséget.
1: Autenticità e rettitudine a tutta prova.
0: Ezeket a szavakat szeretném megismételni, miközben megújítom gratulációimat. Szívből megáldalak benneteket és családjaitokat, és minden jót kívánok nektek, zárta rövid beszédét a Szent Atya. A kihallgatáson Giuseppe Marotta, az Inter elnöke, a Vatikáni Rádió olasz szerkesztőségének adott interjújában szólt a Leó pápával történt találkozójukról. Rendkívüli volt a kihallgatás egy nagyon is célzott beszéddel, amely kéréssel fordult a labdarúgóinkhoz, akik kétségtelenül népszerű személyiségek, de egyben inspiráció forrása is sokak számára. A sport egy eszköz arra, hogy megpróbáljuk felszámolni a feszültségeket, amelyek kisebb-nagyobb szinten mindenkiben léteznek. A sportoló, a menedzser, a játékos, az edző szerepe pontosan az, hogy megpróbálja biztosítani, hogy mindig béke uralkodjon a pályán, és hogy mindenek előtt képviseljék a sport értékeit, amelyek az emberségünk és a kereszténységünk értékei is. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik egyben önöktől a mai műsor szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsúrit, a hitoktató, Néri Szent Fülöpről és Szent II. János pápáról beszélget az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival.
2: Az Atya, a Fiú, a Szent Lélek nevében, ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Ámen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Mindörökké. Ámen.
2: Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók. A mai adásunkban két vidám szívű szentről fogunk beszélgetni. Két olyan emberről, akik nem csak a maguk korában voltak példaképek, hanem ma is nagyon sokat tanulhatunk tőlük. A szeretetről, az örömről, az emberségről és Istenhez való hűségükről. Először olyan szentre emlékezünk, aki mindig mosolygott, mégis mély és igaz hittel élt. Ő volt Néri Szent Fülöp, akit gyakran csak a derűs szentként emlegetnek. Ezután pedig arról a szent pápáról fogunk beszélgetni, akinek a születésnapi évfordulója nem régiben volt, május 18-án. Ő II. János Pál pápa. Egy különleges életút az övé, kisfiúként sok szomorúságot átélt, de soha nem veszítette el a hitét. Pápaként pedig az egész világot bejárta, hogy hirdesse Isten szeretetét, és különösen szerette a fiatalokat. Kérlek szépen akkor, Ákos, légy szíves, ismertesd Néri Szent Fülöp életét röviden.
4: Fülöp 1515-ben született Olaszországban, Firenzében. Már kisgyermekként is sokat mosolygott, szeretett játszani, és mindig figyelt arra, ha valaki szomorú volt, és próbálta jobb kedvre deríteni. A szülei kereskedők voltak, de Fülöp inkább Isten dolgai iránt érdeklődött. Sokat imádkozott, gyakran egyedül elvonult, hogy Jézussal beszélgessen.
2: Tamás, légy szíves, folytasd!
5: Fiatal korában, 1531-ben Monte Cassino-i kolostor lábánál fekvő San Germano-ban került a nagybátyjához, aki gazdag kereskedő volt, és azt szerette volna, ha Fülöp majd átveszi az üzletet, hogy kereskedőnek tanuljon. Csak hogy Fülöp hamar megérezte, őt nem ez az út hívja. Elhagyta a gazdag örökséget, és Rómába ment, szinte üres zsebbel, de tele Isten iránti vágyal. Rómában kezdetben magántanulóként filozófiát és teológiát tanult, de sosem akart egy nagy tudós lenni. Napjai nagy részét templomokban, kórházakban szegények között töltötte. Gyakran látogatta a betegek kórházát, vigasztalta az elhagyatottakat, segített a rászorulóknak.
2: Ákos, légy szíves, folytasd!
4: Sokat imádkozott, gyakran éjszakákon át, különösen a Szentlélekhez. Egy pünkösdi éjszakán különleges élményben volt része. Az ima közben úgy érezte szíve szó szerint lángra gyullad, de nem fájdalmasan, hanem örömtől.
6: A történet szerint a szíve olyan erősen kezdett dobogni, hogy még évekkel később is orvosilag tapintható volt, hogy a mellkasán egy bordája eltört, és a szíve fizikailag is nagyobbra nőtt. Ezt sokan úgy tartják számon, mint misztikus élményt, Isten szeretete fizikailag is átformálta őt.
2: Köszönöm szépen, Lázár. Tehát itt egy újabb csoda történt, hogy a szíve megnagyobbodott. Úgymond. Ákos, légy szíves, folytasd.
4: Fülöpöt 36 évesen pappá szentelték. Onnantól kezdve még többen keresték fel. Nem csak szegények, hanem nemesek, fiatalok, papok és tanulni vágyó emberek. A gyontató székében gyakran hosszú sor állt, mert híres volt arról, hogy kedvességgel, humorral, mégis igazsággal vezette mindenkit közelebb Istenhez.
2: Ki tudja, hogy mi az az oratórium? Ákos.
4: Ahhoz, hogy legyen hol fogadni az embereket, megalapította az oratóriumot, egy olyan közösséget, ahol naponta imádkoztak, szentírást olvastak. Zenéltek, és együtt gondolkodtak Isten dolgairól. Az oratórium nem szerzetes rend, hanem egy baráti, nyitott közösség, amely ma is létezik a világ számos országában.
5: Fülöp hit abban, hogy a hit nem csak komoly dolog, hanem örömteli is, és sokan éppen ezért tudtak közelebb kerülni Istenhez. Az oratóriumban gyakran rendeztek közös sétákat, énekléseket, kis kirándulásokat, ahol az emberek szabadon kérdezhettek, beszélgethettek.
2: Köszönöm. Ez ilyen kötetlen beszélgetés volt, és ott nem csak vallásos dolgokról, hanem másokról is beszélhettek, sétálhattak, énekelhettek, kirándultak. És így vezette őket például Fülöp atya a hithez, az embereket Istenhez közelebb. Összegyűjtötte az utcagyerekeket, a szegény gyerekeket, és azoknak alapította az oratóriumot. Léna, légy szíves, mondd el a vidám tanításait Fülöp atyának.
7: Fülöp különleges módon tanított. Ha valaki túl büszke volt, néha tréfás módon vezette alázatra. Egyszer egy nagyon okos embernek azt mondta, menj végig a városon egy tollseprűvel a kezedben. Máskor ő maga is különös öltözetben jelent meg, hogy megmutassa, a szentség nem a kinézeten múlik. De soha nem gúnyolt ki senkit, de tükröt tartott a viselkedés elé, szeretettel, mosollyal. Hosszú betegeskedése végén Néri Szent Fülöp 1595. május 26-án halt meg, közel 80 éves korában. Aznap, úrnapjának előestéjén azt mondta mosolyogva lakótársainak. Most meg kell halnom. Aztán lefeküdt. Nem félsz? Kérdezte az egyik testvér. Fülöp megrázta a fejét, így erősen azt mondta. Nem, nem félek. Isten jó, majd egy kis elnézéssel lesz az ő ostoba és haszontalan Fülöpjével szemben. Halála után az emberek százai emlékeztek vissza arra, mit kaptak tőle. Békét, örömöt, tanítást, imádságot. 1622-ben szentté avatták. Ma is sok templom viseli a nevét, és az oratórium közösségei folytatják az ő szellemiségét. A híres arasz szentek között ő a jókedv és lelki öröm szentje.
2: Hallottátok, hogy melyik napon halt meg, és hogyan halt meg? Ákos.
4: 1595. május 25-án betegségben halt meg.
2: Igen.

0: Mit tanulhatunk Néri Szent Fülöptől ma, 2025-ben? Tomi.
1: Legyünk mindig jókedvűek, szerények és boldogak.
0: Igen, jót mondtál. Janka.
2: Befogadta szegény gyerekeket.
0: Igen.
2: És főzött nekik.
0: Így van, főzött. Nem csak az imádságról beszélt nekik, meg az Istenről, hanem megetette őket. Főzött nekik finom levest.
1: És Méri Szent Fülöpnek volt egy csodája, hogy amikor levest főzött a gyerekeknek, akkor kértek második adagok, mert nagyon éhesek voltak, és...
0: Volt második adag?
1: Nem, mert elfogyott, de utána csoda történt, és újra töltődött a bogrács, megint elfogyott, és megint újra töltődött, és Méri Szent Fülöp megköszönte az Istennek, hogy meg tudta etetni a gyerekeket.
0: Igen, hogy csoda történt, és megsorsorozta a levest. Úgy, mint régen Jézus a kenyérszaporításban, meg a halat is megszaporította. Mit tanulhatunk Néri Szent Fülöpről? Lázár.
3: Isten nem csak a templomban van jelen, hanem a nevetésünkben, a játékainkban, a barátságainkban is.
0: Így van, köszönöm. Tomi?
1: A szentség nem azt jelenti, hogy szigorúak vagyunk, hanem hogy teljes szívünkből szeretjük Istent, akár mosolyogva is.
0: Igen. Ákos?
4: A jókedv nem bűn, sőt, ha tiszta, segíthet másoknak közelebb kerülni Istenhez.
0: Így van, köszönöm szépen, nagyon jól mondtátok. És ki emlékszik, hogy mi Néri Szent Fülöpnek a jelmondata, hogyan szól? Janka?
2: Legyetek jók, ha tudtak.
0: Így van. Van egy ilyen énekünk is. Hogy szól az ének? Ákos?
4: Legyetek jók, ha tudtak. A többi nem számít.
0: Igen, szoktuk énekelni. Köszönöm szépen az iskolába is. Van egy szép imádságunk. Ezzel fejezzük be Néri Szent Fülöpnek az életét. Olvassuk el.
1: Ima Néri Szent Fülöphöz. Ó, Néri Szent Fülöp, aki egész életedet a szegénynek és betegek segítésének szenteled, kérünk, hogy vedd körül minket a te szereteteddel és védelmeddel. Segíts nekünk megtalálni az utat az alázathoz és a segítőkészséghez, ahogy te is tettél minden nap. Áld meg azokat, akik rászorulnak segítségedre, és adj nekünk erőt és bölcsességet, hogy kövessük példádat.
0: Eljutottunk a második szentünkhöz, Szent Második János Pál pápához. Ki ismeri Szent János Pál pápát? Tamás.
1: Ő volt az, akit meglőttek.
0: Igen, ezt is tudjuk róla. Így van, a múltkori adásban a fatimai szűzanyáról beszélgettünk, és pontosan a harmadik titok őről is szólt, hogy 1981-ben merénylet áldozata lett.
1: Túlélte a lövést, és megbocsátott annak, aki meglőtte, és a börtönben egy csomószor meglátogatta.
0: Így van, köszönöm szépen.
3: Karol József Wojtyla 1920. május 18-án született Lengyelországban, Vadovics nevű kisvárosban. Édesapja, idősebb Karol, hivatásos katonatiszt volt, édesanyja, Emília, csendes, mélyen vallásos asszony volt. Három gyermekük született, Edmund, Karol és egy kislány, aki azonban még csecsemő korában meghalt.
2: Karol egészen kisgyermekként kezdte megtapasztalni az élet nehézségeit. Amikor 9 éves volt, elveszítette édesanyját, aki egy gyermekszülés során halt meg. Ez hatalmas fájdalmat jelentett családnak. Néhány évvel később, 1932-ben bátyja Edmund, aki orvosként dolgozott, szintén meghalt, miután megfertőződött egy beteg ápolása közben. Végül 1941-ben, már a II. Világháború idején meghalt Karol édesapja is. Karol ekkor 20 éves volt, és teljesen egyedül maradt a világban. Ezek a veszteségek megérintették a szívét, de nem zárták be. Épp ellenkezőleg megtanult együtt érezni a szenvedőkkel, és még jobban Isten felé fordult. Gyermekkorában Karol kiváló tanuló volt. Nagyon szeretett sportolni, különösen focizni, síelni és túrázni, de közben mélyen vallásos is maradt. Ministrált, imádkozott, sokat olvasott, és különösen érdekelte a költészet, a színház és az irodalom.

0: Dalom. Tehetséges volt a színjátszásba, és verseket írt. Sokan úgy emlékeznek vissza rá, mintha egy csendes, de rendkívül figyelmes és érzékeny fiúra, aki mindig mások felé fordul.
1: Amikor 1939-ben kitört a II. Világháború Lengyelországot, lerohanták a németek. Az egyetemeket bezárták, a papságokat üldözték, sok templomot elpusztítottak, vagy állami felügyelet alá vontak. Karol kényszermunkát vállalt egy kőbányában, majd egy vegyi gyárban, hogy elkerülje a Németországba való deportálást. Ezek az évek rettenetesen nehezek voltak számára, de mégis ekkor érlelődött meg benne az elhatározás, Isten papnak hívja őt. 1942-ben a föld alatti lengyel egyházban titokban kezdte meg teológiai tanulmányait. Papságot a háború alatt üldözték, így élete veszélyben volt, de ő tudta, hogy az igazi szabadság belül az ember lelkében kezdődik, és Isten szolgálatát semmi sem akadályozhatja meg.
2: Így van. Meghaltak a szülei, meghaltak a testvérei, utána jött a II. Világháború, és mégis kitartott, és tanult ebben a háborúban is, beiratkozott a teológiára.
1: 1946. november 1-én szentelték pappá Krakkóban. A szertartás után Rómába küldték tanulmányai folytatására, ahol erkölcs teológiát tanult. Karol Wojtyla immár papként visszatért Lengyelországba, és a Krakkói Egyetemen tanított. Szeretett beszélgetni a fiatalokkal, sokszor nem csak az egyetem falai között, hanem túrázások, kenútúrák és kirándulások közben is. Diákjai csak Vujek, azaz bácsi néven emlegették, mert ez a megszólítás elkerülte a rendőrségi figyelmet. Ez a barátságos, közvetlen kapcsolat jellemezte egész életét. 1958-ban lett segédpüspök, majd 1964-ben krakkói érsek, és 1967-ben bíboros. Részt vett a II. Vatikáni zsinaton, ahol sok újítást támogatott, főleg azt, hogy az egyház jobban megértse a modern világ kérdéseit, problémáit, és tudjon válaszolni rájuk szeretettel és igazsággal. Krakkói érsekként sokat tett a kommunista elnyomás alatt élő lengyelekért. Bátorította az embereket a hit megőrzésére, templomokat építettet, és soha nem adta fel, hogy a kereszténység szabadságot adó tanítása eljusson mindenkihez.
2: És amikor bíborosként 1978-ban megválasztották őt, ő lett az első lengyel pápa 1978. október 16-án. Ez óriási meglepetést jelentett. 455 év után először nem olasz pápa lett, hanem egy lengyel, a kommunista országból. Amikor megjelent a Szent Péter téren, így szólt az emberekhez: ne féljetek, tárjátok ki a kapukat Krisztus előtt. Ő volt a 264. pápa. Ez a mondat egész pápaságának vezérgondolata lett, a nehéz, sötét időkben reményt vitt a világnak.
3: Második János Pál pápa volt a legtöbbet utazó pápa, több mint 100 országba látogatott el, hogy elvigye az evangélium üzenetét. Fiatalakhoz, szegényekhez, politikusokhoz, betegekhez egyaránt szólt, és soha nem félt kimondani az igazságot, akkor sem, ha az nem volt népszerű. A fiatalokat különösen szerette. Megalapította a világi ifjúsági találkozókat, amelyek ma is élnek. Először 1986-ban találkoztak így fiatalok több országból, és a pápa mindig arra hívta őket, merjenek szentek lenni mai világban is.
2: És tudjátok, Magyarországon is járt itt kétszer is. Először 1991-ben, augusztusban, 16-20-ig volt itt, én is részt vettem Esztergomban a Szent Misén, ahol pápa látogatást végzett. Aztán 1996-ban is eljött hozzánk, szeptember 6-án és 7-én, akkor kevesebb időt töltött Magyarországon, akkor Pannonhalmára, Győrbe, és Budapestet látogatta meg. Ott meg Győrben vettem részt az ő általa mondott Szent Misén. És most jön az a merénylet, amiről beszéltünk.
4: 1981. május 13-án merényletet követtek el ellene, a török származású Ali Agca háromszor lőtt rá a Szent Péter téren. A pápa súlyosan megsebesült, de túlélte, és első dolga az volt, hogy megbocsátotta merénylőinek, sőt, később meglátogatta a börtönben.
2: Így van, bekerült a kórházba, megműtötték őt, és utána később elment és meglátogatta a merénylőjét, és megbocsájtott neki. Ő volt az az első pápa, aki zsinagógába, mecsetbe, protestáns templomokba is ellátogatott, jelezve, hogy a vallások között hídre van szükség, nem falakra. Az ökumené a vallások közötti párbeszéd egyik legnagyobb apostola volt.
1: A 2000-es évekre egészségi állapota romlani kezdett. Parkinson korral küzdött, alig tudott beszélni és mozogni, de mégis folytatta szolgálatát. Sokak szerint élete utolsó éveiben is prédikált, nem szavakkal, hanem a szenvedés csendes elfogadásával.
2: És a haláláról mit tudunk, Janka?
0: 2005. április 2-án este halt meg. 84 éves korában, húsvét második vasárnapjának előestéjén. Halálának pillanatában fiatalok ezrei virasztottak érte imával a Szent Péter téren. A világ minden tájáról az emberek ezt kiáltották. Santo subito, azonnal szenté.
2: Így van, tehát nagyon szerették második János Pál pápát. A fiatalok ott imádkoztak a kórház előtt, és nagyon-nagyon sok imát, meg rózsafűzért mondtak érte, és amikor meghalt, akkor ezt kiáltották, hogy azonnal szentté szerették volna mindjárt avatni, és ez végül meg is történt. Mikor? Léna?
3: 2014. április 27-én avatták szentté 16. Benedek pápa előkészítése után Ferenc pápa által.
2: Így van, tehát Ferenc pápa avatta szentté. És hány évig volt pápa, ki tudja, gyereket? Ákos.
1: Ő volt a legtovább pápa, mert ő 26 évig pápa volt.
2: Igen, így van. Köszönöm, ügyesen mondtad. Szent második János Pál pápa jelmondata az volt, hogy totus tuus, ami magyar fordításban azt jelenti, hogy egészen a tiéd. Ez a jelmondat a Szent Szűz Máriával való szoros kapcsolatát és az ő segítségére való támaszkodását fejezi ki, amely Márián keresztül Jézushoz vezetett. Fatimába zarándokolt, és ott mondott köszönetet a szűzanyának. És képzeljétek el, magával vitte, és oda tette Mária lábához azokat a lövedékeket is, amelyek áthatoltak rajta, s melyeket megtaláltak a Szent Péter téren. Összegzésként, tehát akkor kérlek benneteket, hogy vigyük magunkkal Néri Szent Fülöp életét, életéből a jó dolgokat, és Szent második János Pál pápát is. Néri Szent Fülöp és Szent második János Pál pápa példája emlékeztessen minket arra, hogy a hit, az öröm, az imádság erő, és a szeretet mindig továbbadható. Imádkozzunk most Szent második János Pál pápa közbenjárásáért.
0: Kérünk téged, Urunk, hallgass meg közbenjárásán Szent második János Pál pápa előtt, és áld meg imáinkat általa. Add, hogy példája inspiráljon minket a hit mélyebb gyakorlására és az evangélium hirdetésére a világban.
3: Segíts nekünk abban, hogy követni tudjuk az ő példáját a szeretetben és az együttműködésben másokkal.
2: Köszönöm szépen nektek, Lázár, Tomi, Ákos, Léna és Janka, hogy együtt beszélgethettünk erről a két csodálatos szentről. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
5: Mindörökké. Amen.

0: Elhangzott műsorunkban Vámosné Jacsó Rita hitoktató beszélgetett tanítványaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
1: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.

0: Napbúcsúztató.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként meghallgathatják Wolf a parkban című írásának első részét Dér Gabriella előadásában, majd Tenyák Csaba egriések, az egyház életének legfontosabb feladatáról, a katekézisről, a katekéták szolgálatáról beszél. Egy órakor regionális hírösszefoglalóval és a koreesti hírmondóval, 2:05-től mindennapi egészségünk című műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban dr. Harangozó Hajnalka egri fogorvossal beszélgetünk a leggyakoribb fogászati problémákról. 3:05-kor kezdődik Közélet című műsorunkban, két témával foglalkozunk. Bemutatjuk a budapesti zarándokközpontot, valamint beszámolunk arról, hogy szakmai tanulmányúton jártak az EKKE vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzés hallgatói. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak: Berec Renáta, Birincsik Márton, Demnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Kolesszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter, Anna Tikovics Ernő, Tompos Péter, Túri Sarolta, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Az igazgató főszerkesztő Bércesi András, valamint a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is a bemondót Klész Beátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk!

újjongjatok Istennek, földek, mind, zengjétek nevének dicséretét. Mondjátok Istennek, mi csodálatosak a te műveid, imádjon téged az egész föld, és zengje dicséretedet, olvasom a 65. Zsoltárban. Nem az én igazamról akarom meggyőzni a másikat, hanem arra törekszem, hogy egy magasabb igazságban egyesüljek vele. Mi egészen más véleményen vagyunk, mint azok a balsors proféták, akik folytonosan csak vészt jósolnak, mintha a világ pusztulás előtt állna. Az emberiség életének jelenlegi fejlődésében, melyben úgy látszik, hogy az emberiség egységes rend felé halad, sokkal inkább az isteni gondviselés rejtett tervét kell felismernünk. Ez az isteni terv az idők folyamán saját célját követi, és mindent, még az ellentétes emberi törekvéseket is bölcsen úgy irányítja, hogy az egyház üdvére váljanak. Jézus nem így beszélt, nagy a bűn, nagy az istentelenség. Csak később hangzott így, és hangzik mindmáig, amikor az egyházban az emberekről beszélnek. Amikor Jézus az embereket nézte, nagy termőföldet látott, beérett vetéssel, amely aratásra vár. Nagy nyári beteljesedését annak, amit a tavasz ígért. Mi épp úgy csodálkozunk ezen, mint az apostolok, akik ezt hallották. Jézus szemére van szükség, hogy ott, ahol bűn, istentelenség és nyomorúság terpeszkedik, egyetlen nagy aratást lássunk. Hiszen Jézus a jó pásztor, aki életét adja juhaiért, magára veszi a világ bűneit és eltörli. Ha tehát Jézus itt van, mégpedig az emberekért van itt, és úgy van itt, hogy hozzájuk tartozik és ők hozzá, akkor ezek az emberek nem lehetnek más, mint szép, érett vetés. Sík Sándorral imádkozzuk, téged Isten dicsérlek és hálát adok mindenért, hogy megmutattál mindent, ami szép, és megmutattál mindent, ami rút, hála legyen. Hogy sohasem féltem a szeretettől, és szerethettem, akik nem szerettek, hála legyen. Hogy tegnap azt mondhattam, úgy legyen, és ma is kiálthatom, úgy legyen, és holnap után, és azután is akarom énekelni, úgy legyen. Hála legyen, Uram, hála legyen.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Rubovszky Ritát kinevezték a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Oktatási Bizottságának főtanácsadójává. Székely János szombathelyi megyéspüspök, az MKP-k elnöke azt írta, az oktatás és nevelés az a legfontosabb terület, ahol a Magyar Katolikus Egyház részt vállal a magyar állam közfeladatellátási tevékenységében. A keresztény szellemiségű oktatásnak hazánk egész történelme során az államalapítástól kezdve kulcs szerepe volt, és ez így van napjainkban is, fogalmazta meg. Meghallgatták a leendő kormány miniszter jelöltjeit a különböző bizottságokban. Szükséges a nemzeti alaptanterv felülvizsgálata, jelentette ki Lannert Judit, azt a 21. századi követelményekhez kell igazítani az oktatási és gyermekügyi tárca várományosa szerint. Pótköltségvetést fog benyújtani a kormány, erről beszélt Kármán András leendő pénzügyminiszter. Erre azért van szükség, mert a költségvetési hiány már április végén elérte az éves cél 91%-át, 4220 milliárdból már 3850 milliárd forintot. A magyar gazdaság beindításának kulcsa a befektetői és társadalmi bizalom helyreállítása, jelentette ki Kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszter jelölt kormányzati célként a startup környezet erősítését is megjelölte. Négy elemet sorolt fel, kiszámítható szabályozást, tisztességes versenyt, a korrupcióval szembeni zéró toleranciát és átlátható támogatási rendszert. Magyarország nem válik le az orosz energiáról, hanem diverzifikálja a beszerzési forrásait, és megmarad a rezsicsökkentés a lakosságnak. A Tisza kormány első intézkedései között szerepel a zöldségek és gyümölcsök forgalmi adójának 27-ről 5%-ra csökkentése, ezt mondta az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter jelölt. Bóna Szabolcs szerint az öröklés támogatás helyett az új szereplők belépését kellene segíteni az agráriumban. A magyar külpolitika első feladata a bizalom helyreállítása, visszaépítjük Magyarország tekintélyét az Európai Unióban és a NATO-ban is, ezt mondta Orbán Anita. A külügyminiszter jelölt kiemelte, jelenleg Magyarország egyik legsürgetőbb nemzeti ügye az uniós pénzek hazahozatala. A Tisza kormánya béke kormánya, jelentette ki Ruszin Szendi Romulus. Nem küldünk katonát az ukrán-orosz háborúba, sem fegyvert, és nem állítjuk vissza a hadkötelezettséget, sorolta a honvédelmi miniszteri poszt jelöltje. Arról is beszélt, nem lesz csádi misszió. Kijev rendelkezik egy javaslatcsomaggal, és kész azt megvitatni Budapesttel a kétoldalú kapcsolatok javítása érdekében, jelentette ki az ukrán külügyminiszter. Andrij Sibiha Brüsszelben az Európai Uniós tagállamok külügyminisztereinek tanácskozása előtt nyilatkozott. Az uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő elutasította Vlagyimir Putyin orosz elnök felvetését, miszerint Gerhard Schröder egykori német kancellár legyen az ukrajnai háború lezárása ügyében az európai közvetítő. Ha megadjuk Oroszországnak a jogot, hogy a nevünkben tárgyalót nevezzen ki, az nem lenne túl bölcs dolog, indokolt Kaja Kallas. Donald Trump amerikai elnök szerda és péntek között látogatást tesz Kínában Xi Jinping elnök meghívására. Elemzők szerint a tárgyalások középpontjában várhatóan az amerikai-kínai kereskedelmi konfliktus áll majd. A két vezető fél év elteltével találkozik újra. Elküldte válaszát Irán a legutóbbi amerikai tűzszüneti javaslatra a pakisztáni közvetítőknek. A teheráni állami televízió jelentése szerint Irán véget akar vetni a háborúnak minden fronton, és helyre akarja állítani a hajózás biztonságát. Később kiderült, Donald Trump amerikai elnök visszautasította Irán válaszát az amerikai megállapodási javaslatra. Jelenleg is zajlanak az egyeztetések Iránnal, és a diplomáciai munka folyamatos, még akkor is, ha a kívánnál lassabban halad, hangoztatta Mike Waltz, az Egyesült Államok ENSZ nagykövete még vasárnap. Hozzátette, Pakisztán államfője azt kérte, hogy az amerikai elnök adjon még egy esélyt a tárgyalásoknak, mielőtt folytatna az Irán elleni bombatámadásokat. Végül az időjárásról, általában erősen felhős lesz az ég, többfelé várható eső, zápor, zivatar, a szél megélénkül, a hőmérséklet a reggeli órákban 12-13, napközben 18-20 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.

0: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
1: Kedves hallgatóink, Wolf a parkban című írásának első részét Dér Gabriella előadásában hallják.
2: Thomas Wolf a parkban.

0: Abban az évben azt hiszem Bellánál laktunk. Nem, mégsem, gondolom inkább két néninél. Bár meg lehet mégiscsak Bellánál. Már magam se tudom, olyan sokat költözködtünk, és oly rég volt. Most már minden összekuszálódik bennem. Ha apa játszott, folyton mehetnékje volt, egy percig sem tudott nyugton maradni. Néha New Yorkban lépett föl, máskor meg turnéra indult Mr. Mansfield-el, és hónapokra eltűnt. Akárhogy is, aznap este, mikor az előadás véget ért, kimentünk az utcára, és a Broadway-re keveredtünk. Mindketten olyan boldogok és izgatottak voltunk, hogy alig bírtunk magunkkal, és ez végig így ment azon az éjszakán. Az első igazán szép tavaszi napok egyike volt, amikor a levegő hűvös és csípős, és mégis lágy, és az ég lila bársonyán óriási csillagok szikráznak. A színház körüli utcákon hemzsegtek a kétkerekű kocsik, fiákkerek, hintók és konflisok. Sürögtek, forogtak a színház előtt, és folyton folyvást utasokat vettek föl. A férfiak mind jóképűnek látszottak, és a nők mind gyönyörűek voltak. Mindenki olyan boldognak és mámorosnak tűnt, mint mi ketten, mintha a tavasz jöttével egy merőben új világ és új nép sarjott volna ki a földből. Minden, ami csúnya, fakó, fanyar és durva, szerte foszlott. Az utcánkon szikrázott az élet. Mindent láttam, éreztem, hogy én is része vagyok mindennek, birtokolni vágytam mindent, és valami annyira kikívánkozott belőlem, hogy szinte folytogatott. S mégsem tudtam elmondani, mert nem találtam rá szavakat. Hirtelen megrakadtam édesapám karját, és fölkiáltottam. Ó, Anglia, de remek lenne ilyenkor áprilisban lenni! Bután hangzott, de semmi más nem jutott eszembe. Igen, és Párizsban, Nápolyban, Rómában, Dresdában, ó, Budapesten lenni, kiáltott föl apa. Most, hogy április van, és harmat lepi a mezőt, s a hajnal villámként szökik elő a rámboruló éjből. Úgy tűnt, hogy újra megfiatalodott. Olyan volt, mint kislánykoromban, ha bekopogtattam a dolgozószobája ajtaján, s ő kiszólt azon a csodálatos színész hangján. Lépj be, rombolás leánya, e kínok barlangjába! Csillogott a szeme, a fejét hátra vetette, és vad, boldog nevetésben tört ki. Azt hiszem, a halála előtti évben lehetett. Még nem töltöttem be a 18-at. Szépség voltam. Üde, mint az őszi barack. Akkoriban, ha játszott, megvártam előadás után, és elmentünk valahová vacsorázni. Micsoda ember volt, a legjobb is épp csak megfelelt neki. Akkoriban New York meseszép volt, tele jobbnál jobb helyekkel, nem is tudom, valahogy nem volt akkora nyüzsgés meg fejetlenség, ma már néha egészen más világnak tűnik. Az ember elmehetett a White-ba, a Martin-ba, vagy a Delmonico-ba, olyan sok jó hely hívogatta, aztán ott volt a Mokk is. Én ugyan sose fordultam meg benne, de egyik legelső gyerekkori emlékem, hallom, amint apa késő éjjel hazajön, és azt mondja, hogy a Mokkban volt. Mikor hazaért, a szobámban a fűtőtest rácsánál füleltem, és hallgattam, mit mesél a barátaival anyámnak. Lebilincselő volt. Néha másról sem esett szó, csak a Mokkról. Ó, a Mokkban voltál, véltem hallani anyámat. Ó, igen, a Mokkban, mondta apám, és... Mit tettetek a Mokkban? Kérdezte anyám. Ó, osztrigát, hoz egy kosó sört és mókás Mokk teknős békalevest, mondta apám. Előadás után majd minden este a White-ba mentünk két pappal, akik apa barátai voltak, Dolan atyával és Chris Rourke atyával. Dolan atya jól megtermett férfi volt, a legkékebb szempárral, amilyet valaha is láttam. Chris Rourke atya pedig alacsony volt, zsírosan fénylő barna arca teli fekete anyajegyekkel. A legkülönösebb arc, amit valaha is láttam. De volt benne valami nagyon erőteljes és megnyerő. Dolan atya jóvágású, szálas férfi volt, nagyon kedves, mókás, de az esze is jól vágott, és nagyon szókimondó, becsületes ember volt. Bolondult a színházért. igen sok színészt ismert, sokan az ő templomába jártak, és szerette apát is. Nagyon tudós volt. A Shakespeare darabokat csak nem betéve tudta. Gyakran versengtek apával, hogy eldöntsék, ki tud többet. Ha jól emlékszem, apa csak egyetlen egyszer kapta tévedésen, mégpedig a Lír királlyal. Azt a sort, hogy a sötétség fejedelme nemes ember. Dolan atya az ahogy tetszikből valónak vélte. Hogy tudtak ezek az emberek enni és inni? Ha valamelyiküknek másnap misíznie kellett, igencsak siethettünk, mert éjfél után már nem ehet és ihat a pap, ha másnap misét akar mondani. Ezért aztán a két atya tüstént elővette az óráját, és maga elétette az asztalra, mihelyt leült. Krisz Rurk atya nem ivott más, csak sört, és alig foglalt helyet, a pincér nyomban fél tucat korsót tett eléje, és ő egy szuszra kétta. De ha csak egyetlen korsó sör árválkodott is előttük az asztalon éjfélbe állt, akkor ott hagyták. Mindegy, hol tartottak, mindegy, hogy befejezték-e az evésivást vagy sem, amint éjfélt ütött az óra, ez a két ember mindent ott hagyott, ha másnap reggel misézni készült. Krisz Rurk atya egy álló órán át úgy evett és ivott, mint akinek az élete függ tőle. Rövidlátó volt, vastag szemüveget hordott, időnként az órájához kapott és egészen közel vitte a szeméhez, s hol merőn, hol vaksin hunyorogva nézte. Mivel ő maga sietett, hogy 12 előtt végezzen, azt hitte, mindenki másnak sietnie kell. Öröki attól rettegett, hogy valaki nem lakik jól, sürgette és nyaggatta az embereket, hogy siessenek az evéssel. Dolan atya sem vetette meg az ételt, de ő beszélni is igen-igen szeretett. Olykor, ha belemerült a diskurzusba apával, még az evésről is megfeledkezett. Ilyenkor Krisz Rurk atya majd megőrült. Nógatta és bögdöste Dolan atyát, oda nyomakodott hozzá, hallára vált arccal az órájára mutatott, közben vészjóslóan mormogta. El fogsz késni, mindjárt 12, az is tókját, mondta Dolan atya. Hát akkor elkések! Noha, szép szálember volt, fura, vékony hangon beszélt, ír kiejtéssel. A hangja metsző és mégis mókás is, volt benne valami gurgulázó lejtés, úgy tűnt, mintha nagyon messziről jönne. Még ilyen embert, mint te, Krisz, hogy örökké csak a bendődön járjon az eszed. Vaj, az egyház nagyszentjei vedeléssel és zabálással ütötték agyon az idejüket? Avagy elmélkedéssel, imádkozással és testük sanyargatásával. Te még sose hallottál a falánkság bűnéről?
1: De, mondta Krisz Rurk atya, hallottam, meg azt is hallottam, hogy az oktalan pazarlás iszonyatos bűn. Szégyeld magad, Dendolen, azért, amit az egyház nagyszentjeiről mondtál, sose volt olyan szent, aki azért dicsért meg valakit, mert hagyta veszendőbe menni, amit az Úr néki adott. Csak nem képzeled, hogy itt ülök és elnézem, hogy ez a drága jó étel kárba vesszen, mikor a világ tele éhező emberekkel, akiknek mai éjjel is nélkülözniük kell. Nos, mondta Dolan atya. Többnyire ismerem az egyház tudós gondolkodóinak okfejtését, meg a hitetlenek kárhozatos eretnekségeit is, Aquinói Szent Tamástól egészen Spinózáig. S fiatalkoromban magam is álltam a sarat szőrszál hasogatásban, de még soha életemben nem hallottam olyat, ami a te okfejtésedet akár csak megközelítette volna. Emellett Arisztotelész szinte Wordsworth féleszű fiújának tűnik. Az istokját, ha még azt is bebizonyítod, hogy a lakmározásoddal valójában a világ éhezőit táplálod, nem tudok mit fölhozni az érveid ellen, hiszen te magának a pápának is bebizonyítanád, hogy Darwin jezsuita volt, s ő el is hinné.

0: Nos, mint mondtam, ahogy a vendéglőbe értünk, Krisz Rourke atya első dolga volt, hogy az óráját az asztalra tegye, apa pedig mindjárt rendelt 2 vagy 3 üveg pezsgőt. Tudták, hogy jövünk, és a palackok ezüst jeges vödrökbe már vártak ránk. Majd apa fölvette az étlapot. Valóságos lepedő volt, tele a legincsiklandóbb ételek nevével, és szemöldökét ráncolva, komoly tekintettel, torkát köszörülve így szólt Dolan atyához. No, de? Mire fáj a nagy tiszteletű prelátusi fogad? A darab után aznap este is a Wyde-ba mentünk, és a két pap már várt bennünket, mire odaértünk. Valamivel később Mr. Gates jött be, még ma is él, a napokban láttam az utcán, rémesen megöregedett. Olyan szép nő volt a felesége, hogy párját ritkította. Egy karambolnál bennégett a kocsiban. A szeme láttára történt az egész. Hallottak már ennél borzasztóbbat? Nos, Mr. Gatesnek már a járása is elárulta, hogy irtó izgatott valami miatt. Amolyan nagy darab kövérember volt, és ahogy jött, a tokája láthatóan remegett. Te jó ég, mondta apa. Itt jön nyulacska teljes gőzzel. Mr. Gates még csak a terem közepéig ért, de már apát szólongatta. Az emberek mind megálltak és rábámultak. Joe! Joe! Mondta fura rekettes hangon. Fakó viszkimarta hangja volt, azt hiszem sokat ivott. Joe, tudod, mit csináltam? Épp most vettem egy ló nélküli kocsit. Gyere! Menjünk kocsikázni! No, várj, mondta apa, színészi mozdulattal tartva föl a kezét. Ne olyan gyorsan, nyulacska! Ülj le, kapjál be valamit, aztán meséld el szép sorjában. Mikor követted el ezt a ballépést? Ma, mondta Mr. Gates, szinte rekedten suttogva.
1: Te nem jól tettem.
0: Düllett öreg szemét naivan végigjártatta rajtunk, arcán riadt forma kifejezés ült.
2: Jaj, mennyit nevettünk rajta?
0: Először Dolan atya nevette el magát, és apának hátba kellett ütögetnie, mert majd megfulladt. Mr. Gates írtórendes ember volt. Nagy darab, kövér, de valahogy mégis jóképű. Volt valami finomság benne abban, ahogy folyton remegett és megmegrándult a szája, ha izgatott volt, és mondani akart valamit. Azt hiszem, ezért is becézték nyulacskának. Tehát apa azt mondta, ülj le, és egyél, aztán majd meglátjuk.
2: De figyelj, Joe, odakint hagytam a szerelőt, és nem tudom, mit csináljak vele, mondta Mr. Gates.
0: Úgy értsem, fölfogadtad a kocsi karbantartására? Kérdezte apa.
2: Igen,
0: mondta Mr. Gates.
2: És veszek meg, ha nem vagyok zavarban. Szóval nem tudom, mit csináljak vele. Mámin, nem tudom, hogy mi a társadalmi rangja.
0: Mosakszik? Kérdezte apa.
2: Hát,
0: mondta Mr. Gates Dolan atyára pislogva.
2: Ha csak nem szentelt vízzel.
0: No, de Mr. Gates, mondtam.
2: Jaj, rémes, és éppen Dolan atya előtt.
0: De Dolan atya nevetett, s tulajdonképpen tudtam is, hogy így lesz. Ő is amolyan nagy darab, kövér fickó volt, írtó kedves ember. Krisz Rourke atya is velünk nevetett, de azt hiszem, ő már korán sem szívből.
2: Akarom mondani, folytatta Mr. Gates. Nem tudom, hogyan bánjak azzal az emberrel. De most fölöttem áll, vagy alattam. Vagy hol?
0: Én úgy látom, mondta apa, mintha a fejedre nőtt volna. Azt hiszem, jól bevásároltál, kaptál egy púpot a hátadra. Apa mindig ilyen csodálatos volt. Mindenki szerette. Mr. Gates annyit aggodalmaskodott a sofőr miatt. Ma már visszatekintve az egész olyan furcsának tűnik. Azon tépelődött, vajon étkezésnél egy asztalhoz ültesse a családjával, és maguk közül valóként bánjon-e vele, vagy hogy? Volt valami megfoghatatlan finomság Mr. Gatesben. Nagy darab volt és kövér, de igen érzékeny, kedves teremtés.
2: Szavamra, szép kis társadalmi probléma, nyulacska, mondta apa. No, de hívjuk be, hadd harapjon valamit.
0: Majd meglátjuk, hogy fest. Így aztán Mr. Gates kiment, hogy behívja, és hamarosan vele együtt tért vissza. Valóban írtó kedves fiatalember volt. Kicsi bajuszkát viselt, viharkabátot meg sapkát hordott. És mivel mindenki rámerett, és oldalba bögdöste a szomszédját, nagyon zavarba jött. De apa olyan csodálatosan tudott bánni az emberekkel. Nyomban elérte, hogy a fiú ne feszengjen közöttünk. Azt mondta neki, üljön le, fiatalember, ha használni akarunk egy kocsit, a vezetőjét is táplálnunk kell. Akkor leült közénk, és igazán remek vacsorát ettünk. Vajban párolt szaftos bordát, újnyi vastag rostélyost, a legfantasztikusabb osztriga és tengeri ételeket kaphatta ott az ember. Úgy emlékszem, már igencsak a szezon vége volt, de osztrigával és pezsgővel kezdtünk. Nem hinném, hogy a fiatalember hozzá lett volna szokva az iváshoz. Apa folyton teletöltötte a poharát, míg nem a fiú alaposan berúgott. Írtó vicces volt, állandóan a saját felelősségéről szónokolt.
1: Szörnyű felelősséget ró az emberre, hogy annyi, aki élete függ tőle, mondta.
0: Apa meg újból teletöltötte a poharát.
1: Kritikus helyzetben elég egy pillanatnyi megingás,
0: folytatta.
1: És mindennek vége.
0: Soha igazabb szó nem hangzott el, mondta apa, és újra töltött.
1: Világos fejre, és biztos kézre van szükség, mondta a fiú.
0: Igaza van, mondta apa. Ettől olyan biztos lesz a keze, fiam, akárha megbénult volna. Mr. Gates és Dolan atya annyit nevettek, hogy még a könnyük is kicsordult, és végig pergett az orcájukon. Írtó jól szórakoztunk akkoriban. Olyan ártatlannak tűnt minden.

0: Wolf a Parkban címírásának első részét Dér Gabriella előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
1: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
2: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Hajdú Mária vagyok. Mai műsorunkban Tóth Ferenccel, az APCI Boldog Brenner János Katolikus Általános Iskola intézmény vezetőjével beszélgetek. Kedves Ferenc, átadom a szót.
3: Szeretettel köszöntök mindenkit. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.
3: Igazából, ahol vagyok most intézmény vezető, ahhoz képest elég messziről származom, Albertírsáról. Cegléden születtem 1973-ban, és Albertírsán éltem be a gyermekkoromat és a fiatalkoromat, és tulajdonképpen onnan indult ki, ugye az egész életem onnan bontakozott ki. Ott jártam általános iskolába, ott voltam az első egyházi szolgálatomban, amelyet nagyon sokszor emlegetve köszönök meg az ottani plébánosnak, Döbrösi Béla atyának. Ő vezetett be, és ő volt az, aki úgy az egyházhoz közelebb vitt. Már 6 éves koromban megszólított, első osztályos koromban. Már akkor ministráltam, szüleimmel jártunk a templomban rendszeresen, tehát nem volt neki nehéz megszólítani, hiszen ott voltam azért, ott nőttem fel a templomban, az egyházban, és 10 éves koromtól

0: szeretetében, hogy hogy lehet növekedni, és hogy Istenhez hogyan lehet közelebb jutni. Így innentől kezdve már kántorizáltam, utána későbbiekben szentmiséken is részt vettem, ott is kellett kisegíteni, mert közben meghalt a kántor úr, aki ott volt rendszeresen. 14 évesen pedig, mikor elkerültem Albert Irsáról Budapestre tanulni, ugyanígy megmaradt ez a szolgálatom, a kántori szolgálatom, vagy minisztráltam, vagy kántorizáltam. Ez a kettő volt így az életemben. Elvittek katonának, amikor eljött ez az idő, akkor még egy éves katonai idő volt, és a leszerelésem után pedig hát szinte olyan természetesnek vettem azt, hogy szeretnék valahol ebben még jobban közelebb jutni a Jóistenhez, és a kántorság az közel állt hozzám, így elvégeztem Vácon egy 4 éves kántorszakot. Ott megismerkedtem a feleségemmel, és házasságot kötöttünk egy éven belül. Együtt közösen kezdtük el már a hittudományi főiskolát. Éreztem azt, hogy valahogy még közelebb kell jutni a Jóistenhez. Persze ebben benne volt a gondviselés is, mert augusztus 15-én születtem nagy boldogasszony
1: ünnepén, igen.
0: És mindig éreztem azt, és valahol ott fogtam föl ebben a 20 éves koromban, hogy valahogy a szűzanya mindig ott van mellettem, és valahol közben jár értem. És egyre vezet az úton előre, és nem vagyok egyedül. És úgy mindig hálás voltam, és úgy mindig megköszöntem a szűzanyának a közbenjárását. És valahol ő vezetett tulajdonképpen eddig, hogy a hittudományi főiskolára is jelentkeztem, de együtt a feleségemmel. Párhuzamosan akkor kerültem Hortra, hiszen itt a hitoktatót kerestek, és így az atyánál, az akkori Somodi János plébános atyánál jelentkezve buzdított, hogy vállaljam el bátran, párhuzamosan az iskolával. Még akkor nem tudtam igaz, hogy mire vállalkozom. Nehéz volt az iskola, és ugyanakkor pedig a főiskolát is vinni együtt, de nagyon sokat tanultam belőle, mint pedagógiailag, mint pedig nevelésben, oktatásban, és ezáltal tudtam egy fokot megint feljebb lépni, hiszen elvégeztem a hittudományi főiskolát. Itt közben kihagytam, de a feleségem, ő 60-i, tehát Albert Irsáról elkerültem 60-ba.
1: Tehát akkor ez a házasság révén volt ez a lakhelyváltozás.
0: Igen, ez a váltás, igen. Így ezen keresztül történt meg. Ott én már elhatároztam azt a hittudományi főiskolán, hogy nem állok meg ezen a szinten, hiszen volt már a kezemben egy egyházi kántori diploma, és úgy gondoltam, hogy egy kicsit a világ részéről, világ felől is meg szeretném úgy jobban ismerni magát, a zenét, és ekkor jelentkeztem Egerbe az Eszterházy Károly főiskolára, ahol az énekzene tanár diplomát végeztem. Majd pedig valahol ott már érlelődött bennem, hogy még közelebb és még közelebb szeretnék jutni az egyházhoz is, de az egyházon keresztül a Jóistenhez, és akkoriban hallottam erről, hogy az egyház képez diákonusokat. Második vatikáni zsinat ezt úgy felélesztette, és valahol ezt a hivatást úgy belülről a szívemből éreztem. Éreztem azt, hogy még tovább tudnék előre jutni Isten országához, és ezáltal egy kis biztatással is, de önmagamtól jelentkeztem erre a képzésre, hiszen még akkor nem volt biztos, hogy indul ez a diákonus képzés, de mivel úgy nézett ki, hogy 6-an-8-an összejövünk, akkor elindították ezt a képzést 2006-ban. 2008-ban szentelt minket dr. Ternyák Csaba egri érsek úr november 29-én. Nagy örömmel szolgált, hogy tényleg eddig eljuthattam. Párhuzamosan mindenféle feladatot végeztem, a kántorizálást is, természetesen ugyanakkor gyerekeket a hittannak az útján, az egyházi úton próbáltam meg vezetgélni kisebb-nagyobb sikerekkel, de azt mondhatom, hogy mindig tudtam olyan utat mutatni fiataloknak, ami által talán így utólag látom azt, hogy ők is eljutottak és közelebb jutottak az egyházhoz és Istenhez. Utána újabb indítatást kaptam, valahol ez még jobban a gondviselést erősítette bennem, hogy 2014-ben jelentkeztem közoktatás vezető és pedagógus szakvizsgára Jászberényben, ahol további fejlődést érhettem el a nevelés, oktatás területén. Majd pedig még mindig nem fejeztem be, úgy éreztem, hogy még mindig lehet tovább lépni és előre lépni, és a görög katolikus testvéreinkhez jelentkezve Nyíregyházára egy MA hittanári, nevelőtanári

0: mesterszakot végeztem el. Talán ott éreztem úgy, hogy most egy picit már abba kell hagyni a tanulást, persze soha nem lehet abba hagyni a tanulást, de ott éreztem azt, hogy most már valami más irány felé is el kell indulnom. Akkor nyílt lehetőség, hogy meg lehetett pályázni Abcon az iskolai igazgatóságot, és ott tettem be a pályázatomat. Így párhuzamosan igazából már többféle feladatom volt, de elsősorban természetesen onnantól kezdve, hogy a pályázatot megnyertem, és Ternyák Csaba érsek úr megbízott azzal, hogy apciiskolát vezessen, mint intézményvezetőként.
1: Ha néhány szót szólna az apci katolikus általános iskolában való intézményvezetői teendőiről.
0: Egy iskolát úgymond vezetni soha nem egyszerű. Szívügyemnek éreztem mindig, hiszen valahol a hittanon keresztül éreztem, hogy meg kell szólítani a fiatalokat, szülőket. Ezt úgy egész pályafutásomban, amikor már elkezdtem tanítani, akkor igyekeztem ezt megvalósítani, de úgy éreztem, hogy egy iskolán, főleg egy katolikus iskolán belül még jobban meg lehet szólítani a fiatalokat, gyerekeket, ifjúságot és a szülőket. Nagy lelkesedéssel indultam el ezen feladatban, és azért azonosultam ott, hogy amennyire sok a lehetőség, ugyanakkor mennyire nehéz is. A feladatokban egyre többet próbáltam úgy arra rákoncentrálni, hogy minél jobban megnyissuk az iskolát, egyrészt a szülők felé, egyrészt azok, akik kíváncsiak, hogy mi is folyik egy ilyen katolikus intézményben, és több olyan nyílt napot is szerveztünk, hogy ne csak a magát, a tanulást ismerjék meg a szülők, vagy akik kíváncsiak, hanem magát megismerjék azt, hogy az iskolán belül mi megy, akár egy lelki nap, akár egy olyan közösségi összejövetel, ami rámutat arra, hogy milyen lelkiségben tudnak a gyerekek nevelkedni, hiszen van egyfajta többlet, amit tudunk adni a gyerekeknek, és azon kívül, hogy oktatunk és nevelünk, ez az egyháznak a keresztényi erkölcse, amit fontosnak tartok a mai világban, és ugyanakkor a gyakorlati egyházi életnek a megvalósulása egy adott fiatalnak, egy személynek az életében, hiszen addig, amíg régen a szüleinktől, vagy a nagyszüleinktől megtanultuk a gyakorlati életben azt, hogy miként nevelkedhetek én bele az egyházba, ez az utóbbi évtizedekben be kell látnunk, hogy ez így nem működik, hiszen nincs már meg ez a tapasztalat, viszont amit meg mi végzünk az elmúlt évtizedekben, egy picit úgy érzem, hogy ez pedig ilyen elméleti síkon megy, ezzel pedig nagyon nehéz a gyakorlatot átadni. És itt lehetőség nyílik arra, hogy a gyakorlati életben is a gyerekeket bevonjuk az egyháznak az életébe, különböző programokon keresztül. Ezek a programok azon kívül, hogy osztálymiséket tartunk, hiszen ugye a szentmise egy nagyon fontos
1: része. Ez milyen gyakorisággal van az iskolában? Heti, napi gyakorisággal?
0: Hát heti szinten az osztályokat próbáljuk bevonni, osztályfőnök jóra keretében, akkor ott az iskolának a helyi kápolnájában, ugyanakkor pedig minden vasárnap próbálunk egy-egy osztállyal részt venni az adott szentmisén. Ott hívjuk természetesen a szülőket, hozzátartozókat is, és közreműködésüket is kérjük a szentmisében, akár felolvasással, akár más egyéb szolgálattal. De ugyanakkor a gyakorlati élethez azért hozzátartozik az is, hogy megismertessük a gyerekeket a rózsafűzér imádsággal, az októberi litániákon beszervezzük őket minden héten, ugyanakkor a Szentkútra rendszeres zarándoklattal, vagy egy nagymaros ifjúsági találkozóra elmegyünk a gyerekekkel.
1: És hogy látja, hogy a mostani fiatalok mennyire nyitottak erre a dologra? Tehát mennyire veszik ezeket a programokat szívesen?
0: A gyerekek nagyon nyitottak mindenre. Próbáljuk őket úgy irányítani, hogy szeressenek és rajta részt venni. Amikor viszont kimennek az iskolából, igazából ott már nem rajtunk múlik, hanem ott már igazából azon múlik, hogy ők saját maguk.
1: Mennyire erős a hit, amit elsajátítottak.
0: Vagy pedig egyáltalán, hogy mennyire tudják ezt tovább vinni önmagukba. De akkor is az alapindítatást megadtuk, én úgy érzem, még hogyha esetleg szülői támogatás nincs is úgymond mögötte gyakorlat szempontjából, de megadtuk azt az alapot, ami után későbbiekben dönthet ő saját maga is, hogy most ugyan már többet nem megyek, vagy nem élem a gyakorlati hitemet, de mégiscsak eszembe jut 22 évesen, 30 évesen, hogy de nekem volt egy alapom. És benne van az a lehetőség, hogy visszatér, de nekem pozitív tapasztalataim is vannak, hogy valaki rendszeresen utána is megmarad, és mindig tudja azt, hogy hova tartozik, és megmeri vallani a hitét, vagy magát a hitvallását is egy következő másik iskolába, ahova tovább megy tanulni, visszatér hozzánk, szeret közöttünk lenni, sőt a tapasztalatom itt Horton, hogy olyannyira visszatérnek, hogy amikor már párjuk van nekik, házasságot kötnek, akkor a gyermekeikkel is később visszatalálnak, visszajönnek, és itt vannak közösen családban.
1: Egy kis statisztikát, ha ismertetne a kedves hallgatókkal, és az önök intézményében milyen pedagógiai program működik?
0: Az intézményünkben 166 gyermek jár, aktívan.
1: És akkor 1-től 8. osztályos korukig tanulhatnak itt a gyermekek?
0: Így van, igen, tehát általános iskoláról beszélünk, minden évfolyamban egy osztály van, változó a létszám, maga a község 2700 fős körülbelül, tehát ehhez képest az arányában elég szép számmal járnak a gyerekek.
1: És csak falubeliek, vagy a környező településekről is járnak önök?
0: Vannak bejárók is, tehát vannak olyanok is, akik utaznak és jönnek minden nap busszal. Ugyanakkor hát a községben is van olyan, aki nem ide jár hozzánk esetleg, hanem más községben jár el. Ebből a 166 főből 87 felsős van, 79 alsós, a fiúk 79-en vannak, a lányok pedig 87-en, megfordul a számnak a menete. Igazából a pedagógiai programot, hogyha nézzük, egy katolikus iskolának alapvető, hogy kiinduljon az egyháznak a tanításából. Ez nekünk is egy nagyon egyértelmű, hogy a pedagógiai programot úgy állítottuk össze annak idején, hogy természetesen ezek az alapok benne legyenek, az egyháznak a tanítása, a különböző megnyilatkozások, amelyek az oktatása, nevelésre és egy pluszra, magára az a keresztény erkölcsre épülnek rá. Próbáljuk a fiatalokkal ezt a mindennapos életben is, gyakorlati életben is megtanítani, elsajátítatni velük, hogy ne csak mondjuk, hanem hogy éljék is. Ez minden pedagógusnak feladata az iskolába, ez nem csak a hitoktatók feladata, hanem az is, aki ott van bent, és esetleg, ha ő önmaga nem is egy gyakorlati keresztény, attól még ő neki ezt az egyházi keresztény értékeket ugyanúgy közvetíteni kell.
1: Milyen programok vannak így a tanév során önöknél?
0: Ugye említettem már az előbb az osztálymisék, a rózsafűzér imádság, de ezen kívül, ahogy haladunk az évben, ugye a zarándoklatot is így említettem.
1: És akkor oda csak gyermekek vagy szülők is mennek például a
0: zarándoklatra? Fiatalokat viszünk elsősorban, de hogyha valaki szeretne jönni természetesen szülők közül, érdeklődők közül, akkor mindig őket is bevonjuk ebbe, hiszen nem csak az a feladat, hogy a gyerekek, hanem hogy a gyerekekkel együtt a szülőket is elvezessük, hiszen talán mai világban mondhatjuk azt, hogy a szülőknek ugyanúgy hitoktatást kellene tartanunk, mint a gyermekeknek, mert így kéz a kézben talán őket tudjuk elvezetni, és közelebb hozni magához, Istenhez és az egyházhoz. Adventben jönnek az adventi gyertyagyújtások, ezekre külön készülünk lelkileg is, lelki napot is tartunk, a lelki napokat minél jobban úgy próbáljuk meg felépíteni, hogy valóban legyen egy lelki töltődés benne. Külső segítséget hívunk, mint például legutóbb is rád találtam, ők egy szombathelyi egyházmegyében működő ifjúsági közösség, akiket meghívtunk, hogy segítsenek nekünk ebben a lelki felkészülésben, magára a karácsonyra és így az adventnek a folyamán. A karácsonyi pásztorjáték, ez egy alapvető, igaz, minden iskolába szokták, de úgy gondolom, hogy nálunk ez még jobban bele kell, hogy épüljön, hiszen a mai világban, hogyha egy kicsit szétnézünk, akkor én a tévében, amikor hallok egy-két ilyen riportot, és ilyen utcai embereket megkérdeznek, akik jönnek-mennek, hogy mit ünnepelünk karácsonykor, és bizony a mai világban is még ott vagyunk, hogy nem mindenki azt tudja, hogy Jézus születését, hanem a fenyő ünnepe, vagy esetleg más valamihez kötik. Természetesen ez nálunk, ez alapvetően a gyermekekbe kell, hogy tudják, hogy Jézus születését ünnepeljük. Haladunk előre az évben, jön a Nagybőjt, szintén lelki napot tartunk. A Nagybőjtben élő keresztutat próbálunk megtartani, ahol Jézusnak a szenvedésének az útján haladnak a gyerekek is végig az elmélkedésükön, gyerekszinten természetesen, de hogy jobban megéljék, a templomból kiindulunk, és kijelölünk osztálytermeket, ahol a osztályokat is bevonjuk ebbe, és egy-egy állomás, egy-egy órára való bemenetel egy 5 percre, és ott egy-egy stációnak a megélése, egy picit az átélése, akik ott vannak, majd pedig haladunk tovább, egészen addig, amíg az iskoláknak a kápolnájáig el nem jutunk, és ez alapján mindenki át tudja élni azt, hogy mit szenvedett érettünk Jézus, és hogy nekünk is van feladatunk, nekünk ugyan lehet, hogy nem kell szenvedni, mert az iskolában a tanulás az ne legyen szenvedés, vagy az, hogy iskolában vagyunk, de természetesen, hogy a mindennapi életünket meg kell, hogy úgy tudjuk élni, hogy Jézus ott van mellettünk, és ő már szenvedett érettünk, tehát nekünk ezt valahol úgy kell fogadni, hogy nyitott szívvel. Nekünk is kell akkor viszont adni valamit, hiszen ő szeretettel vett mindent, nekünk ugyanígy szeretettel kell erre válaszolni. Évelei Veni Sancte, évvégi Te Deum, ez egy természetes, hogy nem csak egy sima évnyitót vagy egy évzárót tartunk, hanem bevonjuk a Szent Misén keresztül a gyerekeket, és egy töbletet adunk. Ugyanakkor az egész év során figyelünk arra, hogy a gyerekek mindig kapjanak olyan töbletet, hogy érezzék Jézusnak a szeretetét.
1: Az elmúlt tanév során volt-e valami nagyobb esemény az intézményben?
0: Igen. Készültünk rá egy éven keresztül, hogy az iskoláknak a neve Boldog Brenner János vehesse fel, hiszen Apácé Csere János volt, aki nem azt mondjuk, hogy nem egy szép név, de szerettük volna azt, hogy egy olyan szentnek a nevét kaphassa, aki méltón viseli. Így esett a választás, amelyet sokan támogattak, hogy Boldog Brenner János legyen, aki egy 20. századi szent, és nekünk is fiatalként a gyerekek között vértanúságot szenvedett, de a fiatalokért tett ő is, és mi is úgy érezzük, hogy nekünk ugyan nem kell vértanú halált halni, de nekünk is van mit tenni a fiatalokért. Ezt igyekszünk mindig megvalósítani, ezért próbálunk meg az elkövetkezendő időben is mindig olyan lépéseket tenni, olyan új ötletekkel előállni, amelyben mindezt fejleszteni tudjuk. Van egy új könyvtárunk, amit így az év során átadtunk, ezt az egyházmegye támogatásával és pályázaton keresztül tudtuk megvalósítani. Eszközbeszerzésben bekerülhetett olyan játékeszközök is, mint a biliárd, vagy a csocsó, vagy mint a léghoki, pingpongasztal, ami akár a mindennapjainkban is gyerekek körében népszerűbbé vált, és így a játékon keresztül is meg lehet a gyerekeket közelíteni. Nem csak az a feladat, hogy tanítsuk, okítsuk őket, hanem hogy a játékon keresztül is meg lehessen őket szólítani, hiszen ezen keresztül is közelebb tudjuk vinni őket a Jóistenhez. Talán a motivációmban el tudnám mondani azt, hogy a szentelési jelmondatom mindig itt lebeg a szemem előtt, hogy mindent Isten nagyobb dicsőségére. Hát bármit teszek, vagy bármit is cselekszem, azt mindig úgy igyekszem tenni, bármilyen feladatomat is végzem az egyházban, hogy az valóban Istennek a nagyobb dicsőségére váljék, és ugyanakkor az egyházamat tudjam vele szolgálni. Hiszen mint diakonus, nem maga a diakonizálás az, ami engem csak úgy előre tud vinni, hanem mint a szolgáló szeretet, ebben kell nekem előre haladni, és ez egy motivációs eszköz.
1: Kívánom további életútjára a Jóisten áldását, a szűzanya oltalmát. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökkel van. Köszönöm szépen!

0: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Tóth Ferenccel, az APCI Boldog Brenner János Katolikus Általános Iskola intézmény vezetőjével Hajdú Mária beszélgetett.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
2: Egy óra.
1: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják adásunk tartalmából. Intenzíven fejlődik a Tokaj-Hegyalja Egyetem hálózata, sokan keresik az új szauna programokat Nyíregyházán, nevezetes épületeit ismerteti meg a közönséggel Miskolc. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! A Tokaj-Hegyalja Egyetem megalakulása óta nagy hangsúlyt fektet arra, hogy szoros kapcsolatot alakítson ki a gazdasági és társadalmi szereplőkkel, valamint erősítse szakmai együttműködéseit a térségben és azon is túl. Az elmúlt 5 évben végzett hálózatépítő tevékenységről dr. Kéri Szabolcs rektor beszélt.
4: Most zárul az intézményépítés első fázisa, amikor számot kell adnunk arról, hogy milyen eredményeket értünk el az oktatás, kutatás, a tudomány, a kulturális együttműködések, illetve az úgynevezett lokális ökoszisztéma partner hálózat kiépítése kapcsán. Ezek lennének egyébként Önök. Voltunk a minisztériumban, amikor hát nem is már a beszámoló volt az eddig elért eredményekről, hanem már a következő 6 év közfinanszírozási tervezetét tárgyaltuk meg, ahol szóba került az is, hogy mennyi együttműködést tudtunk kialakítani az elmúlt 5 esztendőben. 130 ilyen együttműködésről van szó, amely magában foglalja a tudományos és oktatási együttműködéseken túl az önkormányzati szereplőket, a gazdaság szereplőit és a kulturális intézményeket is. Ezzel a számmal meghaladtuk azt, amit 2021-ben terveztek az elődeink, és a minisztérium jóváhagyó dicséretét kaptuk meg ezzel kapcsolatban. Talán ennél is nagyobb jelentőségű az, hogy ennek a közel 130 együttműködésnek 30%-a élő együttműködés, ami azt jelenti, hogy nem csak egy aláírás történt valahol, valamikor, és utána elfelejtettük egymást, hanem dokumentálható, élő, aktív és intenzív együttműködési munka van az elmúlt esztendők során. Ez a 30%, nem tudom kinek jut eszébe, ez egy magas arány. Államtitkár asszony azt mondta, hogy ez valóban ennyi, akkor egy kiváló eredményt értünk el ezzel kapcsolatban. Nem csak hazai terepen mozgunk, hanem nemzetközi terepen is. 41 külföldi egyetemmel van együttműködésünk, köztük Bordóval, Geisenheimmel, Törökországgal, Kínával, tehát a világ valamennyi régiójával kapcsolatban vagyunk. Ha ugyan ma a pedagógusok nincsenek itt, tehát konkrétan mondjuk a bázisóvoda hálózatunk, vagy a Pataknet résztvevői középiskolák, általános iskolák nem képviseltetik magukat, azért emlékezzünk meg arról, hogy a pedagógus képzési területen 35 együttműködő intézményünk van, borászakon 36 borászattal tartunk intenzív kapcsolatot, gyakorlatilag napi szinten. Örvendetes módon a programtervező informatikus képzésünket támogatják, 17 cégről van szó, és a már említett bázis óvoda hálózatról néhány szót, egy külön ünnepség volt ezzel kapcsolatban, 17 óvoda tagja ennek a hálózatnak.
3: Az elmúlt években jelentősen megnőtt az aktív kikapcsolódás kereső vendégek száma Nyíregyházán, ez pedig az élményfürdő látogatottságában is jól érzékelhető lett. Különösen népszerűvé váltak a napi ingyenes szauna programok, melyek a fürdő egyik legkedveltebb szolgáltatásává váltak. A Sóstó Gyógyfürdők ZRT a vendégigények kielégítése céljából egy új szaunaházat építetett, melyet áprilisban meg is nyithattak. A részletekről Matavoszki Dániel vezérigazgatót hallják.
2: Az első hosszú hétvégén, ugye a húsvéti hosszú hétvége előtt adtuk át a szaunát, akkor több mint 1000-en látogatták meg ezt az új szaunaházat, és hát igazából majd a valós forgalom növekedése az majd ősszel lesz látható, hiszen akkor indul majd az igazi szauna szezon, ugye most már talán a szauna szezonnak a végén járunk, bár egyébként hozzá kell tenni azt is, hogy most már annyira nem is jellemző, hogy csak tényleg szaunáznak a vendégek, hanem nyáron is azért megmarad egy elhivatott társaság, akik olyankor is szaunáznak, de hát azért a nagy dömping az majd októberben várható, de hát egyébként az egy évvel ezelőtti azonos időszakhoz képest jelentős a növekedés. Az új szaunázat az kifejezetten úgy építettük, hogy ilyen szauna programokra terveztük, tehát arra alkalmas, hogy itt legyen elég tér, legyenek felelő technika ezeknek a programoknak a lebonyolításához. Ugye ezekről azt kell tudni, hogy a szauna mester itt a 100 fokos szaunában különböző illatokat tesz a kályhára, és zenére az illatokhoz és a különböző mozdulatokhoz stimmelő zenére gyakorlatilag a bent lévő levegőt megmozgatja különböző eszközökkel, törölközőkkel, legyezőkkel, és így áll össze egy ilyen szauna program.
3: Miskolc belvárosának rejtett titkai elevenednek meg a kőbe írt történetek elnevezésű új várostörténeti kezdeményezésnek köszönhetően. A projekt célja, hogy a nap mint nap látott patinás épületek múltját közelebb hozza a helyiekhez és a turistákhoz egyaránt. A program részeként 10 kiemelt jelentőségű belvárosi ingatlan kap központi szerepet. Az épületek falain elhelyezett QR kódos táblák segítségével bárki azonnal hozzáférhet az adott helyszín digitális archívumához. A kódokat beolvasva régi fotók, dokumentumok és izgalmas leírások mutatják be a város épített örökségét. A részletekről Tóth Szánta József, Miskolc polgármester adott tájékoztatást.
5: Ami most itt mögöttem, 10 darab nagyon szép míves táblán látható, az Miskolc város 10 ikonikus épülete és ennek a 10 ikonikus épületnek a kőbe zárt története. Az elkövetkezendő időszakban ezek a nagyon szépen elkészített táblák kikerülnek azokra az épületekre, amelyek mellett nap mint nap eljárunk, és amelyeknek a történetéről nem biztos, hogy mindenki annyit tud, ami azt gondolom, hogy ebbe a kőbe zárt történetbe benne van és szerepel. 10 olyan épület, ami meghatározta ennek a városnak az elmúlt néhány száz évét, és ami mind a mai napig meghatározza a városnak a képét. Ez a 10 tábla abban segít majd eligazodni a miskolciaknak, hogyha egy mobiltelefont ehhez a QR kódhoz tartanak, és azt gondolom, hogy ez a mai világban talán már egy elvárható szolgáltatás, akkor annak az épületnek a történetéről nagyon sok olyan információt láthatnak és kaphatnak, ami azt gondolom, hogy mindenki számára hasznos és fontos lehet. Ugye az egyik nagy kedvencem, és azt gondolom nem csak nekem, hanem a miskolciak nagy részének is, a Miskolci Nemzeti Színház, ami a mai Magyarország történetének első kőszínháza, aminek a története azt gondolom, hogy egy ilyen rövid összefoglalóban, ami átirányít egyébként mindenkit egy adott honlapra, szépen elmondja és elmeséli ennek a városnak a történetét. Vagy akár itt a Sötét Kapu környéke, a Vejlik udvar, amiről azt szokták mondani, hogy Magyarország egyik első plázája volt tulajdonképpen az akkori kornak megfelelően. Úgyhogy ezek a táblák, ezeket a történeteket fogják majd elmondani az elkövetkezendő időszakban. Én szeretném megköszönni azoknak a kollégáknak, akik ebben segítettek, hogy ezek az információk megfelelő módon és minőségben juthassanak el a miskolciakhoz. Reimann Zoltánnak mindenféleképpen és Kelecsényi Gombos Ágnesnek, illetve a Miskolc Holding ZRT szakembereinek, akik segítettek, hogy ezek a táblák elkészüljenek, és akik az elkövetkezendő napokban erre a 10 ikonikus miskolci épületre ezt a táblát kiteszik majd. Természetesen itt nem állunk meg, folytatjuk azt a munkát, amit a miskolci belvárosban elkezdtünk, talán látják, hogyha megfordulnak, hogy új zöld szigetek vannak. Tavaly a villanyrendőr környékén zöldítettünk egy nagyot, ezt szeretnénk folytatni, és köszönjük minden olyan civil szervezetnek a munkáját és segítségét, akik az elmúlt hónapokban vagy években segítettek a belváros újra gondolásán és újra varázslásán. Külön szeretném megköszönni a belvárosi körnek, akik azokat a kapualjakat is felújították az elmúlt időszakban, amik hát az ott lakók, illetve a közös képviselők segítségével megújultak, és minden olyan kezdeményezést az elkövetkezendő időszakban, legyen az akár kapualjak felújítása, akár ezek a táblák, akár a belváros szépítése, a városvezetés nagy örömmel és nagyon jó szívvel fogad mindenki részéről.
3: Reimann Zoltán helytörténész a kezdeményezés célját ismertette.
6: Van egy városunk, amelyet nap mint nap járunk. Ismerjük az utcáit, a tereit, a házait. Vagy legalábbis azt hiszük. Reggel munkába sietünk, délután hazafelé tartunk, közben elhaladunk jól ismert homlokzatok, kapualjak, kirakatok mellett. És mégis, ezek a falak többet tudnak rólunk, mint gondolnánk. Mert Miskolc nem csupán tér és szerkezet, hanem Miskolc emlékezet. Minden egyes épület egy történet. Egy családé, egy közösségé, egy korszaké. Örömök és tragédiák, felemelkedések és újrakezdések lenyomatai. Olyan történetek, amelyek sokszor észrevétlenül, csendben húzódnak a vakolat alatt, várva arra, hogy valaki újra felfedezze őket. A kőbe írt történetek projekt erről szól, arról, hogy megálljunk egy pillanatra, hogy ne csak nézzük a várost, hanem értsük is, hogy észrevegyük, ahol most állunk, ott előttünk már generációk éltek, dolgoztak, álmodtak. Ma a város napján nem egyszerűen táblákat avatunk, ma emlékeket teszünk láthatóvá. Kapukat nyitunk a múlt felé, és lehetőséget adunk arra, hogy egy hétköznapi séta élménnyé váljon. Egy QR kód, egy mozdulat, és már is egy másik időben találjuk magunkat. Régi fényképek, képeslapok, történetek elevenednek meg előttünk, és hirtelen már nem ugyanazt az utcát látjuk, mint néhány perccel korábban.
3: Elrendelte a Miskolci járásbíróság annak a két férfinak a letartóztatását, akik magukat rendőrnek kiadva több mint 30 millió forintot csaltak ki idős sértettektől, közölt a Miskolci Törvényszék sajtóosztálya az MT-vel. Az egyik esetben áprilisban egy ismeretlen telefonáló a budapesti rendőrfőkapitányság nyomozójának adva ki magát, azt állította egy idős sértettnek, hogy bankszámláján adathalász tevékenységet észleltek. Bizalmába férkőzve rávették a férfit arra, hogy vegye fel az összes pénzét, majd a sértett 10 millió forintot adott át a gyanúsítottaknak egy Miskolc melletti kis településen. Áprilisban egy másik idős sértettet is átvertek. Ismeretlen személy magát banki alkalmazottnak kiadva azt mondta neki, kéretlen utalást lát a számláján, amire a sértett közölte, hogy nem áll kapcsolatban az adott bankkal. Ekkor az idős sértettet becsapva egy magát budapesti nyomozónak kiadó személyhez kapcsolták telefonon, aki azt mondta neki, hekkerek támadták meg a számláját. A magát rendőrnek kiadó telefonáló rávette a sértettet, hogy utaljon át több mint 8 millió forintot az általa megadott számlaszámra. Ezt követően arra is sikerült rávenni a sértettet, hogy vegyen fel 20 millió forint készpénzt és adja azt át a helyszínre érkező magukat rendőrnek kiadó férfiaknak. A törvényszék közölte, a rendőrség már figyelte a gyanúsítottakat és megpróbálták intézkedés alá vonni őket. A gyanúsítottak a hang és fényjelzés ellenére nem álltak meg, menekülés közben a sértett pénzét kidobálták az autóból, végül nagy sebességgel autójuk kisodródott és az útmenti árokba csapódott. A gyanúsítottak lakcímén tartott kutatás során a rendőrök eldobható mobiltelefonokat foglaltak le, kihallgatásuk során pedig további bűncselekmények elkövetéséről számoltak be. A két férfival szemben időskoránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére társtettesként elkövetett csalás büntette miatt indult eljárás. A bíróság szerint a kiemelkedő tárgyi súlyú bűncselekmény miatt kiszabható büntetési tétel nagysága okán fennáll a szökés elrejtőzés veszélye, valamint tartani kell attól is, hogy szabadlábon hagyások esetén megnehezítenék vagy veszélyeztetnék a bizonyítást. A letartóztatást egy hónapra rendelték el. Végül az időjárásról. Ma hevesebb viharok is lehetnek, holnap általában erősen felhős lesz az ég, többfelé várható eső, zápor, zivatar, a szél megélénkül. A hőmérséklet kedden hajnalban 12-13, napközben 18-20 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. május 11-én hétfőn.
1: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó estét kívánok, az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. Eltűnt BMW árulkodó hirdetés, a közösségi média buktatott le egy adóst. Megkezdődött a nyíregyházi magyarok nagyasszonya társszékes egyház 1904-ben épített Angster orgonájának teljes szétszerelése és felújítása. Alkotópályázatot hirdetett a szegényeket támogató alap EGRI alapítványa az EGRI felsőtagozatos és középiskolás diákok számára. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Egy árulkodó Facebook hirdetés vezette el a NAV végrehajtóit egy szokatlan ügy megoldásához. Miközben az adós autója a hatósági eljárás kezdetekor nyomtalanul eltűntek, a közösségi médiában felbukkanó papírok nélküli BMW új irányba terelte a kutatást. Az eladó apró hibája végül elégnek bizonyult ahhoz, hogy a hivatal beazonosítsa az eltüntetni próbált több millió forint értékű járműveket. A további információkról dr. Paskonyi Pifku Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves vármegyei kommunikációs referense tájékoztat.
2: Az adós autóit a Nemzeti Adó és Vámhivatal Borsod vármegyei kollégái lefoglalták, és az elszállításról szóló előzetes értesítést is megküldték az adózónak. Amikor azonban a végrehajtók a helyszínen megjelentek, a lefoglalt járműveket már nem találták a helyszínen. Az adózó úgy nyilatkozott, hogy semmit nem tud a kocsik hollétéről. Bár a helyszíni eljárás eredménytelen volt, a végrehajtók nem adták fel. Weboldalakon és a közösségi médiában is kutatni kezdtek a járművek után, és a keresés nem volt hiába való. Az egyik végrehajtó olyan Facebook hirdetésre figyelt fel, amelyben egy papírok nélküli járművet, gépjárművet akartak eladni. A rendszám ugyan ki volt takarva, de a hirdető korábbi posztjait átnézve egy fényképen mégis felismerhető maradt a rendszám, és ezáltal beazonosíthatóvá vált a NAV által keresett BMW. A végrehajtó vevőként feltüntetve magát kapcsolatba lépett az eladóval, aki a potenciális vásárlónak elmondta, hogy hol tekinthető meg a gépjármű. A találkozóra a NAV munkatársai hivatalos minőségükben érkeztek meg már, és azonnal intézkedni kezdtek. A tartozás rendezéséhez a 3,5 millió forint értékű autót lefoglalták és elszállították. A Nemzeti Adó és Vámhivatal sokféle eszközt használ az adótartozás jogszerű behajtása érdekében. Legyen szó akár online felületek ellenőrzéséről, vagy más egyéb innovatív vizsgálati technikákról.
1: Megkezdődött a nyíregyházi magyarok nagyasszonya társszékes egyház 1904-ben épített Angster orgonájának teljes szétszerelése és felújítása. Az átépítés során nem csak restaurálják a hangszert, hanem új regiszterekkel is kibővítik azt. A szakemberek célja azonban nem a mindenáron történő növelés, hanem egy hosszú távon is jól működő fenntartható orgona kialakítása. A feladatot az Ócsai illetőségű Süveges István orgonaépítő és csapata végzi, akik már számos jelentős hangszer felújításán dolgoztak országszerte. Korábban új orgonát készítettek Kaposvára, emellett a budapesti Szent István Bazilika Angster orgonájának rekonstrukcióját is ők végezték.
3: Igazából most az első lépcsőt, amit láthatunk, a sípokat kiemeltük belőle, ezeket hazavisszük, felmérjük, ekkor kiderül minden pontosan, hogy mi az, ami eredetileg megmarad belőle. A méreteik alapján utána egy rajzot elkészítünk, ugyanis a hangszer bővülni is fog új regiszterekkel, de azért a szekrényének a mérete az nagyon sok mindenben behatárol. Én nagyon sok olyan orgonát tartok karba, ahol a regiszter számot tették a legelső helyre, nem szabad. Tehát azt látom a munkám folyamán, hogy a karbantarthatóságot kell az elsődleges helyre tenni, a hangja mellett persze, de azok a hangszerek, amiket nem lehet karbantartani, azokat nem is fogják egy idő után karbantartani, majd leromlik nekik az állapotuk annyira, hogy inkább akkor megválnak tőlük. Tehát a hangszer befogadó képessége az a határ.
1: A Székesegyház közössége régóta ragaszkodik az ikonikus hangszerhez, ezért a felújítás érdekében széleskörű összefogás indult. Több mint 300 támogató ajánlott fel pénzt az orgona megmentésére, sokan egy-egy sípot jelképesen örökbe is fogadtak. Hangsúlyozta Soltész Béla, a Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyház kántora.
3: A közösség számára elsősorban is tolmácsolni szeretném a plébános atya és a magam köszönetét és háláját, hiszen nagyon sokan adakoztak, több mint 300 név már összegyűlt, akik örökbe fogadtak orgonasípot, és ezért indulhatott el leginkább a átépítési folyamat. Most ugye hosszabb ideig elnémult a nagy orgona, elköszöntünk tőle márciusba, és így a karorgonát fogjuk használni liturgikus eseményeken.
1: A Hatvani Lajos Múzeum új időszaki kiállítása a Földből a tárlóba című tárlata jászvényszaron előkerült régészeti leletekből mutat be különleges válogatást. Az érdeklődők bepillantást nyerhetnek a múlt emlékeibe, a feltárások izgalmas világába és a térség gazdag történelmi örökségébe. A kiállítás megtekinthető a múzeum nyitvatartási idejében. A részletekről Gál Andrea régészt hallják.
4: Ez egy időszaki kiállításunk, és éppen a szomszéd településről, Jászvényszaróról érkezett az anyag, ugyanis ott egy honismereti kör is munkálódik a településen, és az volt tulajdonképpen ennek a tárlatnak, meg a kutatásuknak a legnagyobb érdeme, hogy a jászvényszarú középkori eredetét megtalálták. Ugye korábban az volt az általános gondolat, vagy elterjedt idea, hogy a mai jászvényszarú település alatt van a középkori falu is, viszont a tavalyi terepbejárásoknak köszönhetően kiderült, hogy nem így van, illetve a mostani álló templom, tehát a fényszarójak temploma az 1700-as évekre keltezhető, tehát kimutatta a falkutatás, szóval itt megdőlt az egész elmélet, és mint a dominó így ment magával, és amit itt láthatunk majd a tárlókban kiállítási anyag, az mind a középkori falunak az emlékanyaga. Viszont ezen a területen, ami a mai település szélén található a Virágos Halom nevezetű földrészen, a korábbi idők emlékei is előjöttek, őskor, illetve a római szarmata korszakra keltezhető leletanyagat látjuk itt az üvegvitrínben, a felsőben, ugye az őskor, leginkább a 60 kultúra, ugye, ami nálunk teljesen elterjedt, az jászvényszarúig is lenyúlik, ugye ez a jellegzetes fésűs díszítés, vagy töredékek nagyon jellemzőek a 60 kultúra kerámiáira, viszont az alsó két sor az pedig már a Krisztus utáni időszakot mutatja be, a rómaiak, illetve a szarmaták megtelepedése. Ugye itt elsősorban az alsó polcon szarmata edénytöredékeket láthatunk, ami egy jellegzetes szürke, finoman csiszolt, a szarmatákra teljesen jellemző edénytípus, illetve színtípus, fölötte pedig a római kereskedelemnek, vagy a cserekereskedelemnek a tárgyait láthatjuk, ugye a rómaiaknak a luxus kerámiája, a terra szigillát, tehát megpróbálták a szarmaták is utánozni, nem teljesen tudták újraalkotni ezt a mázat, mert mi még régészek sem tudjuk ezt a mázat újra előteremteni, hanem ők is egy bizonyos másolást tudtak elvégezni, de nem pontosat. Illetve láthatunk tipikus római gyűrűt, amiből sajnos kiesett a köve, vagy római pénzeket, illetve a kornak a nagy divat viseleti eleme, a fibula, ugye a rohakapcsoló tű, illetve ugye az állattartásra utaló nyomokat is láttunk itt, egy ló koponyának a, vagy állkapocs töredékét láthatjuk a fogakkal együtt.
1: Alkotópályázatot hirdetett a szegényeket támogató alap EGRI alapítványa EGRI felsőtagozatos és középiskolás diákok számára. A pályázat témája a társadalmi szolidaritás, embertársaink segítése. A részletekről dr. Farkas Zsuzsa, a SZETA kuratóriumi elnöke, szakmai vezetője nyilatkozott.
5: Tavaly fogalmazódott meg bennünk, hogy jó lenne a gyerekeket megszólítani, középiskolásokat, általános iskolásokat egy ilyen alkotópályázattal, melynek a témája maga a szolidaritás. Itt egyrészt nagyon fontos dolog maga a szolidaritás, mint egy társadalmi érték, amely kohéziót biztosít a különböző társadalmi csoportok között, meg életkor szerint is. És most került sor erre, megfelelő előkészítés után, hogy meg is hirdettük ezt a gyerekek számára. Két korcsoportunk van, felső tagozatosok és a középiskolások, és ezen belül pedig három kategóriánk lehet pályázni rajzzal, illetve hát festéssel, tehát különböző technikákkal, fényképekkel és rövid videófilmekkel. Szeretnénk látni azt, hogy a gyerekek akár a személyes életükben, akár pedig iskolai életben, vagy egy város életében hogyan látják ezt a kölcsönös segítségnyújtást, hogy fontos-e számukra, vagy nem fontos, hogy kellőképpen felnőttek elmondjuk-e nekik, hogy ez miről is szól, és hogy hány embert köt össze ez az érték különböző aspektusból.
1: Ez a pályázat már elindult, meddig kell és milyen módon benyújtani a pályaműveket?
5: Május 30-ig kérjük benyújtani, és különböző formában lehet postán, személyesen és elektronikus formában is.
0: Kora esti hírmondó.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Plébániai munkatársak egyházmegyei találkozóját tartották az Egri Bazilikában szombaton. Az egésznapos program során előadásokat, tanúságtételeket hallgatott, és szentmisén vett részt az egyházmegye minden szegletéből érkezett több mint 800 résztvevő. A találkozón a Székesegyház 189 évvel ezelőtti felszenteléséről is megemlékeztek. A megjelenteket Csizmadé István plébános köszöntötte, aki röviden bemutatta a Főszékes Egyház felújításának legfontosabb mozzanatait. Az előadások során Buda Péter egyháztörténész, a Szent István Rádió és Televízió Alapítványának elnöke nyitotta, aki Templomok, egyháziak, Eszterházi püspök korában címmel Eszterházi püspök tevékenységének legfontosabb eredményeit tárta a hallgatóság elé. Az ember számára nagyon fontos a múlt ismerete is, hiszen ebből értjük meg a saját helyünket, helyzetünket, és a múlt ismerete által tudunk erőt meríteni a jövőhöz, kezdte előadását. Beszélt arról, Eszterházi Károly püspöknek nagyon sok gonddal kellett megküzdenie a maga korában, az egyházmegye déli részén a törökök pusztítása, keleten pedig a reformáció előretörése rendítette meg az egyházmegyét. Ám ő mégis megmutatta, hogy ha az ember oda teszi magát ahhoz, amivel az egyház megbízza, akkor az Isten áldása kísérni fogja. Példaként említette, hogy Eszterházi a saját jövedelmének egy részét is új plébániák alapítására és a szegény plébániák támogatására fordította. Rámutatott, az egyház önmagában nehezen tudja fenntartani magát, szükség van külső segítségre, kegyúrak támogatására, akik maguk is hívők voltak és fontosnak érezték az egyházak megmaradását. Bár fogy a hívek száma és bizonytalanok a jövőjük miatt, de bízzunk a jó Istenben, bízzunk az emberek jó akaratában, és az egyház bennünk és általunk élni fog tovább, zárta szavait az előadó. Vizi János, az Egri Jeseki Papnevelő Intézet rektora, az egyházmegye ifjúsági referense, a papnevelés jelenéről és jövőjéről szólva elmondta, 1404-ben kezdődött el a papnevelés Telekes István püspöksége alatt. Beszélt a különböző programokról, lelki gyakorlatokról, nyílt napokról és az iskola misszióról is, amelyek azt a célt szolgálják, hogy a hivatásválasztás előtt álló fiatalok megismerhessék a szemináriumot és a papnövendékek életét. A papnövendékek felkészülését segíti a teológiai és spirituális képzés, tanórákon kívüli foglalkozások, különböző munkacsoportok, ahol az alapvető emberi értékeket erősítik meg bennük, a rendet, fegyelmet, pontosságot. Jelenleg 9 papnövendék tanul a szemináriumban, felhívta a figyelmet a hivatásokért való imádkozásra, és arra kérte a jelenlévőket, hogy ne csak új hivatásokért, hanem a meglévőkért is kérjék a Jóisten segítségét, valamint mindenkit arra biztatott, bátran vigyenek csoportokat és tekintsék meg a szemináriumot. Mihály Bartosz Musinski, a Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium rektora az egyházi dinamikáról beszélt. Az egyházmegye befogadta a missziós szemináriumot, és ezáltal új lendülettel fordulhat az emberekhez az evangélium hirdetésével. A szemináriumban tanuló több nemzetiségből érkezett fiatalok valóban missziós lelkülettel vannak jelen az egyházmegyében. Elhagyták hazájukat, sokszor több ezer kilométerre kerülnek a családjuktól, vállalva azt a küldetést, amelyre Isten hívta őket. Ebből a szemináriumból már 16 fiatalt szentelt az egriesek. Kósede lajosvárosi plébános az egyházközség missziós tevékenységéről, a plébániai munkatársak szerepéről szólt. Közös gondolkodásra hívta a jelenlévőket arra vonatkozóan, hogy mit jelent plébániai munkatársnak lenni. Célként fogalmazta meg számukra, hogy Isten munkatársaként azon kell dolgozzanak, egyházunk és a világ is igazságosabbá és testvériesebbé váljon. Elszántság, szolgálatkészség, tetrekészség, valamint küldetéstudat szükséges ahhoz, hogy a feladatokat elvégezzék. Krisztusnak küldetése van az emberekhez, ezért az egyháznak és az egyház munkatársainak is küldetése van, küldöttként lépnek fel, hogy az egyház építését szolgálják. Nem saját programjukat, hanem Krisztus küldetését valósítják meg, hívta fel a figyelmet a plébános. A Szentmisét bemutató Ternyák Csaba egréjesek prédikációjában örömét fejezte ki, hogy ilyen sokan vannak, akik segítik a plébánosokat és káplánokat a mindennapokban. Mint mondtam, a találkozó célja, hogy mindannyian megerősödjenek szolgálatukban és identitásukban. Ehhez nem csak templomainknak és egyéni életünknek, hanem plébániai közösségeinknek is szükségük van a megújulásra. Élő kövek, lelki ház lehetne a mottója a találkozónak. Mi vagyunk az élő kövek, akik Jézusra építve leszünk lelki házzá. Plébániáink csak akkor válnak eleven közösségekké, ha tagjai élő kövekként épülnek egymásra, kölcsönös figyelmességgel, szeretettel, áldozatvállalással, képesek új kezdeményezések befogadására, képesek önkontrollra, indulataik megfékezésére, és szeretettel fogadják az ügyek intézése miatt az irodába betérőket, törekednek arra, hogy mások lelkébe békét, bizalmat tápláljanak. A főpásztor felhívta a figyelmet arra, hogy a missziós szolgálatban nem csak a lelkipásztoroknak, hanem a munkatársaknak is kiemelt szerepük van. Kérte a jelenlévőket, tegyék önzetlenül szolgálatukat, a felelősség megosztásában segítsék papjaikat, az egyház közösségén kívülállókat türelemmel és nyitottsággal fogadják, hiszen a papok mellett a híveken is múlik, hogy veszik-e a bátorságot, hogy ne csak krízishelyzetekben vegyék igénybe az egyház szolgálatát, hanem a mindennapokban is otthon érezzék magukat a templomban és a plébánián. Mutassuk meg, hogy mennyire hatékony a védőernyő, éledjen fel a vágy bennük, hogy részt vegyenek a közösség életében, buzdította a híveket az érsek. Prédikációja végén a szűzanya közbenjárását kérte az egyházmegye és az egyházközségek munkatársaira, hogy a rájuk bízott küldetésnek hűségesen meg tudjanak felelni. A délután folyamán egyházi szolgálatot végző munkatársak tettek tanúságot, beszéltek arról az indítatásról és örömről, amit a szolgálatuk végzése során megtapasztalnak. A Loretói Litánia elimádkozását követően Tárnyák érsek áldásával indultak útnak a találkozóról az egyházközségi munkatársak, a lelki feltöltődés megerősítés mellett ajándékul kapva Michael Hesseman 14. Leó pápa a Hídépítő című életrajzi könyvét. Az Egri Hittudományi Főiskolán a 2026-27-es tanévben katekéta lelkipásztori munkatárs alapszakon 3 éves és hittanári szakon 4+1 éves képzésben levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre a főiskola saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-éig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés is. Bővebb információ a főiskola honlapján olvasható, a cím www.eghf.hu. Kántor alapszakot indít az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nappali és levelező tagozaton szeptembertől az Egri Hittudományi Főiskolával közös képzésben. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyházzenéért felelős szolgálatra, az egyházzene elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában képesek a különböző életkorú gyülekezeti csoportokkal való foglalkozása. A képzés 6,5 éves nappali és levelező tagozaton került meghirdetésre. Jelentkezni lehet az egyetem felvi.uni-eszterházy.hu internetes címéről letölthető jelentkezési lapon, és ezt az Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani, a határidő május 31-e. Az élet szent, Szent Gianna Beretta Molla, vagyis Szent Janka, feleség, édesanya, orvos. Az édesanyák, az orvosok és a meg nem született magzatok védőszentjének életét bemutató kiállítás érkezett az Egri Bazilikába, amely augusztus 30-áig látogatható. A kiállításhoz programok is kötődnek, amelyek közül egy még hátra van. Május 14-én 18 óra 30 perckor felolvasó estre várják a híveket Szent Gianna Beretta Molla és Pietro Molla Szerelmes Levelek című könyvéből. Közreműködik Simorjai Emese színművész. A helyszín a Szent Orsolya Bencés Iskola Központ kollégiuma lesz. A könyv megvásárolható a Bazilika Látogatóközpontban. Idén is megrendezik a kerékpáros és motoros zarándoklatot, mégpedig 20. alkalommal az Ecsét település szélén festőjén szép környezetben található Szentkút völgye Boldogasszony kápolnánál az előttünk álló hétvégén. Lehetőség lesz a két nap során sátorozni és lelkileg feltöltődni. A 20. motoros búcsú programjai idén is változatosak, érdekesek, előadások, találkozók, bemutatók színesítik a kétnapos eseményt. A kulturális és közösségformáló alkalmak mellett lelkiségi programokkal is készülnek a szervezők. Pénteken a megnyitót követően litániát tartanak, majd gyertyás körmenetet, szombaton pedig délután 2 órakor ünnepi szentmise keretében megáldják a motorokat és motorosokat. A 20. alkalom keretében szentmisét mutat be és a motorokat megáldja főtisztelendő Novák József felvidéki plébános. A szentmis előtt a Szkíta Motoros Egyesület kérésére felszentelik a Drapán János motorkerékpár versenyző emlékére készült kopjafát, amely Kékestetőről került új helyére. A szentmise után az Ecsődi Motoros Egyesület jóvoltából és a Motamot felajánlásában látják vendégül az odaérkező motorosokat, érdeklődőket. A napot a településen történő motoros felvonulással zárják. Pünkösdi dicsőítő alkalom lesz Egerben a Ciszterci templomban május 23-án szombaton 15 órától. A program szentmise, szentélekhívás, dicsőítő szentségimádás közbenjárással. Mindenkit szeretettel vár az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Május 30-án lesz a Bélapátfalvi apátsági templom megáldása. A 13. században épült templom műemléki rekonstrukciós munkálatai befejeződtek. A beruházás során az épület külső és belső felújítása mellett